0: Hová? Mik között hozzá? Ah, máskor észre se vett. Most meg előre köszönt. Igen, igen. Határozottan gyanakszanak rám. És milyen bután viselkedtem. Nem, uraim. Nem én öltem meg az öreg asszonyt.
1: Hát persze, hogy nem. Hiszen nem is öltek meg semmiféle asszonyt. Csak te képzeled, szegény barátom.
0: Szörnyű volt, ahogy a szél cibálta a haját. Láttam. Igen, igen, a fás kamrában. Nem, nem, nem, a keresztfán függött. A ferklis! Ismerem ezt az ördögöt. Rendőrspion! Jó lesz elkerülni, de mégsem. Gyanút fogna. Inkább nyugodtan elsétafikálok előtte, és elmenekülök.
1: Nem fog sikerülni, kedves szegény barátom. Önmagad elől nem tudsz elmenekülni. Még néhány nap megfognak, és mindörökre becsuknak a hatos kórterembe. Rágin doktor majd így intézkedik. Andrej Jefimics Rágin jelenleg a kórház egyetlen orvosa. Ott lakik a szárnyépületben Dáriuskával, a házvezető nőjével. Emberek közé nemigen jár. Sokat olvas, és még többet iszik. Szívesen elvitatkozgat barátjával, a postamesterrel is.
2: Ugyan, barátocskám, minek elodázni halált egyszer? Ez az élet természetes és törvényes befejezése. Mi haszna lenne, ha minden kupec és tisztviselő 5 vagy esetleg 10 évvel tovább élne? Ha pedig az orvostudomány célját abban látjuk, hogy enyhítse a szenvedést, akkor önkéntelenül is felmerül az a kérdés, minek enyhíteni a szenvedést? Hiszen a szenvedés a tökéletesedés felé viszi az embert.
3: Van benne valami logika. Mégis, ha belegondolok, egyszer megbetegszem, és ön, kedves barátom, ott állna az ágyam mellett, és segíthetne, enyhíthetni a szenvedésemet.
2: A szenvedés csak edzi a lelket.
3: Csak azt nem tudom, hogy amikor a testem beteg, amikor szenvedek, volna-e erőm edzeni a lelkemet?
4: A sörről. Meg ne feledkezzék, doktor úr.
2: Ah, igen, persze, Dáriuska, persze. Volna kedves néhány üveggel behozni?
4: Már be is hűtöttem.
2: Köszönöm. Maga kedvesem mindenre gondol. Megkérhetem, hogy az üres üvegeket kivigye? Köszönöm. És néhány kopelykával megajándékozhatná a verklist is.
4: Majd dobok le neki. Olyan jó hallgatni a muzsikáját.
2: Igen, jó hallgatni, csak hogy mindig ugyanazt a dallamot nyekergeti.
3: Olvastam valahol, hogy a zene elősegíti a gyógyulást.
2: Firkálnak ilyesmiről a Vidéki Orvos című lapban is. Én persze szamárságnak tartom. Ezek az új módszerek. Amikor ide kerültem, én is ki akartam lódítani sarkából a világot. Új gyógyszertárat, rendelőintézetet, meg mi fenét akartam. Azt hiszi, sikerült. Maga is tudja, ide egy szent ereje is kevés lenne.
4: Itt a csőr, de addig igyák meg, amíg fel nem melegszik. A tudomány eláll, ráér várni azutánra.
2: Köszönjük, Dáriuska. Iszik maga is?
4: Hová is gondol, doktor úr?
3: Egészségünkre. És hogy úgy ne járjunk, mint az a bizonyos Gromov. Igaz is, mi van vele?
2: Gromov.
3: Tanár volt, majd a bíróságra került végrehajtónak.
2: Ah, igen, most már emlékszem. Ott éldegél a hatos kórteremben. Gondtalanul.
3: Én mégis sajnálom. Szegény fiú olyan tehetséges volt. Apja urát is ismertem.
2: Ezeket éri utol leghamarabb az Isten keze. Majd megvizsgálom valamelyik nap, de az igazat megvalva iszonyodom az őrültektől.
3: Teljesen igaza van. Tökéletesen így érzek magam is.
2: Ígyunk még egy keveset.
3: Egészségére.
2: Mostanában gyakran arról álmodom, hogy okos emberekkel beszélgetek. Mindig vonzott a szellemi élet. Természetesen tudom, hogy a szellem sem örök, és változásoknak van alávetve, de tudja, az élet borzasztó nagy kelepce. Amikor a gondolkodó ember eléri a férfikort is, és érett öntudatra ébred, önkéntelenül kelepcében érzi magát, amelyből nincsen szabadulás. Utóvégre is bizonyos véletlenek és esetlegességek akarat ellenére hívták elő a semmiből. Miért? Minek? Ha meg akarja tudni létének értelmét és célját, bárgyúságokkal elégítik ki. Kopogtat az ajtón, de nem nyitják ki előtte. Végül eljön érte a halál. Ugyancsak akarata ellenére. Nos, miként börtönükben a rabok, akiket közös balsors fűz össze. Könnyebbnek érzik sorsukat, ha együtt vannak. Ugyanígy mi is kevésbé érezzük a kelepcét, amikor gondolkodó emberek társaságába kerülünk, és együtt töltjük az időt büszke és szabad eszmék kicserélésében. Ebben az értelemben a szellem valóban pótolhatatlan eszmék forrása, és az őrültség maga a teljes pusztulás.
3: Tökéletesen így van. De eljárt az idő.
2: Maradjon még.
3: Sajnos mennem kell. Micsoda átkozott fészekbe sodort bennünket a sors. És mindennél bosszantóbb, hogy itt is kell megdöglenünk.
5: Bizony, galambocskám! Azért látunk szükséget, mert nem imádkozunk az Úristenhez, akinek irgalma végtelen. Látod, én egyszerű felcser vagyok, de ájtatos életű. Én mondom, az ájtatos élet többet ér minden tudománynál. Na, vedd fel szépen a ruhádat, írok neked egy jófajta kenőcsöt, mondjál három miatyánkot, a többit bízzuk a teremtőre. Égyni.
2: Jó reggelt. Mi újság?
5: Nem volt semmi érdekes, doktor úr. Egy pár főfájós, gyomorbajos, kiütéses.
2: Na, lássunk munkához.
5: Küld be a következőt.
2: Lám. A Verklis barátom már megérkezett. A postamester azt mondta, használ a betegeknek.
5: Igen, az ele feltétlenül gyógyító hatású. Na gyere csak be, galambocskám! A doktor úr majd szépen megvizsgálja a kicsit.
6: Az Isten is megáldja, doktor úr.
2: Mi baj a gyereknek?
6: Azt hiszem, elrontotta a gyomrát, meg lázas is a lelkem. Majd kibontom a pólyából.
2: Nem kell. Háromszor naponta egy-egy kávéskanál ricinusolaj, az majd meggyógyítja.
5: Mit akarsz? Nem hallod, mit mondott a doktor úr?
6: Hallottam, kérem, de azt adtam neki tegnap előtt is, és nem használt.
5: Mit képzelsz, galambocskám, hogy egy nap alatt meggyógyul? Az Úristen 6 nap alatt teremtette a világot. Na, menj szépen is, imádkozz! Bizonyosan meggyógyul a kicsi.
6: Igenis.
5: Küld be a következőt!
2: Talán mégis meg kellett volna néznem.
5: Ugyan, doktor úr. Messziről láttam, hogy hascsikarása van. Gyere csak bejöjjön, öreg apám!
2: No, mi a panasz?
7: Köhögök lelkem, meg hamar fáradok.
5: Hát pihenj többet!
7: Hazám, ha lehetne. Kis unokám van nekem, kérem szépen. Annak enni kell? Nehéz ám a szegény ember élete, nagyságos uram.
5: Szegénység ellen nincs patikaszer.
7: Az már igaz, pedig de jót tenne vele, aki kitalálná.
2: Ebből a porból vegyél be 3-szor napjában. Majd alkalmottan beszélek a polgármesterrel, hogy ne dolgoztasson alára.
7: Köszönöm, nagyságos uram. Majd imádkozom, érted?

0: hogy el ne kiabáljam. Mióta a kacska kezűvászját meggyógyítottam, Isten segítségével csak úgy tódulnak hozzám a páciensek.
1: Csak aztán vigyázz, baj ne legyen belőle.
0: Hogy a mi baj lehetne? Ha csak a doktor úr...
1: Engem nem érdekel. Unom már az emberek örökös nyavajáit. Mit tehetek értük? Tudom, hogy nagyot fejlődött az orvostudomány. Hála a sterilizálásnak. Olyan műtéteket végeznek, hogy a nagy Firogovnak leesne az áll a láttukra. Közönséges vidéki körorvosok végrehajtják a térdizület rezekcióját. És 100 hasműtét közül csak egy halálos. De hol? Itt. Ha operálni akarok, piszkos ronyba törlöm a disznóölőkést. Új kórház kell ide, modern ambulancia.
0: Igen. De a megyei urak...
1: Akasszák fel magukat! Nyisd ki az ablakot, nincs itt semmi levegő. Szólj ki, mára befejeztem a rendelést.
0: Igenis, parancsára.
1: Kártékony ügyet szolgálok én. Becsapom azokat, akiktől a fizetésem húzom, ergo becstelen vagyok. Igen, ám bár én önmagamban semmi sem vagyok. Csupán parányi része az elkerülhetetlen társadalmi rossznak. Valamennyi járási tisztviselő kártékony, és érdemtelenül húzza fizetését. Becstelenségemnek tehát nem én vagyok az oka, hanem a kor. Ha 200 évvel később születek, más ember lett volna belőlem. Más ember, igen. Elzavartad őket?
0: Nem megy könnyen. Voltak vagy 20-an.
1: Fellendítem a pacientúrádat.
0: Köszönöm, Alással. Igaz is, 11-re jön az új doktor.
1: Miféle doktor?
0: Valami Hobotov. A járásból rendelték ki segíteni.
1: Nem rossz. Engem bizony elfelejtett értesíteni a polgármester.
0: Hát bizonyára személyesen akarta közölni.
1: Jön. Legfeljebb egyel többen lubiszkolunk majd a pocsonyában.
0: Elmehetek?
1: Csak pusztítsd a betegeimet.
0: Mindig tréfálni tetszik.
1: Persze, csak tréfálni.
0: Hát akkor Isten áldja, doktor úr.
1: Viszont látásra, kolléga úr. Igen, a 200 évvel később születek, nagy ember lett volna belőlem. De így állat vagyok, mint a többiek. Tessék!
2: Jó napot kívánok! Hobotov doktor vagyok.
1: Üdvözlöm, kolléga úr, már vártam. Foglalj a helyet. Ragin vagyok.
2: Tudom.
1: Mik a tervei, kolléga? Szakorvos vagy univerzális? Ne haragudjék, hogy faggatom, de nem ismerem az eddigi működését.
2: Nemrég végeztem az egyetemet. Utána a járáshoz kerültem körorvosnak, most meg berendeltek ide a kórházba kisegíteni.
1: Igen, néhány évvel ezelőtt beadtam a polgármesternek egy feljegyzést ebben a tárgyban. Önre a válasz. Örülök neki. Ha van ideje, megmutathatnám a kórházat.
2: Talán majd máskor. Most még sok elintézni valóm van. Az imént érkeztem csak.
1: Persze, kolléga, erre én nem is gondoltam. Na, legalább átmegyek a 6-os kórterembe, megnézem, mi van belük.

már, kedves uram, felterjesztettek a szaliszlórend második fokozatára. Ezt a fokozatot a csillaggal általában csak külföldieknek adják el, de én velem kivételt tesznek. Tanár úr, el sem képzeli, mennyire örülök. De ez még semmi. Előbb-utóbb kiárom magamnak a svéd sarkcsillagrendet. Az olyan szép kitüntetés, hogy érdemes utána járni, még nekem is. Fehér kereszt, fekete szakasz.

0: kedvesem, hagyjon nekem békét.
1: Miért? Tanár úr talán nem örvendene, ha nyakába akasztanának valami szép kis rendjele?
0: Kötelet. Annak örülnék.
1: Kötél? Kötélrend? Erről a kitüntetésről még nem is hallottam. Hát az csodaszép lehet.
0: Az. És mi több, mi nálunk könnyen lehet beszerezni.
2: Kis türelmet, doktor úr. Azonnal rendet teremtek.
3: Hát csak, Nyikita fiam, nem érdemes.
4: Megjött az orvos! Végre valahára! Gratulálok! Uraim! A főorvos úr kitüntetett bennünket látogatásával.
0: Átkozott féreg!
5: Mit akarsz itt? Öljük meg az átkozottat!
6: Ne! Ne! Nem elég megölni.
5: Pöcegödörbe kell fojtani!
3: Miért?
0: Miért?
5: Hogy miért? Mert tolvaj vagy. Sarlatán! Hóhér!
3: Nyugodjék meg, kérem. Biztosíthatom, hogy soha életemben nem loptam egy kopejkát sem. És ami az egyéb állításait illeti, valószínűleg azokban is túloz. Minden esetre azt látom, hogy haragszik rám. Kérem, csillapodjék. Próbálja elmagyarázni, hogy miért haragszik. Nyikita, nagyon rossz itt a levegő. Nyisd ki az ablakot.
2: Ezek az átkozottak csukadták be. Kinyitom.
3: Mi a baj, barátom?
5: Csak annyi, hogy ezzel az átkozott verklivel felörli megtépázott idegeinket. Halálra gyötör, megfajt!
3: Eredj, Nyikita, szólj, hogy hagyj abba.
2: Igenis.
3: Sajnálom, hogy kellemetlenséget okoztam ennek.
0: Igen. Mit szavar itt nekem?
3: Még nem felelt előbbi kérdésemre.
0: Miért tart itt engem?
3: Azért, mert ön súlyos beteg.
0: Igaz. Beteg vagyok. De hiszen 100 meg 100 bolond járkál szabadon, mert maguk képtelenek megkülönböztetni a betegeket az egészségesektől.
5: Miért kell hát nekem meg szerencsétlen társaimnak itt kukszolnunk a többiekért, mint valami bűnbakoknak? Hiszen maga a felcser, a felügyelő és az egész kórházi gyülevész népség összehasonlíthatatlanul alacsonyabb szinten áll erkölcsi tekintetben, mint közülünk akárki. Miért mi ülünk hát ideben? És miért nem maguk? Hol itt a logika?
3: Drága barátom, ennek semmi köze a logikához. Higgye el, minden a véletlenen múlik. Akit becsuktak, az itt ül. Akit nem csuktak be, az szabadon járkál. Ennyi az egész. Abban, hogy én orvos vagyok, maga meg elmebeteg, nincs semmi logika. Csupán véletlen esetlegesség.
7: Adj néhány kopejkát, galambocskám. Könyörű rajtam, szegény szerencsétlene.
3: Tessék.
7: Köszönöm. Galambocskám, kis kopejka, aranyos kis kopejka. Mújszékáé lesz a legfényesebb üzlet.
8: Úgy bizony, kopejka.
5: Engedjen szabadon.
3: Azt nem tehetem. Gondolja meg, hiába engedem ki. A rendőrök úgy is visszahozzák.
0: Ez igaz. De hát, ez rettenetes. Mit tegyek? Mit?
3: A legokosabb az lenne, ha megszökne innét. Sajnos ezzel sem érne sokat. Mindaddig, amíg a társadalom elkülöníti magától a bűnözőket, elmebetegeket és általában a zavaró elemeket, nem tud mit tenni. Bele kell törődnie abba a gondolatba, hogy itteni tartózkodása múlhatatlanul szükséges.
0: De hiszen senkinek sincs szüksége rá.
3: Ha egyszer van börtön és őrültek háza, akkor valakinek ülnie is kell benne. Ha nem magának, hát nekem. Ha nem nekem, akkor valaki másnak. Ha majd valamikor a távoli jövőben megszűnnek a börtönök és a bolondok házák, akkor nem lesz többé rácsos ablak és rabköntös. Előbb vagy utóbb el kell jönnie ennek az időnek.
0: Ön azt hiszem, tréfál, főorvos úr. Az olyanféle uraságoknak, mint amilyen maga és bűnsegéde Nyikita, semmi közük sincs, és nem is lehet a jövőhöz. De legyen csak meggyőződve róla, tisztelt uram, hogy eljön még a jobb idő. Közhelyekben fejezem ki magam, nevessen ki érte, de felragyog az új élet hajnala. Az igazság győzedelmeskedik, és eljön a mi napunk. Ezt már nem érem meg. Előbb megdöglöm, de az ők unokái megérik. Szívből köszöntöm őket. E rácsok mögül is feléjük küldem áldásomat. Éljen az igazság és a boldog élet!
3: Kissé teátrálisan fejezte ki magát, de amit mond, az igazság látszatával bír. Ismétlem, látszatával. Mert az való, hogy börtön és elmegyógyintézet nem lesz többé. És az igazság, ahogy ön az imént kifejezte, győzedelmeskedik. De a dolgok lényege azért ugyanaz marad. Az emberek épp úgy betegeskednek, megöregednek és meghalnak, mint most. Akármilyen csodás hajnal ragyogja is be az ember életét. A végén koporsóba kerül, és a gödörbe dobják.
0: Hát a halhatatlanság.
3: Elszamárság.
0: Nem hisz benne? Én hiszek. Dosztojevszki vagy Voltaire mondta valahol, ha az Isten nem volna, ki kéne találni. Én meg vagyok róla győződve. Ha nincs is halhatatlanság, előbb-utóbb fel fogja találni a mindenható emberi elme.
3: Úgy látom, érdemes magával beszélgetni. Sajnálom, hogy már eddig nem kerestem fel.
0: Ugyan. Miért keresné fel a doktora betegét?
3: Ön azt hiszem, minden körülmények között megnyugvást találhat önmagában. Az élet megértésére való törekvés és a világ hiúságainak teljes megvetése két olyan áldás, amely a rács mögött is boldoggá teszi az embert. Diogenész például egy hordóban lakott, és minden királynál boldogabb volt.
0: Diogenész hülye volt. Mit fecsegít nekem Diogenészről, meg az elméjük gondolkodásról? Én szeretem az életet. Szenvedélyesen szeretem. Üldözési mániába szenvedek. Állandóan a legszörnyűbb félelmek gyötörnek. De vannak pillanatok, amikor elragad az élet szomjúsága. És attól félek, hogy megőrülök. Élni akarok. Érti? Élni. Emberek közé vágyom. Mondja, mi van odakint?
3: A városról akar hallani, vagy az emberekről?
0: Mindegy, csak meséljen.
3: Hát, a városban tűrhetetlen az unalom. Nincs kivel szót váltani. Új ember csak együtt mostanában, Hobotov az orvos.
0: Miféle ember? Vacak, ostoba?
3: Igen. Tökéletesen műveletlen, faragatlan fickó. Ide úgy látszik, mindig csak olyat küldenek, akinek a látása is fájdalmat okoz. Mi baj, ha van?
0: Tőlem nem hagy egyetlen szót sem többet. Hagyjon békét!
3: Miért?
0: Menjél a pokolba!
3: Úgy gondolja? Nikita.
2: Tessék, vasárosodom.
3: Jó lenne itt egyszer kitakarítani. Nagyon rosszak van.
2: Igenis, nagyságos ura.
3: Jó estét, kedves barátom. Nem alszik?
0: Először is nem vagyok a kedves barátja. Másodszor pedig hiába igyekszik, egy árva kukkot sem fog belőlem kicsikarni.
3: Különös. Tegnap még olyan szépen elbeszélgettünk. Aztán valamint megsértődött, és hirtelen abba hagyta. Talán olyasmit mondtam, ami nem egyezik a meggyőződéseivel.
0: És azt hiszi, hogy valaki ezt elhiszi magának. Menjen máshová kémkedni és piszkálódni. Én már tegnap keresztül láttam a szitán.
3: Tehát azt hiszi, kémkedni jöttem magához.
0: Igenis azt hiszem! Kém vagy orvos, akihez vizsgálatra küldtek? A kettő egyre megy.
3: Jaj, bocsásson meg, de maga igazán csodabogár. Ám tegyük fel, igaza van. Áruló módon nyilatkozatot akarok magától kicsalni, amelyért aztán átadom a rendőrségnek. Tegyük fel, letartóztatják és elítélik. És ha kitelepítik, vagy akár kényszermunkára küldik, talán az majd rosszabb lesz, mint itt ülni ebben a koszos teremben? Nem hiszem. Hát akkor mitől fél?
0: Melyik hónapban vagyunk? Szeptemberben?
3: Igen, szeptember vége van.
0: Sáros az udvar?
3: Nem nagyon.
0: Jó volna most kikocsizni valamerre a városon kívülre. Azután hazamenni a kedélyes meleg szobába. És egy rendes orvossal gyógyítatni a főfájásomat. De régen nem értem már emberi módon. Itt minden ocsmány. És tűrhetetlen.
3: A meleg kedélyes szoba és e kórterem között semmi különbség nincsen. A nyugalom és a megelégedés nem az emberen kívül van, hanem benne, magában.
0: Hogy gondolja ezt?
3: A közönséges ember a jót vagy rosszat kívülről várja. Vagyis a kocsitól meg a meleg szobától, a gondolkodó ember meg önmagától.
0: Hát, prédikálj ezt Görögországban, ahol meleg van és narancsvirág illatozik. Itt nem felel meg az éghajlatnak. Kivel is beszéltem Diogenészről, nem magával?
3: De igen, velem.
0: Diogenésznek nem volt szüksége dolgozó szobára. Fűtött lakásra, ahol ő élt, annélkül is meleg volt. Fekhetett szépen a hordóban, narancsot és olajbogyót zabálhatott kedve szerint. Sodorta volna csak Oroszországba a sorsa. Bezzeg nem csak decemberben, de még májusban is bekéreckedett volna a szobába. Elment volna a kedve a bölcselkedéstől.
3: Nem. Az ember a hideggel szemben épp úgy érzéketlenné válhat, mint minden más fájdalommal. A bölcs, vagy egyszerűen a gondolkodó ember. Éppen azzal tűnik ki, hogy megveti a szenvedést. Mindig elégedett, és semmi sem csodálkozik.
0: Ez azt jelenti, hogy én idióta vagyok. Mert én szenvedek. Elégedetlen vagyok. És csodálkozom az emberi aljasságon.
3: Mindez fölösleges. Ha többet fog elmélkedni, belátja, milyen jelentéktelen mindaz a külsőség, ami izgatja. Az élet megértésére kell törekedni. Az a legfőbb jó.
0: Ezt maga mondja a jól fűtött szobájából. Maga, aki nem tudja, mi a szenvedés. Maga, aki természetétől fogva lusta. És igyekszik úgy rendezni az életét, hogy semmi se nyugtalanítsa, semmi se lendítse ki ős nyugalmából. A kórház vezetését már átengedte a felcsernek és a többi aljanépnek. Maga meg ül a meleg nyugalomban, gyűjti a pénzt, meg az érdekes könyveket, és szabad idejében magasröptű marhaságokat fecseg. Pontosan délben ebédel, ahogy az orrát néznem, az itókát se veti meg.
3: Kérem, kérem.
0: Bennünket rács mögött őriznek, rohasztanak, sennyvesztenek. De mindez szép és jó. mert a hatos korterem és a sörillatú könyvtárszoba között nincs semmi különbség. Roppant kényelmes filozófia. Tenni se kell semmit, az ember lelki ismerete tiszta, és a tetejében még bölcsnek is tarthatja magát. Nem, ura. Ez nem filozófia, hanem lustaság, álmos tompa elbutultság. Az megveti a szenvedést, de bezzeg elbődülne, ha az ajtó közé csípni az ujját.
3: Az is lehet, hogy nem bődül.
0: Mint a sakál! És mi volna, mondjuk, ha paralízis kapna, és bezárnák ide közénk? Enni a mi undorító kosztunkat, feküdne a mi mocskos rongyainkon, és tűrnie kéne a dicső Nyikita ütlegeit, erre feleljen maga bölcs!
3: Ez hallatlanul eredeti. Ezen még nem is gondolkoztam.
0: Hát törje rajta a fejét. És takarodjon innen! Maga átkozott spion! Ne gyönyörködjék a szenvedésemben!

0: Nem, postamester úr. Nincs itthon a nagyságos úr. Hetek óta azok közt, az átkozott bolondok közt tölti minden percét.
1: Mondja meg neki, hogy megint kerestem. Megjegyzem, Dariuska, igazán rosszul esik, hogy egy valóságos őrült társaságát többre becsüli az enyémnél. Itt valami nincs rendben.
0: Nem lesz ennek jó vége, tessék elhinni. Néha évvélig is ott ragad.
1: Vitatkoznak?
0: A fene tudja. Nyikita csak 5-től 6-ig, hogy tudja, mit tud, de nem szól, mert a doktor úr mégiscsak a felettese.
2: Bocsánat az alkalmatlankodásért, Ragin kollégát keressük.
0: Az bizony kereshetik. A 6-osban van.
3: Na, mit mondtam?
2: Nem kell azért eltúlozni a dolgot. Természetes, hogy egy orvos meglátogatja a betegeit.
3: Mióta itt vagyok, van annak vagy 13 esztendeje. Ragin doktor egyetlen egyszer sem látogatott be a 6-os kórterembe. Az őrülteket valamiféle állatoknak tartott, akiből hiányzik az isteni szikra.
1: Igen, nekem is mondott ilyesmit. Bocsánat, még be sem mutatkoztam. Averjanics vagyok, a postamester.
2: Hobotov doktor.
3: A postamester úr jó barátja Ragin doktornak.
1: Az igazat megvalva, az egyetlen ember vagyok a városban, akivel érintkezik.
0: Kivéve a bolond tanárt.
1: Igen, ez az, ami nekem is szembeötlött. Mi történhetett a barátommal? Azelőtt 7 számra elvitatkozgattunk, most meg keresztül néz rajtam, ha találkozunk.
2: Minden esetre nagyon kényelmetlen ügy. Orvosi esküm azonban kötelez, hogy végére járjak. Ha megbizonyosodtunk, hogy Ragin doktor, hogy úgy mondjam, nem épp elmélyű, akkor jelentenem kell a felettesemnek.
3: Én azt ajánlom, hallgassuk ki őket titokban.
2: Igen. Én is úgy vélem, ez lesz a legjobb. Postamester úr nem tart velünk?
1: Én talán felesleges vagyok.
2: Ugyan. Ellenkezőleg ön tanúsítatja a leghitelesebben, ha valamiféle furcsaságot tapasztalunk. Menjünk, uraim!
4: Jó estét kívánok az uraknak!
2: Csendesen, öreg! Nem akarom, hogy észrevegyenek.
4: Nem figyelnek azok, kérem, semmire.
5: Nyíltan megmondom! Magasabban állok önnél, és illetékesebbnek érzem magam ezekben a kérdésekben. Maga engem nem taníthat semmire.
6: Higgy el, maga meg én különböző véleményünk ellenére rokon lelkek vagyunk. Ha tudná, édes barátom, mennyire meguntam az általános szellemtelenséget, tehetetlenséget, amivel körül vagyok véve. El sem hiszi, milyen öröm számomra magával beszélhetek. Maga okos ember, és én élvezem az okosságát. Maga az egyetlen okos ember ebben a sárfészekben.
2: Azt hiszem, uraim, eleget hallottunk.
3: Isten irgalmazzon bűnös lelkeinknek. Bevallom, doktor úr, én régen tudtam ezt.

0: Tessék csak, uraim, tessék. Vodkát, sört vagy kaukázusi bort parancsolnak.
1: Igazán lekötelez minket, polgármester úr.
0: Ne kéresse magát, Ragin doktor úr. Ibásnál nincs helye a szerénységnek.
2: Kedves egészségükre.
1: Úgy látom, kolléga úr, ez magára igazán ráférne. Ne vigye túlzásba a munkát.
3: De ne ám! Ej, nem így éltünk azelőtt. Volt, hogy 20 üveg pezsgőt megittunk egy ültőhelyünkben. Doktorkám, maga teljesen megfeledkezik rólunk.
2: A betegeimhez járok.
3: Hát ez derék dolog. Mondja csak, nem találtak még fel valami gyógyszert a lustaság ellen?
2: Szüksége lenne önnek rá?
3: Nekem? Nagyon jól adja. A muzsikjaimnak kellene a legnagyobb mennyiségben.
0: Tulajdonképpen hivatalos ügyben kérettem ide Ragin doktor urat. Gondoltam, a kellemeset összekapcsoljuk a hasznossal. Néhány évvel ezelőtt ön átadott nekem egy feljegyzést a kórházzal kapcsolatban.
2: Pontosan 10 esztendeje annak.
0: Úgy van. Szóval a dolog aktuálissá vált. Mert a patika lassan kiszorul a főépületből, és úgy gondoltuk, hogy az egyik szárnyépületbe helyeznénk át. Természetesen így meg kellene szüntetni a 6-os kórtermet.
2: Ebben semmi körülmények között nem egyezhetem bele. Arra szükségünk van.
0: Ha nem lehet, hát nem. Pár esztendőt még ott is kibír az a patika, nem kell elsietni a dolgot. Különben is vigyázunk mi a magunk bolondjaira. Nem bízzuk őket másra. Apropó, hallottam, hogy a 6-os kórteremben egy csodálatos proféta ütötte fel a fejét.
2: Igen, egy elmebeteg, de határozottan érdekes fiatalember.
4: Hányadika van ma, Ragin kolléga?
2: Azt hiszem, október 12.
4: Ön nem érez valami fájdalmat a halántékánál?
2: Néha fáj a fejem. De azt hiszem, ez nem jelent semmit.
4: Dehogy.
0: Nagyon kimerültnek látszik, és valóságos emberkerülő lett magából.
4: Figyelt? A szemideg reflexei alig működnek.
5: És a melankolikus tünetek is határozottan felismerhetők.
3: Biztosan maga is sok vodkát iszik. Hiába, nekünk öregeknek jobban kell vigyáznunk magunkra, és többet kell pihennünk. Kérem, uraim, hiszen...
0: Na jó. Nézze, kedves barátom, mi úgy véljük, nagyon megerőltette magát az utóbbi hónapokban. Pihenésre szorul.
6: Mire Ragin doktor kért a városházáról, megértette, hogy ez a társaság egy bizottság volt, amelyet az ő elmebeli állapotának megvizsgálására hívtak össze. És ekkor életében először érzett sértődöttséget, felháborodást. Egy héttel ezután azt ajánlották neki, hogy vonuljon végleg vissza. És egy további hét múlva már postakocsiban rázódott barátjával, a postamesterrel, aki rábeszélte egy hosszabb utazásra. Az utazás azonban fárasztotta. Hiányzott Dáriuska, hiányzott a nyugodt mindennapos sörözés, és ingerelte barátja állandó jelenléte szakadatlan becsegése. Képtelennek érezte magát még a gondolkozásra is. Mire hazaérkeztek, november vége volt, és a Városka utcáit magas hó borította. Állását és lakását pedig Hobotov doktor foglalta el.
7: Drága barátom, bocsássa meg, ha most az út végén megkérdezem, miféle anyagi eszközök felett rendelkezik?
2: 50... 60, 70. 5 meg a nadrág zsebben, az apróval együtt összesen 86 rubella.
7: Nem úgy értem. Azt akartam kérdezni, hogy mindent összevéve milyen anyagi eszközök állnak rendelkezésére?
2: De hát mondtam már, 86 rubella. Ezen kívül az égvilágon semmim sincsen. Semmim.
7: Úristen! És én micsoda költekezésbe hajszoltam, drága barátom. Drága szegény barátom.
6: A pénze elfogyott. Már szégyelt elmenni a bolt előtt. Az új háziasszonynak nem mert a szemébe nézni. A boltban már 32 rubellel tartozik a sörért. Dáriuska titokban régi ruháit és a könyveit adogatja el, de már ezt sem bánja. Fárasztja, nem tudja lekötni az olvasás. Látogatóit halálra unja. A postamester erőltetett jókedvével és végtelen locsogásával, Hobotov doktor meg Brómkálival és Rebarbarával kínozza.
7: Édes barátom, mennyivel jobb színben van, mint tegnap. Nagyszerű, nagyszerű.
1: Bizony ideje, hogy talpra álljunk, kollégám. Hiszen már maga is unhatja ezt a nyavajgást.
7: Talpra állunk, talpra bizony. Még 100 évig is elélünk el.
1: Ha 100-at nem is, de 20-at garantálok. Ne csüggedjen. Elég az orlógatásból, kollégám.
7: Majd megmutatjuk, hogy mit tudunk. Majd megmutatjuk. Jövő nyáron, ha Isten is úgy akarja, elmegyünk a Kaukázusba, és lóhától beutazzuk az egészet. Hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp. És ha onnan visszajövünk, akárki meglássa, táncolni fogunk a lakodalmát, megházasítjuk magát, édes barátom, meg bizony.
2: Ízetlen ostoba tréfák. Hát nem látják be, hogy ez képtelenség. Hagyjanak békén! Takarodjatok, takarodjatok előle mind a ketten. Ostobán tökkel ütöttek. Nem kell nekem se a barátságotok, se a csöpjétek. Pajankok. Madarság. Ízetlenség, menjetek a pokolba. A pokolba! Ostobák. Ostobák. Tökkel ütött pajankok. Bocsássoruk meg nekem. Nem látjátok, hogy az egész betegségem abban áll, hogy 20 év alatt ebben a városban csak egyetlen egy okos embert találtam. És az is őrült. Nem vagyok beteg. Csak zsákutcába jutottam. És nem lelek kiutat.
6: Másnap este Hobotov konzíliumra hívta Ragin doktort a 6-os kórterembe. Ragin doktor azt hitte, hogy Hobotov sétálni hívja, vagy némi pénzkeresethez akarja juttatni. Gyanútlanul felöltözött és követte kollégáját az utcára. Nem tudni miért, egész úton egyikük sem szólt egy szót sem. A 6-os kórterem előtt Nyikita szokása szerint felugrott és haptákba vágta magát. Hobotov betessékelte Ragin doktort a kórterembe.
5: Parancsoljon! Azt hiszem, tüdőkomplikáció lépett fel szegénynél. Várjon meg itt, mindjárt visszajövök, csak a stetoszkópomért megyek.
7: Tessék parancsolni, átöltözni. Nagyságos uram, ez az ágya, ide tessék ülni. Hoztam köntös, papucsot, inget, meg gatyát.
2: Miket beszélsz?
7: Ha Isten is úgy akarja, hamarosan megtetszik gyógyulni.
2: Mindegy. Egészen mindegy. Akár frak, akár díszegyenruha. Akár ez a csíkos kórházi köntös. Igaz, Nyikita?
7: Adja Isten, hogy
3: meggyógyulja.
2: Igen. Hát akkor gyújtsunk rá. Ennyi, hol is a tárcám? Ó, persze a ruhámban maradt, azt meg Nikita kivitte. Különös. Vajon ki fogja viselni? Igen. A csizmában a szeg majd feltöri a lábát. Különös, ha nem velem történik, kacagok rajta. Gromov. Gromov megjósolta. Szent Isten, mi lesz, ha felébred? Szörnyű. Ez csak valami félreértés lehet. Itt élni. Hogyan éljen itt az ember napokig? Hetekig, sőt, évekig. Én is. Sétálni ajtótól ablakig, ülni, mint egy faszent, és gondolkozni. Jó. Nem, ezt nem lehet kibírni.

0: Hát magát is ide csukták, kedvesem. Roppantul örvendek. Eddig maga szívta a mi vérünket, most majd a magáit is szívják. Nagyszerű. Na, mit szól ehhez a mi kis Diogenészünk?
1: Ez csak valami félreértés lehet.
0: Átkozott élet. És ami a legmegalázóbb az egészben, hogy nem a szenvedések megjutalmazásával végződik, nem megdicsőüléssel, mint valami operában, hanem a halállal. Jönnek a szolgák, és karjánál, lábánál fogva megragadják a hullát, lehúszolják a pincébe. Na de a túlvilágon felvirrad a mi napunk. Igaz? Doktor úr, visszajárok majd, és addig fogom kísérteni ezeket az átkozott férgeket, amikkel őszülnek a félelmükbe.
1: Alszik.
0: Nem. Mit akar?
1: Elvesztettem a bátorságomat, kedves barátom.
0: Vigasztalódjék a filozófiával.
1: Istenem. Maga mondta valamikor, hogy Oroszországban nincsen filozófia. Ellenben mindenki filozofál, még az ebi halak is. Miért mosolyog olyan kárörvendőn? Hogy ne filozofálna az ebi hal is, ha egyszer nem elégíti ki az élete. Ha egy értelmes, szabadságszerető embernek nincs más kiútja, mint eltemetkezni egy ilyen piszkos, ostoba városba, és egy életen át kuruzsolni piócával, meg muskártapasszal.
0: Szamárságokat fecseg. Ha unta a kuruzslást, ment volna miniszternek.
1: Nincs kiút. Gyengék vagyunk, édes barátom. Közönyös voltam, és nem törődöm. Elvesztettem a bátorságomat. Szörnyű ez a helyzet.
0: A gondolkozó ember a jót önmagától várja. Az élet megértésére kell törekedni. Ugye? Így vigasztalt, kedves barátom.
1: Egy kis sör, és utána egy cigaretta. Kimegyek egy kicsit. Lámpát hozatok, nem bírom így. Nem bírom így tovább. Aj, mikor lesz már vége ennek a szörnyű éjszakának?
2: Hová megy? Nem szabad? Tessék visszafeküdni.
1: Csak egy pillanatra akarok kimenni. Egyszer végigjárom az udvart.
2: Nem szabad, meg van tiltva. Hiszen tetszik tudni.
1: Ki tiltotta meg?
2: Hát a doktor úr. Nem tetszik emlékezni rá.
1: Akkor most megvásítom.
2: Aludni tessék inkább. Baj lesz belőle.
1: De hiszen senkinek semmi baja nem történik attól, ha én egy kicsit kimegyek. Engedj, nem érted? Nyikita, nekem ki kell mennem.
2: Ne csináljon rendetlenséget! A rend az rend!
0: Az ördög tudja, miféle rendez! Milyen jogon állja el az ajtót? Hogy merészelnek rabláncon tartani minket? Ez erőszak! Önkény!
2: Kuss! Ez a rend!
1: Eresz ki, ha mondom, nincs sokat hozzá!
0: Hallod, de te barom! Nyisd ki, mert betöröm az ajtót!
1: Nyisd ki!
2: Csak
1: nyisd ki!
2: Nem segít rajtatok senki!
0: Sosem eresztenek ki minket! Itt kell megrohadnunk! Uramisten, egy csak ugyan nincs túlvilág, nincs pokol, és ezek az aljas gazemberek sohasem fognak megbűnődni. Hol az igazság? Nyisd ki, te csirkefogó, mert megfulladok. Nyisd ki, vagy szétzúzom a fejem.
1: Gyilkosok!
2: Szétzúzom a fejem. Gyilkosok! Nesztek!
1: Ne!
2: Ne! Ne! Ne!
1: Ne! Ne üss bennünket!
2: Lázadoztok! Nesztek! Nesztek! Nesztek!
3: Aztán minden elcsendesedett a rácsok mögött. Másnap Ragin doktor nem evett, nem ivott. Mozdulatlanul feküdt, és hallgatott. Csak a Berkeley szólt rendületlenül. Este felé Andrej Jefimics Ragin meghalt agyvérzésben. Először félre beszélt.
1: Dariuska, legyen kedves behozni a sörömet. Miért haragszik rám? Nyugodjék meg, kérem.
4: Soha életemben nem loptam.
1: Valakinek ülni is kell benne. A bölcs megveti a szenvedést. Mindig ugyanaz a Berkeley. Dariuska, adtál neki pénzt? Ne, ne is.
4: Hogy tűrhettem el ezt a sok szörnyűséget annyi éven át? Miattam szenvedtek mások. Megérdemeltem magam is.
1: De most végzek velük.
4: A postamester levelet hoz. Gyönyörű ez a rénszarvas csorta. És milyen kecsesen szögdel között. Átkozott. Hát sose hallgat el.
3: Ragin doktor ezután örökre elvesztette öntudatát. És jöttek a szolgák, karjánál, lábánál fogva megragadták a hullát, és elvitték a kórház kápolnájába. Az asztalon feküdt nyitott szemmel, éjjel besütött rá a hold. Reggel odament hozzá a felcser, ájtatosan imádkozott a feszület előtt, aztán lezárta volt főnöke szemét. Másnap eltemették Ragin doktort. A temetésre nem jött el senki. Csupán Dariuska és a postamester.

0: Elhangzott a 6-os számú kórterem. Rádiójáték. Csehov elbeszélése nyomán írta Liska Dénes. Szereplők: Ragin doktor, Tomanek Nándor. Gromov, Újréti László. Postamester, Till Attila. Hobotov doktor, Geréb Attila. Felcser, Harkányi Endre. Darjuska, Lóránt Hanna. Polgármester, Kovács Gyula. Rendőrfőnök, Láng József. Orvos, Strab Dezső. Öregember, Turgonyi Pál. Fiatal nő, Málnai Zsuzsa. Nikita, Sós Lajos. Mojszejka, Nádai Pál. Postás, Kalocsai Ferenc. Muzsik, Ambrus András. Beszélő, Örkényi Éva. Zenei munkatárs Trost Margit. A rendező munkatársa Brajer Otto, Fülöp Sándor, Váci Györgyné és Olá Gyöngyi. Szerkesztette Horváth László. Rendezte Barlai Gusztáv.
1: A rádiójáték 1980-ban készült, és legutóbb 2003. május 18-án hangzott el a Magyar Rádióban.

Mi, akik közepét keressük, csak szélein járunk. Miénk a napsütött berakás, a politúr, a stukatúr. De a kőben mi lakik? De ki rejlik a kőben?

A hívés rendkívül fontos. Nélküle rengeteg ellentmondó dolog igaz lenne.

0: egész télen a Magnifikattal, Johann Sebastian Bach nagy D-dur Magnifikattjával éltünk együtt. Talán inkább azt kellene mondanom, hogy a Magnifikatból éltünk, mert vele táplálkoztunk. Most úgy tetszik, hogy nélküle nem tudtunk volna életben maradni, nem tudtuk volna kibírni a gyötrelmek ostromát. Házunk 3 hónapig ettől a lelkesítő zenétől visszhangzott. A gyerekekkel együtt egész nap úgy szállt fel a lépcsőkön, mint valami gyülekezésre hívó jel, mint valami imádság. A padlókon és a falakon egész nap áthallatszott egy hang, amely mámorosan gyakorolta a hatalmasokat döntele trónjaikról bibliai versezett dallamát, a ház mélyén pedig, ugyan mit szólt volna Johann Sebastian Bach ehhez a szédületes ellenponthoz, egy másik fiatalos és egy kissé nyers hang nyomán a "Mert nagy dolgokat cselekedett velem" szilárd dallamvonala bontakozott ki. Szerencsére szerda esténként mindenki a hangszerjátékosok köré gyűlt össze. Rend támadt, és hatalmába kerített mindenkit. A bensőséges áhítat órája volt ez. Az üsdobok mélységes mély hangon dübörögtették a glóriát.
1: Az ember bukott Isten, aki a mennyire emlékezik vissza.
0: Badarság. Gondolj csak arra, hogy amikor anyád cukorborsót és kenyeret ad neked, azt akarja ezzel mondani, hogy az ember bukott Isten? Nem. Nem, csupán táplálni akar téged. Erősíteni akarja testedet, lelkedet. A zene Isten megpillantása. És ez elég. Ez minden. Bach zenéje nem egyszer megváltoztatta elhatározásomat és módosította tetteimet. Johann Sebastian gyakran meghallgatott. Gyakran csodát művelt velem. Gyakran visszaadta bátorságomat. S ha nem is derített hangos jókedvre, de legalább megnyugtatott. A zenének kétségkívül megvan az a titkos és néha borzalmas ereje, hogy rávilágítson kedély állapotunkra, de ezen felül rendelkezik azzal a rémítő hatalommal is, amelynek segítségével bizonyos kedély állapotokat elő tud idézni bennünk. A zenének szerepe van a sejtelmek megszületésében és fejlődésében. Bach műve egy üres, de mesterien megépített székesegyházhoz hasonlóan lelkünk minden rezdülésére isteni érzékenységgel és tökéletes együttrezgéssel felel. Mert a zene legelső sorban azért adatott az embernek, hogy dicsőítsen és ünnepeljen. A zenét azért kaptuk, hogy hálát rebeghessünk, hogy rajongva fejezhessük ki magasztalásunkat és köszönetünket.

0: A háború moraja annyira megült a lelkemet, hogy néha napján már-már leroskadtam. A háború feneketlen zűrzavarában a rendhez, a ritmushoz és a harmóniához, az isteni zenéhez fohászkodtam. Hova tovább? Nem tudok zene nélkül élni.
1: Hát akkor muzsikáljon önmaga.
0: Sajnos nem játszom egyetlen hangszeren sem.
1: Hát akkor tanuljon meg, mint annyian mások.
0: Ez talán már túl késő.
1: Az igaz. Ahhoz valóban öreg már, hogy hegedülni tanuljon. Hát tanuljon meg fuvolászni.
0: Fuvolám aztán jótevő barátommá vált. Ha nem engedelmeskedett is minden kívánságomnak, mégis könyörületesnek mutatkozott, amikor búskomorságom perceiben szükségem volt rá. A zene engem mindig imára emlékeztet. Jobb, ha egy igaz ember nem imádkozik naponta, mintha rosszul és igazi emelkedettség nélkül kell imádkoznia. Nem szabad, hogy az Isten olyan megszokott öreg baráttá váljék, akinek számára már nincs semmi mondani valónk, és aki előtt az ember elbóbiskol.

Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, azonképpen itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökkön.

Halljad, Izrael! Az örökkévaló a mi Istenünk. Az örökkévaló egyetlen egy. Szeresd az örökkévalót, Istenedet, egész szíveddel, egész lelkeddel és minden tehetségeddel. Legyenek ezek a szavak szívedben, és vésd azokat jól gyermekeidbe. Beszélj róluk, ha otthon tartózkodsz, vagy ha úton jársz, amikor lefekszel, és amikor fölkelsz.

Adj nekünk esőt a rizsföldekre, hogy növekedjék a rizs. Védelmezz bennünket, hogy mi és gyermekeink egész öregségünkig meglegyünk áldva a föld ajándékaival. Engedd, hogy halottaink bemehessenek a paradicsomba, s ott Buddhának szolgáljanak. Az eltávozott lelke éljen örökké, míg a teste porrá lesz.

0: Babits Mihály.
1: Mint a bókos szentek állnak a fülkében, kívülről a szemnek kifaragva szépen, de befelé, hol a falnak fordul hátok, csak darabos sziklas durva törést átok. Ilyen szentek vagyunk mi. Micsoda ős szirtből vágták ki lelkünket, hogy búzsdarabjai még érdesen csüngnek, érdesen, szennyesen spélik születetlen, hova nem süt a nap, hova nem fér a szem. Krisztus Urunk, segíts meg! Hallottunk ájtatos régi faragókat, kik mindent egyforma türelemmel róttak, nem

élő kéme. Strucmód fúr a percek vakfövenye alá balga fejünk, s így ér a félig kész halál. S akkor mivé leszünk mi? Gyónatlan és vakon, az évek szennyével löknek egy szemétre a hibás cseréppel, melynek nincs csörgője, s íze mindörökre elrontva, mosatlan hull vissza a rögbe. Krisztus Urunk, segíts meg! Kifarag valaha bennünket egészre, ha nincs kemény vésőnk, hogy magunkat vésne, ha nincs kalapácsunk szüntelenül dúló, legfájobb mélyünkbe belefúró fúró. Szenvedésre lettünk mi. Szenvedni annyi, mint diadalt aratni. Ó, hány éles vasnak kell rajtunk faragni, míg méltók nem leszünk, hogy az ég királya beállítson majdan szobros csarnokába. Krisztus Urunk,

0: József Attila.
1: Dolgaim elől rejtegetlek. Istenem, én nagyon szeretlek. Ha rikkancs volna mesterséged, segítnék kiabálni néked. Hogyha meg szántóvető lennél, segítnék akkor is mindennél. A lovaidat is szeretném, és szépen, okosan vezetném. Vagy inkább ekeszarvat fogva szántanék én is a nyomodba. A szíkre figyelnék, hogy ottan a vasat még mélyebbre nyomja. Ha csősz volnál, hogy óvd a sarjat, én zavarnám a felevarjat. S bármi efféle volna munkád, velem az soha meg nem unnád. Ha nevetnél, én is örülnék. Vacsora után melléd ülnék, pipámat egy kicsit elkérnéd, és én hosszan mindent elbeszélnék.

0: Bialik.
1: Mi mérgezi e hangot? Ki kevered dalba bút, ti zúbbeli rabok? Tört lelketeket siratjátok el, s az eltemetett, s jövendő napot. Gyászdal ez sivár sorsotok felett, szellemetek keserünk kifakad, a szív borával élesztgetitek a vérapasztó száraz szavakat. Megváltó után sírtok és kiáltok, az irgalmashoz oltalmat, segélyt. Egy figyelő és látó szemre vártok, egy szívre, mely a romlásban megért.
2: Ti árvák, nincs egy halló fül, hiába.
1: Mint elkallódott ima, kósza lélek halál csöndjébe, kormos éjszakába vészel a jaj. Ó, ki is értené meg? Hallottam én, mint ifjú ezt a dalt. És láttam őket makacs szorgalomban. A ráncos homlok, nagy szem és kihalt, olmos arc irgalmat várt valahonnan. E ráncok, szemek folytott vágyakat üzentek, s fáradt lángot, mely kihűl. E ráncok, szemek láttán fölriadt, s vergődött szívem, s lángoltam belül. S a hangjuk, ó, a hangjuk visszahallom, haldoklókja a sír az éjjel.

fel, s felordít szívem, ribajna és elajlom. Éj áldott erők!

0: Emily Dickinson.
1: Ima az még maradt. Ó, Jézus, odafent. Nem tudom, hol a csarnokod. Mindenütt zörgetek. Te indítsz délen földlökést, örvényt a tengeren. Mondd, názáreti Jézusom, nem nyújtsz kezet nekem.

0: Albert Einstein.
1: A vallás kozmikus élménye a természettudományos kutatás legerősebb és legnemesebb motívuma. A misztikum élménye a legmélyebb és legmagasztosabb érzés, amire képesek vagyunk. Egyedül csak ebből eredhet igazi tudomány. Ha ez az érzés idegen, ha valaki már nem tud csodálkozni, nem képes elveszíteni magát a tiszteletben, az lelkileg már is halott. Annak tudása, hogy a kikutathatatlan valóban létezik, s hogy a legmagasabb igazságként és a legragyogóbb szépségként nyilatkozik meg, amiről nekünk csak halvány sejtelmünk lehet, ez a tudás és ez a sejtelem minden igaz vallásosság magja. Az én vallásosságom egy magasabb természetű, végtelen szellemi lény alázatos imádásában áll, amely lény apró részletekben ad hírt magáról, és e részleteket mi, a magunk gyönge és elégtelen érzékeivel fel tudjuk fogni. Ez a mély, érzésszerű meggyőződés egy magasabb gondolkodó erő létezéséről, amely erő a kikutathatatlan világmindenségben lesz kézzel foghatóvá, ez adja Isten képzetem tartalmát.
2: Tolsztoj egészen váratlanul egyszer csak megkérdezte tőlem.
3: Miért nem hisz Istenben?
2: Nincs hitem, Lev Nikolajevics.
3: Nem igaz. Maga természeténél fogva hívő, és Isten nélkül nem képes semmire. Ezt hamarosan meg fogja érezni. Maga nem hisz makacságból, sértődöttségből, mert a világ nem olyan, amilyennek maga szeretné. Vannak olyanok is, akik zavarukban nem hisznek. Ez fiatal emberekkel fordul elő. Istenítenek egy nőt, de nem akarják kimutatni. Félnek, hogy nem érti meg, és aztán nincs hozzá bátorságuk. A hithez, akárcsak a szerelemhez szintén bátorság kell. Ki kell mondanunk önmagunknak, hiszek. És minden jóra fordul, minden magától értetődő lesz és vonzó. Látja, maga sok mindent szeret, és a hit az éppenséggel felfokozott szeretet. Még többet kell szeretni, és akkor a szeretet hitté alakul. Ha az ember feltétel nélkül szeret egy nőt, a legjobbat a világon, mindenki a legjobbat szereti, ez már hit. A hitetlen nem képes szeretni. Ma ebbe szeret bele, egy év múlva egy másikba. Az ilyen emberek lelke csavargó, terméketlenül él, és ez nem jó. Maga hívőnek született. Semmi értelme annak, hogy tettesse magát. Nézze, maga azt mondja, szépség. De mi a szépség? A legmagasabb és legtökéletesebb. Vagyis Istent.

0: kanszermélyé.
1: Az Isten élmény gyakran úgy megy végbe, hogy istenkép fel sem merül. Egy lény, egy érték megjelenésével konkrét vagy elvont istenkép bukkan fel, vagyis istenül. A gyermek istene ezért az apja vagy az anyja. Az ember transzcendens istene általában az a dolog, aminek magát áldozza. Immanens istene a szenvedély, elhivatottsága iránt. Faust transzcendens istene az öröknői volt. Immanens istene az életvágy. Don Juan transzcendens istene a nő volt. Immanens istene az erotikus érzékiség. A tudós transzcendens istene a tudománya, a művészé a művészete. Immanens istenük az igazság, illetve a szépség iránti szenvedélyük. Amikor hívő emberről beszélünk, nem kérdezzük, miben hisz. A hívő és a hitetlen ember magatartása alapján igen jól megkülönböztethető. A hívő magatartása nyilvánvalóan egy bizonyosság bizonyosságán alapul, azon a feltétlen érzésen, hogy van bizonyosság. Eredetileg az Isten sem nem alapja, sem nem tárgya a hitnek, mert a hit egészen szabad. Így hát az ember hívő lehet, és hitéből cselekedhet, anélkül, hogy gondolna rá, köze van az Istenhez.
0: Rilke.
2: Itt az idő, uram. Nagy volt nyarad. A napórákat vont homályba esztán, s küld szét a pusztán a viharokat. Sürgesd, érjen be a kései fűrt, egy-két napját még fordítsd déliesre. Tedd, hogy beteljen, s a súlyos szemekbe a legédesebb édességet űzd. Kinek nincs háza még, nem lesz soha. Aki magányos, az marad örökre. Virraszt, olvas, levelet ír tűnődve, s a fasorokban járkál tés tova, nyugtalanul, míg hull a lomb köröp.

0: Edith Stein.
1: Engedd, Uram, hogy vakon járjam az utakat, amelyek a tiéd. Nem akarom megérteni akaratodat, hiszem, gyermeked vagyok. Bölcsesség, atya, az én atyám is vagy. Ha éjszakában vezetsz is, magadhoz vezetsz. Uram, hadd történjék, amit akarsz. Én készen állok. Még ha életemet ez időben nem is békíted meg. Hisz te vagy az idő, ura. Tiéd a mikor. A te örök jelened egykor az enyém is lesz. Válts mindent valóra, miként terveidben elgondoltad. Ha majd csendesen áldozatra hívsz, segíts is végbevinni azt.

0: Beethoven.
1: Tágítsd ki lelkemet, ó, emeld fel a nyomasztó mélységből, ragadd el művészeteddel, hogy félelem nélkül törjön fölfelé tüzes lendülettel. Mert csak te, egyedül te tudsz, egyedül te vagy képes lelkesíteni.

0: Holnap már nem leszünk többé szépek.
1: Csak szegény nők vagyunk, egy pillanatig, gyengék és törékenyek.
2: De ma az örökké valóságba hivattunk.
0: Beszélj mind hármunk nevében, Beáta.
2: És mit kell mondanom?
1: Mondd el csak a rózsát.
2: Melyik rózsát?
1: Az egész világét, ebben a pompáson kinyílt virágban.
2: Elmondom, mivel kívánod a rózsát. Mi a rózsa? Ó, rózsa! Nos hát, amikor belélegezzük illatát, mely az isteneket élteti, nem, de csak egy kis foszló szívhez jutunk el, amely mihelyt ujjunk közé fogjuk, szirmokra hull szét és elenyészik, hús szív saját csókjába burkolózva, ezer szirompójába szorítva. Hó, megmondom, nem a rózsa, hanem egy pillanatra beszippantott illata örök. Nem is a rózsa illata, a teljes teremtésé, amit Isten nyarában alkotott. Egyetlen rózsa sem, hanem kimondhatatlan körben a tökéletes szó, melyben végül egy pillanatra e magasztos órában minden megszületett. Ó, paradicsom a sötétségben!
0: Ez lakhelyünk mindörökre.
2: A békehelye.
1: Ó, ha ez az ember nem akarja leszakítani a fürtöt, ó, ha nem akarja belélegezni párlatát, és szorgosan megkötözni ősei földjének szőlővesszeit, melyek megnyitják neki bőven csorgó erőket. Ó, ha továbbra is bíráskodni akar, ó, ha méricskél és tétovázva fontolgat, ahelyett, hogy átadná magát a tűznek, amely minden tagjában ropogva ég, lángokat és szikrát szór, meleget lövelve és mindent bevilágítva. Akkor minek ültették a szőlőt a naptól dédelgetett hajlatokba, égő kövek közé, és hasztalan sokszorozza meg a napot mély és szívós gyökereiben a szőlőtőke, a vízözön leánya és üdvösségünk titokzatos jele. Ó, ha ez a férfi nem akarja, hogy a lány higgyen neki, nem kellett volna kézen fognia és ezt mondani néki: szeretlek, szép vagy. Ha nem akarja magával vinni, nem kellett volna kézen fognia. Ha nem akarja kiinni a kelyhet, ne emelje ajkához. Ó, ha mindig valamit tennie kell előbb, és szüksége van a kutatásra, az ítéletalkotásra, a tudásra és az okoskodásra. Ó, akkor ne érintse ajkával a kelyhet, amely összesűríti az időt, és mindent egyszerre ad nekünk. Mert ez az élet túl hosszú, és az idő unalmas, és egyedül a pillanat örök, mert nincs tartalma. Mit tegyünk, ha csak karjai között tudok asszony lenni, és csak szívében lehetek a bor kelyhe? Ha a férfi nem akarja leszakítani azt, aminek nincs ideje, és amit máshonnan kap. Ó, ha érintetlen akar maradni, nem kell a tüzet ölelnie. És ha váratlan számára a kehely, mit tesz az asszonnyal, és mit tesz a halállal?
0: Mondjátok, ki adja vissza nékem a szabad teret és a szabadság nyers szélcsapásait, amely elragad, mint egy vadlegény, aki két kezével a magasba röpíti táncos nőjét. Ó, ki nem beszél szabadságról? De hogy megértsük, mit jelent, fogolynak kell lenni. Törvényen kívülinek, menekültnek. Íme itt vagyok, mint sebzett madár, aki a költözők rajából leesett, és az udvarban a szekér alatt rak fészket. Száműzöttnek kell lenni, hogy megtudjuk, mi a haza. Ó, ki adja vissza nekem a hazát, és ezt a tengerként hullámzó búzamezőt, sejemnél lágyabbat, amely lábamnál ringott szélesen a júliusi éjszakában.
2: Íme csak hamar előtűnik a nap, hogy tanúsítsa. A test holt, de a szellem él. És mielőtt még megmutatná magát, a földi lélek elszabadul, és feléje illatozik. Mindaz, amit a kegyelem meglágyított, mindaz, amit az ég harmata áthatott, mindaz, amit a talajfagya összesűrít, mindaz a teremtmény teste, kinyílva Isten felé szálló illatként lebeg. Ó, Istenek, akik testből és lélekből alkottatok minket, ne féljetek káromkodásainktól. Legyetek elégedettek. Igaz, hogy testünk felbomlik. És az, aki fiatalnak és erősnek hiszi magát, mondja meg, hogy vajon az aranylángok illata, melyek a rettenetes rózsák közé csapnak, és a halál liliomainak fehér kelyhei, hasonlók ezer trombitához. Az egyedüliek, amikről tudomása van. És csak hamar az egyetlen pillanat etrófeája végkifejlethez vezet. A halált elnyeli az élet, és a tavasz fehér virága mindenfelé elenyészik a dús lombozatban, mint mikor a tenger felszívja a fehér tajtékát.
0: Még egyszer a halálon áttekintő élet.
2: Az éjszaka, mely ismét csődöt mondott.
1: Mielőtt e nap ismét elválasztana bennünket.
0: Mielőtt arcunk színt kap.
1: Mielőtt a nap, amely mindent szétválaszt és megkülönböztet.
0: Mielőtt a nap.
1: Mielőtt a nap, mely taszít és szétválaszt mindent.
0: Mindhármunkat.
1: Újra a nappal.
0: Szétválasztaná három hangunkat.
2: Mielőtt az ég a fényben kihújna.
1: Mielőtt a nap saját fényében kihújna.
0: Mielőtt kihújna az utolsó.
1: Ott fenn.
2: Ott lenn.
1: Egy naív kis csillag édesen ezt mondja. Ne felejtsetek el.

0: Elie Wiesel.
1: Zsidónak lenni annyit jelent, az ellentmondásokat összegezni. Annyit jelent, a múltat oltalmazni, noha a társadalom csak a jövő meghódítására törekszik. Annyit jelent betartani a szombatot, bár a hivatalos heti pihenőnap a vasárnap vagy a péntek. Annyit jelent áhítattal tanulmányozni a Talmudot, törvényeivel és régi módi vitáival akkor is, ha két lépésnyire a hédertől vagy a jesivától éppen barátainkat vagy a szüleinket kapja el egy razzia, avagy ütlegelik egy pogrom során. Annyit jelent a szellem jogát hirdetni abban a világban, mely a szellemet tagadja. Annyit jelent dalolni és dalolni egyre erősebben, annak ellenére, hogy körös körül minden a világ végét, az emberiség végét hirdeti.

0: Ady Endre.
1: Istenem földben, fűben, kőben, ne bántsuk egymást mostanában. Sokat járok a temetőben, sokat emlegetlek, citállak. Te vagy ma a legvalóbb, nem vagy. Ős magyar névvel, az ős állat. Szeress engem, ha tudsz szeretni. Szeress engem, mert jaj, utálnak. S olyan jó szeretetnek lenni. Szeress engem, s ölelj át szépen. Mi hajcudarvilágot élünk, s kenyértől függ az üdvösségem. Úgy szeretnék szabad úr lenni, de éltem, sorsom ki van mérve. Így kell születni, így kell enni, így kell csókolni és megmaradni, és így kell nagyokat tervelni, kérni és mindig adni. Adni.

0: Pilinszky János.
1: Add Istenem, hogy a világ kisimuljon, és elcsendesedjen bennem és mindenkiben. Hogy az éjszaka csöndjében asztalodhoz ülhessek, ahhoz az asztalhoz, ami mellől senki se hiányozhat. Ahhoz az asztalhoz, hol a nappal és a csillagokkal együtt a hétköznapok is kialszanak, s egyedül a te békéd világít. Igen, hogy helyet foglalhassak már most egy rövid időre annál az eljövendő asztalnál, amit egy örök létre megígértél, és aminek egyedül a te békéd a lámpása, eledele és terítéke. Add meg előlekként azt a csendet, azt az asztalt, ahol minden szívódás, félreértés és megkülönböztetés megszűnik végre, ahol mindenki helyet kap, a maga helyét, a legkisebb féltékenység is leveti csúf álarcát, s színét vesztve elpárolok. Nevezz meg valódi nevünkön, mivel valamennyien szenvedünk attól, hogy álnéven élünk, telve álnoksággal, amit magunk fabrikáltunk, mivel jobbnak, különbnek, álhatatosabbnak és áldozatkészebbnek kívántunk látszani másoknál. Valódi neve csak keveseknek van itt a földön. Kivétel alig. Szentjeid között talán Bach, talán Mozart. Asztalodnál Bachnak továbbra is Bach lesz a neve, és Mozartnak Mozart. Fáradt vagyok. Istenem, kifárasztottak kéréseim, és megtéptek a világ kérései. Ha mégis kérek tőled imámban valamit, nevedd tőlem, nevedd el tőlünk a kérés nélküli imádságot. A kérés nélküli imában nem csak én, de az egész mindenség hallgat, s hallgatnak azok is, akik egy szinttel még mélyebben torzsalkodnak, harcolnak, lázonganak és ítélkeznek. A nem kérő imádságból azonban imádkozza bárki is, az egész világ térden áll a teremtés egyességében. A kérés nélküli ima jók és gonoszak számára talán nem egyéb, mint egy pillantást vetni az asztalra, mely öröktől fogva terítve áll az atyai ház udvarán. Ennél az asztalnál nem lesz többé se ellenség, se barát, se vér szerinti rokonság, se szülő, se feleség. Ennél az asztalnál mindenkinek akad egy szék, s mindenki a maga eleve kijelölt, ezerszer áldott helyére kerül. Annyi vita, helycsere és zűrzavar után.

0: Mit fedezett fel az evangéliumban?
1: A tudattalan összes dinamizmusát, amit a pszichoanalízis felfed. Arra következtetek, hogy Jézusban az emberben, a tudati és a tudattalan tökéletes kapcsolatban volt egymással, bennünk viszont a kettő között állandó korlát van.
0: Jézus jó pszichoanalitikus volt?
1: Mondjuk úgy, hogy tudott hallgatói tudattalannyához beszélni. Az evangéliumot olvasva felfedezem, hogy Jézus nem csak megváltoztatja az embereket, mert tudattalanjukhoz, tehát vágyaikhoz szól, de veszélyesnek is tűnt kora vallási mesterei szemében. Ezt a pszichoanalitikusok szemére is vetik.
0: Tudattalan, vágy, ezek a szavak keresztény körökben zavart keltenek.
1: Nem csak keresztény körökben. Mindnyájan bonyolultak, félénkek vagyunk. Gyermekkorunkban a gyámkodó felnőttektől függünk, később pedig a mit szólnak majd hozzától. Mindnyájan frusztráltak vagyunk. Nagyrészt tudattalanunk ösztönös indulatainak elfolytásából építjük fel magunkat, azért, hogy magatartásunkat a társadalmi élet konformizmusához alakítsuk. Ezért ragadott meg Jézusnak ez a mondata: ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek. A gyermekek tudattalanok, teljesen vágyaikban élnek. Megmondják és kinyilvánítják őket.
0: Igen, de ha ösztönös indulatainkat, vágyunkat követjük, ez nem azt jelenti, hogy elengedjük magunkat? Nem a tudat, a tisztánlátás és az akarat révén vagyunk emberek?
1: Ez így van, de egy adott társadalomban vagyunk emberek, a vele járó összes hazugsággal, félelemmel és megalkuvással. Jézus visszavezet bennünket a tudattalanhoz, tiszta vágyunkhoz, hogy olyan életet adjon nekünk, amire csak ő képes. Teljes, tökéletesen szabad, konformizmus nélküli, képmutatástól mentes életet. Jézus tengelyt ad tudattalan életünknek, legtestibb ösztönös indulatainktól kezdve egészen a leglelkiebbekig ott van, mint életünk mestere. De először felborítja a mintaképeket. Kora és a mindenkori farizeusokétól teljesen különböző mintaképeket állít fel. Felborítja hamis hierarchiájukat, megmutatja, hogy a legkisebbek, az evangélium világának egynegyede, a prostituáltak, a vámosok, a szamaritánusok, az összes lenézett lehet olyan értékes, sőt, még értékesebb, mint a legelőkelőbb farizeus. Ez nagy horderejű volt, sokan még ma is nehezen ismerik el.
0: Milyen az ön Jézusa?
1: A vágy mestere.
0: Igen, mondja másképpen.
1: Jézus az emberiség igazi mintaképe, és mindig jelen van, mindig hozzáfordulhatunk, és akkor kevésbé leszünk hamisak. Ő a mi hangvillánk. Mi emberek hamisan énekelünk. Jézus újból meg újból megadja a helyes kezdő hangot. Szociális és értelmes emlősök vagyunk. Az értelem óvatossá tesz bennünket, és nagyon erős létfenntartási ösztönnek engedelmeskedünk. Jézus ezt mondja: ennél sokkal többek vagytok. Szívetek Isten szeretetére termett, és a nagy vágyak számára, nem csak a szükségletek kielégítésére és a védelemre.
0: Nem mondja meg, ki Jézus az ön François Dolto számára?
1: Rendben van. Számomra az az emberi lény, aki maximálisan meg tudta valósítani emberi testében és emberi életében azt, ami kicsiben mindnyájunkban bennünk van. Ő volt az emberré vált Isten igéje.
2: Gandhi.
3: Az igazságban akarok maradni. Semmiféle igazságtalanság előtt nem akarok meghajolni. A félelemtől ment akarok maradni. Nem akarok erőszakot alkalmazni. Mindenkivel szemben jó akaratú akarok maradni.

0: József Attila.
1: Ó, Uram, nem bírom rímbe kovácsolni dicsőségedet. Egyszerű ajakkal mondom zsoltáromat. De ha nem akarod, ne hallgasd meg szavam. Tudom, hogy zöld el a fű, de nem értem, minek zöld el, meg kinek zöld el. Érzem, hogy szeretek, de nem tudom, kinek a száját fogja megégetni a szám. Hallom, hogy fú a szél, de nem tudom, minek fú, mikor én szomorú vagyok. De ne figyelmes szavamra, ha nem tetszik neked. Csak egyszerűen, primitíven szeretném most neked elmondani, hogy én is vagyok, és itt vagyok, és csodállak, de nem értelek, mert neked nincs szükséged a mi csodálásunkra, meg zsoltárulásunkra, mert sértik füledet talán a zajos és örökös könyörgések, mert más se tudunk könyörögni, meg alászkodni, meg kérni. Egyszerű rabszolgád vagyok, akit odaajándékozhatsz a pokolnak is. Határtalan a birodalmad, és hatalmas vagy, meg erős, meg örök. Ó, Uram! Ajándékozz meg csekélyke magammal engem. De ha nem akarod, ne hallgasd meg szavam.

0: Teilhard de Chardin.
1: Maradj velünk, urunk, mert már esteledik. Alakítsam át, használjam fel az évek múlásával növekvő árnyakat, a gyöngülést, az elszigeteltséget, amikor nem tárulnak elém új távlatok. Krisztusban, az Omegában találjak lehetőséget, hogy fiatal maradjak, vidám, lelkesedő, vállalkozó kedvű. Míg ne tekintsem bölcsességnek azt, ami csak melankólia, közömbösség, kiábrándultság. Adjak helyet a közelgő végnek, fölemelő szerepet szánjak, hanyatló napjaimnak.

0: Lorenz.
1: Ó, nem kívánunk mi mást a földön. Csak a csönd és feledés központjait itt-ott, hol megszűnhet tudásunk, és amennyire tudunk, megszűnhetünk mi is a felejtés édes teljességében.

Emberi dolgok. Az ima. Korányi Tamás műsorát hallották. Közreműködött Csonka Ibolya, Egri Kati, Kertész Péter, Kézdi György, Kozák András, Ráckevei Anna, Tihanyi Péter, Vajda László, Végvári Tamás, Vencel Vera, valamint Latinovic Zoltán. A felvételt Kornédesz Tamás és Ipoly Völgyi Tünde készítette. Munkatárs Messzéna Marian és Szakács Emese. Rendezte Galamb Sándor.

0: A rádiókompozíció 1989-ben készült, és legutóbb 2008. március 22-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Téli utazás. Somerset Maugham elbeszélésének rádióváltozata.
1: Ó, engem ne féltsen, kedves kapitány úr, én sohasem unatkozom. Meséltem már magának, hogy Dél-Angliában van egy kis teaszalónom, melyet a téli hónapokra bezárok. Ilyenkor mindig utazom. Imádok utazni, és például tavaly...
2: Én csak azért gondoltam, hogy unatkozni fog Miss Ride, mert hajónknak most már ön az egyetlen utasa. Eddig volt társaságod...
1: De miből gondolja, hogy nem fogom magam ugyanolyan jól érezni, mint eddig? Hát roppant mulatságos, hogy én leszek 23 napon át az egyetlen utas. Jobb társaságot pedig nem kívánok magamnak, mint a doktor, a kormányos, és elsősorban ön, kedves kapitány úr, magával igazán élvezett beszélgetni. Annyi mindent megtudtam már eddig is, és nagyon érdekel.
2: Nagyon hogy... kedves Miss Wright, de attól tartok, feszélyezni fogja, hogy egyedül van ennyi férfi
1: között. Kapitány úr, én nagyvilági nő vagyok, és szilárd hitem, hogyha egy hölgy marad, akkor az urak is urak maradnak.
2: Kérem, ne várjon tőlünk sokat, mi csak faragatlan tengerészek vagyunk, méghozzá nem is személyszállító hajó tengerészei. Így nekünk nincs sok tapasztalatunk az utasok szórakoztatásában.
1: Ó, a durva külső többnyire arany szívet takar, és én meg vagyok elégedve maguk társaságával. Az unalom pedig előttem ismeretlen fogalom. Én még sohasem unatkoztam, higgy el nekem. Elvem. Ha mindenki iránt érdeklődünk, mi is érdekesek leszünk, igaz?
2: Lehet.
1: Imádok utazni. Azt tartom, az utazás nagy iskola. Mi a véleménye, kapitány úr?
2: Bizonyára így van.
1: Hanem mondja csak, kapitány úr, a doktoruk mindig ilyen mogorva. Vagy talán bántja valami?
2: Hát mi bántaná?
1: Nem tudom. De furcsálom, hogy alig lehet szóra bírni. Szerintem örülnie kellene, hogy alkalma van angolul beszélni.
2: Úgy látszik, nem akarja gyarapítani az angol tudását. De tudja mit, Miss Ride? Kérdezze meg tőle, mi bántja, ott ül a fedélzeten.
1: Mit csinál, kedves doktor úr?
3: Olvasok.
1: Szeret olvasni?
3: Szeretnék.
1: Hát bizony, a könyv a legjobb barát. No, és föltételezem, hogy mint minden német, maga is muzikális.
3: Igen.
1: És elárulom magának, hogy amint megláttam, én mindjárt azt gondoltam, hogy maga művelt és okos ember.
3: Attól tartok téved, Miss Ride.
1: Ó, nem. Én kitűnő emberismerő vagyok. Talán azért, mert nagyon szeretek beszélgetni, és mert minden érdekel. Kérem, ne nevessen ki, de én többre becsülöm a kellemes társalgást a legjobb könyvnél is. Maga biztosan nem?
3: Nem.
1: És miért nem?
3: Nem tudom.
1: Ó, ez roppant érdekes. Én nagyon szeretem az embereket, és ezt jól tudják azok a kedves vendégek, akik fölkeresik az én kis teázómat. Engem elsősorban az emberek érdekelnek.
3: Azt hittem, a bevétel.
1: Ó, a kettő szorosan összefügg. Engem minden érdekel, és az emberek szeretik, ha törődnek velük. Mondja, doktor, ne hozzam föl magának a kis párnámat. Sokkal kényelmesebb volna.
3: Én már itt sem vagyok, Miss Ride, egyik matrózunk beteg, sajnos meg kell néznem.
1: Szóval szerintem sokkal kényelmesebb heverészni, ha kis párna van a fejünk
3: lehet,
1: alatt.
3: Lehet, viszontlátásra.
1: Elkísérem, doktor.
3: Bocsásson meg, de előbb meg kell beszélnem valami hivatalos ügyet a kapitánnyal.
2: Mi van magával, doktor? Valami baj van?
3: Baj? Szerintem Miss Ride nem baj, hanem tragédia. Egyszerűen elviselhetetlen. Egy pillanatig sincs tőle nyugta az embernek. Még hogy kis párnát tegyek a fejem alá.
2: Mi éppen azon tanakodunk a kormányossal, hogy mit eszeljünk ki Miss Ride ellen holnap estére.
4: Szép kis ünnep lesz, mondhatom. Hamburgtól cipeljük magunkkal a karácsonyfát, de kutyát sem ér az egész, a Miss Ride is velünk lesz.
3: Már pedig ott lesz.
4: Mint ha nem volna elég az, hogy az ember karácsonykor otthontól, családtól távol van.
2: Hát, ha nem eszelünk ki valamit, lőttek az ünnepek.
5: Jól élek az öreg lány, csak az a baja, hogy szeretetre vágyik.
2: Az ő korában?
5: Hát persze, éppen az ő korában. ha valaki több érdeklődést mutatna iránta, biztosan másképp viselkednék. Megnyugodnának felbőszült beszédideg központjai, és nekünk is nyugtunk lenne.
2: Jól van, doktor, bízom a diagnózisában. A javasolt gyógymódot érdemes kipróbálni. És mivel maga a legény, magára vár az alkalmazásra.
5: Hát az lehet, hogy vár, de hiába. Én előírom a gyógymódot, nem vagyok köteles az orvosságot bevenni.
2: Márpedig az én elhízott külsőm, az asztmás szuszogása már alig ha érni el a kellő hatást. Maradt tehát a kormányos. Nos, mit szólsz a dologhoz, Hans?
4: Én? Soha.
2: Ugyan, Hans, gondolj csak meg, 23 napról van szó. És te is tudod, nem gyerekjáték egész idő alatt Miss Wright fecsegését hallgatni. Egy kis figyelem is, már is helyre billenne Miss Wright beszéd ideg központja. Igaz, hát,
5: igaz.
4: Hát rám ne számítson, kapitány úr, és Miss Wright se.
5: Pedig a Miss nem is csúnya. Sőt, egyenesen szépek a vonásai.
4: Múlt időben, doktor.
2: Na, gondold meg a dolgot, Hans. Elvégre közös érdek is, és te jóképű fiatalember vagy. Nem?
4: Van, aki nálam is fiatalabb. A rádiós.
2: Az ám! Ha. Mindjárt szólunk neki. Halló, azonnal küldjék a rádióst a kabinomba. Mindegy, sürgősen. Jaj, kitűnő gondolat volt, Hans. Áldani fogunk érte legalábbis 23 napig.
5: Én még tovább is. Csak álljon kötélnek a fiú.
2: Bízza csak rám, doktor.
6: Parancskapitány úr.
2: Hány éves is vagy, fiam?
6: 21, uram.
2: Nagyszerű. Tudod, hogy van a hajón egy női utasunk?
6: Igenis, tudom.
2: Ismered?
6: Köszönök neki, a fedélzeten találkozunk.
2: Hát ide figyelj, kedves fiam. Tudod, hogy a mi Friedrich Weberünk elsősorban teherszállító hajó. De ha akad utast, szívesen fölvesszük. Üzleti tevékenységünknek a személyszállítási ágát a hajózási társaság nagy gonddal igyekszik fejleszteni, ezt ugye tudod.
6: Igenis, kapitány úr.
2: Nos, nekem utasításom van arra, hogy minden lehetőt elkövesek utasaink kényelmének és szórakoztatásának érdekében. Ezért, mától kezdve a te kötelességed gondoskodni arról, hogy Miss Wright jól érezze magát. Légy tehát különösen kedves és figyelmes.
6: Én? Miért éppen én? Talán a hölgy nem is kívánja a társaságomat.
2: Vedd tudomásul, ez megtiszteltetés. Igen, megtiszteltetés, hogy éppen téged, a legfiatalabb tisztet választottuk ki erre a kényes feladatra. Továbbá az angol tudásod is hiányos, és ez kitűnő alkalom lesz, hogy javíts rajta.
6: Kapitány úr, a Miss sokkal öregebb nálam.
2: Na és? Tehát, amíg lehetsz kedves és figyelmes.
6: Kérem, uram, mentsen föl a megtiszteltetés alatt.
2: Amit mondtam, az nem kérés, hanem parancs. Ön még ma köteles valamilyen módon kedvességéről és figyelmességéről biztosítani egyetlen utasunkat, értette?
6: Igenis, kapitány úr. Bár tudnám, mit kell tenni.
2: Hát azt rád bízom, fiam. Na, gyere, ülj, légy el velünk egy pohár sört. Ettől talán megmozdulnak az agytekervényeid.
1: Ki az?
6: A rádiós.
1: Ha, mit óhajt?
6: Beszélhetnék önnel?
1: Várjon egy pillanatig, csak belebújok a pongyolámba, mert már lefeküdtem. Na, tessék.
6: Bocsásson meg, Miss Wright. Csak azért jöttem, hogy megkérdezzem, nem akar-e feladni egy rádióüzenetet?
1: Rádióüzenetet? Hogy jutott eszébe?
6: Hát gondoltam, van valaki, akinek boldog karácsonyt akar kívánni.
1: Éjszaka? Pont éjszaka 11-kor?
6: Hát igen, hogy holnapra biztosan megkapják.
1: Nagyon köszönöm, de nincs szándékomban senkinek sem üzenni.
6: Akkor bocsánat a zavarásért.
1: Ó, nem is zavart, és még nem aludtam, és tulajdonképpen...
6: Jó ét, Miss Wright, és szép álmokat!
1: Na, mi ütött ebbe a fiúba? Persze, fiatal még és túl buzgó, de kétségtelenül nagyon kedves. És milyen csinos fiú. Kár, hogy ilyen fiatal. Bár mindig tudtam, hogy az emberek jók, és egy karácsonytájt Még a szokottnál is kedvesebbek. Mindig tudtam, hogy az emberek jók, és így karácsonytájt még a szokottnál is kedvesebbek.
2: Ugyan, Miss Ride, mi nem vagyunk kedvesek, és egyelőre zavarban vagyunk mindannyian. Nem is tudom, hogyan köszönjem meg azt a szép pipát.
5: És én a zsebkendőket.
4: A legkedvesebb tárcám lesz, amelyet öntől kaptam, Miss Ride. És mi semmivel sem tudjuk viszonozni az ajándékokat.
1: De hiszen én kaptam a legszebb ajándékot, ezt a gyönyörű karácsonyfát.
2: Ó, túlságosan elnéző, Miss Ride.
1: Higgyék el, ez életem legboldogabb karácsony.
2: Alig hihetem. Inkább attól tartok, bántja valami, Miss Ride. Szokatlanul csöndes ma este, alig szólt valamit a vacsoránál.
1: Tényleg? Nem vettem észre. Ó, talán annyi az egész, hogy nagyon meg vagyok hatva. Maguk olyan aranyosak. És köszönöm ezt a szép estét.
5: Ó, csak nem akar már lefeküdni,
1: Miss Ride. De, igen. Azaz, a rádiósuknak még nem adtam át az ajándékot. Nem láttam egész este.
2: Szolgálatban van, de majd mindjárt szólunk meg.
1: Nem. Ha lehet, inkább majd én keresném fel, hogyha nem ütközik valami szabályba, hogy beszéljek vele.
4: Ó, nem. Csak tessék bekopogni. Mindjárt itt van a második ajtó.
5: A fiú biztosan nagyon fog örülni. Csinos gyerek, ugye?
1: Kicsoda?
5: Hát a rádiósunk. Nem találja?
1: Ha ön mondja, doktor, bizonyosan így van. Őszintén szólva nem néztem meg. Sokkal jobban érdekelnek egy férfi észbeli képességei, mint a külseje. Hát még egyszer boldog karácsonyt. Jó ét, uraim.
6: Tessék! Miss Ride?
1: Csak boldog karácsonyt akartam kívánni, és átadni ezt a nyakkendőt.
6: Nem is tudom, hogy köszönjem meg, igazán nagyon kedves Miss Ride, és boldog karácsonyt.
1: Nagyon szép este volt, és ha ma este bekopok hozzám, azt hiszem szívesen küldenék valakinek üzenetet.
0: Elhangzott Téli utazás. Somerset Maugham elbeszélésének rádióváltozatát Fóti János fordítása alapján előadta Bulla Elma, Avar István, Csákányi László, Darvas Iván és Tordi Géza. Rádióra alkalmazta Tornai József, rendezte Bodnár István. A hangfelvétel 1980-ban készült, és legutóbb 2019. január 25-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Az elveszett kedves. A vers összeállítást Sinkovics Imre és Vallai Péter olvassa fel.
7: Robert Browning, az elvesztett kedves. Nos, vége. S bármi fájó íz is, úgy fáj-e, mint hívém. Ej, jó szakát cseveg a csíz is már a tornác ívén. A szőlők ifjú rügye pejhes, így láttam én ma még, de holnap mind pattamva kejhes, s lásd, minden szín kiég. Drágám, hát ránk is így sors vár. Ó, nyúljak kezed után, s barát legyek csak barát már. Jó, de annak is jutám egy nézés, ében fénnyel villanó, szívem hadd őrzi görcsösen, s hangod, mely újjong, hújjon még a hó. Lelkemből nem múl sohasem. De szóm nem lesz hőbb, mint illik s szokás, csak tán csöpnyit puhább, s csak úgy fogom kezed, mint bárki más, csak tán piciny tovább.
8: Marcelin de Bord Valmor, az elváltak. Ne írj! Fáradt vagyok, és szeretnék kihunni. A szép nyár nélkület fáklyátlan szerelem. Ha karom

0: Gyújts élő vizet annak, ki nem tud inni. Drága betűk elém idéznék arcodat. Ne írj! Ne írd a szót, melyet olvasni nem merek már. Úgy érzem, az ragyog a mosolyodon át, hangod abba ölel, amit a képzelet vár, s csókod azzal süti szívembe parazsát. Ne írj! Tennyson, ne jöjj, ha meghalok. Ne jöjj, ha meghalok, csacska könnyeket sírni síromon. Bukott fejem, miért taposod? Nem mentetted meg, ne zavard porom. Elég, ha szél zúg, s a lille kiált, te menj tovább. Hogy tévedésed volt-e, bűnöde, boldogtalan, mit kérjem, gyermekem? Menj férjhez! Én az idő betege, a békét keresem. Menj, gyönge szív, hagyj el, lépj rajtam át, menj, menj tovább.
1: Lamartine, a tó. Így mindig új meg új partok felé vetődve, az örök éjjel át sodródva szüntelen, soha nem vethetünk az óceán időbe horgonyt egy percre sem. Ó, drága tó, az év le sem telt még egészen. Azt hittük, partodon láthatjuk őt hamar. Most nézd, magányosan merengek itt a bércen, hol ő pihent tavaly. Így zúgtál akkor is mély szirtjeid tövében, megtépett mellükön így porlott szét az ár, s tajtékot könnyei így peregtek a szélben áldott lábainál. Őrzöd-e még az est emlékét? Szállt a csónak, s a messzi ég alatt nem zengett zene más, csupán a dallamos hab énekébe olvadt evező csobogás. S akkor váratlanul egy földön túli dal szólt, s az ámult ormokon vele zsong az echó. A hullám is figyel, s az édes, édes ajkról így rebben föl a szó. Állj meg, idő, ne szállj! S ti nyájos arcú órák, ó, ti sem újjatok! Hadoncsák ránk betelt gyönyörünk dús adóját, e tündöklő napok! Annyit emészt a kín, vak gyötrelmében annyi nyomorult szívre, meg azokkal fussatok, de hagyjátok vigadni a boldog lelkeket! Csak pillanatokért könyörgök, és hiába száll az idő velünk, suhany lassabban éj szólok, s a hajnal árnya széttépi éjjelünk. Hát ringas szerelem, múló perc, töltsd be minden mámorral, míg vagyunk. Embernek rév, a gyors időnek partja nincsen, elszáll, s mi meghalunk. Sóvár idő, felej. Gyönyörünk lobogás, amidőn elöntenek a mámor habjai, épp úgy enyészhet el, épp úgy zuhan homályba, mint a gyásznapjai. Nem óvhat a szív, ha csak nyomot belőle. Örökre elmerült, egészen elveszett. Szülőjük az idő végképpen eltörölte boldog perceket. Öröklét, semmiség, elmúlás, meredélyek, mivé lesznek, miket elnyeltek a napok? Nem adjátok soha vissza nekünk a kéjet, mit elraboltatok. Tó tükre, néma szírt, barlangok, erdőségek, időtlen élet és újtonú ifjúság, ó természet, te óvd, te őrizd meg ez éjnek emlékét legalább. Ott éljen szüntelen, békétben s viharodban, szép tó, és dombjaid mosolygó hajlatán, fenyőid éjjelén, s tükröd fölött a zordan függő szírtek fokán, a zefírben, a lágy szárnyával tovarebben, a dalban, mit az ár partjaidon zokog, s az ezüst homlokú csillagban, mely vizedben fehéren imbolyog. Hogyha sóhajt a szél, ha nádasok remegnek, s illattal ittasult balzsamos levegőd, és minden látomás, minden hang és lehellet vallja, szerettek ők.
0: Puskin, szellemidézés. Ó, ha igaz, hogy éjszaka, amikor elpihen az élet, s kereszten sírkövön csak a holt sugarai kergetőznek, ha igaz, hogy nem ti

0: Hogyha űr útját a sok porladó árnynak, akkor hívlak, Leila, várlak, barátnőm a szívemre, jöjj! Jöjj hamar, drága tünemény, s ahogy búcsúztál, állj előttem, sápadtam, mint a téli fény, és végső kínoktól gyötörten. Messzi csillagként tündökölj, és ölelő halk fuvalom légy, vagy érkez, mint iszonyú torszkép, akárhogy, de szívemre, jöjj! Nem hívlak kifürkészni, mi hogyan van ott a túlvilágon, vagy hogy megbántsam azt, aki elvitte legdrágább barátom, nem ismert néha úgy gyötör a kétség. Azt vágyom szívednek megmondani csak, hogy szeretlek, s tied vagyok örökre. Jöjj! Edgar Poe, Lee Annácska. Sok-sok hosszú esztendeje már tengerpart bús mezején élt egy kislány, ismerhetitek Lee Annácska nevén, s csak azzal a gondolattal élt, hogy szeret, s szeretem én. Gyermek volt, s gyermek voltam én, Lee Annácska meg én. De szerelmünk több volt, mint szerelem tengerpart bús mezején. Irigyeltek még az angyalok is fenn a felhők tetején. S ez lett oka, hogy sok éve már tengerpart bús mezején felhők között jött egy csúnya szél, s meghűlt Annácska szegény, s elvitték úri rokonai, s egyedül maradtam én, koporsóba csukták előtt tengerpart bús mezején. Irigyeltek az égi angyalok, hogy boldogabb ő meg én, az lett oka, mind jól tudjuk ezt tengerpart bús mezején, hogy jött felhőből éjjel a szél, s meghűlt, s meghalt a szegény. De szerelmünk több volt, mint soké, ki nagyobb, mint ő meg én, okosabb, mint ő meg én, sem az angyalok a felhők felett, sem az ördögök tengerfenekén nem tehetik, hogy szívtől a szív elváljunk ő meg én. Mert ha kell a hold, nekem álmokat hord, Annácska küldi felém, s csillag, ha ragyog, már véle vagyok, Annácska szemét lesem én, s így az éj idején veled éldelek én, jegyesem szívem élete, szép kicsikém, melletted a sír fenekén, tengerpart bús mezején.
1: Alexandri, csillagocska. Ó, drága csillagocska! A végtelenbe tűntél, ki egykor úgy ragyogtál, úgy fény lettél felém, hogy el tudtam feledni mindent, mi kívülünk él. Nem volt a földön ember, csak kettő, te meg én. Azóta űz a vágyam, hogy hát, ha megtalálom a csillagok közt édes, rejtelmes fényjeled. Világos éjszakákon, a messzi égi tájon, a halhatatlanok közt gyakran kerestelek. Sok év múlt el, sok év jött, de egyre ég a bánat a szörnyű óra óta, hogy rád borult a rög. A vágyam el nem alszik, naponta újra támad, akár a bús öröklét, keservem oly örök. Ó, tűnt szerelmi mámor, feledhetetlen álom, dicsőséges jövendő, egy percre felragyog, mint hulló csillag égett, lehult a láthatáron, s kihunyt, fényes nyomában vak éjszakát hagyott. S mióta így kietlen bús vándorútra keltem, a kín gyötörte elme csak egy vigaszt talál, vigasztalan körömből te hozzád száll lelkem, te messzi csillagocska, mosolygó fénysugár. Hogy égett szívem érted? Ki mondja el szavakkal? Ó, lelkem édes írja, igéző messzi fény. Köröttünk volt az éden. Mi boldog voltam akkor. Nem volt a földön ember, csak kettő. Te meg én. Arannyal ékes álom, ragyogtál életemben, bűbájos angyalocska, a szárnyat hófehér. Eltűntél, mint az illat, mi lengelék belebben, de itt maradt, imádott emléked, egyre él. Emléked, édes álmom, emléked, égi mézem, a hosszú csókok ízét, a fényes isteni időket gondolatban gyakorta felidézem, s életre kelnek újra Velence éjjei. Emléked ritka ékszer, királyi dísze csillog, és benne bús szívemre hűs balzsamot lelek, s a hozzád szál fohászom szelít sugárú csillag, megzendülnek szavammal az égi hangszerek. Ajándék volt szerelmed, csodás igézetében ábrándos érzelemmel bolyongtam én veled, fogadd édes szerelmünk, édes visszhangjaképpen a messzi más világon e tiszta könnyeket.
0: Lermontov, a halott szerelme. A testem napról napra porlad a föld alatt, de lelkem megtalálja, hol vagy, s veled marad. Szerelmem el nem oltja semmi, tovább lobog a sírjében is, feledni itt sem tudok. Nem bántott végső perceimben a félelem, örök lesz most a búcsú hittem, s emléktelen. De íme elfogott a bánat, az égiek között is vágykínzott utánod, s nem leltelek. Mit ér az Isten fényhatalma, mit ér a menny, ha földi szenvedélyem álma itt van velem, magamban itt is óva őrzöm szünetlenül, csak sírok egyre, mint a földön, s féltés gyötör. Tám bőröd más lehellet éri, más száj becéz, és árva lelkem nem kíméli a szenvedés. Vagy látlak szenderegni téged más oldalán, és forró, folytott szavad éget parázsgyanánt. Nem. Nem szerethetsz más te mégsem. Te hű leszel. Magadat súlyos esküvéssel jegyezted el. Miért a könyv, a riadalmak? Ó, mondd, minek? Hisz nélküled békét, nyugalmat. Úgy sem lelek.
2: A versösszeállítást Sinkovics Imre és Vallai Péter olvasta fel, szerkesztette Manger Gabriella, rendezte Dániel Ferenc. A hangfelvétel 1975-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, augusztus 10-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Van, ki méláz merengve, ha említi-e műfajt, s imígyen szól, Nagy Endre, a hantodon már fű hajt. Hogyha nyit a könyvtár, hol 100 éves pergamenből több mázsányi perg a mennyből, azt lapozza rendre, még meghatott könyvt vár. S ameddig az áldott múltnak, a csodáltnak, a bámultnak, ha gyepén lép, ha gyomán, bújván régi élt csokort, azt zokogja, hagyomány. Van egy másik célcsoport, kinek bár szent a hajdani, de nem mert füvet hajtani s emlékezni serkent, hanem mivel eleven s eképpen örök majdani s romlás ellen felkent. De ünnepli a modernet, most születőt üdvözöl, nem károgja a modermet, hol csak falba ütközöl. Ez a babérlevelen nem ért sosem erekjét, csak olyasmit, öröklét. Az a bölcs, ki tudja tudván, mit az idő előről, kibontja azt előről, úgy a rózsán, mint a dudván. Könnyezvén vad nyírkosat, a múltért nem rísokat, nem exhumál sírokat, avaré vagy kabaré, annak az kell, ami üdén pejhedzik a haló időn, annak kell e kabaré.
2: Legénytól. Ifjú jelesek irodalmi kabaréja.

0: Özvegy Diósi Ferencné aznap rettenetesen elázott. A hideg őszi eső olyan hirtelen jött, hogy mire sikerült védett helyet találnia, már csuron víz volt. Először úgy gondolta, az eresz alatt kivárja, míg eláll az eső, de jó 10 perc elteltével fázni kezdett annyira, hogy a foga is vacogott. Így. Majdnem elsírta magát, amikor csapzott alakját felfedezte a szemközti illatszerbolt kirakat üvegében. Ráadásul az üvegen hatalmas betűk keresztezték Özvegy Diósi Ferencné testét. Végkiárusítás! Átszaladt az utcán és benyitott az üzletbe. Jó napot, asszonyom, mondta egy kellemes férfi hang. Özvegy Diósi Ferencné megborzongott, de most nem a hidegtől, hanem mert a férfi hangja ugyanolyan volt, mint valamikori férjé. Jó napot, mondta Özvegy Diósi Ferencné, és nézelődni kezdett. A hang tulajdonosa maga korabeli úriember volt. Mit parancsol? Kérdezte a férfi. Jó meleg van itt, mondta Özvegy Diósi Ferencné. Aztán kiválasztott magának egy márkás sampont, és fizetett. Erős érzelmek dúltak benne, amikor kilépett a boltból. Özvegy Diósi Ferencné közel állt ahhoz, hogy valami őrültséget csináljon. Először arra gondolt, bekeni vizes haját a samponnal, kiáll az utca közepére, és a kíméletlen esőben sírni vagy ordítani kezd. Aztán összeszedte magát, és ismét benyitott az üzletbe. Balzsam is van? Kérdezte.
1: Volt egyszer egy öreg stockholmi. Agyára ment már a stockholmi. Szert tett egy bricseszre, a többit kicseszte. Megtanult nadrágot stoppolni.
2: Volt egy úr, lakhelye tolna. Flaskákat árult egy boltba. Kérek egy demizsont.
3: Nincs,
2: mondta.
3: De viszont akkor se adnék, ha volna.
4: Volt egy úr, lakhelye Tamási. Térdéről lecsúszott a fásli. Kérdezték, harisnya? Azt mondta, hogy is ne. Nem látod, kérlek, hogy kamásli.
2: Volt egy úr, lakhelye...
5: Alaszka!
2: Nejét egy barlangba falaszta. Kérdezték, miért tette, azt mondta. Mérgembe! Untam a heringet, fagyasztva.
6: Bocsánat, szabad ez a hely?
7: Villamoson jó utazni, ülhetek és állhatok. Villamosomban utasni, emberek és állatok. Ott egy zsiráf, itt egy hinta, ott egy szájspré, itten mintha. Apukában egy üveg bor,

Sejtem ám, hogy ellenőrök, puttonyukban megrovás. Közelítnek, hátrább dőlök, ez ünnepi népszokás. Körbevesznek, méregetnek, torkon gombóc, mandulás.

0: A csótány veszése. Elbeszéli az élet körülményeit.
1: Kint lakok a konyhában, megvan itten mindenem. Ezek iszok rendesen, hagynak engem békébe.
0: Elbeszéli, hogyan jutott be a szobába.
1: Bemegyek a szobába. Küszöb alatt átbújok. Itt vagyok a szőnyegen, megállok, és szétnézek.
0: Elbeszéli, mit látott ott, és mit cselekedett.
1: Jobb oldalt a virágok, előttem a heverő. Bal oldalt a kis szekrény. Felmászok az oldalán.
0: Elbeszéli, hogy mit gondolt a szekrényen.
1: Itt vagyok a tetején. Megállok, és szétnézek. Virágmintás tapéta, át is lehet menni rá.
0: Elbeszéli, hogy kalandjának sikere jó leső fáradtsággal töltötte el.
1: Itt vagyok a tapétán. Kicsit megyek fölfele. Virágszirmán pihenek, sokat mentem máma már.
0: Elbeszéli, amit azután látott és hallott, de még nem érthette.
1: Jön az ajtón befele, odaül az asztalhoz, véletlenül ide néz, felugrik és kiabál.
0: Elbeszéli, hogy a következőkben mi mindenen ment keresztül.
1: Megfogja a papucsát, ide jön és fejbe csap, menekülni nem tudok, leesek a padlóra, így, áp!
0: Elbeszéli, hogyan bántak el vele, és hogy milyen véget ért.
1: Ragad engem galléron, vet engem a vécébe, húzza rám az údulót, azzal együtt lefolyni.
2: Pekingi utcákon ballog egy elefánt, sétál az elefánt. Pekingi utcákon porcelánt vásárol, pekingi üzletben, porcelán üzletben az elefánt. Pekingi emberek bámulják, meglepve, meglepve bámulják, porcelán üzletben mit vesz az elefánt? Pekingi üzletben kínai porcelánt vásárol ő. Pekingi pénztárhoz sétál az elefánt, fizet az elefánt. Porcelán pénztárnál pekingi pénztárgép zörögve zakatol pekingi pénztáros keze alatt. Pekingi pénztárnál mogorva pénztáros, porcelán pénztáros, goromba pekingi mormolja morogva, mogorva pénztáros. 87 yuan és 40 mao. Pekingi pénzérmé gurulnak csörögve, csörögnek gurulva, porcelán pénztárnál goromba pénztáros, mogorva pofát vág, 100 yuant ad neki az elefánt. Pekingi pénztáros visszaad belőle. Százasból visszaad, nézi az elefánt. Mennyit ad vissza a goromba pekingi? Abból még hiányzik 3 yuan. Pekingi pénztárnál így szól az elefánt, vásárló elefánt, így szól a pénztárnál, azt mondja pekingi nyelvjárást használva, ebből még hiányzik 3 yuan. Pekingi pénztáros gorombán ráförmed, ráförmed gorombán mogorva pénztáros. Gazember, mit képzel? Satöbbi, satöbbi pekingi nyelvjárás szavaival. Pekingi utcákon kószál az elefánt. Búskomor elefánt utcákon kóborol. Porcelán üzletben átverték, kirúgták, ott 3 yuannal megvágták őt.
3: Nem én törtem el. Az úgy volt, hogy véletlenül meglöktem. Erre ő nekem jött és meg akart verni. És akkor én így le akartam fogni. És akkor ő gyomorszájon vágott. És akkor én így ellöktem, hogy hagyja már abba. És akkor véletlenül leesett. És akkor rálépett a saját szemüvegére. És akkor eltört.

0: Volt egy úr, lakhelye Piripócs. Fogkrémmel ette a pirítóst. Rakott rá ribizlit, kérdezték, hogy ízlik? Azt mondta, finom, csak picit sós.
1: Volt egy úr, lakhelye Sarkad. Pukkantott egyszer egy halkat. Ki volt az, kérem? Azt mondta,
2: én nem.
1: Nem volt egy őszinte alkat.
3: Volt egy úr, lakhelye Pomáz. Rászóltak, ne sokat pofáz. Jó, mondta, csak hát pofán is csapták. Lelkér szól most a fohász.
4: Volt egy úr, lakhelye Holmavík. Fogalma sem volt, hogy hol lakik. Kérdezték, galántán? Azt mondta, talántán. Igyekszem megtudni holnapig.
5: Fönt a Mozathegy legtetején, ahol érik a bajuszos pöszméte, és ahol sose voltunk még, te meg én, ott ül a teraszán Szösznéne. Ott ül a teraszán, vénkor a tavaszán, néha kiújul a köszvénye. Ott ül tudorázva egy ósdi hokedlin, szimatol körülötte az összvére.
6: Hogy sosem tetszik berekedni a nagy dudalásban, Szösznéne? Hogy a köszvény, hogy az összvér nem szegi kedvét, Szösznéne?
5: Hát, tudjátok, ez úgy van, gyerekek, nálam csupa szösz az asztal, a kerevet, csupa szösz a tévé, csupa szösz a telefon, szösz van a padlón, csempén, plafonon, szösz van a hokedlin, szösz van a nokedlin, szösz van a hajamon, a fülemen, a szöszömön, a összvér, köszvény, semmi se búsít, nem szegi semmi se kedvem. Köszönöm. Futnak a takarítók a teraszhoz, sípítoznak már is.
6: Szösznéne! Csupa szösz a függöny, csupa szösz az abrosz, nem lesz ennek rossz vége! Csupa szösz a nyugdíj! Csupa szösz a tajszám! Szösz van a porcica kunkori bajszán! Szösztelenítsünk! Portalanítsunk! Föltakarítsunk! Szösznéne!
5: Fönt a Mozathegy legtetején, ahol érik a bajuszos pöszméte, és ahol sose voltunk még, te meg én, dudorázik a teraszon Szösznéne. Szösztelenítés, portalanítás, föltakarítás, kösz még ne!
7: Kérlek szépen, az világszám volt. Túlzás nélkül mondhatom. Az, amink eljutottunk Berlinbe, Moszkvába, mindenhova. Senki nem volt, aki háló nélkül utánam csinálta.
1: Ott álltam háló nélkül, a piac közepén. Otthon hagytam. Egy szatyor nem volt nálam. Hova öntse? Hova öntse?
8: Jézus Mária.
1: Úgy jöttem haza. Egyik zsebemben 2 kiló krumpli, a másikban egy pulyka. A banánt már muszáj voltam ott helyben megenni.
8: Ne is mondd. Amikor nekem kilukadt a tejem az acskóba, hát akkor folyt belőle mindenütt. Az egész utca rajtam röhögött.
3: Akkor tört ki csak igazán a röhögés, amikor nagy nehezen kiúztam a lábam a messzesvödörből, és így körbe trappoltam a porondon, így, hát állati volt, visongtak, érted? Visongtak, érted?
7: Persze. Kell a nyevetés is 2 komoly szám közé.
3: Az a baj, hogy senki nem tudja, mennyi meló van egy ilyen poénban. Ha tudnák, nem nevetnének.
8: Hát nem tudtam még a lábam el is nézni, érted? Pont bele a közepébe, akkorát estem, hetekig tele voltam kék foltokkal.
1: Persze. Az embernek a fülén is szatyrok lógnak, épp nézgelődni van ideje.
3: Hogy úgy hason, mintha csak átesnék a saját lábon, érted, így, hogy természetes legyen. Na hát ahhoz mondjuk nem elég az ormótlan cipő, ugye bár ahhoz technika kell, meg gyakorlás.
7: Nekem mesélsz, ott fenn, a levegőben, több emelet magasban, azt hiszed olyan könnyű, dupla szaltó után úgy elkapni azt a gyönyörű, törékeny kis nőt. Mint a náthát olyan flottul.
1: Még kanyarodott, de már nyitotta az ajtót. Komolyan mondom, a lábam már a levegőben volt. Ha nem kap el az a fiatalember a galléromnál fogva, hát úgy sem remít a rohadt alma.
8: Hú, a trollin nagyon kell vigyázni, ez biztos is. Múltkor két sieder az egymásnak ugrott, de tehát ott mindjárt mellettem. Hát, persze nem azon, hogy melyikük adja át nekem a helyet, gondolhatod.
1: Gondolom.
8: De úgy egymásnak estek, mint annak a rendje. Tehát ütötték, verték egymást. Jött egy nagy fékezés, hanem én kaptam a legnagyobb pofont, erre persze úgy elkezdtek röhögni, mindjárt jóba lettek.
3: Érted, öregem, hogy úgy csattanjon az a tasli, ahogy kell, hogy az ember hárman bucskáton. Na hát ebben van a művészet, kérlek.
7: Így van, ahogy mondod. Művészet. Ez a művészet lényege. Dolgozol, mint az állat, hogy aztán úgy hasson, mintha valami egész mindennapi dolog volna.
3: Hát ti? Miről fecsegtek, lányok?
8: Tabásárlás.
1: Buszozás.
7: Ez nyelv.
3: Ja, még egyszer születnék, csak azt, hogy szeretnék lenni.

0: Bludj! Mondotta a megbomlott víztükör, amikor a gonosz kishorgász belépottyantotta az úszót. A műanyagtálat félig merítette vízzel, gondosan elhelyezte a füvön, és mellé ült.
1: Ah, pénteki kenyérgalacsin!
0: Közölte unottan halmama a csodálkozó halfiúkkal.
1: Megyek, nézek valami frissebbet, várjatok türelemmel!
0: Intette őket.
2: Kapás van!
0: Állapította meg a gonosz kishorgász, amint a kíváncsi halfiúk böködni kezdték orrukkal a horgot.
3: Így né!
0: Örvendezett aztán visszafogottan, s a legkisebbiket beletette a műanyagtálba. Később, ahogy minden normális mesében illik, a másik kettőt is.
1: Ah, már megint elúszkáltak!
0: Tért vissza halmam a bosszús kopoltyú mozgással.
1: No hiszen,
0: mondotta,
1: előkerülnek majd, ha megéheznek.
0: Azzal két szív melengetőt csandított a galacsin felé.
2: Csopp! Egy villanás! Már be is kapta! Beszép is vagy!
0: Artikulált hevesen a gonosz kis horgász, amikor halmamát belecsusszantotta a tálba a kis halak közé.
1: Na végre megvagytok!
0: Örvendezett halmama, ahogy meglátta csemetéit.
1: Ha mindig elúszkáltok, meglátjátok, egyszer eljön a gonosz kis horgász, s minnyájútokat elvíz.
0: És akkor halmama mesélni kezdett a gonosz kis horgászról.
4: Köztünk jár az ürdüng, lábnyomán az ürdüng, s berejtékben fürdünk.

0: Az átkos környezetszennyezés megrontja a természetet. Elpusztulnak a fák, a virágok, s az emberek megbetegszenek. Ezért nem szabad szemetelni és eldobni a csikket az utcán. De a gyárak és az üzemek a sok füstöt továbbra is ontják. Ha majd mindnyájan összefogunk, s küzdünk a környezetszennyezés ellen, senki sem fog majd szemetelni, s környezetünk tisztább, szebb lesz.
1: Volt egy úr, lakhelye Mozambik. Fenéken harapták a zombik. Faggatták.
2: Nagyon fáj,
1: azt mondta. Ugyan már, eleve is volt már azon lik.
3: Volt egy hölgy, lakhelye Kabul. Kertészek ejtették rabul. Azóta gerberát nem kaphat, mert berág. S egészen jól beszél babul.
4: Lakott egy öreg úr Oxfordban. Kérdezték, magának sokszor van?
5: Mim is?
4: Hát az a.
5: Azt mondta, na-na, fiatal koromban boxoltam.
6: Szólt egy úr, lakhelye Kebek.
7: Jöjjetek ti hitvány ebek, cápák és medúzok, én mindent megúszok.
8: Nem úszik most már, csak lebeg.
9: Már milliószor megmondtam, hogy ilyenkor késő este ne menjetek ki a tóra.
10: Morgott Eszter néni alig, hogy besötétedett. Aztán elővette az asztalfiókból a gyufás dobozt, megrázta, és a kis tóparti ház ablakához lépett, hogy meggyújtsa a gyertyákat.
9: Beveztek a víz közepére, játék közben megfeledkeztek magatokról, egyikőtök feláll a csónak, megbillen, és kész a tragédia. Gyújthatom, értetek a gyertyákot?
10: Folytatta Eszter néni, és rosszallóan csóválta a fejét. De hiába, az unokák megint nem hallgattak rá. Előhúzták az ágy alól az evezőket, tornacipőt vettek fel, a lány,
9: Gabriella,
10: akit Gabriellának hívtak, szalagot tett a hajába. Erre a fiú,
9: Roland,
10: akit Rolandnak neveztek el szülei, sapkát húzott, úgy mentek ki a tóra. Gabriella és Roland együtt kötötték el a csónakot. Bevesztek a víz közepére, aztán játék közben megfeledkeztek magukról, egyikük felállt, a csónak megbillent, és odavesztek mind a ketten.
9: Már milliószor megmondtam, hogy ilyenkor késő este ne menjetek ki a tóra.
10: Morgott másnap Eszter néni, alig hogy besötétedett.
9: Bevesztek a víz közepére, megfeledkeztek magatokról, egyikőtök feláll, a csónak megbillent, és kész a tragédia. Gyújthatom, értetek a gyertyákot?
10: Csóválta a fejét rosszallóan. De ők megint nem hallgattak.

0: Isten bácsi, pásztor bácsi, te kelsz az én védelmemre, kapok tőled milkacsokit, olajat csorgatsz fejemre. Ha odalen soká játszok, megvédesz a nagyok ellen, én nyugodtan hazamegyek, te meg őket jól megvered. Velem vagy a sötétben is, megsimogatod a fejem, nem hallok meg mind a nagyi, hanem elalszom csendesen.
1: Volt egy úr, lakhelye Ecuador. Palotát épített lekvárból. Nincs neki teteje? Kérdezte a neje. Nincs szívem, épp abból laktál jól.
2: Volt egy úr, lakhelye Párizs. Rászóltak, fogjon le már is. Onnantól nem evett feltéthez köretet. Pál krumpli, mondta, és Párizs.
3: Volt egyszer egy öreg teúton, átsétált négyszer a tejúton, kis göncöl, nagy göncöl, sóhajtott ötötször. De unom, Istenem, de unom.

0: Ami pedig a szexet illeti.
1: Folytatódott az apai intelem.
0: Hát azt igencsak túllihegik manapság. Mire kell az a szex? Az ember, ha eljön az ideje, feleségül vesz egy csinos lányt, és azzal el van intézve a dolog. Nem sokára befut a poronty is. Nem kell ahhoz hemperegni. A szex misztifikáció. Ehhez tartsd magad.
1: Ezzel József a becsületben megvénült Ács magára hagyta egyetlen fiát.
2: Süllyedő tankhajó. Növekvő olajos ragyogása vizen a neved, Alajos. Délszaki fecsegés, csacsogó, tarajos hullámok játéka, Alajos, Alajos. Szent liget csöndje, mit zivatar zajamos, több vagy te, mint ezer tivadar, Alajos. Múzsai pásztorok fia nem kacag ostobán a nevednek hallatán, Alajos, hisz tudja, hasztalan bármilyen alapos tisztítás, a szépség makacs volt, Alajos. Ó, az ó, jé, a jé, s szűz essel szalagos, nem szólva a sok a betűről, a la jós. Csupa aj, csupa jaj, csupa lájt kupakos, Alajos, Alajos, Alajos, Alajos, tavaszi földeken robogó fapados, szabadság szellete, Alajos, Alajos, ízek az ajkamon, elomló, zamatos, mély arany kalvadosz, Alajos, Alajos, éjféli Adonis, záróra hamarost, taxim ím hazavisz kéróra, Alajos, elefánt csont idol, tündöklő Priaposz, ivorból hím ivar obeliszk, Alajos, dícsérjen szeráfok, felzengő kara, nos, Alajos, Alajos, Alajos, Alajos. Alajos.
1: Sipus Béla, kemény legény, dupla vével írja nevét. Kézfogása erős, tiszta, mindig cukor nélkül issza. Sipus Béla olyan fickó, aki csak meglátja, iszkol. Borsódzik tőle a hátad, úgy veszi a kritikákat. Alig alszik, korán fel kell, nem törődik a sok jellel. Egyenes a háta, fasza, nem is mindig megy ő haza. Ilyen az én nagy barátom. Én méltatlan vagyok hozzá. Művész úrnak kell nevezned, mert ha nem, hát rajta vesztesz.
3: Beütve tartják a vörös bort, és kólával isszák lelkük rajta. Autót mosnak a ház előtt, és kilátszik a seggük partja. Ők az etruszkok, egy ilyen nép,

bőr, csekit vesznek, hogy fazont adjanak a jogint resznek. Szeretik az olcsó finom mérgeket, a macska pálinkát, a cicás bélyeget, az edda műveket, a sajtos chipseket, a cigány zenét, meg a cigány vicceket. Szeretik a sportot, az atlétikát, helyből távol erkölcsigát, loptak, csalnak, mégsem hibások, morálisan diszlexiások.

Csícsi szalonnát. Ám az etruszkok mégse levertek, feltalálják a hidrogénbombát, a C-vitamint meg a kevertet, színvonal és szexus. Ha van lé, akkor lesz cucc, amit a boldogság

0: Gyűlölök és szeretek. Hogy nem kínlódom-e, kérded? Nem. Mivel én mást-mást gyűlölök és szeretek.
1: Egész nap csak merülgetett, bámulta a halakat odalen. Én meg ültem a tóparton, és aki jött, bámultam rá nagy szemekkel, és rátudtam a számat. Azt hiszem, ezt a halszerű viselkedést várta el tőlem. Némán hallgattam a víz alatti hőstetteit, ő pedig soha meg nem kérdezte, hogy én hogyan érzem magam. Hogy nem unatkozom-e a tévéújság mellett tévé nélkül.
2: Panaszolta egy szuszra a barátném, majd sóhajtva levonta a tanulságot.
1: Aki búvárnak könnyű, az még lehet embernek nehéz.

magamat. Máma, igen gonosz vagyok, képemre rúd grimasz fagyott. Nehogy most azt mondd, hogy szeretsz, én utállak, húzz innét, vagy kapsz egy nagyot. Olyan leszek, mint az állat. Rám jött ez a szar állapot, ne hidd, hogy te fölfoghatod. Rám ugyan hiába meredsz tátva szádat, nem ér

ma igen gonosz vagyok. Rám jött ez a szar állapot. Ha a francba el nem eredsz, kicsinállak, ha megkérded. Mi a bajod? Olyan leszek,

0: col suo sangue. Sai, bovacco, io non le sei. Mintos allot.
1: A készülékben túl nyomás uralg. Ha vakmerően eszedbe jutna tán, hogy ütlegelni kezd, vagy felnyitod, vagy tűt ragadva felszúrod gazul, avagy ki, hőhatásinak teszed, vagy közelében lángot gyújtanál, teszem pipád akarva színi el, ne tedd. Mindez keményen tilfa van. Mi több, még üres állapotban is. És ne hidd, hogy ez nem indokolt szigor. Propán bután a gáz mi hajtja azt. Legyél tehát elővigyázatos. És szembe szájba balgamod, ne fúd a permeted, s béne lélegezd. Ha szembe jutna, bővízzel kimost, orvoshoz fordulj, és ne késlekedj a csongolást mutatni néki meg. Használat előtt rázd föl a flakont, s használat közben tartsd függélyesen. Száraz, hűvös helyet keres neki, mely jó szellőzik,

0: Van, amit nem hallhat földi fül. Mégis itt van, szublimált alakban, áthatóan, védhetetlenül, ismeretlen nyelved bimbajának, lengeköd, mit ujjat sem tapint, orron át, mégis belsődbe árad, mert szagával undorít a fing.
1: A vékonyka hangú Mozart irgalmatlan nagy gumószárt. Figyelmezzél erre, polgár! Ez az eset megmutatja, hogy az ember nem tudhatja, miből lesz a cserebogár.
2: Mozart bár fiatal volt, mégis hangja törékeny. Létrehozott egy nagy barna golyót finoman. Ó, ember! Legyen ez számodra örökre a példa. Gyakran váratlan bukkan elő, mi becses.
3: A kis Wolfgangból hang nélkül hulló finom golyókkal teli az edény. A tehetség szerény.
2: A Mozart egy ócska tálba 100 Mozart golyót kakálna. Elég lenne, hogy kitessék, mire képes a tehetség?
4: Organum habebat Amadeus fractum, globunque cacavit horribile magnum. Memento, memento, homo clare mentis. Est gratia semper, sed non est volentis.
5: La Madeo minimale,
2: a kis
5: fauna nyocco massimale. Bravo, bravo, non c'è male. È un talento geniale.
2: A kis Mozart minimális, de Gombóca maximális. Bravúrja fenomenális, tehetsége zseniális.
6: Mozart orgánuma még erőtlen zöngött.
3: The feeble voice of Mozart, so small.
2: Dessen junge Stimme noch zerbrechlich klang.
6: De már is kreált ő egy hatalmas gömböt.
3: Discreetly produced enormous
2: ball. Schaffte einen großen Ball vom allerersten Rang.
6: Mint titánt a földgömb, úgy nyom ember sorsod.
2: Mensch,
3: oh, man.
2: Auf dich dein Schicksal,
3: remember
2: so wie diese Kugel fällt.
6: Tetteidnek súlyát mindörökre hordod.
2: Denn wie dein Produkt ist, done, so beurteilt
3: so
2: dich die Welt.
7: A kis Mozart szendelénye, galuska attójt egy edénybe. Állítólag nagy reményre jogosít a szerzeménye.
8: Volt egy úr, lakhelye Tajvan. Tudta, hogy a fején vaj van. Margarin nem lévén, fejen állt zsemléjén. Kicsinke öröm a bajban.
6: Volt egy úr, lakhelye Komárom. Útra kelt egyszer egy homárom. Kérdezték, élelmes, fürge és kényelmes? Nem, mondta, de azért komálom.
9: Az élet értelméről beszélgettem Lalival. Kedves Lali, drága Lali, mondjad most, mi van? Lali nem mondja, Lali nem, nem olyan. Lali biztonság, Lali őriz, véd, és ritkán mondja az őszintét, csak belebújik egy mokor.

0: élet értelme. Lali, miért van, hogy időnként a szemünkbe csúszik a jövőkép? És miért hiszik azt a tehénkék, hogy a boldogság egy fejőgép? Lali szótlan lesz, annyit szól csak.
1: Yes.
0: Rám se néz, megy a flipperhez, egy golyóval 40 perc, ez az élet!
1: Yes, yes, yes!

elhangzott Legénytől Ifjú jelesek irodalmi kabaréja. Győrei Zsolt, Slachtovszky Csaba, Havasi Attila, Keresztesi József, Kis Ottó és Varró Dániel műveiből. Zene Szemenyei János és Zöld Csaba. Közreműködött Peller Anna, Szemenyei János, Szőcs Artúr, Tompos Kátya, Zöld Csaba, valamint Csizmás András, Furák Péter és Weiss Nándor. A felvétel Táncos Tamás, Csecsner Otília, Kakó Gyula, Szemenyei János és Győrei Zsolt készítette a Magyar Rádió 13-as stúdiójában 2014-ben.

műsorról részletes információ a rádióújságban, illetve a mediaclick.hu weboldalon, a műsor per Rádiószínház linken található. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a Rádiószínház kukac, rádió.hu elektronikus posta címen.

0: Így írtok ti, Karinthy Frigyes vers paródiái.
1: Füst Milán. Hosszú ideig a nyugat körül lebegett, míg nem a szerkesztő feltalálta a füst nélküli nyugatot, azóta csak gyéren jelentkezik. Az 1905. olimpiai versenyen egy 35,4 méteres vers sorával ő nyerte meg a távköltés világbajnokságát. Első versei spulnira csavarva jelentek meg. Kritikusai még nem végeztek lebonyolításával, és így versorainak még csak elejét ismerjük, hátulról visszafelé, állítólag így van értelme. Aggok a hideg vízben című drámájának alapgondolatát a leküldött bányászoknak még eddig nem sikerült felhozni. Jelenleg egy hosszabb vers soron dolgozik. Epigram. Első sor. Jaj, uram, bántanak engem. Második sor. Nekem hideg nyállal kenik homlokom is. Harmadik sor. És bizonyos tekintetben mindig rúgnak hátulról. Negyedik sor. Jaj, roppant hideg hagymákat eszek. Ötödik sor. És nekem kezeim ragadnak. Hatodik sor. Jaj, tele van a föld belülről kukacokkal. Hetedik sor. És most jut eszembe, hogy az ember nem él örökké. Nyolcadik sor. Jaj, Istenem, szerkesztő úr, mit tetszik szólni hozzá, hogy az ember meghal? Kilencedik sor. És fekete földben sötét homokot eszik, ragadós gombócokba összeragadva. Tizedik sor. Jaj, keserű így az élet. Azért mondom, szerkesztő úr, kérem, borzasztó nehéz az ember élete itt ezen a földön bizony, és súlyos angyal letorpad. Tizenegyedik sor. S fákjáját lefelé fordítja.

0: Kis Gyula a tempós, költőpünkös dieneke. Lankákon ballagok, alattam a szürcsölő trágya lepte, jó főt szuszog. Ballag velem, lép nagyokat, öreg paraszt, botjára is támaszkodva, integet felém, ahogy járok rajta kedvesemmel. Olyan ez a homok, amin járok, Dunán túli magyar főd, ráncos arcú, nagy bajuszú, csipás szemű öreg, hümmög és krákog és köp, és ahogy ballagunk, billegünk, megállok, nem veszi észre, s kiballag ballagó lábam alól, és tovább sétál, s én a levegőbe maradok, és nézek utána, nyetenye, Riska, hé, hová szaladsz? De nem fordul meg. Így vádolok kaszálva a légben, pünkösdre virradó, magam teremtette szarkaláb.
1: Gellért Oszkár, amint a karod fölemeled. Amint a karod fölemeled, mennyi bidres-bodros szövet hull vissza, mint egy zuhatag, és milyen finom kis pihék pejhedzenek a könyöködbe, a könyököd kinyögöd, és szívembe könyökölsz. Au! Au, au, au! Miau! És milyen fehér vonal emelkedik, amint a karod fölemeled, emelkedik, csavarog, terjed, a könyököttől a kisújjat körméig, a kisújjat körmétől megint vissza, a kisújjat körmétől visszáig, amint a karod fölemeled, a könyököttől a kisújjad utolsó percig 15 centiméter. A kisújjattól a könyöködik 15 centiméter, összesen 30 centiméter. És hogy rezegnek a szálak, és kicsi pejhek szurkálnak szíven, amint a karod fölemeled, hogy fejemhez vágd a leveses tálat.
0: Erdélyi József, a feltámadt Petőfi, piros pünkösd. Kecskerágó piroslik, márga gödör alján, verem itt a rigmust, mint egy cölöpverő talján. Pünkös napra meg lesz, barna kislány várja, ha megkapja, csecsebimbós kebelére zárja. Talpra barna kislány tenyeremen vittem, rabok legyünk, vagy szabadok, ez a kérdés itten. Ott valami Sándor, nem lehet ezt bírni. Nem olvastam, hisz nem is tudok olvasni, csak írni.
2: Így írtok ti. Karinthy Frigyes versparódiáit Gordon Zsuzsa és Benkő Gyula mondta el. Mr. Wilhelm Montreuben, Ernest Hemingway novellájának rádióváltozata.
3: Na, hagyjad azt a négy tányért, Madge. Ered csak, majd én eltörlöm. Add közelebb. Hű, de unalmas este ez.
4: Jókor mondod, egy perc múlva itt a nemzetközi gyors, az egyetlen, ami néha hoz egy kis életet. Mm. Hallod? Ahogyan van füled.
3: Uh-huh. Hallom. Rengetegen szoktak jönni, mi?
4: Ugyan rengetegen. Ilyenkor éjjel soha. Néhány külföldi, de egy-két szórakoztató alak mindig akad.
3: Értem.
4: Egyébként úgy kérdez, mintha még sose segítettél volna ki nálunk.
3: Az ember unalmában se tudja, hogy mit beszél.
5: Ja. A nemzetközi gyors beáll. Simplon Orient Express 6 perc múlva érkezik.
6: Freddy, engedd a papát előre, na úr!
7: Gyere, drágám, talán még kapunk
6: tanszt. Anya, meg lesz lepve, pardon, szabad?
8: Egon, az Isten szerelmére nem tudsz várni.
7: Mr. Wheeler, nem innánk valamit a néhány kellemes perc alatt?
9: Nagyon szívesen, ha gondolja. Amúgy is elég vacak volt ez a viszki, amit a vonaton adtak.
10: A Simplon Orient Express előre láthatólag egy fél órát késik.
9: Bocsásson meg, Roy, akkor nem. Van itt egy kis dolgom, megpróbálom elintézni.
7: Kérem, ahogy parancsolja.
9: De ugye nem parancsik.
7: Hát, hogy jut eszébe? Viszontlátásra, én akkor le is ülök ide.
9: Viszontlátásra, én még arrán megyek. Pardon! Pardon, szabad? Na, bocsánatot kérek, hölgyem, pont az utamba áll. Kérem, nem történt semmi. Halló, kisasszony!
6: Parancsol uram, az express egy fél órát később.
9: Na, ezt én is hallottam, igen, megbízható füleim vannak.
6: Esetleg kávét?
9: Hát, ha gondolja, hogy azért tudok majd aludni, hát...
6: Parancsol?
9: Kérek egy csészével.
6: Igenis. Parancsoljon.
9: Mi ezt kérem, maguk előre elkészítik a kávét?
6: Nem, uram, csak nagyobb vonatok érkezésekor előre lefőzünk néhány adagot.
9: Értem, igen. Nézze, hogy szitál a termolámpák fényében a hó.
6: Igen. Parancsol még valamit, uram?
9: Hová siet, kérem? Alig van 2-3 vendég. Beszél az angolon kívül más nyelven is?
6: Igen, uram. Németül, franciául, és ismerem a tájszólásokat is.
9: Nem inna velem valami?
6: Nem, uram. Tilos az étteremben a vendégekkel innom.
9: Parancsol egy szivart?
6: Nem, uram. Nem dohányzom.
9: Hát az jó. Az jó. Freilen!
6: Parancsol?
9: Minek megy el, kérem? Hát, ha még valamit akarok rendelni.
6: Mit kíván, uram?
9: Magát.
6: Még tréfából sem mondhat ilyet nekem.
9: Nem tréfából mondom.
6: Akkor nem szabad ilyet mondania.
9: Nincs időm vitatkozni. Fél óra múlva itt a vonat. 100 frankot kap tőlem, ha feljön velem.
6: Nem szabad ilyet mondania, uram. Szólok a hordárnak, hogy beszéljen önnel.
9: Nekem nem kell hordár. Rendőr sem kell, és cigarettaárus fiú sem. Nekem maga kell.
6: Ha ilyeneket beszél, el kell hagynia a termet. Nem maradhat itt, ha ilyeneket beszél.
9: Hát miért nem megy el inkább maga? Ha itt hagyj, nem adhatok magának semmit.
6: Igenis, uram.
9: Ajjajjajjaj. Mademoiselle!
6: Igenis, uram? Parancsolok, tessék.
9: Hát miért nem szólt a hordárnak?
6: Mit parancsol, uram?
9: Egy üveg rajnai bort kérek.
6: Igenis, uram. Parancsoljon, uram.
9: Egy kisasszony? 200 frankot kap.
6: Kérem, nem mondjon ilyeneket.
9: 200 frank, nagy pénz.
6: Nem beszélhet ilyeneket, kérem.
9: Mondom, 200 frank.
6: Maga ocsmány alha.
9: Miért nem hagy itt akkor? Ha elmegy, nem mondhatok magának semmit.
6: Bocsánat.
9: Mademoiselle! Hát ez úgy látszik, hirtelen megsüketült. Mademoiselle!
6: Igenis! Valamit?
9: Nagyon is sokat. 300 frankot adok magának.
6: Maga ocsmány alak.
9: 300 svájci frankot.
11: Bocsánat, uram, a 12-es hordár vagyok. Nálam vannak a csomagjai. Mindjárt itt a vonat.
9: Köszönöm, öregem, azonnal jövök. Vigye a bőröndöket a 4-es fülkébe. Hello, kisasszony. Kisasszony, fizetnék.
6: Jövök, uram, parancsoljon.
9: Mit fizetek a borért?
6: 7 frankot, uram.
9: Parancsoljon egy 10-es. Én 2-t kérek vissza. Egyő. És talán még találkozunk.
6: Remélem, másfelé szólítják majd a dolgai, uram.
9: Sosem tudhatjuk. Isten útjai kiszámíthatatlanak.
3: Hogy beszélhetsz így vendéggel, Madge? És pláne egy ilyen pénzes pasas, amerikai, egy egész frankborra valót adott, láttam.
6: Ugye meg a fene a pénzével együtt. Ilyen ronda alak, randa és ocsmány.
3: Tehát mi bajod vele? Goromba volt? Láttam, többször is idehívott.
6: Ha még csak goromba lett volna, de hülye volt.
3: Mi?
6: 300 frankot ígért olyasmiért, amit semmi megtenni.
3: Csak nem.
6: Csak igen. De ezt te nem értesz, fiam. Uramisten, hányszor tettem meg ingyen. De itt még csak elmenni se lehet sehová. Ha csak egy kis esze lett volna a hülyének, rájött volna, hogy itt nincs alkalmas helye. Sem idő nem volt rá, sem hely. És 300 frankot ígért, ilyesmiért. Milyenek is ezek az amerikaiak, Istenem?
2: Láttam, elintézte a dolgát.
9: Igen, ragyogó van. Ez ugye nem először járok Montreux-be, és kinéztem magamnak azt a lány.
2: Azt elhiszem, elég jó képű is. De amint láttam, nem volt nagy sikere nála.
9: Hát nem is a nő érdekelt, csak a szórakozás. Nem érdekelnek a nők.
2: Ez az ügy nem erre mutat.
9: Ugyan mit ért maga ehhez? Mint mondtam, nem először járok Montreux-ben, és nagyon jól tudom, hogy itt nincs ilyesmire megfelelő hely.
2: Hát akkor mi értelme volt az egésznek?
9: Ahogy az előbb mondtam, szórakoztam. És főleg kockázat nélkül.
2: Elhangzott Mr. Wheeler Montreux-ben. Ernest Hemingway novelláját rádióra alkalmazta Sós András. Közreműködött Dömötör Erzsi, Gregus Zoltán, Kóti Kati, Lázár Gedeon, Márkus László, Pogány Margit, Sebestyén Zoltán, Szilasi Gyula, Váradi Hédi, Verdes Tamás. Rendezte Gál Péter.
12: A hangfelvételt 1963-ban készítették, és legutóbb ugyanabban az évben, december 20-án hangzott el a Magyar Rádióban.

világirodalmi paródiák. James Joyce, Friedrich Dürrenmatt, Thornton Wilder, Samuel Beckett és Edgar Allan Poe művei nyomán írta Hunyadi Judit.

0: James Joyce, Danaos.
1: Hát, hogy mint? Azt látom. Tetszene. Én is majdnem. De hát. Én se bírok mindent. Majd a mennyei atya. Az. El. Bánik. Veletek. Igen.
2: Danaos a szónoklattól kimerülten lerogy egy székbe. 50 lánya 50 felül körülveszi. Mind az 50-en egyszerre beszélnek. Szerencse, hogy ugyanazt.
3: Aranyos Danaos, dalolsz? Lesz daj-daj? Ha nem, megdádázunk?
2: Fenyegetően magasodnak fölébe. Danaos nővé változva próbál elmenekülni.
3: Aranyos Danaos, dalolsz? Lesz daj-daj?
1: Ha ezek mind csak egy szerető gyermeki csókot adnak nekem, azt én nem élem túl. Miért is döltem be annak a szemen szedett hazugságnak, hogy egy gyerek nem gyerek? Lehettem volna kertész. Ó, azok a szelíd, szótlan, mozdulatlanságra károsztatott világok.
2: Egy harcias Vénusz légycsapó jelenik meg fogait csattogtatva. Danaos rémülten iszkol vissza a lányokhoz. A Vénusz légycsapó dalolva rohan utána.
4: Hull a pejhes fehér hó, kiszakad a dunyilló, hiába bújsz az ágyba, rád talál a...
2: Abba hagyja. A rímen töri a fejét. Nem jut az eszébe semmi. Leül és sírva fakad. Danaos megszánja, és előjön, hogy segítsen neki.
4: Hull a pejhes fehér hó, kiszakad a dunyiló, hiába bújsz az ágyba, rád talál a...
5: Talán madárka?
4: Még hogy madárka? Én becsületes húsevő növény vagyok, kérem.
2: Újra üldözni kezdi. Danaos fejvesztve menekül. A növény végül kikergeti a világból.
0: Samuel Beckett, a gödör.
2: Első felvonás. Hepe és Hupa a gödör szélén ülnek.
6: Mi az, ami, ha elvesznek belőle, nagyobb lesz?
7: Értékben?
6: Ugyan, te ütöldött!
7: Orfeusz ebbe csorgatta a vérét az alvilágban, hogy a holtak felélénküljenek tőle, és meg tudjanak szólalni?
6: Igen!
7: Akkor nem tudom.
2: Csüggetten vizsgálja a nagy lábujját.
7: Bébés.
2: Függöny. Második felvonás. Hepe és Hupa ugyanott ülnek. Hepe lába elzsibbadt. Hupáé már teljesen érzéketlen.
6: Te is érzed?
7: Nem. Mit?
6: Csak nem azt akarod mondani, hogy...
7: Lehet, hogy tévedtem.
6: De mégis. Most, mintha én is. Megvan. Emberszagot érzek.
7: Hogyan menj már? Biztosan megint nem fürödtél.
6: Azaz, hogy...
7: Egyél fokhagymát.
2: Előhúz egy fokhagymát a csizma szárából. A csizmának nincs feje.
7: Tessék, garantálom, hogy semmit sem fogsz érezni.
8: Talán jobb is így.
2: Beletörődve elveszi a fokhagymát, és megeszi. Függöny. Harmadik felvonás. A színpad üres. A gödörből nyögdécselés hallatszik. Hupa kikandikál.
6: Te, ezek azt hiszik, hogy lesz harmadik felvonás. Most mi csináljak? Súgd meg nekik, hogy a sarkon lehet kapni banánt. Vagy mondd azt, hogy az atomháború kitörése miatt a harmadik felvonás elmarad.
8: Mit tudom én?
2: Hupa ellenségesen pislog a gödörből.
7: Hát persze, mindig én, a kicsi. Tényleg kapni banánt?
8: Nem tudom. Hát nem mindegy.
2: Visszabújik a gödörbe.
7: De igen.
2: Hupa Hepét betemeti a gödörbe, és szomorúan üldögél.
7: Egyedül maradtam. Már semmi se segít. És banánt se lehet kapni.
2: Kiköp. Aztán elővesz egy fokhagymát, és enni kezdi. Függöny.
0: Friedrich Dürrenmatt, a nagy Romulus.
2: Első felvonás. Romulus a kertben üldögél, és tyúkfarmjában gyönyörködik. A baromfi udvar tövében egy germán bukkan elő. Romulus csendet int neki, mert hangokat hall a kertből. Egy hírnök toppan be.
6: Felség, rossz hírt hoztam. Lavinius elesett.
9: Remélem, nem nagyon ütötte meg magát.
6: Felség, én nem a Lavinius nevét viselő tyúkról beszélek, hanem a dicső hadvezérről. Lavinius elesett. A sereg megadta magát.
9: Hála Istennek. Már azt hittem, hogy a legjobb tojóm. Maga mire vár még?
6: De felség, a rossz hírért mérgezett tőr jár.
9: Maga tisztára meg van őrülve. Tudja, mibe kerül a méreg manapság? Arról nem is beszélve, hogy véletlenül a tyúkocskáim eledelébe kerülhet, és még megdöglenek.
6: Felség, én nem találok szavakat. Mi lesz veled, ó Róma?
2: Kardjába dől, és meghal.
9: Mi lenne? Azt kapja, amit megérdemelt. Ez meghalt. Méreg nélkül is. Kár lett volna a kidobott pénzért.
2: Odainti a germánt.
9: Na, mit üzent Odoaker?
10: Felség, Odoaker meghatódott felséget nagylelkűségétől. Azt üzeni, hogy közeledik már. Addig is itt küld önnek egy újonnan kitenyésztett germán tyúkfajtát.
9: Odoakernek fogom hívni.
10: Megtiszteltetés királyomra nézve, felség.
2: Elmegy. Függöny. Második felvonás. Romulus a kertben uzsonnázik, amikor egy menekülő uralkodó ront be hozzá is menedéket kér. A neve Zénó, kelet-római császár.
8: Ím itt állok előtted, ó haza atya. Ja.
9: Éve figyeljen, kolléga! Ez az előadói stílus 70 éve kiment a divatból, különben is. Hagyjon uzsonnázni. Kér maga is?
8: Ide vele. Mi ez, lágy tojás?
9: Méghozzá saját termés.
8: Maga tojta?
9: Hülye, itt termett a farmomon.
8: Termett?
9: Na ebből elég. Menjen, kérjen menedéket egy egyetemi tanártól.
2: Kidobja. Függöny. Harmadik felvonás. Romulus a kertben borozgat, a komornyik jön.
8: Felség, a háza népe meglógott. Félnek Odoakertől. Maga nem fél?
9: Odoaker és én rokon lelkek vagyunk. Mindkettőnkön ugyanaz a teher. Az uralkodás. De közös a hobbink is, a tyúk farm. Mit számít, hogy ő germán, én meg római vagyok? Egyikünk sem nacionalista.
6: De felség, hisz Odoaker sereggel jő, és írtja a rómaiakat, ahol éri.
9: Ilyen emberekkel vagyok én körülvéve. A látszatra is kell adnia, érti már?
2: Megjelenik Odoaker. A komornyik rémülten el.
10: Itt vagyok hát, kedves barátom, ahogy kérte. Róma és az egész birodalom a lábom előtt hever. De hogy viseli magát a tyúkocskám?
9: Gratulálok, fiatal barátom. Úgy tojik, mint a fizetnénk érte. Tudja, azért hivattam, mert szeretnék szövetségre lépni magával. Jelszavam, tyúk tojással a világ ellen. Alapítsuk meg a fejedelmi tyúk tenyésztők egyesületét. Miénk a világpiac? Maga lesz az elnök. Én nyugdíjba vonulok. Elegem van már az emberek káristolásából. Pihenni akarok.
10: Ez egyszerűen lenyűgöző, ez az emberi nagyság. Válassza ki az önnek tetsző helyet birodalmában, és élete végéig fejedelmien él. Megígérem.
9: Na, mint fejedelem, teljesen el voltam adósodva. Pénzre van szükségem.
10: Meg lesz minden, amit óhajt. Egy ember, aki így megérti a korszava.
2: Odoaker elérzékenyülten el. Romulus Néron besikoltozva.
3: Romulus!
11: Romulus, mit kell hallanom? Te felkínálod a birodalmat ennek a barbárnak?
9: Csendesebben! Ha kell, még téged is, szívecském. Nyugodtan akarok élni végre. Unom az uralkodást. És már a tyúk tojásoktól is csalánkiütést kapok.
12: A jövő a germánoké! Éljen a sötét középkor!
9: Én lelépek a színről, és vegetáriánus leszek.
2: Függöny. Thornton Wilder, Hajszál hián. Első felvonás. A színen egy pajkos dinoszaurusz kölyök jelenik meg, a torkát köszörüli, majd megigazítja csokornyak kendőjét, és megszólal.
13: Hölgyeim és uraim, nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy konferáljam önöknek az elkövetkező nagy eseményt. Épp most lehetünk tanulni annak, hogy az ember lejön a fáról, és felegyenesedik. Íme Mr. Androbusz. Még kissé bizonytalanul áll a lábán, de már áll, igen, már áll. Mr. Androbusz, engedje meg, hogy meginterjúvoljam.
10: Kérem, semmi kifogásom ellene, bár most rengeteg a dolgom. Fel kell találnom a tüzet, a kereket, stb.
13: Árulja el, Mr. Androbusz, hogy milyen érzés itt a földön járkálni.
10: Hát még kissé bizonytalan, de gyakorlat dolga az egész. Ha megnéz például 300 ezer év múlva, el se hiszi, hogy nem itt lenn születtem. Ne haragudjon, kérem, de most már tényleg mennem kell. Össze akarom hívni az emlősök első rendes évi közgyűlését.
2: Ebben a percben kacér kis nőstény jelenik meg. Mr. Androbusz ott hagy csapot, papot és kergetni. Kezdi.
13: Hát, kedves nézőim, meg kell bocsátaniuk Mr. Androbusznak ezt a kis intermezzót, de gondoskodnia kell utánpótlásról, igen. Erről jut eszembe. Nem látták véletlenül a mennyasszonyomat? Ó, már itt is jön.
2: Turbékolnak.
14: Hallja, maga itt ne enyelegjen nekem, ez nem volt a szerepében.
2: A dinoszaurusz erre bosszúból kihal. Függöny. Második felvonás. Mr. Antróbuszt látjuk az emlősök közgyűlésén, amint épp sikeres puccsot hajt végre, és köztársasági elnöknek kiáltatja ki magát.
15: Halljuk, Mr. Antróbuszt! Halljuk! Halljuk!
10: Nos, ha önök engem láttak legalkalmasabbnak az elnöki poszt betöltésére, hát csak annyit mondhatok, nincs rossz ízlésük. Cserébe viszont megígérhetem, uraim, gondoskodni fogok róla, hogy ez legyen a tejjel mézzel folyó Kánoán.
8: És mi lesz a húsevőkkel?
2: Mr. Antróbusz fölényesen letorkolja, és épp a szimbólumokat akarja elmagyarázni neki, amikor beront egy hírnök.
16: Itt a vízsazsön!
2: A tömegben pánik tör ki. Mr. Antróbusz fegyelmezetten az előre elkészített bárkára vonul át, és kiadja a parancsot.
10: Behajózni az állatokat! Mindegyikből kettőt. Maga mit akarott? Már van két elefántunk.
8: Na ja, de valakinek játszania kell a felesleges harmadikat is, nem?
10: Mars innen!
2: Kidobják. Mrs. Antróbusz rohan be gyermekeivel.
17: Ó, épp az utolsó percben értem ide, mert a kis Káin megint megölt két embert. Sokszor kedvem volna visszamenni a fára.
10: Édesem, még meggondolhatod magad, ugyanis közben újra megnősültem.
2: Mrs. Antróbusz felbőszülten kergeti végig a hajón.
17: Na megállj! Megállj! Megállj!
2: Függöny. Harmadik felvonás. Mr. Antróbusz jelenik meg a színen, és bocsánatkérő mosollyal így szól.
10: Hát, hölgyeim és uraim, van egy kis problémám. Miután a tészerző úgy döntött, hogy ez egy nyitott mű, így nem szolgálhatunk semmiféle pofás kis befejezéssel, happy endinggal, majd kialakul... Javíthatatlan Káin fiam az atombombával kísérletezik, jó magam az atomcsenddel. Te jó Isten! Mi ez?
2: Egy marslakó jelenik meg a színen.
18: Majd én megoldom maguk helyett ezt a csipcsup problémát. A földet bevettük, Mars vissza a fára.
16: Istenem!
12: Oda se neki, fiam! Majd újra kezdjük. Időnk van bőven, nem?
2: Függöny!
0: Edgar Allan Poe, Hamatreya.
19: A fali óra elütötte a 12-t. A szobában tapintani lehetett a csendet. Az ablak közben sűrűsödött a homály. Egyszerre csak mennyi kordult a padló. A macska felkapta fejét, szeme óriásira nőtt, hátán felborzolódott a szőr. A radiátor fémesen kondult egyet, a pók a sarokban lélegzetét visszafolytva figyelt. Az ajtó lassan kinyílt. A konyhában hangos csörömpöléssel tört össze egy bögre. Hirtelen zubogó hang hallatszott. Úristen, a víz! És én mozdulni sem tudtam. Le voltam bilincselve. A víz már a lábamat nyaldosta.
17: Maradék erőmből csak elhaló sikolyra futotta. Jenő, zárd el a fürdővizet! Nem tudom most letenni a könyvet, már majdnem megvan a gyilkos!

0: Elhangzott világirodalmi paródiák. James Joyce, Friedrich Dürrenmatt, Thornton Wilder, Samuel Beckett és Edgar Allan Poe művei nyomán írta Hunyadi Judit. Közreműködött Ábrahám István, Blaskó Péter, Csapó János, Milvius Andrea, Péva Ibolya, Polgár Géza és Somló Ferenc. Szerkesztette Bába Iván. Rendezte Varsányi Anikó.
1: A felvétel 1980-ban készült, és legutóbb egy évvel később, március 28-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: 6 óra. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Berente Marian, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Országszerte több helyen okozott közlekedési fennakadásokat az esti felhőszakadás, a viharos szél. Elsősorban kidőlt fák, leszakadt ágak miatt, valamint megrongálódott épületekhez riasztották a tűzoltókat. Délután és kora este főként Somogyban és Baranyában, később Fejér és Komárom-Esztergom vármegyében kellett beavatkozniuk. A katasztrófavédelem munkatársai folyamatosan dolgoznak a károk elhárításán. Viharok és heves esőzések okoznak fennakadást Bajorországban is. A kitartó eső miatt árvizek alakultak ki, a közúti balesetek pedig több helyen akadályozták a forgalmat. A napokban legalább 3 tornádó söpört végig több német tartományon. A szélvihar tetőket rongált meg és fákat tépett ki. Csónakokkal mentették ki autósok tucatjait a heves esőzések miatt elárasztott utakról az amerikai New Jersey államban. Jersey Cityben csak nem 70 járművében rekedt embert helyeztek biztonságba. A vihar New York környékén is komoly károkat és áramkimaradásokat okozott. Legkevesebb 15-en haltak meg, 130-an pedig megsebesültek, amikor tegnap napközben támadtak orosz drónok egy bevásárlóközpontra a közép-ukrajnai Krivij Rihben. 29 sebesültnek, köztük 5 gyermeknek súlyos az állapota. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elmondta, hogy a dróntámadás 2 hullámban történt. Fél órával az első csapás és a tűz keletkezése után a második már a mentőket célozta. A támadást terror cselekménynek minősítette, és Oroszország felelősségre vonását szorgalmazta. Közben Ukrajna fokozta az Oroszország elleni támadásait, kőolajipari létesítményeket és logisztikai raktárakat támadtak. 14. Leó pápa lesz a díszvendége a Rimini Meeting elnevezésű nemzetközi katolikus találkozónak. A Szentatya ma találkozik a résztvevőkkel, valamint a Caritas katolikus szervezet által segített szegényekkel, betegekkel és fogyatékossággal élőkkel. A szerdáig tartó találkozón különböző előadások, kerekasztal beszélgetések és sportprogramok is lesznek. Karddal támadta diákokra egy svédországi iskolában egy fiatal férfi. Egy ember meghalt, 3 megsebesültek. A 18 éves merénylőt lábon lőtték és őrizetbe vették. Sajtóhírek szerint a támadó az iskola egykori diákja volt, akit korábban már elítéltek támadásért. A rendőrség azt is vizsgálja, hogy az elkövető kapcsolatba hozható-e egy erőszakot népszerűsítő TikTok fiókkal. Súlyos baleset történt este a 4-es úton Debrecen és Ebes között. Egy ember meghalt, 10 megsérült, amikor busszal ütközött egy autó. A halálos áldozat a kocsi sofőrje, aki az újraélesztési kísérlet és számos helyszíni életmentő beavatkozás ellenére a helyszínen életét vesztette. A buszon összesen 68-an utaztak. Véradásra várják az önkénteseket az ünnepi hosszú hétvégén. Ma az országos véradónapon 20 helyen lehet jelentkezni, általában 8 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. A helyszínek, a pontos nyitvatartás és az időpont foglalás részletei a vérellátó honlapján találhatók. Túlnyomóan napos, szeles, száraz idő lesz ma, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor. Napközben 25-33, este 19-26 fok várható, nagy tavaink vize 25-26 fokos. 7 órakor jelentkezünk híradással legközelebb, 6 óra múlt 4 perccel.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

mindenről elkésünk. Mi biztosan messziről jövünk. Fáradt, szomorú a lépésünk. Mi mindig mindenről elkésünk.

fáradt a világ, mintha valami hosszú, nagy pihenést akarna. Pár éve még éreztük a zivatar nehéz, nyugtalanító levegőjét. Villámok is cikáztak. Születtek új eszmegyermekek, vivódtak az agyvelők. Vészes, terhes fellegekként csoportosultak egymással szemben a jövendő korszakok forrongó eszméi. Már a legközönségesebb frázis volt a mikorunk gondolkodóit a jövő világ élesztő gombáinak titulálni. Ím egyszerre csak elömlöttek a sűrű vészes felhők. Bágyadt és szürke lett a világ. Elromlottak az élesztő gombák. Eljövendő századok, várhattok egy új erjesztésig. Hiába csak ifjú korszakok csinálhatnak vihart. A miénket pedig a normalista agyvelő sem tarthatja annak. Annyira öreg már, hogy a bőr alá fecskendezésekre sem ficánkol. Fáradt. Pihenni akar.

Fiatal vagyok még ahhoz, hogy az élettel, emberekkel és eseményekkel való végleges tranzigálást, a megalkuvó cinizmust filozófiámmá tehessem. Ez a kis magyar világ itt háborog, fekete, csúnya felhők kavarodnak rája. Aki jól látja és belátja ezt a mi kis magyar világunkat, tudja, hogy nálunk a politika megalkuvás mindenre.

Vasárnap délután munkaszünet van. Tessék egy kis sétát tenni. Megmondjuk azt is, hogy merre. Amerre mi ma jártunk. Tessék sétálni a Schlapp-park, no meg az úgynevezett káptalan sor felé. A kétfejű sas a püspöki székesegyházon ne botránkoztasson meg nagyon senkit. Ezt a nyomorult kényszerűséget úgy látszik, hogy dű nélkül kell tűrnünk. De nézzék meg a kanonok sort, és gondolkozzanak. Az előkelő, feszengő, jó módról valló paloták redőnyei le vannak bocsátva. Lakosai a legmihasznább, legingyen élőbb emberek. Az a pap, aki csupa erő és vér és fanatizmus többet árt ma a magyar társadalomnak, mint 90 szocialista agitátor és 1000 kétfejű sas. A többi is egytől egyig, mert haszontalanul vonják el 1000 és 1000 éhezőtől a kenyeret. Röviden, ez a kanonok sor. Sétáljanak el aztán bármely külvárosi részbe, de erősítsék meg a szívüket, mert nyomort, bűnt és piszkot látnak. Meglátják, hogy mennyi nyomort lehetne enyhíteni, és mennyi könnyet letörölni a kanonokok pénzével. Ha ezt meglátják és átgondolják, eredményes volt a vasárnapi séta.

0: Neve?
1: Adi Endre.
0: Kora?
1: 24 éves.
0: Vallása?
1: Református.
0: Születési helye?
1: Érmincent.
0: Honossága?
1: Magyar.
0: Foglalkozása?
1: Hírlapíró.
0: Családi állapota?
1: Nőtlen.
0: Kíván védőt igénybe venni?
1: Nem. A Nagyváradi Friss Újság című napilap folyó évi 112. számában megjelent Egy kis séta című közleményt én írtam. A beszerzett és most előttem felmutatott kéziratot sajátomnak elismerem.
0: Mi indította önt e cikk megírására?
1: A cikk megjelenés előtti napon sétáltam a külvárosi részben, és az ott nyert benyomások hatása alatt írtam meg ezt a cikket.

hálát adok, hogy nem eshetem abba a kísértésbe, hogy üldöző legyek. Hálát adok azért, hogy üldözött vagyok, mert az a jobb nekem.

0: hatása értéktelen és perverz dolog, és megmétejezi az ideális gondolkozásúak lelkét.
1: Meghalni se tudunk nyugodtan. Amikor már megjön a halál, lelkünk vörösen lángra lobban. Meghalni se tudunk nyugodtan.

Mayo professzor szerint a legtöbb ember már évek óta halott, csak nem veszi észre. Agyuk már régóta megszűnt működni, testük gépiesen funkcionál tovább. A hírszolgálati irodák távirata nem közöl bővebb kivonatot Mayo professzor fejtegetéseiből, úgyhogy nem ismerjük a tétel indoklását. Azt hiszük azonban, hogy ez az ítélet, melynél meggyőzőbbet és igazabbat már régóta nem mondtak ki, nem is szorul indoklásra. Érezni kell, hogy igaz, és hogy miért igaz. Rossz hiszemű csaló állíthatja csak, hogy nincsenek olyan ismerősei, akik már régen meghaltak, csak nem akarják észrevenni. Én a magam részéről rengeteg ilyen embert ismerek, és csak udvariasságból nem közlöm velük, hogy ideje volna már végleg tudomásul venni sajnálatos elhunytukat. Az udvariasságon kívül talán csak azért nem teszem ezt, mert ezek a halottak olyan sokan vannak. Szervezeteik annyira intézményesen kiépültek, hogy nem volna sok értelme az egyéni részvétnyilvánításnak. Ünnepélyesen megszerkesztett elvi nyilatkozattal lehetne talán figyelmeztetni ezeket a hatalmas táborokba tömörült halottakat, hogy megfeledkeztek saját elmúlásuk.

rengetegen vannak, és mindenütt ott vannak. Nehogy félreértés történjen, nem azokra a bizonyos öregekre vonatkozik ez, akik sok helyen nem engedik előre jutni a fiatalokat. E halottak között vannak minden

sőt újabban egyre többen halnak meg aránylag egész fiatalon. Emelkedik a halva születettek száma is. Ezek látszólag teljesen úgy nőnek fel, mintha élnének. Halálozásuk 6. évfordulóján beiratkoznak az első elemibe. Később leérettségiznek, egyetemre járnak, vagy valamilyen hasznos mesterséget tanulnak. Részt vesznek a társadalom életében, szavaznak, vicceket mesélnek, esetleg könyvet írnak, esetleg beállnak egy rohamcsapatba, családi házat építenek, vagy éppen ellenkezőleg szomorúan nézik, hogy a végrehajtó lefoglalja a bútoraikat. Működési körük széles és gazdag. Nincs az életnek olyan megnyilatkozása, amelyben ne játszanának szerepet, gyakran főszerepet. Csak egy működés van távol tőlük. Az agyműködés. Adjuk helyét néhány kisebb, jól konzervált előítélet és konvenció foglalja el, hiánytalanul kitöltve koponya üregüket. Sikerüket egyrészt nagy számuknak, másrészt pedig annak köszönhetik, hogy a megtévesztésig hasonlítanak az élő emberekre.

kunfajta, nagy szemű legény volt, kínzottja sok-sok méla vágynak. Csordát őrzött, és nekivágott a híres magyar hortobágynak. Alkonyatok és déli bábok megfogták százszor is a lelkét, de ha virág nőtt a szívében, a csorda népek lelegelték. Ezerszer gondolt csodaszépet, gondolt halálra, borra, nőre, minden más táján a világnak szent dalnak lett volna belőle. De ha a piszkos, gatyás bambatársakra s a csordára nézett, eltemette rögtön a nótát, káromkodott vagy fütyűrészett.

Pantarei. Minden folyik. Minden változik. Állapította meg már az öreg Hérakleitosz is. Helyes és okos dolog felismerni ezt az igazságot, de céltalan dolog búsulni miatta. Minden változik, mi is változunk, az egész élet változik, a társadalmi szerkezet változik, a kultúra változik, a nyelv és az irodalom is változik.

Ha egy országunkból származó, kimagasló, sőt már világszerte jelentős és világhírű művészről az újságok mifelénk egyáltalán szólnak, mindig csak úgy beszélnek róla, mint egy bizonyos művészről. Mert ezáltal sokkal nagyobb kárt tudnak okozni neki hazájában, mintha egyszerűen megírnák, tulajdonképpen mit is gondolnak erről a művészről, akit ők, lévén, hogy az ő honukból való és az ő generációjukhoz tartozik, ahhoz, amely nem sok említésre méltó embert adott, úgy gyűlölnek, mint semmi mást, és az ő, valamint saját életük végéig gyűlölettel üldözik. Nem bocsátják meg neki, hogy egy napon elhagyta őket művészetéért és tudományáért, és hogy szüntelenül buzdító művével saját nagyságát és az ő silánságukat bizonyította.

0: Folyton ezek az óriási zsírcseppek a levesben. Még a metélt tészta levesben is a vidék üli diadalát. Itt széthullik minden. Összezsugorodik minden. Itt a legrendkívülibb dologból is dilettantizmus lesz.
1: Eltemette rögtön a nótát. Káromkodott, vagy fütyörészett.

0: Csak nem egy Hitler kép ez itt.
1: Eddig még ezen senki sem ütközött meg.
0: Az én darabomban is fellép Hitler. Találkozik Napóleonnal és kocint Roosevelttel. Goethe majd megfull a köhögéstől.
1: Minden kedden véres hurka napja van.
0: Minden kedden?
1: Minden kedden.
0: Minden nap hurka nap.
1: Minden másnap hurka nap.
0: De kedd az mindig véres hurka napja.
1: Igen.

0: hitviták korát éljük. Egymást hiteiben keressük az országban való sok romlások okait. Amit egyikünk imád, a másik elégeti. Különös eretnekségek támadnak, s legdrágább szentképeinket jelölik mágiára.
1: Tehetség persze sokfajta van. Ki a magyar? Vagy még pontosabban, ki az, aki nem magyar a magyarok közül?
0: Az egész ítélkezés mögött van valami, egy elv, egy ösztön, egy hangulat. Ez magában a kor lelkében fészkel. Érdemes kitapogatni, mint egy betegséget. Az elv a visszametszés elve. A kertész levágja a fölös hajtásokat, hogy a törzs maga zavartalanabbul, erőteljesebben fejlődhessen.
1: Evvel már lehet vitázni. Nem biztos, hogy a botanika érvényes a szellemi téren is. A kultúra hajtásai nem mindenben hasonlítanak a fa ágaihoz. A kertész diktátora a fának, és olykor zsarnoka.
0: Ilyen diktátori ösztön hajtja a szellemi visszametszés hirdetőit is, de ennek a mélyén különös kis hitűség lappang. Szeretnék megakadályozni, hogy a fa tovább nőjön, amerre elindították a századok. Visszanyírni egy olyan vonalba, melyet rég elhagyott. Szívesen lenyesnének minden ágat, mely a környező égtájak szellői felé tapogat. Hangoztatják is, hogy vigyáznunk kell. Szerintük már is nagyon elkalandoztak lombjaink a törzstől, a fa már egészen elvesztette régi formáját. Ezek a lombok már többé-kevésbé idegenek. Maga a fa idegenné válik. Visszametszeni, visszanyesni. Ez a fa fertőzött. Hibás fejlődésű, irtani akár a legszebb ágakat is. Itt állunk már félig eltűnve, elidegenedve önmagunktól, egyetlen mentségünk, még ha kitépjük lelkünkből mindazt, ami asszimilált és európai, s leszünk kicsinyek és parasztok, akár műveletlenek is, de legalább szellemben fajtiszták, sűrűen és mélyen magyarok.
1: Egy őrült kertész látomása ez. De már-már egy egész nemzedéket elfog ez a kertész pszichózis. S alapja, mint a legtöbb pszichózisnak, a fogyatékossági érzés.

Pedig mindenről elkésünk. Késő az álmunk, a sikerünk, révünk, nyugalmunk, ölelésünk. Mi mindig mindenről elkésünk.

mert az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő.

0: Ugyanakkor, mikor megbélyegezzük a nyugati hatás asszimilálását, örömmel fogadjuk a Balkánit, mely számunkra százszor idegenebb. Ötvös ellen óvatosságra int az erejébe kevert osztrák vér, és Erdély József iránt bizalmat sugall a román. A művelt nagy nyugati nemzetek közösségét, ahogy mondani szokás, rüheljük. Mit szól az Erdély ügyhöz?
1: Erdély József tollából megjelent egy vérvádas náci vers. Ebben az a baj, hogy Erdély József kitűnő költő. Félig román származású, és ezért nyilván úgy érzi, hogy faji uszítással kell túlegyensúlyozni ezt a születési hibát, amire például a szláv származású Petőfi sohasem gondolt. Erdélyi szélső jobboldali lett. Megbocsáthatatlan, hogy Erdély nem tudja, vagy nem akarja tudni, hogy ennek a nemzetközi irányzatnak az emberei csak azért szítják a faji ellentéteket, hogy ezzel eltereljék a figyelmet az igazi társadalmi ellentétek felől. A magyar kultúra különböző fajok lelki hozadékát egységesítő, messze horizontokat átölelő. A magyar kultúrát nem lehet kicsinnyé, egyoldalúvá, fajivá apasztani, mert az akkor már nem is lenne magyar.

0: Mein Volk, liebes Volk, Volk. Ich habe euch für
1: Offerat
0: immer...
1: és tudás, harciszertartás. Az én küldetésem, a nép sohasem téved. Sas vagyok fölötted, a külső ellenség. Az állam én vagyok. Kenyér és gránit, asszonyok és gyermekek, munkások. Nem.
0: Eine Nation! Die Kirche. Lassen wir die Kirche. Heute die

hová legyek ebben a januárban? A város eszelősen nem ereszt. Támolygok zárt kapuktól részeg lázban, vonítva kérlelek lakatot és a reteszt. A sikátorok ugató harisnyák, az utcák dülöngélő fészerek, sötét sarkokon ácsorgó borisszák lapulnak és előözöllenek. Gödörben élek, szakállas sötétben, csúszkálva jeges csaphoz megyek. Fuldoklom, fagyott levegő az étkem, hideg lelős varjak keringenek. Halkan utánuk jajdulok, és dermet ököllel egy doboz falát verem. Olvasó, orvost, jó tanácsot, embert, a szálkás lépcsőn váltson szót velem.

0: egy szerző, aki csupán egyetlen színdarabot írt, amelyet csak egyetlen egyszer véleménye szerint a világ legjobb színházában, és ugyancsak véleménye szerint a világ legjobb színészeivel volt szabad előadni, a premieren, még mielőtt felment volna a függöny, elfoglalt a kakas ülőn egy, a célra alkalmas, ám a közönség elől elrejtett helyet, majd saját, a svájci Wetterli cég által erre a célra készített gépfegyverét beirányozta, és miután a függöny fölment, mindig annak a nézőnek a fejét lőtte szét, aki véleménye szerint alkalmatlan időben nevetett. Az előadás végén csupa általa lelőtt halott néző ült a színházban.
1: A színészek és a színház igazgató az egész előadás alatt egy pillanatig sem zavartották magukat, sem az önfejű szerzőtől, sem az általa okozott eseményektől.
0: A cikk megjelenése előtti napon sétáltam a külvárosi részben, és az ott nyert benyomások hatása alatt írtam meg a cikket.

0: reggeli halál utazásomat követően majdnem szó szerint a szívem szakad meg, amiért nem vihettem magammal magnetofont a kék alagúton a mennyországba. Soha azelőtt nem üdvözölt még a néhai Louis Armstrong vezette New Orleans-i stílusú rezes banda az, amikor a szentek bevonulnak vérpesdítő dallamával új jövevényt arra felé. Mint megtudtam, ez az igen vidám és különleges megtiszteltetés, melyben 10 millió új halott közül egyetlen egy részesült, egy Burnham nevű fehér ősökkel is rendelkező ausztráliai benszülöttet ért.
1: A legtöbb ember már évek óta halott, csak nem veszi észre.

Mindannyiuknak hosszú és boldog életet kívánok, függetlenül attól, mi vár rám azután. Használjanak napolajat, a cigaretta árt az egészségnek. A szivar viszont kifejezetten jót tesz. Olyan, mint egy müzli szelet, van benne sok őrölt kesudió, olajos magvak, mazsola, juharszirup, napon szárítják mi egymás. Kapjanak be egyet önök is lefekvés előtt. A lőfegyverek szintén egészségesek. A puskaporban nincs se zsír, se koleszterin. Kérdezzék csak meg képviselőjüket arról, hogy a lőfegyverek a szivarhoz hasonlóan egészségesek-e.

Metszetek. Késő az álmunk, a sikerünk. Közreműködött Korányi Tamás és Vallai Péter. A műsor Ady Endre, Füst Milán, Bálint György, Thomas Bernhard, Babics Mihály, Szent István király, Mauricio Kágel, Oszip Mandelstam és Kurt Vonnegut szövegeinek metszeteiből készült. Munkatárs volt Szakács Emese. A felvételt Gera Csilla, Kerekes Endre, Kosárszki Péter és Maksai Helga készítette. Korányi Tamás műsorát hallották.

A rádiókompozíció 2001-ben készült, és legutóbb egy évvel később, július 24-én hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

0: műsorajánló. 16 év pártpropagandává züllesztés és másfél hónap átmenet után augusztus 24-én megint hallhatóak a Kossuth Rádió műsorai. Megőrizzük, amit érdemes, elbúcsúzunk attól, ami megfáradt. Régi és új műsorok, ismerős és máshonnan ismerős hangok várják Önt. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. Augusztus 24-től hallgassa a megújult Kossuth Rádiót.
1: Mindenki gyanús, aki él, és az is, aki halott.
2: Ma este gyilkolunk. Vasárnap 20 óra 25 perckor az M1-en.
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Lisztdíjas karmester és Tóka Ágoston orgonaművész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak.
5: Hét óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Berente Marian, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Súlyos orosz dróntámadás ért tegnap napközben egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. Legkevesebb 15 ember halt meg, 130 megsebesült. 29 sérültnek, köztük 5 gyermeknek súlyos az állapota. A támadás két hullámban történt. Fél órával az első csapás után a második már a mentőket célozta. Volodimir Zelenszky elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket, és Oroszország felelősségre vonását szorgalmazta. Este orosz légitámadás érte egy Mikolaiv megyei települést is, ott 3 gyermek és egy felnőtt vesztette életét. Újabb drónmaradványokat találtak a vízben a Fekete-tengeri Mídia kikötő bejáratánál, közölte a Román Védelmi Minisztérium. A búvárok megállapították, hogy a roncs nem tartalmaz robbanóanyagot, majd kiemelték a vízből. Az utóbbi hetekben több hasonló eset is történt. Csütörtökön a román légierő egy robbanótöltettel felszerelt tengeri drónt semmisített meg, amely néhány száz méterre megközelítette a Neptun Deep gázmező egyik platformját. Karddal támad diákokra egy svédországi iskolában egy fiatal férfi. Egy ember meghalt, 3 megsebesültek. A 18 éves merénylőt lábon lőtték és őrizetbe vették. Sajtóhírek szerint a támadó az iskola egykori diákja volt, akit korábban már elítéltek támadásért. A rendőrség azt is vizsgálja, hogy az elkövető kapcsolatba hozható-e egy erőszakot népszerűsítő TikTok fiókkal. Feljelentést tesz a Mi Hazánk mozgalom az augusztus 20-i rendezvény szervezéssel kapcsolatban. Az ellenzéki párt elnöke szerint a meghívásos eljárás előre irányított volt, így nyerhetett a Hard Rock Kft., a Tisza párt rendezvény szervező cége. Korábban a Fidesz közölte, hogy közérdekű bejelentést tesznek az ügyben, mert sajtóhírek szerint a nyertes cég már akkor információkat kapott a Lansz csoporttól, amikor annak szerződését a kormány még nem bontotta fel. A Szent István napi események megszervezésére a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban 3 céget hívtak meg, de a rövid határidő miatt csak a későbbi nyertes adott be ajánlatot. A programokat az eredetileg tervezett 17,5 milliárd forint helyett 4 milliárd forintból rendezték meg. Hétfőn kapják meg az iskola kezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig. Ennek részeként egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki. A biciklisek az esztergomi Mária Valéria hídon kelhetnek majd át a Duna felett. Országszerte több helyen okozott közlekedési fennakadásokat az esti felhőszakadás, a viharos szél. Elsősorban kidőlt fák, leszakadt ágak miatt, valamint megrongálódott épületekhez riasztották a tűzoltókat. Délután és kora este, főként Somogyban és Baranyában, később Fejér és Komárom-Esztergom vármegyében volt sok munkájuk. Ma túlnyomóan napos, szeles, száraz idő lesz. Legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor. Napközben 25-33, este 19-26 fok várható. Nagy tavaink vize 25-26 fokos. Híradással 8 órakor jelentkezünk legközelebb, 4 perccel múlt 7 óra.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kettesben Tolnai Klárival Szilágyi János beszélget.
6: Kedves művésznő, ön sok helyütt elmondta már egyszer szó szerint így. Engem tényleg és őszintén semmi nem érdekel, ami múlt, még az sem, ami tegnap volt, csak a holnap. Miért ér vissza ez a gondolat szinte valamennyi nyilatkozatában?
7: Mert biztos igazat mondtam, nem hazudtam azért. Hogy miért mondom ezt, vagy hogy miért ér vissza?
6: Igen, ez feltűnt nekem, hogy mindig elmondja, amikor csak alkalmat talál, erre elmondja, hogy önt nem érdekli a múltja.
7: Ezt valahogy ki kellene magamban is nyomozni, tulajdonképpen. Miért is mondom el, hogy miért van, hát arról nem tehetek, az a természetemből adódik. Tulajdonképpen én nagyon egészségesnek tartom ezt magamban, ezt a tulajdonságot, hogy nem visszanézni. Például a szülőfalumba egyszer mentem, de akkor is filmezni véletlenül vissza, és rettenetes volt. Mert az ember gyerekkorában valamit elraktárolt magában, ami gyönyörű volt, ami szép volt, és visszamenni, van is egy ilyen mondás, gondolom, hogy visszamenni másodszor nem szabad, vagy valami igen, mondás igen. van. De hát én szerintem ez mindenre vonatkozik. Ez minden emlékre, minden múltban megtörtént dolgon fölöslegesen töprengeni, vagy búslakodni azon, hogy elmúlt, de szép volt, de kár, hogy már nincs. Ez egy nagyon rossz dolog, nagyon hátráltató dolog, és bennem ez nincs meg, nem szándékosan csinálom, csak egész egyszerűen, még el is felejtem. Teljesen, sokszor egész-egész butának nézek ki ezzel kapcsolatban, hogy azt mondják, hát a múlt évben, hát nem emlékszel, nem. Ott léptél föl, tényleg nem.
6: Szóval ostoba feltételezés volna arra gondolni, hogy esetleg meg akarja tagadni a múltját, vagy menekül
7: nem, előle? Nem, a kérdeznek én minden, amit csak tudok a múltból, elmondom, tessék nyugodtan.
6: Talán emiatt van az is, hogy nagyon sok színész és színésznő lakásában jártam már, és szinte megszokott dolog, mint más lakás előtt a lábtörlő, hogy kint az előszobában régi szerepekből fényképek, aztán bent a könyvespolcon nagy albumok, sorba rakva a kritikák, a nyilatkozatok, a megemlékezések, önnél semmi. Alig tudunk elővakarni valamiféle régi...
7: Van egy ócska aktatás, hogy belevágban egy-két dolog, de valóban nem, szisztematikusan nem gyűjtök semmit. Hogy ez is miért van, nem tudom, talán a pillanata fontos a színész életében. Az a perc, amikor az a közönség előtt olyasmit nyújt, amitől egy percre sírnak, vagy nevetnek, vagy jobbak lesznek, vagy... Tehát ez egy pillanatban élő művészet. Ezen is kár képeket nézegetni, hogy játsztam, rendeztem.
6: Na akkor kössünk egy kompromisszumos megoldást. Tessék. Menjünk vissza olyan messzire, amikor még nem volt színésznő. Tehát az a bizonyos falu, ahol olyan rosszul érezte magát, mikor visszament, ez igen. Melyik volt? Hol született?
7: Mogorra, Balassagyarmattól a harmadik község volt. Ott apámnak ott volt úgynevezett kisbirtokos volt, 4-500 volt földje, és én ott voltam gyerek. Onnan jártam be iskolába, Balassagyarmatra, polgáriba. Hát ott mindig mezitláb, fáramászás. Tehát egy olyan falusi életem volt, mint ma is, gondolom a falusi gyerekeknek, amiért én nagyon hálás vagyok a sorsomnak, mert rengeteg frissességet, üdességet szív magában ilyen helyen az ember, amit soha nem fogok talán elveszíteni ezért, mert hogy falun nevelkedtem. Aztán innen hát elkerültem 14 éves koromban már Zárdába, már angol kisasszonyoknál végeztem kereskedelmit, elég messzire Nyíregyházára, ország másik felébe, hogy miért, azt nem is tudom.
6: Saját akaratával, vagy a szülei javasolták?
7: A szüleim, igen. Hát én tanítóni akartam lenni. Már ebben benne van egy kis színészet is, gondolom én, mert az, hogy másokkal foglalkozni, tehát másokat tanítani, vagy nevelni, vagy lényegében a színészet se más, egész lényegében. Nem más, nem tudni milyen okból. A szülők néha gyerekeiket olyan félre ismerik, vagy rosszul ismerik meg. Csak számoláshoz nem értek, de ahhoz aztán semmit. Pénzhez, számoláshoz. Hova adtak a szüleim? Kereskedelmi iskolám. Tehát teljesen fordítottjára került a dolog. Természetesen leérettségiztem rettenetes nehezen. Az már Debrecenbe, 2 évet Nyíregyházi Zárdába, 2 évet Debrecenbe, Nemzeti Női Kereskedelmi Iskolában. Elég beszáguldoztam gyerekkoromban az országot, mert közben a szüleim tönkre mentek, és Debrecenbe költöztek. Tehát így mentem utánuk, és aztán Debrecen is magáénak tart, és Balassagyarmat is.
6: Ekkor 18 éves volt.
7: Igen, és akkor fölkerültem Pestre, úgy nevezett, akkor így mondták, bálozni, ami alatt mindig azt kellett érteni, hogy adjátok férjhez ezt a lányt rokonokhoz, tehát egy télen át báloztam, táncoltam, és akkor kerültem életembe először színházba, operába, akkor láttam, a falun csak cirkusz, vándorcirkusz láttunk időnként, és hát bevallom, hogy rettenetes nagy hatásra volt rám, komolyan vettem, teljesen komolyan mindent, és Hogy mertem ezt elhatározni, hogy színészt akarok lenni, nem is tudom, mert nem mutatkozott bennem semmi ilyen önmutogató hajlam, sőt, nagyon szégyellős voltam, nagyon kis untám, ahogy azt mondani szokás. Önképzőkörül egy verset nem tudtam elmondani, belesültem, elsírtam magam, ahogy a hülye gyerekek szoktak az iskolán. Tehát mikor én azt mondtam, hogy színészt akarok lenni, akkor természetesen nem is felháborodás vagy ellenkezés, inkább egy sajnálkozó ámulat, bámulat a család, hogy ez hogy jutott eszembe. És hát én ilyen ideálisakat mondtam, és ilyen szépeket, hogy szépeket akarok adni az emberiségnek, meg nevelni akarom, meg hát ugye ilyesmi. Ezt azért mondom kicsit ilyen gúnyosan és idézőjelben, mert túl szépen hangzik, és nem akarom itten szenté avatni magam a múltban sem. Valami azért ebbe volt is bennem mindig, a színészetemben is volt ebből mindig valami, én azt hiszem. Ami alatt azt értem, hogy lárpurlár játszani, azt nem szeretek. Tehát az, hogy csak színpadon legyek, az a lényeges, hogy játsza, mindig játszani, ezt nem szeretem. Én csak akkor szeretek játszani, hogyha a szereppel valamit úgy adtam, úgy érzem, hogy előadás után, hogy na hát ez szép este volt, sírtunk, nevettünk együtt minden. Az, hogy csak fölmenni és ottan lötyögni össze-vissza, és rossz darabokba, rossz szerepeket, ilyet, olyat, amolyat, nem nagyon szeretem.
6: És akkoriban ez hogy ment, hogyha a lány teljesen váratlanul bejelentette a családnak, hogy színésznő akarok lenni? Ez egyszerűen ment, eddig a dolog ment, és utána mit kellett akkor csinálni?
7: Hát tulajdonképpen szegény apám abban az évben halt meg, ő volt jobban kétségbeesve, miután apa-lány viszony az inkább ilyen. Az anyák mindig egy kicsikét kacérkodnak ilyen gondol. Anyám nem volt annyira kétségbeesve. Mit kellett csinálni? Hát ezt mi se tudtuk. Akkor, mikor báloztam, itt rokonoknál voltam fenn, és hát őket kértem, hogy vittek is sokat színházba, operába, és hát magamtól elmentem jelentkezni például a Hunnia filmgyárba, hirdettek statiszta lányokat felvenni, ott végignéztek 2000 lányt, hát ott bekerültem statisztálni, és egy nyáron át ott statisztáltam mindenféle filmekben, és akkor jött valaki mondani, hogy a Víg Színházban keresnek egy szerepre, Dots Wars című darab volt, egy fiatal lányt, és már végignézték az összes iskolákat, a főiskolát, és minden nem találnak megfelelő, egy nem tudom, hogy amerikai kis úri lány kinézésű valami kellett volna. És a lányokat összebeszéltek egy csomóra, hogy menjünk bejelentkezni. Hát nekem az olyan volt, hogy nem is tudom, Hollywood, vagy mi az, hogy Víg Színházba, de belépni is csak áhítattal lehet, nem, hogy tanulás nélkül adtam. De addig heccelődtek ott a lányok, megfogták egymás kezét, engem is, és bementünk valami 6-8-an jelentkezni. Föllöktek a színpadra, én csak arra emlékszem, és álltam, mint a borjú az új kapu. Előtt lent ült a nagy, hatalmas Jobb Dániel, aki akkor volt az igazgató, és a Hegedis Tibor, mint rendező. És nagy csend, aztán a sötétből egy hang, hogy na, gyerünk, mit tudsz? Mondtam, gépelni, könyvírni, gyorsírni, ilyen rémült hülyeségemben, nagyon humorosan hangzott, mondtam, mire nagyon elkezdett lent nevetni. Na, hát ez nagyszerű, hát akkor mit keresel itt? Mondtam, mert azt unom, és színésznek akarok. Ez szóval egy nagyon jól sikerült beszélgetés volt, és azt mondja, hát akkor egy verset, valamit. Mondtam, nem tanultunk, nem tudok verset, énekelni, nem tudok énekelni. Hát ez annyira meglepő volt, mert ilyen helyen mindenki nagyon tud mindent, van egyből monológot, igen, azt is minden, fejre is állunk, kézre is. Úgyhogy annyira semmit nem tudtam, biztos a kinézésem át, ugye tetszett az igazgatórnak. Azt mondta, na hát majd itt maradsz, és majd megnézzük. Attól kezdve én ott voltam, mint úgynevezett ösztöndíjas növendék. Nagyon pici szerepekkel mentem előre, szóval nem voltam üstökös, nem dobtak fel az égre egyből valami. 3-4 évig csak ilyen tálalva van, ilyeneket játszottam, aztán kérem szépen tálalva van, hogy valamivel hosszabb legyen. Nem tudom már hányban, aztán volt az első nagy sikerem, a Francia Szokolány, az jó pár évvel, az ott belépésem után bízták rám. Hát az is valahogy úgy sikerült, hogy még a házi főpróbán felrohant az igazgató, megfogta két vállam, és az öltöztető néni nézte, körülbelül 20 percig rázott, így mind egy műzét sékert, és valami olyasmit kiabált, hogy tönkreteszed a színházat, és ez nem humoros, ez nem bájos, te nem franciásan beszélsz, te tótul beszélsz, és én így lötyögtem, mint egy séker a kezeik között, aztán bevágott a falba, sarokba, ott hagyott, és aztán folytattuk a következő felvonást, és óriási siker lett. Úgy látszik, nem úgy látszik, tudom magamról, hogy kemény kézzel kell velem bánni. Szóval úgy, ahogy a mai fiatalokkal
6: bánnak, hát az első nagy, volna színész nagy belőle. Szerep, aztán a Vígszínházban nagyon sok csinos, illatos leánykát alakított még.
7: Hát igen, sok-sok úri lánykát, de hát akkor ez volt darabilag is a divat, és hát a társadalmi kis színjátékok, vígjátékok mentek. Na nem, az első komolyabb szerep volt ott a hat szerep keres egy szerző.
6: Pirandello,
7: a Pirandello, igen. Hát abban volt az első, mondjuk olyan véres drámai szerepem.
6: Ez váratlanul érte ön?
7: Teljesen váratlanul érte, az igazgatóm bízott bennem, és az mindig nagyon jó nekem, ha bíznak. Én magamtól, ha azt mondják, hogy mernéd ezt, akkor mindig azt mondanám, hogy nem. De ha azt mondja valaki, ezt el kell játszani, és ezt el fogod játszani, akkor tudom játszani.
6: Én a váratlant arra értettem, hogy a szereppel való találkozás, a váratlanul érte-e önt, hogy meg tudja csinálni? Hogy egy egészen más figurát meg tud csinálni, mint amit eddig?
7: Meg, hiszen hát ha feltételezzük azt, hogy valakiben van színészi tehetség, akkor mindent meg tud csinálni, mert mint ember mindnyájunkban megvan minden. Csak egyiknek ez az erősebb oldal, a másiknak az. Egyik csak gonoszkodik, a másik rablógyilkol. De lényegében megvan minden oldalunk. Hát nézzünk egymás szemébe. Tehát mondjuk ez az úgynevezett sokat emlegetett, általam emlegetett sokat, színészi bátorság. Én ezt úgy is szoktam értelmezni, hogy merjünk úgy kitárulkozni, hogy nem csak a szép oldalunkat megmutatni, ez egy bátorság. Tehát, hogyha színpadon gonosznak, vagy csúnyának, vagy öregnek, vagy kell lenni a szerepszer, merjünk szépen, ne tegyünk úgy, mintha, hanem van nekünk az, mutassuk meg.
6: Mivel ön annak idején számtalan filmben játszott, és a Végben is sok könnyű kis darabban volt naíva, hamar ismert és népszerű lett. Sztár, ha úgy tetszik. Ma ezt a szót nem igen használják, ennek ellenére mégis vannak, akiket ismer és szeret a közönség. Ön is ebbe a kategóriába tartozik. Itt talán könnyen tud válaszolni arra a kérdésre, hogy milyen volt az élete egy sztárnak akkor, a háború előtt és ma?
7: Milyen volt az élete? Hát, ha sztár volt, akkor az azt jelentett egyben, hogy divatban van. Tehát egyik filmből ki, a másikba be. Én részemről, pláne akkor még fiatal is voltam, tehát ha azt mondom, hogy ma a Piros Ildikó, vagy ez a kategória, ez a korosztály, akkor bizony vittek. Ma nem viszik annyira a fiatalokat se.

0: Én
1: sztároltak, ez kifejezés is volt, akkor igen. Sztárolni valakit.
0: Tehát... Én erről a világról csak régi színházi lapokból tudok, ami nem hiszem, hogy a valóságot tárta az emberek elé. Nagyon ilyen könnyed, kellemes életet írtak le önökről, a sztárokról. Valóban így is éltek. Hát, egyik üdülőhelyről a másikra, esti mulatságok, és így tovább?
1: Nem. Hát ugye voltak, akik úgy éltek, és vannak, akik ma is úgy élnek, hogy minden este valahol isznak, becsípnek, mulatnak, kocsiba ülnek, leszaladnak Balatonra. Hát ez teljesen egyéni, ez nem a kortól függött, hogy abban a világban csak mulatoztak, és most nem. Aki komoly volt, az akkor se csinálta, vagy akit lekötött a pályája, vagy az érdekelte. Aki nem, hát az másképp élt.
0: És abban az időben hogy alakult a magánélete, mikor ment férhez?
1: Az első film főszerepem volt, az tisztesség a kivételnek, maga talán jobban tudja.
0: Hát az igazság, hogy rengeteg filmcímet felírtam magamnak, de hogy melyik volt a leges, szóval sajnos azt, nem
1: azt,
0: tudom.
1: Azt rendezte Rátonyi Ákos nevű fiatal filmrendező, és a film után mindjárt meg is kérte a kezemet, és én mindjárt hozzá is mentem. Ez egyben megoldott olyan dolgokat is, amik, hát meg kell mondanom, hogy ebben nagy különbség van most és akkor, hogy nem volt veszélytelen csinos fiatal színésztőnek lenni abban az időben. Tehát azok a kis furcsa és csúnya pletykák, amik különböző szereposztó díványokról szólnak, hát az bizony úgy volt. És akkor nagyon nagy védelmet nyújtott egy nőnek az, hogy férnél van szakmán belül. Érti, mire gondolok, és gondolom a közönség is érti. És hát valóban ez így is volt, aztán szültem egy kislányt. Ez is akkor például sokkal problematikusabb volt, a gyerekszülés. Mert az ember naíva, ugye abban a korban naívákat játszottam, kis aranyos kis tiszta kislánykákat, és be fel kellett mennem az igazgatóhoz, majdnem, hogy így mondhatnám, engedélyt kérni, vagyis bejelenteni, hogy baj lesz-e abból színészileg és szerződésileg, ha én szülnék egy gyereket, mert én szeretnék. Szerencsémre olyan igazgató volt, aki nagyon okosan azt mondta, hogy dehogy lesz baj, sokkal jobb színésznő leszel, sok érzést meg fogsz ismerni, tessék csak szülni, csak utána vigyázz, hogy nézel ki, stb. Tehát ma ez nem ilyen probléma, máma. Divat a szülés, vagy így mondjam. Akkoriban nem volt divat színésznőnek, mert azt mondták, jaj, hát a közönség kiábrándul belőle, kijön kislányokat játszani, és mindenki tudja, hogy mama. Akkor ez volt a...
0: És anyagilag akkor milyen helyzetben volt?
1: Hát a filmet nagyon jól fizették, a filmeket abban az időben. Hát nem tudom én ezt összehasonlítani, a forint és pengő és tudom mi. Mondjuk úgy, hogy egy filmből, két filmből lehetett venni egy nagyon szép kocsit, amerikai kocsit például. Hát a színházban volt egy olyan normális polgári gázsi, amiből két szobás lakásban szépen csendesen meg lehetett élni. A színháza nem fizetett soha rettenetes jól.
0: És volt szép amerikai kocsia?
1: Volt. Kocsink. Hát ketten kerestünk, ugye azért nem tudom, ha egyedül éltem volna és lett volna-e, de hát ketten kerestünk volt. Kocsink, és építettünk villát is, ahogy ma is. Ahogy ma is tulajdonképpen. Volt egy kis szőlőbirtokunk is a Balatonon, de hát ez már mind a múlté, ami szintén nagyon helyes, vagyis nem sírom vissza.
0: És most, ha már az anyagiakról beszélünk, sokat kell dolgozni azért, hogy a megfelelő színvonalon fent tudja magát tartani?
1: Egyáltalában nem. Egyrészt én magam se vagyok nagyon igényes, se öltözködésre, se általában semmire, ilyen külsőségre. Másrészt, hát nem is tudom, hogyha nagyon sok pénzt hozzávágnának, mit csinálnék velem, mert hát mit? Hát az ember vagyont nem gyűjt, és építkezni, ami most ilyen szédületes divatban van, hát én azt egyrészt már nem vállalom, annak azzal járó izgalmakat. Másrészt, hát annyira egyedül vagyok, és egyedül élek, hogy üljek egy villába, és nézem a különböző falakat, vagy nincs értelme. Én így nagyon jól érzem magam egy ilyen belvárosi kétszobás lakásban, ami centrumban van, van egy kis szasztava kocsikám, ha kinn akarok lenni, akkor beleugrom, és barátaimnak a kertjeiben garaszolok.
0: De ez a kocsi nem régen van meg, úgy tudom, hogy kollégái hosszan tukmálták, beszélték

0: rá arra, hogy vegyem végre egy autót, mert mindig villamossal, busszal járt, és gyalog ment haza.
1: Általában mindennel erőszakoskodni kell velem. Mindennel. Valamilyen egyfajta lustaság, tunyaság van bennem, olyan minek, nem olyan fontos. Aztán ha akad valaki, aki meglögdös kicsikét, akkor megyek és csinálom. Hát ez a lányom volt, aki meglögdösött, hogy most már mamikám, tessék egy kocsit venni. Akkor vettem egy Trabantot, amit nagyon lenéztek, egy szerelőhözet szerelmentem valami hibával, azt mondtam, majd akkor jöjjön hozzám, ha kocsia lesz. Hát akkor borzasztóan meg voltam sértve. Nagyon szerettem különben. Az 3 évig jártam azzal, és most van 2 év volt egy kizasztóvám. Nagyon elég egy nőnek.
0: Tulajdonképpen ezt a pénzügyi helyzetét azért kérdeztem, mert most nyáron is vállalt egy szabadtéri szereplést, a Luxemburg Rufet, és olvastam egy cikket, az elég régi, kb. 10 éves, amire megdorgálják önt, az újságíró, hogy hogy képzeli egy Tolnai Klári, egy nagy Tolnai Klári, hogy a Kamera Variettében elvállal egy szerepet.
1: Igen.
0: Hát a kettő hogy jön össze? Valóban nem, nekem nem ez a problémám, hogy ön miért vállalt el szerepet, hanem mikor vállal el a színházon és a filmen kívül mást is, és ha elvállalja, miért?
1: Hát van, aki pénzért, és van, amikor én is mondjuk olyan helyzetben vagyok, hogy valamire kifejezetten gyűjtök, és ugye szezon alatt nincs az embernek ideje nagyon mellékesen keresni, ha színházba sokat foglalkoztatják. Erre mindig a nyár. Vagy film, vagy szabadtéri, vagy úgynevezett hakni, tehát ilyen tarka műsorban való részvétel. De ez egy több rétű dolog erre felelni. Indító ok lehet az is, hogy mondjuk voltak olyan éveim, azt hiszem ez a Kamara Varietéi föllépésem, volt olyan, hogy csupa ilyen mély dráma volt mögöttem akkor már évek óta. Most ez nagyon... hogy mondjam, megterheli az ember lelkét, hát ha szabad ezt a kifejezést használni, ha egymás után ilyen vágyvillamos nóra, nem tudom, mik mentek, egyik mélyebb dráma a másik után, ilyenkor az ember ösztönösen lazítani szeretne, ilyenkor mondjuk az, hogy de jó lenne már egy zenés vígjátékot játszani, már nem lehet kibírni ezt a sok drámát és szenvedést és bőgést és minden. És a prózai színészek meg különösen kacérkodni szeretnek ezzel, hogy kis ének, kis sanzon. Hát ugye a rádiót kinyitom nagyon gyakran olyan nevek, hogy Darvas Iván, vagy Gábor Miklós, vagy Básti Lajos kis sanzonkát énekel. Hát ugye nem azért vállalja, mert annyi pénzt kap érte, és nem is azért, mert ő tud legjobban sanzont énekelni az országban. Ennek van egy pikantériája, hogy egy prózai színész egyszer csak odaáll, és egy könnyed kis sanzont előad, gondolom. Igazam van?
0: Így van.
1: Tehát jól esik az embernek. Én ott régi filmdalokat énekeltem, és még egy olyan sanzonszerűséget. Hogy ez az újságírókkal megtámadott? Hát mondjuk az ő lelkében én olyan nemes nagy szerepekkel éltem, mert is, úgy emlékszem, föl is említett a Nórát éppen,
0: igen, igen.
1: Egy Nóra ne lépjen föl egy kabaréba. Azt hiszem, a francia színésznők nagy része csinálja ugyanezt, és ettől nem esik le a korona a fejünkről. Ez a nyári dolog pedig most olyan volt, hogy bármint említettem, hogy nagyon egyedül élek, tehát mióta anyám meghalt 2 éve. Egyedül nyaralni nem jó. És nagyon sokat utaztam már egyedül, Mongóliától Londonig és Amerikáig és mindenfelé. Nem nagyon jó dolog egyedül. Nincs, akinek azt mondja az ember, hogy jaj, nézd, de érdekes vagy, de szép ez vagy egyáltalán. Nyaralással is valahogy így vagyok, hogy inkább dolgozom, úgy teljen el a nyár.
0: Többször említette, hogy egyedül él. Ez egyben azt is jelenti, hogy magányos?
1: Nem, az egész más a magányosság. Már mit értünk magányos alatt, hogy egy olyan belső visszavonultság?
0: Hát erre gondoltam.
1: Nem, nagyon sokat vagyok. Barátok köz, nagyon sokat járok társaságban, már olyan társaságban, inkább szörök színészek közé, hát civilek közé, nem annyira.
0: Van olyan ember, akit már pont a felhív telefonon?
1: Nincs, az nincs.
0: Sőt sem?
1: Sőt, ez nagyon csúnya hibám. Nagyon sok kedves barátnőm van, akik ezt nagyon-nagyon rossz néven veszik tőlem. Ezúton is bocsánatot kérek tőlük. Minden szeretettel körülvesznek, és nekem vannak ilyen furcsa, kihagyásos, tehetetlen napjaim és heteim is néha, hogy így nézem a telefont, föl kéne hívni, illene, nem hívom. Inkább rakom a passziánszt helyette. Megfejthetetlen számomra is, hogy miért van így.
0: Említette, hogy édesanyja meghalt, és lánya...
1: A kislányom nem, ő 57-be kiment Londonba, akkor az apja még élt, ő hozzá. És most Bécsben, mindig közelebb jött, aztán Münchenben élt, és most már Bécsben van. Én nagyon sokat van itthon, most volt itt 3 hétig. Igaz, hogy betegszabadságon, meg kis operációja volt, és itt volt 3 hétig. Nagyon gyakran, hát onnan nagyon könnyű most Bécsből hazajönni, aztán egy pecsét a határon, ennyi az egész, úgyhogy elég gyakran van itthon. Tehát ez az egy érzés azért nekem, hogy itten nem messze van egy lányom. Ez jó.
0: De minden ember életében van egy korszak, amikor szembe kerül önmagával, amikor bizonyos dolgokat át kell értékelnie. Amikor vagy amitől kezdve másként kénytelen szemlélni a világot és benne önmagát. Egy nő életében ez az időszak problematikusabb, egy színésznőjében hatványozottabban. Az öregedésre gondolok. Készült-e tudatosan ezekre az esztendőkre? Egyáltalán ön hogyan viseli a korát?
1: Köszönöm szépen, miután most voltam nagy titokban 60 éves. Tehát erre is ki akarok térni, hogy ezt tulajdonképpen utólagon nevetségesnek találom, hogy én nem engedtem, és nem akartam egy nyilvánosabb ünneplést, mert valóban azt a láncatot keltettem vele sok emberben. Most már itt kimondom a nagy nyilvánosság előtt, hogy én le akarom tagadni, vagy legalábbis restellem. Hát nincs mit restelni. Egyrészt én nagyon korán mentem a korom elé, hogy fejezzem ki, a szerepeknek. Tehát attól kezdve, hogy a Hubainak eljátszottam az Ők tudják mi a szerelem című darabot tévén is, és a Pesti Színházban is, ahol azt hiszem 80 éves voltam, vagy 90, nem tudom pontosan. Ahogy nagyon sok olyan szerepet játszottam már, ami idősebb, nem most csak, hanem már 10 évvel ezelőtt, és ami idősebb volt nálam. Tehát így, hogy a Pécsi Sándor hol a fiam volt, hol a férjem, hol a szeretőm, hol a gyermekem, vagy a Gábor Miki is volt már fiam is, meg férjem is, meg... Tehát egyáltalán nem érzem én, és én nagyon sajnálom azokat a színésznőket inkább, akik egy bizonyos koron nem tudnak túllépni, belül, önmagukban, mert ez megakadályozza abban is, hogy aztán kívül is, tehát szerepkört se tudnak váltani. És akkor bajok vannak, ugye, hát van egy pár példa környékünkön. Nem, engem egyáltalán nem zavar. Nem zavar, hiszen a halál gondolata is lényegében valahogy úgy mindig itt van hátul, hogy hívják ezt az agyam legcsicskében. Ez egész fiatal korom óta, tehát nem halálfélelem, és nem a halálvágy, nem egy negatív értelemben, ami engem befolyásol, bárhogy is. Mondjuk inkább egy olyan kis bölcsességi ponton van itt hátul, hogy hát ez egész természetes. Azon kívül azt hiszem, hogy a természet maga is gondoskodik, roppant okosan. Az öregedés folyamata, ha az ember odafigyel önmagára, testére, lelkére, gondolataira, hogy az, ami 10 évvel ezelőtt tetszett, ma megnézem, és nem tetszik. Tehát akkor magától változik valami belül, nem tudom, hogy jó-e vagy rossz, de változik. Tehát nem kell semmi különleges erőfeszítést ezért tenni. Erőfeszítéseket azért tesznek nők, hogy még ne, jaj, még ne. Az egy nagy munka lehet, az tényleg fárasztó lehet, hogy futni a saját szépsége, vagy fiatalsága, vagy kora után. Van nő, aki ebben nagyon sok munkát fetszol, hogy ezt a szép szót használjam. Én erre azt hiszem nem lennék képes. Nem éri meg. Mert az öregedéssel annyi minden jár együtt, szép dolog. Tehát a kitágultabb nézőpontok, a másképp látása, jobban átlátása a dolgoknak, ami fiatalkorban nem lehetséges. Amit nem adnék oda azért, ha most azt mondják, hogy lehetsz 20 éves. Csak azzal a fejjel, persze. Ezzel igen.
0: Hát talán nem tudok azt mondani, hogy ő most bölcsességeket mondott, és én már többször beszélgettem önnel régebben is, és mindig azzal váltam el öntől, azzal a gondolattal, hogy tényleg egy bölcs emberrel, egy okos emberrel beszélgettem, és azt tudom, és hallottam másoktól is, hogy van önben valami bölcsességre való törekvés, valami általános megértési vágy, ami valljuk be őszintén, és elnézést kérek minden női hallgatótól, ez nem kifejezetten női tulajdonság. Például mondok önnek egy nevet. Paul Branton.
1: Igen.
0: Ugye önöknek ez a név nem sokat mond, a Tolnai Klárinak annál inkább.
1: Valóban, megenged, hogy rágyújtsa.
0: Sőt, kérni akartam, mert a beszélgetésünk első fél ideje lejárt, most híreket fognak mondani, azt hiszem mind a kettőnek jót tesz, hogyha rágyújtunk, én is rágyújtok, és ne felejts el a kérdést, a bölcsességről volt szó, azt hiszem ezen érdemes gondolkodni, tehát a beszélgetésünket a hírek után folytatjuk. Hát folytassuk, kedves Tolnai Klári, ott, ahol abba hagytuk, ahol a hírek megszakítottak minket. Arról beszéltünk, hogy van egy író, akinek a neve Paul Branton.
1: Igen.
0: És ez a név önnek nagyon sokat mond.
1: Igen, hát tulajdonképpen már gyerekkoromban is mindig valahogy más könyveket olvasgattam, mint a velem egykorú gyerekek. Azt hiszem, ez is egy velem született hajlam. Mindig volt bennem ilyen kutatási, keresési vágy, hogy honnan, hová, miért, ember, emberiség, élet, halál, vallás, Isten, stb. És miután hát egyoldalúan nevelkedtem katolikus hitben, csak azt tudtam, amit belém vertek és tanítottak, és mikor férjhez mentem, a Rátonyi Ákoshoz, akkor az ő édesanyja, az én anyósom, az egy nagyon érdekes egyéniség volt, egy ilyen világjáró, furcsa öregasszony volt, aki többször volt Indiába, jogiknál járt, és tanulmányozta hindú vallást, és stb. No, az ő kapcsán kerültek kezembe először hinduizmusról szóló könyvek, és hindu filozófia, és kínai filozófia, és buddhizmus, és ez a keleti dolog. Azóta is van bennem egy ilyen hallatlan kelet felé vonzódás, sokkal inkább, mint nyugatra utazni, és jobb szeretek keletre. És őnála személyesen ismertem meg Paul Brantont, az Pesten volt akkor. Azt hiszem, hogy az anyósom fordította az ő könyveit magyarra, és ebből az alkalomból volt ő itt, aki rendkívül érdekes embernek ismertem meg, és elkezdtem a könyveit olvasgatni, közben kitört a háború, elszakadtunk nyugati könyvektől is természetesen, és háború után akkor írtam Londonba barátoknak, hogy küldjék meg a Branton könyveket, úgyhogy biztos a könyvállványomon látta ezt a pár kötetet, úgyhogy én magam is, tulajdonképpen azért tanultam meg angolul önmagamtól, hogy ezeket a könyveket fordítgassam. Hát ez lényegében egy európai nyelvre való lefordítás, európai gondolkodás és szokásokhoz való alkalmazása a bölcs hindu régi filozófiának, hogy lehet a nyugati civilizált világban is valaki hindu bölcs. Legfeljebb nem látják rajta kívülről rögtön. És én ezt nagyon szerettem, és nagyon nagy tartalmat adott mindig az életemnek. Nagyon sok nehézségen segíti át az embert. Nem különbözik sokban a elfogadott európai vallások lényegétől, csak gyakorlatibb, alkalmazhatóbb, és jobban bölcsességre nevel. Tehát az ember nem ugrik ki az emeletről, ha nem sikerül valami rögtön, és hát ezt nevezik bölcsességnek. Általában hát ezért látta nálam a Brantot, mert valóban fordítgattam is sokáig, mint mondom, ezért tanultam meg angolul, de hát nagyon gyengén tudok fordítani. Magyarul nem tudok jól.
0: Ön ezek szerint nehezebb korszakain könnyebben átevezett?
1: Igen, sőt, hát ez most már szemtelenség is, hogy mondom. Nem csak mint hindu filozófus, hanem mint színésznő, és nagy adomány nekünk színészeknek az, hogy ezt már nyilatkoztam sajnos sokat, de újra el kell, hogy mondjam, hogy minden, ami ér az életben, rossz, azt, ha okosan vészeljük át, vagyis túléljük magyarul, és túl kell élni, mert tehetséges ember túl kell, hogy éljen minden megrázkódtatást, akkor az egy óriási nagy kelléktár rá alakul az emberben, amit ki tudja, melyik szerepnél, mit honnan vesz az a színész. Lent úgy nézik, azt mondják, hát ez a mozdulat, vagy ez a hangsúly, hogy honnan tudja ezt kitalálni. Az ember nem találja ki, hanem csak úgy benyúl, mert egyszer már látta, átélte, vele történt. Tehát minden, ami velünk történik, még sajnos egy közeli rokonnak a haldoklásából is tudunk, csúnyán mondom, hasznot húzni a színpadon, illetve hát vissza fölmutatni. Tehát persze, hogy ért. Hál' Istennek, hogy ért sok minden, de mennyire, hogy ért.
0: És ezek a nehéz korszakai elsősorban magánéletéhez kapcsolódnak, vagy a színházi világhoz?
1: Nem, csak a magánélethez. Színházi életem elég simán ment. Ott semmiféle nagyobb Zökkenő nem volt. Magánélet, hát az nem adatik meg minden mindenkinek. Nekem úgy látszik, hogy nem szabad se férjhez menni, se nem lett volna szabad, nem jelenbe beszélek. Illetve kellett, minden megrázkodtatásával együtt szükség volt rá, mint kiderült, hiszen rengeteget eljátszottam olyasmit, amit enélkül nem tudtam volna úgy eljátszani. Csalódásokat, hát miket? Egy színésznő az a színpadon ugyanazt csinálja végig korának megfelelően, amit az életben. 18 éves korában azokat a kislányokat játszak, aki ő 18 éves korában, stb. Tehát akkor eljön az az asszonyi korszak, amikor a szerelmi csalódások, bánatok, válások, stb. Érik az életben, hopp, ott a színpad, ott a szerep is rögtön. Ott meg lehet mutatni. Tehát ez egy nagy ajándék, hogy így mondjam.
0: Azt hiszem, ezek után megkérdezhetem, hogy milyen szerepet játszottak az életében a férfiak? Döntően befolyásolták az egész életvitelét?
1: Nem, fordítva. Azt hiszem, engem nem lehet kibírni egy idő után. Ilyen oktató-nevelői házastárs vagyok, és ezt a férfiak általában nem bírják. Úgyhogy ezt teljesen egyetértek velük, mert nem sok vagyok, hanem nyomasztó, terhes, nem tudom másképp ezt kifejezni.
0: Ezt így tudja kellene. Saját magáról?
1: Tudom, igen, tudom. Igényes, minden percben igényes, és ez fárasztó egy férfinak. Ugye régi női mondást, vagyis szoktuk ezt ugye egymás közt mondani, hogy a férfiak miért a buta nőkhöz vonzódnak jobban, és... Mert hát, ugye, egy házasságon belül nem egyetemi tanárra van szükség. Nem árt, ha mellesleg az is, de nem elsősorban arra is, hát szerelemben se. És én valahogy zavaró vagyok, mondjam, nyomasztó vagyok, sok vagyok. Úgyhogy kicsit már férfi is vagyok, ezért ettől.
0: És egyéb kapcsolataiban sok jó barátsága van, sok jó kapcsolata?
1: A barátságaim mind jók, sőt az összes... volt szerelmi kapcsolataim is, mint nagyon jó barátok utólag is. Mondhatnám, most jobb, hogy barátok vagyunk, mint akkor. Tehát ilyen szoros kapcsolatban nem jó velem lenni.
0: És rossz akarói vannak?
1: Hát azt nem tudom, ezt magának jobban kellene tudni. Biztos vannak, de hát nem
0: legalábbis
1: tudom.
0: Legalábbis érezte valaha életében, hogy munkálkodnak ön ellen?
1: Nem. Volt egy olyan korszak, az egyik ilyen rosszul sikerült szerelmi periódusban, hát ez természetesen a rivális nő, ugye? Hát ez világos. Szerelmileg is, és színpadilag is rivális volt. Hát ha csak ő nem, de különben nem. Én nem tudok róla. Biztos vannak színészi féltékenységek, de hát kiben nincs, hát ez mindenkiben van, de semmiféle ilyen kimondott rosszindulatú áskálódást nem tapasztaltam életemben.
0: És mindezek után tulajdonképpen elégedett azzal, ahogyan most él, hogy egyedül él, és mindezt végig gondolhatja, és mindenre visszagondolhat úgy, hogy itt ezt a hibát követtem el, vagy életemnek ebben a korszakában így és így viselkedtem, vagy mégis csak vágyik olyasmire, hogy valakivel, valamiféle emberrel együtt éljen per pillanat.
1: Nagyon nehéz erre felelni, mert is. Néha vágyom arra, hogy valakivel megbeszélni valamit, vagy egy közös könyv, amit jó lenne most hamar valakivel együtt elolvasni, vagy megjegyzéseket tenni rá, vagy kifejteni, vagy vitatkozni. Na most, ha beleélem abba magam, hogy van valakim, aki ott van, és a megbeszélés, és a könyv, és a minden egyéb után is ott van, és még mindig ott van, és még mindig ott van, és harmadnap is ott van, akkor hirtelen egy olyan egyedül ülök otthon, és elkezdek nevetni, hogy nem való neked senki.
0: Hát azt hiszem, ebben a kérdőben nem áll egyedül, úgyhogy ezt zárjuk is le.
1: Igen.
0: Beszéljünk a színházról, jó?
1: Igen.
0: Az életben minden változásnak örülni kell, nyilatkozta egyszer valahol. Miért van mégis olyan régen a Madásban? Nagyon-nagyon régen, az egyik őstag, ha mondhatom.
1: Mert nem látok a nagy differenciát ma a színház és színház között. Nincs hova vágyni. nem vágyom annyira a Nemzetibe, és nem vágyom annyira a Vígbe, nem vágyom annyira, nem tudom, többi színházba. Nem látok egy olyan nagy, óriási különbséget, hogy akkor aztán teljesen megváltozik az életem színpadilag, hogyha én átmegyek a Víg színházba. Nem érzem. És ezt nagyon régóta így érzem. Különben én ilyesmiben nagyon hűséges vagyok.
0: És szeretnék különbséget vagyok. Látni?
1: Hát szeretnék, persze, az lenne érdekes, egy kis más profil, itt más profil, ott. Én nem látok sehol semmilyen különböző profilt a színházakban. Tehát, hogy visszakanyarodjak oda, hogy miért vállalunk időnként ilyen teljesen ellenkező furcsaságot, hogy elmegyünk sanzont énekelni, vagy cirkuszporondjára kiállunk, és ott szerepelünk nyáron, vagy a Városmajorba, vagy nem tudom mi. Ezért, mert ez a változási vágy egy idő múlva olyan erős egy színészben, nem csak amit mondtam, hogy mert csak drámát játszik, hanem a saját légköréből is. Törőcsik Marika nem olyan régen nyilatkozta, és ezt már sokszor nyilatkozta, hogy miért nem adnak arra módot, hogy a színészeket kicsit keverni. Ő azt mondta, hogy milyen érdekes lenne neki egyszer a Darvas Ivánnal egy színpadon egy szerepet, nem filmmel összekerülni, színpadon. Vagy a Rutkai Éva a Madásba, vagy mit tudom én, tehát egy kicsit keverni a dolgokat, mert az egyhangúság aztán unalommá süllyed vagy fajul a végén, ez az igazság. Tehát így értettem én azt, hogy a változásnak mindig örülni kell, de abban nem látok változást, hogy egyik épületből átsétáljak a másikba. Ebben semmi változást nem látok.
0: És van olyan színész, mégis olyan kollega, akivel pályafutása alatt, legalábbis mióta Madácsban van, egyszerűen nem sikerült színpadon összekerülni? És nagyon szeretne?
1: Hát, hogy nagyon szeretnék ezt. Ilyen irányú vágyaim nekem ma nagyon nincsenek. Nekem inkább darabok iránt vannak vágyaim, darab mondani valók iránt, stílusok iránt, tehát egyszer másféle. Azt, hogy melyik, hát részben mindenkivel filmeztem már. A színpadon nem is tudom, hogy kivel nem kerültem össze. Lényegében mindenkivel. Most a Várkonyi Zolit akartam hamar mondani, de vele is ezelőtt 20 évvel együtt játszottam már. Talán Latinovicsal nem játszottam együtt színpadon. Majdnem mindenkivel. Úgyhogy nem.
0: Önt inspirálja egy-egy kollega jelenléte a darabban, vagy teljesen magára hagyatkozik? Vagy éppen vissza tudja dobni egy nem megfelelő, az ön számára nem megfelelő
1: igen,
0: kollega?
1: Igen, vissza tud dobni, igen, erősen. Irritálni tud, és hát hogyne, hát óriási különbség, hogy kivel játszik az ember, és kivel van egy hullámhosszon, hát ez borzasztóan fontos, és kinek, hogy tud a szemébe nézni, vagy ki nem néz rá, vagy annyira más stílust képvisel az illető, hogy nem találkoznak sehogy se lelkileg, és hogyne, az nagyon befolyásol partner.
0: És rendező? Van olyan rendező, akiről úgy érzi, hogy nagyon szeretne a kezel alatt dolgozni, és többször említette, hogy szereti az olyan egyéniséget, akik, hát hogy is mondjam, keményen tartják, ráncba szedik.
1: Na igen, de csak akkor, hogyha föltételezem róla, hogy ennek a kezébe adhatom az életemet, akkor verhet, üthet, akkor azt csinálhat, amit akar. Hát...
0: nem kell neveket említeni, egyáltalán nem. Inkább sokkal könnyebben beszél saját magáról. Mit tart gyengéjének szakmailag?
1: A klasszikus szövegmondás, tehát Shakespeare-ekben mindig gyenge vagyok, ez az igazság. Ezért nem is szerettem vállalni, nem is szeretek játszani. Én annak tulajdonítom, hogy nem végeztem semmilyen színiskolát, sőt, mint normál iskola is, nem egy reál gimnáziumba jártam, ahol mégis van irodalom versmondás, de hát egy kereskedelmében. Tehát kiesett az életemből teljesen a ritmikus versek. Hát hiába, hogy 4 éven keresztül a főiskolások mondják a rengeteg verset, ugye? Ami mindegy egy bizonyos szép ritmusba megy, és most én nekem a Shakespeare, tudom, hogy Gábor Miki mindig azt mondja, hogy ugyanúgy kell játszani Klári, mint a prózát. Csak az ezért jól hangzik ez a mondat, nem ugyanúgy kell, mert hiszen prózában hát az ember másképp nyög, és egyszerűbben, és közelebb fekszik hozzá. Egy kicsit mondjuk ilyen naturálisabb színésznő vagyok. Én nem, koturnuson nem tudok, nem... Pátosz, na ez a jó kifejezés, pátosz az hiányzik kicsit belőlem, ez például hiba.
0: Említette a főiskolásokat, erről eszembe jut az, hogy az önök pályáján, az ön szakmájában, hivatásában van-e konkurenciaharc, generációs konkurenciaharc, olyan, hogy jönnek a fiatalok, vagy nincs. Azt hiszem, hogy ez az egyetlen pálya, ahol ez nem okoz olyan nagy gond.
1: Nincsen, mert minden, mert a darabok az életről szólnak, életből egy rész kiragadva, és ott minden van, ott van 60 éves, van 50, van 19, van 20, tehát a 60 nem gondolhatja, hogy a 20-at majd ő játssza, és megfordítva. Úgyhogy ez mondjuk magától értetődően megy. Hát féltékenység annyiban van, hogy mondjuk 30 év, 30-40 év nőknél az egy olyan kor, amikor még 20-at is eljátszhat, de esetleg már 50-eset kap. Itt vannak kis fájdalmak, és kis bukfencek, és ilyesmik, de hát egy okos ember azon is túlmegy.
0: Igaz az a hír, hogy az utóbbi 3-4 évben ön többször visszaadott szerepet? Olyan szerepet, ami úgy érezte, hogy nem felel meg magának, hogy az illető...
1: Többször? Hát nem tudom. Mit is... Maga talán akkor tudja konkrétan, hogy mit. Ja, a Pergünkbe az Ózét.
0: Igen.
1: Például, hát ez nem is nekem való lett volna, Vapsóta nagyszerű. Nem nekem való lett volna. Az is egy ilyen klasszikus, minden, ami klasszikus, kicsit vagy félklasszikus, nem fekszik nekem. Nem, tudom, hogy nem nekem való, és nem lennék benne jó.
0: És azelőtt is gyakran adott vissza szerepet?
1: Nem. Hát mi az, hogy is? Én nem adok vissza gyakran. Nem tudom, honnan szerezte ezt az értesülését, de nem adok vissza gyakran szerepet. Hát mit adok? Mit adtam vissza? Egyet még mondjam.
0: És miért van az, hogy egy színésznő nem adhat vissza, vagy nem ad vissza szerepet? Mindenáron szerepelni akar, speciál mondjuk éppen ön?
1: Nem, hát van egy szerződésünk. Én köteles vagyok. Én köteles vagyok. Van mi állásban vagyunk, nem?
0: Tehát akkor az Ózárnyót is kötelesség lett volna
1: Na jó,
0: játszani.
1: De hát ez azért megbeszélés kérdése is, hogy ha egy mód van, akkor nem szeretném játszani. Most, ha mondjuk az igazgató olyan, vagy a rendező, vagy akitől függ, hogy nem enged, akkor el kell játszani. Hát erre is volt már példa. Akkor köteles a színész.
0: Ön szemérmes a szó jó értelmében. Nekem legalábbis ez az érzésem, és ezt mások is, ha mondhatom, hogy aláhúzták. Mégis láttam olyan szerepekben, ahol úgy le kellett vetkőzni, és ezt idézőjelbe teszem a vetkőzést, úgy ki kellett adnia magát, és úgy ki is adta magát, hogy az már-már félelmetes volt. Ilyen például a Tennessee Williams Vágy villamosának főszerepe Blanche, de a Nórában is voltak egyszerűen döbbenetes pillanatai, vagy a pillantás a Hídról, ahol nem is főszerepet játszott. Egy olyan alkatnak, mint ön, az ilyen szerepeket nyilvánvalóan rettenetesen nehéz eljátszani, tehát tényleg önmagából kell kifordulnia, nem?
1: Igen, nagy hát nagy harc. A próbák ideje az a 4 vagy 6 hét, amíg egy darab kész van, és ha ilyen szerepen van, az egy rettenetes nagy harc, mert lényegében hát hiába mondják, hogy színésznek nem kell karakter, meg nincs is, hát van, mindenkinek van egy saját egyénisége természetesen. Most az, hogy egy teljesen ellentétes életet belegyömöszöljek az én életembe, ahhoz az enyémet valahol meg kell szüntetni előbb, össze kell törni darabokra, és mikor az úgy sikerül nagy nehezen egy pár hét múlva, akkor kezd tudni életre támadni az a másik alak, akivé válni akar az ember. Hát ezt ilyen nagyon csúnyán és dadokban mondom el, mert ez egy kicsit számomra is misztikus folyamat, természetesen nem tudom akkor úgy nyomon követni, de utólag mindig visszatekintve érzem, hogy ez micsoda nagy háború volt én bennem. Nem a rendezővel van a baj, és nem. Az embernek önmaga énjével van, hogy mennyire tudok átalakulni azzá, az egy majdnem egy öngyilkossági folyamat, hogy előbb megöljem magamat, mert én magamat nem szoktam, ahogy maga mondja, mutogatni az én saját belső világomat az életben. De hát ez a nő, akit most el kell játszanom, ezt meg kell mutatnom. Hát most megint visszakapcsolok erre bizonyos művészi bátorságra, hogy azt szoktam mondani példának, hogy mintha egy szívzár lenne egy ember testén, így alulról fölfelé ki kell nyitni, és ki kell tárni, hogy mi minden csúnyaság van belül, ezt meg kell merni tudni mutatni.
0: Mint egy harakiri.
1: Mint egy harakiri, úgy van. És hát itt nincs szemérem, itt nem lett szemérem, szemérmesen nem lett egy szerepet eljátszom, akkor nem jó, akkor nem ember. Nem áll előttünk világosan egy kórkép, egy kórtünet, majdnem minden szerep egy kórkép. egy sűrített valami.
0: És ez a munka mégsem a próbák alatt zajlik, legalábbis nem ott a színpadon, nem a napi 4 óra alatt, mert ön közismert arról, hogy nagyszerűen próbál, a próbán önnel semmi probléma nincs. Most, ha ezt a csatát, ezt a harcot önmagával ott kéne lefolytatni, azért ez bizonyára feltűnt volna a kollégáknak, a rendezőknek, és ez senkinek nem tűnt fel. Úgyhogy ez a munka, ez a vajúdás, ez valahol máshol történik, vagy máskor.
1: Igen, hát ez egész nap, és egész ébrenlét alatt. Tehát az mindegy, hogy villamoson, vagy üzletbe, vagy bevásárlás közben, vagy nem éjszaka forgolódva, vagy hát mindig, hát tulajdonképpen mondjuk egy író, így képzelem, hogy valaki hordoz magában egy témát, egy nagy regényíró, és akkor hát ez az a legutolsó mozdulat, hogy megfogja a tollat, és a papír elé ül, és elkezdi írni. Van, aki 10 évig forgulódik az ágyban, még a ceruzát meg tudja fogni, amíg ez kialakul. Ez ugyanaz a folyamat egy színészben is. Tehát az, hogy még fals hangjai vannak a próbán, meg azt mondja, itt még nem tudom majd ezt, hogy csinálom, most menjünk tovább, most itt ne álljunk meg, mert ott van egy fehér folt, ott nem biztos az ember, hogy itten mit is érez az a nő, miért itt leül, föláll, haragszik, nem, itt nem vagyok tisztában vele, tehát ezt most hagyjuk, ez majd megérik bennem. Most menjünk kicsit tovább. Hát így értem a harcot, hogy ez egy nagy küzdelem.
0: És ez a küzdelem, ez a gyötrelem, a színész, pontosabban az ön számára mikor ér véget? Mindenki munkájában van egy pillanat, amikor felsóhajt, amikor azt mondja, na, ez megvan, ezen túl vagyok, a kőműves, amikor felhúzza a falat, az orvos, amikor kimondja a betegre a baját, és meggyógyítja. Nekem az, hogyha ennek a beszélgetésnek vége lesz. Akkor én ezt a munkát elvégeztem. A színésznek ez a pillanata mikor van, amikor a próbák véget értek a premier napján, vagy amikor a darabot leveszik?
1: Nem, tulajdonképpen a premier napján, mondjuk ki nyíltan, mert olyan fajta munka még folytatódik, hogy mindig maradnak, egy szerep soha nem lehet tökéletes. Mondjuk a maximális igényel, premieren jónak kell lenni. De az ember pontosan tudja, hogy hol vannak azok a pici kis tisztázatlan, piszkos pontjai a szerepnek, vagy a darabnak, ahol hát nem maximálisan jó az ember. Most ezeken még lehet utólag próbálni, javítani az előadások folyamán. De ez már nem is szokott nagyon sikerülni. Valahol tulajdonképpen lezárul premierkor egy zsilip az emberbe, hogy ez a nagy megkönnyebbülés, hogy na ezen túl vagyok, ez sikerült. Hát ezeket a kis utólagos kis piszkokat majd kitakarítgatom, ha megy 50-szer, ha megy 100-szor, megpróbálom. De lényegében ez az igazság, hogy premierrel be van fejezve a fal, amit építettünk.
0: Köszönöm szépen. Befejezésül engedjen meg még egy kérdést. A múlttal kezdtük, fejezzük is be azzal, hogyha visszanéz életére és pályájára, akkor elégedett?
1: Én nagyon, igen. Nagyon.
0: Tulajdonképpen nem szabadna megkérdeznem, ezt a kérdést nem szeretem, hogy ha újra kezdeni, újra így csinálná?
1: Azt nem tudom biztosan. Mert nagyon sok minden maradt ki ezáltal az életemből, nagyon szeretek utazni, szerettem volna missziós apáca lenni Indokínába, szerettem volna nagyon sok minden. Nagyon elég tágkörű érdeklődésem van ma is, és azt hiszem, hogy megtaláltam volna a kielégülést azért más területen is, úgyhogy ez a kérdés, hogyha újra kezdeném színésznek, én azt kell, hogy mondjam, hogy nem biztos.
0: Köszönöm az interjút.
2: Elhangzott kettesben. Tolnai Klárival Szilágyi János beszélgetett, rendezte Bán Zoltán. A Report műsor 1974-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, augusztus 26-án hangzott el a Magyar Rádióban. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz.

0: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
1: Nyolc óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Berente Marian, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Súlyos orosz drón támadás ért tegnap egy bevásárló központot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. A nappal elkövetett légicsapásban legkevesebb 15 ember halt meg, 130 megsebesült. A támadás két hullámban történt, fél órával az első csapás után a második már a mentőket célozta. Volodimir Zelenszkij elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket, és Oroszország felelősségre vonását szorgalmazta. Törökország nemzetközi elfogató parancsot adott ki az izraeli miniszterelnök ellen, jelentette be a török igazságügyi miniszter. Benjamin Netanyahu és további 34 ember ellen azért indult büntető eljárás, mert Izrael korábban nemzetközi vizeken feltartóztatta a Gázába tartó segélyflottilla aktivistáit. Az izraeli-török kapcsolatok jelentősen megromlottak a gázai konfliktus kezdete óta. Ankara már 2024 májusában leállított a kereskedelmét Izraellel, a gázai humanitárius tragédiára hivatkozva. Izrael külügyminisztere erre válaszul azt mondta, hogy Recep Tayyip Erdoğan diktátorként viselkedik. Itthon palesztin párti szolidaritási tüntetést tartottak a budapesti Fővám téren. A demonstrálók szabadságot követeltek Palesztinának, és valódi békét szorgalmaztak a Közel-Keleten. Emellett palesztin foglyok szabadon bocsátásáért is tüntettek. A rendezvény ellen korábban a Mazsihisz és Karácsony Gergely főpolgármester is szót emelt. A palesztin párti demonstrációval egy időben ellentüntetést tartottak a Duhány utcai zsinagóga előtt. A résztvevők a terrorizmus támogató demonstrációk betiltását követelték. Hétfőn kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők, tájékoztatott Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter. Az iskolakezdési támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít. A második 50 ezer forintos részletet november végéig kapják meg az érintettek utalvány formájában. Ezen a hétvégén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kezdődik az idei nyitott portanapok programsorozat. Az agroturizmus és a helyi egészséges termékek népszerűsítésére ma és holnap 12 településen 14 termelő várja az érdeklődőket kóstolókkal, kézműves bemutatókkal. A helyszíneket autóval, lovaskocsival vagy szervezett kerékpártúrákkal is be lehet barangolni. Tákoson és Csarodán lesz Isten tisztelet is, a Sóstói Múzeumfalu pedig ingyenesen látogatható. A nyitott portanapokat országszerte 19 térségben 5 hétvégén át rendezik meg. Országszerte több helyen okozott közlekedési fennakadásokat az esti felhőszakadás, a viharos szél. Elsősorban kidőlt fák, leszakadt ágak miatt, valamint megrongálódott épületekhez riasztották a tűzoltókat. Délután és kora este főként Somogyban és Baranyában, később Fejér és Komárom-Esztergom vármegyében volt sok munkájuk. Tegnap a dél-balatoni vasútvonalon felső vezeték szakadás miatt egy szakaszon vonatpótló buszokra kellett átszállni az utasoknak, de reggelre helyreállt a menetrend szerinti közlekedés a vonalon. Túlnyomóan napos, szeles, száraz idő lesz. Legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor. Napközben 25-33, este 19-26 fok várható. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 21 fokos. 9 órakor mondunk híreket legközelebb, 8 óra múlt 4 perccel.
0: ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

van egy elvarázsolt sziget. Áll ezen a szigeten egy óriási kastély. A kastélyban pedig előkelő, nemesi származású tengeri szörny család él. Velük él Locspocs is. Róla szól ez a mese.

0: Locspocs és a bolygó hollandi.
1: A sziget csak kedden és pénteken látható. Ezért nincs rajta a térképen. Amikor éppen látható, mindig Ludwig bácsi áll őrt. A farka olyan hosszú, hogy körültekeri vele az egész szigetet. Ha pedig tüsszent, a sziget ködbe burkolódzik. Ludwig bácsi és Locspocs jó barátok. Amikor Ludwig bácsi az őr, Locspocs sokszor beletart. Együtt énekelnek, és Ludwig bácsi mesét mond. Hetet hét tengeren nem akadt párja, annyi mesét és fura történetet tud. Azokról az időkről mesél, amikor még minden élőlény a tengerben lakott. Meg amikor a halak elhatározták, hogy a szárazföldre kúsznak. De Locspocs legjobban a végső kikötőről szeret hallani.
2: Senki se tudja, hol van. Pedig létezik, odaérkeznek azok a tengerészek, akik eltűnnek vagy tengerbe vesznek. Egy város teli rózsákkal meg harmonika szóval. Ott mindenki barát, és együtt üldögél a móló szélén, és a tengerbe köbdös.
1: Ludwig bácsi nevet, és megcsiklandozza Locspocs farkát. Egy este azonban rettenetes dolog történt. Olyas valami, ami még Ludwig bácsit is megrémisztette, pedig ő már felnőtt. Először süvöltő szél kerekedett. Aztán egy különös vízi jármű tűnt fel. Egy öreg vitorlás. Teljes nagyságában fenyegetően közeledett feléjük. A tiszta holdfényben látszott, hogy a hajót benőtte a hínár. És a vitorla szafatokban lógott.
2: Ez ő. A bolygó hollandi.
1: Aztán a hajó hirtelen eltűnt. Felszívódott a levegőben, mintha sosem járt volna arra. A tenger elcsendesedett, a szél is elült. A bolygó hollandi!
2: Egy szellemhajó.
1: Szellemhajó.
2: Beszéljünk valami másról.
1: És Locspocs hiába könyörgött. Ludwig bácsi hallgatott, akár a sír. A tengeri szörnyek nem ágyban alszanak, hanem egy nagy porcelán tojásban. Szeretik kicsinosítani a hálótojásokat. Rajzolnak rá, kifestik, kis bojtokat meg szalagokat aggatnak rá. Az embergyerekek kedvenc játékállatukat viszik magukkal az ágyba. A kis tengeri szörnycsemetéknek kedvenc játékemberük van. Ismerek egy medvebocsot, akinek Teddy kisfiúja van, de ez más lapra tartozik. Locspocs kedvenc játékemberkéjét Julisnak hívják. Sok tengeri szörny csúfolja Locspocsot, hogy ilyen nagy korában is a kedvenc játékemberkéjével alszik a tojásában. De hiába, nem bír el aludni a babája nélkül. Julist a nagymamától kapta, és a nagymama nem csúfolódik. Ezen az estén Locspocs sehogy sem bírt el aludni.
3: Nagymama! Mesélj nekem a bolygó hollandiról.
4: Ajaj, ilyen szörnyű népségről nem szívesen mesélek.
1: Mi Julissal semmitől se félünk.
4: Pedig jobban tennétek. A kísértett hajó halált és szerencsétlenséget hoz. A bolygó hollanditól mindenki fél, és ő ott áll a fedélzeten.
1: Van valaki a fedélzeten?
4: Igen. Arra ítélték, hogy örök időkig a tengercellje széltében és hosszában, pihenés nélkül, anélkül, hogy valaha is kikötőre találna.
1: Ki ítélt erre? Ez nagyon igazságtalan ítélet. Se Locspocsnak, se Julisnak nem jött álom a szemére egész éjszaka. Az ablaknál bámészkodtak. A bolygó hollandira gondoltak, aki mindig egyedül van. Másnap kora reggel Locspocs kiúszott. Hátitáskát is vitt magával. A hátitáskában 10 órai, egy termoszban kakaó, és természetesen jól is kuksolt. Locspocs elhatározta, hogy végére jár a dolognak. Tudta, kit kell megkérdezni. Harriethez, a bálnához úszott. Harriet férjhez ment, és mama lett. Éppen a gyerekeivel játszott. Mindenki megörült Locspocsnak. Kis idő múlva Locspocs a bolygó hollandi felől kérdezősködött, és akkor abba maradt a játék, és a kis bálnák sírva fakadtak.
3: Jaj, hát éppen most, ahogy ilyen jól mulattunk. Na, azért nem bánom, elmondom, amit tudok. Ti meg ne bőgjetek már. Hát szóval úgy 250, nem, 300 évvel ezelőtt kezdődött. Egy holland hajó Amsterdamból, azt hiszem Indonézia felé vitorlázott. Na, amikor Afrika csúcsát meg akarták kerülni, hát akkor óriási vihar kerekedett, a vitorla rongyokra szakadt, és hát a kormánykerék az egyszerűen eltörött, a hajót szabadon sodorta a szél. Na most akkor
1: a legénység halálosan kimerült,
3: a kapitány azonban
1: nem volt hajlandó visszafordulni, sem szükségkikötőt
3: keresni.
1: Esküdözött, hogy szembeszáll ő szélvisszel és minden természeti erővel. Rettentő egy legény volt. Bizony az megkeserülte, aki nem engedelmeskedett a parancsainak. És akkor olyas valami történt, amit sokféleképpen mesélnek. A kapitány olyat tett, amit egy tengerésznek soha, de soha nem szabad megtennie. Elátkozta a tengert. Fenyegetőzött és szitkozódott. Azt kiabálta, hogy ő erősebb magánál a tengernél is, és sosem adja meg magát, még ha ítéletnapig kell is vitorláznia. És akkor különös hangot hallott. Megkapod, amire rászolgáltál. Örökre vitorláz, soha ne pihenj meg, sose haj meg, kikötőt pedig soha ne talál. És így is lett. A legénység már réges-régen meghalt, de a kapitány csak vitorlázik tovább. Egyedül.
3: Egyedül?
1: Egy kísértet.
3: Kísértet hajón?
1: Hát mindenki rettek tőle, ugye, és megpróbál kitérni az útjából.
3: Na úgyhogy szóval ez a bolygó hollandi történet, hát sajnos nem tudok többet mondani róla neked.
5: Én sajnálom őt. Még a bután viselkedett is, nincs senki, aki segíthetne rajta.
3: Sajnos senki.
5: És ha én megpróbálnám?
3: Hát akkor talán el kell menned valakihez, aki többet tud nálam. Van egy templom, amely a tengerbe süllyed. Hát azt nem tudom, hogy hol. Na most ebben a templomban lakik egy homár. Nála okosabb nem akad tengeren és szárazföldön. Menj csak el hozzá!
1: Locspocs el is indult, hogy megkeresse a homár. Mindenkitől kérdezősködött, aki csak az útjába akadt. Egy szép napon rátalált az elsüllyedt templomra. A tenger mélyén állt, ahol Locspocs még sohasem járt. Egész belefájdult a füle, olyan mélyre kellett lemerülnie. De azért oda talált. És ott, a tengerfenekén találkozott az öreg homárral, a bölcsek bölcsével. Mindenki tanácsadó. A homár komolyan fülelt Locspocs szavaira. Néha bólogatott, és az ollóját csattogtatta. Amikor Locspocs befejezte az elbeszélését, a homár hosszan hallgatott, és csak azután szólalt meg.
6: Megbocsátás, szép dolog. Helyes, ha törődünk egymással. De a királynő varázsolt el tengerészt, és csak ő oltatja fel a... varázslatos.
5: De hát, miért haragszik még mindig a tenger királynője a hollandira?
1: hiszen ennek már 300 éve.
3: Miért haragszik még mindig a...
6: Ez tőlem kérdez, ez tőle kérdez. Még neki is válaszolnia kell rá. De óvaintlek, hatalmasabb ő mindenkinél. És elég szeszélyes.
1: Lospocs útra kelt hát, hogy megkeresse a tenger királynőjét. Északnak tartott, mert a tenger királynőjének palotája az északi sarknál van. Hó és sodródó jégtáblák közt itt az útja. Egy este, amikor Lospocs és Julis éppen megpihent egy jéghegy tetején, Lospocs újra megpillantotta a különös kísértett hajót. Teljesen benőtte a kagyló és a moszat. És megpillantotta a kapitányt, a kormánynál állt. Az arcát jéggé fagyott könnyek borították. Lospocs megpróbált oda kiáltani neki. Talán meg is hallotta a hollandi, talán oda is fordította a fejét, de a hajó olyan hirtelen eltűnt, mint ahogy megjelent. Lospocs végre a tenger királynőjének palotájához ért. Két trombita hal bejelentette. A tenger királynője szép volt. Egyáltalán nem látszott rajta, hogy 2442 éves. Apró hullámokból volt a haja. A ruhája élő heringekből és aranyhalakból, melyek szorosan a királynő körül lubickoltak. A trónja egy óriási kagylóhéjból állt. Lospocs tiszteletteljesen meghajolt.
7: Nos, miről van szó?
1: A bolygó hollandiról. Az iránt érdeklődik,
7: a bolygó hogy... hollandi? Egy szót se akarok hallani róla.
1: De...
7: Semmi de! Őrség! El vele!
1: Két lándzsahal megragadta Lospocsot.
5: De hát, hogy lehetsz még mindig dühös rá?
1: Addig vagyok dühös, ameddig akarok.
7: Pont addig, ameddig.

0: után óvatosan a bejárathoz úszott.
1: Arra várt, hogy a két lándzsahal a palota másik oldalára érjen,
0: és akkor gyorsan besurrant. Óvatosan felkúszott a lépcsőn, és ügyesen a tenger királynőjének hálószobájáig lopódzott. A királynő igen meglepődött, amikor Locspocs bekukkantott, de Locspocs lepisszegte.
2: Nem kell tőlem félni.
1: Nem hát, de tőlem igen. Tudod, hogy én elvarázsolhatlak?
0: Tudod, hogyha akarom, pici rák lesz belőled, vagy csúfzöld varangyos béka?
2: Igen, biztosan megtehetnéd,
0: de... És mégis ide merészkedsz?
2: Igen.
1: Szerintem te nem is vagy olyan gonosz. Csak néha elveszíted a türelmedet, és begurulsz, és...
0: Különös egy tengeri szörny vagy te.
1: Dehogy! Csak nagyon sajnálom,
0: ahogy kiesd a nevét előttem. Hallani se bírom.
1: De hát nem lehet tenni valamit. Sose találhat meg nyugvásra. Sose érheti el a végső kikötőt.
2: Ahol rózsaterem
1: és a harmonika szól.
0: Soha.
1: Akkor mégiscsak gonosz vagy. Egy kicsit. Mert nagyon igazságtalan dolog ilyen sokáig haragot tartani.
0: Nem gondolod, hogy eleget bűnhődött? 300 éven keresztül.
3: Van egy megoldás.
1: De magadnak kell kitalálni, hogy mi az. Én nem oldok fel senkit az átok és a varázslat alól. Az én ítéletem igazságos.
3: Mégis. A hollandinak van egy lehetősége.
1: Áruld el, mi az?
3: Nézz a szemembe. És amikor ezt mondta, nem volt mese. Locspocsnak a királynő szemébe kellett néznie.
1: Fura módon.
3: Azonnal elszédült. Elküldelek innen. Menj békével, kis tengeri szörny.
1: Abban a pillanatban eltűnt a palota, a tenger királynőjével együtt. Locspocs már is messze bent volt a tengeren. Megdörzsölte a szemét. Hirtelen egy nagy vitorlás közeledik feléje. A bolygó hollandi. Süvöltő szél tombol, de Locspocs most nem tér ki, nem rejtőzik el.
3: A hollandi, akinek az arca öregebb akár egy vén fa, kihajol a korláton. Sokáig merednek így egymásra. Nem félsz tőle.
1: Locspocs megrázza a fejét. Akkor megtorpan a vad vágta.
3: A szél elcsendesül. A hajó megállapodik.
1: Magányos vagy. Azt hiszed, senki sem törődik veled.
3: Senki.
1: Akkor Locspocs sírva fakad. Mert jobban sajnálja a hollandit, mint ahogy a szavakkal elmondható.
3: És akkor valami különös történik. Mialatt Locspocs sír, elolvadnak a hollandi arcán a jégcsapok, és könnyekké válnak.
1: Rossz lehet, ha valaki rosszat tett, amit nagyon bán. És amit nem lehet jóvá tenni.
3: Bizony, nem könnyű.
1: Ráadásul, milyen régi história ez?
3: 300 éve bánom.
1: Locspocs elgondolkozik. Milyen egyedül is van a hollandi.
3: És Julisra gondol, aki a háti táskájában lapul. Óvatosan előveszi a babáját.
1: Julis.
4: Tudom, mire gondolsz. Én is úgy gondolom.
1: De én nagyon szeretlek.
4: Én is szeretlek. De neki nagyobb szüksége van rám. Nem gondolod?
3: Locspocs bólint.
1: És Julis, mintha kiugrana Locspocs karjából, egyenest a hollandi ölébe botja.

0: A hollandi szájtátva csodája.
1: Nem is tudom. Van ennek értelme?
0: De azért mosolyog. 300 éve először. És megöleli Julist. Abban a pillanatban a tenger fortyogni és bugyborékolni kezd, mint egy vizes fazék. És a mélyből a tenger királynője bukkan fel egész kíséretével. Mert akadt valaki, aki szeretetet és barátságot tanúsított irántad, feloldozlak az átok alól. Mostantól legyen béke köztünk. Szabadon keresheted a kikötőt, amelyre oly régen vágysz. Az öreg ember meghajol a tenger királynője előtt, és az eltűnik a habokban. Locspocs és a hollandi egyedül maradnak. Előttük a távolban szárazföld tűnik föl. A végső kikötő. Van itt mindenféle csónak és hajó. Vitorlás, gőzös, kalózhajó, kínai dzsunka, hadihajó és vikinghajó. Minden idők minden tájáról jöttek ide. Mindaki a tengerben leli sírját, ide horgonyoz le. A kikötőbe, ami után minden tengerész vágyik. Az öreg hollandi összeroskad a fedélzeten.
1: Ne nézz rá.
0: De Locspocs nem tud elfordulni. Minden, ami történik, olyan, mint egy álom. Ámulva figyeli, amint a hollandi elsorvad, csak egy csomó rongy, por és csont marad belőle. Ám mintha egy új és fiatalabb hollandi nő neki az öregből, egy fiatal ember széles vállakkal és sugárzó barátságos arccal. A fiatal ember Locspocsra mosolyog. Locspocs némán bámulja a tengerészt. Tovább nem jöhetsz velem. Ez a hely nem élőknek való. Itt csak a halottak szállhatnak partra.
1: De ez azt jelenti, hogy te...
0: Igen. Ez azt jelenti. Locspocs és a hollandi elbúcsúznak. De előbb a hollandi visszaadja Julist.
1: Mégis nálad van a helye.
0: És tudod, most már soha, de soha nem leszek többé magányos. Locspocs nézi, amint a hollandi hátán a hajózsákkal partra száll. Látja, amint mosolyogva végigmegy a rakparton, még egy utolsót integet, és aztán eltűnik az egyik szűk utcában. A rózsával és harmonika szóval teli városban. Megtalálta a békét.

és eltűnik a kikötő meg a város. A tenger pedig tükörsímán és üresen nyugszik.

0: Elhangzott Locspocs és a bolygó hollandi. Thor Åge Bringsværd meséjét fordította Kozák Katalin. Az összes szerepet Neszmélyi Magdolna játszotta. A felvételt Gera Csilla, Liszkai Károly, Sáros Pataki Zsuzsanna, Szebényi Cecília és Trost Margit készítette.
1: A felvételt 1987-ben készítették, és legutóbb 2007. július 28-án hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Hello, Sam.
1: Hello, bácsikám.
0: Ülj le, Sam, és szíveskedj elmesélni nekem, hogy ki volt az a hosszú, visszataszító külsejű fickó, aki az előbb itt ült a forgószékemben az én irodámban, és hortyogva aludt. Egyik barátod, netán.
1: Ja, akit az előbb a kollégák kivittek innen. Uh-huh. Az fasírt volt.
0: Hogy mondod?
1: Tathander fasírt. Tudod, az araminta szakács. Emlékszel, hogy tavaly egy alkalmi teherhajón utaztam? Na hát, az a fickó volt a szakács, és ma délután találkoztam vele a Broadway-n, és meghívtam ebédre.
0: Az én irodámba?
1: Fogalmam sem volt róla, hogy ide téved.
0: Hát ez is rád val. 3 hónapja állsz az alkalmazásomban, és ez alatt az idő alatt sikerült tökéletesen lezülleszteni egy New York egyik legkiválóbb hivatali gárdáját.
1: De bácsikám...
0: Tökéletesen. A kifutó fiúk a keresztneveden szólítanak.
1: Ők már csak ilyenek.
0: És múlt szerdán tanúja voltam, hogy megcsókoltad a gépírónőmet.
1: Szegénykének fogfájása volt.
0: Nyomós indok. De én mindezek ellenére szeretlek téged, Sam, mert tudom, hogy te nem vagy rossz fiú.
1: Én is szeretlek téged, bácsikám, hiszen ha csak arra gondolok, mi mindent tettél, értem.
0: Csak hogy úgy érzem, hogy még ennél is jobban kedvelnélek, ha 3000 mérföldnyire volnál a Pinszent külkereskedelmi vállalat irodáitól. Elválunk egymástól, Sam, mégpedig azonnal.
1: Sajnálom.
0: El akarom mondani, mik a terveim a jövődre nézve. Emlékszel arra, amikor nálam egy vacsorán találkoztál egy Lord Tilbury nevű angollal?
1: Igen.
0: Nos, ő a tulajdonosa a Mamut kiadó vállalatnak, és ez a koncern számos napi és heti lapot jelentett meg Londonban. Szombaton visszautazik Angliába, és te vele mégy.
1: De én semmit nem tudok a sajtóról.
0: Te semmiről nem tudsz semmit. Az a papírkosár csak 4 napja van az irodámban, de már most többet tud a külkereskedelemről, mint amennyit te meg tudnál tanulni, ha még 50 évig itt maradsz.
1: Az 50 év azért talán mégiscsak túlzás.
0: Lord Tilbury-vel egy üzleti tárgyalás közepén vagyunk, és ő rá akar beszélni valamire, amiről még nem döntöttem. Azt hiszi, ha téged levesz a nyakamról, lekötelezés. Ebben igaza is van.
1: Meglátod, bácsikám, én még sokra viszem, hiszel a tenyérjóslásban?
0: Nem, Isten áldjon.
1: Ugyanis egy tenyérjós, azt mondta nekem
0: egyszer, hogy... Az ajtó önmagától becsukódik, mihelyt elengeded a kilincset.
1: Hello, bácsikám, és köszönök mindent.
0: Ég áldjon, Sam.
1: Fasírt, fasírt, drága jó, fasírt, ébredj már.
2: Ja, te vagy az. Az előbb, mint ha nem ebben a szobában szundítottam volna. Ki volt az az öreg úr, akinek a szobájából kivezettek?
1: A nagybátyám, a cég feje.
2: Az ő szobájában aludtam?
1: Ott.
2: Sajnálom, hosszú volt az elmúlt éjjel.
1: Fasírt, megyek Angliába.
2: Én is, hétfőn indulunk. Innét kirúgtak?
1: Igen, talán így is lehet mondani.
2: Csak nem azért, mert beültem annak az öregnek a székibe.
1: Nem, úgy tűnik számos oka volt rá. De hallgass csak ide, fasírt, milyen fura dolog is ez. A nagybátyám elhatározta, hogy átröpít Angliába, és a minap jósolta nekem egy tenyérjós, hogy hamarosan hosszú útra indulok, és a végén egy szőke lánnyal találkozom.
2: Mi van?
1: Te már megint alszol. Ide figyelj! Akarok neked mutatni valamit. De mielőtt megmutatnám, kérdezek egyet s mást. Például, hogy találsz-e valami komikusat abban? Ha valaki horgász kirándulásra megy Kanadába, elakad egy kunyhóban, sok mérföldre minden településtől, nincs semmi olvasni valója, nem hallgat mást, mint a párját hívó vadkacsát.
2: Nem.
1: Még nem fejeztem be? És ez a fickó ebben a helyzetben egy szép lány fényképét találja a falra szögezve, pontosan egy angol újságfotót, és 5 hétig nem lévén más, amit nézzen. Beleszeret ebbe a fényképbe.
2: Tehát ez egészen természetes.
1: Na hát, ez én voltam.
2: Hogy mi voltál?
1: Aki megtalálta azt a képet és beleszeretett. Nézd, kicsit fakult ugyan, meg foltos az újság, de... Na, nos?
2: Birkahúsleve. Ha marhahúst trancsíroztak volna rajta, az nem lenne ilyen sötét.
1: Az ég áldjon, ember! Ezt a lányt nézd, ezt a gyönyörű arcot, és ne azzal törődj, hogy valaki rálocsantotta az ebédjét.
2: Nem rossz.
1: Nem rossz. Egyszerűen varázslatos. És az van ideírva, hogy azt mondja, Nimród szép leánya. Egyszerűen csodálatos. Fasírt, ha Angliába érek, a legelső dolgom, hogy megtudom, ki ez a lány.
2: Az nem lesz nehéz. Nimród lánya. Nem kell más, mint hogy veszel egy telefonkönyvet és kikeresed. Abban benne van a cím is.
1: Csak az a baj, ha az öreg Nimród vidéken lakik. Az én tervem az, hogy megtudom, milyen lapból tépték ki. Aztán végiglapozom az évfolyamot.
2: Azt is lehet.
1: Csodálatos dolog a szerelem, fasírt.
2: Én inkább egy csészeteje mellett maradok.
1: Hoppá, várjon, leporolom. Bocsánat, igazán sajnálom.
2: Nem tesz semmit, úgyis beszédet tartottam.
1: Tessé?
2: Mégis beszédet tartottam. Az osztálytalálkozón.
1: Bocsánat, de fölöttébb emlékeztet egy osztálytársamra, bizonyos G.W. Braddock.
2: Én vagyok G.W. Braddock.
1: Na hát, ez aztán a véletlen. Nem ismersz meg?
2: Nem ismerem.
1: Szedd szemagad, Brad. Sam Shutter vagyok. Együtt jártunk iskolába, csak én visszamentem Amerikába.
2: Sam Shutter.
1: Hát, ha neked úgy jobban tetszik, bár én inkább Sam Shutternak mondom magam.
2: Sam Shutter! Együtt jártunk iskolába. A drága öreg iskolába.
1: Pontosan.
2: Hogy vagy, édes örege? Hogy vagy? A jó öreg Sam Scotter. Az ám, na nézzünk csak oda. Na hát, miért? Akivel együtt jártam iskolába.
1: Ugyanaz.
2: Na hát, hogy te vagy? Micsoda fura véletlen.
3: Mr. Braddock, nincsenek értesüléseim a terveiről. Na. De már több órája taxizunk. Hmm. És a magam részéről. Hogy most is, ugye itt megállt?
2: Jaj, ez itt nagyon jó pofa, srác. A nevét elfelejtettem.
1: Evans.
2: Evans, hát persze. Már nem emlékezem, hol találkoztunk, de azt mondta az Avis.
1: Te hol laksz, Brad?
2: Hol lakom, Jönsz?
3: Azt mondta, Valleyfieldsben.
2: De hol laksz, Sam?
1: Sehol.
2: Hogy sehol?
1: Most érkeztem éppen Londonba egy teherhajó, mert lekéstem azt a... Szóval az a helyzet, hogy Lord Tilbury-nél kell majd dolgoznom, de...
2: Úgy érted, nincs hol aludnod. Most mindjárt akkor velem jössz. Igazi vesz? Van még egy hely a kocsikba. Elhatsz a diványon a nappaliba, nagyszerű, remek, akkor indulás!

0: Te csak 40 öreg fiú, ott a kapu, nekem még van egy kis dolgom. Beszélnek-e valakivel?
1: Na de ilyenkor éjszaka?
0: Menj csak be! Induljunk, Ivers, előre!

0: Azért némi támpontot nyújthatott volna, hogy merre van az a nappali és az a divány. Ez Isten! Hát ez meg... Mi ez? Butorokt?
1: Kezeket fel!
2: Jaj! Vigyázzon azzal az izével! Vigyázzon már vele, mert erre mutat a csöve Braddockné asszony!
1: Kit nevez maga Braddocknénak?
2: Ön nem Mrs. Braddock?
1: Nem. Én a szakácsnő vagyok.
2: Akkor ez mindent megmagyaráz. De ha maga Mr. Braddock szakácsnője...
1: Ki mondta, hogy Mr. Braddock szakácsnője vagyok?
2: Maga?
1: Én ilyet nem mondtam. Mr. Wren szakácsnője vagyok.
2: Tisztázzuk ezt a dolgot. Úgy értsem, hogy ez a ház nem Mr. Braddock tulajdona?
1: Úgy. A ház Mr. Wren tulajdona.
2: De hiszen Mr. Braddocknak kapukulcsa van.
1: Mert éppen itt lakik.
2: Aha.
1: Hogy érti azt, hogy aha?
2: Tudja, az imént találkoztam Mr. Braddockkal, aki idehozott, hogy itt töltsem az éjszakát. Higgyel, drága szép
1: hölgye... Hagyjuk ezt! Elképesztő, hogy egy lány már betörőt sem fogadta nélkül, hogy kinekezdjenek vele.
2: Maga még lány? Drága hölgyem, én csak azt mondtam...
1: Azt sem mondja.
2: Teljesen félre ismer. Én milliómos vagyok, azaz, hogy a nagybátyám milliómos...
1: Az enyém meg a perzsasa.
2: És átküldött Angliába azzal az elképzeléssel, hogy... Ismeri Lord Tilbury-t?
1: Nem.
2: Úgy látom, hogy az öltözéke, mely tagadhatatlanul kissé viselt, egy zavarja önt. Teszek hát egy sportszerű ajánlatot. Tekintsen el a ruházatomtól, és ígérem, egy-két napon belül ismét tiszteletemet teszem a háznál, hogy lásson a leggyönyörűbb öltönyben, amit ember magára húzat. Képzelje
1: csak. Igazság szerint ki kéne mennem az utcára, és átadni magát a rendőrnek. Kizárólag azért nem teszem, mert túl jó lelkű vagyok. De indulás kifelé, és meg ne lássa még egyszer itt, kifelé, gyerünk, egy, kettő.
2: Jól van, megyek már,
1: És ne csapja be maga mögött az ajtót, végül is éjszaka van.
3: Jó reggelt!
1: Hogy kerül oda?
3: Mikor az éjjel kihajított, itt a szomszédban kerestem menedéket.
1: Nagyon sajnálom a történteket. Mr. Braddock fél órával azután jött haza, hogy maga elment.
3: Elmentem? Igen. Talán miután kidobott?
1: Így is lehet mondani. Akkor megkérdezte, hogy maga hol van. Azt mondta, hogy magát Evensnek hívják.
3: Hát egy kicsit zavart lehetett. Shutter a nevem. És mi lett vele ezután?
1: Lefeküdt. Épp most vittem fel neki a reggeliét. Ugorjon át! Két pillanat alatt csinálok magának is valamit.
2: Mondja, ki ez? Ez a lány a képen? Mi a neve?
1: Hát ez. Miss Kay természetesen. Miss Kay Derrick. Mr. Wren unokahúga.
2: Úgy érti, azért az emberi, aki itt lakik?
1: Pontosan. Ő adott otthont Miss Kaynek. Így kerültem ide én is.
2: Csak nem azt akarja mondani... Nem, hát azért mégsem le... Csak nem azt akarja mondani, hogy Miss Kay itt lakik.
1: Már hogy ne lakna itt?
2: Mármint, hogy ebben a házban, ahol vagyunk... Ez a szőke vadászruhás lány Miss Kay, és itt lakik ebben a házban?
1: Persze.
2: Úristen. És a szomszédház kertjében az a tábla, hogy bútorozott szoba kiadó, az igaz?
1: Már miért ne lenne igaz? Érdeklődni lehet az Ogilvy Street-en, Mr. Cornelius.
2: Merre van az Ogilvy Street?
1: Egyenesen, aztán az első utcán balra.
2: Már rohanok is.
1: Azt látom, szeret mozogni, mi?
2: Jaj, csak van egy kis baj. Írtan eszembe jutott, hogy nincs pénzem. Hol van Mr. Braddock?
1: Az ágyban. A reggelire csak ránézett, nyögött egyet, és újra becsukta a szemét.
2: Hol a szobája?
1: Az emeleten az utolsó.
2: Köszönöm.
0: Micsoda mázli, ez csak úgy ide rakja a pénzét. 10, 15, 20, 30, 50 font apróval együtt. Na hát akkor írjunk neki valamit. Kedves Brad, bizonyosan meglepődsz, hogy kölcsön vettem a pénzedet. Ha Isten is úgy akarja, vissza fogom adni. Shutter.
2: Jó napot, Mr. Cornelius. Szeretném kérem kibérelni a Monrepot villát a Barbary Roadon.
4: Maga Amerikából jött?
2: Amerikából. Miért látszik rajtam? Egyébként nagybátyám jómódú milliómos. Képzelje, megkapta a koncessziót arra, hogy fülvédővel lássa el a kígyókat a bronxi állatkertben, és attól a pillanattól fogva nem volt megállás, milliómos lett.
4: Ez meglep. Hallatlanul érdekes. Mennyi időtartamra akarja kibérelni a házat, kedves Mr.
2: Shutter a nevem. Ah. Meghatározatlan időre.
4: Mondjuk 3 havi bér az előleg.
2: Tessék.
4: Már most bizonyos ajánlás tekintetében...
2: Lord Tilbury. Legyen mondjuk ő.
4: Ah, Lord Tilbury. A Mamut kiadó vállalat feje ismeri?
2: Hogy ismerem, puszi pajtások vagyunk. Jó is volna talán mindjárt felhívni. Tudatnom kellene vele, hogy megérkeztem.
4: Tessék, parancsolj.
2: Egy pillanat. Hello, Lord Tilbury. Itt Sam. Hogy van? Épp most érkeztem egy teherhajóval, jó sok kalandom volt. Jól mulat, ha majd elmesélem őket. Momentán, Valleyfieldsben vagyok, kibérelek egy házat. Azt mondta, magához forduljanak ajánlásért, hogy nincs kifogása. Igenre, megyek, amint tudok. Hello!
4: Azonnal elkészítem a szerződést, Mr. Schotter.
2: Jó.
4: De miért érez ilyen heves vágyat, hogy épp Valleyfieldsben telepedjék le? Bár a patrióta lévén nem lep meg nagyon a dolog. Sőt, krónikát is írok Valleyfieldsről. És ebben nem csak a hely számos történeti vonatkozására utalok majd, hanem jelenkori életünkre is.
2: Ez nagyon érdekes lehet.
4: Talán érdekelheti önt, hogy egy híres gonosztevő egykor épp abban a házban lakott, melyet ön kibérel, és állítólag nagy pénzösszegeket rejtett el a házban.
2: A felettébb érdekes. Bocsásson meg, Mr. Cornelius, a szerződést majd küldje utánam. A viszontlátásra.
4: Tessék!
2: Hello, Lord Tilbury, hogy van?
4: Nagyon sajnálom, hogy azzal a teherhajóval jött Mr. Shutter, pedig elintéztem, hogy együtt utazzunk.
2: Lekéstem a hajót.
4: Igazán reméltem, hogy utazás közben majd megbeszélhetjük, mi legyen a dolga, ha bekerül a cégemhez.
2: Valóban sajnálatos, de semmi baj, én már megtaláltam a skatujámat.
4: Mit csinált?
2: Életpályát választottam. Tessék, itt az ön egyik lapja, a Pike féle házitársalkodó. Ehhez szeretnék csatlakozni. Ugyanis az a helyzet...
4: Ez attól tartok, Mr. Shutter, hogy az én elgondolásom, mely szerint a napi krónikához állna be, ahol állandóan magán tarthatnám a szemem, jobb megoldás lenne, hiszen megígértem kedves nagybátyának...
2: Én azt hiszem, hogy... téved, nem tudok szebb életcélt elképzelni, mint azt, hogy valaki a Pike féle házitársalkodót segítse előállítani.
4: Házitársalkodó mindazonáltal szűk teret képes csak nyújtani egy olyan fiatal embernek, aki sajtókarriert akar csinálni. Nem egy...
2: Szíves engedelmével talán mindjárt át is mennék Mr. Wenhez, és értesítem, hogy ezután az ő zászlaja alatt fogok harcolni az igaz ügyet. Mr. Wren, fogom mondani.
4: Maga ismeri Wren-t?
2: Még nem volt szerencsém személyesen találkozni vele, de tőszomszédok vagyunk. Az ő otthona melletti házat béreltem ki, és esténként, miközben kertjénkben a retket gondozzuk, átnézek majd a kerítés felett, és megszólítom. Ren! Mire ő? Tessék, Shutter! Mire én? Ren, mit szólna hozzá, ha egy sorozatot indítanánk arról, hogyan kell a kanárit megszabadítani a pattanásoktól? Ez zseniális, Shutter, mondaná ő. De azt hiszem, jobb, ha azonnal a dolgom után nézek. Viszontlátásra, Lord Tilbury. Ne kísérjen ki, tudom az utat.
4: Elmebeteg. Tökéletesen elmebeteg.
2: Csak nem késtem el. Hello, Kay.
5: Hello, Mr. Shutter.
2: Az áldóját. Nem hittem volna, miközben ott ültem abban a halászkunyhóban, és a fényképét bámultam, hogy egy-két hónap múlva együtt ebédelünk. És a papája, Mr. Wren, micsoda kedves ember, kitűnő főnök.
5: Miféle halászkunyhó volt az?
2: Nem hiszem, hogy ismeri. Ahogy belép Kanadába, mindjárt a harmadik kunyhó balra.
5: Szeret horgászni?
2: Igen, de most ne erről beszélgessünk, ha szabad kérnem. Maradjunk a fényképnél. Emlékszem. Ahogy először megláttam azt a fényképet.
5: Kíváncsi vagyok, melyik képem lehetett az?
2: Az, amelyiken...
5: Nekem mindegy, csak az ne legyen, amelyiken 2 éves koromban egy tengeri kagylón ülök.
2: Az volt, amelyiken...
5: Azzal hittegettek, hogyha jó leszek és szépen ülök, akkor egy kis madár fog kirepülni a gépből. Nem hiszem, hogy azóta is kirepült volna. És hogy miért engedték, hogy olyan kosztümben mutatkozzam, mint csak 2 éves koromban is, hát ez rejti előtt.
2: Az volt, amelyiken vadászruhában áll a lova mellett.
5: Ó, az. Lehet, hogy mégis csak tojást kérek.
2: Tojás? Miféle tojást?
5: Fala valami, így áll itt az étlapon, nem?
2: Megálljunk csak, mintha valahogy a tojások felé kanyarodtunk volna, de én nem akarok magával tojásokról beszélgetni.
5: Persze, nem vagyok biztos benne, mert lehet, hogy inkább ez az őf Marseille-hez lenne jó. Mindegy, csak hívja a pincét, és kérjen tojást.
0: Amikor először látta meg azt az újságképet, a házi társalkodó egyik régi példány.
5: Kíváncsi vagyok, hogy miért hívják ezt őf Marseille-heznek? Gondolja, ez valami specialitás?
0: Nem tudnám megmondani, de az élet nem csak tojásból áll. Már most, ami ebből következik, nem akar a feleségem lenni? A papája, úgyis, mint a főnököm.
5: Hogy mit nem akarok?
0: A feleségem lenni.
5: Hát ez nagyon kedves. Nem gondolja, egy kicsi abszurd?
0: Én egyáltalán nem tartom annak.
5: Hát alig ötször-hatszor láttuk egymást a kerítésen.
0: Na hát az pontosan elég, bár én már sok ezerszer láttam magát, igaz, csak fényképről.
5: Mondja csak, Sam, miért hívatta magát a múlt héten Lord Tilbury?
0: Mert a nagybátyám táviratozott neki, hogy azonnal vissza kell mennem. Lehetséges, hogy Lord Tilbury nincs megelégedve a munkámmal?
5: Vissza Amerikába?
0: Igen, azonnal. A szerdai hajóval. Hát ezért kérdeztem én magától az előbb, hogy hát maga a gúnytűz egy komoly férfi szerelméből.
5: Szóval elmegy.
0: Mi más tehetek?
5: Igen. Aztán el kell mennie. Nem bánthatja meg a nagybátyát, aki nagyon is gazdag ember, igaz?
0: Mit számít az? Engem nem érdekel az ő gazdagsága. Engem...
5: Hát akkor miért megy el?
0: Egyszerűen azért, mert New Yorkban épp úgy el lehetek, mint akárhol másutt. Ha a leghalványabb reményem volna arra, hogyha itt maradok, akkor... Szóval esetleg feleségül jönne hozzám, mert persze tudom, hogy nincs.
5: Szegény úszám. Komolyan gondolja, hogy itt marad Angliában, ha megígérem, hogy feleségül megyek magához?
0: Igen.
5: És megsérti a gazdag nagybácsiját, és vállalja, hogy kisemmizzék, hogy itt marad egy árva dollár nélkül.
0: Igen.
5: Hát akkor maradj, Samuel.
0: Micsoda?
5: Mondom, hogy akkor maradj itt, Samóca.
0: De figyelj csak ide, hát ez nem lehet.
5: Miért nem lehet?
0: Hát ez az egész, hogy egy ilyen lány, egy ilyen nem is tudom, hát ez lehetetlen.
5: Rájöttem, amióta megláttalak és a papánál dolgozol, hogy semmi másnak nincs értelme az életben, mint hogy veled éljek és figyeljelek. Miféle tökéletes őrültségeket csinálsz legközelebb. Egész életemben nevetni fogok rajtad, ezt megígérhetem.
0: Hello, Kay.
5: Hello, Sam.
0: Szép esténk van.
5: És csak egy kerítés választ el bennünket, Sam. Érzed?
0: Képzeld, átkutattam az egész házat, de semmiféle pénzt nem találtam, és a nagybátyám is kitagadott, mert nem mentem haza.
5: Hát mit számít ez most? Nekem itt vagy te, neked itt vagyok én.
0: Persze, egy dologra azért mégiscsak gondolnunk kell, nevezetesen, hogy Lord Tilbury is elküldött, mert azt hitte, hazautazom. És most hogyan és honnan szerzek másik állást?
5: Majd szerzel. Nem kell valami nagy állás, annál érdekesebb lesz.
0: Úgy bizony.
5: Mindig az volt a véleményem, akik szegényen házasodnak össze, nagyon jól mulathatnak.
0: Hát persze.
5: Komolyan mondom. Örülök, hogy csak mese volt az az elrejtett pénz a házadban.
0: Én is. Fene mód örülök.
5: És szerintem az is nagyon mulatságos dolog, hogy a nagybátyát kitagadott.
0: Egyenesen kacagtató.
5: Mindent elrontott volna, valami óriási apanást kapunk tőle.
0: Úgy is van. Amerikában ismertem egy szerencsétlen flótást, aki 20 millió dollárt örökölt, és elvette egy lányt, akinek körülbelül kétszer akkora vagyona volt.
5: Rémes.
0: Mi örömük lehetett azoknak, ugye?
5: Semmi, az égvilágon semmi.
6: Ké, itt vagy a kertben?
5: Igen, tessék.
6: Shatter is veled van?
5: Igen.
0: Igen.
6: Nem tudnátok bejönni egy percre? Itt van Cornelius, az ingatlan közvetítő iroda vezetője, és fel akar olvasni egy fejezetet a krónikájából, amely erről a környékről szól. Valami meglepetés lesz, azt mondta.
7: 5 évvel ezelőtt ezen a környéken a házak legtöbbje még egyedül álló villa volt. Ez a ház például, amelyikben most ülünk, és a szomszédja abban az időben, amikor egy bankrabló bérelte, akit később letartóztattak, még egyetlen villa volt. Csak mintegy 18 hónappal később, a gonosztevő letartóztatása után történt a módosítás, amelynek során új falakat emeltek...
0: Állj! Hogy van ez? Hogy van ez, hogy a két épület egy volt? Egy vésőt nekem? Hol egy véső? Gyorsan, gyorsan egy vésőt!
4: Na hát, ez aztán igen.
0: Szem! 2 millió, akárhogy számolom, 2 millió. Tessék, hát meg se lehet számolni. 2 millió.
8: Szem! Szem!
0: Igen?
8: Én félek. Mi örömünk lesz nekünk a házasságunkból? Ezzel a 2 millióval? Mi lesz ebből a házasságból?
0: Na hát az igaz. Most aztán jól nézünk ki. Törhetjük a fejünket, hogy boldoguljunk. Nem lesz könnyű.

0: Elhangzott Hübele Sámuel. Woodhouse elbeszélését Révbíró Tamás fordításában rádióra alkalmazta Györfi László. Sam Shutter, Timár Béla. Miss K. Derrick, Halász Judit. A többi szerepben Gellei Kornél, Gera Zoltán, Kátai Endre, Paudics Béla, Sörös Sándor, Schubert Éva, Velencei István, Vizi György. Zenei munkatárs Török Etel. A felvételt Szekeres Sarolta és Mészáros Zsuzsanna készítette. A rendező munkatársa Sáros Pataki Zsuzsanna. Szerkesztő Bába Iván. Rendezte Varsányi Anikó.
1: A felvétel 1980-ban készült, és legutóbb 1980. október 11-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. 16 év pártpropagandává züllesztés és másfél hónap átmenet után augusztus 24-én megint hallhatóak a Kossuth Rádió műsorai. Megőrizzük, amit érdemes, elbúcsúzunk attól, ami megfáradt. Régi és új műsorok, ismerős és máshonnan ismerős hangok várják Önt. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. Augusztus 24-től hallgassa a megújult Kossuth Rádiót.
2: Mélyreható történet hazaszeretetről, hűségről, szabadságról. Erkel Ferenc, Bánkbán. A Pécsi Nemzeti Színház előadása Fejes Szabolcs rendezésében. Vasárnap 20 órakor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Kilenc óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Berente Marian, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Ismét Kijevet támadták az oroszok. Az ukrán főváros több robbanás rázta meg nem sokkal éjfél után. Egy ember meghalt, többen megsebesültek. Dróntámadás érte Zaporizsját is, a hatóságok egy halálos áldozatról tudnak. Tegnap legkevesebb 15 ember halt meg, amikor nappal ért légi csapás egy bevásárló központot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. A 130 sebesült közül 29-nek súlyos az állapota. Volodymyr Zelenszkij elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket. Karddal támadta diákokra egy svédországi iskolában egy fiatal férfi. Egy ember meghalt, hárman megsebesültek. A 18 éves merénylőt lábon lőtték és őrizetbe vették. Sajtóhírek szerint a támadó az iskola egykori diákja volt, akit korábban már elítélték támadásért. A rendőrség azt is vizsgálja, hogy az elkövető kapcsolatba hozható egy erőszakot népszerűsítő TikTok fiókkal. Lezuhant egy kis repülőgép Zadar környékén, a fedélzeten tartózkodó két ember meghalt. A repülő Csehországból indult, és a horvát légi irányítás délután vesztette el a kapcsolatot a pilótával. Az áldozatok állampolgárságát nem közölték. Itthon feljelentést tesz a Mi Hazánk mozgalom az augusztus 20-i rendezvényszervezéssel kapcsolatban. Az ellenzéki párt elnöke szerint a meghívásos eljárás előre irányított volt, így nyerhetett a Hard Rock Kft., a Tisza párt rendezvényszervező cége. Korábban a Fidesz közölte, hogy közérdekű bejelentést tesznek az ügyben, mert sajtóhírek szerint a nyertes cég már akkor információkat kapott a Lons csoporttól, amikor annak szerződését a kormány még nem bontotta fel. A Szent István napi események megszervezésére a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban három céget hívtak meg, de a rövid határidő miatt csak a későbbi nyertes adott be ajánlatot. A programokat az eredetileg tervezett 17,5 milliárd forint helyett 4 milliárd forintból rendezték meg. Hétfőn kapják meg az iskola kezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalmány formájában küldik. Ma tartják az Irodalmi Szigliget Fesztivált a Balatonfelvidéki falu híres alkotóházában. Lesznek felolvasások, kerekasztal beszélgetések és fotókiállítás a Szent György hegyről. A közreműködők között ott lesz többek között Kemény István és Zsófi, Kollár Klemenc László, Trokán Nóra és Fűr Anikó. Különleges filmkoncertre várják a közönséget este a Margit-szigeti Szabadtéri Színházba. Élő nagyzenekari kísérettel látható Milos Forman Amadeus című filmje. A 8 Oscar-díjjal elismert alkotás zenei tételeit a Győri Filharmonikus Zenekar és a Budapest Scoring Énekkara adja elő Ernst van Thiel vezényletével. Felcsendülnek részletek Mozart 25. szimfóniájából, a Don Giovanniból, valamint a Requiemből. Túlnyomóan napos, szeles, száraz idő lesz ma. Legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor. Napközben 25-33, este 19-26 fok várható. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 21 fokos. Híradással 10 órakor jelentkezünk legközelebb, 4 perccel múlt 9 óra.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Gyöngyösi István, Kemény János emlékezete. Gyűjtnek azért össze számos míveseket, de nem karmazsinnal bánó mestereket, sem sejem s szkófium bocsátó kezeket, hanem vasforgató erős bronteszeket, melyek, mintha jöttek volna az Etnából, Vulkánusz mívének szennyes barlangjából, most is füstgőzölög némelyik szájából, hatan állnak elő kovácsok számából. Vaspor szennye ülte hízott pofájokat, szenek pozdorjája füstölte nyakokat, sok szikra csipdeste feltűrött karokat, egy-egy pöröly telte béfogott markokat. Ritkult a szakállok csapdozó tüzekkel, égtelen homlokuk pörsöllett szemekkel, orcájuk varassult gyakor égésekkel, merő fél ördögök kormos személyekkel. De mint óriások temérdek tagokkal, hegyeket bírnának emelni válokkal, labdaként játszanak az üllővasakkal, mindent végbe visznek erős munkájukkal.
1: Így mutatja be Gyöngyösi István Kemény János emlékezete című versében a kovácsokat, akik a tatár fogságba esett erdélyi fejedelem számára a bilincset készítették.
2: Talán nem volna érdektelen megemlíteni a kovács mesterségnek a régi magyar nevét, mert régen úgy hívták a kovácsokat, hogy vasverők. Ez volt eredetileg, és hát a kovács szó az már egy újabb elnevezés ennek a nagyon régi mesterségnek. A vas az rendkívül fontos volt, hát már a paraszti gazdálkodásban is, de hát tudjuk azt, hogy például Magyarország nagyon sok területén egyáltalán nem volt vas. Tehát a vas nagy kincs volt, hozták, és a vasnak a megműveléséhez nem sokan értettek. Általában minden faluba volt egy kovács. A falu kovácsa, így mondták, vagy uradalmakban egy kovács, ez külön mesterség volt, ezt nem tudták megtanulni a különböző paraszt családoknak a férfiai. A kovács az egy titokzatos mesterség is volt, mert a tűz, hogy tűzzel tud bánni, az valami misztikus tulajdonsággal ruházta fel a kovácsokat, és nem véletlen az, hogy például az etnológiai tudja, hogy természeti népeknél a kovács az egy szent, vagy titokzatos, vagy varázsló mesterség is egyúttal. A falu kovácsai tulajdonképpen minden olyan munkát ismertek, tudtak, amelyek hát a földműveléshez vagy egy paraszti háztartáshoz kellettek. A magyarok, amikor idejöttek a Kárpát-medencébe, ismerték a kovács mesterséget nagyon jól. Hát rengeteg honfoglaláskori lelet van, ami mutatja azt, hogy már magas művészi szinten tudták a kovácsolást végezni. A falu kovácsai se nagyon maradtak el a művészetben. Ismerünk gyönyörűen díszített vasalt szekereket, ami szinte mestermunkának számított. Aztán, hogy a vas milyen drága dolog volt, azt is megtudhatjuk a régi paraszti tárgyakról, amikor például az ásónak csak az éle volt vas, a többi fából volt. Vagy tudjuk azt, hogy milyen hallatlanul nagy kincs volt egy eke, aminek két darabja volt tulajdonképpen csak vasból. Tehát a vasnak egy hallatlanul nagy értéke is volt.
1: Morvai Judit néprajzkutató e kemény, férfias, néha szinte félelmetes mesterség múltjáról beszélt. Bizony ma már egyre kevesebb a kis kovács műhely az országban. A megmaradtak egy része is inkább ipari műemlék, inkább a féle kis múzeumnak berendezett, látogatókat váró. Hideg tűzhelyjel, horpat fújtatóval, néma üllővel. A verpeléti kovács műhelyt gondnoka Pál Kovács Miklós mutatja be.
3: A kovács műhely öregek szájhagyománya szerint már Mátyás király idejében is létezett. A régi kétműves szerszámokat, például a különböző kalapások, steklik, saját maga készítette a kovács a szerszámját, amivel ő természetesen dolgozni tudott.
4: Mikor volt utoljára tűz itt a
3: tűzhelyen? Utoljára tűz 1959. november decemberében. Ez az ülő. az országban talán egyetlen egy ülő, amit még valamikor a Resica bányában gyártották, úgyhogy a Kovács nagyon sajnálja, azt mondja, hogy ő ezt annyira sajnálja, mert ezt még nagyapjától örökölte, mert ilyen az országban már nem található. Ezt úgy mondják, hogy szarvasülő. Ezen munkálták meg a különböző díszítési eszközöket, kapudíszítéseket és hasonló dolgokat. Ott a bak az első lábat arra tették, és azon művelte meg a Kovács a körmet, mondjuk manikűrözte.
1: Persze a vas, mielőtt a Kovács műhelybe kerül, jó néhány munka folyamaton megy keresztül. A ma már Miskolchoz tartozó Hámorban, nem messze a diósgyőri nagy vasműtől van a Központi Kohászati Múzeum. A vidék hagyományos mesterségéről beszél vezetője, Színvavölgyi Oszkár.
5: Magyarország legrégibb vasolvasztó települése a diósgyőri, amit az 1770-ben kiadott Mária Terézia rendelettel tudunk dokumentálni. A diósgyőri gyár alapítója az egri Fazola Henrik lakatos és órásmester volt, aki önszorgalomból kereste a Hámor és Érc lelőhelyeket a Bükkhegységben, majd 1770-ben Ómassán megépítette az első vasolvasztóját, 1812-ben pedig a fia, Fazola Frigyes, a mai őskohónak nevezett újmassai olvasztót, ami rekonstruálva ma is a látogatók rendelkezésére áll. Mellette van egy vasverő, Hámor vízikerék meghajtású kalapáccsal.
1: Tovább haladva, felfelé a Bükkből lefutó sebesvízű Garadnapatak mentén, Újmassán, az őskohó mellett a régi vashámor épületében kis múzeum van, ahol működő maketten is tanulmányozhatja a látogató az egykori vasverők munkáját. Kalauzunk Kormos István lakatos.
6: Itt egy harang is van a kohó oldalán, ez mit célt szolgált?
7: Ezzel jelezték a begyújtásnak az idejét és a csapolást, ami tekintette arra, hogy a nagy tűz szikrákat vetett ki a kohó a csapolás, és ez életveszélyes volt.
6: Most itt állunk a Kovács műhely rekonstruált másánál, ahol embernagyságú alakok úgy állnak, úgy vannak beállítva, mint a munkát végeznének. Meg is tudjuk hallgatni azt a zajt, amit annak idején a Kovács műhelyben lehetett hallani. Óriási zaj van, mi mit csinál itt most? Hogy működik ez az egész?
7: Ilyen Kovács műhelyben 4 vagy 5 ember tartozott. Egy ember volt, aki a vizet szabályozta. Egy ember, aki a farkas kalapács alatt mozgassa a vasat, az anyagot. Igen. Ez 1 vagy 2 főre volt nevelhető. Egy másik, aki a finomabb munkát végzi. Egy volt az úgynevezett melegítő Kovács, és majd kint hátul az épületen tudott tartózkodott a úgynevezett irányító Kovács, aki a vízmennyiséget szabályozta.
1: Hallgassuk tovább Gyöngyösi István szép versét a kovácsok munkájáról.
0: Felgerjedvén a tűz, a szikrák ropognak, hevül a vas, arról a rózsdák pattognak. Az erős kovácsok mellettek forognak, kezdett munkájukhoz serénységgel fognak. Hajnal színt mutat már a vas sötétsége, megpirosította a tűz melegsége. Minden mocska szennye rozsdája leége, engedelmeskedik lágyult keménysége. Zúgnak a pörölyök felemelt kezekben, ütik ki lehet mennél erősebben. A munka és a tűz hevíti testekben, a repülő szikrák dongnak a műhelyben.
1: Ez a különös mesterség elbűvölte a hozzá nem értőt, tiszteletet parancsolt, félelmet keltett. Nem csoda, ha a görög mitológiában az alvilág félelmetes istene volt Hefaisztosz, a kovács.
0: Trencsényi Valdapfeld Imre mitológia. Részletek. A görög mitológiában Zeus az emberek és istenek atya, a legfőbb isten. Királyok királya, boldogok közt a legboldogabb, és a tökéletesek közt a legtökéletesebb. Felesége Héra, a fehér karú istennő. 300 éve szerették már egymást, mikor végre házasságot köthettek. Pallas Athéné Zeus leánya, Hefaisztosz Héra fia. Athéné a félelmes szépség, Hefaisztosz az esetlen csúfság. akinek jó akaratú, idomtalan mozdulatain a halhatatlan istenek a sokat emlegetett homéri kacajra fakadtak. Mikor megszületett és kitűnt sántasága és csúfsága, saját anyja is szégyelte magát miatta, és el akarta rejteni a többi isten elől. Lehajította az Olimposzról, de Eurynomé Okeanos leánya és Tétis Néreusz leánya, a tenger habjai, felfogták ölükben és megmentették. 9 éven át rejtőzködött Héfaisztosz a tenger istennőinél odvas barlangban, amely körül az Okeanos habjai tajtékzottak, és ez alatt szebbnél szebb tárgyakat kovácsolt megmentőinek. Később az Olimposzon volt a műhelye, más hagyomány szerint különböző vulkánok kráterében, és itt aranyból készített magának eleven lányokhoz hasonló cselédeket. Olimposzi műhelyében ezek segítik, a vulkánok mélyén azonban robusztusabb segédei vannak, a küklopszok. Ő építette az istenek palotáit. Ő készítette Zeus számára az Aigiszt, egy-egy kiválasztott halandó fegyverzetét is. Héfaisztosz, a Sánta kovácsisten és Pallas Athéné, Zeus ragyogó leánya, a mesterségnek két oldalát mutatják. Athéné a mesterségek és művészetek szellemi feltétele, a sugárzó értelem. Éles ellentétben áll Héfaisztosszal, mint a mesterségek anyagi feltételével, a tűzzel, az erővel, az anyagot formába kényszerítő erőszakkal. A tűz Héfaisztosz sajátos tulajdona, és az erő meg az erőszak a segédei. Héfaisztosz a kovácsisten készítette az Olimposzon az istenek ércpalotáit. Zeusnak hatalmas megaront, mint a földi királyoknak, arany trónszékkel a közepén, ahol alattvalóival tanácskozhatik és lakomázhatik. Hérának titkos zárat a hálószobájára, amelyet csak maga az istennő tud kinyitni. Magának Héfaisztosznak a tűzhányók mélyén levő füstös és borzalmas műhelyeken kívül az Olimposzon is van csodálatosan berendezett, aranytól ragyogó műhelye. Az Olimposz mérhetetlen magasságban van a föld felett. Mikor egyszer Zeus és Héra civódásába anyja pártjára állva beleszólt Héfaisztosz, Zeus lehajította az Olimposzról, és ekkor 9 napon át zuhant, amíg földet ért Lemnos szigetén. De ez a mérhetetlen magasság nem jelenti az istenek teljes elszigeteltségét az emberi világtól, hiszen például az ügyeskező mesterembert Athéné vagy Héfaisztosz tanította a mesterségre.

Van azonban még jó néhány dolgozó mester az országban. Bár a megmaradt kovács műhelyek legtöbbében már csak kisebb javításokat, patkolást, szögkészítést végeznek. Ilyen Körmenden Szántó László kis műhelye is.

0: állatokkal dolgozunk, kényes dolgok a patkolás, legkényesebb munka, amit már nem igen tud senki csinálni itt a környékben.
1: Mi a titka a jó patkolásnak? Hogy kell azt csinálni, hogy jó legyen?
0: Hát ugye többféle pata van, pataállások szerint megcsinálni a patkót, beállítani, patát kifaragni, és többszöri patkolásra helyre lehet hozni egy rossz patát is.
1: Mennyi dolga van manapság egy városi kovásnak?
0: Patkolás nem jaj, de sok van már. Van 5-6 pár ló itten, egy pár magános van azon kívül, de hát már jelentéktelen.
1: És akkor mégis mivel telik a munka?
0: Autórugókat csinálunk, hát az erdészetnek van különböző munkái, pótkocsikat is javítunk nekik.
1: Van-e utánpótlás? Ki fogja folytatni a mesterséget?
0: Utánpótlás, hát annyi a fiam, mint lakatosra kapta csak az iparengedélyt, mert ő vegyi gépész technikus, hát nem adták ki mást, mint lakatos. Hát ő is csinálja a kovács szakmát, de hát hogy mennyire fog belejönni, nem tudom. És a vőm, hát az ő kovács szakmára kapta az iparengedélyt, hát lehet, hogy belejönnek, mire én leteszem a kalapácsot.
2: Ha kovácsokról beszélünk, meg kell említenünk szerintem a cigány kovácsokat, akik például, megint egy Szatmár megyei példát hozok, volt egy cigány nemzetség Szatmárba, úgy hívták, hogy a páva nemzetség, aki csodálatosan szép arató sarlókra specializálta magát, ebből éltek. Szekereket már ők nem vasaltak, tehát a falusi kovács a szekeret csinálta, az ekét csinálta, a páva nemzetség tagjai azok a sarlót csinálták. Nagy hírű és nagy tudású cigány családok voltak ezek. Mikor már a vas kikopott a falusi használatból, legalábbis a gyári termékek rivalizáltak a kovácsokkal, és a később aztán hát győztek is, ugye vaseke jött, és gyári sarló, és a zárakat is, azokat a gyönyörű, bonyolult, kovácsolt zárakat is fölváltotta egy modern gyári zár, akkor a cigány kovácsok is kikoptak a össztermelésből, mert már nem sarlóval arattak, hanem kasszával, és hát a kasszát gyári úton állították elő. A cigányok ezek után nagyon élelmesen és ügyesen átértek egy olyan vassal kapcsolatos termékre, vagy vasból készült termékre, amely még kellett, és gyárilag nem nagyon állították elő, ez a szeg, a szegkovácsok lettek, a szegkovács családokat ma is ismerünk, szövetkezetbe dolgoznak, és nagyon jól élnek belőle.
3: A szegkovácsok legendás páva nemzetségéről beszélt Morvai Judit. Ezeket a legendákat és történeteket, meséket össze is gyűjtötték, ki is nyomtatták. Hallgassunk meg egy részletet az egyikből.
4: Amikor a mi úrunk Jézus szegkovács volt. Mert bizony szegkovács is volt. Meddig igaz, azt nem tudom, de gyerekkorába. Úgy volt, hogy az apja, mert jó apja volt a József, azt mondta neki egy napon. Édesfiam, látom, kitanultad már az ácsmesterséget, különből dolgozol, mint apád. De ha az ember prófétának tanul, több mesterségeket meg kell ám ismernie, mert huncut a nép, csúfá teszi a jó édesanyját is vöröshagymáért. Ezért hát ide figyelj, fiam. Oda adlak a cigányhol, hogy kitanuld a szegkovácsi munkákat, mert a cigány a szegkovácsok közt a legjobb, a zsidó meg az arábus közelébe se érhet. És az ács meg a szegkovács egy testvér a mesterségben, azért hát gyere, fiam, elviszlek. Hát jó, elvitte. Előbb csak kokszot szedni küldte a cigány a mi úrunkat. Aztán törette vele, utóbb, amint ügyesedett a gyerek, már a szákját is ő tartotta a tűznek. Apróbb szegeket is kikalapált már, dugószeget, úgyhogy végig már a legnehezebb munkákat rámerte bízni a cigány. Mondta is mindig a Józsefnek, mikor eljött megnézni a gyereket, hogy ebből még az ország első szegkovácsa lesz egyszer. Már mostan, hogy nem, a Heródiás királynak, aki akkor volt, a legszebb két pejlova nekivadultából lerúgta patkóját. Finom két ló volt, csak rugós mind a kettő, meg harapós.

Úgy megrugdalták, harapták a címeres királyi kovácsokat, amikor patkolni akarták őket, hogy egyikből se lett ember. Elbúsult a Heródiás király, amikor eztet meghallotta, mert a két pejkónak patkó nélkül nem vehette hasznát. De aztán eszébe jutott, hogy kinn a falu végen a cigánykovács. Az majd dörgülget valamit az orra körül, azt megszelídül a ló, és akkor meg is patkolhatja mindjárt. El is vezették a királyi szolgák nagy nehezen a két pejkót a falu végre, a Péróba, ahol a cigánykovács is butizgatott. Éjjel lovakat nemigen patkolt még a cigány, de hát, hogy ez a nagy tisztelés érte, gondolta, megpróbálja. Szöszmetölt valamit az orra körül, kenegette, bizergette, de hát mint hiába. A ló csak-csak feléje harapott, meg kapált erősen. A mi urunk Jézus is kinnált a kis udvarba, és nézte, mire megy a gazdája. Aztán, hogy a cigány minden erőlködése hiába volt, odaszólt neki, hagyja gazdám majd én. Mi az, csücske, mondja neki a cigány, már te is ember vagy? Lovat ilyet nem láttál még, aztán megcsinálod azt, amit én nem. Na gyere csak, gyere ide, ha megcsapja azt a rossz tetves formádat a farkával, kiszédülsz a világból. De szóval nagyon megmérgesedett a cigány. A délorról bocsásson meg neki, ilyeneket mondott akkor mérgibe. A mi urunk meg erre nem szólt, csak felvette a kis baltát a sufni ajtó mellől, odament, és sorra levagdosta a két szép pejkó lábait. A cigány majd megbolondult. Futott a mi úrunk után a sufniba, mert az már is kalapálta fel a patkót. A bibaszt a fejedet, engem most a király négy felé hasítat. De én meg a te fejed hasítom szét a kis baltával, ha vissza nem pászítod a helyébe ezt a nyolc lábat, te próféta nevendék. Hogy ennék el az apró rákokat orkodat? A mi úrunk csak hallgatott, és verte föl a patkót. Mikor elkészült, vette hóna alá a nyolc lábat, kiment az udvarba, helyükbe tette, aztán ráfújt az ő isteni szent lelkével, és a pejkók egyszeribe talpra ugrottak, és a cigány is a nyakába Jézusunknak. Látott szemét, így kell. Nem megmondtam az apádnak, hogy olyan kovács leszel, hogy csodát kerázol a világnak. Itt vakuljak meg, ha nem. Már te majd olyan ügyes vagy, mintha roma vér volna benned. Estére eljöttek a királyi szolgák, és nehéz aranypénzeket fizettek le a cigánynak.

0: Nem veri, kalapálja, sokkal finomabb műveleteknek veti alá a vasat, az acélt, a késes, a műköszörűs. Budapesten, az Izabella utcában egy kis műhely tulajdonosa, a 80 esztendős Zserovnik Antal.
1: Hogy kell éles kést varázsolni egy csorbából?
2: Hát, előbb köszörülni kell. Csiszolókőn. Aztán durva kéreken kell polírozni, aztán finom kérek polírozni, és aztán fényesíteni, és aztán fenni kell.
1: És akkor kész van a kés, akkor már, ahogy láttam, egy hajszálat is ketté lehet vágni vele. De nyilván nem csak késeket élesz köszörül, hanem sok mindenféle mással is foglalkozik.
2: Igen, a kés az a legkönnyű a mi szakmánkban. Egy tanuló, életemben sok tanuló volt, és egy hónap, két hónap alatt az megtanul jól köszörülni kés. De vannak olyan dolgok, amit már nem. Például borotva, az kell legalább 6 évig kell gyakorolni, hogy tudjon egy borotvát köszörülni.
1: Mi annak a titka, hogy egy borotvát jó megcsináljon?
2: Ez a finom acél, amiből van csinálva a borotva, ezt úgy kell csiszolni, nem szabad megmelegedni, hogy elégjen. És tudni kell hogyan, mert hamisan csinálja, akkor nem lesz semmi belőle.
1: Volt-e a hosszú mesterség alatt valami különlegesen nehéz feladat, amikor valami olyan dolgot kellett élezni vagy köszörülni, ami hát az általános köszörűs gyakorlatban nem igen fordul elő?
2: Hát volt például mikrotom kés, aztán szemeszeti szerszámok, amit nagyon-nagyon kellett óvatosan csinálni, mert szemet szúrnak, vágnak, és az nagyon igényes munka.
1: Igen, hát a mikroton pedig, hogyha valaki nem tudja, az az éles kés, amivel a mikroszkóp alá kerülő metszeteket vágják, az hallatszik a kiejtésén, hogy Zserovnik mester nem magyar származás. Hát egy pár szót saját magáról, hogy hol született, honnan került ide, és hát egyáltalán az életéről.
2: Hát kérem szépen, az én apom szintén kés és köszörös volt, és tőle tanultam a szakma. A származása Jugoszláv, Szlovéniából való, az én őseim onnan való. De én születtem Szófiában, Bulgáriában, és ott éltem 33 évig.
1: És azóta Magyarországon?
2: Azóta Magyarországon. Most november hónapban leszek 80 éves.
1: Láttunk itt néhány nagyon szép, finom, szinte műszernek mondható manikűrollót, és láttuk azt az acél lemezt, amiből készül. Hát szinte hihetetlen, hogy abból így ránézésre csúnya, rozsdás vasdarabból ezek a csodálatosan szép csillogó, finom kis ollók lesznek. Hát tessék nekünk elmondani, hogy az olló készítésnek a folyamatát a vaslemeztől, az acél lemeztől egészen a kész ollóig.
2: Acél lemez, amit 2 méter hosszú és 1 méter széles csíkokra vágva, utána excenter pressre kell darabolni, meleg sajtolás jön utána, lagítás, fúrás, aztán jön a csiszolás, durva csiszolás, előköszörülés, és utána jön a edzés utána visszaeresztés, utána jön a finom csiszolás és összeállítás, több mint 60 művelet. 60-szor a kezbe kell vennem, hogy még elkészül.
1: Most a gépek, amik itt vannak, hogy a köszörűgépek, ezek általában már villannyal működnek. Amikor kezdte a mesterségét, hogy mondja 65 évvel ezelőtt, akkor milyen gépekkel? Vagy egyetlen gépeknek lehetette azokat nevezni, amivel dolgoztam?
2: Még általában nem volt gép, hanem labhajtású labbal kellett hajtani is.
1: Tehát úgy valahogy, mint a régi varrógépet lábbal hajtani, és akkor forgottak
2: el. Igen, hasonló, hasonló.
1: Amikor bejöttünk, akkor tetszett mesélni, hogy van egy nagyon érdekes gyűjtemények késekből, vagy nem is csak késekből, hanem más szerszámokból is?
2: Kések, törők, zsebkések, borotva, világmárka, márkas borotvak.
1: Tessék egy-két érdekesebb darabot elmondani nekünk, mik azok?
2: Hát vadászkés elefánt csonttal, amit nem látni, az üzletben nem lehet kapni. Ez mesterember csinált. Aztán finom zsebkések, gönkhász, nyelő, 24 penge, 24 szerszám van benne. Aztán vannak pedikűr szerszámok, vannak különböző olók, kicsi, nagy és mind márkás.
3: Elhangzott Vasverők. Közreműködött Rockenbauer Pál és Gyenes Károly. A szerkesztő munkatársa Kovácsi Péter, zenei szerkesztő Dobozi Borbála, szerkesztő Tarnai Márta, rendezte Kelemen László.
4: A felvétel 1985-ben készült, és legutóbb 1987. szeptember 17-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

0: Szarvasbogár.
1: Mindig állik fegyverben, páncélingben, vértben, kesztyűben, dzsidával, kelevézzel, ahogy ilyen középkori harcoshoz illik. Könyörtelenül megcsípem azt, aki elém kerül. Nekünk bogaraknak nincs szívünk. Egy hosszú csövön át kering sárgás vizenyős vérünk. Jobb is így. Száz szemünkkel, mely finomabbra van csiszolva, mint a gyémántok lapocskái, minden irányban tudunk nézni. Előre, hátra, magunk fölé és magunk alá. Aki ilyen élesen lát, annak nem is lehet szíve.
0: Aranybogár.
2: A rózsaszín rózsa a szeretőm. Annak a kebelén csüngök, mint smaragdékszer.
1: Futrinka.
3: Jaj, ne állítsatok meg, ne zavarjatok, ne beszéljetek hozzám. Nem látjátok, mennyire sietek? Staféta versenyfutásban veszek részt. Ezerszer körül kell futnunk a földgolyót. Akkor talán megpihenhetek.
1: Csere bogár.
0: Egy régi, forró májusi estén szalagos szalmakalapothoz koppantam. Te megfogtál, gyufas katujába tettél. Éjszaka aludni se tudtál az örömtől. Azt tervezted, hogy majd fölnevelsz. De reggelre bizony elpusztultam. Mikor lesz nyár? Mit kérdezed? Jól tudod, hogy a te nyarad is elmúlt már.
3: Zsizsik.
2: Nagyon kártékony vagyok. Legalábbis ezt hirdetik rólam. A csűrökben tudnillik, néha-néha elmajszolok egy búza szemecskét. Viszont a zsizsikek azt látják, hogy ti egész magtárakat zabáltok föl előlünk. Az ember sokkal kártékonyabb.
3: Szent János bogár.
1: Nappal jelentéktelen fakó proletárként alszom. Csak éjszaka dolgozom a nedves partok mentén. Régi regényes költők a fő szikrájának, elkallódott gyémántnak neveznek. A valóság prózaibb. Anyagi helyzetemre való tekintettel egy zsebvillanylámpagyár szolgálatába szegődtem, s mint reklámember keresem kenyerem. Hátamra fénybetűkkel ez van írva. Vegyetek zsebvillanylámpát.
3: Szent galacsinhajtó.
2: Mi sziszifuszok, mi munkások, mi szent galacsinhajtók, akik ötször te akkora trágyagolyókat gurítunk, mint mi magunk, a hegyre föl, a hegyre le, örökkön örökké. Mi a szorgalom őrültjei, mi a világteremtés értelme, az egyiptomi istenek titkárjai, fáraók bizalmasai. Mi, kik dicsőséget szereztünk a szennyes, áldott munkának. Hajdan ónixból, sárarangyból mintázták ki bogárszobrainkat. Ma oly névvel illetnek bennünket, hogy ki se merjük mondani.
1: Katalinka.
3: A gyermekeknek van egy buta szokásuk, markukba szorítanak, nem engednek röpülni, s közben váltig bíztatnak, hogy szálljak el. Ilyenkor kétségbe esetten nyitogatom szárnyaimat, s aluluk kikandikál szürke alsó szoknyám, mintha lógna. Roppant szégyellem magam.
0: Hős cincér.
1: Történetem egyszerű. Katona voltam a háborúban, ez alatt felszarvazott a feleségem. Szarvam most kétszer akkora, mint önmagam. Világra szóló szégyenemet megadóan viselem. Ezért neveznek hősnek.

0: szú.
1: Nyuszolják, redves fájában kopogok, ketyegek, tiktakolok. Az emberek, akiknek rossz a lelkiismeretük, felülnek ágyukban, a halál óráját vélik hallani, s az elmúlásra gondolnak. Ostobák! Ekkor én a páromat hívogatom, kopogásom ezt jelenti, memento vivere.
2: Schwab bogár.
3: Szeretlek benneteket. Sohasem tágítok mellőletek. Folyton otthon ülök. Olyan házias vagyok. Miért nem szerettek?
2: Kőris bogár.
4: Világos zöld sejemcukor, de valahogy meg ne egyél, mert megtébolyodsz a vágytól, s a százesztendős vén szipirtyónak is szerelmet vallasz.
1: Nünüke!
5: Előkelő gazdag család egyetlen, féltve őrzött, elkényeztetett leánya. A tavasz tarka báljain tűnök fel, viola szín belépőmben, nevem minden báli tudósításban olvasható a leányok névsorában. Májusi nünüke is ott volt. A májusi nünüke.
3: Temető bogár.
1: Sokan vagyunk, sokan. Mit akarítunk? Egyforma, fekete egyenruhában mindenütt megjelenünk, ahol kell, mint a köztisztasági hivatal alkalmazottjai, hogy véget vessünk az életnek nevezett undokságnak. Ti azt kérdezitek, hogy mi a halál értelme? Mi azt kérdezzük, hogy mi az élet értelme? Ami nektek vég, az nekünk a kezdet. Ami nektek gyász, az nekünk nász. Ami nektek bűz, az nekünk íz és illat. Izmos, rugékony szájunk úgy dolgozik, mint valami ércrugó. Tudósok agyveleje, költők szíve, festők szeme a csemegénk. Dinasztiánk kiterjedtebb, mint bármely emberi család. Koporsótokban végig kísérünk benneteket a vajas, sajtos, ammóniákos erjedés minden izgalmas folyamatán, mindaddig, míg benne valóban a semmi nem ver fészket. Találkozunk. Mi?
3: Nők, ide tekintsetek. Íme a kaptár. A legősibb nő állam, ahol föltétlenül mi uralkodunk, s minden értünk, miattunk történik. Mi, államalkotó asszonyok, éles tűvel szájunkban dolgozunk imádott királynőnkért, virágport gyűjtünk, mézelünk, viaszkolunk, sejteket építünk a jövendőnek, a termékenységnek. Körülöttünk setes után lézengenek bamba hímjeink. Esténként, ha a munkából fáradtan hazatértünk egy átszállóval, a henye férfiak részegre isszák magukat azzal a mézzel, melyet mi gyűjtöttünk, s horkolva alszanak el. Egyelőre tűrt elemek ebben a mintaszerű társadalomban, de aztán, hogy a nászrepüléskor elvégezték egyetlen föladatukat, s királynőnket megtermékenyítették, könyörtelenül szíven szúrjuk őket, hulláikat pedig kidobjuk a kasból. Dolgozónők, orvosnők, hivatalnoknők, gépírónők, takarítónők, s minden más nővéreink a világon, meddig tűritek még zsarnok férjeitek basáskodásait? Feministák, egyesüljünk!

0: Koloska.
1: Ragaszkodom az emberhez. Mások kalandoznak künn a szabadban, én bámulom a civilizációt, a nagyvárost, a 20. század meg annyi csodálatos vívmányát. Természetem szelíd. Békésen óhajtanék élni, s ágyban párnák közt meghalni késő öregkoromban. De sok ellenségem van. A barbár militaristák, akik nem értik világboldogító pacifizmusomat, éjszakánként véres háborúkat vívnak velem minden megengedett és meg nem engedett fegyverrel. Utóbb már a kék savat, a mérgező gázokat is alkalmazzák. Ez ellen legközelebb felszólalok a Népszövetségben.
2: Szitakötő.
0: Én? Lengevízi tündérke, tavi balerina, üvegszárnyammal, karcsú, barna testemmel, alkonyatkor, színháznyitás idején lejtem fátyol táncomat kék, lila, sárga, zöld kardalos nőim között. A rendezés Reinhardté, a díszlet Baxté. Szúnyogok muzsikálnak hozzá, melyeket később meg is eszem. Egyébként szívesen fölfalom kartársnőimet is, a szitakötőket. Soha se csodálkozzanak ezen, primadonna vagyok. Légy.
1: Az egyiptomi hitrege azt mondja, hogy Belzebub, a legyek istene, egyszer az orrát piszkálta, s azt a csúnyaságot, amit kivett belőle, eldobta. Abból született a légy, a szárnyas szemét, a repülő piszok. Ma uralkodunk a földön. Nincsen állatfaj, mely velünk számban vetekedhetnék. Emellett sokféle erényünk van. Mindenek előtt követjük az embert bölcsőjétől a koporsójáig, de még ott sem válunk el tőle. Őrangyala nem olyan hűséges hozzá, mint mi, kis zümmögő ördögök. Kíváncsiságunk egyszerűen zseniális. Semmi sem idegen tőlünk, ami emberi. Beleütjük orrunkat mindenféle bűzös, mocskos magánügybe. A pöcegödörben otthonosabbak vagyunk, mint a naturalizmus. Elsőül jelenünk meg mindenütt. Fürgeségünknél csak álhatatosságunk nagyobb. Ha az államférfiak, tudósok, művészek orrára szállunk, hiába hessegetnek el, mindaddig vissza-vissza rebbenünk, míg meg nem nyilatkoznak. Nemzetközi hírszolgálatot teljesítünk. A híreket és a kolerát egyaránt terjesztjük. Hivatásunkból kifolyólag a vasúton, újabban a repülőgépen is, szabad jeggyel utazunk.
2: Fülbemászó.
0: Akármelyik operett melódiával fölveszem a versenyt.

0: Kedves hallgatóink, Kosztolányi Dezső Zsivajgó természet című könyvéből hangzott el részlet. Közreműködött Bánsági Ildikó, Helyei László, Hernádi Judit, Lukács Sándor. Munkatársak Németh Zoltán, Ördög Zsuzsa, Pór Tünde, Simonyi János, Szakács Emese.
1: A felvétel 1996-ban készült, és legutóbb 2006. május 21-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Kék pille. Gárdonyi Géza novelláját Győri Ernő mondja el.
2: Van a méhesemben egy szalmadívány. Mikor a napóra igen fekete vonással mutatja a délutáni időt, oda szoktam leheveredni és olvasgatni, vagy szenderegni. Mert olvasni is jó, meg aludni is jó. Mikor olvasok, úgy érzem, mintha egy másik embernek a lelke volna bennem, és ez gyönyörűség. Mikor pedig alszom, úgy érzem, mintha az én lelkem volna egy másik emberben. És ez is gyönyörűség. Most a néhai jó Szalárdi János siralmas magyar krónikája van a kezemben. De se nem olvasom, se nem alhatnám. Csak üldögélek a szalmadívány sarkán, és a fejemet a kezembe támasztva, elmélázva nézem az ajtó elé ereszkedő diófa lombjain át a kertemet. Micsoda sokadalma ez itt az életnek. Nincs a földön egy tenyérnyi térség, amelyen valami növény megnevetette volna a lábát. Ezernyi ezer rejtelmes élet emeli itt az ég felé a leveleit meg a virágait. Táplálkoznak a földből, isszák a harmatot, várják a napot reggel, az éjjeli árnyékot este. Az ágak meg a levelek érintik, takarják, nézik egymást. A virágok ide-oda fordítják fejüket, hajladoznak, mint a susogó leányok. Egy lilaszínű bájos mákvirág, mintha valamit keresne a földön. És a borsóvirágok erre-arra hunyorgató mosolygó szemek. Mindezek között pedig ezernyi más élet rejtőzik. Csigabigák, akik fölfölágaskodnak egy-egy levérre, végig sétálnak a cukorborsó karóján, és jobbra-balra gukkerozzák a kert világát. A rózsabokrokon gyönge kis aranyszínű levelészek halványzó tűlruhákban. A rivizlibokrokon gömbölyű kis katicabogarak. Szanaszét meg ide-oda vitorlázó pillangók, akik életének úri mi volta, abból is kitetszik, hogy soha egyenes irányban nem szállnak, hanem csak ötlet szerint ki meg be egyik virágcsárdából a másikba, és minden nap lerészegednek. Mennyi élet! És mindnek van gondolata, vágya, akarata, vidámsága vagy szomorúsága. Mind családos életet él. Szeretkezik, haragoskodik, dolgozik és alszik, épp úgy, mint az ember. A méhes deszkáján egy kis ne felejtsd szín kék pillangó jelent meg. Ismerem ezt a pillangófélét, a likénák bájos családjából való. Mikor a nap már lehajlóban van, ott rajzanak az erdő tisztásain meg a kaszálatlan réteken, a láncvirág fehér pehely golyói fölött. Néha egy-egy csoport összegomolyodik a virágok fölött, és mint valami kék labda forog föl és alászálva a levegőbe. Mi ezeknek az életük? Csupa gondtalanság, játék és vidámság. A kis pillangóról Bozóki Ilonka jutott eszembe, az én kis kék szemű, kék ruhájú tanítványom. Ilonka is a mezőn élt, a pitypangok, temondát, füvek, harangvirágok és kikericsek között, mert libapásztor. Kedves kis fehér arcú gyermek, napestig dalol meg röpköd a mezőn. A minap, ahogy a kőhídon megállottam, ott láttam őt a fű között. A fűzfabokor árnyékában ült, és egy bodza fadarabra öltögetett rongyokat. A fadarabból baba lesz, a rongyokból sejem viganó. Aztán a fadarabot odaszorítja ahhoz az együgyű kis szívéhez. Szereti, mert a szívnek szeretni kell, ha rongy, ha fadarab. Csöndesen álltam ott, mégis megérzett. Az ember megérzi hátulról is, ha nézik. Fölugrott és hozzám futott. Átölelte a két lábamat, én pedig megsimogattam. Tudok még mindent, szólt a kezemet fogva. Kérdezzen! Hát mondd meg, hogy miért teremtett téged a jóisten? És a kisleány az iskolai éneklő hangon felelte. Azért, hogy őt megismerjem, neki szolgáljak és üdvözöljek. A szeme szinte könnybe lábadt a boldogságtól, hogy nekem felelni tudott. Aztán megmutatta a babáját. A babához adtam egy piros sejempántlikát, ami a könyvemben hevert, meg kifaragtam a baba fejét. Mondom, így eszembe jutott a kis Bozóki Ilonka, amikor a kék pillangó felém lebegett és leszállott egy részszögre, éppen a macskám feje elé. A macskám ott aludt a napon, szinte szétfolyva feküdt ott féloldalt, elnyújtva mind a négy lábát. Most azonban, hogy a pillangó odaröppent, megmozdult és az egyik lábával rákapott. Aztán lomha mozdulattal visszavonta a lábát, a szemeivel hunyorgott, megszagolta és tovább aludt. A pillangó meg ott maradt szétesett szárnyakkal, mint két kék virágszirom. Soha többé nem látja ez a virágok országát, nem kereng a napon az ő kis testvéreivel. Volt, nincs. Mi célja lehetett vele a teremtésnek, hogy életet adott, átdajkálta éveken keresztül a hernyó meg a bábalakon, aztán pompás kék bársony szárnyakkal csinosította föl, és a virágok illatos világába tette lakónak, és végül egy nagyobb állat egyetlen vad mozdulatának engedte áldozatul. Arra gondoltam, hogy megütöm a macskát. De minek? A természet gyilkossá nevelte, s csupán bennem kiáltott föl az igazság hangja megtorlásért. Szerencséje volt mégis a macskának, hogy a kertajtón megzördülése elfordította tőle a figyelmemet. Ki jön? Egy ünnepi ruhába öltözött sovány kis parasztasszony. Egyenesen a méhes felé tart. Félrehárítja az útjába hajló almaállakat. Most megismerem. Bozókiné az Ilonka anyja. Sír. Temetést jelent. Kihalt meg lelkem. A kis leányom. Ilonka? Az. Mi baja volt? Mi érte? Torokgyík. Leült a deszkára, és nagy fehér zsebkendőbe takarta el az arcát. A macskám már eltűnt onnan. Nekem mégis úgy rémlett, a fák árnyékában egy másik hunyorgó szemű, óriási fekete szellemmacska lebegne el, ahogy a ragadozók szokták, lomhán és nesztelenül.
1: Elhangzott Kék Pille. Gárdonyi Géza novelláját Győri Ernő mondta el, rendezte Dékány Kálmán. A hangfelvétel 1968-ban készült, és legutóbb, ugyanabban az évben, november 22-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban. Szörényi Levente és Bródi János legendás rockoperája a Budapesti Operett Színház előadásában. István a király. Ma 20 óra 15 perctől az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak.
1: Tíz óra. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Berente Marian, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Ismét Kijevet támadták az oroszok. Az ukrán fővárost több robbanás rázta meg nem sokkal éjfél után. Egy ember meghalt, többen megsebesültek. Dróntámadás érte Zaporizsját is. A hatóságok egy halálos áldozatról tudnak. Tegnap legkevesebb 15 ember halt meg, amikor nappal ért légi csapás egy bevásárló központot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. A 130 sebesült közül 29-nek súlyos az állapota. Volodimir Zelenszky elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket. Oroszország meg akarja törni az ukránok ellenállását, ezért fokozza drón és rakéta támadásait, jelentette ki a német külügyminiszter Kijevben. Azzal vádolta Moszkvát, hogy nincs tekintettel a civilekre, és szándékosan veszi célba az energetikai létesítményeket. A német tárcavezető negyedik alkalommal látogatott az ukrán fővárosba, mióta tavaly májusban hivatalba lépett. Törökország nemzetközi elfogató parancsot adott ki az izraeli miniszterelnök ellen, jelentette be a török igazságügyi miniszter. Benjamin Netanyahu és további 34 ember ellen azért indult büntető eljárás, mert Izrael korábban nemzetközi vizeken feltartóztatta a Gázába tartó segélyflottilla aktivistáit. Az izraeli-török kapcsolatok jelentősen megromlottak a gázai konfliktus kezdete óta. Itthon palesztin párti szolidaritási tüntetést tartottak a budapesti Fővám téren. A demonstrálók szabadságot követeltek Palesztinának, és valódi békét szorgalmaztak a Közel-Keleten. A palesztin párti demonstrációval egy időben ellentüntetést tartottak a Dohány utcai zsinagóga előtt. A résztvevők a terrorizmus támogató demonstrációk betiltását követelték. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház Vác vasútvonal. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a Baross Gábor terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból olyan korszerű elővárosi vonal jöhet létre, amelyen gyorsabban és sűrűbben közlekednek a vonatok, és ahol szükséges, megépül a második vágány is. Országszerte több helyen okozott közlekedési fennakadásokat az esti felhőszakadás, a viharos szél. Elsősorban kidőlt fák, leszakadt ágak miatt, valamint megrongálódott épületekhez riasztották a tűzoltókat. Délután és kora este főként Somogyban és Baranyában, később Fejér és Komárom-Esztergom vármegyékben volt sok munkájuk. Véradásra várják az önkénteseket az ünnepi hosszú hétvégén. Összesen 20 helyen lehet jelentkezni. Általában 14 óráig fogadják a véradókat. A helyszínek, a pontos nyitvatartás és az időpont foglalás részletei a vérellátó honlapján találhatók. Egész hétvégén egy tucatnyi szatmári beregi faluba várják az érdeklődőket a nyitott portanapokon. Ezúttal a térség híres gyümölcse a szilva áll a középpontban, amelyet nem csak lekvárként, hanem más helyi specialitásban is meg lehet kóstolni. Ma is holnap összesen 14 porta nyit ki. Tákoson és Csarodán lesz istentisztelet is, a Sóstói Múzeum falu ingyenesen látogatható. Ma túlnyomóan napos, szeles, száraz idő lesz. Legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor. Napközben 25-33, este 19-26 fok várható. Híradással 11 órakor jelentkezünk legközelebb.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: becsületes magyarságnak mindenben ellentéte a január elején megindult s két hetenként megjelenő Nyugat. Ez a folyóirat azt arrogálja magának, hogy egy kis nyugati szellemet, haladást, modernséget akar támasztani a minden ízében keleti és barbár magyar társadalomban.
1: GD aláírással Friedrich István, Katolikus Szemle, 1908.
0: Cikkeinek legnagyobb része tipikus mintája az idegenül gondolkozó, magyarul nem tudó, mesterkéltséggel tüntető és moraliter teljesen beszámíthatatlan írásmódnak. Fitoktatja, hogy mindazt ostobaságnak tartja, ami másnak tetszik. Mindaz együgyűség, amiért mások, a normális észjárású és épizlésű emberek lelkesednek. Alacsony észjárásának cinikus gúnyával bepiszkít minden emelkedettebb eszmét, s minden nem csak gyomra, zsebe és állati ösztönei után iramodó embert. Isten tagadásban, hazamocskolásban, szubtilis és pervers gondolatokon való nyargalásban találja meg a műveltség és modernség kritériumait. Az iszákosság, bujaság, önérzethiány és alacsony lelkűség e szellemi nyomorékjai hitványnak kisszerűnek találják a magyar társadalmat, s reformálni, átalakítani akarják a maguk képére és hasonlatosságára. Most is sok a bajunk, és éppen az az egyik legnagyobb bajunk, hogy ilyenféle elveket szabadon lehet terjeszteni, és az efféle gondolatok apostolai börtönőr vagy ápoló nélkül is mutatkozhatnak. De Uram Isten, mi lenne belőlünk, ha ez az írott szó nem maradna csak írott szó? Ha a nyugat és a hozzá hasonló írásművek elterjednének, és eljutnának tisztességes, de csillogó gonoszságok és kábító hülyeségek ellenében még nem immunizált ifjú emberek kezébe is.
2: Új útra léptek. Le a virágos mezővel, le a kék égbolttal. Az ő útjuk szénportól fekete, eszük füsttől kormos. Le a szerelemmel, az ő szerelmük az ős állat szenvedélye, tárgya és eszménye a hús, melybe irigylendő kanibál gusztussal bele is harapnak. Rím és ütem középkori ostoba bilincs, a forma szépsége agylágyult előítélet, vadszavak, förtelmes istenkáromlások, üvöltő tobzódás a förtelemben, és alantjáró sekélyes gondolatok, ezek az ő eszközeik.
1: Szén aláírással Andor József, akkor 1908.
2: Csodamód értik a szavak összebogozását, szólásuk merőben új, telimarokkal szedik az utca szemetjéből, és szórják szét, hogy belefájdul a szemünk. Sőt, első olvasásra hat is ez újszerűség. E bizarr színek összevisszasága elkábít. Mintha nehéz lovasság távoli dübörgését hallanók, mintha az új idők harsonáját hallanók a messzeségből, aztán, ha csak egy icipicit piszkáljuk, ha az értelem tiszta világánál vizsgáljuk, a fantasztikus szóözön összezsugorodik. A nehéz lovasság ormótlan társzekérré alakul, mely feltűnően hasonlít a szemetes kocsihoz.
0: Valóban a szemetes kocsinak minden konyhából összesöpört tartalma jut eszünkbe. Ha végiglapozzuk, ez új magyar irodalom zászlóvivőinek karakterisztikus alkotását, a nyugat bármelyik számát. Szellemi nyomorékoknak, morális pojácáknak, amolyan spirituális fazékemberkéknek látszanak cikkeik után ítélve ezek az ászlóvivők, akik elvesztették érzéküket a tisztesség, a becsület, a tisztaság örök szép eszméi iránt, akik kacskaringós aforizmáikat csak azért préselik ki ital és nemi visszaélések által elnyomorékított agyukból, hogy rébuszokat adjanak föl azoknak az egészséget, tisztességes eszű embereknek, akik véletlenül kezükbe veszik újságjaikat, akik morális és esztétikai színvaksággal nézik a világot, és emellett a rossz májú nyomorékok irigy dühével kiabálnak minden ép ember után. Te sánta, te pupos, te bandzsi, te bolond!
1: GD aláírással Friedrich István, katolikus szemle, 1908.
0: Itt van például a Nyugat február 1-én megjelent száma. Bíró Lajos novellájából csak úgy árad az erkölcstelenség. Nem szerepel benne egyetlen tisztességes ember sem, s az az alapgondolata, hogy a legbecsületesebb nő tisztessége is azonnal összeomlik, mihelyt megtalálják a szavakat, melyek hatnak reá, s a legtisztességesebb nő is várva várja, hogy hallja már ezt a jelmondatot. Ignotus ismét tirádákat ír Ady Endréről. Ady Endre pedig folytatja vallomásait és bölcselkedését az iszákosság egyedül üdvözítő voltáról. Bármelyik keresztény író írta volna egy cikket, mert Adit keresztleveled a cára sem mondhatjuk ilyennek, ma már kiátkozta volna a magyar sajtó, s kegyeletsértő gazember lenne a neve. Az olvasható ugyanis egy cikkben, hogy Jókai tudna legjobban örülni Ady részeges zsidó kompániájának, mert ő maga sem volt jobb a Deákné vásznánál. Látta Ady Endre, amikor késő öregségében még a pezsgős ebédeken is sűrűn kotyogtatta a belső zsebéből kikirántott konyakos üveget. Cinizmus, elvetemültség így írni egy nemzet dédelgetett büszkeségéről. Cinizmus, elvetemültség csak azért pellengérre állítani egy szegény, balsors üldözte öregember senkinek nem ártó botlását, hogy ezáltal is érveket kovácsoljanak duhaj, romlott, kloákámorálú úri csirkefogók igazolására. Ezzel az irodalommal, morállal és filozófiával szemben a tisztességes társadalomnak csak egy fegyvere volna. A kényszerzubbony! Jöjjön el a te országod, tisztességet, keresztény érzületet, hazafiságot követelő középkor, mert már torkék vagyunk az irodalom által szemérmetlen vakmerőséggel pártolt szennyel, mocsokkal, becstelenséggel.
1: GD aláírással Friedrich István, katolikus szemle, 1908.
0: Tessék elolvasni a Nyugat című irodalmi szemétlerakó helynek márciusi számait, s visszakívánjuk a cenzúrát, vagy a Nyugat írói részére a derest, hogy nyelvük affektált és nyakatekert, az még hagyján, hogy kritikáikat az írókon kívül vajmi kevesen értik meg, még az sem főbejáró hiba. Az azonban, hogy például Ady Endre ronda nyavajái visszataszító történetének hivalkodó elmondásával merjen a közönség elé állani, ez már nem csak az ízléssel, hanem a köziránt tartozó legelemibb tisztességtudással is ellenkező kamaszkodás. Éretlen suhancok virtuskodnak azzal, hogy az utcán ocsmány szavakat kiabálnak, s a falakat illetlen szavakkal firkálják tele. A Nyugat írói a barbár magyar társadalom civilizálásának s a nyugati műveltség terjesztésének ürügye alatt ugyanazt cselekszik, amit ezek a haszontalan utcagyerekek.

0: Itt a fügefa levél sohasem szerepel. Minden bűn, botrány, erkölcsi léhaság teljes mezítelenségben lép az olvasó elé. Mintha a földön nem volnának rózsaligetek, csak szemétdombok, viruló mezők, hanem bűzös mocsarak.
1: Roth Nándor, a mai szép irodalom téves irányzatai. 1909.
0: Zola, Gerhard Hauptmann és Ibsen itt az igazi mesterek. S ezen íróktól került auktoritatíve a pesszimizmus hozzánk is. S nyilatkozik meg Ady Endre verseiben, a modern szalonlapokban, a nyugat műleírásában és a holnap novelláiban egyaránt.
2: 1910. novemberében egy delegációs ülésen az Imperial Hotelben történt délben. Mintha ma is látnám az asztal közepén a pálmát, amelyel szemközt ült gróf Tisza István.
1: Hegedűs Lóránt, Ady és Tisza, 1940.
2: A hangulat igen emelkedett volt, s arra gondolva, hogy megfürödjem mai úgynevezett sikeremben, s kiélvezendő hiúságom kielégítését, arra a merészségre vetemettem, hogy bihari képviselőtársaim előtt elkezdtem dicsérni Ady Endre költészetét, s fölhívni Tisza figyelmét is rá, és a nyugat nagy tehetségű gárdájára. Erre egyszerre Tisza oly harsányon és oly élesen vágott a szavamba, mintha karddal sújtana. Bal arca megrándult, s nagy szemüvegén át mereven nézett a pálmára. Hangját úgy fölemelte, mintha huszár ezredét vezényelné, vagy az ellenzékre támadna, s ennyit szólott. Ady és a nyugat levéltetők a magyar kultúra pálmafáján. Néma csönd lett, lehelet megszegik, mondja nagyszerű mesterünk arany, többé nem jutottam szóhoz.

0: Ezeknek vagy nem magyar az anyanyelvük, vagy azoké nem volt magyar, kikről rájuk ragadt. Boldog írók, kiknek beszédük már csecsemőkoruktól fogva eredeti. Némelyiki oly szer fölött az, hogy Szomori Dezsővel szólva, az összes hajak zsírosan és lesimítva égnek, merednek tőle a barbár magyar fejen.
1: Horváth János, magyar nyelv, 1911.
0: Tagadhatatlan azonban, hogy ennek a nyelvnek és modornak megvan a maga mohó közönsége. Abban a tökéletlen korcs, és sajnos nem csak budapesti magyar nyelvben, igen sok olvasó a bölcsődal hangjaira, az anyanyelv édes zengzetére ismer, és épp úgy magáinak vallja, mint egy alföldi művelt magyar az Arany Jánosét. Sőt, többet mondok. Az az igazság, hogy ez az utcai korcsmagyarság nyomul be az irodalomba némi frivol cinizmus.

és az első rendűeket. A magyarul is tudók közül Ignotuszt és Kafka Margitot. A magyarul nem tudók közül pedig Lukács Györgyöt, s az úttól érhetetlen Szomori Dezsőt. Nem hallgatom el az igazság másik felét sem. Van a nyugatban, Adiról nem szólva, ki minden tekintetben külön szempont alá esik, egy-két író, aki igen jól, sőt, kitűnően tud magyarul. Ott van Móricz Zsigmond, Babits Mihály, és a nyugatba különben elég ritkán író Olá Gábor. De a nyugat változatlan egykedvűséggel fogadja lapjaira a tőzsgyökeresség igéi mellett a legidétlenebb korcs magyarságot is.

0: Ha hallatszott is annak idején olyan figyelmeztetés, hogy nemzetköziség, alföld utálat, stb. Nem irodalmi kvalitások, és így irodalmi minősítésben számításban nem vehetők. Senki se hederíthet rá. De többé ne tévesszen meg bennünket a nagy csatazörej. Tudjuk meg, hogy ott nem mindig, és nem okvetlenül egy irodalmi iskola zörög, hanem a választójogos, radikális politikai pártnak egy irodalmi oroszlán bőrbe bújtatott újságíró fiókja.
1: Horváth János, Magyar Figyelő, 1912.
0: Ki hát a politikával, félre a vezércikkekkel, és így hadd lássuk, hol itt az irodalom? A nyugatnak akarva nem akarva kialakult valami nagyon is határozott jellege, és a közhasználat bizonyára nem azért kapta fel a nyugatos nevet, mintha az azzal jelölt sajátságokat talán a budapesti szemlére találná jellemzőknek. Ha a politika hályoga meg nem homályosítja látásukat, már régen Vörös Marti nevét látnók azon a lobogón, mi lehet annak az oka, hogy éppen őt nem vették be őseik közé? Politikai hitvallásuk miatt húzódoztak tőle. Míg ugyanis Csokonai alkalmat adhatott politikai gyűlöletük retrográd működtetésére, míg Petőfiben, ha keresték, megtalálhatták a szocialistát, addig, ha egész költészete, egész élete mezeit tűvé teszik is, Vörös Martiban, humánus, de forró hazafiságnál egyéb politikát ugyan nem találhattak. Tessék a hazafiság mellé állítani az ő nemzetköziségüket. Úgy szét fognak iramlani, hogy soha többé nem látják egymást.

0: Hogyan?
1: Tisza István.
0: Hát a Nyugat írói Kölcseinek és Vörös Martinak volnának utódai.
1: Magyar Figyelő 1912.
0: Hát lehet egy kalap alá venni a Merengőhöz szerzőjének líráját az Adi állítólagos költészetével? Hát szemet hunyhatunk azelőtt a tény előtt, hogy Vörös Martiék választékos, virágos, olykor talán dagályos nyelve egy kiforrott, szigorú etikai alapon álló világ.

világnézet világos, logikus gondolatkörének és tiszta, nemes, előkelő érzelmi világának díszes köntöse volt. Emezek értelmetlen bombasztja pedig a lelki anarhiának, az ész és a szív ürességének kócos takarója. És hogyan lehet állítani olyat nyugatékról, hogy irodalmuk a legmesterkéltebb arisztokrataság, amely csak a kényeskedő ízlésű kevesekre számíthat? Édes Istenem, mekkora rágalom! Hiszen az ő irodalmuk a pöffeszkedő párvenű üres feltűnés hajhászásra, amely joggal számít a félművelt tömegízléstelenségére. Köszönöm.

0: A dolog a szatócs logika szerint egészen egyszerű. Ha bőséges a szilvatermés, olcsó a pálinka.
1: Burján Károly, Magyar Kultúra, 1913.
0: Ha sok a borotvált képű szociológus, akkor olcsó a tudomány. A kvalitás mellékes, fő a mennyiség, amit egy kis szurrogátummal, pótkávéval elviselhetőbbé is lehet tenni. Hogy az Ignotus, Weigelsberg Hugo szerkesztette nyugat, a radikális örvényléseken evez, az természetes. Hogy Vázsonyi Vilmosban a jövendő Magyar Respublika elnökét óhajtja látni, az is természetes. De hogy a Dobutca magyarországi szupremáciáját éppen a keresztény magyarsággal kívánják teljesedésbe vinni, ez már egy cseppet sem természetes.
2: A szabadkő művesek kultúrája ahhoz képest, amit hirdetnek arról, általában nagyon sekélyes. Az általuk elkövetett magyar irodalom bátran nyírodalomnak nevezhető. Kellő utánjárással majdnem mindegyik költőjüknek és írójuknak az eredetét meg lehet találni Franciaországban és Németországban.
1: Név nélkül, Magyar Kultúra, 1915.
2: Mondanunk sem kell, hogy a nekünk, magyaroknak idegen irodalmuk most a háborúban, mikor a nemzeti érzések kiváltódásának még soha nem látott folyamata játszódik le, teljes csődöt mondott. A bakák a lövész árkokban jobb verseket írnak, mint a nyugatisták. Új nemzeti költők lépnek ki a harctéri fedezékekből, a szabad kőműves írók pedig képtelenek a háború érzésbeli kultúrértékeit feldolgozni. Nem jelent meg egyetlen igazán megkapó háborús novellájuk sem.
3: Ilyet nem is képesek, de nem is mernek írni. Mert félnek, hogy egy lélekbe markoló írással már a háborús érdekeket szolgálnák, amit pedig nekik nem szabad, mert vérükben antimilitaristák.

0: Nem rettenetes példának okáért ez, amit egy hozzám írt levélből veszek ki, íme. Méltóztassék csak a nyugat augusztus 16-i számát nagybecsű figyelmére méltatni, ahol egy Babits Mihály nevű úr versében az olvasható, hogy kedvesének kisujjáért szívesebben áldozná föl a lobogó vért, mint 100 királyért lobogóért. Aki ezt írta, magyar állami gimnáziumban az állam jóvoltából hazafiságra oktatja a gondjaira bízott gyermekeket. Milyen lehet egy olyan ember hazafias érzülete, aki ebben a rettenetes hekatombák alatt nyögő időben ilyen cinikus kijelentésre hajlandó, stb. Ugyanez a levél felpanaszolja, hogy iskolai önképzőkörök az évi értesítők tanúsága szerint többfelé járatták a Nyugat című folyóiratot. Ezt én nem tartom hibának, hiszen ha az önképzőkörből kitiltják, a fiú megtalálja másutt. Az önképzőkörben legalább nyilvánosan megy a dolog, s ellenőrzés alatt rontja a laza erkölcsű irány a fiatalságot. A fiúk egymást is ellenőrzik, és valamennyit a professzor. Persze nem a Babits.
1: Rákosi Jenő, Budapesti Hírlap, 1915. október.
0: Az a kérdés, azonos-e ez a Babits azzal az adistával, aki fiatalsága első bűneiért Dante poklának a fordításával vezeklett meg? Ha azonos, akkor úgy látszik visszaesett ifjúkori bűnébe, ami elég különös. Mert Dante fordításához tehetség, ügyesség, gond és kimeríthetetlen lelkesség kell. Aki pedig mindezzel rendelkezik, és végigeszi magát becsülettel Dante poklának iszonyatos tölcsérjein, hogy az mind térhet vissza a Cséri féle telepekre, s ott turkálni gyöngy után, ez nekem érthetetlen.

0: Olvastam Ady Endrének egy versét, melyben azt mondja, hogy ő az új magyar, aki jön be a vereckei szoroson új honfoglalásra. Mintha itt egy buta, elmaradott nép tanyázna, mert még mindig nagyra tartja a hazát, a régieket, Zrínyit, Vörösmartit, Petőfit, Aranyt. Majd ő megtanítja az új evangéliumra.
1: Rákosi Jenő, Budapesti Hírlap, 1915. november.
0: És ott lépked az új honfoglaló, a szittya hétvezérektől körülvéve, az új botondokkal, Tuhutomokkal, Babics, Ignótus, Fenyő, Miksa, Móricz Zsigmond, Buchinger Jakab, Jáci Oszkár és Kunfi nagyságos urakkal. Ez az az új Magyarország, amely nyugatról indul magyar honfoglalásra. A hátuk mögött egy nem kicsi tényező lappang, a szabadkő mívesség. E nyugatosok, akiknek a szeretőjük kiskörme drágább Szász királynál és lobogónál, és akik értelmetlen madárnyelven gyalázzák le versben a mi nagy önvédelmi háborunkat, ezek a harckerülő urak a mi szabadkő míveseink által fenntartott lapnak elszánt védelme alatt állanak. De Babics, Ady és Tutti Quanti egyenként és együtt véve nem tudnak olyan verset írni, amely a magyar irodalomra nézve fölérne azzal a kárral, amit az jelentene, hogy esetleg 100 fiú és megannyi leány fejében meg tudták zavarni az erkölcs és ízlés fogalmát irodalmi szereplésükkel.
2: Hogy Ignótus és Osváth Ernő mennyire nem az irodalom szabadságát védelmezték, nem érte hevültek, mutatja a nyugatnak akármelyik száma.
1: Lendvai István.
2: Mutatja az, hogy őszintén irodalmi fejlődésért, gazdagodásért hevülőknek a nyugat megszűnt élmény lenni.
1: Új nemzedék, 1918.
2: Mutatja az, hogy a nyugat sablonja régen kimerevedett politikai, társadalombölcseleti, etikai és tudományos kérdésekben épp úgy, mint irodalmiakban. November elején a nyugatot ismét megindítják.
1: Lendvai István.
2: Egyelőre nem tudom kicsodák.
1: Gondolat.
2: De nyilvánvalóan nem Banga Páterék.
1: 1919. október.
2: Mi egy kicsit szkeptikusak vagyunk. Nem hisszük például, hogy a nyugat az irodalomért fog küzdeni. Nem hisszük, mert eddig mindig más valamiért küzdött irodalmi kalóz lobogóval. Nem hiszem, hogy a szabad Magyarországért fog buzgolkodni, mert neki soha Magyarország feje nem fájt. Nem hiszem, hogy minden erőt egyesíteni óhajt, mert eddig azon dolgozott nyíltan is, furfanggal is, hogy minden igaz magyar erőt elnyomjon, a meglévő erőket megossza, és minden megkapható erőt Magyarország nemzeti léte és szelleme ellen összpontosítson. A magyarságnak kellettek volna írók, költők kellettek volna az irodalom égboltjára egri csillagok, és a nyugat menedékül kellette magát azoknak, akiket egy botor és hamis maradiság átbunkózott őhozzá. A nyugat Ady Endréjék forradalmi energiáját a magyarság ellen fordította ügyes csöveken át. A nyugat nevelte, pénzelte, hízelegte, tévesztette rá a magyarságra azokat a nagy tehetségeket, akik nem tudtak másról, mint ugarban maradt földről, álombakó bugrisokról, naptalan keletről, kabzsi szélhámos és üzérkedő parasztokról, romlott értelmiségről, végzett fajtáról. Temetni, ütni, ostorozni kellett és szabadott mindent, ami magyar, a hitványságainkat kozmikussá nagyolni, és elbontani velük a fölocsúdás, a megjavulás minden reményét. Ütni, pofozni kellett egy gyönge elesett fajtát, és nem szabadott látni, nem szabadott még csak sejteni sem egy ahásvéri fajnak szörnyű és tipró hadjáratát, csámcsogó fölgazdagodását, piszkodását, erkölcseit és minden felsőbb rendűséget összenyálazó rabszolga dühét. Egy hamis demokrácia és ravasz radikalizmus állarca mögött rágta a nyugat testünket, lelkünket, erőnket, jó hírünket, igazunkat, becsületünket. Nagyképű sarlatánsággal oltogatta egy nagybeteg szervezetbe a jásziizmus méregcsöppeit, az ignótuszi tehetségtelenség és kontraszelekció végzetes szérumát. Ezt csinálta a nyugat. A bolsevizmus, igen, ismerjük, ismerjük arról az ötágú csillagról, amely a szabad kőművesség csontkamarás félhomályában bujdosott addig, míg ki nem merészkedett az utcára, a várpalotára és a magyar bitófák fölé. Elhiszem, hogy Ignótusz az elköltött károlyiféle pénzek kényelmes pamlagán már megírta, összehuncutkodta azokat az írásait, amelyekkel ismét átértékelni akar, nexusokat megtagadni és nexusokat szőni. Elhiszem, hogy írókat is kap maga mellé, olyanokat, amilyeneket. De Ady Endre meghalt. És sem Babits Mihályt, sem Móricz Zsigmondot, sem Kosztolányi Dezsőt, sem Söpflin Aladárt többé a nyugat meg nem kapja. És soha magyar származású író a lábát be nem teszi a nyugat előszobájába. Hogy undorból cselekszie vagy üdvös félelemből, az kinek-kinek egyéni dolga. Nem kérdeztem ki őket, de látom a dolog teljes erkölcsi és ha kell fizikai lehetetlenségét. A magyarság kettős címen, erkölcs és tehetség címén elfordult a nyugattól mindörökre. Lajstromon tartja a nyugatot, számon tartja minden szavát, minden lépését és minden íróját, és nem ad többé pardont senki szellemi huncutkáinak, üzleti métejezéseinek vagy züllött mindenre kapható immoralitásának. A magyarsághoz a nyugatnak épp úgy nem volt, és főképp nincs köze, mint ahogy soha nem volt, és ma végképp nincs a komoly, az eleven, a fejlődő, igazi Nyugat-Európához, a német, az angol, a francia, az olasz szellem igazi arculatához. Ami a magyarságban örök keleti, azt nem engedi többé elsenyveszteni magában. Ami Európában igaz nyugati, azt majd a maga vérsejtjeivel asszimilálja magába. Minden szíriai fertőzőanyag közbejötte nélkül.

0: Az a nyílt bolsevizmus, amely 4 hónapig Magyarországon dühöngött, irodalmi vonatkozásában is az volt, ami a többiekben patkánylázadás. A patkányokat azonban a megelőző 10 esztendő magyar sajtója és irodalma hordozta ki méhében, hozta napvilágra és nevelte veszedelmesekké. Hogy honnan, micsoda csatornai mélységekből bűzlött föl az aszfalt fölé, sőt Budapest amerikánus tornyai fölé ez a népség, arra mindenki rá fog ismerni, ha az egyik csatorna rácsot fölemelem.
1: Lendvai István, Új Nemzedék, 1919.
0: Március 24-én az írók tanácsának alakulása közben valaki az írói direktóriumba megválasztandónak véleményezte az EGRI remetét, Gárdonyi Gézát. Gárdonyi, pattant föl erre valaki a legifjabbak közül. Miért nem mindjárt Vörös Marti Mihály? Ez a fölényes, lesújtó mondat azt akarta kifejezni, hogy ha már ilyen ásatag, elkövült nevet mert valaki fölvetni, akkor miért nem mindjárt egy hitelesen meghalt, egészen paleontológiai nevet, a Vörös Martiét vetette föl. Az a fiatal titán, aki mindezt a ma lesújtó mondattal elintézni vélte, Déri Tibor volt. Boldogan konstatálom, hogy senki a nagy magyar közönségből ezt a nevet nem ismeri. És irigylek mindenkit, aki nem kénytelen ilyen süvölvényekre egyetlen percét is vesztegetni. De a patkányvisítás jellemző. Aki elkövette, az magánhivatalnoki életének homályából a nyugat hasábjain pattant ki az irodalmi verőfényre egy ocsmány pornografikus elbeszéléssel, amelyet csupán még néhány igen rosszul, jelentéktelenül átírt Graf Ebbing fejezet követett. És e néhány irodalmi exhibíció után mire vélte magát feljogosítottnak a derék bankfiú? Arra, hogy ugyancsak a nyugat vendégszerető hasábjain bemocskolja a tragikus Ady Endre halotti maszkját, és megállapítsa egy hasonlóan fölényes cikkben, hogy Ady volt az utolsó nemzeti költő, annál is inkább, mert a nemzet, mint ilyen, megszűnt. Ez az avult fogalom az idők lomtárába került. Adinak még meg lehet bocsátani, hogy lázas költői elfogultságában erről még nem szerzett tudomást Déri Tibortól. Kiszüntette meg a nemzet, a nemzetek létét? Talán Gerhard Hauptmann? Talán Paul Claudel? Talán Dostojevski? Vagy D'Annunzio? Vagy Goga Octavian? Nem, hanem Déri Tibor, aki a nevezettekkel semmiféle konzsenialitásba nem erőszakolható. De Déri Tibor, és ez a jellemző, érezte magában a jogosultságot, a hivatást ahhoz, hogy a nemzetek megszüntét dekretálja. És a nyugat, és ez megint jellemző, érezte annak a szükségességét, a kötelességét, hogy ennek a cikknek az ő Adyjának szentelt számban helyet adjon. És tovább megyek, sem a cikkíró, sem a nyugat nem érezhette magát egyedül, asszisztencia nélkül, amikor ezt a szempelenkedést kiadta. Hát igen, a patkányok ott voltak nem csak a nyugat szerkesztőségi asztalainál, hanem az iskolák padjaiban is. Csöndesen koncertáltak egymással, és a gyáva merészség napjaiban el is rikkantották magukat egyformán, egyazon hangvillára hangolva. Megérezték önök a patkánybűzt? Lukács György, a filozófus és esztéta, a világ legködösebb, Istentől, embertől legelrugaszkodottabb mondataiba gyötörte a magyar nyelvet, ami nem változtat az, hogy nem volt egészen tehetségtelen, mint ő állapította meg különben nagyon helyesen Molnár Ferencről, és hogy a pesti kritikáról megsebzett Balázs Béla imádatában helyes megállapításokat is tudott körülírni. A világot egyik könyvében felosztotta 2 nagyon egyenlőtlen részre. Balázs Bélára és azokra, akiknek nem kell. Hogy Balázs Béla volt a jobb keze, az természetes. Ez a kétségbe esett kis önimádó, akit Lukács a nyugatban egyenesen Dosztojevszkij mellé magasztalt, egyik legjellemzőbb patkánya volt a pesti irodalomnak.

0: A nyugat is újra megindult a diktatúra után, de nem mindjárt, hiszen a diktatúra alatt egyáltalán nem szűnt meg. Sőt, egyik bolséviki számában Balázs Béla elftárs regényének, Isten tenyerén, legközelebbi közlését ígérte. A közlés ezúttal elmarad.
1: Pintér Jenő, Magyar Múzsa, 1920.
0: Ez a folyóirat, amelynek oly nagy szerepe volt az utóbbi 12 év szellemi életében. Nagyjában ma is a régi. Vezérük, Ady Endre ugyancsak emlékversben szerepel, és Ignotus csupán sokat érő nevét, remélhetőleg egyebet már nem, adja a füzet szellemi részéhez, de a szerkesztő Babics Mihály és a fő munkatársak cégére is a régi. Ambrus Zoltánt nem számítva, aki legújabban tüntetőleg töröltette nevét a folyóiratból, a többiek maradtak. Elek Artúr, a Szellemi Termékek Országos Tanácsának fő elvtársa, Lackó Géza, a szovjet francia professzora, a Kisfaludi Társaságból kizárt Móricz Zsigmond és Söpflin Aladár, aki mellékesen a Szóza című keresztény és nemzeti lapnak is főmunkatársa. Persze Szép Ernő és Karinti nem maradtak ki a füzetből. Aztán a derék és becsületes kereskedelmi iskolai szaktanár Füst Milán sem, aki üres óráiban a Vörösmarty Akadémia koszorús költője, és természetesen a fő intellektuel Földi Mihály sem, aki persze Zimmerről és persze Heinéről ír. De a szenzációja a füzetnek Babics Mihály védekező cikke. Ha olyan erős magyar, és annyira írtózik a magyarságra pusztítást hozó nemzetgyilkos szavaktól, hogyan indíthatja meg újra a nyugatot, a nemzetpusztító politikai iránynak egykori irodalmi fullajtárját, ugyanazzal a társasággal, mely azelőtt írta, és amely a vörös rémuralom idején a nemzetközi diktatúrának is irodalmi expozitúrája volt. Az új nyugatot egyébként még egy erős szépséghiba rútítja. Kiadó tulajdonosok? Ignotus és Fenyő Miksa.

0: irodalmunk legelső megtévejedése, hűtelensége az utóbbi évtizedeknek azzal a végzetes iskolájával jelentkezett, mely műveltségében inkább fogyatékosan, mint idegenül, de a kultúra léhagőgével hirdette nemzeti és erkölcsi közönyét, s amelynek a lélek métejezés terén következményeiben oly borzalmasan szomorú szerepe volt. Előkészítő munkája a nemzet és erkölcs tagadás uralmához, belső kapcsolata ez uralomnak sötét lelkével minden gondolkodó előtt világos lehetett.
1: Bőti Zsolt, Budapesti Szemle, 1920.
0: A mi irodalmunk úgynevezett modernistái is a bekövetkezett véres felfordulás lelkét ébrezgették. Taktikájuk is kész veszedelem volt. A tehetségesek tehetségüknek erkölcstelenségét, a nagyobb számú tehetségtelenek pedig tehetségtelenségüket zavaros, de kongó esztétikai szólamokkal pöffeszkedve takargatták, s a hiúság lépveszeivel fogták meg maguknak a félműveltek tömegét. Különösen ez a félműveltség és márműveltség volt tenyésztő talajuk. A könnyű sikeren vérszemet kapva egyre többet és többet mertek, s az üzletre kacsingató erkölcsi maszlagot tudásnak és igazságnak, a magyarságnak léha és harsány ócsárlását pedig szükség esetén nemzeti keservnek keresztelték el. Így tört ez a korcs irodalom valamely magasabb kultúrának hazug jelszavával, s a miénknek hazug beállításával nemzeti érzésünk, törekvéseink, sőt természetünk megrontására, mikor egyenes, tiszta, természetes eszünkjárását a csillogó és üres képtelenségek tűzi játékával kápráztatta. Mikor megfosztani igyekezett bennünket ideáljainktól, melyeket lelkünk őrzött, s amelyek lelkünket őrizték. Mikor a művészetet csak arra valónak bizonygatta, hogy leszerelje vele energiánkat. És mikor gúnyának kénkőszakú kritikájával magyar önbizalmunkat folytogatta. Hallottunk mi már keménye feddő szavakat, és ezeknél nemzeti hibáinkról, Zrínyitől, a költőtől, Apácaitól, az iskolamestertől, és Széchenyitől, az apostoltól. De ezek keserűsége az eltéphetetlen nemzethűségből fakadt, és éppen önbizalmunk fölkeltésére irányult. A nyugati modernisták iskolája a hűtlenség iskolája volt. Ezt a métejező irodalmat, szellemi mezőnknek ezt a nadragujáját, amit még a nagy égi és földi háború ki nem pusztított, ki kell gyomlálnunk.
2: Amaz csak zord éjeken, mert csak járni csöndesen, ma éjjel, nappal látni lelkeket, és hallani lármás csörtetéseket.
3: A zsidó radikalizmus a Nyugat című folyóirattal a szépirodalom területén is alapot vetett a maga törekvéseinek.
1: Barta József, Két nemzedék magyar irodalma, 1926.
3: E folyóirat vezetőinek megvolt a maguk következetes irodalompolitikai célja, s ez abból állt, hogy a nemzeti jellegnek előbb csak mellőzésével, majd aztán lekicsinylésével és kigúnyolásával beplántálják a hiszékeny magyarság lelkébe az ő nemzetközi forradalmasító elveiket, mint olyan csodaszereket, amelyektől függ hazánknak jövőbeli fennmaradása és nemzetünknek a nyugat-európai kultúrközösségbe való felemelkedése. E folyóirat köré gyűjtött, főképp fiatal nagyralátó írók versel és prózával egyaránt a felforgató radikalizmus szolgálatában állottak.

0: Babits Mihály halálával eltűnt a magyar irodalom életéből a Nyugat című folyóirat is.
1: Őr aláírással, Koszorú, 1941.
0: Hogy a Nyugat meghalt, ez senkit sem lephet meg. Hiszen még legelvakultabb hívei is kénytelenek voltak szívük mélyén beismerni, hogy már hosszú idő óta haldoklott. Az a Nyugat, amely egykor elindult, s olyan forradalmat vert a magyar irodalmi életben, tagadhatatlanul nagy értékeket termelt. Csillogó neveket fogott be a maga diadalszekerébe, de az új eszmék szolgálatában nem vette észre, hogy a nemzeti közvélemény nagyobbik részének nem kell. Semmi szüksége sem volt tehát a Nyugat gárdájának arra, hogy európerként verje a mellét, és ennek a túlzásba vitt kábult gondolatnak leple alatt megfeledkezzék arról, hogy a mellben mégis magyar szívnek kellene dobogni. De a csendesen elhunyt Nyugat legnagyobb bűne a magyarság ellen mégsem ez volt. Az az irodalmi irányzat, amelyet képviselt, farizeus szemforgatással eldobta magától a keresztény világnézeti gondolatot, mondván, hogy minden világnézet politika. A politika pedig, mint átkos betegség, maradjon távol a tiszta irodalomtól. Ugyanakkor pedig a Nyugat hosszú éveken keresztül igenis olyan világnézetet szolgált, amely 100%-os politika volt a maga szétmálasztó, romboló erőivel. Olyan politika, amelynek teljes pokoli kivirágzása a Magyarországra mindig szégyenletes két forradalom képében köszöntött ránk. Előbb a lelkeket kellett forradalmasítani, a napi és a nyugattal rokon sajtó hasábjain. Előbb a szívekből a magyar és nemzeti érzést kellett kilopni, az agyakból a múltba kapaszkodó gondolatokat, hogy aztán az elernyedt szívek és lelkek roncsainak barrikádjaira, amelyek már átitatva voltak a forradalom miazmáival, ki lehessen tűzni annak a világnézeti harcnak bódult lobogóját, amely az ország belső és külső összeomlásához vezetett. Aki nem volt hibás mindezekben, az ne érezze magára hullani a vádakat, akár élő, akár holt. De akinek neve össze volt forva a Nyugat bomlasztó szerepének időszakával, az bűnhődjön érte akár élő, akár holt. A mi igazunk alátámasztásának legnagyobb erőssége a haldokló Ady Endre keserű és megcsömörlött fintora a magyar összeomlás tragikus korszakában, amikor undorodva mondotta, hogy az a forradalom, amely ránk köszöntött, az nem az ő forradalma. Mintha csak beismerte volna ezekkel a szavakkal, hogy az ő és társainak nagy nevét az a világnézeti irányzat, amelyet akkor és azelőtt a Nyugat szolgált, mibe sodorta bele. Mindezt csak azért mondottuk el, hogy ha a Nyugat kimúlt, az elöregedés egyszerű természeti törvényei szerint hunyt ki. Meg vagyunk győződve róla, hogy utolsó szerkesztői is pusztán a kényszer kegyeletéből tartottak ki a név mellett. Nem érezve összetartozást azzal az elvénhett irányzattal, amely a Nyugat virágkorában sem kellett a nemzet nagy többségének, s legutóbb pedig senkinek sem.

Kábító hülyeségek. Támadások a nyugat ellen. Fráter Zoltán összeállítását hallották. Közreműködött Blaskó Péter, Fráter Zoltán, Revicki Gábor, Szarvas József és Vágó Péter. A felvételt Táncos Tamás készítette. Zenei szerkesztő Kakó Gyula. Dramaturg Palotás Ágnes. Rendezte Zoltán Gábor.

0: A rádiójáték 2008-ban készült, és legutóbb, 10 évvel később, január 7-én hangzott el itt, a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
1: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Berente Marian, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Ismét Kijevet támadták az oroszok. Az ukrán fővárost több robbanás rázta meg nem sokkal éjfél után. Egy ember meghalt, többen megsebesültek. Dróntámadás érte Zaporizsját is, a hatóságok egy halálos áldozatról tudnak. Tegnap legkevesebb 15 ember halt meg, 130 pedig megsebesült, amikor nappal ért légicsapás egy bevásárló központot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. Volodimir Zelenszkij elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket. Oroszország meg akarja törni az ukránok ellenállását, ezért fokozza a drón és rakéta támadásait, jelentette ki a német külügyminiszter Kijevben. Johann Wadephul azzal vádolta Moszkvát, hogy nincs tekintettel a civilekre, és szándékosan veszi célba az energetikai létesítményeket. A német tárcavezető 2 nappal az ukrán függetlenségi ünnep előtt látogatott Kijevbe. Irán még nem áll készen a megfelelő alkura, így vélekedett az amerikai elnök egy dél-karolinai kampánygyűlésen. Donald Trump hozzátette, jelenleg nem is tudja, kivel kellene tárgyalnia. Az elnök továbbra is amerikai területnek tekinti a hormuzi szoros térségét. Közben az iráni külügyi szóvivő a nemzetközi jogba ütközőnek nevezte azt, hogy az Egyesült Államok a napokban gazdasági hadviseléssel fenyegette meg Iránt. Lezuhant egy kis repülőgép Zadar környékén, a fedélzeten tartózkodó 2 ember meghalt. A repülő Csehországból indult, és a horvát légi irányítás délután vesztette el a kapcsolatot a pilótával. A roncsokat a Paklenica Nemzeti Parkban találták meg, az áldozatok állampolgárságát nem közölték. Itthon 2030-ra megújul a Budapest-Fótveresegyház Vác vasútvonal. A beruházás a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból valósul meg, tájékoztatott Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A forgalmas elővárosi vonalon korszerű, sűrűbben közlekedő vonatok járnak majd, és ahol lehet, megépítik a második vágányt. Az állomásokat akadálymentes teszik, és P plusz R parkolóhelyeket is kialakítanak. 3 fejlesztési irányt vizsgál a kormány a planetáriummal kapcsolatban. Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter a közösségi oldalán azt írta, az első lehetőség a 2027-es ideiglenes újranyitás. A második egy 2-3 éves felújítás, amelynek részeként 21. századi eszközök kerülnének az épületbe. A harmadik elképzelés szerint a Népliget környezetében tudományos és technológiai élményközpont jönne létre. Tanács Zoltán a hónap elején tartott bejárást Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a beázás miatt 2017 óta lezárt Népligeti épületben. Ma tartják az irodalmi Szigliget Fesztivált a Balaton felvidéki falu híres alkotóházában. A programban a könyvek mellett helyet kap a zene, a képzőművészet, a színház, a mozgás és az alkotás öröme. Lesznek felolvasások, kerekasztalbeszélgetések és fotókiállítás a Szentgyörgyhegyről. Országszerte napos, gomoly felhős az idő, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor. Napközben 25-33, este 19-26 fok várható. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 21 fokos. Délben mondunk híreket legközelebb.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Isaac Bashevis Sanger Naftali a mesemondó meg a Lovasszusz című novelláját Kulka János olvassa fel.
2: Apja Zélig és anyja Brina sűrűn panaszolták, hogy Naftali fiúk túlságosan szereti a meséket. El sem tudott aludni, amíg édesanyja el nem mondott neki egy mesét. De az is megesett, hogy csak 2-3 mese után hunyta le a szemét. Még, mama, még, követelte. Szerencsére Brina sok-sok mesét hallott anyjától, nagyanyjától. És fuvaros lévén volt mesélnivalója Zéligne is bőségesen. Szellemekről, akik utasnak adták ki magukat, koboldokról, akik éjszakára belopóztak az istálóba, bogáncsot fontak a lovak farkába, manótincset a sörényükbe. Mint a város valamennyi gyereke, Naftali is korán kelt és elment a héderbe. De ő szorgalmasabban tanult, mint a többi gyerek. Hogy miért? Mert Naftali minél hamarabb meg akar tanulni, olvasni. Látta, hogy a nagyobb fiúk mesekönyveket olvasnak, és roppantul irigyelte őket. Milyen boldog is az, aki könyvből tud mesét olvasni. 6 esztendős korában már tudott jiddis nyelven írt könyvet olvasni, és ettől fogva ahány mesekönyvet csak a keze közé kapott, mindet elolvasta. Janovban évente 2-szer megjelent Reb Zebulon a könyvárus, és a vállán hordott zsákból a többi közül mesekönyvek is előkerültek. 2 garas volt darabja, és ám bár Naftali mindössze heti 2 garas zseppénzt kapott édesapjától, apránként összegyűjtötte, és évente jó néhány mesekönyvet vásárolt. Elolvasta Mózes 5 könyvéből is a történeteket, édesanyjáé volt a jiddis nyelvű könyv, meg ugyancsak édesanyja könyvét, a tanulságos történeteket. Amikor Naftali felserdült, édesapja megtanította lóval bánni. Akkoriban az volt a szokás, hogy a fiú örökölte apja mesterségét. Naftali nagyon szerette a lovakat, de nemigen fült hozzá a foga, hogy fuvaros legyen és utasokat szállítson Janovból Lublinba, meg Lublinból Janovba. Könyvárus szeretett volna lenni, aki zsákban hordja a mesekönyveket. Mi a jó abban, ha valaki könyvárus? Kérdezte édesanyja. Hordod azt a nehéz zsákot naphosszat, belegörbül a hátad, a sok gyaloglástól pedig megdagad a lábad. Naftali tudta, hogy édesanyjának igaza van, és sokat gondolkodott rajta, mit csinál majd, ha megnő. Egyszer csak eszébe jutott egy terv, ami okos is volt, egyszerű is. Szerez lovat, meg szekeret, és nem a hátán fogja hordani a könyveket, hanem felrakja a szekérre. Könyvárus nem keres eleget ahhoz, hogy abból maga is megéljen, a családja is, de még a lovát is eltartsa, mondta Naftali édesapja Zélig. Nekem elég lesz. Amikor Reb Zebulon a könyvárus legközelebb a városba jött, Naftali beszédbe elegyedett vele. Megkérdezte, honnan szerzi a mesekönyveket, ki írja őket. A könyvárus elmondta, hogy a könyveket egy lublini nyomdász nyomtatja, és varsói meg vilnai szerzők írják. Sokkal több mesekönyvet is eladhatna, mondta Reb Zebulon, de nem bírja erővel, hogy végigjárja valamennyi várost és falut, meg ki sem fizetődne, ha megtenné. Megeshet, hogy egy-egy helységben csak 2-3 gyermek akad, aki mesekönyvet szeretne olvasni. Azért a pár garasért, amit megkereshetnék, nem érdemes oda gyalogolnom. Hogy lovat tartsak, szekeret béreljek, az meg ki sem fizetődne. De hát mit csinálnak azok a gyerekek mesekönyvek nélkül? Kérdezte Naftali. Megvannak valahogy, válaszolt Reb Zebulon. A mesekönyv nem kenyér, meg lehet élni nélküle. Én nem tudnék könyvek nélkül élni, mondta Naftali. A beszélgetés során azt is megtudakolta, honnan veszik történeteiket az írók. Először is, válaszolt Reb Zebulon, sok szokatlan dolog történik a világban. Nem múlik el nap, holmi ritka eset nélkül. Meg aztán az írók maguk is kitalálják a meséket. Kitalálják? Hüledezett Naftali. De hiszen akkor hazugok. Nem hazugok, felelte Reb Zebulon. Az emberi agy valójában nem képes valamit csak úgy kitalálni. Néha holmi merőben hihetetlen történetet olvasok, aztán elvetődöm valahova, és meghallom, hogy az a dolog szóról szóra megtörtént. Az agy Isten alkotása, és Isten művei az ember gondolatai, képzeletének gyümölcsei is. Ha valami nem történik meg ma, könnyen megtörténhet holnap. Ha nem az egyik országban, akkor a másikban. A világok száma végtelen, és ami a földön nem történik meg, egy másik világban megtörténhet. Akinek szeme van a látásra, és füle a hallásra, egy életre elegendő történetet szívhat magába, és továbbadhatja gyermekeinek és unokáinak. Így szólt a vén Reb Zebulon, és Naftali csüggött minden szaván. Végül megszólalt. Ha felnövök, elutazom minden faluba, kisvárosba, nagyvárosba, és mindenhol mesekönyveket fogok árulni, akár kifizetődik, akár nem. Naftali még valamit eltökélt, méghozzá azt, hogy ő maga is mesekönyveket fog írni. Jól tudta, hogy ehhez évekig kell tanulnia, és teljes szívvel elszánta magát a tanulásra. Arra is jobban odafigyelt, amit az emberek beszéltek, amilyen történeteket meséltek, meg arra is, hogy hogyan mondják el történeteiket. Mindenkinek megvan a maga beszédmodora. Ha egy nap elmúlt, mondta Naftalinak Rebzebulon, akkor már nincs többé. Mi maradt belőle? Egy történet. Semmi más. Ha a történeteket nem mesélnék, a könyveket nem írnák, az ember csak az aznapnak élne, akár az állatok. Ma élünk, mondta, de holnapra a ma már történet lesz. Az egész világ, az egész emberi élet egyetlen hosszú történet. 10 esztendő telt el. Naftaliból magas, vékony fiatalember lett, bőre fehér volt, haja fekete, a szeme kék. Sokat tanult a tanházban, meg a jesívában, és kitűnően értett a lovakhoz is. Zélig kancájának csikaja született. Naftali legeltette, nevelgette. Szusznak nevezte el. Szusz játékos csikó volt, nyáron szívesen hempergett a fűben. Nyihogása akár a csengettyű szó. Amikor Naftali mosdatta, csutakolta, a nyakát csiklandozta, Szusz valósággal kacagott. Naftali szőrén ülte meg akár a kozákok. Amikor Naftali Szusz hátán végig nyargalt a piac téren, a város valamennyi leánya az ablakból bámulta. Naftali idővel szekeret fabrikált. Leiptől, a Kovácstól rendelt kerekeket. Naftali megrakta a szekeret a sok mesekönyvvel, amit az évek során összegyűjtött, és lovával, árujával elügetett a közeli városokba. Ostort is vásárolt, de magában ünnepélyesen megfogadta, hogy sohasem fogja használni. Szuszt nem kellett ostorozni, de még pattintgatni sem kellett az ostort. Könnyen és szívesen húzta a könnyű rakományt. Naftali nem igen ült fel a bakra, inkább a lova mellett gyalogolt, és közben mesélt neki. Városról városra utazott. Gyakran megállt a falvakban, és árulta a mesekönyveit. A gyerekek mindenhol szerették Naftalit meg a lovát, Szuszt. Mindenféle csemegét hordtak hazúról Szusznak, krumplihéjat, répát, cukrot, Szusz pedig ahányszor ennivalót kapott, meglendítette farkát, és megrázta fejét, ami annyit jelentett: köszönöm. Nem tud minden gyerek olvasni. Naftali maga köré gyűjtött egy sereg kisgyereket, felültette őket a szekérre, és mesélt nekik. Néha valóságos történeteket, néha kitalált meséket. Akárhová ment, mindenhol hallott meséket. Démonok, manók, szélmalmok, óriások, törpék, királyok, királyfiak, királykisasszonyok voltak a mesék hősei. Naftali szépen mesélt. Nem hagyott ki egyetlen részletet sem, és a gyerekek sohasem unták meg a mesehallgatást. Még a felnőttek is köréje gyűltek. Gyakran vacsorával, éjj szállással kínálták. Jól tartották Szuszt is. Amikor valaki nem csak pénzért dolgozik, de szereti is a munkáját, az a többiekből is kicsalja a szeretetet. Ha egy gyereknek nem volt pénze könyvre, Naftali odaadta ingyen. Hamarosan az egész környék jól ismerte Naftalit, idővel eljutott Lublinba is. Lublinban Naftali sok különös történetet hallott. Találkozott egy vándorcirkusszal. Megbarátkozott a cirkuszosokkal, és hallgatta érdekesebbnél érdekesebb történeteiket. Meséltek indiai fakírokról, akik mezítláb járnak az izzó szénen. Mások élve eltemettetik magukat, és amikor néhány nap elteltével kiássák őket, éppen és egészségesen bukkannak elő. Elképesztő történeteket hallott Naftali varázslókról, csodaművesekről, akik olvasnak az ember lelkében, és megjósolják a jövőt. Találkozott egy öreg emberrel, aki gyalogosan ment el Lublinból Izrael földjére is vissza. Az öreg a kabbalistákról mesélt Naftalinak, akik Jeruzsálemen túl barlangokban laknak, egyik szombattól a másikig böjtölnek, és megismerik Isten, az angyalok, a szeráfok, a kerubok, meg a szent állatok titkait. Tele a világ csodával. És Naftali erős késztetést érzett, hogy mindet leírja és terjessze falun, kis és nagyvárosban. Lublinban elment a könyvesboltokba. Könyveket vásárolt, de hamarosan látta, hogy kevés a mesekönyv. A boltosok azt mondták, a nyomdászoknak nem kifizetődő, hogy mesekönyveket nyomtassanak, mert igen keveset lehet rajtuk keresni. De hát szabad-e mindent pénzzel mérni? Mindenhol vannak gyerekek, sőt felnőttek, akik mesére sóvárognak, és Naftali elhatározta, elmesél mindent, amit hallott. Ő maga is szomjazott a mesékre, és soha meg nem elégelte őket. Teltek, múltak az évek. Naftali szülei már nem voltak az élők sorában. Sok lány lett szerelmes Naftaliba, és szeretett volna hozzámenni, ő azonban tudta, hogy mesemondásból, mesekönyvek árusításából nem tudna eltartani egy családot. Meg aztán nagyon is megszokta már a vándor életet. Hány mesét hallaz, hányat mesél az, aki városban él. Ezért elhatározta, hogy megmarad az országúton. A lovak általában 21 néhány évig élnek, de Szusz a ritka hosszú életű lovak közé tartozott. 40 évesen már mutatkoztak rajta a kor jelei. Lassabban poroszkált, a szeme sem volt már a régi. Őszbe vegyült Naftali haja is, és a gyerekek nagyapónak szólították. Naftali egy ízben azt hallotta, hogy a Lublinból Varsóba vezető országút mellett fekszik egy birtok, amelyet valamennyi könyvárus felkeres, mert a földesúr nagyon szeret olvasni, és szívesen hallgatja is a történeteket. Naftali megtudakolta, merre van a birtok, és meg is kapta a kellő útbaigazítást. Egy tavaszi napon érkezett oda. Amit meséltek, igaznak bizonyult. Reb Falik, a földbirtokos, melegen üdvözölte Naftalit, és sok könyvet vásárolt tőle. A közeli város gyerekei már hallották Naftali a mesemondó hírét, és elkapkodták valamennyi mesekönyvét. Reb Faliknak sok lova legelészett a mezőn, és Szuszt menten befogadták maguk közé. Szusz már habzsolta is a füvet, a sűrűn sárgáló virágokat. Naftali pedig sorra mesélte történeteit Reb Faliknak. Szép nyári idő volt. A madarak daloltak, csattogtak, csiviteltek, mindegyik a maga hangján. A birtokhoz egy öreg tölgyes is tartozott. Némelyik vastag tölgyfa több száz esztendős is lehetett. Naftali érdeklődését különösen egy mező közepén álló vén tölgy keltette fel. Ilyen vastag tölgyfát még soha életében nem látott. Jókora körben ágaztak el a gyökerei, és látszott, hogy igen mélyre hatolnak. A fa koronája szélesen elterült, és óriási árnyékot vetett. Egyszer csak ráébredt, hogy belefáradt a vándorlásba. Megirigyelte a tölgyfát, amiért olyan régóta áll egy helyben, s gyökerei mélyen Isten földjébe nyúlnak. Életében először elfogta a vágy, hogy megtelepedjen valahol. Meg aztán a lovára is gondolt. Szusz bizonyára belefáradt már abba, hogy mindig csak az országutat rója. Neki is jót tenne, ha a hátralévő néhány esztendejében megpihenhetne. Ahogy Naftali ott állt, és ilyen gondolatok jártak a fejében, homokfutóján felbukkant Reb Falik, a földbirtokos. Megállított a kocsiját Naftali mellett, és megszólalt. Látom, egészen elmerültél gondolataidban. Mondd el, mi jár az eszedben. Ha van türelmed, mondta Naftali, elmondom. Hogyne volna türelmem? Ülj fel a homokfutóra. Kihajtok, s közben meghallgatom, milyen gondolatok foglalkoztatják azt az embert, aki a mesemondásáról híres. Naftali felszállt a homokfutóra. A kocsi elé fogott lovak lassan poroszkáltak, és Naftali elmondta Reb Faliknak élete történetét, meg azt is, milyen gondolatai támadtak, miközben az óriási tölgyfát szemlélte. Elmondott mindent. Semmit sem hallgatott el. Amikor befejezte, Reb Falik megszólalt. Kedves Naftali barátom, könnyen teljesíthetem minden kívánságodat, elképzelésedet. Mint tudod, öreg ember vagyok. A feleségem régen meghalt, gyermekeim a nagyvárosban élnek. Szívesen hallgatok történeteket, és nekem is van jócskán mesélni való. Ha akarod, házat építhetsz magadnak a tölgyfa árnyékában, és ott maradhatsz, amíg csak élek, és amíg élsz. A lovadnak istállót építetek a ház mellett, és békességben élhetitek le az életeteket. Igen, igazad van. Örökké nem vándorolhatsz. Eljön az idő, amikor az ember szívesen megtelepszik és élvezi a hely kínálta szépségeket. Naftali szívét nagy öröm töltötte el e szavak hallatán. Hálálkodni akart Reb Faliknak, az azonban így szólt. Sose hálálkodj. Sok jobb ágyom, sok cselédem van, de senki, akivel beszélgethetnék. Barátok leszünk, és sokat mesélünk egymásnak. Végtére is. Mi az élet? A jövő még nem érkezett el, és nem tudhatjuk, mit tartogat. A jelen csak egy pillanat, a múlt hosszú mese.

Épített neki ekkora házat, kérdezte Reb Faliktól Naftali, a földbirtokos pedig így válaszolt. Mert szükséged lesz rá. Miért? Kérdezte Naftali. És lassan fény derült a rejtélyre. Élete során Reb Falik rengeteg könyvet összegyűjtött, annyit, hogy már el sem fértek nagy házában, sok könyvet tehát a pincében meg a padláson raktároztak el. Meg aztán Reb Falikkal folytatott beszélgetései során Naftali elmondta, hogy neki magának is sok meséje van, meg olyanok is, amiket mások meséltek, s ezt mind leírta papírra. Már egy ládára való kézirata összegyűlt, de nem tudja kinyomtatni a meséket, mert Lublinban, meg a többi nagyvárosban igen sok pénzt kérnek a nyomdászok a kinyomtatásért, és Lengyelországban nem vesznek annyian mesekönyvet, hogy a költség megtérülne. Naftali háza mellett Reb Falik nyomdát építetett. Lublinból hozatott ólombetűket, akkoriban még nem ismerték a szedőgépet, meg egy kézi sajtót. Ezentúl Naftali maga szedheti, nyomhatja a mesekönyveit. Amikor meghallotta, mit tesz érte Reb Falik, nem akart hinni a fülének. Akárhány mesét hallottam, vagy meséltem, ez szebb valamennyinél. Még azon a nyáron elkészült minden. A ház, a könyvtár, a nyomda. Korán jött abban az esztendőben a tél. Reb Falik és Naftali sok időt töltött együtt. Reb Falik is valóságos tárháza volt a történeteknek. Sok híres földesúrral találkozott élete során. Annak idején eljárt a danzigi, lipcsei, amszterdami vásárokra. Eljutott még a Szentföldre is, és tulajdon szemével látta a nyugati falat, Machpela barlangját és Ráhel sírját. Reb Falik sokat mesélt, és Naftali lejegyezte a történeteit. Szusz istálója nagy volt egyetlen lónak. Reb Falik birtokán sok öreg ló élt, amelyik már nem bírta a munkát, így hát Szusz nem volt egyedül. Amikor Naftali meglátogatta kedves lovát az istállóban, látta, hogy Szusz a fejét a balján vagy a jobbján álló lóhoz hajtja, és Naftali úgy vélte, Szusz a mesét hallgatja, amit a másik ló mesél, vagy éppenséggel ő meséli halkan a maga ló életének történeteit. Igaz, a lovak nem tudnak beszélni, de Isten teremtményei szavak nélkül is megértetik magukat. Azon a télen Naftali sok mesét írt. A maga történeteit, meg amiket Reb Faliktól hallott. Kiszedte valamennyit, azután kézi sajtóján kinyomtatta. Néha, amikor a nap rásütött az ezüstös hóra, Naftali szán elé fogta Szuszt meg egy másik lovat, és behajtotta közeli városokba, hogy árulja a könyveit, vagy ingyen odaadja azoknak, akiknek nincs rá pénzük. Néha Reb Falik is vele tartott. Fogadóban aludtak, kereskedőkkel, földbirtokosokkal, a rabbik udvarába igyekvő haszidokkal időztek. Mindenkinek volt mesélni valója, és Naftali leírta a történeteket, vagy elraktározta az emlékezetében. Naftali maga sem vette észre, és eltelt a tél. Pészakkor Reb Falik fiai, leányai, unokái összegyűltek a birtokon, hogy együtt ünnepeljenek, és Naftali megint csodálatos történeteket hallott. Varsóról, Krakkóról, sőt még Berlinről, Párizsról, Londonról is. Azon a tavaszon megtörtént, amitől Naftali régen rettegett. Szusz megbetegedett, és nem evett. Sütött a nap, és Naftali kivezette Szuszt a mezőre, ahol zsendült a fű, és sok virág virított. Szusz leheveredett a napfényben, nézte a füvet, a virágokat, de már nem legelt. Némaság tükröződött a szemében, annak a teremtménynek a nyugalma, amely leélte életét, és kész kitenni a pontot földi története után. Egy délután, amikor Naftali kiment megnézni, hogy van szeretett lova, látta, hogy Szusz kimúlt. Naftali nem tudott parancsolni könnyeinek. Szusz az életének része volt. Naftali sírtásod Szusznak, nem messze a vén tölgytől, amelynek az árnyékában Szusz kimúlt, és eltemette kedves lovát. Fejfául a sír fölé szúrta az ostort, amelyet nem használt soha. Az ostornak tölgyfából volt a nyele. Néhány hét múltán Naftali észrevette, hogy az ostornyél kisarjadt. Gyökeret eresztett a földbe, amelyben Szusz nyugodott, és leveleket hajtott. Fa nőtt Szusz sírján, fiatal tölgyfa, amely Szusz testéből szívta az éltető nedveket. Idővel ágak sarjadtak a fiatal fán, az ágakon madarak daloltak és rakták fészküket.
Naftali alig hitte, hogy az öreg kiszáradt ostornyélben annyi életerő

0: várat, hogy nőjön, zöldeljen. Valóságos csodának tartotta. Amikor a fatörzse vastagodott, Naftali a kérgébe véste Szusz nevét, meg a születésének és halálának idejét. Igen, az egyes lények meghalnak, de ezzel nem ér véget a világ története. Az egész föld, a csillagok, a bolygók, az üstökösök isteni történetet zárnak magukba, az élet forrását. Egyetlen végtelen és csodálatos történetet, amelyet csak Isten ismer a maga teljességében. Néhány esztendő múltán Repfalik is távozott az élők sorából, és pár év múlva Naftali a mesemondó is követte. Addigra már nem csak Lengyelországban, de Külhonban is elterjedt mesekönyveinek a híre. Halála előtt Naftali azt kérte, temessék a Szusz sírján növő fiatal tölgyfa alá, amelynek ágai a vén tölgyfát érik. Naftali sírkövére a Szentírásnak ezeket a szavait vésték. Akik egymást kedvelték és szerették, míg éltek, a halál sem szakította el.
1: Isaac Bashevis Singer, Naftali, a mesemondó meg a lova, Szusz című novelláját Borbás Mária fordításában Kulka János olvasta fel. Szerkesztette Morsa Léva, rendezte Lehocki Orsolya. A hangfelvételt Ördög Zsuzsanna és Németh Zoltán készítette 1996-ban, és legutóbb 2019. július 14-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz.

0: omnibuszos utazásunkat a korabeli Tabánból kezdjük, amikor arra felé megindult az első omnibusz. Ez a múlt század közepe előtt valamivel történt. Hogyha akkor körülnézünk a Tabánban, látjuk azokat a jellegzetes apró házakat, amelyeket mi már csak későbbi fényképfelvételekről ismerhetünk. Nagyon jellegzetes része volt ez a városnak. Hogy alakulhatott ez ki, hogy ilyen szinte faluszerű település volt ott, és hogy élhettek ott az emberek akkoriban?
1: Hát az, az igazság, hogy a reformkori Pest-Buda egészében véve is azért inkább emlékeztetett egy, a mai világképünk szerint egy kisvárosra, és a kisváros város magva körül falusias jellegű szerkezetre, település szerkezetre, mintsem egy modern nagyvárosra. Hiszen Pest-Buda, majd Budapest fejlődése azért döntően az 1867 utáni időszakban következik be. Az 1840-es években ez a pesti por és sár, ugye ezt Pestre mondta, írta Széchenyi István gróf, ez azért uralta a vidéket, és Buda sem volt más ebből a szempontból. Széchenyi nyugodtan írhatta volna a Budai por és sár című könyvét is. Az, hogy a város, vagy a város magvát körülölelő településrészek ilyen falusias jellegűek voltak, az azzal is összefüggött, hogy az emberek sok esetben még tartottak állatot, tartottak olyan fajta kiskertet a ház körül, amely a megélhetésükhöz járult hozzá. És hát összefüggött természetesen mindez azzal is, hogy maga a város szerkezet még nem volt abban az értelemben kikristályosodott, eltekintve most Budáról beszélve a középkorból őrzött várnegyeddel, hogy ettől eltekintve egyáltalán nem volt ez egy kikristályosodott szerkezet, így aztán hát kicsit össze-vissza települtek bele az emberek ezekbe a környezetekbe.
0: Hogyha összehasonlítjuk a Duna két partját, Pestet és Budát, akkor melyiket látjuk mozgalmasabbnak, hiszen Pesten itt van a történelmi belváros, amit ma már így hívunk, és Budán pedig, hát amint te is mondtad, a Várnegyed, ami azért egy centruma Budának, és hát Tabán is a víziváros, amiről most beszélgetünk, az voltak éppen a Várnegyed körében helyezkedik el. Melyik volt a mozgalmasabb, hol volt nagyobb élet?
1: Pesten. Pest volt az igazi polgárváros, és nem véletlen, hogy aztán, amikor a város fejlődése igazán megindult, Pest jóval rohamosabban, nagyobb ütemben fejlődött. Ezzel együtt Budának is megvolt a maga vonzása, vonzereje. Pontosan ennek a résznek, hát ha nem is pontosan a Tabánnak, hanem a Tabántól egy kicsit a észak felé haladunk, ott is találhatunk mozgalmas pontokat és elemeket, hiszen fürdőket lelhetünk fel ezen a vidéken. A fürdő egy nagyon fontos szerepet töltött be, és a fürdők körül azért mindig volt mozgás és élet. Több ok miatt, először is azért, mert a fürdés maga ekkor a korszakban még eléggé luxus jellegű szórakozás volt. Ne felejtsük el, hogy a polgárosodás előtti időszak általában egy igen büdös korszaka az emberiségnek. Ez azzal függ össze, hogy a mosdás maga nem volt egy túlzottan hát felülértékelt tevékenységi forma az emberek körében, és azért nem, mert nehéz volt vízhez jutni. A Dunáról kellett általában vizet hozni, annak, aki csak úgy akart fürdeni, annak pedig, akik hát rendszeresen kívánt tisztálkodni, kínálkoztak ezek a nyilvános fürdők, még a török korból itt maradt fürdők. A törökök már rájöttek arra, hogy ez a budai rész rengeteg olyan forrással rendelkezik, amely alkalmas arra, hogy fürdőket működtessen, és lényegében a folytonossága a fürdőéletnek Budán megőrződött.
0: Beszéltünk arról, hogy a fürdőéletben többnyire olyan emberek vettek részt, olyan emberek fürdőztek ezekben a fürdőkben, akik valamennyire jobb módúak voltak. Hogyha elindulunk a Tabántól ezen a bizonyos számunkra már képzeletbeli omnibuszon a víziváros felé, a fürdők felé, akkor mit lehet elgondolnunk arról, hogy kik utaztak omnibuszon, hiszen már ez is egy jobb módot feltételez nyilván, mert a szegényebbek gondolom gyalog jártak.
1: Igen, de hogyha két oldalról nézzük ezt a kérdést, akkor azt lehet mondani, hogy először is teljesen igazad van, hogy aki szegény volt, az persze gyalog járt. Viszont aki nagyon gazdag volt, az nem szállt föl olyan járműre, ahol másokkal együtt kellett utaznia. Tehát a nagyon gazdagok, azok saját hintón jártak, adott esetben saját lovon közlekedtek, És azt lehet mondani, hogy inkább egy ilyen korabeli középosztály volt az, amelyik szívesebben használta ezt a társas közlekedési járművet, amit omnibusznak hívunk. Ez körülbelül arra emlékeztethet minket egy ilyen nagyon hát polgárosodás korabeli előtti, vagy a polgárosodás korát éppen elkezdő társadalmi szerkezetben, hogy igen, az már önmagában egy szórakozás volt, tehát valamifajta luxus volt, hogy valaki megengedhetett magának egy omnibusz járatot, jegyet vehetett oda, de az igazán gazdag embereknek erre nem volt szükségük.
2: Honművész, 1837. A budai császárfürdőbe, mely hathatós gyógyerejére nézve annyira elhíresedett, eddig elé sokan leginkább azonokból nem járhattak, mivel a várostól távolsága miatt oda másként nem juthattak, mintha a budapesti igen drága, s mint a budai Spiegel című német folyóirat utóbbi száma mondja, még a bécsieknél is sokkal drágább bérkocsikon vitették odas vissza magukat. Ezen nehézségen könnyíteni óhajtván, Réder úr, a császárfürdőnek bérlője, néhány igen ékes, 9 ülésű, ablakos kocsikat hozatott Bécsből, melyeken a nyári fürdésnek egész ideje alatt minden órában kikocsizhatnak a pestiek a nevezett fürdőbe, és pedig csak 10 ezüst korona díjért. E kocsik Pesten a német színházi kávéház mellett fognak állani.

0: Az Omnibus mennyiben volt forradalmi újítás, nem technikailag értem persze, hanem a város életében? Mennyire kavarta fel a város életét egy olyan jármű, amelyik akkor tűnt fel a hiedelmek szerint Londonból érkezett Magyarországra az ötlet, hogy itt is kéne ilyen lóvontatta buszokat közlekedtetni. Most persze nyilván ilyen mosolyogni való dolog, de hát nyilván azért forradalmasította ez a közlekedést akkoriban.
1: Hát hogy ne, de én azt hiszem, hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy a közlekedés forradalmasította, hanem azt, hogy természetessé tette azon tényt, hogy az emberek helyet változtatnak. Ez nagyon fontos, mert itt azért arról van szó, hogy egy olyan világot képzeljünk el, ahol több száz évig az emberek zöme nem mozdult el arról a helyről, ahonnan megszületett. Egy nagyon szűk körben élték az emberek az életüket. És az omnibusz az tulajdonképpen a városon belül ugyan, de megteremtette a mobil, a helyváltoztató élet felfogás lehetőségét. Tehát nem technikai értelemben egy nagy dolog ez az omnibusz, hanem abban az értelemben, hogy kifejezte és egyben ösztönözte azt az igényt, hogy az emberek közlekedjenek a városon belül. Ez kihatott a társas életre is, hiszen már nem tűnt teljesen reménytelennek meglátogatni egy tőlünk 2-3 kilométerre lévő ismerősünket. Egyáltalán ismerőseik lehettek az embereknek. Egyáltalán ismerkedhettek az omnibuszon. Tehát a társas élet keretei bizonyos értelemben tágultak. Tehát én azt gondolom, hogy az omnibusz még ebben a kezdetleges formában valamifajta átmenetet képezett az eredeti falusi szűkörű patriarchalitás és a nagyvárosi anonimitás között. Egy igazi nagyváros, az emberek már fogalmuk nincs arról, hogy ki a másik, hova megy, miért jön, és egyáltalán ki ő, mi ő. Egy kis falusi jellegű településen pedig mindent tudnak egymásról az emberek. Az omnibusz ez az átmenet a kettő között, amikor még nem tudunk róla mindent, ugye már nem tudunk róla mindent, de azért, ha naponta találkozunk vele, vagy rendszeresen látjuk, hogy ott megy el, akkor azért még valami közünk maradt hozzá, és nem az ismeretlenség homályába vesznek el ezek a városi arcok.
2: Új idők 1930. Pest Budán az 1840-es években már vidáman jártak az omnibuszok, többnyire a Szervita térről indultak. Városliget, Császárfürdő, Városmajor, Zugliget, Tabán voltak a főbb vonalak. Divatba jönnek a színházi előadások végét megváró járatok. Nem nagyon sok helyről kellett hazavinni a közönséget. Az első évek omnibusz utazásai kedélyesek voltak. Azaz abszolút közöny, sőt ellenségeskedés, amellyel a villamos utasok nézik egymást, ismeretlen volt a táblabírák korában. Az omnibuszon való utazás is az élvezetek közé tartozott. Nagyanyánk, ha elvégezte komisszióit, szép csendesen elindult a Szénatér felé. Ott várta őt a kényelmes, barátságos omnibusz. Igenis várta, sőt, megvárta. Azt a minden félórás vagy minden órás indulást nem kellett nagyon komolyan venni. Ha egy fél órát kellett üldögélni indulás előtt a kocsiban, az sem volt baj. Pihentünk a séta után. Pótlólag gyönyörködtünk a járókelőkben. Várni csak ma gyűlöletes dolog. 50 év előtt nem volt az. Akkor vártuk kedves, megszokott utitársainkat, esetleg újakat is. Mert egyszer még csak lehetett ismeretlenül utazni az omnibuszon, másodszor azonban nem. A Császárfürdőből pedig egyszer sem lehetett omnibuszon úgy elfuvaroztatni magunkat, hogy egy kis élvezetes tereferével ne hosszabbítsuk meg a nap gyönyöreit.

0: Nyilván ez mulatságot is jelentett akkoriban, hogy az emberek egy különlegesen gyors járművel utazhattak, és hát ez egy városrésznek az életét is azért nagyban befolyásolja, hogyha haladunk a Tabántól a Víziváros felé, akkor mit veszünk észre, hogy mit csinált a tabáni és vízivárosi polgár mondjuk vasárnap? Pesten azt lehet sejteni, hogy akkor talán még nem épült ki annyira a korzó, mint a század vége felé, de hát nyilván azért voltak olyan területek, ahol az emberek kivonultak vasárnap. Budának volt-e ilyen korzója ezen a Dunaparti részen?
1: Hát korzó ebben az értelemben nem volt, és persze a kérdés, mert egyáltalán nem mindegy, hogy milyen évszakban vagyunk, azért ne felejtsük el, hogy ez egy kontinentális éghajlatú ország, és ha egy kemény tél van, akkor az emberek otthon vannak.
0: Mondjuk könnyű tavasz.
1: Hát a könnyű tavaszról esik szó, akkor az emberek egyrészt vagy szorgoskodtak kicsit a házuk körül, az is belefért az életvitelükbe, hogy elmentek egy-egy kisvendéglőbe. Hát Krúdi Gyula, aki ugyan inkább az óbudai kisvendéglőket szerette, de egészen lírai és megható kis írásokat tudott közölni a tabáni és vízivárosi kisvendéglőkről is. Tehát elmehettek ilyen kisvendéglőkbe, ahol a férfiak sörözhettek, ezeknek a kisvendéglőknek az udvarán rendszerint kugli volt, a kugli az nagyon fontos, és ha hideg volt, rossz idő volt, akkor behúzódtak ezekbe a kisvendégli termekbe, bort iszogattak, és hát ferblisztek. Tehát ez a kártyajáték volt az, amelyik uralta tulajdonképpen nem csak a Vízivárost és a Tabánt, hanem ezt a magyar világot.
2: Sürgöny, 1862. Figyelmet kérek, csodálatos találmányról szólok. Minden ünnepnapon az Omnibusz téreken nagyszerű előadást tartatik. Cím az Omnibuszok ostroma. Előadja a pesti publikum. Gyönyörű látvány, mint veszik be a legnagyobb önfeláldozással az omnibuszokat. Jaj, annak két szerénykedik, mert az nem látja meg az ígéret földét. Itt az nyer, aki mer. Gyermekek tolatnak félre, kíméret nélkül, nők krinolinja csak amúgy ropog és recseg, családok választatnak széjjel, szállj le, ülj fel, várj meg, szóval káosz, zűrzavar, komédia. Pedig milyen könnyen lehetne bajon segíteni. Párizsban még több néppans, még több omnibusz, de ilyesmi nem történhetik. Miért? Egyszerű okból. Minden omnibuszi élvekre vágyó egyén a felügyelőhöz fordul, s tőle egy számot kap ingyen. Annyi számot osztogatnak ki, ahány rendelkezés alatti hely van a kocsikban. Érkezik az omnibusz, a felügyelő a lépcsőkhöz áll, a számokat sorra szólítja. Midőn a kocsi telve van, az, ki nem kapott helyet, kicseréli számát kisebb számmal, s akkor a közelebbi kocsival reá kerül a sor. Szám nélkül nem szabad omnibuszba ülni, s ha valaki beül, leszállítják. E példát követésre ajánlom, mert ideje, hogy nálunk is ez apró szkandalumok megszűnjenek.

0: Van-e valami szembetűnő változás akkor, hogyha elindulunk ettől a apró, házas, dombos vidéktől egészen a Lánchíd felé, amelyet akkoriban kezdtek építeni? Van-e valami szembetűnő változás a házakban, az emberek öltözékében, az életmódban?
1: Hát annyi van, hogy a Tabán, mint ahogy említetted is, részben ilyen földbe süppedő, időnként földbe süppedő kis házakból állt össze, és ahogy közeledtünk a Dunapart felé, és ahogy a Lánchíd maga kezdett egy város szervező elemé válni, hiszen a Lánchíd nem egyszerűen egy híd volt, hanem az egyetlen híd, egyetlen állandó kőhíd, amelyik először kötötte össze az ország két részét. Most tehát a Lánchíd körül már elkezdtek kialakulni azok a nagy épületek, palota jellegű épületek, bérházak, amelyek megelőlegezték ennek a városnak a nagyvárosi, világvárosi jellegét. Tehát tulajdonképpen az ember egy olyan 1-2 kilométeren belül egy ilyen 17-18. Századi falusias kis települési képzettől mondjuk eljuthatott egy modern nagyvárost megelőlegező vizuális benyomásig.
2: Utazás az omnibuszon. Nagyon kellemetlen lehetett az omnibusz közlekedés, hogy ilyeneket ír az egykori krónikás a kis újságban. Bizonyos urak azon álmodoznak, hogy ők világvárost csinálnak Budapestből, pedig Budapesten sok a kifogásolni való, egyelőre ezeken a bajokon kellene segíteni. Az omnibuszok, ez régi panasz, kritikán aluliak. A vállalkozók olyan kocsikat bocsátanak a közönség rendelkezésére, melyek mintaképei lehetnének a kényelmetlenségnek és a rondaságnak. A lovak végelgyengülésben szenvednek, s így aztán egy budapesti omnibusz annyi idő alatt jut el például a szarvas fogadótól a királyfürdőig, amennyi idő alatt egy élelmes amerikai New Yorkból Hamburgba utazik. A közönség aztán a vállalkozó helyett szidja a kocsist, a kocsivezetőt, akik pedig a legjobb akarattal se segíthetnek a bajon. Hasonló bírálat illeti meg a dúsgazdag lóvasút társaságot, melynek kocsiait az ember nem győzi bevárni az állomásokon. Piszkos, kényelmetlen kocsik ezek is, és rendesen annyira túl vannak tömve, hogy az ember úgy össze van préselve, mint a hering. Amellett olyan menetrendje van a lóvasút társaságnak, hogy esti 9:30 órakor Óbudáról már nem indul kocsi. Szintúgy nem indul kocsi 9 óra után Újpestről sem, hova a lóvonatok csak 5/4 óra alatt jutnak ki. Több villamos vasútra van szükség, mert míg minden más város azon iparkodik, hogy minél több ilyen vasútja legyen, addig nálunk csak 2 villamos vasútvonal van. Ezen segíteni kell. 1890. február 14-e.

0: mai képzetünk szerint ez az ottani vidék, amiről most mi beszélünk, mennyire volt fejlett technikailag, hát iparilag persze nincs értelme erről beszélni, de mégis azért mondjuk, ha belépünk egy ilyen házba, akár egy tabáni házba, akár egy belsőbb területen lévő házba, akkor mit látni ott? Hogy nézett ki belülről egy ilyen ház?
1: Hát ami a fejlettséget illeti, persze itt hát különbségeket kell tenni, hogy hol van az ember. A tabán az ebben az értelemben, ha egy modern nagyváros értelemben gondoljuk el a fejlettséget, a város legfejletlenebb részei közé tartozott. Amint említettem, ez az egész Dunaparti rész persze már kezdett fejlődni, és a fejlettséget jelzi az egyébként, ez már a századforduló időszakára tehető, hogy mondjuk a Lánchíd után, a mai Batthyány tér magasságában már megépül az a csarnoképület, ma is egyébként élelmiszeráruház működik ott, amely része volt annak a hat csarnoképületnek, amelyel az akkori főváros vezetése a főváros hát élelmiszerellátásának alap elemeit volt hivatott biztosítani. Tehát ez azt jelzi, hogy egy komoly fizetőképes kereslet alakult ki ezen a vidéken. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy a tabánnak éppen ez volt a sármia, az unikális, egyedi jellege, hogy az épülő nagyvároson belül megtartott, megőrzött egyfajta nagyon határozott vidékies jelleget.
2: 8 órai újság, 1918. szeptember 25-e. Újból közlekedik az Omnibus Budán. Budapest legdrágább közlekedési járműve, az Omnibus, megharagszik időnként egy-egy vonalra és sztrájkol. A személyzet ló és takarmány hiányra való hivatkozással azokon a vonalokon, ahol nem telnek meg minden menetnél roskadásig a rozoga batárok, beszünteti a forgalmat. A bajba jutott városrészek polgárai azután kénytelenek ünneplőbe öltözni és deputációba menni, hogy valahogy állítsák vissza a forgalmat. Különösen áll ez a budaiakra, akikkel igen rosszul bánik az Omnibus társaság. Minduntalan kellemetlenkedik valamivel. Még a legjobb eset szegény budaiakra az, ha csak holmi nagyobb áremelést követel az Omnibus társaság, sokkal nagyobb baj az, ha előbb azonban beszünteti a kocsi járatokat, mint legutóbb tette. Persze hosszas könyörgésre mégiscsak megnyitotta újból a forgalmat nagy kegyesen, de egy szakaszjegy árát 30 fillérben szabta meg. A következő komoly hangú kommuniké adja hírül a nagy eseményt. A Székes Főváros Tanácsa e hó 3-án hozott határozata értelmében a Szénatér és a Marcibányi tér között több hónapon át beszüntetett társaskocsi közlekedés mától kezdve újra megindult. Egyelőre egy kocsi közlekedik 25 percnyi időközökben. A szakaszjegy ára 30 fillér. Amennyiben a kocsit sokan veszik igénybe, úgy a közlekedés sűríteni fogják. A második kerületi bizottsági tagoknak azt a kérdését, hogy a budai Lánchíd fő Szénatér közötti beszüntetett társaskocsi közlekedés újból vegyék fel, ló és takarmány hiány miatt egyelőre nem lehet teljesíteni. Kilátásba vették azonban, hogy a közúti villamos igazgatóságával folytatandó tárgyalások alapján a budai Lánchíd fő és Szénatér között a budai Dunaparton át közlekedő közúti vasúti kocsik sűrűbben járjanak.

0: Végezetül egy személyes kérdés a történészhez. Te, aki nagyon jól ismered ezt a korszakot, és nem csak a történelmi eseményeket, hanem a korabeli életet is, mennyire élnél szívesen abban a korban, akár a Tabánban, akár a Vízivárosban, és mennyire szívesen omnibuszoznál mondjuk a metró vagy az autó helyett?
1: Azt hiszem, az omnibusz szeretném. Az omnibusz egy nagyon jó dolog, annál is inkább, mert akkor csinos hölgyeket lehet látni, esetleg biztató pillantásokat lehet váltani. Többre nincs nagyon lehetőség egy omnibuszon, és a szigorú gárdadámok azok nem is engednének többet. Szóval az omnibusz mindenképpen pártolnám, már a saját életembe is, és nagyon örülnék annak, hogyha egy ilyen túlideges, túlfűtött nagyvárosi létben az embernek meg adatna az a lassú nyugalom, amit egy omnibuszos közlekedés jelent a maga poroszkáló lovacskáival és a kis zögykölődéseivel. Másrészt azonban én személy szerint én egy pesti ember vagyok, és nem véletlenül a magyar köznyelvben máig az itt lakó emberek nem úgy hívják ezt a várost, hogy Budapest, tehát nem azt mondják, hogy budapesti, hanem azt mondják, hogy pesti. Még az is azt mondja magáról, hogy pesti, aki budai. És ez azzal függ össze, hogy azért ennek a városnak a jellegadó része az Pest. Most a szószoros geográfiai értelemben vett Pest, tehát amikor ebben a szóhasználatban összemosódik Buda és Pest, akkor ez semmi más nem fejez ki, mint az, hogy a súlypontja ennek a városnak Pesten van. És én nagyon szeretem Pestet, nagyon meg tudom érteni, aki budapárti, azt is meg tudom érteni, aki tabánpárti. Én a Tabánt jelen pillanatban egyetlen egy határozott célra használom, de azt minden évben, amikor van hó, a fiammal kimegyünk oda szánkózni, és azt hiszem, hogy ez egy igazán jó mulatság.

0: elhangzott a Tabántól a Vízivárosig omnibuszon. Gerő András történészt hallották. A műsort Várkonyi Benedek szerkesztette. Közreműködött Katona Erzsébet.
1: A felvétel 1992-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, július 5-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Levente és Bródi János legendás rockoperája a Budapesti Operett Színház előadásában. István a király. Ma 20:15-től az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Kedves hallgatóink! Ma délben a pári római katolikus plébánia templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Pári Tolna vármegyei község Tamásitól 9 kilométerre délnyugatra. A települést egy Károly Róbert kori oklevélben írják le először 1314-ben. A nyelvészek szerint a neve a pár számnév képzős alakjából származik, amely birtoklásra utal. A török hódoltság idején lakossága elbújdosott, és a település elnéptelenedett. Eszterházy Miklós herceg 1726-ban katolikus svábokat telepített Bádenből és a Fekete Erdő vidékéről, pusztává lett birtokára. Templomát 1763 és 67 között építették, és Szent Mihály tiszteletére szentelték föl. Négy harangjából a II. Világháború idején kettőt sikerült megmenteni. A háború után 93-an lettek áldozatai a Málenki robotnak, majd 1948-ban 455 német ajkú pári lakost telepítettek ki, 200 évvel korábban választott hazájukból. A délidőben megszólaló 192 kilós harang 1910-ben Hőnik Frigyes öntödéjében készült Aradon. A harangszó nem csak a nándorfehérvári diadalra, hanem a II. Világháborúban meghalt és a kitelepített családokra is emlékeztet.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! A hírszerkesztő Berente Marian, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Ismét Kijevet támadták az oroszok. Az ukrán főváros több robbanás rázta meg nem sokkal éjfél után. Egy ember meghalt, többen megsebesültek. Dróntámadás érte Zaporizsját is. A hatóságok egy halálos áldozatról tudnak. Tegnap legkevesebb 15 ember halt meg, 130 pedig megsebesült, amikor nappal ért légi csapás egy bevásárló központot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. Volodymyr Zelenszky elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket. Oroszország meg akarja törni az ukránok ellenállását, ezért fokozza a drón és rakéta támadásait, jelentette ki a német külügyminiszter Kijevben. Azzal vádolta Moszkvát, hogy nincs tekintettel a civilekre, és szándékosan veszi célba az energetikai létesítményeket. A német tárcavezető két nappal az ukrán függetlenségi ünnep előtt látogatott Kijevbe. Újabb fenékküszöböt építenek a csernavodai atomerőmű hűtővízellátása érdekében. A Román Veszélyhelyzeti Bizottság a Duna alacsony vízállása miatt döntött az azonnali munkálatok mellett. Az atomerőmű, amelynek egyes blokkját július végén, kettes blokkját pedig 10 napja állították le, az ország áramtermelésének mintegy ötödét adja. Itthon aláírták a támogatási szerződéseket a villamos energiahálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csaknem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre, kapacitásbővítésre. Emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy a Magyar Fejlesztési Bank a Mavirral, az EON-nal és az MVM-mel kötött szerződést, a kormány pedig már átutalta az említett összeget. Három fejlesztési irányt vizsgál a kormány a planetáriummal kapcsolatban. Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter közösségi oldalán azt írta, az első lehetőség a 2027-es ideiglenes újranyitás. A második egy 2-3 éves felújítás, amelynek részeként 21. századi eszközök kerülnének az épületbe. A harmadik elképzelés szerint a Népliget környezetében tudományos és technológiai élményközpont jönne létre. Tanács Zoltán a hónap elején tartott bejárást Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a beázás miatt 2017 óta lezárt népligeti épületben. Különleges filmkoncertre várják a közönséget este a Margit-szigeti Szabadtéri Színházba. Élő nagyzenekari kísérettel látható Milos Forman Amadeus című filmje. A 8 Oscar-díjjal elismert alkotás zenei tételeit a Győri Filharmonikus Zenekar és a Budapest Scoring Énekkara adja elő Ernst van Til vezényletével. Felcsendülnek részletek Mozart szimfóniájából, a Don Giovanniból, valamint a Requiemből. Kanadai gyújtogatók őrizetbevételét rendelték el Horvátországban. Egy nőt már kihallgattak, két társa szökésben van. A gyanú szerint a három turista hétfőn meggyújtotta a száraz aljnövényzetet Sibenik közelében. A lángokat a tűzoltók és a helyiek gyors beavatkozása fékezte meg. Országszerte napos, gomoly felhős az idő, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor, a szél több felé megerősödik. Napközben 25-33, este 19-26 fok várható. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 21 fokos. Híradással 13 órakor jelentkezünk legközelebb, 12 óra 5 perc.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Öregpesti házak, Szél Júlia műsora.
2: Ne legyen bennetek harag, ha azt mondom, hogy a mi városunkat csak mi ismerjük igazán, mi, akiknek pelenkáját két akácfa között kifeszített kötélen a Wolfner bőrgyár csípőszagától terhes szelek szállították. Nekünk a kövek is mesélnek. Ti néktek csak az öregek, akik vasárnap délután szokás szerint a csenevész Leander mellett kártyával püfölik a hokedlit, s keverés közben visszaemlékeznek. A megszokás segíti ezt a népet az élet apró cseprő nehézségein keresztül, ami persze nem jelent náluk megadást inkább életbölcsességet. Nem forgácsolták el kis dolgokra az erejüket, hogy a nagyoknál annál erősebbek legyenek.
3: Kicsit talán ünnepélyes, ha verssel kezdünk, hiszen a külvárosokról szól ez a műsor. De most épp olyan házakba nyitunk be, ahol a Hokedli központú udvarok nevezetes helyek, az öregasszonyok meséi regények, s a lakók rendkívüli emberek.
4: Van itt egy kis kert, felásdom, ezt is tessék megnézni, hogy milyen. Hogy ez a cseresznyefáz meg magától nőtt, azt beutottam, most már várom, hogy talán majd. Már mostan lesz rajta. Fekete cseresznye lesz rajta, ekkora személy.
3: Honnan tetszett ide származni az óbudai sejemgombolyítóházba?
4: Én Tiszaroforú.
3: Miért tetszett eljönni onnét?
4: Mindjárt nem fértünk oda. Volt egy kis föld, 9 hold, de hát nagy volt a család, ugye azt a...
3: Hányan tetszettek lenni a 9 hold földre?
4: Hát még voltunk 9-en.
3: Éppen 9-en,
4: 7-en élünk még.
3: És úgy gondoltam, hogy jobban boldogul itt Pesten, mint otthon?
4: Úgy mondom, ahogy vagy, nem kellett annyit dolgozni, mint ott.
3: Hát pedig azért Bagi bácsi, most, hogyha mondjuk ott töltötte volna az életét, Tiszarofon, most lenne kertje, nem ilyen egyszem magról kelt cseresznyefája.
4: Volt nekem olyan nagy diófa ott az udvaron is, hogy ellepte az egész udvart. Volt ott is egy 404 szegeles házon.
3: Mi volt a foglalkozása?
4: Lánckészítő voltam Angyalföldön.
3: Láncot készített Budapesten. A külvárosok lakói majd mindig érkeztek annak idején. A bérház udvaron véletlenül kikelt egy cseresznyemag. Baki bácsi most azt dédelgeti. A külvárosi udvarok véletlen gyümölcsfája a diófák emléke. A külvárosok emlékezete. Így született Budapest, a nagyváros.
5: Mesék a házról.
3: Bagéknál nem szögletes, sem a szoba, sem a konyha, valami befejezetlen mértani forma egy kereképületben. Ez a híres óbudai gombolyítóház.
4: Olvastam az újságból, hogy hát török 3 volt, aztán csinálnak belőle majd ugyanilyen szállodát. Hát.
3: Azt tartják itt a lakók, hogy valamikor 3 volt ez a kereképület?
4: Hát így hallottuk, ugye, hát mi nem tudjuk, azt mondják, hogy volt semmi gombolyító is, sejem kikészítő is, hát aztán nem tudom.
6: A ház műemlék. A 18. század végén épült, sejem gombolyító volt, tehát Budapest egyik legrégibb üzemépülete.
3: A ház másik legendája, ami azt hiszem egyedül álló a nagyvárosok történetében.
7: Volt annak, akinek 8 meg 10 gyereke volt, azt az öreg háziasszony, annak örült, mentű több volt a gyerek.
8: Még az a Éva néni lakott, hát az úgy ment a gyerekekkel ki a grundra, mintha zászlóval ment volna, vitte a gyerekeket. Itt a háziasszony csak úgy vett be bennünket, ha gyerek van. Mert ha nincs gyerek, akkor tártalan, azt mondja, mert ő nem adja ki, csak annak, akinek gyereke van. Elsőben letagadtuk őket, aztán meg megmondtuk, hogy van nekünk gyerek.
9: Valamilyen úton módon a ház lakóinak jó része rokonságba, atyafiságba került egymással.
7: Rokon Kalocsa Sándorné, aztán Ágoston Ferencék, a nászasszonyunk, a fiunk itt lakik, aztán szintén a Kalocsánénak a fia itt lakik, annak a nászasszonya itt lakik, szóval lakunk itt elég sokan így.
8: Például ki tetszett jönni, annak a fia vett el az élványomat.
9: Tetszik neked a mikrofon, ugye?
10: Tessek az beszélni.
9: Unoka?
10: Nem, tálom. Figyelünk rá, te
9: szomszédasszonyé. Édesanyádék ilyenkor dolgoznak?
11: Igen.
9: És ezért vagy kiadva ide a alvérletbe?
11: Igen.
12: Van még egy testvérem, 73 éves, és így 3-an vagyunk is, meg vagyunk, mert a férjem meghalt.
11: Igen, mert én is vagyok.
5: Gyermekek és öregasszonyok.
3: A munkásasszonyok gyermekét pesztráló öregasszonyok minden bérházban laktak. Az udvar és a gang nemzedékek bölcsődéje és napközije volt.
7: Az az öreg Poklacsék néni vigyázott az én gyerekeimre. Ezt ne tessék fölvenni, hogy mondok valamit. Elmentem dolgozni, és ez a fiam szegény, aki a televíziónál dolgozik, ez borzasztó anyás volt. És nagyon sírt mindig, mikor én elmentem, és elszökött. A villamos vágányok között találta meg egy rendőr. Bevitt a kispesti rendőrségre, megkérdezték tőle, hogy hogy hívnak, azt mondta Józsikának. Édesanyádat azt Kató néninek. Hol dolgozik a sejemgyárba, és hol laktok? Ott, ahol nagyon sokan laknak. És attól kezdve Poklecsek néni egy hosszú kötelet kötött a derekára a gyereknek, és oda kötötte az akácfához. Ott aludt szegény a fa alatt, és oda vittek ebédet neki, hogy ne jöjjön utána. Egy hétig így kellett vele csináljunk, mert nem bírták megtartani, mindig siratott és jött utána.
3: A ház, ahol sokan laktak, ahogy az anyja után szökő kisfiú mondta, a Sion udvar volt. Kispesten van, a Traktor utcában. Ez volt valamikor Budapest sok szomorú menedékhelye közül az egyik. A baptista felekezet tartotta fenn. Igaz, hogy rögtön az első lakásban egy evangélikus pap lakott 7 gyermekével. Annyi gyermekkel ugyanis sehol másutt nem kapott lakást. Kató nénit ma már nehezen tudom elképzelni a Sion udvarban, amelynek nevezetességét azok a tragédiák adták, amelyek után lakóik ott találtak menedéket.
7: A férjem elhagyott a 4 gyerekkel, 4 éves volt a legnagyobbik, és már ott született meg a Gyuszi. Engem elvittek a mentők tüdővérzéssel a kórházba, ott maradt nekem a 4 gyerek egyedül a lakásba. És akkor összefogtak az asszonyok az udvarba, az egyik elvállalta, hogy gondot visel rájuk, a másik reggelit adott, a másik ebédet adott, a harmadik vacsorát adott, a negyedik kimosott rájuk. Míg én a kórházba feküdtem 2 hónapig, gyönyörűen nevelték az én 4 gyerekemet. Semmi bajuk nem volt.
3: És mi lett a Sion udvarbeli gyerekekből?
7: Hát a legnagyobbik fiam diszpécser, a középső fiam mérnök, és a legkisebb fiam Kossuth Díjas főmérnök. A leányom az egy ilyen export-import üzletkötőnek a felesége, aki a Tanimpexnél dolgozik. Húsvétkor itthon volt mind a 4 gyerekem egyszerre. Eljöttek locsolni, én olyan boldog ünnepet ünnepeltem, hogy utoljára csak kiálltam a kapuba, és néztem, mikor mentek el. Istenem, van 4 szép gyermekem, van 5 unokám, és hazajönnek látogatóba, s akkor nekünk mindig ünnepnapunk van.
5: A 9 házi fiúk.
3: A házon, amelyik 9 ház, emléktábla is lehetne, egyelőre azonban vakolat is alig van rajtuk. A jegyzetem örökíti a neveket. Az első dr. Cseusz László körorvosé. A Váci út, újpesti vasúti töltés és a Dózsa-György út közötti hatalmas terület az ő körzete volt. Ebben a körzetben laktak a fiúk. Ha Eybich Laci a nyilasgyűlésre ment felszólalni, a doktor bácsi átnézte a jegyzetét és kijavította, nehogy beleköthessenek vagy szaván fogják. Különben ő alkalmas felszólaló volt az ilyen gyűléseken, ugyanis a verekedéstől nem kellett félteni. Eybich Laci kitűnő bunyós volt. Dr. Cseusz László ma már idős ember és fogorvos. Nehezen értettem, hogyan tartozott ő a 9-házi ifjú kommunistákhoz, akiknek a pártagsági könyvük 1930-as. No, de végül is a lényeg az, hogy épp testben, épp lélek hozzátartozott az orvosi hivatáshoz, egy sportklubban a boxolók szakosztály vezetője volt, és oda jártak még a szomszéd pártsejt tagjai is.
13: Onnan valók voltak például a Niedermann testvérek, azok mind ifi kommunisták voltak. Aztán ott volt Erdős Eybich Laci, aki válogatott nehézsúlyú boxoló is volt. Mozgalomban is részt vettek, főképpen Gödön aztán nagy tevékenységet fejtette ki, Moravec, Kellen is, meg a Láng Laci, és a Láng Laci oda járt hozzánk a boxolókhoz 3/4 magával, 5/5 magával, és ez mindegyik kommunista volt ezek a fiúk. Együtt voltak aztán később mindenbe, az ellenállásba is, aztán együtt voltak a 13 házbeliek, a 7 házbeliek, a malomházbeliek és a malomház környékén lévő házak, ezek voltak.
14: A doktor bácsiban nagyon megbíztunk, az egy nagyon rendes ember volt, velette nem kellett tagadni. Ha szóba került valami, mondtuk, és aztán utána nem beszéltünk róla.
15: A doktor, akiről szó esett, udvaigazítónk volt. Az ő tanácsára jöttünk el ide a 9 házba, a 900 lakóihoz, a bunyós fiúkhoz, akikre ő is nagy szeretettel emlékezik.
14: Ez a ház, ez állítom, hogy az egész 13 keletben egyedüli volt abban az időben. Sok volt a sportoló, mi társaságunkban volt a Weiner család az egész, akik közül hát a Lajos, a Poldi, Tokai néven indultak. Sokszoros magyar bajnokok, a Csiszár, a Szabó Gyula, Európa bajnok, az Erdős, jó magam is. Hát így nézett ki a társaság, akik valahogy a sport egészségesebb szemléletet adott magához, az élet elviseléséhez. Nem tudnám azt ma már elmondani, hogy milyen sajátos élet volt ez, mert hát rettenetes sok gond. Később beszedelem között is zajlott ez az élet. A 44-be a németeknek a telefonhúzalai itt mentek a ház előtt. Elletek vagdalva.
16: Ide csak a nyilasok a kapuig mertek eljönni. Házba említek be.
17: A katona szökevényeknek sokasága itt keresett menedéket a Zobóhelyen. Akit tudtuk, elláttuk ruhával. Mikor hárman, négyen, mint jó bunyós gyerekek, odaálltunk, mikor ilyen nyilas, na mondom, mi az testvér, mi van itt? Így szökevények, itten mondom, dínszökevény, mind hazafi van. Na azt mondja, hát a testvér, azt mondja, még jó kondiba van, hát miért nem harcol? Sajnos mondom, én az egészségügyi vonalon kell, hogy helytálljak.
18: Hogy hogyan vettek részt az ellenállásban, mi történt a Váci úton visszavonuló német hadoszloppal, miért nem működött a körzetben, amely azonos volt Csausz doktor körzetével, a felállított német légelhárítás? Erről nemigen beszélnek. A 9 ház igazán jelentéktelen külvárosi ház volt, olyan, mint a többi.
5: Férfiak és galambok.
18: Az újpesti ház, egy regény címe, az Árpád út 91 regényhős. A könyv írója, előbbi versmondónk, Pesolt Ferenc.
2: Ott születtem azon a részen.
19: Ez az udvar? Az biztos teszik benne lenni, hogy ez az udvar?
2: Hát itt születtem. Itt jártam iskolába.
20: Újpesti maga is?
19: Nem, én debreceni vagyok.
20: És hogy került ide Újpestre?
19: Hát férjem újpesti.
2: Látom, minden lakásba be van vezetve a víz.
19: Igen.
2: A háború előtt az udvar közepén volt egy közös vízcsap.
19: Igen, azt még most
2: borítják el. Most, igen.
19: Azért, mert a gyerekek állandóan rajta másztak,
2: persze.
19: És el valahogy, mert ilyen megrepetéshoz mindig folyt.
2: Úgy az egész ház odajárt vízért, és emlékszem telenként, annak ellenére, hogy elég jól becsavarták mindig szalmával.
19: És mondták, hogy mosókonyha se volt.
2: Nem volt mosókonyha. Általában a konyhában mosott mindenki teknőbe, nyáron pedig a lakás előtt, kinn az udvaron. Csak most azért azt sajnálom még, hogy sokkal több volt akkor a fa. Sok akácfánk volt.
9: Most éppen hárman jönnek le a padrásról, ők kicsodák.
21: Ez az én férjem és a barátjai. A férjem az utolsó volt. Szóval nagy galambász, neki ez a minden, ez a hobbija.
9: A galambdúc van a padláson.
21: Igen, most.
22: Na, ezt megnézzük még.
21: Tessék nézni.
9: Az előbb is volt a galambcsodálója.
23: A legkedvesebb szórakozásom a galambászkodás.
24: Padlás ismerős neked felé,
2: hát,
24: ugye?
2: Bizony. Elég sőt, csak akkor még nem volt innen feljárat.
24: És galamb sem volt annak idején?
2: Nem, nem.
23: Most lettem kész a fészkekkel. Sok kis galambunk van itten. Ilyen kicsikék. Van egy nagyon jó kollégám, szintén postagalambász. Ava szeretném majd, ha az idejét nem jut a jövő évi versenyeket eldönteni a Pató Józsival, az Erzsébet utca 57-ből, úgyhogy azt nagyon szeretném.
18: Férfiak és galambok, ez az újpesti ház lélekrajzában lényeges. A lánc, amit kovácsolnak, a fémalkatrész, amit esztergálnak, nem szép. A galambok szépek. Szinte minden újpesti ház padlásán vannak galambok, és ha a galambok nem lennének, a májva színű, kopott újpesti házban nem lenne semmi sem, ami szép.
1: Elhangzott Öregpesti házok. Közreműködött Csehúz László, Besort Ferenc, Vince Péter, szerkesztette Szél Júlia. A hangfelvételt 1972-ben készítették, és legutóbb 1972. december 1-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

nagy gombfoci torna, avagy alpár-felpár rend legyen már. Mesejáték. Írta Tandori Dezső.

0: Col Farro, o noi compo di Cordaro, e il Coda Vaga e Velle, Minden Betwe o di Kille, Vigas con la Colpa.
1: Hajrá, medve gombozó! Szerencsével járjatok!
2: Nem történhet ott hiba! Győztesen térünk haza!
3: Rinszen város felpárnál! Jobbak vagyunk alpárnál!
4: Jó kis gombozó ormon van! Reszkes alpári ormótlan!
2: Az biztos, hogy a felpári medve gombozók köre eddig még az alpári medvéket úgy győzte le, ahogy csak akarta!
1: Hajrá, kis vakarka!
3: Köszönöm a biztatást! Nem ígérek semmi más, társaim, s magam nevében, csak azt, hogy tudjuk, az érem mindkét oldala szép fényes. És hogy ez a meccs nehéz lesz, hát szóval, majd megteszünk mindent, amit tehetünk.

0: işlemen gözle. Fel pariyut be, adın tövbe.
1: Çok şenmişim yöntemki. Ol parça pata tudjuk rég fenni a fogát, hogy minket legyőz.
0: Abból nem esznek. Ol pár bundás gombozói. Elmehetnek gyakorolni még pár évig. A kupát idén is a nagy felpári medve gomb körveszi át. Lopodi, valami baj van?
1: Nem, hát ez a felpári medvegomb foci csapat jobb, mint hát jobb, mint akármi.
0: Ezt nem nehéz belátni. E négy fiúnál nem akad összetartó medvegárda.
1: És mindegyik ad magára, meg a sportszerűségre, persze.
0: Alpár megint meg lesz verve a bundáson, az irháson, győzni fog a posztó medve.
1: Ezt én is szívből kívánom.
2: Elment hát a forgalmista. Üljünk a helyünkre vissza.
3: Sápat vagy, Lopodi, látom.
1: Ennyi bromboló, barátom. Értened kell, hogy miért.
4: Az biztos, hogy nagy a tét.
5: Unalmas már felpár örök diadala alpár fölött. Hát a sportnak is érdeke, hogy alpár felpár győzze le a nagy komfoci tornán.
3: Igaz, kedves szivornyám?
4: Egyetértek brombolóval. Félre aggálj, félre sóhaj.

0: a postómedvék ezúttal.
1: Vereséget szenvednek.
2: De engem agyon vernek, ha megtudják, mit is tettem. Árulásba keveredtem.
3: Ugyan jó, lopodi medve. Ne vedd ezt úgy a szívedre. A gombfocizás érdeke, hogy alpár felpár győzze le.
2: Egyebet sem mondasz, uno.
3: De a bundát is én hozom neked és kisvakarkának.
2: Kár, hogy itt is veled látnak, bromboló. A helyzetemet értsd meg végre. Bajom lehet a dologból. Én felpári medve vagyok, és bundázni sose szoktam. Esküszöm.
0: És most se fognak fülön csípni, hiszen jó barátod kis vakarka. És az átok nem őt sújtja, ő megnyeri mind a négy meccsét. Társai fognak sorra veszíteni.
3: Kiterveltük okosan. Kis vakarka benne van. Ő majd gondoskodik róla, hogy a jó medve itóka egy kis téli altatót tartalmazzon. Hatni fog alattyára, pogácsásra, ormósra. Mindenki látja, hogy csak olyan álmosan játszanak. Az ilyesminek bizony bundaszaga van.
2: Ázott szaga bundaszag. Csak nem tudok aludni, mióta ezt kiterveltük.
3: Mind veled együtt viseljük a következményeket. Kérted, hogy segítsünk neked. Segítettünk. A kudarcot követően a felpári szurkolók a kapitány búcsúját fogják kívánni. Minyutti megy, amerre lát. Te pedig felpár csapatát erősíted újra. Miért nem örülsz?
2: Valahogy nem értem, hogy mehettem bele ebbe.
0: De hát ennyi siker után ez a Minyutti kapitány egyszerűen kihagyott.
3: 20-szoros válogatott létedre. Bizony, jogod van hozzá, hogy felpárt megint képviseljed erőd szerint.
2: De hát egy ideje már tényleg nem ment jól a játék. Bromboló, tagadni kár, hogy jobbak már alattyánék, mint én. Jaj, mit csináltam? Akárhogy lesz, én megbántam.
0: Késő bánat. Kis vakarka már megteszi, ami rajta múlik. Altatót kever az erősítő italba.
2: Igaz. Persze, mire kell az erősítő ital? A sport szabályaival ez se fér össze talán.
3: Ej, na lám, úgy kell nekik. Miért kell ilyen erősítő kell élniük? Bundámra mondom, nincs igazság-e porondom.
0: Akkor hát, gyerünk. Kíváncsi vagyok, meg tudnak-e állni egyáltalán a lábukon a felpári hősök.
2: Arra talán vigyázz, kis vakarka, hogy ez mégse legyen nagyon feltűnő. Hát, reménykedj.
4: És fizessünk, aztán
0: menjünk.
2: De ne együtt. Feltűnő lehet.
0: Oly kitűnő ez a terv, hogy nem kell félned.
3: Végül könyörögve kérnek, térj vissza sikereid színhelyére. Neked itt nincs semmi vesztenivalód.
0: Ajd, fizetjük az italot.
2: És kis vakarka végén kap egy bundát tőlete?
3: Alpárnak megéri.
0: Meg? Na rajta. Indulás. Érjünk oda mindjárt a legelejére. Hadd lássuk, mi lesz a vég.

0: négy meccsből remélem kettőt megnyerek.
1: Én hármat. Az öt győzelem már, és alattján mindig medve volt a talpam.
2: Medve vagyok a talpamon, a két győzelmemet hozom.
1: Az hét győzelem. Lemosom csak két ellenfelemet, és miénk a győzelem. Felpár mindenek felé.
3: Miket beszéltek, mackók? Elbizakodottak vagytok.
0: Egészséges önbizalom ez csupán. Én megmondhatom. Én mondom, kis vakarka. Akárhogy is akarja, Alpár veszíteni fog.
4: Küzdelemre számítok? Szoros győzelem.
5: Én azt hiszem, jogos remény fűt bennünket. Gombjaink kitűnő formában vannak.
1: Hát akkor ezek szerint az enyémek se tapadnak. Remekül csúsztak.
0: Csavart lövéseim nagy zavart okozhatnak még Alpárnak. Ott bárki medve fiának.
6: Kis vakarka, számítunk rá, hogy majd valami nagy formát mutatsz. Ez a csapatnak szinte szárnyakat adhat.
0: Tudom, sok múlik rajtam. Ha rosszul játszom, baj van. Hanem azt a legnagyobb ellenségem sem mondhatja, hogy én ezt a csapatot egyszer is cserben hagytam.
6: De, hogy mondjuk, kis vakarka, Alpárra győzni megyünk, és én itt a sikerünk érdekében akármit megteszek, ez majd látszik nem sokára. Csak türelem.
2: Kapitány, megkérdezhetem, mi az oka, hogy itt állunk már jó ideje?
1: Netán valakire várunk. Az erdő kellős közepe nem vasúti állomás. Itt senki se fog felszállni. Medvék, ez nem is vitás.
6: Felszállni nem fog, az lehet. Várok mégis egy füttyelet valakitől, hogy erre száll, és hogy leszállok, arra vár.
1: Ez aztán a titok?
6: Ugyan nem nagy dolog. Éppen csak egy barátom itt éldegél a fákon.
1: A fákon? Akkor nem medve.
6: Nem medve, de segítette már csapatunkat párszor. Jó mézes italával ittatok mérkőzés előtt már nem is egyszer, hogy erőt merítsetek.
0: Hát vele találkozol?
6: Épp ide fog szállni ez a kismadár. Tudja, hogy a vonat megáll az erdő mélyén, és ha dalt hallok...
1: Ő hozza az italt?
7: De én hallom a dalt már.
0: Ilyen! Legyőzünk, Alpár! Madárfütyül vík harci dalt, hozza a jó mézes italt, mely mancsunknak erőt ad.
2: Alpár, 10 000 gólt kap.
6: Én most megyek, itt várjatok.
1: De hát, ez sportszerű dolog. Erősítő itallal próbálunk győzni.
0: Dallal nem győzhetünk. És Alpár is tud ilyen italt már.
1: Nem adhatunk előt nekik. Menj, kapitány, a mindenit!
2: Hogy beszélsz?
6: Semmi baj, megyek. Csak egy-két perc, és itt leszek.
7: Alattya, miért vagy bánatos?
2: Ajajaj.
7: Ugye milyen csodálatos dolog ez, hogy a meccs előtt a győzelemhez friss erőt meríthetünk az erdei italból, melyet egy madárhoz az edzőnknek, csak neki. És már is győzelemre áll a nagy gombfocitor.
0: Mondtam már, buta volna, aki hagyná, hogy kicselezzék.
8: Ebből komoly bajunk lehet még. Érzem, jó formában vagyok, és erősítő italok nélkül is bízom a sikerben. Gombjaim sose hagytak cserbe.
2: De itt jön már a kapitány. Indulunk tovább.
7: Szaporán, lenekéssük a kezdést, már csak az hozna vesztést. Kis vakarka, itt az ital, ez fokozza a gólerőt a nagy alpári meccs előtt. Ittasd meg, nem lesz semmi baj gombcsapatunk tagjaival.
0: Kapitány, ezt rám bízhatod, gómancsokban lesz a dolog.
1: Lefogadom, hogy nem várt arányban verjük Alpárt.
3: Ettől most már Alpár félje.
0: Győzelmünkre! Éjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

0: ez micsoda madár, hogy itt autóstopra vár?
1: A szárnyával integet. Szorítsunk neki helyet, vagy itt hagyjuk.
2: Felvesszük, akárhova elvisszük, ha útba esik a hely.
0: Medvég, ilyesmi se esik meg csak úgy mindenkivel.
1: Jó jel egy ilyen madár, ha ebbféle alkalommal csak úgy az utunkba áll.
2: Kérdezzük csak meg azonnal, mit akar.
3: Hé, kis madár.
4: Áfonya a nevem. Épp erre szálltam, mint veréb.
0: Mint veréb.
4: Tündér vagyok. Kedvemre alakulok verébbé vagy cinkévé, erdőmező pintjévé. Értek minden fűhöz, fához, mézes ital kavaráshoz.
3: Mit beszélsz?
1: Eljössz velünk.
0: Te lennél az emberünk, vagyis medvénk.
4: Sajnos, én ember és medve sose voltam még. Nagyon szerény a tudásom. Szívesen tartok veletek, ha van hely a kocsiban. Úgyis Alpárra igyekszem, mert a nagy gombfoci meccsen ott szeretnék lenni.
3: Kár lenne akkor, kis madár, lekésned a kezdést. Látom, a szárnyad beteg.
4: Az ágon ültem, és épp elaludtam, akkor elment ott alattam valaki. Erre riadtam, csak már későn. Egy követ hajított felém. Ilyet mozdulattal fölrebentem, a kő ócsúhant felettem, szárnyamat sebezte meg. És ez a kis baleset épp igen rosszkor esett, hogy jutok el Alpárra, a gombfoci tornára. Nem tudok szállni pár napig. Lesz, aki oda segít.
0: Szállj be hozzánk hamar.
4: Ez komoly?
3: Neki elhihetsz mindent, amit mond. Szivornya. Szava nem éppen sziporka, de jó szívű medveszó.
5: Ő meglátod, bromboló. Én Lopodi vagyok.
4: Csak nem a híres gombozó.
5: Egykor a válogatottnak erőssége voltam. Felpár legjobb játékosa, ez már messze múlt régi dolog.
4: Ahogy visszagondolok, emlékszem rád, láttalak.
5: Aztán ugyan hol, talán ott nálatok fönn a fán madár televízió van?
4: Hát az nincs. Csak én belógtam a meccsekre veréb jeggyel. Tudjátok, ez azt jelenti, hogy fizetnem sohasem kell, veréptől nem kéri senki a jegyet. Vicces, ugye?
0: Gyere gyorsan, ülj ide. Alpára megyünk a meccset, velünk nézed végig. Egyet kérdezek csak. Te kinek szurkolsz? Ha?
4: Hát én senkinek. Vagyis, hát ha megbántalak benneteket. Csapatom éppen az Alpári csapat.
3: Őszinte hódolatom az ellenfélnek. Bizony mi felpárjak vagyunk.
0: Ja, annyi baj legyen tőlünk, ne félj. Alpárt felpárra ne cserélj miattunk, kis veréb.
5: Sőt, ez nagyon derék, hogy bevallod ezt a dolgot, majd meglátjuk, ki lesz most jobb. Alpár vagy felpár gombcsapata.
4: Eldönti azt a nagy csata. Bár zavaros itt pár dolog, Alpártól el nem pártolok.
5: Valami nekem is zavarosít. Kérlek, segíts megfejteni a rejtét.
4: Tessék.
5: Mondd, mit kerestél itt az erdőben? Éppen itt.
4: Csak kértek tőlem valamit, hozzam ide, ez volt a dolgom.
5: Ejjaha, ezt érdeklődve hallom. Folytasd, tündér. Úgy érdekelne szárnyad, miért hozott épp ma erre?
4: Épp csak valami üzenettel jöttem. És hát, ti ilyenekkel úgy se bajlottok. Ez az én, mit is mondjak, tündérmesém.
0: Ugyan, ugyan. Szégyeld magad. Lódítasz. Itt jár a vonat az erdőn át. És a csapat, felpár gombfoci csapata, itt utazik a nagy csata színhelyére. És te velük találkoztál.
4: Nem.
1: Egyikük se keresett meg?
4: Nem is értem, miről beszéltek.
0: Hiszen éppen magad mondtad, hogy üzenettel érkeztél, vagy letagadod.
4: Nem hazudok. Tündér vagyok. Bánjatok velem tisztelettel.
1: Ohó, nincs rendben valami. Szeretném újra hallani. Te Alpár szurkolója lennél, igaz? Hát akkor mit kerestél itt az erdőben, mikor a felpári csapatvonata még meg is állt? Miért keresett meg felpár kapitánya Minyotti?
0: Ez az, amit szeretnénk tudni?
4: Üdvözletet hoztam neki.
2: Valami mást? Csak ne tagadd! Te a játékosainak hoztál mézes italt.
0: De mi erről még jókor értesültünk, és gyanút fogtunk.
2: Így kerültünk ide. Mondd csak, szép áfonya, ha te alpár híve vagy, akkor mit várhatunk az italottól? Valamit kevertél bele, hogy felpár gombozóit így alpár jó, könnyen győzelek.
4: Ó, miért is lennék irigy felpár szép sikereire? Azt hiszitek, ilyesmire vetemedik tündérmadár? Csalódtam bennetek. De kár, hogy találkoztunk.
2: Ó, ilyen könnyen nem szabadulsz. Hiszen az is lehet, hogy éppen alpárt árultad el varázsszereddel.
4: Mit akarnék ilyen csúnya terve?
0: Talán Minyutti kapitány megfizetett.
4: Kedves komám, Tündérországban nincs hiány, komolyan mondom, semmiben.
5: Hagyjuk a dolgot ennyiben.
2: Hát, egyelőre hagyjuk. Ám ez a tündérveréb velünk jön. És látni fogja itt a földön, a dolgok nagyon bonyolultak.
0: És ha felpár győz...
2: És ha alpár...
0: Neked az egek beborulnak.
2: És nem hinném, hogy bármi jót várhatsz. Mint gonosz árulót leleplezünk, ha győzne felpár.
4: Vagyis a ti csapatotok. Uh-huh. Ez igazán gonosz dolog tőletek.
0: Áfonya, igen kár volna most velünk cívódnod, mert ha alpár győz, nem vitás, hogy mézes italod, mi más gátolt minden felpári gombot a góllövésben?
2: Ravaszul csináltad, de mi észrevettük.
4: Én nem félek. Mehetünk.
0: Együtt?
5: Csak ugyan beborul, és azt ki tudja, hogy kinek.
4: Látjátok, ő már megijed.
3: Most már a gomboké a szó. Én mondom, ezt a szurkoló, táborunk egyik hangadója.
5: Verép tündér, nincs ami óvja szegény fejet, ha megharagszik.
3: Az igazságos
4: gombó. Hogy még mi lesz itt?

0: Na fiúk, mindent bele!
1: Most, hogy nem néznek ide, beleáll a poharukba. Ezt így remekül megy a munka. Fehér színű jóporom nem látják meg, nem korom. Itt a munkában. Ettől másképp fordul minden.
0: Tessék a finom ital! A sport szabályaival nem is ellenkezik, nincs a tiltott szerek listáján. Biztosan nyer, aki issza.
2: Hormoskám, alattyánkám, pogácsás, gyertek ide!
0: Megyünk!
2: Én is! Senki ne féljen, pompás italunk biztosítja, hogy Alpárnál erősebb a csapatunk.
3: Én szívesen meginnám már azt a mézes italt.
4: Magam már a győzelmi dalt is megírtam.
5: Kis vakarka, töltöttél?
0: A poharakba!
2: Jól van, medvék, igyatok a mézes madáritalból.
1: Te meg, kis vakarka, arról nyilatkoz most a tévének, hogy Alpártól kissé féltek, mégis bíztok, hogy a mérleg a végén a javatokra billen.
0: És én, kis vakarka, nem szoktam tévenni.
1: Várj, Minyutti, egy pillanatra.
0: Úgy van, Alpár csapatát le fogjuk mosni a zöld gomfoci asztalról, érzem.
2: Ilyen győzelmet a föld nem látott még.
0: Megígérem,
2: hogy mindent beadok.
0: Előre!
2: Álmas vagyok. Olyan unalmas lesz győzni.
0: Hát megvan a meccs előtti szokásos nagy hangulat.
2: Ti azért álmosak ne legyetek.
6: Én ilyet még nem éreztem.
2: Gyerek! Hál a meccsezsinában. Ilyen friss még nem voltam.
1: Hát ez meg...
0: Mindenkire másképp hat a varázsital. Ne aggódj, Minyutti.
2: Mi baj, medvéd?
0: Semmi, kapitányom. Messze még a téli álom. Gyerünk most, nyilatkozunk, hogy győzünk, és további

0: Alfán három durva nevet ugyanúgy volna ilyen, ám csak a felvárja. Lehet, hogy idén elmarad a szokott felvári siker, a város felé várni kell. Következik Kismakarka, ellentele!
1: Nosza rajta, kedves áfogya barátunk, most mit mondasz?
2: Mire várunk? Gyerünk be a stadionba. Itt kint minek áldogáljunk, mint egy kupasz bolond gomba. És hogy itt még meglepetés következik, nem vitás.
3: Mi volt ez az ásítás?
4: Nem tetszik nekem az egész. Alpár három múra vezet.
5: Ébresztő felpári medvék! Majd mi fölrázunk titeket!
6: Erre tessék, erre tessék! Adhatok négy pompás jegyet! Dupla áron, dupla áron!
2: Nekik adjál, elég három. Nekem fizetnem sose kell, ezt se tudod, te vén medve. Én minden gombfoci meccsre ingyen járok. Verébb jeggyel!
6: Ez aztán a szép dolog. Mit tegyek? Hajbókolok.
7: Ez az.
3: Jól van.
7: Ez az, jól van. Most az első fordulóban, ahogy sorra kikaptunk, Kismakarka azt hihette, inog a föld alattunk.
3: Most már ellene 6-0-ra vezet egy fikarsznyi medve Alpár leggyengébbje.
8: Újra kikap aztán, és megint is megint.
3: Ezek szerint nektek hármótoknak most már minden meccset nyernetek kell.
9: Ezért az én fejem nem fáj.
7: Állíthatom becsülettel, hogy ez az alpári csapat nem képvisel komoly erő.
4: Azt hitte a Kismakarka, hogy leéget minket.
3: De őt égetitek le, remélem.
9: Így lesz.
3: Miért?
8: Ő akarta.
7: Kicseréltem a zsebében az altatós üveget, amit így az italunkba ő belecsöpögtetett, teljesen hatástalan.
8: Nagy gólt lőttek neki újra! Alig áll a lábán!
3: Nullra vezet Alpár ellenünk.
9: Ne félj, Minyutti, nyerünk!
7: Mert Lopodit kihagytad, Kismakarka így akart, bosszút állít-e rajtad.
8: Azt várta, hogy álmosan támolygunk csak. Ő meg hajt, és így szépít, mint a négyszer győz.
9: Na tessék, vereséggel kezdte.
8: Jön! Semmit sem ért.
4: Hát ez rémes, még ilyen sohasem történt meg.
3: Kismakarka, a csapatnak szüksége van rád. Te rajtad a világ szeme. Ne hagyd el magad, alpáriak nem győzhetnek fel pár ellen. Ilyen fontos csapatmeccsen.
4: Mind a négyen kikaptunk itt az első fordulóba.
9: Ennyi, ennyi.
3: Jól van, na, jól van. Most majd mindent megnyerünk.
8: 3-3 meccset játszik még mindenki. Veszíthetünk 3-szor. A többi meccset meg kell nyernünk. Pont 9-et.
9: Hallod, ne ásíts, Kismakarka, figyelj inkább.
4: Én leragad a szemem mindjárt. Az előbb még igencsak álmosak voltatok.
8: Egy csap van ott, látod? Mm? Jó hideg vízzel, mosd meg a fejét.
4: Egy szót se, érted? A víz nem használ.
9: Már megyek is. Én következem. Nyerek, és 1-4-re szépítek. Aztán 2-4 lesz, s 3. S 3-5. Mert Kismakarka újra veszít.
4: Egy rossz álom ez az egész.
9: Én megyek. Ne féljetek, győzök, s végre szépítek.
8: Hát most csak te alszol itt, Kismakarka. Lopod itt nem fogod te visszahozni, visszacsalni, visszalopni a felpári gombcsapatba.
3: Ugye jók voltunk, ahogy sorra cirkuszoltunk, mintha nem menne a játék.
9: Kismakarka ott talán még azt hitte, hogy minden rendben, de aztán az álom ellen ő nem tudott védekezni. Érezte, nem jön be semmi. Most pedig végképp nem ért valamit, hogy ez miért történt.
4: Az italom kapitán, nem is tudom.
8: Szégyeld magad, Kismakarka. Nem való vagy a csapatban. Azt akartod, hogy velünk történjék ez, ami veled történik most.
4: Ne félj, gyerünk! Nélkülem is!
8: Bentvár vezet, Pogácsás! Ne félj, Minyutti! Csapatod nem fog kikapni. Az a kismadár valóban igazat mond.
7: Jól van. Készülődöm és gyerek. 2-4-re szépítek, és a végén 9-7-re győzünk. Kisvakarka.
10: Aj, nem.
7: Vége a csúnya játéknak. Nem. Ezt nem hittük volna róla.
9: Egy szem kismadár mentette meg ezt a meccset. Verebek siripelték, hogy valami készül, és akkor az, ami jó tündérünk, áfonya, egy kicsit utána nézett. Tudjuk jól, mi volt a részed, kismakarka, a dologban. Jegyezd meg! Mától soha nem játszhatta a csapatunkban. Hallasz engem?
4: Belenyugtam, lábra se bírok állni. Hogy azok itt a Lukács?
1: Hogyne, csak nevessenek rajtad a nézők. Ilyet se láttunk még.
9: Azért persze szégyened, hogy egy felpári gombfoci bajnok egy medve ezt csinálja.
1: Hát nincs! Már is! Menj alattján!
11: Nagyon gyenge ez az alpári csapat. De Minyutti, mintha éppen láttam volna a nézőtéren áfonyát, a madarat, aki segített nekünk. Lopodi ültött mellettes két igen mérges képű ismeretlen furcsa medve.
9: Áfonya, most hát örülhet. És ha a játékkal végzünk, lesz nagy madár medveünk.
8: Én figyelj csak, kapitány. Áfonya két oldalán, az a két bundás. Nekem sehogy se tetszik.
11: Igen, olyan zordak, mérgesek.
9: Ti most már csak játszatok. Majd én kinézegetek.
1: Alattyán is győzni fog. Vezet 3 góllal.
7: Hallott, kisvakarka, hol a hangot? A nagy hangot hova lesz?
1: Alattyán nyert!
9: Én megyek.
0: Ezzel 8-6 már is felpárja vára. Két mérkőzés van hátra.
1: Mi történt itt, te madár? Felej nekem végre már, vagy kiráznak a tolladból!
4: Romboló, velem fog, akkor megbunyabod. Értek én már mindent. Ilyen szégyent magam vagyok a hibás, senki más. Jaj, senki más.
1: Hát ez rémes. Kisvakarkát ott bent épp, hogy felvakarják a padlóról. Te meg itt!
0: 8-6! Most következik a felpári kisvakarka.
1: Persze, persze! Magamra vessek, hogy egy ilyen tervben megbíztam! A luda se bente voltál, madár! No, várj!
2: Jaj!
7: Mi mondjuk?
12: Megállj!
1: Bocsássatok!
12: Előbb szépen visszamentek a stadionba! Gyerünk, ott majd elbeszélget!
1: Kedves Áfonya, gyere!
9: Látod, ez a bromboló, az alpári tomboló! De te ne törődj vele!
1: Lopodival következem!
12: Most nézzétek, mit főztetek! Kisvakarkán nevet már fél alpár és fél felpár!
2: Én itt kimaradok inkább, ne is lássam kisvakarkát!
1: Berép tündér, megértelek. Én is kint maradok veled.
0: Felpár, alpár, 8-6 volt épp, de kisvakarkát legyőzték. 17 óra apóka nyert, ilyesmi évek óta nem volt. 8-7-re vezet már felpár. Most a búcsolatát látjuk.
8: Lopodi, most örülhetsz!
4: Akár pofon is üthetsz, ormós, úgy szégyellem.
1: Alpár gól aránya túl jó. Meg kell nyernünk az utolsó meccset, Pogácsás.
12: Nyugodt lehetsz, megint győzni fog.
1: Egy percig se fél minuti. Nem lesz semmi baj. Nyerünk! Mi fogunk itt tovább jutni. Ugye, kedves Verebünk?
2: Figyeljünk! Mondanak valamit, ez fontosabb.
0: Alpár szépített! Felpár csak
1: 8-7-re
0: vezet már. Alpár
1: túl aránya
0: jobb. Ha megfélje,
1: győzni
0: fog. Mi jutottunk a döntőbe?
1: Fel, Pogácsás! Ne félj tőle!
12: Rendet kérünk és nyugalmat. Persze, aki akar, alhat, mint kisvakarka teszi, és mindenki megveti.
1: Figyeljünk a meccsre! Fontos! Egy szép támadásunk. Gólt hoz! Harsanyon örömkiáltás! 1-0-ra vezet Pogácsás!
12: Hajrá, felpár!
4: Kapitány, úgy restellem ezt a dolgot, mit is mondja?
9: Ha Áfonya ki nem hallgat véletlenül, most nekem 3 alvó medvém lenne, és kisvakarka a mennybe menne, mint a nap hőse, mi?
4: Nem lesz szám boldog őse, ha felébre.
1: Mondtam, nem fogunk kikapni. Pogácsás, vezet, vezet! Tessék, most is fenyeget! Az ellenfél már csak kapkod.
12: Kisvakarka, te hallod?
4: Kisvakarka, hallod én?
12: Most ne bánts!
9: Váltok vele holnap páncél, búcsúzóim.
1: Közben a felpári gól! Már 3-0-ra vezet Pogácsás!
12: Hajrá, fel!
9: Hát én megyek. Láttam már jobb meccset ennél.
10: megyek én is.
12: Csak mennél. Ha nem látod, itt maradsz, mert a helyedre ragaszt ez a két
2: bony. Na hát, ugye? Annyi baj legyen, és most isztok egy kort mézes italt. Ugyanabból, amit velünk itattatok volna, majd horkolni fog szivornya és bromboló.
10: A jó téli altató a medvének meg nem árthat.
2: Csak hogy felpár csapatának mégis ártott volna.
12: Tessék, meginni.
5: Nincs semmi mentség.
2: Semmi? Finom altató.
9: Neve? Fekete Totó.
10: Nosza. Hörpincs. Bromboló.
5: Majd csak utána a szivornya.
12: Úgyni. Szépen megisszátok, nap lesz, míg kialusszátok. Győzött Pogácsás, ezzel Elpár csapat!
13: Véget ért a csapat. Minden bunda ellenére győzött Elpár csapat.
9: Nem vált Alpár szégyenére azért ez a
12: történet.
14: Éljen! Éljen!
12: Éljen!
5: Nem értem. Ezt nem értem.
9: Találkozunk még, remélem.
5: Győzött a jobb, ez nem vitás. De az a sok ásítás.
9: Volt, ahogy volt. Csak azt kérem, ne maradjon semmi szégyen a felpári gombozókon.
5: Az alpári szurkolókon. Ejjó. Most már sejtem én. Mi történt itt Cselterén?
12: De hol az a kis veréb? Felpár neki köszönheti megérdemelt sikerét?
9: Tényleg? Hol van Áfonya?
15: Úgy szerettem volna, ha velünk marad, de hiába. Messze röpíti a szárnya. Várják őt új esetek.
5: Nektek sokat segített, de nekünk is. Nem akartunk bundázni. Győzzön a jó.
12: Na. Ilyen Alpár és Felpár nagy gomfoci barátság.
9: Ilyen.
5: Ezek négyen itt pályára nem léphetnek ezután. Sőt, jobb, ha elkerülik az asztalt egyáltalán, ahol becsületes medvék a kis gomblabdát kergetnék.
9: Egyetértek. Bár szigorú az ítélet. Megpróbálok megjavulni, bundára nem is gondolni.
5: Persze. Hát a bunda nem csak azt jelenti, hogy a meccset valaki eladja. Ti posztómedvék vagytok. Itt meg bundát szokás hordani. Legyen most úgy, hogy elvisztek egy-egy bundát valahányan.
2: Ahogy ez meccsek után van, hogy a küzdők meccs cserélnek. Éven állunk se a lényeg, ez a posztógúnya. Tessék. Kis vakarka, jól letűntél. Nem vagy többé csillagunk.
9: Túl szigorúak vagyunk. Örüljünk, hogy volt mulatság. Nevethettünk nagyokat.
5: E furcsa gomfoci tornát soha többé nem felejtjük.
12: Ami történt, mi csináltuk. Medvegombozók, mi együtt. De ki jön itt? Áfonya.
2: Ne hagyjuk félbe soha, amit elkezdtünk. Ha egyszer beleszóltam dolgotokba, ha a nagy gombfoci torna így alakult, valami tőletek már nem ereszt el.
5: Belül tudnál tartani?
2: Persze. Van itt valaki, akin segíteni kell.
9: Aki meg sem érdemel téged, kedves Áfonya.
2: Ilyen a dolgok sora. Kisvakarka most nagyon egyedül lesz, ha felébred.
9: Megörül majd látva téged.
2: Hát, ha megjavíthatom. Medve ő is, játékmedve. Valami rossz útra vitte. Én mégiscsak bízom benne.
5: Áfonya, tündérverém. Azt mondom, ez a veszély.
2: Kisvakarka, kisvakarka, alszik. A gomfoci torna...
9: Mintha csak rossz álom volna.
12: Lesz még olyan, ami szép.
2: Itt végezzük a mesét.
16: A nagy gomfoci torna, avagy Alpár-Felpár rend legyen már. Tandori Dezső mesejátéka hangzott el. A szereposztás a következő volt. Minyutti, a felpári gomfoci csapat kapitánya, Dunai Tamás. Felpári játékosok: Alattyán Székhelyi József, Kisvakarka Tímár Béla, Ormós Józsa Imre, Pogácsás Straub Dezső, Lopodi Felpári Medve Kézdi György, Alpári medvék, Bromboló, Szombati Gyula, Szivornya, Balázs Péter. Apóka, Alpári gombozó, Dégi István. Áfonya, Tündér, veréb alakban, Pap Vera. Közreműködött Gálvölgyi János, Haraszin Tibor, Képesi József. A felvételt Kerekes Endre és Liszkai Károly készítette. A rendező munkatársa Csáki Vera és Simonyi János. A zenei munkatárs Hegedűs Emmi volt. Dramaturg Szabó Éva. Rendezte Szikora János. A hangfelvétel 1983-ban készült, és legutóbb 2016. június 11-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. 16 év párpropagandává züllesztés és másfél hónap átmenet után augusztus 24-én megint hallhatóak a Kossuth Rádió műsorai. Megőrizzük, amit érdemes, elbúcsúzunk attól, ami megfáradt. Régi és új műsorok, ismerős és máshonnan ismerős hangok várják Önt. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. Augusztus 24-től hallgassa a megújult Kossuth Rádiót.
14: Mélyreható történet hazaszeretetről, hűségről, szabadságról. Erkel Ferenc, Bánkbán. A Pécsi Nemzeti Színház előadása Fejes Szabolcs rendezésében. Vasárnap 20 órakor az M5 műsorán.
16: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
17: Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Liszt díjas karmester és Tóka Ágoston orgonaművész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu.
16: Reklámot hallottak.
18: Tizenhárom óra. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Berente Marian, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal. A beruházás a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból valósul meg, tájékoztatott Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A forgalmas elővárosi vonalon korszerű, sűrűbben közlekedő vonatok járnak majd, és ahol lehet megépítik a második vágányt is. Az állomásokat akadálymentessé teszik, és P+R parkolóhelyeket is kialakítanak. Aláírták a támogatási szerződéseket a villamosenergia hálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csaknem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre, kapacitásbővítésre, okosmérők telepítésére, emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy a Magyar Fejlesztési Bank a Mavirral, az EON-nal és az MVM-mel kötött szerződést, a kormány pedig már átutalta az említett összeget. Azonnali munkálatokról döntöttek a Csernavodai atomerőmű hűtővíz ellátása érdekében. A Román Vészhelyzeti Bizottsága a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt újabb fenékküszöb építését rendelte el, amely az öreg Duna medréből a víz egy részét a Duna-Fekete-tenger csatorna, illetve az erőmű hűtőrendszere felé tereli. Az atomerőmű az ország villamosenergia termelésének mintegy ötödét adja. Egyes blokkját július végén, kettes blokkját 10 napja állították le. Lezuhant egy kis repülőgép Zadar környékén, a fedélzeten tartózkodó két ember meghalt. A repülő Csehországból indult, és a horvát légi irányítás délután vesztette el a kapcsolatot a pilótával. A roncsokat a Paklenica Nemzeti Parkban találták meg, az áldozatok állampolgárságát nem közölték. Kanadai turistákat gyanúsítanak gyújtogatással Horvátországban. Egy nőt már kihallgattak, két társa szökésben van. A hatóságok szerint a három turista hétfőn meggyújtotta a száraz ajnövényzetet Sibenik közelében. A lángokat a tűzoltók és a helyiek gyors beavatkozása fékezte meg. Tömegverekedés tört ki egy német labdarúgó mérkőzésen. A Mannheim Kaiserslautern kupameccsen a hosszabbítás előtt előbb a játékosok kezdtek egymással dulakodni, majd a vendégszurkolók tűzi játékot lőttek át a hazai szektorokba, mire onnan a drukkerek beözönlöttek a játéktérre. A mentők 85 embert láttak el, közülük 8-an kórházba kerültek. Az összetűzésben 35 rendőr megsérült. A verekedés után több huligánt előállítottak. A mérkőzést a Kaiserslautern nyerte 1-0-ra. Itthon egész hétvégén egy tucatnyi szatmári beregi faluba várják az érdeklődőket a nyitott portanapokon. Ezúttal a térség híres gyümölcse, a szilva áll a középpontban, amelyet nem csak lekvárként, hanem más helyi specialitásban is meg lehet kóstolni. Ma és holnap összesen 14 porta nyit ki. Tákoson és Csarodán lesz istentisztelet is, a Sóstói Múzeum falu pedig ingyenesen látogatható. A nyitott portanapokat országszerte 19 térségben 5 hétvégén átrendezik. Országszerte napos, gomoly felhős az idő, napközben 25-33, este 19-26 fok lesz. A Balaton és a Tisza tó 25, a Velencei tó 21 fokos. 14 órakor jelentkezünk híradással legközelebb, 13 óra 4 perc.
16: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
19: Kiemelések tőlem.

0: Mészöly Miklós tallózása régi új olvasmányaiból. Anton Pavlovics Csehov.
1: Egy ideje alig van hét, hogy egy estét ne töltenék Csehovval. Mióta észrevettem, hogy egyre inkább mozaikokban lepleződik le számomra a világ, nagyon régi Csehov vonzalmam új fénytörést is kapott. A világ, az élet egyebet sem tesz, mint széttörik, de olyan ravaszul, hogy folytonosan új világegyetemet teremt. Ez közhely, mégis mindig szokatlanul erős az újdonsága. Mintha titok is lappangana itt, a már-már nevetségessé vált remény valamilyen adukártyája, a sok-sok mozaik egyúttal sok-sok trambulin is, több kínálat a telhetetlen kíváncsiságnak, több esély, hogy valami rejtettebb teljességet megpillantson, amit egy összeillezgetett panorámaépítmény szerelmese a panoráma falaitól, kereteitől meg sem lát. Persze, édes mindegy. Az irodalom mindennek az ellenkezőjét is szenté tudja avatni. Hogy Csehov minek az ellenkezője, minek az azonosa? Azt hiszem, épp ez lenne a haszontalan kérdés az ő esetében. Tolsztoj azt írja róla, hogy határozottan páratlan, az élet művésze. Az életből megragadta azt, amit látott, függetlenül attól, mit tartalmazott. Az utolsó részletig világosan. Őszinte volt, ami nagy érdem. Csehov pótolhatatlan. Ne a darabjairól essen most szó, az külön mise. Inkább arról a bocsánatos olvasói trükkről, hogy novelláit, karcolatait, különösen a rövidebbeket úgy olvassuk folyamatosan, mintha nem címmel behatárolt külön darabok volnának, hanem csupán névtelen, bár mégis nagyon autonóm, bekezdései egy befejezhetetlen ember és világ monológnak. Pont nincs a végén, mint ahogy egy valamire való teljességnek sincs pontja, vége. Az emberi, reális léthelyzetek olyan gazdagsága ez, ami szinte átcsap a valószínűtlenség irracionalizmusába. Mitológia? Kicsit talán az is. Csehov a mozaikok homérosza, amit elénk tár, akár szét is eshetne, de a varázslat éppen az, hogy az egyes darabok világegyeteme mi mássá eshetne szét, mint úgymond nagyobb világegyetemmé, ha éppenséggel tudnánk, hogy mit is jelent itt a fokozás, mely aztán újra és mindig külön világegyetemekké darabolódik szét. Félreértés ne essék, mindez mellékesen műfaj elméleti morfondírozás is Csehov ürügyén. Hogy miképp lehetne, ha csak ugyan lehet, a magát átfogó csúcsnak szuggeráló panorámaépítménynek kikezdhetetlen és meggyőző abroncsa. Vajon nem a mozaik gesztusában van a titok? Igen, világegyetem vagyok, de ha lehet, ne beszéljünk róla. De maradjunk most csak Tolsztojnál. Szerzőnk az életművésze, vagyis éppen azért szerény, mert végig mesélhetetlenül gazdag. S talán, nem utolsó sorban, mert a legember és legvilágarcú pogány. Annyira könyörtelen, semleges, és mégis tűzhelymeleg, derűs a megértése. Mint akinek van fogalma a szeretetről. Jól esik, és majdnem vigasztaló félni tőle. Az írások címét ezúttal is tekintsük mankónak, később úgyis magunk siklunk át fölöttük.
2: Panaszkönyv. Fekszik a könyv külön ecélre berendezett kis szobában, az állomás épületében. A kis szoba kulcsa az ügyeletes csendőrnél kívánatra mindig megkapható. Valójában pedig semmilyen kulcs nem kell, mert a kis szoba állandóan nyitva van. Tessék a könyvet kinyitni. Ez van benne.
3: Mélyen tisztelt uram!
2: fog-e a toll? Alatt a karikatúra hosszú orral és szarvakkal. A kép alatt. Én vagyok én, nézed te. Kép vagyok én, marha te. A te pofád. Átutazóban az állomáson és kihajolván az ablakon, gyönyörködvén a természetben, kalapom elröpült. Jé, Jármunkin. Ki írta, nem tudom, de nagy marha, azt tudom. Emlékül Kolorovjev föllebbezés hivatalban hivatalnok. Bejelentem panaszomat a tekintetes üzletvezetőségnek Kucskin kalauz ellen, feleségemmel szemben való durva bánásmód miatt. Feleségem egyáltalában nem lármázott, még ő akarta mindig, hogy csönd legyen. Ugyancsak Kljotvin csendőr ellen, aki vállamat durván érintette. A lakhelyem Andrei Ivanovics Iscsége földbirtokos úr pusztája, aki viselkedésemet jól ismeri. Szomorúscsev irodatiszt. Nikandrov, szocialista. Még az előttem lejátszódott fölháborító esemény friss benyomása alatt, a többi kihúzva, átutazóban az állomáson a következő fölháborító jelenetnek voltam tanúja, a többi kihúzva, szemem előtt játszódott le a következő fölháborító esemény, amely élénk és jellemző fényt vet vasúti állapotainkra, innen végig minden kihúzva, csak az aláírás nem. Alexej Zudnyev, Kurszki gimnázium, 7. osztályos tanuló. A vonat indulását várva, unalmamban sokáig néztem az állomás főnök arcát, és egyáltalán nem voltam vele megelégedve. Jelentem a vonalnak. Vidám nyaraló. Tudom, ki írta. Ezt M.D. írta. Uraim! Telcovszki hamis kártyás. A csendőrné tegnap a büféssel kirándult. Jó mulatást kívánok, csendőrné! Sose búsulj, csendőr! Átutazóban az állomáson és gondolkozván éhségem csillapítása felől böjti ételt sehol sem találtam. Duelov, segédlelkész. Zabáld, amit adnak! Aki bőr szivartárcámat megtalálja, adját a pénztárban Andrei Jegoricsnak. Tekintve, hogy elbocsátottak állásomból, mivel állítólag részegeskedem, kijelentem, hogy mindenki hazug és betörő. Kozmodemjánszkú távirász. Gyakoroljátok az erényt! Katinka, őrülten imádom. Kérem az átutazó közönséget, hogy a panaszkönyvbe oda nem való megjegyzések írásától tartózkodjék. 7. Ivanov. A 7. is marha. A segédkönyvelő naplójából. 1863. május 11-e. Glotkin, a 60 éves könyvelünk, konyakos tejet ivott a hűlése ellen, és megbetegedett tőle hideglázban. Az orvosok a tőlük megszokott biztonságban azt állítják, hogy holnapra meghal. Végre én leszek a könyvelő. A helyet régen ideírték. Kleszcsev titkát bíróság elé állítják, mert megvert egy felet, aki bürokratának mondta. Úgy látszik, biztos. Teját ittam a gyomorbajom ellen. 1865. augusztus 3-a. Glotkin megint meghűlt. Köhög és konyakos tejet iszik. Ha meghal, a helyét én kapom. Remélem legalább, de nem biztos. A hidegláz nem mindig halálos. Kleszcsev egy örmény kezéből kitépett egy váltót és összetépte. Biztos bíróság elé állítják. Egy öreg asszonnyal, Gurjevával beszéltem tegnap. Ő mondta, hogy nem gyomorbajom, hanem rejtett aranyerem van. Bizony, lehet. 1867. június 30-a. Arábiában írják, kolera van. Lehet, hogy eljön hozzánk is, akkor lesz sok üresedés. Lehet, hogy az öreg Lotkin is meghal végre, és én kapom a helyét. Sokat kibír az öreg. Ilyenkort elérni mártán nem is illik. Mit vegyek a gyomorbajom ellen? 1870. január 2-a. A Glotkin udvarán egész éjjel vonított a kutya. Pelegája, a szakácsnő azt mondja, hogy ez már biztos jel. Éjszaka kettőig beszéltünk, hogy ha könyvelő leszek, veszek magamnak prémes bundát és slafrokot. Talán meg is nősülök. Persze nem lányt veszek el, ahhoz öreg vagyok. Özvegyed. Tegnap Kleszcsevet kizárták a klubból, mert hangosan disznóvicceket mesélt, és gúnyolta Ponyuszlov kereskedelmi kamarai tagot, hogy nem hazafi. Mondják, Ponyuszlov a bíróság elé viszi. Botkinhoz akarok menni a gyomorbajommal. Azt mondják, nagyon jó orvos. 1878. június 4-e. Írják a lapok, hogy Vetyunkában pest is. Az ember csak úgy hull tőle. Írják! Glotkin azóta valami csöppeket iszik. Szegénynek nem nagyon fognak használni a csöppek. Ha itt lesz a pest is, talán mégis én leszek a könyvelő. 1883. június 4-e. Glotkin haldoklik. Voltam nála. Sírva kértem tőle bocsánatot. Bocsássa meg, hogy türelmetlenül vártam a halálát. Ő is sírt, megbocsátott. Ajánlotta, hogy a gyomorbajom ellen vegyek makkávét. Kleszcsev megint majd, hogy a bíróság elé került. Elzálogosította a zsidónál a bérbevett zongorát. Mégis Stanislav rendje van neki, és kollégiumi ülnök. Csodálatos, mi lehetséges a földön. Gyömbér 8 gram, szegfűszeg 6, tömény alkohol 4. Egy deci pálinkában állni hagyni. Gyomorbaj ellen jó. Reggel éj gyomorra egy pálinkás pohár. Június 7-e. Tegnap volt a Glotkin temetése. Sajnos semmi hasznom a halálából. Álmomban látom, fehér lepedőben. Fenyeget az ujjával. A helyét nem én kaptam. Csalikov, egészen fiatal ember. Tábornok név volt a protektora. Vége a reményeknek. 1886. június 10-e. Csalikovnak a felesége megszökött. Búsul szegény. Lehet, hogy fájdalmában még öngyilkos lesz. Akkor a helyét én kapom. Erről már beszélnek is. Tehát van még remény. Még lehet élni. A prémes bunda is lehetséges. Ami a házasságot illeti, most se bánnám. Miért ne, ha alkalom kínálkozik, csak meg kell beszélni előbb valakivel. Komoly lépés. Kleszcsev elcserélte a sárcipőit a Lirmans titkos tanácsoséval. Hallatlan. Pajszi, a postás, gyomorba ellen szublimátot ajánl. Megpróbálom. A hivatalnok halála. Egy szép este a nem kevésbé szép exekútor Iván Dmitrics Cservjakov ült a földszinti zsője második sorában, és Guckerrel nézte a kornevéi harangokat. Nézte, és csodálatosan jól érezte magát. De egyszerre az elbeszélésekben gyakran fordul elő ez a de egyszerre. Az íróknak igazuk van, az életben annyi minden történik váratlanul. De egyszerre elferdült az arca, a szeme fölfelé fordult, a lélegzete elállt, elvette a szem elől a gukkert, lehajolt, és... tüsszentett, amint tetszik látni. Tüsszenteni nem szégyen sehol. Tüsszent a paraszt, a rendőrkapitány, néha még a titkos tanácsos is tüsszent. Servjakov nem is zavarodott meg. A zsebkendőjével szépen megtörült az arcát, és mint udvarias ember körülnézett. A tüsszentésével nem zavarta meg valakit. Most aztán megzavarodott. Előtte az első sorban egy kis öreg úr gondosan törölte a fehér kesztyűjével a kopasz feje búbját, a nyakát. Servjakov megismerte. Brirzsalov tábornok volt. Osztályfőnök a közlekedésügyiben.

0: ne zavarjuk az előadást. Cserviakov megzavarodott. Hülyén mosolygott. Nézett föl a színpadra. Nézte a színpadot, az előbbi csodás jó érzése azért elmúlt. Kezdte kínozni a nyugtalanság. Fölvonás közben odament Brezsalovhoz. Elélépett, és a félénkségét leküzdve dadogta. Bocsásson meg, kegyelmes uram, letüsszentettem. Igazán nem azért, mert... Ugyan, hagyja kérem, én már rég elfelejtettem, még mindig ezen rágódik, mondta a tábornok, és türelmetlenül rándult meg az alsó ajka.
1: Elfelejtette? Azért a szeme csupa ravasság,
0: gondolta Cserviakov, és gyanakodva nézett a tábornokra. Szóba se akar állni. Meg kell magyarázni neki, hogy én nem akartam, hogy a természet törvénye, különben azt hiszi, hogy le akartam köpni. Ha most nem is hiszi, később biztosan hinni fogja. Ahogy hazament, Cserviakov elmondta feleségének az udvariatlanságát. Az asszony, úgy látta, egy kicsit könnyelműen fogta föl, ami történt. Először megijedt, de amikor megtudta, hogy a tábornok idegen, megnyugodott. Azért csak menj el hozzá, kéri bocsánatot, mondta. Még azt hiszi, hogy nyilvánosan nem tudsz viselkedni.
1: Persze, hisz éppen ez. Én már kértem bocsánatot, de ő valahogy nagyon furcsán, egy szó rendes választ nem adott. Az igaz, hogy nem is igen volt idő beszélgetni.
0: Másnap Cserviakov felöltötte a parádés egyenruháját, hajat, szakált is vágatott, és elment a tábornokhoz magyarázkodni. Amint belépett a terembe, már állt ott a sok kérvényező, köztük maga a tábornok, mert már megkezdte a kihallgatást. Pár embert végig kérdezett, aztán fölnézett Cserviakovra is. Tegnap az Arkádiában, méltóztatik emlékezni, kegyelmes uram, mondta az exekútor, én tüsszentettem, véletlenül letüsszentettem, kegyelmes uram. Hogyan kérem, az a semmiség, igazán furcsa. Ön mit akar? Fordult a tábornok a következőhöz.
1: Nem akar szóba állni,
0: gondolta Cserviakov, és elsápadt.
1: Látszik, haragszik.
0: Nem, ezt nem lehet így hagyni. Meg kell magyarázni neki. Mikor a tábornok az utolsó kérvényezőt is elintézte, és készült már menni a szobájába, Cserviakov utána ment, megint megszólította. Kegyelmes uram, ha bátorkodom zavarni kegyelmes uramat, az igazán csak a mély megbánás. Nem szándékosan tettem, méltóztatik nagyon jól tudni. A tábornok síró arcot vágott, és összecsapta a kezét. De hát gúnyolön, mondja engem, vagy mi? És el is tűnt az ajtó mögött.
1: Micsoda gúny? Hol itt a gúny? Gondolkozott Cserviakov. Hol van itt egyáltalában gúny?
0: Tábornok. És ezt nem tudja megérteni. Ha így van, egy szóval nem kérek többé bocsánatot ettől a nagy képűtől. A fene bánja. Megírom neki levélben, de többé személyesen el nem jövök. Becsület szavamra nem jövök. Így gondolkozott az úton, de a levelet azért nem írta meg. Gondolkozott, sehogy se tudta kigondolni a levelet. El kellett menni másnap megint személyesen. Tegnap már kénytelen voltam zavarni, kegyelmes uramat, marmogta, mikor a tábornok megállt előtte és kérdően nézett rá. Nem azért, hogy gúnyoljam, kegyelmes uram, mint méltóztatott mondani, hanem azért, mert tüsszentettem és letüsszentettem. Eszem ágában sem volt gúnyolni, nem merek én gúnyolni, kegyelmes uram. Ha én gúnyolódnék, akkor kiviseltessék tisztelettel a tekintély iránt a takarodjék. Hördült fel a kékülő, zöldülő tábornok.
1: Tessék, kérdezte súgva Cserviakov félájultan a rémülettől.
0: Takarodjék! Ordított a tábornok, és toporzékolt a helyében. A Cserviakov gyomrában megszakadt valami. Nem hallott, nem látott. Hátrált az ajtóhoz, ment az útjára.

gépiesen ment haza, a díszuniformisát lesen vetette. Lefeküdt a dívárra, és halott volt.

0: Mészöly Miklós műsora hangzott el. Anton Pavlovics Csehov írásait Peter D. István fordításában Gáspár Sándor adta elő. A felvételt Liszkai Károly és Pápai Monika készítette. Zenéjét összeállította Molnár András. Szerkesztő Varga Viktor. Rendezte Magos György.
1: A sorozat befejező részét hallhatták. A hangfelvétel 1992-ben készült, és legutóbb 2021. július 23-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A hiány költészete. Csehov halálának 75. évfordulójára Török Endre eszéjét Pap János olvassa fel.
2: Nem, megnevezni semmit sem lehet, írja Beckett. Kimondani, nem kimondani. Semmi sem kimondható. A kimondhatatlanságot, a szilárdnak látszó tények mögött a tűnékenységet érezte már Csehov is az orosz század végén, ezért nem is a tények világát ábrázolta, nem is mondott ki semmit, magát a megfoghatatlanságot írta, az egyén homályos törekvését egy esztétikus élet felé, amely folyvást megtörik az ellenséges realitáson. Az ember lekötözöttségét, megbénítottságát látta Oroszországban, a szépség megsértését, amelyért az életet, az élet természetét tartotta elsősorban felelősnek, de felelősnek magát az embert is, aki áldozat ugyan, de részben oka is annak, hogy áldozat. Képtelen arra, hogy helytálljon önmagáért, álmai szétfoszlanak a semmiben, megadja magát a dolgok érthetetlensége előtt. Csehovnál az egyén élete többnyire káprázat, elfojtott sóvárgás és meddő ábránd. A hiány az élet maga. Munkássága legfőképp e hiányban illetékes. Csehov a hiányt művészete tárgyának tekintette, műve a beteljesületlenségek költészete. A szép élet vágya és az ember tehetetlensége, hogy elérje ezt a szépséget, groteszk árnyalatú, hol tragikus, hol komikus hangsúlyt ad Csehov novelláinak is, drámáinak is, amelyeket szinte mindig beleng egy varázsos, bújtatott líraiság. A részvét líraisága ez a boldogtalan Oroszország iránt, ahol a történelmi befalazottságban nem történik semmi, de éppen ezért minden megtörténhet. Elbeszélésében a hatos számú korteremben, amely az orosz századvég jelképes összefoglalása, sem a világ elviselhetetlensége elleni magányos tiltakozás, sem a világtól való lelki elzárkózás nem segíthet az emberen. Gromov tanár azért került a tébolydába, mert nem tűrte az élet látványát. Attól fogva, hogy megbilincselt rabokkal találkozott az utcán, mindenhol az erőszak jelenlétét érezte, saját személyében a mindenki felett tornyosuló fenyegetést, és fokról fokra roskadt össze a fenyegetés tudatától. Viszont Ragin doktor, a tébolyda orvosa, néhány évi sikertelen küzdelem után úgy gondolta, hogy a nyugalmat nem az emberen kívül kell keresni, hanem magában az emberben. Nem vett tudomást az erőszakról mindaddig, amíg az erőszak őt magát is be nem hajtotta Gromov mellé a hatos számú korterembe. Nincs kiút, nincs kiút, gyengék vagyunk, édesem, ismételgeti Ragin Gromovnak. Közönyös voltam és nem törődöm. Bátran, értelmesen okoskodtam, de mihelyt az élet durván megérintett, elvesztettem bátorságomat, maga is, kedvesem. Maga okos, nemes szívű, az anyatejjel szívta magába a rajongást az emelkedett eszmék iránt, de alig lépett ki az életbe, megriadt, megbetegedett. Gyengék vagyunk, gyengék. Ragin el is pusztul Nyikita az ápoló ütlegei alatt, s a kórház a holdfényben egybeolvad a magas fehér börtönépülettel, a csontfeldolgozó gyárral, s a messzi végtelen földekkel. Oroszország a bezártság és a határtalanság ellentétében roppant tébolydának hat, ahol különbség nélkül elvész mindenki, aki ha csak egy pillanatra is, mint Ragin doktor, rácson kívül akar kerülni, mert nem bírja tovább, hogy az erőszakkal szemben sehová sincs fordulnia. A hatos számú korterem mögül felfeldereng Csehov élménye a Szahelin szigeteken létesített börtönökben és kényszermunkatelepeken szerzett tapasztalatairól, amelyeket Szahelin címmel tett közzé. Amikor útnak indult, valójában tudta már, mit fog látni, de tényszerűségében akarta feltárni a valóságot. Sajnálom, hogy nem vagyok szentimentális, írta egyik levelében. Különben azt mondanám, hogy a Szahalinhoz hasonló helyekre úgy kellene elzarándokolnunk, mint ahogy a törökök Mekkába szoktak. Azokból a könyvekből, amelyeket elolvastam és most olvasok, kiderül, hogy emberek millióit rohasztottuk el börtönökben, ott rohasztottuk őket feleslegesen, oktalanul, barbár módra. Fagyban, hidegben, bilincsbevert embereket hajszoltunk 10 000 versztán keresztül, megfertőztük szifilisszel őket, elzüllesztettük, megsokszoroztuk a bűnözőket, és mindezt a rezes orrú börtönőrökre és felügyelőkre hárítottuk. Ma már az egész művelt Európa tudja, hogy nem a börtönfelügyelők a hibásak, hanem mi valamennyien, de mi úgy teszünk, mint akinek ehhez semmi köze, mintha ez számunkra érdektelen lenne. Higgy el, Szahalin fontos és érdekes, és csak az a kár, hogy én utazom oda, és nem valaki más, aki többet ért ehhez a dologhoz, és sokkal alkalmasabb arra, hogy felkeltse az érdeklődést a társadalomban. Tárgyilagos, észrevétlen humanizmusával valójában Csehov volt a legalkalmasabb arra, hogy leírja a szahalini viszonyokat. Könyve után a cári kormány némileg enyhített is a száműzöttek és kényszermunkások helyzetén. Csehov egyébként eléggé kételkedett a világ megjavíthatóságában, de ez nem tétlenséget jelentett nála, hanem egy aktív, heroikus szkepticizmust. Úgy gondolta, hogy az ember tegye a kötelességét még akkor is, ha tudja, hogy valószínűleg hiába teszi. 1891-ben bejárta az éhínség sújtotta kormányzóságokat, és mivel szakképzettségét tekintve orvos volt, a kolera járvány idején gyógyítással is foglalkozott. Általában a konkrét segítséget a segíthető bajokon eredményességénél fogva többre becsülte, mint a művészi tevékenységet, amelynek hatásában nem igen hitt. A művészetet tekintette hivatásának, de abban a tudatban, hogy a művészet maga is lesújtott érték, gyengébb az élet bomlasztó erőinél. Részint azért írt, mert aki író nem tehet mást, mivel ez a dolga. Részint, mert nem tudta, és emiatt folyton kereste, mit is lehetne tenni. Ha tudnánk, mit tegyünk, írt a színész ismerősének, Fofanov nem ülne a bolondok házában, Garsin nem vetette volna le magát a lépcsőházból, nem volna olyan kilátástalan és lehangoló az életünk, mint most is, önt nem vonzaná úgy a színház, engem meg Szahalin. Az életet részrehajlás nélkül olyannak ábrázolta, amilyen, ítélkezés nélkül, bár amit leírt és ahogyan leírta, már maga ítélkezés. Rezignáció, melankolikus hangulatok, a boldogság pillanatnyi káprázata és a hiába valóság érzése ömlik el drámáin és novelláin, amelyekben alig történik valami, az élet egyhangú és unalmas, nincs hová tartozni és miben megkapaszkodni. Az emberek töprengenek és nem jutnak semmire. Keresik egymást, de nem találják, elmennek egymás mellett, mindenki a maga szorongásaival, kételyeivel, tárgytalan ábrándjaival. Akiben emberi tehetség lakozik, vagyis finom, csalhatatlan érzékkel bír a fájdalom az emberi szenvedés iránt, az ebbe a fájdalomba is tehetetlensége tudatába rokkan bele, mint a Roham című elbeszélés hőse, Vasziljev joghallgató, aki valósággal önkívületbe esik a prostitúcióban kifejeződő emberi megaláztatástól. Pályatársa a novellista Garsin öngyilkosságának hatására írta Csehov ezt a történetet, amely az élet szörnyűségeibe belebetegedett méltóságérzésről szól. Csehov életéhez és művészetéhez szorosan hozzátartozik a tragikus öntudat. Mint orvos kezdettől tisztában volt ugyanis tüdőbetegségével és annak következményeivel. Ez a tragikus öntudat azonban a természet sajátos kegyeként nem csak érzékenyítette az emberi fájdalom iránt, hanem valamelyest fölébe is emelte ennek a fájdalomnak. Saját sorsának kikerülhetetlenségétől érintve magát az emberi sorsot is e kikerülhetetlenségben olyan tragédiának látta, amely a bohózat elemeit tartalmazza. Legkivált drámaiban jelentkezik ez a kettősség, főként ezzel hatottak darabjai a 20. századi drámai formák kialakulására, az amerikai O'Neill, Miller vagy Tennessee Williams drámai világára, de még az ír Beckettre is, akinél valójában a csehovi helyzet fokozódik a kiélezettségig. Az ember kívánkozása a megváltás után Beckettnél katasztrofális komédiának tetszik, mivel a világ iszonyatos zűrzavarából a megmenekvésben sem hinni, sem nem hinni nem lehet. Csehov drámáiban a reménytelenség sohasem végérvényes. A remény érzését mindig meghagyja, mert a remény legalább annyira hozzátartozik az emberhez, legalább annyira emberi, mint a hiába valóság tudata. Jobbára az orosz vidéki értelmiség intelligensebb részét emeli ki ezekben a művekben, akik jól kérdeznek az életre, saját elveszett életükre, habár a kérdésekre sehonnan nem érkezik felelet. A nevetségesség, amely a tragikumot erősíti, voltaképp abban van, hogy azt hiszik, legalábbis egy darabig, hogy van válasz. Sőt, mintha a válasz, a megoldás éppen kéznél volna. A három nővérben például a boldogság kapujában fordul hirtelen minden az ellenkezőjére. Olga, Mása és Irina nem mennek Moszkvába, álmaik városába. Az öröm, amilyen gyorsan jött, épp oly gyorsan elillan, megsemmisül. Versinyin, aki Másába szerelmes, el kell, hogy hagyja a kisvárost, mert ezredét máshová vezényelték. Irina társa, Tuzenbach, párbajban esik el. Az élet mégis folytatódik tovább, akik élnek, a változtathatatlanság tudatával élnek most már, s a vidám, pattogó katonazene a darab végén lírai groteszk árnyalatot visz a nővérek reménykedésébe, hogy szenvedésük talán mégsem hiába való. A mi szenvedésünk örömre változik azokban, akik utánunk következnek. Boldogság és békesség uralkodik a földön. A mi életünk még nem fejeződött be, mondja Olga. Élni fogunk. És én azt hiszem, nem sokára megtudjuk, miért élünk, miért szenvedünk. Jaj, csak tudnánk miért. Csak tudnánk miért. Hasonlóképpen fejeződik be a Ványa bácsi is, amelyben Szonya a béke és az örök nyugalom vigaszát mondja egy végső igazságszolgáltatásba vetett hit reményeként. És élni fogunk, Ványa bácsi. Végigéljük a napok, az esték hosszú-hosszú sorát. Türelmesen elviseljük a megpróbáltatásokat, amelyekkel sújt a sors. Nyugalmat nem ismerve dolgozni fogunk másokért, most is, öregkorunkban is. Ha pedig üt az óránk, békésen meghalunk, és ott a síron túl majd azt mondjuk, hogy szenvedtünk, sírtunk, sok volt a bánatunk, és az Isten megsajnál bennünket, és mi ketten, te meg én, drága bácsikám, megérjük ott a gyönyörű, szép, fényes életet, örülni fogunk, meghatott mosolyjal tekintünk vissza majd mostani boldogtalanságunkra, és megpihenünk. Halljuk majd az angyalokat, és látjuk a csupa gyémánt eget, és látjuk, hogy minden földi rossz, minden szenvedésünk elmerül az irgalomban, amely betölti az egész világot, s olyan csendes, szelíd és édes lesz az életünk, mint a cirógatás. Nem ismerted az örömet világéletedben, de várjál, Ványa bácsi, várj! Megpihenünk. Megpihenünk. Csehov művészetének titka többek között a végtelenül kis dolgok értékének megemelésében rejlik. Az egyén és a világ közötti távolságot észlelve nem az egyén, nem is a világ, hanem maga ez a távolság, mint az élet rejtélye érdekelte elsősorban. A hiányt létező valóságként ábrázolta, amelyet szavakkal nem lehet érinteni, de költészetként kitárja egy mozdulat, vagy éppen a csönd, egy árnyék, amely átsuhan a kerten, egy mélabús keringő, vagy az éjjeli őr kereplése. Annál inkább érezte ezt Csehov, ahogy maga is érezte közeledni a végső szótlanságot, a halálát. 1900-ban ugyan részt vett még a Moszkvai Művészszínház cseresznyéskert bemutatóján, de 1904-ben már meghalni utazott Badenweiler német fürdővároskába. Kevés ilyen megindító, megnyerő életrajzot ismerek, írta Thomas Mann, aki a csöndesen fellépő szerénységben kereste az író betegsége és művészi magatartása között a kapcsolatot. Már 29 éves korában kiütköztek rajta a tuberkulózis első jelei, bizonyára nem ámította magát azzal, hogy életereje sokáig húzhatja, s elérheti a tolsztói pátriárkakort. Feltehetjük a kérdést, nem járult-e lényegesen hozzá ez a tudat, hogy szelleme vendégjátéka e földön oly szűkre korlátozódott, ahhoz a sajátságos, kétkedő és végtelenül megnyerő, csöndesen föllépő szerénységhez, amely azután meghatározta egész szellemi és művészi magatartását, beleszámítva még azt az ösztönt is, hogy ebből a szerénységből művész volt a különös kvalitását alkossa meg, s léte egyik különleges varázsává emelje. 44 éves korában halt meg. Valóban ámítás nélkül, úgy, ahogy élt, és ahogyan az életet ábrázolta, amelyben, mint írta, hűhó, lárma, könnyek nélkül törik össze az ember.
1: Elhangzott a Hiány költészete. Csehov halálának 75. évfordulójára. Török Endre esszéjét Pap János olvasta fel, szerkesztette Puskás Károly. Rendezte Kővári Katalin. A hangfelvétel 1979-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, július 23-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Arcképek az orosz irodalomból. Anton Pavlovics Csehov. Maxim Gorkij írását Andai Györgyi, Kéri Gyula és Szabó Kálmán adja elő.
3: Egyszer meghívott a falujába, Kucsukkojba, ahol egy kis földeskéje és emeletes fehérháza volt. Végig kalauzolt a birtokán, és közben élénken magyarázta.
4: Ha sok pénzem volna, szanatóriumot építenék itt beteg falusi tanítók számára. Tudja, szép világos épületet emelnék, nagyon világosat, tágas ablakokkal, magas szobákkal. Pompás könyvtár volna a házban, hangszerek, aztán méhes, veteményes kert, gyümölcsös. Előadásokat is lehetne tartani mezőgazdaságról, meteorológiáról. A tanítónak mindent tudnia kell, kedvesem, mindent.
3: Hirtelen elhallgatott, köhécselt, aztán oldalról rám nézett és rám mosolygott azzal a szerint kedves mosolyával, amely mindig ellenállhatatlanul vonzó volt, és különös figyelmet keltett szavai iránt.
4: Unja hallgatni ábrándozásomat? Én pedig szeretek erről beszélni. Ha tudnám, mekkora szüksége van az orosz falunak a derék, okos, művelt tanítóra. Nálunk Oroszországban különlegesen jó életkörülményeket kell teremteni számára, és minél hamarabb. Hallatlan dolog, hogy garasokat fizetünk annak az embernek, akinek az a hivatása, hogy a népet nevelje. Érti? A népet nevelje. Nem szabad megengedni, hogy ez az ember rongyosan járjon, reszkessen a hidegtől a nyírkos, húzatos iskolatermekben, széngázmérgezést kapjon, meghűljön, és 30 éves korára torokbajt, csúszt, tüdővészt szerezzen. Tudja, valahányszor tanítót látok, feszélyezve érzem magam a félénksége, a rossz ruhája miatt. Úgy érzem, magam is tehetek a nyomorúságáról. Higgy el! Lám, egy liberális újságvezér cikkét szavaltam el magának. Jöjjön csak, megkínálom teával, amiért ilyen türelmesen végighallgatott. Ma csupa közhelyet mondok, szóval öregszem.
3: Gyakran hallottam tőle ilyesmit.
4: Ide érkezett egy tanító, beteg ember, házas. Nem tudna segíteni rajta? Ideiglenesen elhelyeztem.
3: Vagy?
4: Ide hallgasson, Gorkij. Egy tanító meg akar ismerkedni magával. Nem jár sehova, mert beteg. Elmehetne hozzá, megteszi?
3: Vagy?
4: A tanítónők arra kérik, küldjön nekik könyveket.
3: Csehov nemesen egyszerű volt, és szerette az egyszerűt, igazit, őszintét. Különös tehetsége volt ahhoz, hogy egyszerűségre bírja az embereket. Egy ízben három elegáns hölgy látogatta meg, selyemszoknyájuk zizegése és erős parfümjük illata megtöltötte a szobát. Rangosan leültek a házigazdával szemközt, úgy tettek, mintha roppant érdeklődnének a politika iránt, és kérdéseket adtak fel.
5: Mit gondol? Hogyan végződik a háború, Anton Pavlovics?
4: Valószínűleg békével.
5: Hát persze, ez természetes, de ki győz? A görögök vagy a törökök?
4: Gondolom, az győz, aki erősebb.
5: És ön szerint ki erősebb?
4: Az, aki jobban táplálkozik és műveltebb.
5: Ah, milyen szellemes. De kit szeret jobban? A görögöket vagy a törököket?
4: Én a lekvárt szeretem, maga is szereti?
5: Nagyon. Olyan illatos.
3: És élénken beszélni kezdtek, és nagyszerű szakértelmet, alapos tárgyismeretet árultak el lekvár kérdésben. Nagyszerűen elbeszélgettek, egyeztem meg, amikor elmentek. Anton Pavlovics halkan nevetett.
4: Minden emberrel a maga nyelvén kell beszélni.
3: Megvolt benne az a ritka képesség, hogy mindenütt megtalálta és leleplezte a hitvánságot. Ez a művészet csak olyan ember sajátja, aki az élettel szemben igényes, és akinek leghőbb vágya, hogy egyszerűnek, szépnek, harmonikusnak lássa az embereket. Szürke szomorú szemében majdnem mindig finom, gúnyos mosoly csillogott szeriden. Néha azonban tekintete hideg, éles és rideg lett. Ilyenkor hajlékony, kedves hangja is keményebben csengett. Én pedig úgy éreztem, hogy ez a szerény, szerid ember, ha szükségesnek látja, elszántan, határozottan szembe tud szállni minden ellenséges erővel, és nem hátrál meg. Néha pedig az volt a benyomásom, hogy az emberek iránt tanúsított magatartásában van valami reménytelenség, a hideg, csendes kétségbeeséssel rokon érzés.
4: Különös lény az orosz ember, olyan, mint a szita, semmi sem marad meg benne. Mi fiúkorában mohón a lelkébe nyöböszöl mindent, ami a keze ügyébe akad, de 30 éves korára nem marad benne más, mint holmi szürke limlom. Hogy jól, ember módjára éljünk, ahhoz dolgozni kell. Oroszország a mohó és lusta emberek országa, akik szörnyen sokat esznek, isznak, szívesen alszanak nappal és álmukban horkolnak. Azért nősülnek, hogy rend legyen a háznál, szeretőt pedig társaságbeli tekintélyük növelése véget tartanak. Lelki alkatuk olyan, mint a kutyái. Ha verik őket, halkan szükölnek, visszahúzódnak odójukba, de ha simogatják, a hátukra fekszenek, az ég felé nyújtják mancsukat, és a farkukat csóválják. Fiatal korunkban a posványosság csak mulatságosnak és jelentéktelennek látszik, de lassanként körülfogja az embert szürke ködével, behatol agyába és vérébe, mint a méreg és a széngáz, és az ember rozsdamarta ócska cégtáblához kezd hasonlítani, talán-talán ábrázol valamit, de hogy mit, azt nem lehet megállapítani.
3: Csehov már első elbeszéléseiben fel tudta tárni a posvány fakó világának zord komikumát. Olvassuk el figyelmesen humoros elbeszéléseit, és meggyőződünk róla, hogy a nevetséges szavak és helyzetek mögött mennyi kegyetlenséget és gyalázatot látott meg és tárt fel fájó szívvel szégyenkezve. Szemérmesen szerény volt, és nem engedte meg magának, hogy hangosan és nyíltan megmondja az embereknek: legyetek már tisztességesebbek. Hiába remélte ugyanis, hogy az emberek önmaguktól is ráeszmélnek arra, mennyire fontos, hogy tisztességesebbek legyenek. Gyűlölte a piszkot és az aljasságot, de a költészet nemes nyelvén a humor szelíd mosolyával ábrázolta az élet förtelmességeit. Elbeszélései tökéletes formája mögött alig vehető észre keserű szemrehányással teli belső értelmük. Senki sem érezte meg olyan világosan és finoman az élet apróságainak tragikumát, mint Csehov. Előtte senki sem tudott olyan könyörtelen, igaz képet festeni a kispolgárság kátyúba fulló, fakó zűrzavarban megrekedt, szégyenletes és szomorú életéről. Amikor Anton Csehov elbeszéléseit olvassuk, úgy érezzük magunkat, mint szomorú késő őszi napon, amikor a levegő áttetsző és élesen kirajzolódnak benne a csupasz fák, a szűk házak, a szürke emberek. Minden olyan furcsa, magános, mozdulatlan, erőtlen. A kék messziség is üres és egybeolvad a sápat éggel, bánatos hideget áraszt a fagyos sárral borított földre. Az író elméje pedig, mint az őszi nap, kegyetlen fénnyel világítja meg a hepehupás utakat, a görbe utcákat, a szűk és piszkos házakat, amelyekben unalomtól és lustaságtól fulladoznak a szánalmas kisemberek, és unalmukban értelmetlen, lomha sürgölődéssel töltik meg házukat. Mint szürke egérke riadtan surrantova, lelkecském a kedves, alázatos asszony, aki oly rabszolgaian, olyan nagyon tud szeretni. Itt van aztán a siránkozó Ranyevszkája és a Cseresnyéskert többi volt gazdája. Önzők, mint a gyermekek, és gyámoltalanok, mint az aggastyánok. Trofimova hitvány diák a munka szükségességéről szaval, de lopja a napot, és unalmában azzal szórakozik, hogy ostoba gúnytűz várjából, aki fáradhatatlanul dolgozik a semmittevők jólétéért. Versinyin arról ábrándozik, milyen szép lesz az élet 300 év múlva. De nem veszi észre, hogy körülötte minden széthull. Végtelen sorban vonulnak el szemünk előtt a szerelem, az ostobaság és a lustaság, a kabzsiság és a mohóság rabjai és rabnői. Jönnek azok, akik rettegnek az élettől, komoran, aggodalmasan lépdelnek, és a jövőről szóló kusza beszédekkel töltik ki napjaikat, mivel érzik, hogy a jelenben nincs hely számukra. Olykor lövés dördül el a szürke tömegben. Ivanov vagy Trepjov végre rádöbben, mit kell tennie, és véget vet életének. Sokan közülük szép ábrándokat szőnek arról, milyen szép lesz az élet 200 év múlva, és senkinek sem jut eszébe az egyszerű kérdés, ugyan ki teszi majd széppé, ha mi csak ábrándozunk. És a gyengék szürke, unalmas tömege mellett elhalad egy nagy, okos, mindent megfigyelő ember. Végignéz csüggetek honfitársain és szomorú mosollyal, reménytelen bánattal arcán és szívében szelíd, de mélységes szemrehányással mondja szép, őszinte hangján. Hitványul élnek, uraim. Csehovot olvasom. Moszkva hőnszeretett írójának koporsóját egy zöld vasúti kocsi hozta, amelynek ajtaján ez a nagybetűs felírás állt. Osztriga szállítására. Az író búcsúztatására kevesen mentek ki a pályaudvarra. Többen tévedésből a Mandzsúriából hazaszállított Keller tábornok koporsója mögé szegődtek, és nagyon csodálkoztak rajta, hogy Csehovot katonabandával temetik. Betegsége olykor hipohonderré, sőt embergyűlölővé tette. Ilyen napokon szeszélyes, borulátó volt, és szeszélyesen bánt az emberekkel. Egyszer a díványon feküdt és szárazon kölgött, a hőmérővel játszott, és így beszélt.
4: Azért élni, hogy meghalljunk, nem valami mulatságos, de úgy élni, hogy tudod, idő előtt halsz meg, ez már végképp ostobaság.
3: Más alkalommal, amikor a nyitott ablak előtt ült és kinézett a messzeségbe, a tengerre, váratlanul mérgesen kijelentette.
4: Megszoktuk, hogy reményekben éljünk, jó időt remélünk, jó termést, kellemes szerelmi regényt, gazdagságot vagy rendőrfőnöki állást. Olyan embert azonban még nem láttam, aki abban reménykedett volna, hogy megokosodik.
3: Orvos volt, és az orvos betegsége mindig súlyosabb páciensei betegségénél. A páciens csak érzi, az orvos pedig valamennyire tudja is, hogyan roncsolódik lassan a szervezete. Ez egyik azoknak az eseteknek, amikor a tudás voltaképpen meggyorsítja a halált. Szép volt a szeme, amikor nevetett, szinte nőiesen becéző és gyengéden kedves. És a szinte hangtalan nevetése is különösen szép volt. Amikor nevetett, valósággal élvezte nevetését, újjongott. Nem ismerek senkit, aki így szinte szellemileg tudott volna nevetni. Ízléstelen anekdóták azonban sohasem mulattatták. Egyszer ilyen kedvesen és szívből nevetve mesélte nekem.
4: Tudja, miért viselkedik Tolsztoj magával olyan egyenetlenül? Mert féltékeny. Azt hiszi, hogy Szulerzsicki jobban szereti magát, mint őt. Igen, igen, tegnap azt mondta nekem, nem tudok őszinte lenni Gorkijhoz. Magam sem tudom miért, de nem tudok. Bosszant, hogy Szulernál alakik. Árd Szulernek. Gorkij rossz ember. Olyan, mint egy papnövendék, akit erőszakkal beöltöztettek szerzetesnek, és ezért dühöng mindenre. Mintha egy kém lelke lakoznék benne, aki valahonnan messziről jött a számára idegen Kánoán országába, mindent megfigyel, mindent észrevesz, és mindenről jelentést tesz a maga istenének. Az ő istene pedig valamilyen torszülött, olyasféle, mint a parasztasszonyok erdei manója, vagy vízi szelleme.
3: Csehovnak a könnyei potyogtak a nevetéstől, miközben ezt elmesélte. Majd letörölte könnyeit, és így folytatta.
4: Én azt mondtam, Gorki jó ember. Mire ő? Nem, nem, én ismerem. Kacsa orra van. Márpedig ilyen orra csak szerencsétlen és rossz embereknek lehet. És az asszonyok sem szeretik. Márpedig az asszonyok megérzik a jó embert, akár a kutya. Szuler egészen más. Neki valóban megvan az a becses tulajdonsága, hogy önzetlenül szereti az embereket. Ebben zseniális. Aki tud szeretni, az mindent tud. Igen, az öreg féltékeny. Csodálatos ember.
3: Valahányszor Tolsztojról beszélt, mindig különös, alig észrevehető finom és zavart mosoly csillogott a szemében. Hangját pedig halkra fogta, mintha valami kísérteties, titokzatos dologról szólna, ami óvatos, szelíd szavakat kíván. Többször említette sajnálkozva, hogy Tolstoj mellett nincs egy Eckermann, vagyis olyan ember, aki gondosan feljegyezné az öreg bölcs, éles, meglepő és gyakran egymásnak ellentmondó gondolatait. Tolstoj egyszer lelkesedéssel beszélt Csehov egyik elbeszéléséről, azt hiszem a lelkecskémről. Olyan, mint a csipke, amelyet egy szűz készített. Régente voltak ilyen örök csipkeverő lányok, akik egész életüket, a boldogságról szóló minden ábrányukat belefonták a mintába. Mintákban álmodoztak a kedvesről, egész bátortalan tiszta szerelmüket beleszőtték a csipkébe. Tolstoj megindultan beszélt, szemében könny csillogott. Csehov aznap lázas volt, piros foltok égtek az arcán. Lehajtott fejjel ült és buzgón törölgette a csiptetőjét. Sokáig hallgatott. Végül sóhajtott és halkan, zavartan így szólt.
4: Sajtóhibák vannak benne.
3: Csehovról sokat lehetne írni, de nagyon finoman és pontosan kell írni róla, és ehhez én nem értek. Jó volna úgy írni róla, mint ahogyan ő írta azt Cseppét, ezt a zamatos, könnyed, igazi orosz módra merengő és szomorú elbeszélést. Nagyszerű írás. Jó visszaemlékezni az ilyen emberre. Ilyenkor életünkbe nyomban visszatér a bizakodás, újra világos értelemmel telik meg. Az ember a világ tengelye. Hát a hibái, fogyatékosságai, mondaná valaki. Valamennyien ember szeretetre éhezünk, és az éhesnek még a rosszul sült kenyér is ízlik.
1: Elhangzott arcképek az orosz irodalomból. Anton Pavlovics Csehov. Maxim Gorkij írását Gellért György fordításában Andai Györgyi, Kéri Gyula és Szabó Kálmán adta elő. Szerkesztette Puskás Károly. Rendezte Pós Sándor. A hangfelvétel 1977-ben készült, és utoljára ugyanabban az évben, május 24-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
6: Hétről hétre különleges vendégek.
7: Óriási csaták.
8: És persze rengeteg nevetés vár mindenkit. De a tét viszont változatlan.
6: Ki tud többet Magyarországról?
9: Szerintem az én csapatom.
6: Majd meglátjuk.
8: Készen állnak az új évadra?
10: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak.
11: A pontos idő 14 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. A tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenékküszöb építése Pakson. A vízszint emelkedik, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, a bárkákból minden vizet kiszivattyúztak, azok süllyesztése befejeződött. A Duna jobb partján a vízhozam és a már megépített fenékküszöb biztosítja a vízszintet az atomerőmű biztonságos működéséhez. Hozzátette, a folyó bal partján 231 méteren készültek el a munkálatokkal, így elérték a korábban bedobott betonkockákat. Azonnali munkálatokról döntöttek a Csernavodai atomerőmű hűtővízellátása érdekében. A Román Vészhelyzeti Bizottság a Duna rendkívül alacsony vízellása miatt újabb fenékküszöb építését rendelt el, amely a víz egy részét a Duna Fekete-tenger csatorna, illetve az erőmű hűtőrendszere felé tereli. Az atomerőmű az ország villamos energiatermelésének mintegy ötödét adja. Egyes blokkját július végén, kettes blokkját pedig 10 napja állították le. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal. A beruházás a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból valósul meg. Tájékoztatót Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A forgalmas elővárosi vonalon korszerű, sűrűbben közlekedő vonatok járnak majd, és ahol lehet, megépítik a második vágányt is. Az állomásokat akadálymentessé teszik, és P+R parkolóhelyeket is kialakítanak. Aláírták a támogatási szerződéseket a villamos energiahálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csak nem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre, kapacitás bővítésre, okosmérők telepítésére, emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy a Magyar Fejlesztési Bank a Mavirral, az EON-nal és az MVM-mel kötött szerződést, a kormány pedig már átutalta az említett összeget. Buddhista kolostorra támadt a mianmari hadsereg az ország középső részén. A légicsapásban 14-en meghaltak. Ellenzéki aktivisták beszámolója szerint az áldozatok két közeli faluból meditációs céllal gyűltek össze a kolostorban. Mianmarban folyamatos belpolitikai feszültség uralkodik azóta, hogy 2021-ben a hadsereg megdöntötte a választáson győztes pártot. Kanadai turistákat gyanúsítanak gyújtogatással Horvátországban. Egy nőt már kihallgattak, két társa szökésben van. A hatóságok szerint a három turista hétfőn meggyújtotta a száraz aljnövényzetet Sibenik közelében. A lángokat a tűzoltók és a helyiek gyors beavatkozása fékezte meg. Mintegy 1000 ember telepítettek ki a Spanyolország keleti részén pusztító erdőtűz miatt. A védelemért felelős miniszter tájékoztatása szerint a gépjárművel nem rendelkezők számára autóbuszokat biztosítanak az evakuáláshoz. A tűz csütörtök este tört ki a Valencia melletti Gátovánál. Tegnap estére már körülbelül 400 hektárnyi területet emésztettek fel a lángok. Most pedig nézzük, milyen időre számíthatunk a folytatásban. Folytatódik a derült napos idő, reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. Ma legfeljebb délnyugaton számíthatunk egy-egy záporra, holnap nem várható csapadék. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap napközben 24-30 fok várható. Hasonló időnk lesz hétfőn is. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 15 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A pontos idő 14 óra 4 perc.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Menny dörgő robaj. Ray Bradbury novellájának rádióváltozata.

0: Minden idők vadgyai részvénytársaság. Vadász kirándulások a múltba. Válaszza ki az állatot, mi odavisszük, ön lelövi. Legyen a vendégünk.
1: Garantálja a társaság, hogy élve kerülök vissza.
0: Semmit sem garantálunk, csak a dinoszauruszokat. Engedje meg, hogy bemutassam Mr. Travis.
2: Hello,
1: hello, hello.
0: Ő fogja kalauzolni önt a múltba tett kiránduláson. Ő mondja meg, hogy hol és mire lőjön. Ha megtiltja, hogy lőjön, akkor nem szabad lőnie. Ha megszegi az utasításait, szigorúan megbüntetjük. $10,000. Sőt, hatósági eljárás is indulhat ön ellen, miután visszatért. Kérem, hallgassa meg kínálatunkat.
3: 2021, 2001, második világháború, függetlenségi harcok, Napóleon reggelizik, Seneca tanítványai körében.
1: A mindenségit, egy igazi időgép. Gondolkodóba ejti az embert. Ha rosszul sül el a tegnapi elnökválasztás, talán azért lennék most itt, hogy elmeneküljek a következményei elől. De hál' Istennek, kész győzött. Kitűnő elnöke lesz az Egyesült Államoknak.
0: Úgy van, örülhetünk. Ha Deutscher került volna a Fehérházba, a lehető legkíméletlenebb diktatúra szakad a nyakunkba. Az a típus, aki minden jónak ellensége. Militarista, ateista, antihumánus, értelmiség ellenes. Tudja, sokan fel is hívtak bennünket. Félig tréfából, félig komolyan. Bejelentették, hogy ha Deutscher lesz az elnök, inkább 1492-ben szeretnének élni. Persze, mi nem foglalkozunk eféle menekülések lebonyolításával, csak kirándulásokat szervezünk. Na de hát, kész lett az elnök. Semmi egyébben nem kell törődnie, mint hogy...
1: Lelőjem a dinoszauruszomat.
0: Méghozzá egy Tyrannosaurus Rexet, a villámgyíkot, a történelem legvérengzőbb fenevadját. Írja alá ezt a nyilatkozatot. Bármi történjék önnel, mi nem felelünk semmiért.
1: Meg akar ijeszteni.
0: Őszintén szólva, igen. Nem akarjuk, hogy olyan valaki elutazik, aki az első lövésnél pánikba esik. Cégünk biztosítja önnek a leghátborzongatóbb kalandot, amiről egy vérbeli vadász valaha is álmodott. Visszavisszük 60 millió évvel, hogy elejthesse minden idők legnagyobb vadját. A csekje még itt van. Még összetépheti.
1: Minek néz engem?
0: Szerencsés utazást. Mr. Travis mindenben rendelkezésére áll.
1: Már 2019-nél tartunk. Jó volna most megállni. 20 éves volt.
2: De ahhoz már nincs kedve, hogy újszülöttként újra kezdje, mert most hagytuk el az 1999-et.
4: Uraim, vegyék fel az oxigén sisakokat. L'Espérance, kapcsolj teljes sebességre.
5: Elég ez a puska egy dinoszaurusznak?
4: Elég. Ha ott találja el, ahol kell. Két lövés a szemébe, majd egy az agyba.
1: Nézzék! Nyugaton kell a nap. Keleten nyugszik. Kergetőznek egymással az évszakok. A történelmi korok. Napóleon visszajön Szent Ilonáról. Fagyoskodik Oroszországban. De kitűnik Tulonostrománál. Ezért lefokozzák hadnaggyát.
4: Uraim, megérkeztünk. Itt a dzsungel. 60 millió 2055 évvel Kész elnökké választása előtt. Krisztus még nem született meg. Mózes nem ment föl a hegyre, hogy Istennel beszéljen. A piramisok még a földben vannak. Várják, hogy kibányásszák és gólába rakják köveiket. Ne feledjék, Hitler, Nagy Sándor még egyikük sem élt. Mint látják, ezüst szürke ösvény vezet a fák közé. Ez a minden idők vadgyai részvénytársaság vadászösvénye. 6 hüvelyk magasan a föld felett, antigravitációs fémből. Ezen járunk. Egyetlen fűszálat, virágot, fát nem érint. Célja? Megakadályozni, hogy az utasok bármilyen módon érintkezzenek a múlt világával. Mi nem tartunk a múltba, és nem akarjuk megváltoztatni a jövőt.
2: És ha mellé lépünk?
4: Legalább $10,000 bírság, de 100,000 is lehet. mi pedig a megélhetésünkkel játszunk.
6: Ugyan már, micsoda ostobaság. Letapusunk egy kis füvet, egy virágot, rálépünk egy bogárra, egy egérrel, mi van abban?
4: Egy egérrel talán 10 000 születendő egeret taposnak el.
1: Hát aztán.
4: Nos, mi lesz a rókákkal, amelyeknek élő egerekre van szükségük? 10 000 kevesebb egér miatt egy róka felfordul. 10 000 kevesebb róka miatt éhen döglik egy tigris. 1 000 kevesebb tigris miatt mindenféle rovar, dökkesejű, millió és millió apró élőlény pusztul el nyomorultan. És végül mindez hova vezet? 59 millió év múlva a földön élő tucatnyi ősember egyike elmegy vaddisznóra vagy kardfogú tigrisre vadászni, hogy táplálékot szerezze magának. De maga, barátom, agyon taposta annak a vidéknek valamennyi tigrisét azzal, hogy rálépett egy egérre. A barlangi ember tehát éhen hal. És a barlangi ember, gondolja meg kérem, nem akármilyen ember, aki csak úgy fel lehet áldozni, de nem ám, egy egész jövőbeli nemzet. Ágyékából 10 fiú sarjat volna. Az ő ágyékukból 100 fiú. És így tovább, egy egész civilizációig. Ha megöli ezt az embert, egy egész fajt, egy egész népet, egy egész történelmet, te semmivé. Olyan ez, mint meggyilkolni Ádám néhány unokáját. Az a lépés, amivel agyontapos egy egeret, földrengést okozhat, és következményei az idők folyamán alapjaiban rendíthetik meg földünket és jövőjét. Róma talán sosem épül fel a 7 dombon. Európa talán mindörökre sötét őserdő marad. Ha rálép egy egérre, eltiporja a piramisokat. Ha rálép egy egérre, lábnyomát rajta hagyja az örökké valóságon. Lehet, hogy nem születik meg Erzsébet királynő. Washington nem kell át a Delaware-on. Nem alakul ki az Egyesült Államok. Legyen hát óvatos. Maradjon csak az ösvényen. Ne lépjen le róla.
1: Akkor legjobb, ha a füresre lépünk rá.
4: Persze, mit lehessen tudni? Lehet, hogy semmi jelentősége. Egy sáskajárással több vagy kevesebb, egy rossz aratással több vagy kevesebb Egyiptomban vagy az Inkák földjén, de...
6: Szóval jobb lesz vigyázni.
5: Honnan tudjuk, melyik állatra lőhetünk?
7: Vörös festékkel vannak megjelölve. Én ma reggel jártam itt, és festékgránáttal megjelöltem őket. Az utolsó párosodás és a halál közötti szakaszban szabad csak lelőni őket. Amelyik majd a puskájuk elé kerül, arra 5 perc múlva így is úgy is rázóan egy cikla, egy ág, és agyonvágja. Így csak olyan állatot ölünk meg, amelyek úgysem élnének tovább.
1: De ha ma reggel már járt itt, akkor azt is látta, hogy sikerült-e az expedíció. Ez az expedíció.
5: Az idő nem engedi meg az ilyen összevisszaságot. Nem érezte, hogy a gép közvetlenül mielőtt ideértünk, zökkent egyet? Ekkor haladtunk el önmagunk mellett, útban hazafelé, a jövőben.
4: Elég a szóból, Esperance. Ajtót! Indulás! Kiszállni!
1: Én azt hiszem, lövök magamnak egy madárgyíkot emlékbe.
4: Ne játszom. Még tréfában se célozzon az istenit. Ha véletlenül elsőt...
6: Hol az a Tyrannosaurus?
5: 60 másodperce tőlünk.
4: Puskát kibiztosítani! Első lövés Eccles. Második Billings. Harmadik Kramer.
1: Igen, igen. Vadásztam már tigrisre, bölényre, elefántra, de Isten bizony úgy izgulok, mint egy taknyos kölyök.
5: Psz! Megállni! Ott van. Ott elől. A ködben. Ő az. Ő felsége. A király.
1: Jézus Isten, ennek az a kis kígyó feje is egy tonna. A bőrét meg nem lehet átlőni ágyúval se. Úristen, ez ha felnyúlna, megfoghatná a holdat.
5: Csss! Még nem vett észre bennünket.
1: Ezt az állatot nem lehet lelőni. Miért nem mindjárt teniszlabdával haigáljuk? Hülyék voltunk, hogy ide jöttünk. Hát ez képtelenség.
5: Kuss! Lázálom. Hátra arc! Osonás vissza a gépbe!
8: A részvételi díj felét visszakapja.
1: Rosszul kalkuláltam, ennyi az egész. Nem gondoltam, hogy ilyen hatalmas. Szeretnék visszalépni.
9: Észrevett bennünket?
10: Ott a vörös folt a mellén.
1: Úristen, még életemben nem éreztem ilyen rosszul magam. Ilyen még nem volt. Eddig mindig tudtam, hogy megúszom, de most én ettől félek. Félek. Vissza akarok menni.
8: Mit kéreckedik? Menjen vissza. Menjen vissza a gépbe. De ne fusson, hallja?
1: Megyek. Kérem szépen.
8: Nem arra ekkelsz.
1: Tűz!
8: Célozzanak a Betyár szentségét!
9: Lenyúl értünk és szétbantam!
1: Nyomorultul fogok elpusztulni!
9: A szeme engem néz!
8: A szemébe! Most a szemébe, mert végünk! Most az anyába, mert nagyon ver a farkával!
7: Na végre. Nézzék! Nézzék csak! Itt a faág, ami így is úgy is agyonverte volna. Nem akarják fényképezni?
9: Miért? Miért?
7: A tetem marad a madaraknak, rovaroknak, baktériumoknak. Nem szabad megbolygatnunk a természet egyensúlyát. De nagyon szívesen lefényképezem magukat, ahogy ott állnak mellette.
6: Undor ránézni.
9: Menjünk haza!
1: Ne haragudjanak.
4: Magának csupa föld a csizmája. Maga lelépett az ösvényről.
1: Nem tudom, nem akartam.
8: Álljon fel! Menjen ki az ösvényre! Egyedül! Na mi lesz? Itt hagyom!
7: Ne csináld ezt, Travis!
8: Fogd be a szád! Ki a fenét érdekelni, hogy majdnem ráfáztunk a berezelésére? És lelépett az ösvényről a hülye! Az egész cégnek kitekeri a nyakát. Nekem először. Jelentenem kell a kormánynak. Csoda lesz, ha nem veszik el az engedélyünket. Isten tudja, mit művelt az idővel, a történelem.
1: Nem léptem rá az egérre, az látszana...
7: Nyugodj meg, Travis. Csak egy kis sarat szedett föl a csizmájára.
8: Honnan tudod? Ki innen ekkelsz?
1: Fizetek. Bármennyit. 100 000 dollár.
8: Kit érdekel a pénze? Ki megy az ösvényen a Saurus fejéig? Itt a bicskám. Tessék, kivágja a golyókat a fejéből. Azzal valamit jóvá tesz. A golyókat nem lehet itt hagyni. Talán valamit megváltoztatnának. Maguk meg! Kramer Billings, mossák le magukról a mocskot, váltsanak ruhát.
1: Itt van. 9 golyót találtam.
7: Nem kellett volna.
8: Nem? Korai lenne még megmondani. Indíts!
1: Mit bámul rám? Kiszedtem a dögből azokat a rohadt acélgolyókat, nem?
4: Az csak lecke volt, hogy máskor ne járjon időgépen vadászgatni.
1: Végeredményben nem csináltam semmit.
4: Honnan tudja?
1: Mit csináljak? Letérdeljek? Imádkozzak egy kis sárnia?
4: Még arra is sor kerülhet. A puskám minden esetre töltve van. Kiszállni. Mit bámul? Adja le a fegyverét. Öltözzön. Benne tegye ide többé a lábát.
0: Ne figyeljen rá, Mr. Eccles. Travis ilyenkor mindig ideges. Ön megfizeti a 10 000 dollár büntetést, és mindent elfelejtünk.
4: És ha nem?
1: Mit akar Travis? Minden pontosan ugyanolyan. Nem tudom, mit szaglászik. Mit akar bebeszélni nekem? Minden ugyanolyan színű, mint volt. Mindennek ugyanaz a hangja. A városnak az ablakon túl, még maguknak is. Nagy pofájú részvénytársasági figurák. Minden idők vadjai részvénytársaság. Nagy képű banda, közben a helyesírás sem ismerik. Idoek, odaviszuek, leloevi, oen, mint egy táviratban.
4: Ekkes? Maga itt valamit megváltoztatott.
1: Én? Lehetetlen. Ettől a parányi állattól, egy lepkétől? Lehetetlen.
8: Úgy. Szóval agyontiport egy lepkét.
1: Mit csináljak? Tudom, kár érte. Szép színei voltak. Szép színei voltak.
4: Ide figyeljen, Claire. Aja? Ki győzött tegnap az elnök választáson?
0: Tréfá? Hogy lehet ilyet kérdezni? Hisz maga is tudja. Deutscher. Természetesen nem is az a nyomvat kísz.
4: Aha.
0: Végre rend lesz az országban. Most aztán vaskezű elnökünk van. Leszámolunk a hitványságokkal.
4: Imádkozzon, Eckels.
1: Nem lehetne visszavinni, életre kelteni. Nem lehetne előről kezdeni. Nem lehetne.
0: Mit csinál Travis? Megőrült?
1: Uramisten, irgalmat!

Elhangzott Mennydörgő Robaj. Ray Bradbury novellájának rádióváltozatát Eszkis Csaba fordításában előadta Benedek Miklós, Béres Ilona, Gálvölgyi János, Györfi György, Horkai János és Szabó Otto. Rádióra alkalmazta Mesterházi Márton. Dramaturg László György, rendezte Varga Géza. A hangfelvételt Kelemen László készítette 1979-ben, és utoljára 1979. október 25-én hangzott el a Magyar Rádióban. A repülő masina, Ray Bradbury novellájának rádióváltozata.

0: Uram.
1: Hát akkor hadd találjam ki. Fölkelt a nap, és új reggel virrat ránk, vagy kék a tenger.
2: Igen,
1: nem. Ez aztán valóban a csodák csodája.
2: Felséges uram, egy ember repül.
1: Mi?
2: Láttam a levegőben. Szárnya van és repül. Hallottam a hangját, ahogy lekiáltott az égből, s ahogy fölnéztem, ott volt. Ott volt egy égi sárkány egy emberrel a szájában. Papír és bambusz sárkány, és a színe a napé és a fűjé.
1: Te most ébredtél.
2: Igen, császár, most ébredtem. Korán van, igaz, de amit láttam. Gyere, nézd meg magad is.
1: Ülj ide, mellém igyál meg egy teát. Mert ha igaz, fura látvány lehet egy ember, aki repül. Neked bizonyára idő kell, hogy végig gondold, nekem meg idő kell, hogy a látványra felkészüljek.
2: Jaj, kérlek, különben még eltűnik.
1: Mutasd, mit láttál.
3: Repülök!
2: Nézd, császár, látod, ott!
3: Repülsz!
1: Mondd, látta már valaki ezt a repülő embert?
2: Én vagyok az egyetlen felséges uram.
1: Hívd le hozzám.
3: Hé! Gyere le! A császár látni akar!
1: Mit tettél?
4: Repültem az égen, felséges uram.
1: Azt kérdem, mit tettél?
4: Hisz most mondom.
1: Nem mondtál semmit. No, hadd látom ezt a repülőmasinát.
4: Hát nem szép, felséges uram.
1: De, nagyon is szép.
4: Az egyetlen a világon. Én találtam föl.
1: Az egyetlen a világon?
4: Esküszöm, hogy az.
1: És rajtad kívül ki más tud róla?
4: Senki. Még a feleségem sem, hisz azt hinné, megbolondított a nap. Azt hitte, sárkányt készítek. Felkeltem éjszaka, és elmentem a távoli szirtekre. És mikor föltámadt a hajnali szél, és fölkelt a nap, összeszedtem a bátorságomat, felséges uram, és levetettem magam a szikláról. És repültem, de a feleségem nem tud róla.
1: Ez a szerencséje. Őrség! Fogjátok el ezt az embert! Hívjátok a hóhért!
4: Mit tettem?
1: Lám, ez az ember itt megalkotott egy masinát, és mégis minket kérdez, hogy mit tett. Ő nem tudja. Csak az volt számára fontos, hogy megalkossa, de hogy miért, azt már nem tudja. És azt se, hogy ez a masina mit fog tenni?
5: A hóhér.
1: Egy pillanat. Nézd ezt a masinát. Ezt én készítettem. Látod ezt a kert?

0: dobnak a kristályszökők utak, és apró emberkéhím sétálnak a fák közt. Hát nem szép. És ha megkérdezel, hogy ezzel mit tettem, jól meg tudok felelni rá. Énekszóra bírtam a madarakat, suttogásra az erdőt, erdei sétára az embereket, hogy élvezzék a madárdalt, a lomsusogását és árnyékát. Hát ezt tettem.
1: De császárom, hisz amit én tettem, az is hasonló. Megtaláltam a szépséget. Repültem a reggeli szélben. Lenéztem az alvó házakra és kertekre. Beszívtam a tengerillatát, sőt, láttam is a tengert, a hegyeken túl, odafentről. S szárnyaltam, mint a madár. Ó, nincs szó, hogy elmondja, milyen szép odafönt az égen, a szél hátán, mely hol úgy hajt maga előtt, mint egy pihét, hol meg, mint a malom vitorláját. S hogy milyen illata van reggel az égnek, s hogy az ember milyen szabadnak érzi magát. Az ám a gyönyörű császár, az is gyönyörű ám.
0: Igen. Biztos, hogy igazad van. Hisz éreztem, hogy a szívem veled száll a levegőben, és azon töprengtem, vajon milyen lehet ott? Vajon milyen érzés? Milyenek lehetnek föntről a távoli tavak? És milyenek

0: házaiba szolgáim, mint a hangyák? És milyenek az alvó távoli városok?
1: Akkor kiméld az életemet.
0: De vannak idők, amikor az ember kénytelen lemondani egy kevéske szépségről, hogy megőrizze, amilyen van. Én nem tőled félek, tőled magadtól, hanem egy másik embertől.
1: És ki az?
0: Valaki más, aki látott téged, és tarka papírosból, bambuszból hasonló masinát épít. De ennek az embernek gonosz arca lesz, és gonosz szíve, és odavész minden szépség. Hát, ettől az embertől félek.
1: De miért? Miért?
0: Ki merné azt állítani, hogy egy ilyen ember egy szép napon egy ilyen papír és nádmasinával nem röpül föl az égre a nagy fal fölé, és nem szór rá roppant köveket? Üsd le a fejét! Égessétek el a sárkányt és a feltaláló testét, és temessétek együvé a poraikat! Te meg tartsd a szád!
2: Igenis.
0: Ez az egész álom volt. Nagyon szomorú és nagyon szép álom. Annak a parasztnak pedig, aki a távoli mezőről szintén látta, mondd meg, hogy jobban jár, ha az egészet csak látomásnak véli. Mert ha ennek híre megy, te meg a paraszt egy órával sem élitek túl.
2: Kegyelmes vagy, császár.
0: Nem. Nem vagyok kegyelmes. Nem. Csak ámulok és félek. Mit számít egy ember élete milliókéhoz képest? Ebből a gondolatból kell vigaszt merítenem. Nézd a madarakat. Nézd a madarakat.

Elhangzott a repülőmasina. Ray Bradbury novellájának rádióváltozatát Göncz Árpád fordításában előadja Tomanek Nándor, Székhelyi József, Helyei László. Rádióra alkalmazta Gál Völgyi Judit, dramaturg László György, rendezte Pós Sándor. A hangfelvétel 1980-ban készült, és utoljára 1980. november 22-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Az évkönyv. Alfred Bester jelenete.
1: Jó napot, Mr. Macy. Megjöttünk. Hozhatja egy gyömbérsört?
2: Jó napot, Mr. Knight. Jó napot, Miss Clinton.
3: Jó napot, Mr. Macy.
1: Szóval két pohár gyömbérsört és mellé a szokott...
2: Sajnálom, Mr. Knight. Nem hozhatom a sört ma kivételesen, nem.
1: Nem?
2: Nem, sőt, ma kivételesen egyáltalán nem láthatom önöket bisztromban vendégül.
0: Nem?
2: Nem. Egy úr, aki Boynnak nevezi magát, kibérelte a helyiséget, $100 fizetett, érte előre, hát így...
4: Így? Hagyja csak, Macy. Önök pedig foglaljanak nyugodtan helyet. Macy, hozza csak ki a gyömbérsört, kettőt a vendégeimnek. Én nem iszom, megértett?
2: Igenis.
4: És több vendéget persze ne ereszem
2: be. Igenis.
4: Érezze jól magát, Mr. Knight? Na is, persze, ön is, Miss Clinton.
1: Ön ismer bennünket?
4: Igen, hát persze, hogy ismerem önöket. Ön Miss Jane Clinton, ön pedig Mr. Oliver Wilson Knight. Foglalkozását illetően banktisztviselő. Egyébként azért béreltem ki ezt a helyiséget, hogy önökkel találkozhassam.
1: Ugratni akar minket?
3: Hiszen nem is tudhatta, hogy ide jövünk. Még mi se tudtuk. Csak néhány perccel ezelőtt.
4: Bocsánat, hogy ellent mondok, Miss Clinton. Annak a valószínűsége, hogy önök megjelennek itt, 99,9807% volt a 4/10 számértékű valószínűség elől. Nincs menekvés.
1: Ide figyeljen, ha maga szerint ez a...
4: Kérem, ezt a találkát nagy nehézségek és sok költség árán hozták létre. Hogy kik? Nem érdekes. Ön igen veszélyes helyzetbe hozott minket, és engem küldtek ide, hogy találjak valami kiutat.
1: Miféle kiutat?
3: Azt hiszem, Oliver, jobb, ha megyünk.
4: Önök maradnak, és én mindenre megadom a választ. Ön, Mr. Knight, ma délben bement a Craig és társa könyvesboltba, és megvásárolt egy könyvet. Nos, ez a könyv, ez a találkánk célja.
1: Mi az ördögöt beszél?
4: Ez a könyv, amit ön ebben a csomagban szorongat. Egy kötött könyv, amely tények és statisztikai adatok gyűjteményét tartalmazza. Erről a könyvről beszélek.
1: Az évkönyvről?
4: Az évkönyvről.
1: Mi van vele?
4: Ön egy 1950-es évkönyvet szándékozott megvenni.
1: Igen, szükségem van rá egy kimutatáshoz a bankban, azért vettem meg.
4: De nem azt, amit akart. Ön egy 1990-es évkönyvet vett meg.
1: Micsodát?
4: Ebben a csomagban az 1990-es világ évkönyv van. Ne kérdezze, hogy ez hogy lehet, tévedés történt, a felelős személyvel megkapta maga büntetését, de a hibát most helyre kell hozni. Hát ezért vagyok itt. Ezért hoztuk össze ezt a találkát. Érti?
1: Ugyan kérem, ha leszedem a spárgát és...
4: Ne bontsa ki a csomagot, Mr. Knight.
1: Na, nos, rendben van. Megmondja, hogy mi a célja ennek az ugratásnak?
4: Meg kell kapnom a könyvet, Mr. Knight. A könyvvel a hónom alatt akarok kimenni a bisztróból.
1: Tényleg?
4: Tényleg.
1: Az 1990-es évkönyvvel?
4: Igen.
1: Ha volna 1990-es évkönyv, és az ebben a csomagban volna, akkor az semmilyen földi hatalom nem tudná elvenni tőlem.
4: Miért, Mr. Knight?
1: Ha ne hülyéskedjen, ha egy pillantást vethetnék a jövőbe, a tőzsdei jegyzésekbe, a lóversenynyereményekbe, politikai eseményekbe, csak úgy dőlne hozzám a pénz, meggazdagodnék.
4: Valóban. Nem csak gazdag lenne, hanem mindenható. Kiselmék a jövőből származó évkönyveket csupán kis dolgokra használnák fel. Fogadnának sportesemények és választások eredményére, és így tovább, de egy széles látókörű intellektus, mint ön, itt nem állna meg.
1: Nem mondja.
4: Minden egyes tény egész történelmet tárna fel önnek. Például az ingatlan befektetések terén. A népmozgalmi és népszámlálási statisztikákból megtudná, mely földeket kell megvenni vagy eladnia. A közlekedés terén a tengeri katasztrófák és vasúti szerencsétlenségek elárulnák önnek, vajon a rakéta utazás felváltotta-e már a vonatot és a hajót?
1: Miért hát felváltotta?
4: A repülési adatokból kiolvashatná, milyen részvénytársaságok részvényeit kell megvásárolnia. A postai átvételi elismerivények jegyzékeiből megtudná, melyek a jövő városai. A Nobel-díjasok listájából kiolvashatná, mely tudósokat is milyen milyen találmányokat kell szemmel tartania. A fegyverkezési költségvetésekből láthatná, mely gyárak és iparágak felett kell az ellenőrzést magához ragadnia. A létfenntartási költség adataiból megtudná, hogy védheti meg magát az inflációtól és a deflációtól. A valuta árfolyamok, a tőzsdei jelentések, a bankcsődök és az életbiztosítási mutatók ismerete mindenféle katasztrófával szemben védelmet nyújtana önnek.
5: Ez kell nekem.
4: Azt hiszi?
5: Nem hiszem, tudom. Dőlne a pénz, az egész világ a zsebemben volna.
4: Bocsásson meg. De ezek gyerekes álmok. Vagyont akar? Helyes. De munkával szerzett, saját munkájával szerzett vagyont. A meg nem érdemelt ajándékban nincs öröm, csak bűntudat és boldogtalanság származik belőle. Ezt ön is nagyon jól tudja.
5: Nekem más a véleményem.
4: Tényleg? Hát akkor miért dolgozik? Miért nem lop, rabol, tör be? Miért nem csalja ki mások pénzét és tölti meg vele a zsebét?
5: De én...
4: Hát erre nem tud felelni, ugye? Nem, Mr. Niles, gondolkozik érettészel. Ön túl becsvágyó és egészséges ahhoz, hogy olcsó sikerre vágyjon.
5: Akkor legalább azt akarom tudni, mire viszem.
4: Igen? Végig akarja lapozni az oldalakat, hogy megtalálja a nevét? Miért? Nem bízik ön magában? Ön egy sokat ígérő fiatal bankember. Ezt tudom, látom az adataimból. Tán Miss Clinton nem bízik önben?
3: Én bízom. Nincs szüksége rá, hogy könyvből kapjon bátorítást.
4: Ez az én véleményem is. Hát akkor, mit akar még, Mr. Knight?
5: Biztonságot.
4: Hát, ilyesmi nincs. Az élet bizonytalanság. Biztonságot csak a halálban találhat.
5: Nagyon jól tudja, mit akarok mondani. Azt szeretném tudni, hogy az élet megéri-e a tervezgetést. Itt van például a hidrogénból.
4: Ez igaz. Válság van. Na de végül is itt lát engem. A világ fennmarad. Magam vagyok rá a bizonyíték.
5: Ha hiszek önnek.
4: És ha nem hisz? Nem biztonság kell, hanem bátorság. Ebben az országban legendás hírük van az úttörő ősöknek, és önök állítólag bátorságot örököltek tőlük, hogy minden veszélyes helyzettel szembenézzenek. Lincolntól, Washingtontól és másoktól. Így van?
5: Igen, igen, legalábbis ezt mondogatjuk magunknak.
4: Hová lett a bátorsága? Üres beszéd az egész. Ön retteg az ismeretlentől. A veszély nem lelkesíti harcra. Ön nyöszörög a veszély láttán, és könyvekben keres bátorítást. Így van?
5: De a hidrogénbomba...
4: Veszélyes dolog, igen, egy a sok közül. Na és... Szokott ön csalni a passziánszban?
5: Hát, előfordul.
4: És élvezi a partit, amit csalással jön ki?
5: Általában nem.
4: Mert? Olcsó dolog, unalmas, bosszantó, céltalan. Utólag jobb szeretné, ha csalás nélkül jött volna ki. Nem?
5: Igen, igen.
4: Így érezni akkor is, ha belenézne ebbe a könyvbe. Egész céltalan életén át azt kívánná, bár becsületesen játszotta volna meg az életpartiját. Megbánná, hogy belenézett. Ne, Mr. Knight, ne akarjon csalni. Adja vissza az évkönyvet.
5: Miért nem veszi el tőlem?
4: Mert ajándékba kell kapnom. Mi nem lophatunk semmit önöktől, és nem adhatunk semmit önöknek.
5: Ez hazugság. Ön pénzt adott Macynek ezért a helységért. $100.
4: Macynek fizettem, de nem kapott semmit. Azt fogja hinni, hogy becsaptam, de ön majd tesz róla, hogy ne így legyen.
5: Én?
4: Ami kibillent, visszabillen. Ezt jegyezze meg.
5: Ami kibillent?
4: Visszabillen.
5: Álljon meg a menet, ugratás az egész. Én...
4: Maga ide adja nekem az évkönyvet.
5: Ne nézzen így rám, úristen, ez nem igaz. Muszáj hinnem neki, és te, Jane?
3: Add vissza.
5: Mit tegyek, ha igaz, amit mond, visszautasíthatjuk, és boldogan élhetünk egész életünkben?
3: Lehet, hogy a könyvben pénzt és sikert találsz, de halál és válás is lehet benne. Add vissza a könyvet.
5: Hát, vegye, Itt van.
4: Hálám és köszönetem. Veszedelmes helyzetet oldott meg. Méltányos, hogy ezért kapjon is valamit. Nekünk tilos, hogy bármi olyat átruházzunk, ami a fennálló jelenségek áramát megváltoztatná, de legalább a jövőnek valamilyen zálogát adhatom önnek. Nos, szolgálatjára mindkettőjüknek.
6: Hé, és az zálog?
4: Mr. Macy-nél van.
5: Micsoda alak? Mintha csak álom lett volna.
3: Engem megijesztett.
5: Engem becsapott. Azt mondja, fizetett Macy-nek, de nem adott neki semmit. De Macy-nél a nekem szánt zálog, és én tegyek róla, hogy Macy-t ne érje veszteség. És aztán eltűnik, mint a...
6: Hol van? Hol van az a tolvaj? Hisz még a neve sem volt igaz. A Boyne csata képe alatt ült, és ezért mondta, hogy Boyne-nak hívják. De inkább Dillingernek nevezném, a gengszterek gengszterének. Hol van?
5: Elment épp mielőtt maga visszajött.
6: És ön, Mr. Knight? Ön segédkezet nyújt egy ilyen rabláshoz és csaláshoz. Hát szégyeleti magát.
5: De hát mi a baj?
6: $100 fizetett nekem a helyiségért. $100. Óvatosságból átvittem az állogoshoz. Ide szembe. És ő megállapított, hogy hamisítvány. Hamisítvány.
3: Hát ez csak ugyan több a soknál. Hamis.
6: De, nézzék meg.
5: Épp olyan, mint az igazi. Persze, ha az állogos felismerte, hogy... Nagy ég. Itt van $100, Mr. Macy. Az én $100-osom, remélem, nem hiszi erről is, hogy hamis. Ezt meg elteszem emlékbe. Tudja, gyűjtöm a hamis pénzt.
6: Hát, maga tudja, minden esetre hozom a gyömbérsörüket.
3: Oliver, megőrültél? Kidob $100 az ablakon egy vacak hamisítványért, amit...
5: Amit nézd meg alaposabban, Jane. Ne legyen Oliver Wilson Knight a nevem, ha... Na, nézd meg hát. Egyik oldalán a kép, és a másikon az aláírás. Nos, a kép...
3: Mit nézek rajta? Benjamin Franklin képe, ismerem jól.
5: És az aláírás a túloldalon?
3: Az meg biztosan... Nagy ég. Oh, 1980 per D sorozat. Aláírás Oliver Wilson Knight, pénzügyminiszter.
0: Elhangzott az évkönyv. Alfred Bester jelenete. Vámosi Pál fordításában előadta Somogyvári Rudolf, Almási Éva, Kertész Péter és Agárdi Gábor. Rádióra alkalmazta és rendezte Rácz György. A hangfelvétel 1979-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, április 12-én hangzott el a Magyar Rádióban.
7: Egy párnak a fele. Bertram Chandler angol író fantasztikus novelláját rádióra alkalmazta Híres László.

0: Elhagytuk a PX 173Y per 2-es pontot, igen, a tau koordinátán behelyettesítve azt jelenti, hogy James! Félúton vagyunk az Aszterzida öv és a Mars között. Ezt meg kellene ünnepelnünk. Mit törtél össze, darling?
1: Néhány poharat tálad, darling?
0: Ne mondd, kicsúszott a kezedből?
1: Odavágtam, darling.
0: Odavágtad? Mm. Dühös vagy valamiért, James?
1: Igen, dühös vagyok, Shirley.
0: Ó, drága kis férjecském, mi dühít, mond?
1: Semmi se dühítő, mintha egy párnak csak a fele van meg.
0: Minek a fele?
1: A manzsettagombom fele.
0: Ne mondd, mi történt vele?
1: Kimostam az ingem, közben belejtettem az egyik manzsettagombomat a mosdókagylóba. És lecsúszott a lefolyón.
0: Na és? Hova rohansz, James?
1: A gépházba csavarkulcsért, szétszedem az ókönyöknél ezt a csövet.
0: Kitől kaptad azt a gombot, James? Egy csinos szőkétől, mi?
1: Egy csintalan feketétől, tőled, darling.
0: Hmm, valóban én vettem neki, emlékszem rá. De miért nem dugta be a dugót a mosdókagylóba? Biztosan ki lehetne valamivel halászni azt a gombot. Talán ezzel a dróttal?
1: Na, itt a kulcs. Most megpróbál... Mit akarsz ezzel a dróttal, Shirley?
0: Meg akartam nézni, hogy nem lehetne.
1: Ó, te két balkezes!
0: Mi bajod van, James?
1: Meg akartad nézni, inkább az új típusú kabinunk rajzait nézted volna meg egyszer. Akkor most nem kellene elmagyaráznom, hogy az Alpha 20 T-rendszerű kétszemélyes űrhajó ellentétben a régebbi típusokkal nem zárt körfolyamos rendszer. Ennek előnye, hogy a Halvorsen generátor minden hulladékot a centrifugális erő segítségével tangenciálisan kiröpít az űrbe. Na, hátránya, hogy ez a manzsetta gombomra is vonatkozik. Most az is kint található az űrben.
0: Kész, röhely. Az ember azt hihetné, hogy az angol korona ékszereket vesztette el.
1: Korona ékszereket? Fél pár manzsetta gombot?
0: Teljesen becsavarodtál, James. A világ egyik legmodernebb űrhajóján száguldunk a Mars felé, te meg egy fél pár manzsetta gomb miatt csapkodsz, törzs, zúzol, kiabálsz.
1: Nem érted? Semmi se bosszant jobban, mintha egy párnak csak a fele van meg.
0: Veszek majd egy újat helyette, James. Szebbet, drágább.
1: Nekem ez kell. Szeretem. Megszoktam. És különben is. Ez a gomb szimbólum.
0: A rend szimbóluma, tudom, tudom.
1: A rendé, a tartásé. Vagy talán nem egyeztünk meg, hogy nem hagyjuk el magunkat? Hogy nem lomposodunk el, mint annyi más űrkutató házas pár?
0: De megegyeztünk.
1: Emlékszel azokra a rémes alakokra, akikkel a PX082V per 5-10 ponton találkoztunk és meghívtak vacsorára? Mm. A férfin szakadt, olajos, kezes, lábas, az asszonyom pedig esküszöm, hogy lisztezsák volt.
0: Túlzó.
1: Jó, a lisztezsák kisé át volt szabva.
0: Az lampos volt, az biztos.
1: Na látod, és ha én most feltűrt vagy lötyögő ingujjal járkálnék itt, ez az első lépés volna lefelé a lejtőn.
0: Igazad van, James. De addig is, amíg legurulsz azon a lejtőn, megcsinálom a vacsorát. Spagetti jó lesz?
1: Tőlem?
0: Most hová mégy, James?
1: Műzeszobába.
0: Duzzogni.
1: Nem, darling, nem duzzogni.
0: Na, csuda hobbis férjem van. Na, gyerünk a konyhába és készítsük el a finom spagettit. James! James! Mit csinálsz te őrült a spagetti?
1: Íme a spagetti a súlytalanság állapotában. Ragyogó hajéket van, darling, csak is nyúlós, és hogy úgy mondjam, tésztaszerű.
0: Inkább segítenél leszedni a hajamról az arcomról. Ízléses módja a bosszúnak, mondhatom. Azért a nyavajás gomb.
1: Ne haragudj, Shirley, kénytelen voltam.
0: Tudod, hogy a főzésnél szükségem van a mesterséges gravitációra. Erre te mégis bekapcsolod az összes tangenciális rakétát, mire megszűnik a centrifugális erő, és a vacsorám a levegőbe repül. Ajánlom, maradjunk a súlytalanság állapotában, így legalább elfogyaszthatod a mennyezetről a spagetti.
1: Spagetti? Mit érdekel most engem? Megtaláltam a manzsetta gombomat.
0: Hol?
1: Mit gondolsz? Miért mentem a műszerszobába? Gyere velem, gyere velem, gyere! Várj, átkapcsolok a műszerfalon. Így. Rendben van minden, Shirley?
0: A spagetti maradékoktól eltekintve.
1: Nézd a képernyőt.
0: Semmit sem látom.
1: Ne azon a középsőn nézd.
0: Látom, ott van.
1: körülbelül 300 méterre tőlünk balra, spirálisan távolodik az űrben.
2: Olyan, mint egy apró műhold.
1: Az is, ha úgy vesszük. Tudod, úgy gondoltam, hogy ha szüneteltetem az űrhajó körforgását, fokozom a sebességet és a ballisztikus érzékenységet, a képernyőn láthatóvá lesznek a fémes tárgyak. Így a mancsett a gombom is. Íme, nem tévedtem.
2: Na és? Úgy tudom, azt még nem találták fel, hogy a radar, miután közölte ezt a teljesen haszontalan információt, még be is hozza a kabinba a gombodat.
1: A radar nem? De majd én?
2: Nem. Nem mehetsz ki. Nem teheted.
1: Miért ne? Miért ne? Mire való az űrruha?
2: Nem engedem.
1: Ugyan miért? Mert te irtózol az űrruhától? Mint ahogy az orvos mondja, űrruha fóbiád van? Jó, nem szemrehányásként mondtam.
2: Még szép. És arról kitehet James, hogy amikor legutóbb kint voltam, a légtartály háromnegyed részben üres volt.
1: Te! Egyedül csak te! Az űrruha viselője használat előtt személyesen köteles ellenőrizni a felszerelés minden egyes darabját. Benne van a szabályzatban.
2: Én akkor azt hittem, hogy te alaposan ellenőrizted. Minden asszony bolond, aki megbízik a férjében.
1: És bolond az a férfi is, aki azt hiszi, hogy a felesége meg tudja őt érteni. Látod? Látod, ott a manzsetta gombom. Ott, de nem marad ott.
2: Nem is, elég gyorsan távolodik, amint látom.
1: Nem sokáig.
2: James!
1: Ne tarts fel, darling!
2: Hát mégis!
1: Látod, öltözöm!
2: Ha már a feleségedre nem hallgatsz, és tovább játszod ezt a képtelen cirkuszt, akkor mint űrhajós társad köteles vagyok figyelmeztetni. Fölesküdtem a szabályzatra, és te is fölesküdtél, James. A szabályzat harmadik paragrafusának 11. A pontja kimondja,
1: hogy az űrhajós csak másod magával léphet ki a hajójából az űrbe.
2: Én pedig nem mehetek ki. Tudod jól, hogy félek, irtózom az űrruhától. Azóta, hogy olyan borzasztóan megjártam, én nem merek. Még a gondolattól is megőrülök, hogy felvegyem és...
1: Tudom, darling, tudom.
2: Ha csak ránézek az űrruhára, már reszketek, vibrálok az idegességtől, a félelemtől. Ez beteges félelem, fóbia. Meg kell gyógyulnom, addig nem tehetem ki a lábam a hajóról.
1: Tudom, Shirley, tudom. Az életedbe kerülhet, ha kilépsz. Nem is engedném meg.
2: Én sem engedem, hogy te kimenj. Na,
1: nyugodj meg, Shirley, hát nem lesz semmi baj. Ereszel.
2: Nem engedlek.
1: Na, eresz, ha mondom.
2: Te képes vagy birkózni?
1: Nem hagyom magam terrorizálni.
2: Te terrorizálsz engem? Na, csak ne volnál ilyen bivajerős. Úgy viselkedsz, mintha a legsötétebb 20. században élnénk.
1: Mindig mondtad, hogy ódivatú vagyok. Konzervatív. Mennyi zár van ezen a ruhán. Ükapú világnézetem van, na. Még egy csat. Még egy. Ősemberi primitívség. Kész.
2: Ó, James.
1: Jól van, darling, na nyugodj meg. Negyed óra múlva az Agneandervölgyi visszatér hozzád. Mancsában a győzelmi jellel.
2: Félek, James.
1: Csak arra kérlek, Shirley, hogy kövess a középső képernyőn, jó? Ott hoz be majd a radar. Ülj oda, figyelj jól, és irányíts.
2: Őrültség, amit csinálsz, James.
1: Tudom, darling. Goodbye, darling. Hello, darling. Látsz engem?
2: Látlak, James, és kérlek, könyörgök, gyere vissza, amíg nem késő.
1: A manzsetta gombomat nem látod?
2: Látom. A bal hatos mezőben jelentkezik.
1: A szögeket mond!
2: 110 fok. 120. Lassabban. Már 150. Tengelyben vagy.
1: Távolságot?
2: Körülbelül 20 méter.
1: Ide?
2: Előre. Most jobbra!
1: Látom! Izzó kis aranypontocska!
2: Még 5 méter! Vigyázz! Kicsit balra!
1: Igen! A meteor pisztolyom pontosan megvilágítja!
2: Még 4 méter! Még 3!
1: Hát csak 2! Darling! 1! Megvan!
2: Jaj! Minden rendben, James!
1: Igen! Ó, az ördögbe!
2: Mi történt, James?
1: Kiejtettem a kezemből a meteor pisztolyt.
2: Ha, annyi baj legyen.
1: Igaz, be van biztosítva. A manzsetta gombom viszont nincs. Megyek vissza, Shirley, irányíts.
2: Kijöttél a bal hatosból. Négyes. Kettes. Rögtön átkerülsz az alsó mezőbe. James! James, nem látlak! Hol vagy, James? Baj van? James, drágám, nem látlak!
3: Semmi baj, Shirley!
2: Akkor mit vacakolsz, Kim? Már az alsó négyes mezőben kellene lenned. Miért nem jössz már?
3: Azt hiszem, nem megyek vissza, darling.
2: Mi történt, James? Beszélj már!
3: Lekapcsolt a kötél.
2: Nem, ne őríts meg! Rosszul csatoltál.
3: Nem! Elszakadt!
2: Nem! Lehet, nem, ez lehetetlen.
3: Átjöttünk a Green sugárövezeten. Azt készítette ki. Ne haragudj, darling.
2: James, levegőd van?
3: Van, még van, de sodródom. Távolodom a hajótól. Mindjárt vége. Isten veled, Shirley. Vidd vissza a hajót a földre. Vigyázz magadra, és felejtsd el az egész. Shirley!

0: Shirley. Shirley.
1: Itt vagyok, darling.
0: És én hol vagyok? Kabinban?
1: A kabinban, darling. És itt a manzsetta gombot.
0: Te kijöttél utánam?
1: Igen, James. Én kimentem utánad.
0: Tehát a betegséggel, az űrruha fóbiád.
1: Rájöttem, hogy egy még erősebb fóbiám van. Ugyanaz, ami neked. Mindennél jobban gyűlölöm, ha egy párnak csak a fele van meg. És ez nálam nem csak a manzsetta gombokra vonatkozik, James.
0: Darling.

0: Bertram Chandler angol író fantasztikus novellájának rádióváltozata hangzott el. Címe Egy párnak a fele. Rádióra alkalmazta Híves László. Közreműködött Kállai Ilona és Horváth Tivadar.
1: A hangfelvétel 1969-ben készült, és legutóbb 1969. szeptember 3-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorajánló. 16 év párpropagandává züllesztés és másfél hónap átmenet után augusztus 24-én megint hallhatóak a Kossuth Rádió műsorai. Megőrizzük, amit érdemes, elbúcsúzunk attól, ami megfáradt. Régi és új műsorok, ismerős és máshonnan ismerős hangok várják Önt. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. Augusztus 24-től hallgassa a megújult Kossuth Rádiót.
2: Mindenki gyanús, aki él, és az is, aki halott.
3: Ma este gyilkolunk. Vasárnap 20 óra 25 perckor az M1-en.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. A tervezetnél korábban már ma újraindulhat a termelés a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjában, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, újraindítást a paksi építkezős előrehaladása és a Duna vízszintjének emelkedése teszi lehetővé. A hónap eleje óta csak a második blokk két turbinája működik teljes kapacitással, mert a folyó vízszintje nem biztosított elegendő hűtővizet. Előzőleg a honvédelmi miniszter arról számolt be, hogy a tervezetnél gyorsabban halad a dunai fenék küszöb építése Pakson, és a vízszint emelkedik. Ruszin Szendi Romulus elmondta, a bárkákból minden vizet kiszivattyúztak, azok süllyesztése befejeződött. A Duna jobb partján a vízhozam és a már megépített fenék küszöb biztosítja a vízszintet az atomerőmű biztonságos működéséhez. A felsőoktatást az autonóm döntéshozatal helyreállítása vezetheti ki a jelenlegi válságból, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár a kolozsvári Magyar Napokon. Hegy György a felsőoktatás átalakulásáról szóló kerekasztal beszélgetésen hangsúlyozta, fontos, hogy a politika ne befolyásolja az egyetemet. Úgy fogalmazott, az autonómia azt jelenti, hogy az intézmény szabadon dönthet az intellektuális feladatait, a kutatást, a működési szabályzatot érintő kérdésekben. Maga választja meg vezetőit és készíti el a gazdálkodási tervét. Három fejlesztési irányt vizsgál a kormány a planetáriummal kapcsolatban. Tanás Zoltán tudományos és technológiai miniszter a közösségi oldalán azt írta, az első lehetőség a 2027-es ideiglenes újranyítás, a második egy 2-3 éves felújítás, amelynek részeként 21. századi eszközök kerülnének az épületbe. A harmadik elképzelés szerint a Népliget környezetében tudományos és technológiai élményközpont jönne létre. Kanadai turistákat gyanúsítanak gyújtogatással Horvátországban. Egy nőt már kihallgattak, két társa szökésben van. A hatóságok szerint a három turista hétfőn meggyújtotta a száraz aljnövényzetet Sibenik közelében. A lángokat a tűzoltók és a helyiek gyors beavatkozása fékezte meg. Egy 17 éves lány a svédországi iskolai merénylet halálos áldozata. Tegnap egy 18 éves fiatal karddal támadta diákokra és Stockholmtól északnyugatra fekvő településen lévő középiskolában. A támadásban további három diák megsebesült. A merénylőt lábon lőtték és őrizetbe vették. Úgy tudni, az iskola egy korábbi diákháról van szó. Tömegverekedés tört ki egy német labdarúgó mérkőzésen. A Mannheim-Kaiserslautern kupameccsen a hosszabbítás előtt előbb a játékosok kezdtek egymással dulakodni, majd a vendégszurkolók tűzijátékot lőttek át a hazai szektorokba, mire onnan a drukkerek beözönlöttek a játéktérre. A mentők 85 embert láttak el, közülük 8-an kórházba kerültek. Az összetűzésben 35 rendőr is megsérült. A verekedés után több huligánt előállítottak, a történteket a Német Labdarúgó Szövetség is vizsgálta. Híreink végén a várható időjárásról. Folytatódik a derült napos idő, reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. Ma a legfeljebb délnyugaton számíthatunk egy-egy záporra, holnap nem várható csapadék. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap napközben 24-30 fok várható. Hasonló időnk lesz hétfőn is. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 16 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A pontos idő 15 óra 4 perc.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Szellemtörténetek.
6: Mennyire könnyű az átmenet az első nyilvánosságból a másodikba, tehát abban a nyilvánosságba, amelyet nagyon kevesen olvasnak, és vissza? Hiszen te mind a kettőt átélted, 1968-70 tájékán publikáltál utoljára az úgynevezett első nyilvánosságban, és aztán a rendszerváltás környékén 88-89 tájékán visszafelé is megtetted az utat, mi több az akkori Újságíró Szövetség akkori közgyűlésén 1989-ben a te javaslatodra fogadta el az Újságíró Szövetség azt az állásfoglalását, hogy a nyilvánosság egységes és oszthatatlan, tehát nincs első és nincs második nyilvánosság. Mennyire lehet mindenfajta írói, szépírói, közírói és lelki sérülések nélkül ezt az oda visszavezető utat megtenni? Meg lehet-e ezt úszni sérülések nélkül, fájdalmak nélkül?
7: Lehetséges, hogy még lehet, nekem biztosan nem sikerült. Nehezebb volt az átmenet 68 után az első nyilvánosságból, az akkor még nem létező második nyilvánosságba, mint 88-89-ben a második nyilvánosságból az elsőbe.
6: Azért hozzátartozik a történethez, hogy te az elsőben sem voltál olyan nagyon benne, hiszen az Esti Hírlapnak írtál egy-két írást, az Újírásban jelent meg tanulványod, poétikusan ifjúkorban, 21-22 évesen, és a Budapesten Rundschau-nál dolgoztál, ahol kezdtél politikai publicisztikákat írni, majd kiderült, hogy hát ez nem nagyon megy. Saját magadat úgy jellemzett, hogy dilettáns vadóc voltál akkor abban a szerkesztőségben, de hát nem rajtad múlott, hogy ezeket a politikai publicisztikákat nem fogadták el, majd pedig a Magvetőnél voltál 69-ben, 70-ben. Egyetlen kísérletet nem tettél arra, hogy elfogadtasd magad akkor az első nyilvánosság vezető újságíróival, hogy ott is lejöhessenek írásai?
7: Viszonylag sokat publikáltam 66 és 70 között, csak ezek elég faramúci publikációk voltak. A Budapesten Rundschau-nál is, ahol dolgoztam, azért minden héten írtam filmkritikát, már azután is, hogy letettem a politikai publicisztikáról, írtam az ÉS-be, írtam a kritikába, írtam a valóságba, írtam a filmkultúrában. Olyan írásom szinte egyáltalán nem volt, ami akkor ne kevert volna valamilyen balhét. Hogy csak egyetlen egy példát mondjak neked, tulajdonképpen egyenesbe alig-alig tudtam cikkeket közölni. Én nekem az volt a tervem, azután, hogy letettem a politikai publicisztika írásról 67 nyarán, hogy filmkritikus leszek és filmesztétikával fogok foglalkozni. Két tervet készítettem, egyrészt csináltam egy 10 kötetből álló könyvsorozat vagy antológia tervet ahhoz, hogy magyarul hozzáférhető legyen a filmesztétikai alapirodalom, hogy egyáltalán az olvasók értsék, hogy miről van szó, amikor filmesztétikáról ír valaki. Másrészt belekezdtem az akkoriban működő filmátvételi bizottság vagy a filmcenzúra bizottság működésének a kritikájában.
6: 21-22 évesen?
7: Igen.
6: Ez vagy politikai vakságra, vagy pedig politikai vakmerőségre utal, vagy mindkettőre?
7: Mindkettőre, azt hiszem. Az első cikk, amit írtam a Filmátvételi Bizottság működéséről, azt az Élet és Irodalomnak adtam oda, ahol a szerkesztőknek egyöntetően tetszett, de azt mondták, hogy ezt bizony így nem lehet megjelentetni. Bénay László, akinek ez igazán fontos volt, azt sütötte ki, hogy mint egy hozzáérkezett olvasói levelet be fogja építeni egy saját cikkébe. És írt egy kolumnás cikket, ahol bekezdésről bekezdésre benne volt az én cikkem, de úgy, hogy ő írt a bekezdések közé egy körítést, mert másként nem lehetett megjelentetni a cikket.
6: Sajnos itt meg kell magyarázni, ma már meg kell magyarázni, hogy Bénay László akkor a filmkritikusi szakma első számú kikezdhetetlen tekintélye volt, aki tragikusan fiatalon halt meg.
7: Öngyilkos lett.
6: Öngyilkos lett, igen. Manővereznie kellett, hogy a gondolataidat legalább, ha a cikkedet nem is, de legalább a gondolataidat...
7: Legalább három hétig dolgozott rajta, hogy a cikk gondolatainak legalább egy töredékét megtartsa, és meg is tudja jelentetni a cikket. Most ugyanezt történt a filmkultúrában is, ahol a legjobb barátom a Bíró Ivett volt a lap főszerkesztője, de ahhoz, hogy a Filmátvételi Bizottság működését kritizálni lehessen, először azt a manővert eszelte ki, hogy csináljak 7-8 interjút ebben az ügyben érintett szakemberekkel, aztán filmrendezőkkel, aztán majd leadja azt a cikket, amit írtam a Filmátvételi Bizottság működéséről, illetve a nyugati filmek fogadtatásáról. Most mire erre az utolsó fázisa sor került volna, addigra már nem publikálhattam. De ezeket a manővereket végig kellett játszani.
6: Hogyan közölték akkor, hogy nem publikálhatsz? Egyszer csak senki nem merte lehozni a kézirataidat?
7: 70 tavaszán behívtak a Deák térre, a budapesti rendőrfőkapitányságra, kaptam egy rendőri figyelmeztetést.
6: Miért?
7: Részben valós, részben valótlan dolgokért. Valós dolog volt az, hogy 68. augusztusában lemondtam a Budapesten Roncsalnál viselt állásomról politikai indokokkal. Ezt akkor elfogadták, de később ennek a rendőri figyelmeztetésnek a tárgyát képezte a lemondásom. Részben pedig kéziratban terjesztett cikkek miatt, részben pedig olyan vádak miatt, amik nem voltak igazak.
6: Mit fogtak rád?
7: Ma már nincs jelentősége. Amikor a jegyzőkönyvet az orrom alá tették, akkor azt mondták, hogy ha nem írom alá, akkor ki fognak rúgni az állásomból, és nem publikálhatok többet. Mondtam, hogy próbálják ki. Visszasétáltam Münich Ferenc utcába, született Nádor utcába, a magvetőkönyvkiadóba, ahol akkor dolgoztam, és az asztalon már ott volt a felmondó levelem.
6: Amíg átértél?
7: Amíg átértem.
6: Deák tértől a Münich Ferenc Igen. utcáig, ami 15 perc lehet, 20 Igen. perc lehet. Mi volt ebben a levélben?
7: Ebben a levélben Kardos elvtársal, magvető könyvkiadó igazgatója.
6: Egykor nagy tiszteletben állt igazgatója.
7: 10 perc alatt konstruált egy ügyet. Azokban a hetekben szerkesztettem Német Andor tanulmányainak kötetét, aminek az egyik fejezete lett volna Németh Andornak Franz Kafka zsidó című tanulmánya, amire a kiadó nevezetesen Kardos György leszerződött Részpál fordítóval. És a felmondás indoka az volt, hogy én az ő megkerülésével be akartam csempészni a kötetbe ezt a Németh Andor tanulmányt az ő tudta nélkül. Természetesen nem volt igaz, mert ő írta alá a szerződést. Erre való hivatkozásra dobták ki. A rendőrök megtartották a másik szavukat, és valóban nem publikálhattam többet.
6: Nem is volt állásod egyáltalán?
7: 3 hónapig még volt egy szerződésem, mert Vezér Elsébet, aki akkoriban a Petőfi Múzeumban dolgozott, felajánlott a kirúgásom pillanatában, hogy készítsek orálisztori interjúkat a Petőfi Múzeum számára. A 3. hónapban azonban az történt, hogy a rendőrök megjelentek a Petőfi Irodalmi Múzeumban, ahol az igazgató elé bocsájtották azt a vádat, hogy Vezér Erzsébet és én együtt csempésztük ki Vas Zoltán emlékiratait nyugatra, és a Vezér Erzsit velem együtt kirúgták.
6: Sokak számára hoztál nehéz perceket, órákat, napokat, hiszen egy helyütt nyilatkoztál arról, hogy lelkiismeret furdalás gyötör ma is, mert miattad rúgták ki MGP-t, azaz Molnár Gál Pétert a Népszabadságtól. Vele is egy talán nem is túl jelentős kéziratot küldtél, és hosszú évekkel később külföldre. Hogyan érintkeztél azokkal az emberekkel, akiknek még volt állásuk, akik így vagy úgy még publikálhattak? És ők hogyan érintkeztek veled? Azt láttad, hogy állandóan lelkiismeret furdalásuk van veled szemben, hiszen te szabad vagy, még akkor is, hogyha ez nagyon-nagyon nehezen elszenvedett szabadság volt, vagy neked volt lelkiismeret furdalásod állandóan, hogy jégre viszed őket?
7: Nézd, volt egy vagy két barátom, de túl sok is 10 új, ami meg lehet őket számolni, akik szóba álltak velem. Ezekben az években azok közül az emberek közül, akik az első nyilvánosságban publikálhattak. Többségükben nem csak, hogy nem álltak szóba velem, hanem a legkülönbözőbb híresztelésekkel és célpletykákkal legitimé is tették önmaguk számára azt, hogy egy ilyen emberrel nem szabad szóba állni, mert életveszélyes, amit művel. Nem csak homoszexuális és rendőrspicli voltam ezeknek a célpletykáknak a szárnyain, hanem ezeknél is sokkal borzalmasabb.
6: Miután félreérthető, amit mondtál, szögezzük le, hogy egyik sem vagy természetesen, és ezt azért is fontos leszögezni, hiszen akik az első nyilvánosságban dolgoztak, azokat időről időre tájékoztatták arról, hogy az úgynevezett demokratikus ellenzék mit írt, milyen kiadványok jelentek meg. Lehetett hallani egy-egy Heller Ágnes vagy Márkus György előadásról, lehetett tudni egy-egy jobban sikerült beszélőszámról, de utólag azt kell mondanom, hogy rettenetesen félt az előző rendszer, vagy féltek az előző rendszer vezetői a demokratikus ellenzéktől. Miközben a népi írók némelyike is időről időre el volt tiltva a publikálástól, róluk soha nem beszéltek azzal az igaz rettegéssel és félelemmel. És ezt azzal tudom megerősíteni, hogy 1987-88 tájékán, amikor a Nyilvánosság Klub szervezése történt, akkor egy tisztában látó agitpropos azzal próbálta nekünk megmagyarázni azt, hogy nem engedik az egyesületet szervezni, hogy azt mondták, nem tudjuk megakadályozni, hogy ne keveredjetek össze a demokratikus ellenzékkel. Nem ti fogjátok irányítani a mozgalmat. Milyen volt ez belülről? Milyen volt ez másik oldalról látva? Ti mit tartottatok azokról, akik az első nyilvánosságban próbálgattak ezt, azt, amazt csinálni? Nagyon-nagyon kevés sikerrel és sokkal több szégyelnivalóval, mint ahogy ma sokan állítják rólunk, vagy mi állítjuk magunkról.
7: Mostanáig anekdotáztunk, de hogyha ezt a kérdést komolyan teszed fel, akkor nem nagyon szabad csúszkálni az időbe se. Az eddigi válaszaim azok 69 és 73 közötti korszakra vonatkoztak, amiben...
6: Tehát akkor, amikor egyedül voltál,
7: amikor
6: egyedül hagytak.
7: Majdhogy nem teljesen egyedül voltam, ez alatt az időszak alatt ismertem meg a Lukács tanítványoknak, illetve a Lukács óvodának azt a néhány emberét, akik a későbbi demokratikus ellenzéket alapították. Ez volt az az időszak, amikor mi sem nagyon akartunk szóválni az establishment értelmiséggel, azok se velünk, vagy velem. A kérdés, amit az imént föltettél, az már a 80-as évekre vonatkozik, és nagyon nagy különbségek vannak ezen a hosszú időszakaszon belül is. A velünk szembe használt érvek és kritikák, azok maximum odáig mentek el, hogy nem veszük észre, hogy a Kádár rendszer mégiscsak a legliberálisabb a többi szocialista országhoz képest, és hogyha mi kritizálni merészeljük, akkor ugyanolyan lesz a helyzet, mint a Szovjetunióban, Csehszlovákiában vagy az NDK-ban.
6: Ez bennetek föl sem merült, hogy ez az érvelés igaz lehet?
7: Nem. Én itt leginkább magamon kívül még két másik ember nevében beszélhetek, Kis János és Bence György nevében, akikkel együtt kezdtük el tanulmányozni a többi kelet-európai ország és Magyarország hasonlóságait és különbségeit, és rájöttünk, hogy nagyon relatívak ezek a különbségek. Lengyelországban például lényegesen nagyobb a szólás és véleményszabadság, mint Magyarországon. Csehszlovákiában sokkal nagyobb volt a piaci szabadság a gazdaság területén.
6: 68-ig,
7: de a kultúrában nagyon gyorsan mentek le csatolás, az iparban sokkal lassabban. És egyáltalán nem fogadtuk el ezt a magyar értelmiség önlegitimációjához tartozó, vagy a területvédő viselkedéséhez tartozó ideológiát, hogy ez mindenképpen a legjobb hely. Mert nem volt mindenképpen a legjobb hely.
6: Mégis eltelt egy évtized, vagy majdnem egy évtized az első tiltakozó akciókig, az első aláírásgyűjtési akciókig. A Karta 77 volt talán az első, és csak a lengyelországi események után jöttek létre a szamizdat kiadványok. Mi volt annak az oka, hogy ilyen nehezen rázódott össze az ellenzék?
7: Az egyik a mi tehetségtelenségünk. Nem voltunk elég rátermettek, és lényeglátók ahhoz, hogy idejében hozzáfogjunk a szamizdatok készítéséhez, úgy, ahogy a Szovjetunióban ezt a 68-as Csehszlovákia lerohanása után azonnal megtették a hozzánk hasonló értelmiségiek.
6: Sokkal kilátástalanabb körülmények között.
7: Sokkal kilátástalanabb körülmények között. Ehhez képest tehetségtelenebbek voltunk. A másik ok az, hogy a Szovjetunióban olyan nagy szociális távolság választotta el például a hatalom központját és a közvéleményformáló értelmiséget, hogy bizonyos értelemben a közvéleményformáló értelmiségen belül nagyobb volt a szolidaritás, és a szamizdatozás is sokkal könnyebben ment, mint Magyarországon. Lényegében ennek a Szovjetunióban már a 20-as évek óta voltak hagyományai, mindig lebuktak emberek, mindig elküldtek embereket a gulágra, a kéziratos irodalom azonban a 20-as évek óta kisebb-nagyobb hullámokkal, néha megszakításokkal, de egyenletesen volt. Magyarországon föl kellett találni. Föl kellett találni valamit, ami persze Magyarországon is volt korábban, mert ezt nem mi találtuk fel először. De újra kellett az alapjait megteremteni. És mind a mellett hát egy olyan értelmiségi közegbe éltünk, amelyik holdkorosnak tekintett minket, és azt gondolta, hogy lunatikus dolog az, amit művelünk.
6: Mikor kezdtek csatlakozni az általatok kezdeményezett akciókhoz?
7: Akkor, amikor mi először szavatosan és világosan értelmesítettük a céljainkat. Tulajdonképpen rajtunk is múlott az, hogy nem előbb. Addig, ameddig a saját belterjes világunk ügyeivel voltunk elfoglalva, addig én többé-kevésbé jogosnak is érzem a velünk szembe tanúsított ellenszenvet. Attól a pillanattól kezdve, hogy komoly témákkal kezdtünk el foglalkozni, fölvetettük 56 kérdését, a nemzeti kisebbségek kérdését, Magyarország és a többi kelet-európai ország viszonyát, attól kezdve elkezdtek bennünket is komolyabban venni. Most ezt korábban is csinálhattuk volna, de ez az, amire nem találtunk rá idejébe. Az volt a demokratikus ellenzék működésének a sajátossága, a többi kelet-európai országban működő ellenzékekhez képest, hogy azokat a gondolatokat és azokat az értékeket, amelyeket fölvetett, sohasem a saját fórumainkon képviseltük, és elsősorban nem mi magunk, hanem ez átszivárgott az első nyilvánosságba, és ott sokkal jobban lehetett képviselni. Vagyis még mondjuk a Charta 77, vagy a VONSZ, vagy a Szolidaritás a lengyel, illetve a cseh hatalom centrumát támadta frontálisan, addig a magyarnak az volt a sajátossága, hogy az értelmiség közvéleményformáló csoportjaira hatott, és az a perem területekről, de nem a hatalom központját kezdte el támadni, hanem a közvéleményformáló értelmiségben új értékeket helyezett el.
6: A demokratikus ellenzék vonzás körében nagyon különböző figurák tűntek fel. Biztos nem lett meg, amit mondani fogok, te a jó szervezők, a nagy szervezők hírében álltál. Lehet, hogy azért, mert a Charta 77-től kezdve a Monari találkozó nagyon sok olyan rendezvény volt, és nagyon sok olyan esemény volt, amely a te közreműködéseddel bonyolódott. Mikor volt a legegységesebb az ellenzék? Mikor voltatok a legtöbben? Mikor beszélhettetek egymás között a legnyíltabban? Mikor volt a legkevesebb gyanakvás a különböző táborok között?
7: Egészen biztos, hogy a Bibó emlékkönyv szerkesztésének 2 éve az az idő, amiről így lehet beszélni.
6: 1984.
7: 79-81-ig.
6: Akkor már mindenki ott volt? Csurka Istvántól Fürr Lajosig. Igen. Ebben a társaságban?
7: Hát a Fürr talán nem ismertük. A Fürrt egy kicsit később ismertük meg. De Csurka igen.
6: Mikortól kezdődnek a gyanakvás évei?
7: Attól kezdve, hogy Berec és Grósz belekezdtek a Kádár elleni pucsba, és a népírókat bevonták eszközül ebbe a játékba. Tehát ez már a 80-as évek, második fele, utolsó harmada.
6: 87-88.
7: Igen.
6: Ez a híres Monori egység, amikor tényleg többé-kevésbé mindenki delegálhatott előadókat a Monori rendezvényhez. Ez legenda, vagy az tényleg azt jelenti, hogy fölmerült az egységes cselekvés reménye?
7: Én azt hiszem, hogy ez tény. Senkit nem diszkrimináltunk a Monori tanácskozást. Egy évig készítettük elő, reprezentatív alapon küldtük szét a meghívókat, minden olyan csoport, amelyik valamiképpen jelezte az alternatív kulturális életbe való bekapcsolódását, vagy a politikai különvéleményét, kapott meghívót ahhoz, hogy küldjön egy vagy két embert erre a tanácskozásra. Én legalábbis akkor sem, most sem tudok olyan csoportról, akit kihagytunk volna.
6: Milyen kép élt benned, hogy egy esetleges rendszerváltás, vagy egy esetleges átmenet mit hozhat Magyarországon?
7: Nagy képviskednék, hogyha kapásból elfogadnám a kérdésedből azt, hogy én 86-ig azt gondoltam volna, hogy itt a belátható időn belül rendszerváltás lesz. Arra rendezkedtem be, hogy az én életemben már valószínűleg ilyen lassan felbomló szocializmus lesz, amin belül kell életképes civil társadalmat, szakmai szerveződéseket létrehozni. De azt nem gondoltam, hogy megindul a hegyomlás, és az lesz belőle, amit ma rendszerváltásnak hívnak. Amikor én ezen elkezdtem gondolkozni, akkor két alternatívát láttam. Az egyik lehetőség az, ami tulajdonképpen Bibótól kölcsönöztem, de már Bibó maga is kölcsönözte ezt, ez az alkotmányozó nemzetgyűlés megoldása lett volna, ezt tartottam volna kívánatosabbnak.
6: Kezdjünk mindent előről?
7: Éppen, hogy az azt jelentette volna, hogy nem kell mindent előről kezdeni.

0: vannak technikai javaslatai erre. Nem érdemes a technikájába belemenni.
1: Nem, hiszen egészen másról volt szó, mert részleges és korlátozott hatalom megosztásról lett volna szó azok között, akik még uralkodnak, és azok között, akik részt kérnek maguknak a hatalomból. Az egy meglehetősen kompromisszumos csomag lett volna. Melyik volt a másik elgondolása?
0: A másik, én azt gondoltam, hogy egy hosszú reformkorszak, amelyik magába foglalja 56, 68 és 80 tanulságait, a szerencsésebb lett volna a magyar átmenet szempontjából, mint mindaz, ami a kerekasztal tárgyalásokkal történt. Annyira felbomlott állapotban volt a késő Kádár rendszer 88-89-ben, hogy a legtöbb szakember az MSZNP holdudvarában volt. El tudtam volna képzelni egy olyan átmenetet, amit az MSZNP mondjuk az akkori horizontális struktúrák szerint kezdeményez, és mi ennek az ellenzéke leszünk. Természetesen ebbe benne lett volna a népi írók helye is, mert ők bizony az MSZNP reformköreihez tartoztak Posgai révén, és el tudtam volna képzelni, hogy egy ilyen lassabb, de a reformokra orientált átalakulási folyamat kedvezőbb a polgári demokrácia és a többpártrendszer kialakulásához, mint egy ilyen septében összeütött nemzeti kerekasztal tárgyalás, mint amit lengyel mintára létrehoztak Magyarországon. Nagyon rossz szemmel néztem azt, hogy a parlamentet egyszer csak kizárják ezekből a tárgyalásokból.
1: Semmi más szeret nem jutott a parlamentnek, az akkori parlamentnek, mint hogy meg kellett szavazni azokat a törvényeket, amelyek a kerekasztal tárgyaláson születtek.
0: Ugyanilyen rossz szemmel néztem azt, hogy a társadalomtól elveszik azt a felszabadulási élményt, amit a rendszerváltás jelenthet. Én azt gondoltam, hogy enélkül az élmény nélkül az emberek nem fognak újra kezdeni, nem lesz képzelőerejük, nem lesz fantáziájuk, nem lesz kedvük ahhoz, hogy valami újba belevágjanak. És
1: de hogy tudtak volna ebbe belevágni? Egy megoldás van az, ami Csehszlovákiában
0: történt. Csak Csehszlovák megoldás, igen, de mondjuk...
1: Mindenütt
0: spontán volt az, ami történt. Nehezen volt előre tervezhető. Mondjuk a demokratikus ellenzék számlájára lehet írni azt, hogy bőven volt ideje gondolkozni a rendszerváltás alternatíváin és kidolgozni programokat arra, hogy mik az átmenethez szükséges legfontosabb politikai feltételek. Mi ezt az időt nem ezzel töltöttük, és...
1: Hanem mivel?
0: Rengeteg belterjes vitával.
1: Alapító tagja vagy a Szabad Demokraták Szövetségének, és az első évben még ügyvívő is voltál, ha jól emlékszem. Aztán egyik barátod jó voltából a Nyilvánosság Klub alakuló ülésén tagsági része ismeretlenül szavazott be a vezetőségbe, a Nyilvánosság Klubba, és fél év múlva eldöntötted, hogy a Nyilvánosság Klub fontosabb, mint az SZDSZ. Pedig akkor még úgy festett a dolog, hogy a Nyilvánosság Klubból valami fajta tömegmozgalom lesz, hiszen több százan voltak ott az alapító közgyűlésen. Az SZDSZ-ről meg nem is nagyon lehetett tudni, hogy mi lesz, hiszen volt szó arról, hogy egy hálózatszerű szervezet lesz, volt szó arról, hogy egy radikális polgári szervezet lesz, volt szó arról, hogy volt lehetőség rá, hogy olyan pártá szerveződik, amelyik világosan meg képes fogalmazni a célokat, hiszen megvolt már, vagy készült a rendszerváltás programja, de senki nem hitte el, hogy ehhez nagyon nagy tömegeket meg tud majd nyerni a volt demokratikus ellenzék. Miért kötöttél ki te a Nyilvánosság Klub mellett?
0: Hát, ha jól értem, itt három kérdés van egymáson.
1: Nagyon sok volt, igen.
0: Valóban az SZDSZ alapítói közé tartozom, de már az alapítás pillanatában is. Én úgy gondoltam, ebben az évben a kisjancső Amerikában volt, sőt az SZDSZ későbbi vezérkarának néhány jelentős meghatározó figurája is ott volt ebben az évben. Úgyhogy Jancsi a legközelebbi barátom volt, helyettesíteni kellett, helyettesíteni akartam őt. Tehát ameddig lehetett, addig csináltam Jancsi helyett az SZDSZ-nek azokat az ügyeit, amiket én magam is tudtam csinálni.
1: Akkor már volt SZDSZ? Nem volt még?
0: De már volt SZDSZ.
1: Ezzel a névem?
0: Amikor a hálózatból átalakult 88 őszén, onnantól kezdve már SZDSZ volt, és a Jancsi a következő év júniusában, május végén jött haza. Hát egy darabig vittem a Jancsi helyett azokat az ügyeket, amikről úgy gondoltam, hogy Jancsi is így csinálna. Közben azonban eldöntöttem, hogy én politikus semmi körülmények között sem akarok lenni. Végig gondoltam a saját indítékaimat, hogy miért is vonultam az undergroundba, Csehszlovákia 68-as megszállása után, és arra jutottam, hogy én tulajdonképpen a vélemény és szólásszabadság gyakorlásának kedvéért töltöttem ezt a 20 évet illegalitásba, és attól, hogy a politikai rendőrség politikusnak minősített, ez az ő minősítésük, de nem az én minősítésem önmagamról. Engem változatlanul a vélemény és szólásszabadság ugye érdekel, tehát én ide igyekeztem visszamenni. Megváltás volt az, hogy Hanendre javasolt ügyvívőnek a Nyilvánosság Klub első közgyűlésén, és én

0: boldogan elvállaltam. Egyrészt ez a szakmai érdeklődésemnek is tökéletesen megfelelt, pszichológiailag pedig lehetővé tette számomra az átcsiripelést a gettó életből a normális életbe.
1: Mivel járt ez a gettó élet?
0: Hát az elég sok személyiségtorzulással, csőlátással, beszűküléssel, a hétköznapi közlekedés számtalan aberrációival, amit csak azok ismernek, akik ebben a gettóban belül éltek. Szerencsére azok nem ismerik, akik kívül voltak.
1: Mivel jár most? Nem érzitek most, hogy úgy kezelnek benneteket, mint az egykori gettó lakókat? Ma már nem tapasztaltok ilyesmit?
0: Nem tudom, hogy ma még indokolt ez a több eszem első személy. Amikor fölteszed a kérdést, nem is tudom pontosan, hogy mi a referenciája.
1: A volt szamizdatosok először nagyon szűk, majd egyre táguló köre. Rájuk vonatkozna talán. Már csak személyek léteznek? Személyiségek különböző ambíciókkal?
0: Én nem
1: nincs
0: tudom.
1: Már többes szám?
0: Én azt hiszem, hogy nincs olyan több eszem első személy, amire ezt vonatkoztatni lehet. Nekem nincs olyan mi tudatom, ami ma a demokratikus ellenzékhez kapcsolna.
1: Milyen sérelmeket hurcoltok ezekből az időkből? Ki mindenkire sértődtetek meg, és ki mindenki sértődött meg rátok azért, mert azt látta, hogy szabadabbak vagytok, bátrabbak vagytok, kevesebb kompromisszumot kötöttök, és így tovább.
0: Szívesebben beszélnék egyes szám első személyben. Én egyáltalán nem érzem magam sértetnek, nem gondolom azt, hogy súlyos hátrányommá vált volna ez a 20 esztendő, amit a demokratikus ellenzékbe töltöttem. Egyetlen egy vonatkozásba tartom csak hátrányosnak, hogy a szakmai képzésben hihetetlenül lemaradtam. Minden lehetséges szakmából, amit ez idő alatt választottam, lényegesen kevesebbet tudok, mint amennyit tudhatnék, hogyha nem kellett volna illegális körülmények között élni. A szakmai hátrányon kívül azonban egy előnnyel mindenképpen járt ez a 20 év. Mindenfajta diszkriminációnak és stigmatizációnak az elvetésével. Ez az egyetlen, ami azt hiszem, hogy időszerű is mindabból a tapasztalatból, amiről azt gondolom, hogy már rég múltba vész a mai diszkriminációk és a mai stigmatizációk. Rosszul viselem, rosszul reagálok azokra a számonkérésekre, azokra a felelősségre vonásokra, amelyek az újságíró társadalmon belül zajlanak, és újjal mutogatnak egymásra az újságírók, hogy mit műveltek a kádárizmus éveiben, és meg nem történt, vagy alig-alig megtörtént hőstettekre hivatkoznak, amikor mai érdemeket akarnak szerezni.
1: Ez csak ugyanaz, mint ami a politikában történik, a nagy politikában, a parlamentben, vagy bárhol másutt.
0: Igen, de ezt még a nyilvánosság klubügyvivőjeként is rossz szemmel nézem, mert valódi tárgyi problémák esnek áldozatul ennek a fajta moralizálásnak. Ezt éppen azért akarom neked válaszolni, mert te vagy az egyetlen olyan újságíró, aki a magyar újságíró társadalom prügelt lábéjét egy nyilvános cikkedben megmerted védeni.
1: Hajdú Jánost?
0: Igen.
1: Nem megvédtem, csak...
0: Nem, éppen az, hogy nem védtem, leírtam, meg tényeket mond, tényeket írtál róla. Kérdezted azt, hogy mi belülről hogyan láttuk a magyar újságírást. A 70-es évek második felétől egyre inkább kirajzolódott kétféle rendszerelemes tendenciája a magyar újságírásnak. Az egyik stílust a HVG kezdte el, a sorok közé írás és az ironikus reflexió volt a legszembetűnőbb jellegzetességei. Ez a fajta szóviccekben, ironikus távolságtartásban megmutatkozó stílus lassan elterjedt a többi lapnál, és sőt egy idő múlva az újságíró mentalitást is ez a fajta szemlélet hatotta át. A bomlás kezdetének a kezdetén, a 70-es évek közepén volt egy másik stílus is. Az a fajta újságírás, ez inkább az elektronikus sajtóban volt, de azért az írott sajtóban is tudok képviselőket mondani, akik fölállnak, tényeket közölnek, és az olvasóra, vagy a nézőre, vagy a hallgatóra bízzák azt, hogy a konzekvenciákat vonja le. Hajdú a másodikhoz tartozott, aki határozottan, néha fölényesen tényeket vágott a néző képébe, és abban bízott, hogy majd levonják ebből a tanulságot. Ez a stílus teljességgel elsorvadt és megszűnt. Ezt már a 80-as években senki se csinálta, Hajdút magát is kirúgták a televízióból, és aztán illedelmesen eltávolították nagykövetnek, nem mint hogyha ez nagy hátrányára vált volna, de a magyar sajtónak biztosan hátrányára vált. A másik stílus azonban egyeduralkodóvá vált, és a mai sajtó az a bulvárlapoktól a legmagasabb színvonalú, közgazdasági és politikai hetilapokig, ezt az egyetlen egy stílust képviseli csak. Ez egy koros változás a sajtónak, és ennek személyek is áldozatul esnek. Hajdú azért lehet Prügel knábéja a magyar újságírásnak, mert közben az a stílus hagyomány, amit képviselt, az el is elnyészett.
1: Hát mert azért is, mert mindazokat, akik ma hatalmon vannak, vérig sértett. És egy olyan ügyben sértett vérig nagyon sokakat, amely úgy nagyon nehezen védhető. Az történt ugyanis, hogy megjelent Durai Miklós egyik könyve, ehhez Sóri Sándor írt előszót, ez az első nyilvánosságban nem jelenhetett meg. Ugyanakkor Hajdú János ezt a könyvet, meg Sóri Sándor írását elítélte.
0: Ez erkölcsileg védhetetlen, én nem tudnék erre mentő szavakat keríteni, nem is áll szándékomba.
1: De csak ettől lett Prügel Knábe.
0: Igazából két bűnét lehet felrúni, ez az egyik, a másik a lengyel szükségállapot bevezetésének felkonferálása volt a
1: erre hitben. Nem is emlékszem.
0: Azt mondta, hogy van egy jó hírem Lengyelországban, talán így szól, hogy az egészséges erők az államhatalmi rendőrséggel összefogva, nem szó szerint idézem, helyreállították, normalizálták a helyzetet Lengyelországban.
1: Ebben az volt a jó hír, hogy nem vonultak be a szovjet csapatok.
0: Arra akarok csak ezzel a sajtószociológiai okoskodással rávilágítani, hogy nem, hogy két ilyen bűnt, bűnök sokaságát követték el más olyan újságírók, akik ezért újjal mutogatnak a Hajdúra. Mikor ezzel elkezdtem foglalkozni, kikértem az archívumból néhány év hét című műsorát, többenten láttam, hogy olyan újságírók, akik ma köztiszteletnek örvendenek, és eszünkbe se jut fölhánytorgatni a múltjukat, olyan szolidaritás ellenes riportokat készítettek, vagy pláne 68-as időkben olyan cikkeket írtak, amiket gyalázat volna ma, akár csak föl is idézni, nekem eszembe se jut neveket mondani. De ugyanilyen emberek mutogathatnak újjal mondjuk Hajdú Jánosra, hogyha ez a moralizálás lesz urrá az újságírásban, és nem a tárgyszerű elemzés.
1: Erre mondta egyik ismerősöm, hogy aki erkölcsöt hirdet, erkölcs által vészel. Elég egyszerű volna a világ, hogyha ez így történnék. Térjünk oda-vissza, hogy amikor a Nyilvánosságklub megalakult, és elkezdődtek a kerekasztal tárgyalások, akkor ez a Nyilvánosságklub szakmai partner volt. Amikor készült a sajtótörvény, vagy a rádiótelevízió törvény, akkor kérték az ügyvívők véleményét. Akkor voltak a nagy sajtóbotrányok, ugye a Dunagate-be belebukott a belügyminiszter, meg a titkosszolgálat vezetője. Megjelent a Next 2000 botrány, és meg lehetett gátolni azt, hogy az MSZNP vagyont egy KFT-be átvigyék. És egyszerűen csak arra ébredtünk föl, hogy a szavaknak van értelmük és súlyuk. Megváltozott a világ azáltal, hogy az újságírók minden jelenségről írtak, sokoldalúan írtak, és mindazok, akik törvénykezéssel foglalkoztak, partnernek tekintették az újságírókat. Most mi van, amikor elkészül egy rádió-televízió törvény, vagy egy sajtószabadságról szóló törvény, akkor kérnek-e a Nyilvánosságklubtól véleményt? Megkérdezik-e, hogy mit tartanak az ügyvívők?
0: Nem, már nagyon régóta nem.
1: Pedig még személyekben sem nagyon mások azok, akik ott ülnek a minisztériumban.
0: Azt hiszem, hogy nagyon fontos kérdést tettél föl. 88-89-ben meg lehetett figyelni, hogy az MSZNP úgy képzeli az átmenetet, hogy valamiképpen részt kell vennie egy jövendő polgári demokrácia legitimitásába. Két jelét feltétlenül adta ennek az elgondolásának. Az egyik jele az volt, hogy 56-ot az elkövetkezendő polgári demokratikus rendszer legitimációjához forrásul kell föltárnia, tehát a levéltári történet tudományi kutatások számára forrásokat kell produkálnia, föl kell tárnia a tényeket. A másik az, hogy a sajtót partnernek kell tekinteni. Ez egy bomlófélbe lévő, tulajdonképpen már-már önként a hatalmat föladó rendszer volt. Most egy olyan rendszerrel állunk szembe, amelyik egyre agresszívabb, nemhogy bomló, de tulajdonképpen erőnek erejével kívánja megőrizni a hatalmát. Se a történeti kutatást, vagy a levéltári kutatást nemhogy a szakmának nem adja át, hanem egyre inkább titkosítja, nemhogy a Nyilvánosságklub szakértőjét nem vonja be, de tulajdonképpen a szakmai szervezeteket is inkább kizárja belőle. Az orrunk előtt működik ez a Káller-féle bizottság, amelyik nem vegyes összetételű, hanem olyan homogén, amilyen megbízható történészeket az MDF csak össze tudott hozni.
1: Ez mire szerveződött?
0: Ez az 56-os sortüzek kinyomozására szerveződött, olyan körülmények közepette, hogy a történész kollégáim által hozzá nem fért iratokat monopolizálja ez a bizottság.
1: Tehát ez a bizottság, ha jól értem, nem 1956-tal, nem a forradalommal foglalkozik, hanem bűnesetekkel. Vélt vagy valós bűnesetekkel.
0: Ez a sajtótájékoztatójukon elmondott szövegekből nem egyértelműen hámozható ki. Mert maga a bizottság vezetője azt mondta, hogy ők történeti tényekkel foglalkoznak, de hogyha ennek büntetőjogi konzekvenciái vannak, akkor az erről nem fognak elzárkozni. Ilyenfajta bizottságban még véletlenül se kérik fel a Nyilvánosság Klubot szakértőnek, míg 88-89-ben felkérték és természetesnek tartották.
1: Hogy... Pedig a Nyilvánosság Klubnak volt történészvitája, a te gondozásod mellett jelentek meg könyvek 1956-ról, a Szabadság hangja, meg a Nagy Imre per.
0: Ne érts félre, én ezt nem sértődöttségből mondom, szociológiai szimptomának tartom, hogy a
1: én is
0: hogy
1: annak ez ma tartom. Így. És hát ez hozzátartozik az is, hogy a kormány vagy a kormánnyal rokon szenvező politikusok létrehozták saját szakmai szervezeteiket. Létrejött a Sajtószabadság Klub, ebből létrejött a Magyar Újságírók Közössége, amelyik inkább a MUOSZ-szal, tehát a Régi Újságíró Szövetséggel rivalizál, és létrejött a Közakarat Egyesület, amelyik kimondva kimondatlanul a Nyilvánosság Klub kormánypárti megfelelője. Ilyen körülmények között mit lehet csinálni? Azt látom közéleti föllépéseidből, hogy igazán te sem tudod, hogy mi a hatásosabb politikai elemzésben megírni, hogy mi van, hiszen meg lehet írni, aláírásgyűjtési akcióval fölhívni a figyelmet arra, hogy egy Kónya Imre féle dolgozat milyen antidemokratikus és milyen nyilvánosságellenes tartalmakat hordoz, vagy pedig egy Csurka István féle dolgozat milyen tartalmakat hordoz, nyilvános hirdetésekben fölhívni ugyanerre a figyelmet, vagy pedig egyszerűen továbbra is vitákat szervezni, tiltakozni, a mozgalmi élet volna a megfelelő reakció, vagy pedig éppen az ellenkezője annak, hogy egyszerűen csak gondolkodunk és elmondjuk, hogy mit gondolunk a világról.
0: Hát esete válogatja. Vannak ügyek, amikor nincs más megoldás, mint mondjuk egy politikai hirdetést közrebocsájtani. Vannak ügyek, amikor elégséges egy tanulmányt írni, vannak ügyek, amikor állásfoglalást kell írni.
1: Hatása egyiknek sincs, bizonyos értelemben legalábbis. Ettől még a Kónya Imre dolgozatot nem vonták vissza, ettől még a sajtóvitákban a Nyilvánosság Klubot nem vonták bele.
0: Én ezt nem így fogalmaznám. Én azt hiszem, hogy a Nyilvánosság Klubnak nem az állam a partnere. Nekünk a civil társadalommal van párbeszédes kapcsolatunk, és nem mondanám azt, hogy hatástalan, amit csinálunk. Általános zavarodottság állapota volt 88-89-ben, még a helyezkedések se indultak el, igazán nem lehetett tudni, hogy kiből mi lesz. Mondjuk 92 nyarától kezdve eldöntötték az emberek, hogy hová fognak tartozni, legalábbis egy bizonyos ideig hová fognak tartozni, és onnantól kezdve újraosztották a alapokat, megváltozott a dolgok súlya és értéke is. Ez egy polgári demokrácia előttes állapotban többé-kevésbé magától értetődő, nincsenek állandó és végérvényes szerepek. A Nyilvánosság Klubnak is újra kell definiálnia önmagát, hogyha a hatékonyságát meg akarja őrizni. Nem használhatja ugyanazokat az eszközöket, mint a kezdeti időben használta őket, mert megváltoztak a körülmények.
1: Hosszú-hosszú éveken keresztül, vagy egy-két évig ugyanazokat az eszközöket használtad, azért mondom, hogy te használtad, hiszen rosszóval élve mozgalmi tapasztalata senkinek nem volt. Csak hát az az aláírásgyűjtés, amelyik 1977-től 86-ig nagyon látványos és nagyon erőteljes és nagyon elgondolkodtató volt, legalábbis az akkori hatalmat elgondolkodtatta. A mostani hatalomról úgy pergett le, bármilyen aláírások szerepeltek is egy-egy ilyen akcióban, mintha mi sem történt volna. Mészöly Miklós véleménye és Kocsis Zoltán véleménye 5-10 évvel ezelőtt számított. Legalábbis nagyon fájt azoknak, akik akkor hatalmon voltak. Ma meg mintha észre sem vennék.
0: A bukásukban benne lesz az, hogy a civil társadalom változatlanul komolyan veszi Mészöly Miklóst és Kocsis Zoltánt. Ugyanis a civil embereket számon tartják. Egy dőfös hatalom viselkedik úgy, hogy tudomásul se veszi Mészöly Miklós vagy Kocsis Zoltán véleménynyilvánítását. A bukásukban benne lesz. Ez az elhibázott döntésük is.
1: Ennyire biztos vagy benne? Hogy ez nem maradhat tovább?
0: Egészen biztos vagyok benne.
1: Nem azért mondod te most ezt, mert az egész alkatottól, mentalitásodtól, múltattól nagyon távol esik ez a konzervatív jobboldali Magyarország. Hiszen, hogyha egy-két évtizedet visszapergetjük magántörténelmedet, akkor te voltál kirúgott diák gimnáziumokban, voltál csavargó a Kalev környékén, foglalkoztál az ellenkultúrával, a hippizmussal, inkább az avantgard és az underground vonzott, és semmiképpen nem a hivatalos politika. A nyugat-európai baloldalt rokon szemvel fogadtad, miközben a hazait az első pillanattól kezdve elutasítottad. Minden belefért, csak éppen egy konzervatív jobboldali Magyarország nem a gondolkodásodba. Nem azért gondolod, hogy ennek meg kell változnia?
0: Mindenek előtt az, ami az orrunk előtt történik, az nem egy konzervatív értékrendre épülő Magyarország, nem egy modern konzervativizmus. Ha valami olyasmiről lenne szó, mint az angol vagy az amerikai konzervativizmus, akkor korán sem volnék annyira biztos az ítéletemben. De itt elsősorban a két világháború közötti magyar hungarizmusról van szó, vagy ennek a felmelegítéséről, de nem egy modern konzervativizmusról. Abban pedig a szociológiai ismereteim gátolnak meg, hogy egy nosztalgiára épített rendszer tartóságába komolyan higgyek.
1: Amit mondtál, az mennyire bizonyítható? Mert mégiscsak az történik, hogy ezek a szélső jobboldali próbálkozások szerencsére, vagy legalábbis most úgy fest a dolog, vesztésre állnak. A kormány a saját szélső jobboldalát kiátkozta, Rományit letartóztatták, elítélték, Tordján Józsefnek vannak újabb és újabb kísérletei arra, hogy populista mozgalmak élén visszatérjen a közéletbe. De minthogyha ettől megszabadulna most már a magyar közélet. Nem lenne olyan súlyos tényező, vagy nem lenne olyan súlyos veszély az, hogy a magyar hungarizmus újraéred.
0: Na én ezt nem találom olyan végső állapotnak. Nem gondolom, hogy a kormány leszámolt volna saját szélső jobboldali radikálisaival. Azt gondolom, hogy ez az e-heti vízállás jelentés. És azért én igazából veszélyesnek nem is most tartom őket, hanem a választások után, ha egyáltalán lesznek választások, akkor lesznek veszélyesek. Mert ugyanezt valódi ellenzékből csinálni, mármint a szélső jobboldali radikalizmust ellenzékből csinálni, vagy úgy, hogy a csurka félából a parlamentben lesz, félából extra parlamentáris politikát folytat egy gyenge liberális kormánnyal szembe, csak ugyan magába hordoz komoly veszélyeket, sokkal komolyabbakat, mint a mostani állapot.
1: Ez nagyon érdekes, hiszen nagyon kevés olyan közíró van Magyarországon, akiben él a nép étosza, a szónak abban az értelmében, hogy te becsülöd a közvetlen demokráciát. Ugye azt szoktad mondani, hogy 1956-ban közvetlen demokrácia volt, ez volt a forradalom, és általában a szokásosnál nagyobb jelentőséget tulajdonítottál a taxis blokádnak, és akkor is azt mondtad, hogy forradalom közeli időket éltünk. Ezzel a kijelentéseddel sokakat megleptél. Most viszont mégis azt mondod, hogy a parlamenten kívüli erők önszerveződése, vagy saját maguk megszerveződése, hogyha sikerül ezt jobboldali tartalommal, szélső jobboldali tartalommal megtölteni, akkor nagyon veszélyes lehet. Veszélyesebb lehet ez a csapat ellenzékben, mint a kormány közelében. Hogy van ez? Most akkor félsz attól, hogy a közvetlen demokrácia érvényesül, vagy nem?
0: Nem, osztozom Bibónak abban a felfogásában, hogy a gyenge késztetésű demokráciákból lehetséges az akkori történeti kontextusban, azt mondta, hogy fasizmus is, meg valódi demokrácia is. Mind a kettőben a közvetlen demokráciának megvan a maga helye. Ha egy jól fundált jogállam keretei között jön létre közvetlen demokrácia, vagy bizonyos, a társadalom élet bizonyos területein működik a közvetlen demokrácia, az bizony minden társadalomnak hasznára van, nem is kell itt csak a magyar történelemre gondolni, én is elsősorban az amerikai történelemre gondolok, ahol a regionális közösségek tulajdonképpen a közvetlen demokráciának az alapelemeiből épülnek föl, és ez minden társadalomnak hasznára van, ez nem is Bibó megfigyelése volt elsősorban, nem Tocqueville, aki különbséget tett az amerikai demokrácia és az akkori francia demokrácia között. De el tudok képzelni olyan történelmi fejlődést, ahol egy nagyon szűk politikai elit, legyen ez liberális értékektől láthatott politikai elit, nem tud mit kezdeni egy ugyancsak nem túl nagy létszámú utcai csürhével. Ez egy nagyon veszélyes politikai helyzet lehet.
1: Mi jöhet ki ebből?
0: Ebből létrejöhet tulajdonképpen ilyen latin-amerikai típusú fejlődés, vagy kicsit hasonlítható ez a 60-as évek Olaszországához, bizonyos értelemben hasonlítható a kormányválságoknak ahhoz a sorozatához, ami Lengyelországban megindult nem olyan régen, ezelőtt, voltak éppen egy új történelmi állapot keletkezhet, és a kíváncsiságom is ehhez az újhoz köt.
1: Egy évre vagyunk a választásoktól. Mire számítasz? Mi fog történni? Nem született meg az a törvény, amelyik a rádiózásról és a televíziózásról szólna. Nincsenek független és kereskedelmi rádiók, most kezdik majd elosztani a frekvenciákat. Természetesen úgy, hogy megint nem kértek szakvéleményt a szakmai szervezetektől, vagy ha igen, akkor kérlek, hogy száfolj rám. Hogyan zajlik majd ez a választási kampány? Ki lesz a választás alatt a rádió és a televízió? És mit lehet tenni?
0: A kormányzat mindent el fog követni azért, hogy propaganda intézménnyé fokozza le mind a két tömegtájékoztatási szervet. Ennek a sikerében azonban kételkedem.
1: Biztos, hogy ez így lesz?
0: Hogy ők ezt meg fogják kísérelni? Ezt elég valószínűnek tartom. A sikerében kételkedem. Azt gondolom, hogy egyik munkahelyen se lehet tökéletes lesajtolást végrehajtani, még akkor se, hogyha nagyon szeretnék. Nagyon csúnya lesz a választás előtti 3-4 hónap, amikor az MDF rá fog jönni, hogy semmi körülmények között se kerülhet ki győztesen a választásokból, és valami olyasfajta megoldással is kell számolni, mint a boldog emlékezetű kuratórium volt 89 végén, 90 elején. Tehát nagyon csúnya, ízléstelen választási kampányra számítok, és már azon töröm a fejem, hogy hogyan lehetne elébe menni annak, hogy a választások után nyertes liberális pártok még véletlenül se ismételjék meg azokat a hibákat, amiket a 90-es választásokkor hatalomra jutott kormánykoalíció elkövetett. Ne legyen számonkérés, ne legyen felelősségre vonás azokkal szembe se, akik most kerülnek az MDF hatalmába. Már magatartási mintákat kellene lefektetni ahhoz, hogy hogyan kell a következő választások után valóban liberális elvek szerint vezetni ezt az országot, és liberális elvek szerint a hétköznapi életet is élni benne. Ezt mondjuk mindennél fontosabbnak találom. Ma talán csak ennél egy előre való feladatot tudok elképzelni, előmozdítani azt, hogy a kormány propaganda dacára, ami apolitikusra fogja tenni az embereket, a választók elmenjenek a választásokra, és a szavazataikkal kergessék el a jelenlegi kormánykoalíciót.
1: Miért nem tértél vissza igazán az első nyilvánosságba? Miért nem vállaltál főszerkesztői, főigazgatói, főmunkatársi vagy bármilyen állást bármelyik lapnál?
0: Két okból. Az egyik az, hogy 25 év alatt tökéletesen kiestem az újságíró szakmából, és ilyen hátrányt nem lehet behozni. A másik ok az, hogy amikor elfogadtam a Nyilvánosság Klub ügyvivői tisztjét, akkor elhatároztam, hogy ezt semmilyen személyes érvényesülésre nem használom föl, és három lépést tartok személyesen a sajtótól, akkor, amikor a Nyilvánosság Klub ügyeiben állandóan a közelében kell lennem.
1: Ajánlottak neked bármilyen főszerkesztői, főmunkatársi állást?
0: Igen.
1: Meddig?
0: 90 nyaráig.
1: 1990 nyaráig.
0: Igen.
1: Tehát még a választások után néhány héttel. Nem furcsa, hogy most nem kérnek?
0: Engem mostanában ért egy főbe kolintó tapasztalat. Előfordult, hogy egy olyan kiadóban, aminek az alapításában, ha informálisan, de alaposan részt vettem, és aminek gyakran természetesen barátságból szállítok kéziratokat, vagy lektorálok, vagy sokat segítek nekik. Egy hivatalos levél megírásánál, ami csak egy könyvek egymás utáni megjelenésének sorrendiségét változtatta volna, és a minisztériumnak kellett volna írni, magától értetődő természetességgel azt mondtam, hogy megírom a levelet, és holnap adjátok föl. Kiadó igazgatója azt mondta, hogy tudod mi, ne írd meg ezt a levelet. A te levelet már nem lehet elküldeni a minisztériumnak.
1: Megyünk visszafelé? Vissza a második nyilvánosságba?
0: Nem hiszem.
1: Vissza azokhoz az évekhez, amikor bizonyos szerzőknek bizonyos publikációhoz álnevet kellett választaniuk?
0: Biztos vagyok benne, hogy nem. A legrosszabb, ami bekövetkezhet, az, hogy a polgárosodásnak vagy a modernizációnak az időtartama szükségtelen hosszúra nyúlik, de az, hogy oda-vissza felé tartanánk, azt a legkevésbé se hiszem. Nem, hogy azt nem hiszem, hogy a Kádár rendszer felé tartanánk vissza, azt még kevésbé hiszem, hogy a 30-es, 40-es évek Magyarországához tartanánk vissza megállíthatatlanul. Sok-sok évet vesztegetünk el, generációk fognak tönkre menni, hihetetlen felelősség van a politikusokon azért, hogy a ma 10 éves gyerekeknek esetleg 10 év múlva is még ugyanebben az imbecilis rendszerbe kell élniük, mint amiben nekünk, de azt nem hiszem, hogy hátrafelé tartanánk tartósan.
2: Szellemtörténetek. Kennedy János kritikussal a szerkesztő Farkas Zoltán beszélgetett. A hangfelvétel 1993-ban készült, és legutóbb 1993. április 6-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

0: Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok, csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026, péntekenként 19:35-kor, a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Lisztdíjas karmester és Tóka Ágoston orgonaművész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak.
3: A pontos idő 16 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is. A mikrofonnál a bemondó Veslin Bettina. A tervezetnél korábban már ma újraindulhat a termelés a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjában, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, az újraindítást a paksi építkezés előre haladása és a Duna vízszintjének emelkedése teszi lehetővé. A hónap eleje óta csak a második blokk két turbinája működik teljes kapacitással, mert a folyó vízszintje nem biztosított elegendő hűtővizet. Előzőleg a honvédelmi miniszter arról számolt be, hogy a vártnál gyorsabban halad a dunai fenék küszöb építése Pakson, és a vízszint emelkedik. Ruszin Szendi Romulus elmondta, a bárkákból minden vizet kiszivattyúztak, azok süllyesztése befejeződött. A Duna jobb partján a vízhozam és a már megépített fenékküszöb biztosítja a vízszintet az atomerőmű biztonságos működéséhez. Hétfőn kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 000 gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A második 50 000 forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. Ismét orosz területeket támadtak az ukrán erők. Egy nap alatt több mint 140 drón támadás érte a belgorodi régiót. Dróncsapást jelentettek Moszkvából, Szamarából, Brianskból és Krasznodárból is, ahol meghalt két gyermek. A szamarai régióban egy olajfinomítót és egy webáruház telephelyét érte találat. Az oroszok éjjel Kijevet támadták, az ukrán főváros több robbanás rázta meg, nem sokkal éjfél után. Egy ember meghalt, többen megsebesültek. Dróntámadás érte Zaporizsját is, a hatóságok egy halálos áldozatról tudnak. Tegnap legkevesebb 15 ember halt meg, amikor nappal ért légicsapás egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Kriv Rihben. A 130 sebesült közül 29-nek súlyos az állapota. Volodymyr Zelenszky elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket, és Oroszország felelősségre vonását szorgalmazta. Egy 17 éves lány a svédországi iskolai merénylet halálos áldozata. Tegnap egy 18 éves fiatal karddal támadta diákokra és Stockholmtól északnyugatra fekvő településen lévő középiskolában. A támadásban további 3 diák megsebesült. A merénylőt lábon lőtték és őrizetbe vették. Úgy tudni, az iskola egy korábbi diákjáról van szó. Mintegy 1000 ember telepítettek ki a Spanyolország keleti részén pusztító erdőtűz miatt. A védelemért felelős miniszter tájékoztatása szerint a gépjárművel nem rendelkezők számára autóbuszokat biztosítanak az evakuáláshoz. A tűz csütörtök este tört ki a Valencia melletti Gátovánál. Tegnap estére már körülbelül 400 hektárnyi területet emésztettek fel a lángok. Borokkal és zenével várja a közönséget a Szentgyörgyhegy matiné a Badacsony melletti Tanúhegyen szeptember 5-én. Az őszköszöntő rendezvényt idén 16 helyszínen tartják. A szervezők kiemelték, a csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pinceként várnak mindenkit. Lesznek borkostolók, kis koncertek, piknik és tűzsó. Végül nézzük, milyen időre számíthatunk. Folytatódik a derült napos idő, reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. Ma a legfeljebb délnyugaton számíthatunk egy-egy záporra, holnap nem várható csapadék. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap napközben 24-30 fok várható. Hasonló időnk lesz hétfőn is. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 17 órakor jelentkezünk itt, a Kossuth Rádióban, 16 óra múlt 4 perccel.
4: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Alapi László gépkocsi kísérő. Kivégezték 1957-ben. Élt 37 évet.
6: Andi József, gépmunkás, tartalékos főhadnagy. Kivégezték 1958-ban.
7: Állami félelem. 34 évet. Titkos pártállami dokumentumok Nagy Imre és Mártír társai újratemetésének biztonsági előkészületeiről. Kennedy János és Vécsek Ferenc műsora.
6: Ábrahám József, szerszámkészítő. Kivégezték 1958-ban.
7: Háromsékon zajlanak az események. Eredeti felvételeken halljuk, ahogy a Magyar Szocialista Munkáspárt politikai bizottságának ülésein nagy nehezen megszülik Nagy Imre és társai temetésének politikai értékelését, válaszaikat az ellenzék kezdeményezéseire. Felidézzük a műsor alatt az újra temetettek névsorát, ahogy azt ott felolvasták. A belügyminisztérium irattárának anyagaiból rekonstruáljuk, hogyan készült az állambiztonsági szolgálat a temetésre.
8: Bakos Gyuláné, született Balabert Erzsébet, darukezelő. Kivégezték 1958-ban, 28 évet élt.
6: Balázs Ferenc, vízvezetékszerelő. Kivégezték 1950.
7: Szereplők.
9: A belügyminisztérium belső reakció elleni harc főnöke Blaskó Péter.
10: A BM belső reakció elleni harc főnökének helyettese Máté Gábor.
11: A BM hírszerzés csoport főnöke Kézdi György.
12: A BM kémelhárítás csoport főnöke Pap Zoltán.
13: A BM belső reakció elleni harc alosztály vezetője Végvári Tamás.
14: A BM állambiztonsági miniszter helyettese Vallai Péter.
15: A budapesti rendőrfőkapitányság belső reakció elleni harc főnöke Tolnai Miklós.
16: A BM államtitkára Szilágyi Tibor.
17: A BRFK bűnügyi helyettese Kőmi Ives Sándor.
18: A BRFK belső reakció elleni harc osztályvezetője Sinkó László.
19: A BRFK közbiztonsági helyettese Revicki Gábor.
20: Titkos megbízott Tardi Balázs.
21: Titkos megbízott Láng Balázs.
22: Titkos megbízott Székely Tamás.
23: Riporter Kerekes András.
6: Határőr őrvezető. Kivégezték 1958-ban. Élt 23 évet.
24: Cimmer Tibor bányász. Kivégezték
25: 1988. június 12-én a belügyminisztérium jelenti, hogy ismeretlen elkövető Szombathelyen, a Szombathely-Budapest vonaton 7 darab ellenséges tartalmú röpcédulát helyezett el.
7: Ne feledd! 30 éve ölték meg Nagy Imrét.
25: A belügyminisztériumban munkához lát a belső reakció ellen harcoló csoportfőnökség.
26: Az elkövető felderítésére kezdjék meg az adatgyűjtést. Rendeljék el a röpcédulák daktiloszkópiai vizsgálatát. Az eredményt jelentsék a BM 3x3-os csoportfőnökségének.
25: 1988. június 14-e. Az MSZNP politikai bizottságának ülésén arról vitatkoznak, hogy engedélyezhető-e néma tüntetés a Batthyány Örökmécsesnél. A politikai értékelést Fejti György és Grósz Károly fogalmazza meg.
27: Valami megemlékezés készül. Ennek
0: a koordinálására egy úgynevezett történelmi igazságtétel bizottság alakult, akik egy felhívást tettek közzé, 37-en írták alá a felhívást. Rákoskeresztúri temetőben a megemlékezést tudomásul kellene venni. A hősök terén a koszorúzást, miután hát ez nem erre van fenntartva, nem lehet elfogadni. És hát ennek megfelelő, megelőző intézkedéseket kell tenni. A Batthyány emlékmécses környékén nem először lenne ilyen jellegű megmozdulás. A korábbi években ez 80, 100, 150, 200 fős nagyságrendeket ért el. Most, miután a szervezők bizonyos értelemben erőpróbára készülnek, illetve az új vezetés tűrőképességének a határait puhatolják, nagyobb méretű felvonulásra lehet számítani, amelyik hát az alapindítatását tekintve tetszik, nem tetszik, rendszerellenes jelleget ölt. Itt nincs értelme képmutatónak lenni.
1: Erről van szó, ez egy folyamat. Ez egy folyamat. És ez össze van rakva. Az a mondat, hogy itt próbálnak bennünket, ez egy alaptétel. Tudni akarják, meddig mehetnek itt, meddig mehetnek ott, mikor lépünk be.
2: Én a következőket ajánlom. Elvileg most fogadjuk el, hogy a kegyeleti megemlékezésnek nem gördítünk technikai és adminisztratív akadályát. Ugyanakkor a szervezőkkel, meg világosan tudtára kell adni, hogyha rendszerellenes politikai tüntetésé válik, akkor erőszakot alkalmazunk.
24: Farkas Mihály honvédtiszt. Kivégezték 1957-ben, élt 29 évet.
6: Fáncsik György, anyagellenőr. Kivégezték 1960-ban.
25: A Történelmi Igazságtétel Bizottság és a Szabad Kezdeményezések Hálózata fölhívására mégis több százan tüntetnek. A Batthyányi örökmécseshez vezető utat Yamaha motoros rendőrök lezárják. A tömeg jelszavai: le a rendőrállammal, demokráciát, szabadságot. 500-an skandálják: félnek, félnek, félnek. A tüntetést a rendőrség erőszakosan feloszlatja. 1988. június 16-án a belügyminisztérium jelentést ír a történtekről.
26: A szervezett ellenséges akción végrehajtott operatív és nyílt intézkedések. A Batthyányi örökmécsesnél ismét ott volt az úgynevezett vezérkarhoz tartozó számos személy. 16 főt, Demszki Gábort, Kőszeg Ferencet, Orbán Viktort, Rácz Sándort, Tamás Gáspár Miklóst, Kósa Lajost, Égető Pétert, a Báthori utcai körzeti megbízott irodájában előállítottuk. A térről Buké Gábort megbilincselve kellett eltávolítani.
6: Geckó István gépkocsi vezető, kivégezték 1957-ben, élt 31 évet.
24: Gerlei József Váján, kivégezték 1958-ban, élt 28 évet.
6: Géci József Lakatos, kivégezték 1958-ban, élt 28 évet.
25: A belügyminisztérium 1989 áprilisában politikai döntést kér Király Béla és az 56-os emigráció hazaengedésére. A hírszerzés, a kémelhárítás és a belső reakció elleni harc csoportfőnökei már hónapok óta jelentik, hogy erősödik a készülődés a temetésre.
14: Adataink szerint Nagy Imre és társai temetésével kapcsolatban körvonalozódnak a Történelmi Igazságtétel Bizottsága és más független csoportok elképzelései. Véglegesnek tekinthető, hogy az eseményre 1989. június 16-án az új köztemető 301-es parcellájában kerül sor.
19: Az alternatív szervezeteket tömörítő független március 15-e bizottság nevében Szilágyi Sándor vállalta, hogy részt vesz az események lebonyolításában. Véleménye szerint ketté kell választani a temetés kegyeleti és politikai részét. Azt akarja,
26: hogy június 16-a igazán szép, jelentős nap legyen. Ezért szükség van politikai nagygyűlésre, az esemény politikai jelentőségét hangsúlyozó beszédekre.
3: A Fidesz vezető aktivistái fáklyás tüntetést is rendeznének.
4: Az amerikai magyar emigráció a június 16-ai temetésre Király Béla vezetésével külön repülőgépen nagyobb létszámú csoport beutaztatását tervezi. Egyedül őt tartják hivatottnak Nagy Imre búcsúztatására.
24: Harazin János földműves, kivégezték 1957-ben, élt 49 évet.
5: 30 István villanyszerelő, kivégezték 1957-ben, élt 29 évet.
8: Havrilla Béláné.
25: Április 28-án az MSZMP Központi Bizottságának Nemzetközi Jogi és Közigazgatás Politikai Albizottságában Horváth István, Kárpáti Ferenc, Fejti György és Grósz Károly az 56-os elítéltek rehabilitálásáról vitatkozik.
9: Beutazási ügy, Király Béla, fejtélyezmás.
10: A temetés az egy dolog, a temetés az a új köztemetőben lesz, ez egy viszonylag tiszta és világos profilú dolog. Hát minden mást ehhez képest kell mérni.
11: Ez egy nagyon nagy kérdés, de ez nem egyszerűen azzal kapcsolatos, hogy Király Béla meg Pongrácz hazajön-e, hanem ez azzal kapcsolatos, hogy 56-hoz, illetve a Nagy Imréhez hogyan viszonyulunk. Na most, ha ez így szóba került, akkor én csak itt a bizottság tagjai előtt, hogy tudják, én ezt a központi bizottság ülésén már nem mondtam el, akkor itt megmondom, hogy én nem tartom helyesnek, és én ezt így kezelhetetlennek tartom. Más kérdés ugyanakkor, hogy ma már szerintem nincs más, nekem is az a vélem, nincs más választási lehetőségünk, mint ezen az úton végig menni. Na most, ha a Nagy Imrét rehabilitáljuk, akkor itt vacakolni azon, hogy a Király Bélát meg a többieket beengedjük, vagy nem engedjük, meg a Nagy Imrének a temetését megengedjük, hát ha azt elviseljük, ehhez képest, hogy most ide jön 500 vagy 600 ember, mindegy, hogy kik vannak rajta egyébként. És most már nincs erőnk se hozzá. Azt is tudni kell szerintem. Mert csak hátrálnunk kellene tovább, tehát most még van lehetőség, hogy mi menjünk itt valaminek az elébe. Hát azt gondolom, hogy nem csak a külföldieknél, de azért itt a belső különböző politikai tényezőkkel is előtte egyetértésre jutni abban, hogy ez a temetési alkalom nem egy rendszerváltozásnak a napja. És ne tegyék azzá, ne akarják azzá tenni, mert az akkor, most még akkor egy összeütközés. Hogy ne tegyék azzá.
10: Igen, határozottan ellene vagyok a politikai külön demonstrációnak, tudnilik nincs semmi észszerű hivatkozási alap erre. Június 16-án temetés van, ez az új köztemetőben van helyileg. Ezen túlmenően szabadtéri demonstráció borzasztóan kockázatos, és azt hiszem, hogy a ezzel kapcsolatos esetleges tilalom jogilag megalapozható. És idejében, ha következetesek vagyunk, és nem ingadozunk, akkor elejét lehet venni egy nagyszabású tüntetésnek.
27: Ismét a rendszer biztonsága érdekében azt mondom, semmi olyanban ne menjünk bele, ami kiszámíthatatlan, ami nagy felforduláshoz vezethet. Nem tudom, hogy ki vállalja egy újabb vérontást Magyarországon, vagy kinek szükséges.
28: Tehát van rendkívül finom és körültekintő intézkedéseket kell, hogy...
5: Iván Kovács László, raktáros, kivégezték 1957-ben, élt 27 évet.
24: Ivics György, villanyszerelő. Kivégezték 1959-ben.
25: A belügyminisztériumban dr. Horváth József rendőrvezérőrnagy, a 3x3-as csoportfőnök intézkedési tervet készít a temetés biztonsági előkészítésére. Az állambiztonsági miniszterhelyettes Pallagi Ferenc egyetértésével és dr. Horváth István miniszter jóváhagyásával.
26: Egyes szélsőséges társadalmi csoportok, elsősorban az SDS, a Fidesz, és republikánus kör a kegyeleti szertartás politikai demonstrációvá változtatására törekszenek. Politikai nyomással, a belpolitikai helyzet végsőkig való kiélezésével megkísérlik még ez évben a kormányt lemondásra kényszeríteni.
4: Szükség lesz dezinformációs akciókra, amelyek azt hangsúlyozzák, hogy az eseményt szélsőséges elemek provokációra is felhasználhatják, ami a demokratizálódási folyamat leállításához, visszarendeződéshez vezethet. Az operatív játszmák csatornáin Kanaszta fedőnevű játszmában foglalkoztatott Kaktusz fedőnevű kapcsolat az alábbi információt küldi a CIA központjának. Nagy Imre temetését szélsőséges csoportok kormányellenes zavarkeltésre kívánják felhasználni. Ebben az esetben a hatalom részéről kemény fellépés várható. A BM-ben különleges készültséget rendelnek el. Az alapkoncepcióban elhatározottakat hálózati úton eljuttatjuk az ügynökökhöz. Tövis fedőnevű titkos megbízott az USA nagykövet és tanácsos felé. Guzmán fedőnevű titkos megbízott útján az angol sajtóattasénak. Korál fedőnevű titkos megbízott útján a budapesti francia nagykövetség sajtóattaséja és a francia elhárítás felé.
26: A második osztály folyamatosan, naprakészen figyelemmel kíséri technikai és hálózati úton a Fidesz álláspontjának alakulását. Juhar és Gyöngyvirág fedőnevű TMB-ken keresztül erősíti a demonstráció ellenes álláspontot. Jácint fedőnevű TMB-n keresztül a sajtó felé kiszivárogtatja a Fidesznek a kérdésben tanúsított, megosztott álláspontját.
12: A negyedik osztály. Kalla fedőnevű titkos megbízott figyelemmel kíséri az SDS a demonstrációval kapcsolatos egyeztető megbeszéléseit. A helyszínének kiválasztása során a temetőben történő megrendezés mellett foglal állást. Sás fedőnevű titkos megbízott az SDS és az MDF vezetőségében meglévő kapcsolatain keresztül információkat szerez a szervezetek részvételéről és terveiről, a demonstrációval kapcsolatos elképzeléseikről. Szirom fedőnevű titkos megbízott felderíti az MDF terveit, elképzeléseit, részvételét a tömeg megmozduláson. Bambusz fedőnevű titkos megbízott felderíti a Szabad Európa Rádió részéről az eseményen résztvevőket, azok terveit, valamint a megjelenő anyagokat.
13: A negyedik és hatodik osztályok szorosan együttműködve felderítik Krassó György és Zsille Zoltán beutazási és részvételi terveit.
4: Az ötödik osztály Zsája fedőnevű titkos megbízott és Lilium fedőnevű titkos megbízott segítségével adatokat gyűjt a Nyilvánosságklub vezetésének, illetve tagságának szándékairól. Feladatul egy a számukra, hogy kezdeményezzenek nyugalomra intő állásfoglalást a klub részéről a temetéssel kapcsolatban. Eligazítjuk Bodza fedőnevű titkos megbízottat, hogy a Magyar Televízióhoz bejelentkező, a temetésre beutazó forgatócsoportokról soron kívül tegyen jelentést.
12: A Magyar Rádió külügyi osztályán keresztül beszerezzük a bejelentkező külföldi rádió tudósítók adatait. És a 3/2-12. Osztállyal szorosan együttműködve elvégezzük az ellenőrzésüket. Eligazítjuk az Y87 szigorúan titkos állományú tisztet, hogy adjon tájékoztatást a Magyar Televízión belüli a temetéssel kapcsolatos tevékenység, műsorkészítés, közvetítés, stb. Helyzetéről. Eligazítjuk Articsóka fedőnevű titkos munkatársat, hogy a Magyar Rádió politikai adások főszerkesztőségén területén készülő az eseményekkel összefüggő műsorokról lehetőség szerint adjon tájékoztatást. A temetési szertartáson videófelvételt készítő MOVI stábot eligazítjuk. A stáb az amerikai CNN TV részére megrendelésre videófelvételt fog készíteni.
15: Kovács Dezső, szigetelő. Kivégezték 1958-ban. Élt 38 évet.
24: Kovács Ferenc, segédmunkás. Kivégezték 1950.

0: események rendben zajlanak le.
1: A Magyar Televízió Panoráma című műsorának forgatócsoportját Király Bélához, USA és Kopácsi Sándorhoz Kanada utaztatjuk. Az a feladatuk, hogy interjút készítsenek a temetés szervezési előkészületeiről, melynek kegyeleti jellegét erősítsék. Érjék el, hogy mindkét személy ítélje el a temetés politikai indítékú felhasználását. Idézzék fel Kopácsi a Magyar Nemzetben megjelent Torontói Üzenet című levelének pozitív gondolatait.
2: A Reform című független lapban Zab fedőnevű titkos megbízott a temetés előkészületeiről kérdezi lehetőleg Szilágyi Sándort, SZDSZ, és Hegedűs B. Andrást, TIB, valamint az egyik özvegyet. Az interjú szerkezetét úgy alakítja, hogy elsősorban a TIB és az özvegyek kegyeleti szándékát erősítse, és a Szilágyi féle politikai tömegdemonstrációs tervet gyengítse. Elrettentsen a szélsőséges szándékoktól.
3: A Reform főszerkesztője önálló elhatározásból interjút tervez készíteni belügyminiszter elvtárssal. A Magyar Hírlapban Fűzfa Fedő nevű titkos megbízott, a Magyar Nemzetben pedig Leander titkos megbízott orientáló cikkeket jelentett meg.
4: A sajtóterv megvalósításáért a 3x3-as csoportfőnök helyettes felel.
5: Kőrösi Sándor, fotólaboráns tartalékos honvéd főhadnagy. Kivégezték 1958-ban. Élt 26 évet.
6: Krausz Gyula segédmunkás honvéd. Kivégezték 1959-ben. Élt 25.
7: A Nagy Imre és társai temetésének előkészítésére alakult Állambiztonsági Operatív Bizottság a Belügyminisztériumban május 15-i ülésén értékelik a helyzetet, és meghatározzák az állambiztonsági szolgálatok feladatait.
3: Mindhárom csoportfőnökség válasszon ki olyan hálózati személyeket, akiken keresztül a kül- és belpolitikai hangulat a kívánatos irányba befolyásolható. Hangoztassák, hogy hazánk jelenlegi vezetése jót akar. Pozitív irányú kezdeményezéseket, intézkedéseket tesz, ezért nem lenne jó az, hogyha a szélsőséges erők június 16-án vagy október 23-án kiprovokáljanak egy visszarendeződést. Hálózati pozícióinkat dezinformálásra is fel kell használni.
1: Kísérletet teszünk a Szabad Európa Rádió irányába az általunk elképzeltek szerinti hangvétel erősítésére. Külföldi bázisról olyan információkat juttatunk el az MTI tudósítói felé, amelyek a visszarendeződéstől való aggodalmat tükrözik. Mark Palmer, USA nagykövet felvette a kapcsolatot Charles Gatti nevű amerikai állampolgárral, és felkérte, hogy a temetésre beutazó emigránsok felé továbbítsa, csak azt tegyék, amit a szervezők mondanak. Semmi attól eltérőt ne kezdeményezzenek, mert az nem lenne hasznos.
8: A Vatikánhoz kijuttatták a feladatokat, amelyek arra ösztönzik a katolikus egyház vezetését, hogy a magyar egyházi vezetés álláspontját fogadják el hivatalosnak.
9: A temetés napjára bosszantó intézkedéseket dolgozunk ki, amelyek biztosítják, hogy a politikai vezetés és a belügy ne kerüljön gyanúba.
7: A Nagy Imre és társai temetésének előkészítésére alakult Állambiztonsági Operatív Bizottság a Belügyminisztériumban május 18-án soron kívül tart ülést, hogy a belügyminiszter utasítására külön anyagot készítsen a minisztertanács kabinetje számára.
3: Az MSZMP politikai bizottsága szerint június 16-án nem indokolt a temetés mellett politikai demonstráció szervezése. Ezt az álláspontot az állambiztonsági szolgálat magáévá teszi. Azonban a jelenlegi helyzet azt mutatja, hogy annak tervezés és szervezése országos méretekben folyik. El kell dönteni, hogy a kabinetnek a tiltást vagy az engedélyezést javasoljuk. Mindkét döntésnek vannak negatív politikai hatásai. Azonban az ország külső és belső körülményei azt követelik, hogy a kisebbik rosszat válasszuk. A tiltásra a gyülekezési törvény alapján nincs törvényes mód. A demonstráció engedélyezésével viszont tilthatók a további tervezett akciók.
2: Az események zavartalan lebonyolításáért a felelősséget a szervezőkre kell hárítani.
4: Az időkorlátot max

0: Maximum 2 órára kell megszabni. Maximálni kell a szónokok számát. A vidékről érkezők mozgását a vonatok érkezési és visszaindulási időpontjainak helyes megválasztásával szükséges korlátozni, stb. Ezeknek a követelményeknek az adagolása esetleg visszatartó hatású lehet. Mindezek ellenére nem zárható ki, hogy a rendezvény végül is összejön, sőt, az sem, hogy mindkét oldal szélsőségesei részéről provokáció történik.
1: A BM, a HM és a munkásőrség egyeztetett tervek alapján megfelelő karhatalmi erőkkel készüljön fel az esetleges szélsőséges cselekmények lokalizálására. A rendezvények biztosítását közlekedési jelleggel kell megoldani, megfelelő operatív erő bevonásával.
2: Magori Mária, takarítónő. Kivégezték 1959-ben. Élt 46 évet.
3: Magyar János, vontatóvezető, honvéd.
4: A budapesti rendőrfőkapitányságra érkeznek az ügynöki jelentések. A BRFK 3/3D alosztályára Szalma Fedő nevű titkos megbízott jelentette.
5: Jelentem. A TIB és az egyes alternatív szervezetek közötti nézetkülönbségeket kiváltó rabatalozási helyszín az utóbbiak javára dőlt el. Eszerint a 6 koporsót június 15-én a reggeli óráktól a Szépművészeti Múzeum árkádjai alatt ravatalozzák fel, hogy lehetővé váljon a széles nyilvánosság tiszteletadása. A koporsók az éjszaka folyamán is ott maradnak, megfelelő őrzés mellett, majd 16-án a 10 órakor kezdődő hivatalos tisztelgés, illetve beszédek után kb. 11.30 órakor 6 halottas kocsival és a tervek szerint 500 taxival a rendőrség által biztosított útvonalon kerül ki a Rákoskeresztúri köztemetőbe. Jelentem, az SZDSZ és a Fidesz a temetés napján este 18 órától a parlament elől induló fáklyás felvonulást tervez. A bemszobor érintése után a tömeg ide kíván visszatérni. Céljuk a párttal és a kormánnyal szembeni politikai demonstráció.
4: A jelentésre a BRFK állambiztonsági helyettese kézzel ráírta.
6: Ennek előkészítését meg kell akadályozni.
3: Mansfeld Péter, ipari tanuló. Kivégezték 1959-ben. Élt 18 évet.
4: Barack Fedő nevű titkos megbízott jelentése a belügyminisztérium 3/3-as csoportfőnökségének.
7: A felravatalozott koporsók mellett a TIP tagjai és az alternatív szervezetek képviselői díszőrséget állnak. Vásárhelyi Miklós az elítéltársak, Mécs Imre a halálra ítéltek, Rácz Sándor a munkástanácsok, Király Béla az emigránsok nevében emlékező beszédet mond. A rendezést, a résztvevő tömeg irányítását, az MDF kibővített, körülbelül 1500 fős rendezőgárdája, fekete csíkos, nemzeti színű karszalaggal végzi. A zavartalan lebonyolítás érdekében praktikus együttműködést kívánnak kialakítani a rendőrség, a BKV, a tanácsok, valamint a temetkezési vállalat képviselőivel.
4: A belügyminisztériumban összesítették a BRFK-hoz és a BM-hez érkezett ügynöki jelentéseket, és a kiértékelést továbbították a pártközpontba.
1: Az ellenzéki kerekasztal részéről az is megfogalmazódott, hogy a demonstrációt a hozzátartozók ellenében és a hatalom negatív válasza esetén is akár ravatalozás nélkül megszervezik, mivel úgy vélik, hogy létszámuk bemutatása az MSZNP-vel folytatandó esetleges tárgyalásokon erősítheti pozícióikat. Az egyik legagresszívabb szervező, Szilágyi Sándor szerint megfelelő előkészítéssel akár 200-300 ezer embert is maguk mellé állíthatnak.
8: Molnár Imre határőr alhadnagy, kivégezték 1957-ben, élt 23
4: Az MSZNP politikai bizottsága május 26-ai ülésén mérlegeli, hogyan válaszoljanak az ellenzéki nyomásra.
9: Nagy Imre és társai, itt vannak az elvtársak, persze, itt ülnek.
10: Ugye azt hangsúlyozunk, hogy valahogy ezen békésen túljutni, eljutni oda, hogy valahogy a megbékülés irányába mutasson az egész. Félek attól, hogyha nem mondunk ki, hogy az a szándéka a főügyésznek, törvényesség jóvást emel a bíróságnál, akkor az én meglátásom szerint június 16-tól október 23-ig ez a kérdés az egyik gyújtó pontja lesz a belpolitikán. Sok-sok veszély, látens veszély van egy ilyen tömegű temetés esetében. Hát eddig 12 darab csártergép van bejelentve, és megtelt mind a 12. Ez önmagában 3 és fél ezer külföldi, de ez csak Amerika, Kanada. Tudomásunk van már városokból, hogy külön vonatokat rendelnek és készítették elő. Tehát itt vidékről is nagy számmal jönnek föl. Kaposvárról, Kecskemétről, Békéscsabáról, még néhány város, Győrből. Tehát egy egész vonat szerelvényekre adtak fel rendelést. Tehát nem az a helyzet, hogy itt, ami korábban fölmerült, hogy itt összejön 50-100 ezer ember, itt összejöhet az a 300-tól 500 ezerig is. A másik a napokban két nappal ezelőtt kaptam én egy levelet a Igazságtétel Bizottság két aláírójától, Vásárhelyi Miklós és Hegedűs B. András. Hivatalosan ugye kérik azokat a dolgokat, amelyről, hát itt már korábban különböző jelentések alapján információink voltak, és hát indulva abból, hogy ekkora tömeg várható, az a kérésük és a javaslatuk, hogy ne Rákoskeresztúri köztemetében legyen a ravatolozás, hanem a Hősök terén.
11: Én úgy tapasztalom, hogy erősödik a politikai nyomás a történelmi igazságtétel bizottságra is, a családokra is. El lehet-e zárkózni attól, hogy a Hősök terén egy ilyen kegyeleti szertartásra sor kerüljön? Ma már nehéz, mert azt bejelentették és így tovább, de még mindig megvannak a alátámasztható, érvekkel alátámasztható lehetőségei annak, hogy egy ilyen elzárkózás megtörténjen, de én magam nem javasolnám ezt, mert akkor is, hogyha a kegyeleti szertartás a temetőbe lesz megvalósítva, akkor is számítani lehet arra, hogy vagy a Hősök terén, vagy másutt politikai szervezetek demonstrációra készülnek, és akkor az nyilván már egy tiltó magatartással szembeni demonstráció, aminek a kezelése adminisztratív eszközökkel majdnem lehetetlen, vagy legalábbis nagyon aggályos. Ezért én úgy viszonyultam ehhez a kéréshez, hogy miután nagyon komoly szándékot lehetett tapasztalni a család részéről, a Börtönmi Igazságtétel Bizottság részéről is, együttműködésre és kölcsönös garanciák keresésére, hogy inkább ezt kellene vállalni. Szerintem korán, de bejelentésre került az, hogy a televízió egyenes adásba közvetíti a szertartást. Ilyen esetben én például elkerülhetetlennek tartom, hogy a beszédekről tételesen és szó szerint a hatóságok informálódnak. Azt én elképzelhetetlennek tartom, hogy egyenes adásban láthatatlanul beszéletet közvetítsenek. És ez a világ elég sok országában, nem merem mondani, hogy minden országában, de elég sok országában így van. És látok is kompromisszumkészséget abban, hogy hát a televízió közvetítés függvényében egy elemi minimumot, közlési minimumot ezek a beszédek elérjenek. Hát nem kerülhetünk lehetetlen helyzetbe. Itt most nem csak június 16-áról van szó, hanem október 23-áról is szó van. És már lehetne beszélni október 23-áról is, éppen a 16-i együttműködési készségnek a jegyében és a fényében.
9: Hibának tartanám a 3,5 órás tévéközvetítést. Hibának tartanám, csak arra másfél órára. A másfél órát azonban azzal a feltétellel a garanciát kapunk, mert nem kéne beszédet bekérni meg minden. Garanciát kapunk, hogy nincs rendszerellenes államellenes izgatás, nemzeti érdekeinket nem sértik, akkor megadni kellene, mert a fél világ adni fogja. Az is egy furcsa helyzet, hogy közben a magyar televízió meg nem adja. Hát ez is kezelhetetlen tulajdonképpen politikailag. Sőt, lehet, hogy biztos jönnek vonatok is, de ha mi azt mondjuk, hogy közvetíteni fogjuk, akkor nagyon sok ember otthon fog maradni, én szerintem, mert fél, meg nem akar belekeveredni esetleg valamibe, ugyanakkor az eseményekre meg. A tárgyalások során valóban jó lenne már október 23-ra is utalni, hogy mi ezt a nemzeti megbékélést csak akkor tudjuk elképzelni, ha ezzel befejeződött ez az ügy, és nem kezdődik október 23-áról a cirkusz megint először előről, mert akkor nincs nemzeti megbékélés, akkor nincs nemzeti megbékélés. Na most, van még egy kérdés, ami már nem a rendezvénnyel kapcsolódik, Nagy Imre személyével összefügg. És ez már, ha nincs nagy drámai helyzet, ez a temetés utáni szituáció, politikai kezelése az ügynek. Mit kezdjünk ezzel a párton belül és a közvéleményben? Mert a temetés után a érzelmi hullámok lemennek, a tudatiak azonban sokáig jelen lesz. Nekünk itt ezt a folyamatot valahogy vezérelni kellene. Minden olyan okmát, vagy bármit nyilvánosságra hozni, ami Nagy Imrét kompromitálja a temetés előtt, ízléstelennek tartom, és politikailag károsnak, de főleg ízléstelennek tartom, emberileg is. De a temetés után, ha lezajlott minden és lecsengett a hangulati elemek, akkor azonban, ha valamilyen jól megkomponált információval a pártmozgalmat orientálni kell, és ezt október 23-ig el kell rendezni. Ja, az, hogy 54-ig az SKP-KP tagja. Miért az SKP tagja? SKP tagja. 54-ig. Tehát mint Nagy Imre, mint magyar miniszterelnök, egy másik pártnak a tagja. Ugye? Itt van a állampolgársággal kapcsolatos probléma, a kettős állampolgárság nem vitatott, azt, hogy nem volt magyar állampolgár, csak utólag állították ki a bizonyítványt, az igazolást, azt a rendőrségi adatokból kiderül egyébként. Hát ezek mind ki fognak előbb-utóbb jönni, tehát ezt nekünk nem a spontaniításra kellene bízni.
8: Olá Miklós raktárnok, kivégezték 1957-ben, élt 22 év.
12: Onestyák László segédmunkás, kivégezték 1958-ban, élt 20 évet.
4: Május 29-én hétfőn ismét ülésezik az Állambiztonsági Operatív Bizottság. Újabb akciókat indítanak.
0: El kell juttatni a szélső jobboldali emigráció véleményét tükröző, már elkészült röpcédulákat az ellenzék radikális személyiségeihez. A címzettek névsorát pontos postacímmel június 2-ig össze kell állítani, és ezt követően az akciót meg kell indítani.
13: A Reform című lapnak levelet küld egy az USA-ból az NSZK-ba áttelepült emigráns. Azt írja, hogy Bush elnök magyarországi látogatása elmarad, ha a konfrontáció lesz június 16-án.
4: Június 1-én a budapesti rendőrfőkapitányság is intézkedési tervet készít Nagy Imre és társai temetésének előkészítésére.
14: A gyors információszerzés érdekében alkalmazzuk a 3/A lehallgatási rendszabályt. A védelmi illetékességünk köztartozó egyetemek és főiskolák kollégiumaiban.
15: A titkos munkatársainkat az alábbi feladatokkal látjuk el. BRFK 3/3-as osztály. Szegfű Fedő nevű ügynök a ravatalnál díszőrséget ad. Szabad mozgással rendelkezik mind a hősök terén, mind a temetőben. Lehetősége van fotózásra, ilyen tevékenysége széles körben ismert, ennek leple alatt konspirált hangfelvételek készítésére is. Feladata még, hogy a Bajcsi Zsilinszki baráti társaságban mérsékletre beszélje rá társait. Feladataira részletesen felkészítjük.
16: Az operatív helyszínbiztosításban résztvevő erők és technikai eszközök. 168 fő bűnügyi nyomozó, egy darab nagy busz, két darab Latvia mikrobusz, 14 darab szolgálati gépkocsi, egy darab fedőrendszámmal ellátott szolgálati gépkocsi. A biztosításban résztvevő elvtársak étkeztetéséről a BRFK anyagi ellátó osztály vezetőjén keresztül intézkedünk.
4: A bűnügyi terv mellett készül a közbiztonsági terv.
15: Arra kell készülni, hogy a várható létszám a Hősök terén 200 ezer fő, a temetőben 4 ezer fő, rendezők száma 3500 fő. Felelős TIB részéről, Regéci László, MDF részéről, Olajos Csaba.
16: A közrend, közbiztonság védelme, a szertartások zavartalansága érdekében a következő feladatokat kell végrehajtani. A biztosításban résztvevő erők, Hősök tere 30 közlekedési rendőr, útvonalon 35 közlekedési rendőr, temető környékén 17 közlekedési rendőr.
15: Hungexpo területén 4. század 80 fő, illetve a 3x3-asoktól a 6. század 80 fő, és a BM központi tartalékok Budapesten 9 század 600 fő, Miskolcon 3 század 200 fő, BM rendőrtiszti főiskola 2 század 150 fő, Kun Béla zászlós képző 1 század 100 fő, és a tiszthelyettes képzőkből Budapesten.
4: 1989. június 12-én az operatív biztosítási tervet a főkapitányságon néhány újabb feladattal egészítik ki.
16: A BM 3x3A önálló alosztály gondoskodik a Hősök terének körzetében a csatorna átvizsgálásáról. Az érintett épületek pincét és padlásait 1989. június 15-én 21 óráig át kell vizsgálni, és őrzésre át kell adni a közbiztonsági beosztottaknak.
15: Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az épület tetőzetére, padlásaira, pincehelyiségeibe illetéktelen személyek ne juthassanak be. Meg kell akadályozni minden nemű rendzavarást és provokációt.
17: A Benczúr utca 38 házfelügyelője a Déli Báb utcában lakik. A felső emeleti lakó leánya és veje belügyes. Padlás beépítve. A Dózsa György út 96-98-ban a padlás nem zárható.
4: Lista készül a lehallgatásra kijelölt utcai telefonkészülékekről.
16: Kodálykörönd 2, Benczúr 6, Bajza 34, Aradi 59.
8: Petrus József, kivégezték 1958-ban, élt 28 évet.
12: Péh Géza, mérnök.
4: Június 13-án a politikai bizottság ülésén hosszan vitatkoznak a gyászszertartás nyilvánosságáról.
18: Temetés ügyben se durcáskodni, és nem lehet meg tolakot. Hát egyiket se lehet, hát vannak kegyeleti aktusok. Az Isten nem mossa le rólunk, hogy napi politikai taktikákra akarjuk megint meg.
19: Hát ilyen várt már ért?
18: Na jó, hát épp azért nem értettem soha egyet a lihegésre. Elég baj ezt elviselni.
19: A kormány három tagú delegációval venne részt ez a mai álláspontra. Pozsai eltárs, Megyesi eltárs és egy koszorú teljesítette. Egyetlen egy kérdés, ugye maradt nyitva részünkről, hogy hogyan oldjuk meg azt, mikor lelépni a beszédeket, végighallgatni el vagy sem. Ebben megosztott a kabinet tagjainak is a véleménye, volt, aki végig ott maradni pártján állt, többség hogy nem elrohanni, ott maradni, de azért eljönni a beszéd. Mivel nem beszélünk, és esetleg elhangoznak ott olyan dolgok is. Tehát oda menni előbb, maradni még egy kicsit, de mire a beszédek elkezdődnek, addigra már mi nem lennénk ott. Ennek viszont az a hátulütője, hogy az egyház főkkel való konzultáció, ha visszaemlékezzek, szóval ők akkor azonnal követik ebben is a kormány magatartását. Tehát ha észreveszik, hogy mi ott eljövünk, akkor ezek a bíboros érsek, stb. Ezt mind elfogjuk. Tehát még ezen gondolkodunk, mert meg hát ha addig meg tudjuk a beszédeknek a pontos szövegét is.
12: Siff János munkás. Kivégezték 1957-ben. Élt 27 évet.
8: Sikó Dezső, kazánfűtő. Kivégezték 1957-ben.
4: Június 13-án a budapesti rendőrfőkapitányságon javaslat születik az akció költségvetésére.
16: A résztvevő elvtársak ellátása, a konspirációs feladatok végrehajtása akcióköltség címén 3000 forint felhasználását igényli. Számlát konspirációs okokból nem kérünk.
4: A temetés előtt a belügyminisztériumban az Állambiztonsági Operatív Bizottság ellenőrzi, hogy végrehajtották-e az intézkedési tervben kiadott feladatokat, és értékelik az új információkat, valamint kidolgozzák a temetés biztonsági tervét.
20: Krassót magához kérette Mark Palmer USA nagykövet, és kemény hangon felszólította a külön rendezvény lemondására. Erre vonakodva Barde ígéretet tett, feltételül szabva, hogy szereplési lehetőséget kapjon a Magyar Televízió június 16-i műsorában. Az MTV a temetés napján több emigráns és idehaza élő személlyel kíván interjút készíteni, közöttük Krassóval is. Az adásba kerülés az általa elmondottak függvényében elképzelhető.
21: A Hősök terén a Fidesz részéről Orbán Viktor meglepetés erejű beszéd elmondására készül. Ki fog térni arra, hogy az áldozatok és a gyilkosok közötti elhatárolás még mindig nem történt meg.
0: Az Orbán beszéd ellensúlyaként a Fidesz egy másik csoportja Grósz Károlyt keresi fel az MSZMP KB székházában, ahol kegyeleti hangvételű nyilatkozatot olvasnak fel.
22: Ibolya Fedő nevű titkos megbízott a Független Kisgazdapárt nevében lesz jelen a Hősök terén és a temetőben. Kora a politikai múltja és tekintélye alapján részt vesz az esetleges szélsőséges megnyilvánulások leszerelésében, visszaszorításában.
8: Sörös Imre lakatos. Kivégezték 1958-ban. Élt 26 évet.
12: Spanberger György technikus. Kivégezték 1957.
4: A belügyminisztérium titkos ügynökei ott vannak a szertartáson és fogalmazzák a jelentéseket.
8: Steiner Lajos József szállító munkás. Kivégezték 1958-ban. Élt 28.
23: Feladatomnak megfelelően 1989. június 16-án pénteken reggel 7:30 megjelentem a Hősök terén. Ott tartózkodtam délután 14:30. Ide-oda járkáltam a tömegben, de ismerőst nem láttam. Sem volt politikai foglyot, sem más egyéb munkahelyi vagy polgári ismerős sem. A hangulat közönös volt. A beszédek alatt itt-ott megálltam, és ide-oda járkáltam a tömegben. Megítélésem szerint 50-60 ezer embernél nem volt több jelen. Maximális létszám a kivégzettek neveinek felolvasásakor és a koszorúzáskor volt. A beszédek alatt Rácz Sándor, Mécs Imre, Király Béla, folyton orszalozott a tömeg, és egyre kevesebben voltak. A beszédek alatt néha itt-ott voltak szorványos tapsolások, egyéb nem. De a tapsolások is csak elvétve voltak. Az emberek, amit beszéltek egymással, az olyan volt, hogy menjünk már ebédelni, vagy mikor megyünk már cukrászdázni, de sem gyászról, sem politikáról nem esett szó. Egyik szervezet koszorúzásánál sem volt sem pozitív, sem negatív tetszésnyilvánítás. Amerre nézelődtem, sem szórólapot, sem transzparens nem láttam. Csupán a helység neveket jelző táblákat, például Érsekvarter, Cegléd, Kaposvár. Amikor az ünnepségnek vége volt, nem csoportos formában, hanem mindenki elindult valamerre a Népköztársaság útja mindkét oldalán, a Dózsa-György út felé és minden más irányba. Az ünnepség végének hivatalos bejelentésekor a maximális telítettségnek már csak a fele volt jelen. Egyebet jelenleg ezzel kapcsolatban elmondani nem tudok. Budapest 1989. június 16. Gesztenye titkos megbízott.
12: Kivégezték 1958-ban. Élt 52 évet.
8: Szigeti Attila, országgyűlési képviselő. születési éve ismeretlen, 1950.
4: A belügyminisztériumban jelentés készül a pártközpontnak Nagy Imre és sorstársai temetésének tapasztalatairól.
1: A hírszerző, kémelhárító és belső biztonsági szervek szoros együttműködésben olyan kombinációkat, akciókat, befolyásoló, elterelő, akadályozó intézkedéseket vezettek be, amelyek a nyílt politikai kontaktusok mellett maguk is a fő cél, a nyugalom megőrzésének irányába terelték a szervezőket. Hatásuk mérhető volt. Külföldön és belföldön egyaránt sikerült olyan hangulatot kialakítani, amely segítette a temetés zavarmentes, békés lebonyolítását. Június 16-a pozitív tapasztalataira építve az MSZNP-nek kívánatos ráhangolódnia a politikai harcra. Október 23-a az eddigi ismereteket és a várható folyamatokat figyelembe véve lényegesen nagyobb társadalmi politikai erőpróbának ígérkezik a Nagy Imre és társai temetésénél. Megfontolásra ajánljuk, hogy az alternatív szervezetek által gerjesztett tömegigények elé menve történjen kezdeményezés október 23-a nemzeti ünneppé nyilvánítására.
4: Az államtitkár széljegyzete a jelentésen.
21: Kedves miniszterhelyettes elvtárs, köszönöm. Profi anyag. A 9. oldal javaslataival maximálisan egyetértek. Kiegészítő magán megjegyzéseim. 100 000 embernél több volt kint, de ha csak 100 000 volt, az is önkéntesen. Az ország különböző részéből méltóság teljesen demonstrált. Palmer után szabadon. Ez valóban történelemkönyvi fordulóponti eseményként lesz emlegetve. Sajnálatos, hogy ezt a hatalmas tömeget a párt halottai tiszteletére nem az MSZNP mozgatta meg. Bebizonyosodott, hogy az MDF kiváló tömegszervező és tömegirányító emberekkel és jó rendezőgárdával rendelkezik. Ezt el kell ismerni. És ezzel hasonló 100 000-es MSZNP rendezvényekkel versenyezni kell. OUK üdvözlettel, államtitkár elvtárs. OUK értsd, októberben újra kezdjük.
8: Nagy Imre miniszterelnök. Kivégezték 1958-ban. Élt 62 évet.
2: Kedves hallgatóink, Állami Félelem című műsorunkat hallották. Közreműködött Blaskó Péter, Máté Gábor, Kézdi György, Pap Zoltán, Végvári Tamás, Vallai Péter, Tolnai Miklós, Szilágyi Tibor, Kőműves Sándor, Sinkó László, Revicki Gábor, Tardi Balázs, Láng Balázs, Székely Tamás és Kerekes András. Asszisztens Nagy Veronika. A műsor Kennedy János kutatásai alapján készült. Rendezte Vicsek Ferenc. A hangfelvételt 1996-ban készítették, és legutóbb ugyanabban az évben november 10-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Műsorajánló. 16 év pártpropagandává züllesztés és másfél hónap átmenet után augusztus 24-én megint hallhatóak a Kossuth Rádió műsorai. Megőrizzük, amit érdemes, elbúcsúzunk attól, ami megfáradt. Régi és új műsorok, ismerős és máshonnan ismerős hangok várják Önt. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. Augusztus 24-től hallgassa a megújult Kossuth Rádiót.
1: Hétről hétre különleges vendégek,
2: óriási csaták,
3: és persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
1: Ki tud többet Magyarországról?
4: Szerintem az én csapatom.
1: Majd meglátjuk.
3: Készen állnak az új évadra?
5: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
6: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
7: A pontos idő 17 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. A tervezetnél korábban már ma újraindulhat a termelés a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjában, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, újraindítást a paksi építkezés előrehaladása és a Duna vízszintjének emelkedése teszi lehetővé. A hónap eleje óta csak a második blokk két turbinája működik teljes kapacitással, mert a folyó vízszintje nem biztosított elegendő hűtővizet. Előzőleg a honvédelmi miniszter arról számolt be, hogy a vártnál gyorsabban halad a dunai fenék küszöb építése Pakson, és a vízszint emelkedik. Ruszin Szendi Romulus elmondta, a bárkákból minden vizet kiszivattyúztak, azok sűjesztése befejeződött. A Duna jobb partján a vízhozam és a már megépített fenék küszöb biztosítja a vízszintet az atomerőmű biztonságos működéséhez. Hétfőn kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. A felsőoktatást az autonóm döntéshozatal helyreállítása vezetheti ki a jelenlegi válságból, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár a kolozsvári Magyar Napokon. Hegy György a felsőoktatás átalakulásáról szóló kerekasztal beszélgetésen hangsúlyozta, fontos, hogy a politika ne befolyásolja az egyetemet. Úgy fogalmazott, az autonómia azt jelenti, hogy az intézmény szabadon dönthet az intellektuális feladatait, a kutatást, a működési szabályzatot érintő kérdésekben. Maga választja meg vezetőit és készíti elő a gazdálkodási tervét. Ismét orosz területeket támadtak az ukrán erők. Egy nap alatt több mint 140 drón támadás érte a belgorodi régiót. Dróncsapást jelentettek Moszkvából, Szamarából, Brianszkból és Krasznodárból is, ahol meghalt két gyermek. A szamarai régióban egy olajfinomítót és egy webáruház telephelyét érte találat. Az oroszok éjjel Kijevet támadták, az ukrán főváros több robbanást rázta meg nem sokkal éjfél után, egy ember meghalt, többen megsebesültek. Dróntámadás érte Zaporizsiát is, a hatóságok egy halálos áldozatról tudnak. Tegnap legkevesebb 15 ember halt meg, amikor nappal ért légicsapás egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. A 130 sebesült közül 29-nek súlyos az állapota. Volodymyr Zelenszky elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket, és Oroszország felelősségre vonását szorgalmazta. Rendőrautóba rohant egy autó az angliai Middlesbrough közelében. A balesetben két rendőr és az autóban ülő öt ember életét vesztette. A balesetet okozó jármű menetirányjal szemben hajtott. A közelmúltban Írországban is két hasonló eset történt. Akkor a helyi rendőrfőkapitány azt mondta, a fiatalok közösségi médiás lájkokért szándékosan mennek fel forgalommal szemben az utakra. Híreink végén a várható időjárásról. Folytatódik a derült napos idő. Reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. Ma legfeljebb délnyugaton számíthatunk egy-egy záporra. Holnap nem várható csapadék. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap napközben 24-30 fok várható. Hasonló időnk lesz hétfőn is. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 18 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A pontos idő 17 óra 4 perc.
0: ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Már nem sajog. József Attila legszebb öregkori verseit elmondja Bodnár Erika, Mácsai Pál, Máté Gábor.

Ajánlás. Borderline case. Ez azt jelenti, hogy határeset, amit a pszichológiában arra mondanak, aki az elmebaj és a neurózis között téblából, nem bolond egészen, még nem az, gyógyítható. Lehet belőle egy jó kis neurotikus, ha sikerül a kezelés, és nem jön közbe semmi. Most nem az az érdekes, hogy akkor ezt nem tudták József Attiláról, illetve úgy tudták, hogy skizofrén is kész, hanem az, ami következik belőle. Nyugodtan elképzelhetjük a valamelyest felépült költőt, amint verset ír 50, 60, 70 évesen. Meglessük egyszer az életben, mi lett volna, ha. Mert az úgy nem jó, ahogyan volt, ebből indulunk ki. Hiszen amikor meghal egy költő, mi van? Nagy költő, amikor meghal fiatalon. Hova megy? És a verseivel mi lesz? Amiket még nem írt meg, csak fog. Visszaadja az Istennek? Vagy mi? Itt van ez az ember, József Attila, élt 32 évet, csavargatták arra, aztán meg erre, meg is bolondították csöppet, majd gyógyítani kezdték alaposan. Mi fájt neki jobban? A felét élte le az életének mondjuk, akkor összepakolt, fogta a bőröngyét, és kiment a vonatjához. Hát mi most utána megyünk szépen, ez lett kitalálva. Talán nem veszi észre. Talán észreveszi, és nem fog haragudni. Akármilyen módon persze nem lehet fölkerülni arra a szerelvényre, csak a legjobb indulattal. 13 költő, 20 verse egy könyvben. József Attila legszebb öregkori versei. Szabad ilyet csinálni, így kezdődött aggályokkal. Nem véletlen ugyanis, hogy nem írta meg senki Rembó, vagy Shelley, vagy Petőfi öregkorát. Ráadásul ez az életmű teljesen le van zárva. József Attila nem egyszerűen meghalt, előbb befejezett mindent, leírta utolsó verseit. Lehet feszegetni ezt a keretet, kicsit széjjel tolni és közéje szorítani még valamit. Most viszont már nincsenek kérdések, csak ez van itt, ez a kötet. Tessék meghallgatni. Látni belőle, hogy József Attila van, hogy öregnek nem tud lenni akárhány éves, és hogy szeretni kell nagyon, mert ő is nagyon szeret. Ez biztos. Az nem derül ki, hogy meghalt-e egyáltalán 37-ben vagy mikor. Valószínűleg nem. De soha többet nem fog. Arra mérget lehet venni.

0: Kántor Péter.
1: Ki beszél? Vasútnál lakom, mint mikor fiatalon, és elelnéztem. Az volt nekem a férfikor. Fényes ablakok a sötétben. Aztán sok év jött. Nem emlékszem. Szemem szám eltömte a por. Lehet, hogy meghaltam egészen, és csak a vonat zakatol. De ki beszél? Milyen öreg, ki nem lettem, s nem leszek immár. Talán egy dünnyögő cövek, melyet a vonat szele himbál, míg egy helyben szarad a simpár, s két oldalt árkok, fák, kövek. Mind maradandóbbak a kínnál, s mindet más-más kín őrzi meg. Vagy egy ufó tanulja épp a nehéz emberi beszédet, és kölcsönveszi próbakép egy-két szóval a fényt, sötétet, hogy összetákolja a képet, amelyből aztán majd kilép, hátrahagyva a holt vidéket, a tigrist és az őzikét. A kövér homályt, füstölő vizet, a szőlőt a karókkal kölcsönveszi, mint az idő, és még bíbelődik a szókkal, tapinthatatlan takarókkal melengeti valami hő, melyet lénye egy titkos kóddal a kékes szürke égbe sző. Akárki is, aki beszél, megosztozik velem, eljusson. Ifjan, ha szebb jövőt remél, vénen, ha eltöpreng a múlton, s összekeveri, ami volt, van, s mindene fáj, amije él. S végre, akármi végre jusson, akárki is, aki beszél. Megverselt egyszer valahol egy költő egy kis alvó hangyát. Szél jött, eső jött, zakatol a vonat, elviszi a hangját. Elviszi, visszahozza. Adják szájról szájra ház, tanya, ól. Lakótelepek, kertek, kamrák. Jön, megy a vonat. Zakatol. Sárga füvek. Sárga füvek a homokon. Csontos öreg nő ez a szél. A tócsa ideges barom. A tócsa ideges. A szél. Dúdolom halk leltárumat. Hazám az eladott kabát, buckákra omlott alkonyat. Dúdolom, halk nő, ez a szél. Nincs szívem folytatni tovább. Nincs szívem folytatni tovább. A nyírfa, a bérház, a nő, hazám az eladott idő, hazám az ideges barom. Az áramló kék égen át csillan a nyírfa, a világ, nincs szívem folytatni tovább. Sárga füvek a homokon.
0: Orbán Ottó.
2: Föl kell a sínekről. Költöz a művelhető csillagokba. Ottán nem a gazember a nyerő. Csillagnál csillogóbban hajnalodna szemed előtt a zengő fényerő. A kőnehéz kín is csak átlebegne a szorongástól fuldokló szobán, s a történetnek, mintha célja lenne, nem csak megesne tompán, ostobán. Mérgeidet, világ, többé nem innám. Főkép nem hánytató politikát. Száműzetésem végső végein, lám, az ép elméhez mondanék imát. De szerelmem, e surrogó madárszárny bőrömhöz ér, és megborzong a csont. Nagy bolondság, hogy árva segíthet az árván. Izzásuk mindent föléget, s leront. Jó volna élni még? Jöjj, szív, segíts föl, oldozd le összevérzett ingemet. Egy füstsík emelkedik föl a sínről, azt nem temeti el, ki eltemet.
0: Takács Zsuzsa.
3: Három felütés. Végpont. A játék erre megy ki. Már értem, itt mi zajlik. Élő rám nem hasonlít. Kínomnak párja itt nincs. A játék erre megy ki. Talpfákon bukdácsolva. Talpfákon bukdácsolva, komor sínek közt felle sikoltva fut a gyermek. Mozdony fújtat nyomában. Inge púposan feltolul, nem szabadul az ég alól. Váramba kifut, anyja guggol elébe, fejét fúrja ölébe. Ezt látom majd, ha meghalok. Epitáfium. Megszabadítottam magamtól őket. Most alszom, úgy, mint mások.
0: Somjó György.
2: Az én titkom. Már kisgyerekként izgattak az élek, a sínek, e tébolyult paralellák, hol a vak én önmagán túl is ellát, s amin nem innen, túl van az ítélet. Csak mentem boldogan, hogy senki sem lát, mert senki nem akarta már, hogy éljek. Tudtam, ez lesz az utolsó kísérlet. Bár el sem értem az oszkura szelvát, ahol nyomunk az alvilágba vészel. De hirtelen megállított a vészjel, s indultam haza, tudva odaérek. Síp s mozdonycsikorgás elbánt az ésszel. Tudtam, senki se tudja, már nem élek, s azóta is élek, mint egy kísértet. Két szonett töredék. Én voltam, akinek minden nagyon fájt, és én az, aki senkinek se fájtam. És mégse hagytam el ezt a vadon tájt, élő halott, halott élőre váltan. Háromszor halt meg bennem a halál, mint a sérült anyamével a magzat. Tiprott fű közt maradtam bujagaznak, amit senki még csak ki sem kapál.

0: Balla Zsófia.
1: Változó cezúrák. Elmenekülnöm már lehetetlen a néma vidékről. Nincs felelet, bárhogy hívom, unt heves nélkülözésben. Lassan emészt minket ez a Nessus ing, a daróc. Égtél szopogat száncsontot, kézben verdes a tajga, s napjaim úgy morzsolnak, ahogy fogy a tengeri hántás. Rólad arany, ki tud? Hol a szód ereje, hol a fullánk, s hol aki él és érti-e verset? Tudja, mit érő, hogy befed útlan csönd, levegő, s puha végtelen erdő. Még eleven vagyok, élő tószemű, nyírfa síromban bár a halál árnyék körül áll, circum dederunt me, szól a harang, deletüt, s ti barátok nőkkel ebédhez ültök. Az én testem eszitek, ahogy itt araszolgat törten a mázsás röng cipelésben. Mondd, ki vagyok még? Ennek az árán élhet az utca, körút, a szabadság. Jaj, mi az? És hol van? Ki kerül haza? Nyelvemet öltöm. Szétveti forgó szél, porainkat a szélkutya hordja, és majd hull aranyul rima föld danaénak ölébe. Érteni vélem az isteni jelt. Mutogatnak egy ázott sírt, múlt századi költő volt ez a fáma. Petőfi. Ám a halál már nem bentles, de szeret szélajon. Nézd vakrepülésben a nappali baglyot. Lelkem az. Ő döng. Innen látom, elindul a sín, kanyarogva Dunáig ér. Belefekszem. Fémszínű sodrás hord. Hazaérek. Cségé, Barguzin, 1945. november 7. Állni, élni. Bárkit öleltem volna végül. Kidőlt mind. Ennyi vágytól megrettenve súnyt. Akit öleltem, ríme lenne föld. De űri csillag volt, már kihúnyt. Egy rendről véltem, hogy érdemes, de nem. Tudásommal a kutya eloson. Te is ölsz, tehát megérted, Istenem, miért gyilkolnak az öngyilkosok. Élek szívemben avas rettenettel. Hiába forgok, csépelek, a mag nem hagy ki. Régóta várom. Vedd el, életem. Itt már mindenki habog. Nem hódolókat, gyermeket, családot gondolt kapni tőled, ki sose kért. Szereteten te sem vagy úr. Belátod? Élni szeretnék. Végképp nincs kiért. Aurora szeretet otthon, 1963. március 15-e.
0: Imre Flóra.
1: Bárcsak eltűnnék hirtelen. Bárcsak eltűnnék hirtelen, akár az erdőben a vadnyom. Nincs semmim, és nincs senki sem, akinek számot kéne adnom. A test az régen itt hagyott egymagamra a szenvedéssel. Most lélek vagy agyag vagyok, de a béke az csak nem ér el. Nem fenirán fog át a vágy többé, talán már foga sincsen. De maradéka a hiány. itt szaggat még rossz térdeimben. Bejárta ifjúságomat a szép kísértet, a szabadság. Most aztán hallgatnom szabad, hogyan párzanak kín a macskák. Nem látszanak a csillagok ebben a nedves hidegében. Egyedül voltam, és vagyok. És nem jön, aki jönne értem.

0: Bodor Béla.
1: Alkalmi vers a világkiállítás elé. Nyírkosodik már az ablak keret alja. A télnek vége próbál lenni. Az üvegen túl pókháló remeg, parányi súlyát fölkapja, elejti a könnyű szél. Az emeleti gangon, melytől elválaszt a füstszürke űr, mindig ilyenkor szellőztet egy asszony, és a kosárra, melyben élek, rávetül az ablak szemen megtört napsugár. Ordas mosolyjal napfürdőzöm itthon, s mint kalapomat régen, a kosár szegélyét most a nap csipkézi titkon. Jolánék egyszer délben felcipeltek egy nagy terembe, s ott a néhai miniszter viccből koldult nekem. Teltek a tálkák, körém szórt a révai, majd orcán paskolt. Attila, azt mondja, még mindig annyi szép verset farag. Fehér inget adtak rám, és a csonka lábamból megvolt még egy nagy darab. Mint aki némán ordítva a torkát mutatja, ásítottam. Ő az asztal sarkáról felvett egy szelet uborkát, s a nyelvemre csúsztatta áhítattal. Az őrszem engem mindig rosszul őrzött. Egy állat ült a sínre,

és szikkadt hórögök görögnek lassú bukfencekkel az ereszből a sárga szegélykövekre. Ólmos égre karcolt, szeszélyes rajz volt régen a világ, és csupa ajtó, ablakszem és arc volt. Most mennyi járda? Mennyi láb? De itt lent béke van. Tömör nehéz. A föld hareng sem mozdíthatja többé, és összepréssel, hogy a földre néz a testem is, és itt maraszt örökké. A combos ég alá szorult a város, öléből nő ki majd a tarka expó. Sok kis vótán komhert rikolt a háros peremén, s King Lear sercentrája. Let's go! Etát megkérem, úgyis annyi féle koldus tolong, a bejárat elé állítson ki egy konyhaszékre téve, arccal az új vasúti híd felé. A büszke nyüzsgés könnyűséggé érik bennem, fejembe száll, és a folyó fölé emel. Úgy gördülök az égig, mint fényes, egyre áttetszőbb golyó.

0: Rakovszky Zsuzsa.
1: Éjszaka. Mióta elhagytam magam, se gond, se baj már nincs velem. Van poharam, van kanalam, asztalom, ágyam, Istenem. És van az ablak, van a rács, négyzetháló mögött a nap. Pirosan hűlő faparázs, az alkonyat, a pirkadat. Közbül az éjszakai ég, szappanártya duzzad a drót szemei közt, hold buborék száll, míg gyűröm a takarót. Az esti altató adag nem írtja ki tőből a kint, besöpri csak az öntudat szőnyege alá. Odakint folyosók, percegő halott évfény, nyitott szájjal, csukott szemmel fekszünk, kik a valót elrúgtuk, parttól csónakot. S ahogy magába lemerül elménk, a világról levált eszméink hemzsegik körül, mély raj virágzó körtefát. Az eszelős gyermeki vád, a sérelem, a félelem, a bűn, mely szétfut a világ terein, mint történelem, bennünk rejtve erjed a zárt térben. Hangyasav, mit az ész termel, hogy szétmarja magát. Magunk vagyunk a repedés énünk falán, amelyen át elszivárgunk, ledugaszolt palackból lassanként. Levált szemlencse néz minket. A hold. A kettő és az egy. Kezdetben ott állt a világ és köztem. Akkora nagy volt, hogy észre se vettem, hogy tőle kapja a bögre, a kis szék, a kurta gyep azt a könnyű, ezüst fényt. Amikor elment a hóba, a szélbe, sírva kitett a világ küszöbére. Később úgy jött, mint kedves fiatal nő, ember alakban, éppen ahogy illő. De a mindenség rejtjele, az arca mindent ígért, bár ő nem is akarta. A kozmoszt gyönge vállaira raktam. Sokalta. Elment. Magamra maradtam. Most pilleként itt repdes a szememben, pillám mögött. És

0: Nem hagyhat el engem. Most látom csak, az abroszból, a tálból, a falból is az ő léte világol. Az áglombja, az árny bolyha mögött, ő. Én elfogyok, s megint egy lesz a kettő. Őszutó. Törtfényű sárga fasorban baktatok, képzelt kutyámat pórázon rángatom. Árnyék anyám ül egy távoli padon, mindig egyel odébb, hol el nem érem. Ahogy ő nincsen, ahogy mint a halott, annyit érzek most Bécs, Róma zajából, fényeiből. Úgy leszek egyre máshol. Kereshetsz bármelyik ponton a térben.
1: Váradi Szabolcs.
2: Lehetséges változat. A holmimat ma is csak összeszedtem. Kis táskámmal megint elindulok. A rácsok visszahoznak. Rácsodálkozz, rács kezdet, rács vég. Itt enni kapok. Rács ízében hol a jó illatú bogrács? Legjobb, ha összeférek és lefekszem. Elvették, amim lehetne hurok. A rímekre akaszkodom. Halálhoz nem juthatok, élet meg nem jutott. Mutatnám magam az erényre késznek, de fűrész szemeikkel csak fürkésznek. Vagyok nekik, ki voltam, büszke, félszeg, tekintetem betűi, sonda félszeg. Naponta kérdem, élsz-e? Élek. Élek. Vastagszik rajtam az idő, e kéreg, fűrész kicsorbul, érjen, ahol érhet.

0: Ferenc Győző.
1: Utólagos kiegészítések. Vadász szemünkre lányok térdeles, és haragomban megölnék egy tündért. Holott talált és Lukas életünkért, belátom, ölni meg nem érdemes. A gyilkos saját áldozata lesz, ha ártatlan marad. Kéretlenül kért szerelmem, tépem követelve bűnt vért, míg észre nem térít egy nyakleves. És testem végül megbetegedett, mert férfi vagyok, és nem tudja senki, még magam sem, hogy mennyit szenvedek. Üdvöt szoknyák alatt próbált keresni, bozótos vágyam, zokni levetett nadrágszárból, magamból úgy esem ki. Elkobzott tárgy. Folyton kitörik a hegye, elveszik, hogy tőlem, ha kimennek, ne nyomjam rá annyira, nem is bírok írni, nem mi se bort inni, a ceruzát kitörlik, ahogy néznek, mit bámulsz a papírt, nem adom szemét, szemettek most szét. Esti dal, fészkén ül a kis madár, nem röppen föl ma már, árva életem, család, mert nekem nincs otthon család. Enyhül. És ha megszólalok, épp most, annyi süket év némasága után, ha, az sem valószínű, valami ügyből faggatni kezdenek, csak hallgassak tompán. Kaparjam elő kopott motivumaim, országos nyomor, öngyilkosság, szapora, peronoszpóra, anya és Isten hiány, és mi van, ha elmúlt? Mi van, ha van? Vagy egyéb tárgykörökben kései montást ragasztva összekötelező tételeimből? Dolgozzam tovább függelékként félbemaradt töredékeken, hogy hol is alszom úgy, mint egyszerű hajléktalan, esetleg a líra logikája szerint munkaerkölcs és kereseti lehetőség feltáratlan összefüggései nyomán haladjak. Sőt, újabb rétegeket ráhordva folytassam, talányos homályban hagyva, kire gondolok, hogy hol a miniszterelnök, aki rég sem érdekelt annyira, hogy egy másik sort is írjak róla, vagy legyek kérlelhetetlen igazságtevő, ha már kellő távlatból saját peremben, tekintve fél század távcsövér azt, aki nem váltott valóra engem, tépelődjem rajta, mi lett volna, ha vált, ha nem vált, köszönet ugyan lett volna-e benne, s mennyi? Öreg házasok. Kifakult emléke helyett kísérletezzem vén fejjel a változatosság kedvéért új faunával, hogy megméretve ne essék alább, szabad öklendezéseimet ötletesen szerkesszem át a vallomásos iskola jól bevált receptje szerint amerikai szabad versé. Töprengjek a befogadás esztétika eredményein, a kritikai kiadások szövegváltozatait, a szakirodalmat böngészve kezemben ceruzával reszketek posztumusz revizor. Tisztázzam párt múltam, és mit még? Tananyag, szavaló verseny, szakterület, TS, műfáz. Nem találok szavakat magamra. Adjak elő megfilmesíthető történetet elmegyógyintézeti kezelésről, rejtezést, hárs hegyi poundként, őrület és zsenialitás közti takarék tetsz életet? Kijátszva gondozóim éberségét, mentsek ki rímkristályá csiszolt versszerkezeteket, kései klasszicitásom vég nélküli reprodukcióit? Isten őriz, egyszer rámentem. Már nem sajog? Hát akkor utómodern utakon megelőzve magam, lazítsam lötyögősre egykor szikár mondataim? Krematórium csenddel, téves ódai lelkesülés apattával, hírré szelídült pusztulás proféciával indokolva kétes teljesítményt? Hagyjanak békén. Öreg vagyok. Belefáradtam a koravén halál utóéletébe. Fáradt vagyok én már ahhoz, hogy megöregedjem.

0: Nádož, Adam.
1: Ars Analytica. Hozzák a lelküket, és kiteszik nekem. Az óra végén meg az óradíjat, az ólomkristály hamutartó mellé, az előszobai barokk komódra. Álmodnak combot, vécét, vonatot, és én helyre tolom egy-egy jól irányzott értelmezéssel, mint a csontkovács tudattalanjuk ortopéd gerincét. Már csak a csendjeiket hallgatom figyelmesen, az még különböző. A szót tudom előre, mint az ágyat sok évtizedes házasság után. Ó, nagy szerelem volt a szó és én. Mint cifraló és spanyol idomár ráztuk a manésban fényes farunkat és alkalmanként más testrészeinket. Egymásra hágva és egymást kaszálva keringőztünk a mondhatók porondján. Sok sebet kaptam, elég volt sok is a szavaimmal folytatott viszonyból. Te szültél nekem analízis rendet. Minél mélyebbre, annál magasabbra, és minél beljebb, annál jobban ki a szellőzködő emberi melegből. Hagytál beszélni, most hallgatni hagy. Beszéljen más. Én igyekszem figyelni, hogy mint elnyűt derékajból kibújjon a mindenkiben egyforma rugó. Kibújt. Egész órától 50-ig hozzák, és mindnek pont ugyanolyan. Már nem dohányzom rég. A pénzt akár a hamutartóba is betehetnék.
0: Gergely Ágnes.
2: A sorrend felborul. Biztosan tudom, végeztek velem. A vonat zökken, ha valaki tolja. A halálvágy s a halálfélelem címke csupán, akár a paranoia. Gyilkosságnál is nagyobb vétek az, ha becsapják a halni indulót. Lőtt sebre zászló, genyre raktapasz, tusfürdő, szappan, málenki robot. Én tudtam azt a percet. Hallgatak gyilkosaimról, vers a hírhozó. Láttam, halálom széttép, s fennmarad. S az életemre nincs vállalkozó.

0: Parti Nagy Lajos.
1: Firkák, keltezetlen töredékek, feltehetően 1960-ból. A notesz Acél György hagyatékából került elő. Fedőlapja és korábbi sorsa ismeretlen. Az illatos teából száll a gőz. Szegény J.A. most hátulról előz. E március középi esten nagyon öreg a testem. Egyszer kilestem, tehette volna, s nem hagyott el engem. Most már többé magam nem rombolom, és mint amolyan haszonállat, hisz enni-inni azon átkap, az ólajtót rám gombolom. A nadrágomra nem kell szíj, a papucs cipőmre sem kell szurkos fürge pertli. Bent, ha ki kell menni, hisz nincs hova fuss. Úgy élek itt a jó külön szobába, hány éve annak? Mint akit itt vett ki a bába, és itt rakott hűlő, meleg hasára szép, véres édesanyámnak. Szépen lakom, gondom, hogy jó legyek, körben a hegyek, nincs az ablakon. Maguktól eltartanak itten, mint nyakkendőt tükörbe kéz, körbe és nehéz, köréje hurkolja korát. Kocsin hozzák a vacsorát, úgy fáj, kisnénikék a sírokat, mint a moslék elsírogat. S úgy hull alá, mint rácsai közül a virsli húsba lőtt csacsi. Tetűt mutattam nékik, és rühött. Dühöngtem is. Mondták, megbölcsülök. Ma még a szaktárs, bárha trágár, mégse erősebb a... Eredj te, rügy! Ribanc legyél, ne légy csecs! Eredj virág, szalonna légy, nem écses! Nem keres, mégis rám talál a... mi dúsan bőrözött. Az oltalmazó, gondos őrizet. Hát miért remegsz, mint tejben a halál? Fekszem, mint arcára borított éjjeli szekrény. Jaj, ne naftalinozzatok engem! Ha eljön néha a Gyuri, van kaviár, Ramazuri. Kezet fog doktor Rámpai. Közöl? S ki ez közöl? Jó lenne néha taxival a Svábhegyre, hol Bambival öblítném Bamba délután a nyálam és a szám. Talán egy elvtársnő is jönne. Szabadnapján galléria gyönge paroliára hajtanám, tíz ujjamat s a pizsamám halkan szájába tömném a homlokom. És míg a szám zsávoly mellén leföl karistol, megoldozná övén a pisztolyt, s úri kedvében beleölne a forró főhadnagyi ölbe. Íme, hát végül újra Pista. Egy karból szagú, kicsi kommunista. Nézem az öcsöm. Nem nézem. Szőrös, ősz avar, sem Végi mása, köpet, tükör már nem zavar, borotva surranása. Gyomromban mind a kinoin, ne neves szegény kínain, ferde. Teli tüdővel vagyok itt, ugye? S ez mindannyiunk ügye, a nyugalom. Azt mondta doktor Rámpai, nem fog velem ordítani. Nekem jobban fájt az a csönd, ami. Szegény csöre, piros szemébe tűzve mesztelen, míg brosúrákat és makog, ötújjú sírós csillagom világol. E villakertben, hol kísértetem a Zsdanovallé szontyolt havasán, elkél ma még a sapka és a sál, míg nyúlt kabátban sétámat teszem. Tapsi fülemmel takarom a szám, s ha nő a fogam, magához fenem, de kurta farkam, édes Istenem, feléd csóválom népünk tavaszán. Fölém s alám tarfáid marka nyúl, fehér a törzsük, hogy ne rágja nyúl. Jaj, nagyon könnyű engedelmesen, és nem kell többet villanyozni sem, önön meszemmel, engem óv az állam, hogy kérgét el ne rágjam. Malács tojás volt, mintha egyszer nyáron a nap s a hold remegne egy kanálon a zöld hajnalban, azután lecsöppen kenyérrel és kecsappal. Szép ifjúság, a távolból felött lesz, csak úgy, mint kócos fuldokló a mélyből, ki nem tudja még, hogy az oxigén öl, s hogy jobb egy kályha, benne lomha széngáz, és jobb, ha békén lábat lógáz, mikor az ember ül, és 55 lesz. Mint a szamárnak bőg és szürke bőre, nyilván Budán, hol lombok közt gugol, s nincs gondja nőre. Kinyújtja érdes, dallamos, a sváb hegyig a villamos. Hány? Még árva jé a. Mind a halál foajéja. Nyikorgó kocsikán csöre bebetolja a vacsorát, hogyha ennéd, és térdeire rácsurogna gyengéd, de azért csőre. Miért gördül, kicsikém, a szád? Esténként molyból és gyapjúból van a testem. Ágyékomban a vágy, csak lappat, zsák, puha korpa. Épp rebbennek a moly lepkék, ha kinyílik az ajtós, remegős tejbe daráthoz lópörkölt el az asszony. Megmondták, ilyen állatot elvtársnő sose lát már, vérbirkát sose lát, hát van riadalma szegénynek, oda óvakodik mellém, csécsi szalonna az arca, lomha pucája kigyullad, cöcöget, hát, ha nem alszom, pedig én alszom, mint holtak téli kabátok, ekkor halkan, vérveresen bekotor pizsamámba, és megmarkolja a húsom, mint etetéskor a korpát markolt, aki nemrég Horpad falujában az ólnál, s bambán jóhiszeműen pergeti ujjai közt, még felcsap a rongypuha árnyék, szétmálló szövedékem, s mintha kicsin gyerekének merne vasárnap a kondér legsűrűjéből méri ki nékem ilyenkor a kosztot. De ha visszaölelném, belelőne, mint a folyam, ne tanfolyam, legyen olyan, ne aktatáska, bő, de sás, ne sáska. A szelíd szürke pobjadából az én kihízott disznó szeme bámul. Töpörtyűt esz, töpörtyű már, megértem, szépen, belülről. Mióta itt vagyok, nem jönnek értem. Bár nem hagytam fel még a húsevéssel, kanállal leszek, nem villával, késsel. Mint vérmedve, kit rágnak a molyok, a vénségemre megkomolyodok. Oda hagyom csupán, de nem vetem le, nézzetek loncsos régi szvetteremre. Szemem helyén a gomb vidáman ül még, hát mi menekülnék. Ó, kicsikéim, rövid életük, majd moly leszek és elszállok velük. Mintha cseresznye fahamuban repülnék. Kitéptem. Elfogyott.

már nem sajog. József Attila legszebb öregkori verseit írta Balla Zsófia, Bodor Béla, Ferenc Győző, Gergely Ágnes, Imre Flóra, Kántor Péter, Nádasdy Ádám, Orbán Ottó, Parti Nagy Lajos, Rakovszky Zsuzsa, Somjó György, Takács Zsuzsa és Váradi Szabolcs. Elmondta Bodnár Erika, Mácsai Pál és Máté Gábor. A felvételt készítette Táncos Tamás és Maksai Helga. Zenéjét összeállította Gebauer Mária. Szerkesztette Zelki János. Rendezte Lehocki Orsolya.

0: A felvétel 2006-ban készült, és legutóbb 2006. június 2-án hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló.
1: Hétről hétre különleges vendégek.
2: Óriási csaták.
3: És persze rengeteg nevetés vár mindenkit. De a tét viszont változatlan.
1: Ki tud többet Magyarországról?
4: Szerintem az én csapatom.
1: Majd meglátjuk.
3: Készen állnak az új évadra?
5: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Pontosan 18 órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. A tervezetnél korábban már ma újraindulhat a termelés a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjában, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, az újraindítást a paksi építkezés előrehaladása és a Duna víz szintjének emelkedése teszi lehetővé. A hónap eleje óta csak a második blokk két turbinája működik teljes kapacitással, mert a folyóvíz szintje nem biztosított elegendő hűtővizet. Előzőleg a honvédelmi miniszter arról számolt be, hogy a vártnál gyorsabban halad a dunai fenékküszöb építése Pakson, és a vízszint emelkedik. Ruszin Szendi Romulus elmondta, a bárkákból minden vizet kiszivattyúztak, azok süllyesztése befejeződött. A Duna jobb partján a vízhozam és a már megépített fenékküszöb biztosítja a vízszintet az atomerőmű biztonságos működéséhez. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a Baross Gábor terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból olyan korszerű elővárosi vonal jön létre, amelyen gyorsabban és sűrűbben közlekednek a vonatok, és ahol lehet, megépül a második vágány is. Irán még nem áll készen a megfelelő alkura. Így vélekedett az amerikai elnök egy dél-karolinai kampánygyűlésen. Donald Trump hozzátette, jelenleg nem is tudja, kivel kellene tárgyalnia. Az elnök továbbra is amerikai területnek tekinti a hormuzi szoros térségét. Közben az iráni külügyi szóvívő a nemzetközi jogba ütközőnek nevezte azt, hogy az Egyesült Államok a napokban gazdasági hadviseléssel fenyegette meg Iránt. Felborult egy illegális bevándorlókat szállító gumicsónak Tunézia partjainál. Egy embert sikerült élve kimenteni, többen eltűntek. A szerencsétlenséget valószínűleg a rossz időjárási körülmények okozták. Bár Tunézia 2023-ban több százmillió euró értékű megállapodást írt alá az Európai Unióval az illegális migráció visszaszorításáról, az észak-afrikai ország továbbra is a migránsok fontos kiinduló pontja, mivel mindössze 145 kilométerre fekszik az Olaszországhoz tartozó Lampedusa szigetétől. Borókkal és zenével várja a közönséget a Szent György hegy matiné a Badacsony melletti Tanúhegyen szeptember 5-én. Az őszköszöntő rendezvényt idén 16 helyszínen tartják. A szervezők kiemelték, a csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pinceként várnak mindenkit. Lesznek borkóstolók, kis koncertek, piknik és tűzsó. 76 éves korában meghalt Lakatté Károly sportújságíró, labdarúgó szakíró. A Szepesi és Ezüstgerei díjas újságíró, a Magyar Sportújságírók Szövetségének életműdíjasa a Népsportnál kezdte hírlapírói pályáját, majd a Képes Sport és a Nemzeti Sport munkatársa, rovatvezetője volt. A Nap TV-nél műsorvezetőként, 2009-es megszüntetéséig pedig főszerkesztőként dolgozott. Számos nagy sikerű könyvet írt, köztük a legendás labdarúgóedzőnek emléket állító Apám regényét. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a derült napos idő holnap is, reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. Ma legfeljebb délnyugaton számíthatunk egy-egy záporra, holnap nem várható csapadék. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap napközben 24-30 fok várható. Hírekkel legközelebb 20 órakor jelentkezünk.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Műhelytitkok a közelmúltból. Domokos Mátyás műsora. Tandori Dezső, Arthur Rimbaud a sivatagban forgat.
1: Boldogabb korok számára minden bizonnyal felfoghatatlan paradoxonnak tűnik majd a mögöttünk lévő évtizedek egyik irodalomtörténeti realitása, hogy fiatal, induló költők indulásának az ideje azzal telik el, hogy nem indulhatnak. Pedig évtizedeken át közös sorsa volt ez a fiatal tehetségeknek, és ebben a közös sorsban kitüntetett szerep jutott, negatív szerep, fekete szerep persze, Tandori Dezsőnek. Első kötetének legkorábbról dátumozott verse, A kert, 1959-ben íródott, az első kötet a nevezetes töredék Hamletnek csak 9 év múlva, 1968-ban jelenhetett meg.
2: Tandori Dezső, kert. Hogy felszökött a napsütésre tüzes vasak alatt a kert? Hogy izzott még a füvek éle? Most, mint a füstfutkos a földön, a sötétségbe zárt világ. Nincsen emlék. Lúgos sötét marja a tárgyak felszínét, mint a hámozott dió nedve beleevődik mindenedbe ez az árkoló, keserű, eredendő feketeség. És futsz, és rászakadsz a rácsra, hogy megvetemedik a tested, rozsdája arcot tetoválja, fémes virágok és keresztek. A pusztulást arcodba zárták, rázott kerted fekete rácsát.

0: Ez a 9 év persze nem a horáciuszi nonum prematur 9 esztendeje volt, hanem az esztétikai, ideológiai és politikai tiltásé. A mindenetbe beleevődő, eredendő feketeségnek szólt, hogy a vers szavait idézzem. De honnan lehetett tudni, hogy ez nekünk nem kell, ha olyan tilosárú volt, ha olyan szigorú behozatali tilalom alá esett, mint a Coca-Cola, vagy hogy nemesebb példákat is mondjak, mint az atonális zene, vagy a nonfiguratív festészet, vagy Heidegger filozófiája, akinek az eszméivel egyébként ma naponta gargarizálnak az egykori tiltók és gondolatfináncok.
1: A töredék Hamletnek kötet címét az utolsó szóig vállalom, és meg annyi elemét ma is folytatódni érzem, sőt, az a benyomásom, hogy számomra most hitelesült igazán az a kötet, mert az akkor metafizikainak nevezhető szellemi valóságai most mint egy testi valomban aktualizálódnak. Ezzel függ össze a lefogyás, az alig létezés, amely persze hát nagy aktivitásokat nem zár ki. A Töredék Hamlet című kötetnek nem ez lett volna a címe. Nem olyan régen elhangzott egy gondolatébresztő megállapítása, az én szerény munkásságommal kapcsolatban az, hogy vizsgálni kellene, miért egyenetlen például. Erre én gyenge érvként azt mondhatnám, hogy az élet is egyenetlen, meg az is egyenetlen, hogy ebben nem értünk egyet például, vagy pedig az is egyenetlenség, hogyha valaki elfogadja önmagánál ezt. Még mindig gyenge érv volna, hogy Szépernő is egyenetlen volt, és mindenki a saját fajtájának örül, tehát Szépernőt, vagy akár a Linda Perry énekesnőt én ezért kedveltem meg, most értékkülönbségeket figyelembe véve, de a bonmóm az lett volna a vicce erre, hogy egyetlen lett volna a kötet címe, egyetlen, és erre a kiadó akkori igazgatója azt mondta, ne. Adjuk össze a két szót, egyetlen és ne az egyenetlen. Ez volt tehát a Töredék Hamletnek című kötet és a jó magam pályának indulása.
0: Azt hiszem, ezt én is először hallom, és ez is azt mutatja, hogy érdemes időnként visszatekinteni az elmúlt időbe, a jelen időből, mert a te indulásodnak a nehézségeit, és egyáltalán azt az akadálypályát, amit neked meg kellett futnod, enélkül ma se láthatnánk tisztán, akkor pedig el volt előlünk takarva és függönyözve. Ilyen szempontból is rendkívül tanulságos, mert sok minden megvilágosodik belőle, első kötetednek, a Töredék Hamletnek a visszhangja. Egy általános megdöbbenést fejezett ki és fogalmazott meg, méghozzá nem akárki legelőszörre, hanem idősebb költőtársad, aki téged nagy tehetségnek tartott és könyvelt el, még ebben a kritikájában is, Vas István cikkére gondolok, aki a Népszabadság 1969. március 15-i számában foglalkozott a könyveddel, és egy másfajta költészetfelfogás és ízlés nevében filozófiai értelemben tette ki a maga kérdőjeleit, amikor Antonioni Nagyítás című filmjére utalva azt mondta, hogy hát ez tulajdonképpen tenisz, ütő és labda nélkül.
2: Antonioni nagyszerű filmjének, a Nagyításnak, Blow Up, remélhetőleg Budapesten is meg lehet majd nézni, a vége felé van egy jelenet. A hajnali szürkületben egy pályán bohócszerű maskarák, férfiak és nők teniszeznek, ütő és labda nélkül. Ezt a kísérteties teniszbalettet, amióta láttam, sokszor juttatja eszembe bizonyos fajta modern művészet. Senki sem olyan élesen, mint Tandori Dezső első kötete a Töredék Hamletnek. Tandori Rilkéből indult ki, és Pilinszkit folytatta. És ezt nem a hatás kimutatásáért fontos megemlíteni, inkább azért, ami útközben elveszett, a labda és az ütő, a tárgy és az alany, a világ. Vagy fogalmazzunk óvatosabban, az élmény és a személyiség. Azt remélem, hogy aki ilyen tökéletesen tudja a tenisz mozdulatait, előbb-utóbb csak kedvet kap hozzá labdába ütni levegő helyett. Tandori egy utat végigjárt könyörtelenül és következetesen, és ezen az úton már kisebb tehetséggel semmiképpen sem érdemes elindulni. Ha egyéb szerepe nem volna kötetének, pusztán ezért is nyeresége költészetünknek.
0: De ez nagyon pontosan kifejezte, azt az általános érzést, hogy itt valami olyan radikális fejlemény jelentkezik a magyar költészetben, amely talán nem is költészet már. Olyan mértékű határsértése mindannak, amit költészetnek hittünk, gondoltunk korábban, hogy ezzel a kritika a hivatalos természetesen nem akart, a nem hivatalos pedig nem tudott mit kezdeni abban a pillanatban.
1: Ha már filozófusokat emlegettünk, az általam éppen az ismert fejlemények következtében is későn megismert Wittgenstein mondja azt, hogy a szubjektumunk, tehát teljes valónk sosem körüljárható akármi, hanem határ. Határa az ismertnek és az ismeretlennek, tehát állandó köztes állapot átjárja az, amiről tudjuk, hogy van, és átjárja az, amiről nem tudjuk, hogy van. Talán az én költészetemben, és ez most jut eszembe a beszélgetés termékenyítő hatására, túl sok volt a nem ismerhető elem, tehát a határnak esetleg nagyon sok részlete áttetszett a túloldalról. Ezért a korábbi ízlés elvek, vagy pedig beidegzések bajosan tudtak vele mit kezdeni. Most Vas István szerepére visszatérve itt, nem azt akarom említeni, ami most marginális jelentőségű, hogy később milyen nagy erővel és elánnal igazolta és tette elfogadhatóvá a költészetemet, például a Ragasztás diadala, ha jól idézem, című dolgozatában, meg hogy milyen lirikusi kölcsönviszonyba keveredtünk egymással. Ez más beszélgetés tárgya lenne, de hadd tegyem hozzá, hogy amit szintén kevesen tudnak, Vas végső soron nagyon korrektül járt el, abból a szempontból nézve most, hogy mikor az én matériám először Kormos István jóvoltából az első ének című antológiában bizonyos részletekben megjelent. Annak előtte, mivel Magyarországon túlzottan nem kapkodtak érte az Újvidéki híd című folyóiratban, akkor ugye Bori Imre, később Bányai János, Ács Károly megtámogatásában, valamint Albert Pál és Kormos István révén Londonban, Párizsban is ismerté vált. Na most Vas István a kritikájában ezt említette, hogy London és Belgrád között nagy visszhangot keltő. Ez természetesen abban az időben kínosabban hathatott, mintha ma egy akadály zsokéról, aki lengyel származású és Franciaországban lovagol, és sosem nyert meg egy aranykupát Cheltenhamben. Azt mondják, hogy tulajdonképpen miért nem hagyja abba a lovaglást, meg nem is ő neki kéne vinni ezt a lovat, és amikor megnyeri a kupát, akkor hát ugye me a kupa van, me a kulpa, ugye? De most ez nem ilyesmi, ez abban az időben esetleg tragikusabban hathatott. Én ezt nem érzékeltem, tény az, hogy nagyon sokáig nem jelent meg utána az általam sárga könyvnek nevezett műegyüttes, de erre majd térjünk vissza azután. Vicces adalék még, hogy Ottlik Géza, aki nekem mesterem volt, mint ahogy például én Vas István köréhez nem tartoztam, Ottlik Géza, aki mesterem volt, Nemes Nagy Ágnessel, bizonyos értelemben Mándi Ivánnal, Mészőjel, Kálnokival, Jékelivel egyetemben. Tehát Ottlik Géza váltig állította köröm szakadtig, ezen még Vas Pista is nevetett, hogy ez egy kitűnő kritika volt rólam. Ez most egy parányi adalék Ottlikhoz.
0: Pálya kezdetednek a szellemi nyomvonaláról beszéltünk, de beszéljünk egy pár szót a hivatalos útról is. Hiszen ahhoz, hogy egyáltalán kritikák szülessenek a könyvedről, szükség volt arra is, hogy azon az akadályversenyen, amit a irodalom bürokráciája képviselt, legalább kielégítő eredménnyel átvergődjél. Legjobb emlékezetem szerint, amikor megjelent a töredék Hamletnek, akkor a kiadóban az a benyomás alakult ki, hogy ezt a költőt továbbra is támogatni kell, és legjobb emlékezetem szerint Illés Endre kötött is veled szerződést az újabb kötetedre. Én azt, hogy kettőtök között miről esett szó és hogyan, nem sokat tudok.
1: Nem olyan rejtélyes, nagyon érdekes, és ez olyan, amit Aramis vagy Athoszi minőségemben is el tudok mondani, bár nevekkel dobálózni pontosan így nem szeretek. A következő történt, amikor Kormos István beválogatott engem az első énekbe, ő válogatott be, akkor Illés Endre el akarta indítani, csúnya szóval élve, a fiatal költők kiadását a Szépirodalmi Kiadónál, és érdeklődött, mivel ő prózaíró volt, hangsúlyozom, általam tisztelt prózaíró, érdeklődött Kormos Istvánnál, Vas Pistánál is, hogy kiket lehetne. Rövidre fogva az én nevem is előjött, és ebből lett a Töredék Hamletnek című kötet. És akkor mondta Vas Pista azt, hogy ennek a matériának meg kell jelennie ahhoz, hogy megbírálható legyen. Ő tehát nagyon korrektül járt el. Én tudtam, hogy ő meg fogja bírálni engem, ezért nem ért meglepet ilyes módon, és nem is fogom fel a dolgot, nem tragikusnak, bár hogy kellemetlen folyamányai voltak, az bizonyítja azután, az általam sárga kötetnek nevezett, és akkor A. Rembo a sivatagban forgat címmel elindult kötet sorsa. A kiadás bár már nagyon közel volt a konkrét megjelenés remélhető dátuma, egyre húzódott, és végül Illés Endrével beszélgetvén ő elmondta, hogy ez a kritika valamelyest kellemetlenül érintette őt, és egy televízió műsorában lépnék fel, mondotta ő, akkor meglepő módon egészen meredeknek nevezhető avantgárd verseket, például táblára felírhattam volna képletverseket, ezeket Illés Endre engedte volna, tehát azért mondjunk bizony szépeket is némelyekről, és akkor én voltam az, aki ilyen szempontból formailag elszabadította a poklot, mert akkor volt ez a pontosan az egyetlen szó és cím jegyében, volt ilyen felfogásom, ami ma már a világgal jobban harmonizál, tehát a evidencializmus és egyéb jegyében, amikor is a világ történeteit élem át, és járok kelek, ugye, megállok, hogy szépen ő mondaná, de akkor én nálam ez elképzelhetetlen volt, hogy fellépjek a televízióba, sok személyes oknál fogva, én valamit halandzsáztam, hogy miért nem, és valószínűleg Illés Endre köztörvényesen megbántódott ezen, lévén, hogy ő engem arra biztatott, hogy vágjak vissza Vas Pistának a kritikájáért, illetve cáfoljam meg Vas István érveit. Valószínűleg, hogy Illés Endre engem még gyávának is tartott, hogy ezt nem merem megcsinálni, holott ezt én nem irodalom politika vagy irodalom történeti szempontból, merőben magánemberi okoknál fogva nem óhajtottam akkor szereplést, ami mostanság már nem gond.
0: Most mi látszott ebből a másik oldalon? Én a következőket tudom ehhez hozzátenni, amit szintén most hallok először, majdnem 30 esztendővel azután, hogy megtörtént. Mi tudtuk azt, hogy Illés Endre a könyved lektoraival, az első könyved és a második kéziratod lektoraival teljes egyetértésben, szeretettel szerződést kötött az Arthur Rembo a sivatagban forgat, tervezett címmel készülő második kötetedre. Sőt, úgy emlékszem, külön kért arra téged, vagy legalábbis nekünk ezt mondta, hogy ne is várd meg, amíg összeáll az anyag, őt annyira érdekli, izgatja, hogy mit csinálsz, hogy küldd el kisebb adagokban. És el is küldözgettél neki néhány csomag verset, néhány verskvantumot, ugye, hogy az atomfizika nyelvén szóljak, és ezeket továbbította Illés aztán a szerkesztőségnek, végül összeállt a Rembo kötet anyaga. Kenyeres Zoltán, kollégánk és barátunk megszerkesztette, és lekerült a nyomdába. Közben történt valami, amit mi nem tudtunk akkor, hogy valamilyen oknál fogva, amelyet földeríteni ma már valószínűleg nem lehet, a nyomdába adott kézirat másolatát a kiadó, Isten tudja milyen nyomásra, eljuttatta a Népszabadság kulturális rovatvezetőjéhez, aki írt erről egy olyan lektori jelentést, amely személyi vonatkozásaiban nem volt bántó, de esztétikai értékelésében azt határozottan leszögezte, hogy ez a kísérlet kívül esik a költészet határain, még az kísérletező költészet határain is kívül van.
2: Tandori Dezső verseiről. Érdekes kísérlet lenne Kenyeres Zoltán megmagyarázásával együtt megjelentetni Tandori verseit, s szavazásra bocsájtani, már a megjelenés után, a kiadhatóság kérdését. Ha az ilyen kísérletek kis pénzbe kerülnének, akkor végre lehetne hajtani őket. De mivel nagy pénzbe, s nem is egy magánkiadó pénzébe kerülnek, a kísérlet lefolytatását nem javaslom. Kenyeres Zoltán igen színvonalas lektori jelentése arra hivatkozik, hogy József Attila szerint a költészet logika, de nem tudomány. Ám e hivatkozás lényegéhez tartozik, hogy a költészet művészet. Tehát olyan logika, amely művészet és nem tudomány. Viszont Tandori verseiben, illetőleg a benyújtott versek többségében nem tudom felfedezni azt a művészet logikát, ami nélkül nem vers a vers. 1970. augusztus 22-e. Pándi Pál.

0: Ezután történt az, hogy Illés Endre behívott a szobájába, és fehér arccal közölte velem, hogy Tandori Dezső kötetét rosszul ítéltétek meg, ez nem megjelentethető. Vissza kellett kérnie a nyomdába. Kenyeres Zoltán éppen Londonba tartózkodott, de amikor hazajött, néhány kéttel később neki is elmondta mindezt. Mi harcoltunk, amennyire egyáltalán harcolni lehetett ez ellen az appelláta ellen, de ezt tudod, olyan volt, mint amikor egy futballmérkőzés eredményét megóvják napokkal a meccs után, vagy hetekkel a meccs után, és ennek az óvásnak maradt egy írásbeli dokumentuma is. Illés Endre hozzájárult ahhoz, hogy írjunk egy följegyzést a kiadói főigazgatóságnak, amely följegyzés mint esztétikai problémát, amely az ország irodalmi közvéleményére tartozik, tegye lehetővé a nyilvános megtárgyalását, aminek alapja a kiadás.
1: Feljegyzés Tandori Dezső új verses kötetéről. Részletek. Az irodalmi világ egybehangzó ítélete szerint Tandori Dezső a legjelentősebb és a legfigyelemre méltóbb tehetség a 60-as években jelentkezett fiatal költők között. Olyannyira, hogy tehetségének híre és előlegezett hitele évekkel megelőzte nyilvános bemutatkozását, amely egyébként indokolatlanul váratott magára, és Tandori személyétől függetlenül, mint szimptóma, bizony jó néhány költő tudatában zavarta a bizalom elmélyítését célzó irodalompolitikai törekvések jóhiszeműségének akusztikáját. Sokak szemében öncélú formai játékok, legfeljebb nyelvi leleményre való játékos ötletek és vers imitációk sorozatának tűnhet Tandori kísérlete. Olyan kísérletnek, amelyben nem szabad közpénzt befektetni. De hát, vethetni ellene más valaki, nincsenek-e jelen kulturális életünkben, s ugyancsak közpénzen, a Tandorijéval rokon tartalmú kísérletek, például a zenében vagy a galériákban? Mert tagad

verseiért, letrista, kubista verseiért, meg Kassák egész életművét. Átlépje Tandori Dezső kísérlete a kézirat legexponáltabb darabjaival a határait annak a szabadságnak, amelyet művelődés politikai irányelveink biztosítanak a művészi kísérletezés a különböző stílus irányzatok érvényesülése számára. A kérdést azért érdemes egyáltalán felvetni, mert Tandori kéziratának még közvetve sincsenek olyan politikai, ideológiai tartalmai, amelyek adminisztratív beavatkozást követelhetnének. Viszont gondolnunk kell arra, hogy az igen és a nem az állami könyvkiadás szituációjából ebben az esetben nem csak a hazai irodalmi élet számára, de Londontól Belgrádig szimptomatikus erővel fogja jelezni irodalompolitikánk elvi gyakorlatát. A kötet anyagának jó része ugyanis megjelent már az Újvidéki Hídban.

0: Természetesen ennek az égvilágon aztán semmi gyakorlati haszna nem volt, és amit még hozzátehetek, ez is megmaradt néhány sor. A kiadó 1970-es évi munkáját összefoglaló és a minisztériumnak szánt jelentésében ez az ügy már a következőképpen szerepelt.
1: Tandori Dezső, Arthur Rimbaud a sivatagban forgat. A magyar nyelvű absztrakt költészet legfigyelemreméltóbb fiatal tehetsége, Tandori Dezső új kötetében a művészi kísérletezésnek olyan szakaszába lépett, amely elvileg érintette a kiadó mecénási szerepét.
0: Most ami innen következik, azt az igazgató kihúzta.
1: A kiadó éppen ezért a kiadói főigazgatósághoz fordult, és egy feljegyzésben jellemezte Tandori Dezső új kötetét, felsorakoztatva azokat a művészetfilozófiai és irodalompolitikai okokat, amelyek a kiadás mellett szólnak, és ugyanakkor a lehetséges ellenvetéseket is. A kiadói főigazgatóság nem tartotta összeegyeztethetőnek a kiadó mecénási szerepével a kötet megjelentetését, ezért...
0: Idáig a húzás, ez ki van húzva.
1: A kézirat megjelentetéséről le kellett mondanunk.
0: Vagyis a jelentésből hiányzik annak a dokumentálása, hogy mi történt voltak éppen. Mit tudsz ezekről te?
2: Hát ezekről semmit. Ez most számomra volt merő újdonság. Az idő sürget bennünket, ezért összefoglalom azt, hogy mit tudok a kötet további sorsáról jó magam. Az történt, hogy Vas Istvánnal ezek után összebarátkoztunk, és egy darabig össze is jártunk. És ennek során a sárga kötet, én így nevezem, tehát a megbuktatott Arthur Rimbaud kötet leendő sorsáról értekeztünk, és Pista bizony nagy lelkesedéssel próbált segíteni, és annyiban segíteni is tudott, hogy körülbelül 1970-71 fordulóján, ha jól emlékszem, módot nyitott nekem, hogy irodalompolitikánk egyik vezető személyiségével találkozom. Ez volt életemmel az egyetlen pont, tehát hogy szoktam mondani, hogy Moszkvában sosem jártam, de Acéllal egyszer beszéltem az életbe. Én, mint Atosz, adok ezekre a formaságokra. Egyszer. Ennek során volt egy jó indulat megnyilvánulás, amely biztatott, hát ez azután annyiban testesült meg, hogy a kötet így is csak 3 év múlva jelent meg. Ő utalt engem át akkor a magvetőhöz, így kerestem fel akkor Kardos Györgyöt, és adtam le ott a kötetet, amelyet akkor Zsámboki Mária, Köncöl Csaba és Radnóti Sándor gondozott hatalmas elánnal. Ők sem tudtak többet tenni, mint hogy 3 év múlva a kötet megjelent. Nem egészen a régi alakjában. Vas Pistában megbeszéltük, hogy mi az, amit esetleg hagynék ki belőle. Ez később azután Bojtár Endre egyik tanulmányában jelent meg, a Repülőgépes vers, valamint a Mennyezet és a padló című kötetben néhány Totó vers és egyéb. Még gyorsan hozzá tenném ehhez azt, hogy a kötet címét nem tarthattuk meg, ebben maradtunk Vas Pistával, hogy legyen valami más, és akkor a talált tárgy, mint Objet Trouvé, nálam erőteljesen szerepelgetett, akkor elől volt, és

0: Így József Attilának ezt a mint találtárgyat visszaadja, stb. Sorát változtattam a változtatandók érdekében. Gyorsan hozzáteszem, én ezt megalkuvásnak vettem, mint Atosz akkor magamtól, és csak bámulom, hogy milyen gyönyörű pályát fut be modernista körökben József Attila, mint körneve is, és egyéb, és milyen nehéz lehet nekem, hogy én magamnál ilyesmikre olyan érzékeny vagyok, hogy ezt tulajdonképpen gyávaságnak tartottam, hogy József Attila címet adtam, holott József Attilát én is nagyra tartom, és büszkén viselem ezt a címét.
1: Az indulás lehetetlenné tételének a történetéhez hozzátartozik, hogy az Arthur Rimbaud kötet anyaga abban a formában, hogy a költő elképzelte, és akkor, amikor szerette volna, és amire az ígéret szólt, 1970-ben nem jelenhetett meg, hanem mint egy giliszta, amelyet egy ásó összevagdal, ugye különböző helyeken és különböző kötetekben hosszú évekre elosztva látott napvilágot. Tudnélik, a talált tárgy megtisztítása 1973-ban jelent meg, a következő, a mennyezet és padló pedig 1976-ban. Na most, hogyha lesznek majd a jövőnek olyan irodalomtörténészei, akik azt is figyelemre méltatják, ami ezeknek a könyveknek a kritikai visszhangját jelenti, azok meglepődéssel fogják majd tapasztalni, hogy a Pándi lektori jelentésében megfogalmazott ellenvetések hogyan hullámzanak végig a megjelent kritikában, kritikák egy részében, évekkel később. Alapmegállapításokról van szó, tehát ilyenekről, hogy ebből a költészetből a vers maradt ki, semmi más, csak a vers, hogy olyan dolgokat ír meg Tandori Dezső, amelyeket senki nem gondolt még el soha, de ilyen rosszul se írt meg soha senki, aztán, hogy természetesen ez nem tartozik, nem vonható a szocialista líra fogalom körébe, de a hagyományosba se, és így tovább, és így tovább, sőt volt egy olyan harcos megjegyzés is, 1974-ben a Kritika című szakfolyóirat hasábjai.
2: A líra logika, figyelmeztet József Attila. De a logika nem líra. Ezekben a szövegekben a logikai kalandról mindannyiszor kiderül, hogy már csak játék, szükségképpen komolytalan látszat csupán. Szövegei azt a vallomást tartalmazzák, hogy a költészet lehetetlen. Következetessége azonban nem emberi következetesség, megállapodása kiürülésnél. Nem azt mondjuk, hogy kiürülés nincsen, hanem azt, hogy nem kell lennie, s hogy ne legyen, azért vagyunk mi. Más következetességet és másfajta radikalizmust szegezünk szembe az övével. A történelemét, az emberét. Rajtunk múlik, hogy azt az alternatívát, amelyet Tandori szövegei kifejeznek, a valóságban majd áthúzza a történelem.
1: Ezeket a sorokat olyas valaki írt, aki ma lelkes szabadságőr.

0: Elhangzott Műhelytitkok a közelmúltból, Domokos Mátyás műsora. Tandori Dezső, Arthur Rimbaud a sivatagban forgat. Közreműködött Péter Ferenc és Revicki Gábor, zenei munkatárs Dobozi Borbála, technikai munkatársak Kis Tamás Csilla és Kónya Csaba, szerkesztő Albert Zsuzsa, rendező Markovics Ferenc.
1: A felvétel 1994-ben készült, és legutóbb 2007. február 28-án hangzott el a Magyar Rádióban.

Hallgatóink a Világíron című műsor utolsó darabját hallják. Hamarabb ér véget a sorozat, mint terveztük, a 7. résszel, s nem a 12-kel. A sorozat eddigi részeiben 6 íróról készítettünk portrét. Botó Strauss-ról, Kondrotaszról, Milorad Pavicról, József Skoreckiről, Bohumil Hrabalról és Bret Ellisről. Már készítettük elő a további műsorokat Salman Rushdie-ról, illetve Inger Christiansenről, amikor kiderült, hogy a pénz elfogyott, s így elfogynak a műsoraink is. De akár van sorozat, akár nincs, e félig komoly, félig játékos kérdést, hogy kinek adnánk az irodalmi Nobel-díjat, továbbra is fel fogja tenni magában minden olvasó, minden jó regényt vagy jó verses könyvet olvasva. Az utolsó portrénk Tandori Dezsőről készült, mivel Rácz Péter, aki költő és műfordító, egyebek közt Martin Buber és Søren Kierkegaard magyar fordítója, neki ítélni az irodalmi Nobel-díjat. A műsorban másik beszélgető partnerem Szilágyi Márton, irodalomtörténész kritikus.

0: ennek a sorozatnak az első műsorától kezdődően fönnállt annak a veszélye, hogy az az ember, akit megkérek arra, az az olvasó, akit megkérek arra, hogy ajánljon valakit ebbe a játékba, az irodalmi Nobel-díjra, az egyszer csak egy magyar íróval áll elő, és nem követi az én logikámat, miszerint ez egy világirodalmi sorozat, és különböző nemzetiségű, de nem magyar írókról készítünk portrét. És különös módon úgy tűnik a sorozatnak az utolsó műsorában került erre sor, mert te azt mondtad a fölkérésemkor, hogy nagyon szívesen, és ugye Tandori Dezső lenne az az író, akinek te a Nobel-díjat adományoznád, ha erre módod volna. Miért?
1: Hát, hogy a bevezetőhöz kapcsolódjak, ő a magyar irodalom és a világirodalom része. Nem tudtam, hogy a nem magyar irodalom körében kell keresnem egy szerzőt. Azt viszont gondoltam, hogy én elsősorban talán egy költőt akarnék most itt bemutatni, illetve nem bemutatni, mert mindjárt ismerjük Tandori Dezsőt, hanem neki adni irodalomból a Nobel-díjat. Azt hiszem, hogy csak a megérzésem, meg az érzéseimre alapozom ezt. Nem vagyok Tandori szakértő, de mindazt, amit olvastam tőle, azt nagyon szerettem. Én elsősorban a költő Tandorit, Tandorinak a verses köteteit ajánlanám, és elsősorban azok közül is néhány régebbit. A Töredék Hamletnek, amely kötet a 60-as évek végén jelent meg, nekem a 70-es évek legelején került a kezembe, és egy pillanat alatt világos lett, hogy elsötétült előttem minden, vagyis hogy teljesen megéreztem, lehetett olyan 71-72-ben, hogy ez valamilyen fantasztikus költészet. Nekem nagyon tetszik, hozzám közel áll, szeretem, valami ilyesmit lehetne talán nekem is művelnem. Tehát a Töredék Hamletnek és a második kötet, a sárga kötet, a egy talált tárgy megtisztítása. És az elsőről rögtön annyit, hogy olyan kész költőként jelenik meg ebben Tandori, és az a költészete, hogy nyomát sem találjuk benne a első kötetesekre, vagy kötetekre jellemző bizonytalanságnak. Minden nagyon tömören benne van már. Az első kötetet egy képpel lehetne úgy tekinteni, mint valamilyen mag, amely aztán kibomlik, és valami nagyon dús, bőtermésű növényt hoz, amely magról még csak azt láttuk az első egy-két kötetről beszélek most, hogy ez egy nagyon szép, kemény mag. A második kötet már elkezdi ezt kibontani.
0: Hogyha vissza tudsz emlékezni erre a 70-es évek elejei olvasásra, akkor mi volt számodra az, ami leginkább kiemelte, tehát amitől elsötétült, vagy megvilágosodott hirtelen minden?
1: Talán az, hogy teljesen modern lírának számított az, amit ő csinál, tehát nem kapcsolódott első ránézésre, akkor azt még elég nehezen lehetett észrevenni, hogy tulajdonképpen mi mindenhez kapcsolódik. Akkor fogalmam se volt, hogy mondjuk az újholdasok köréhez kapcsolódik személy szerint és költészetében leginkább, legalábbis ami a költői indulását illeti, tehát Nemes Nagy, Ottlik, Mándi. Ezt akkor egyáltalán nem lehetett tudni, egész egyszerűen ezek a versek modernek voltak, szinte sütöttek, talányosak voltak. Azt kell mondjam, hogy tulajdonképpen szerencsére még sok versét az első kötetből nem értem, mert nem igényli azt szerintem, hogy más szavakkal is teljes mértékben elmondható legyen. Nem is helyettesíthető be más szavakkal, ezek a versek olyanok, amilyenek. Tulajdonképpen ő a későbbi műveiben bontja ezt ki. Tehát nagyon érdekes volt ez a mindentmondás, és rendkívül szűkszavon mindent mondás ebben mondjuk Pilinszkihez hasonlít. 60-as évek végén, 70-es évek elején vagyunk, abban az időben, amikor hát a költészetben is, képzőművészetben is, a színház egy bizonyos ágában, most itt a Halászszínházra gondolok, erőteljesen jelentkezett az elnyomás, vagy az elhallgatás ellenére a neo-avantgárd. És hát a második kötetben, egy talált tárgy megtisztítása című kötetben már számos olyan vers van, amely avantgárd jelleget mutat. ezt inspirációnak tekintettem magam számára, de úgy gondoltam, hogy ez valami egészen más, mint mondjuk a költészetnek a népi hagyományon alapuló ága. Ez sokkal frissebbnek tűnt, eredetibbnek tűnt. Egész egyszerűen az első kötetes költők között Tandori valami unikum volt.
2: Omázs. Kiszedi össze váltott lovait, ha elhultak, kiveszi a nyakába. Kiteszi meg még egyszer az utat értük, visszafelé, hiába. Kardél nyargalásod két oldalán, még ketté szelve is, ez állatok hozzád lassult múlásukkal bevárják, amíg kidől utolsó hátasod, most még nem deszkaföldes álruhásan, visszanézhetnél e hűlő vetésre, hogy zokogás kockázzon koponyádban, kopogjon tört szemük dióverése. Töredék Hamletnek. Így egyetlenné el nem gondolás tehet csak. Minden megközelítés már önmagától tünékeny, mérték, melyet mindig saját változása teremt meg, oly síp, mely csak saját hangjára szól. Ó, te álhatatlan odaadás, te, kit már egy porszemnyi át nem szitált idő megül halálosan. Második töredék. Ó, ismétlődés, szívszorultod is mind csak való, mindig csak változat még. És készületlen bennünk, amiről, hogy készen érhet minket, elhihetjük. Majd, ha magunkra nyitnak, kizuhanni, s már nem magunkon át. Harmadik töredék. Szárnycsapásokként így a folyton egy helyben maradó teret másolva át, visszájává, reményé, egyetlen teljes maszkunkat talán a már halál után itt olyan közelre hozza, hogy már mozdulatlan színünk eléri. Első koan, tőled távolabb-e, hozzád közelebb-e, tőled se, hozzád se, távol se, közel se. Há királyfi, mostoha apja előtt. Elgondolásaim nem oly titokzatosak, sokkal nyilvánvalóbban félrekezelnek. Például nyugtalanítóbb, hogy közben kezdődik majd, és egybe mosódik a kettő. Egy még túl, jobb már két, de visszakeresnek onnan is. Jobb lesz itt is ugyanolyan kevés.
0: Nagyon különös, hogy később milyen nagy fontosságot kap az ő munkáiban a különböző mestereknek, az elődeinek az állandó emlegetése, idézése, különböző témáiknak az újraírása, akár olyan módon, hogy tanulmányokat írt róluk, mint a 80-as évek elejei Ottlik reneszánszhoz nagyon nagy mértékben hozzájáruló Ottlik tanulmányokat, vagy ugyanilyet írt Szépernőről. Egyáltalán, hogy Szépernő olyan rangú írónak számít ma, ami ennek az nagyon nagy részben valószínűleg neki köszönhető. Talán ez Jékeli Zoltánról is elmondható kisebb mértékben, és így tovább, de hát nem csak róluk, hanem még nagyon sok mindenki másról, Kosztolányiról, a már általad említett újholdasokról, és így tovább, nagyon sok mindenki másról is írt minden műfajban.
1: A mestereknek egyik kötelessége, hogy új nemzedéket, új tanítványokat fedezenek föl, és őket segítsék. Itt most, ahogy említed, részben, és kis részben érdekes módon tulajdonképpen fordítva is történik a dolog, amennyiben a kitűnő tanítvány és a egyre inkább mesteri váló, azóta mesteri vált Tandori elkezdi szépen, szisztematikusan sorba emlegetni az ő mestereit, többek között olyanokat is emel magasabb rangra, általad említett Szépernőre gondolok, akit én sem tartottam Tandori említése előtt olyan súlyú költőnek.
3: Szépernőnek. Kitől kérdezte azt, mi vagy te, miért jöttél te, mi ez a te itt léted, kérded. A boldogság felé indultál, s attól mind távolabb, s távolabb jársz, mondod. Nem kérdik álmodat, tudod, nem áll miattad majd népgyűlés, sejem papíron tremolózó szónokokkal. De itt, csak erre a gépelődésedre is, ahogy ezt írom, 9 madár zajong kórust. De az etetést odakint rég abba hagyhatnám, mégis olyan jó azt tenni, amit úgy elszittunk, amíg muszáj volt. De olyan jól kinevetjük mi is a nagy összefoglaló kijelentéseinket, s kérdezzük, buszjegye, villamosjegye, ami célhoz visz. Elmentek és jöttek, és elmentek a hullámok, mint a némák, akik nem tudnak szólni, mondod. Te is megkérdezted volna hangodon, hová mentek ti hullámok, mint megkérdezték már magányosak naplementébe borult homlokkal. Csupa szegények vagytok ezen a hídon, mondtad, itt mentek, és tavasz lesz már, tudott-e, hogy örömünk van most. Igen, örömem van, ahogy az Erzsébet hídról lenézek a bokrainkra, hol a rigók ma is a lábam elé futnak. És vigyáztunk rá, valami fennmaradjon, ahogy bír, és amire, és amiért az itt léte, minket meg se kérdezve. És igen, amikor ez abba marad, nem lehet tudni majd, mi az, ami nélkülünk is folytatódik, ahogy velünk kettőnkkel itt, és kilencünkkel, és mindannyiunkkal.

0: nemzedéki különbségek azok mindig nagyon érdekesek a kortárs írók olvasása szempontjából. Annyiban legalábbis ugye, hogy más és más időpontban találkozik egy fiatalabb is, illetve egy idősebb generációhoz tartozó olvasó ugyanannak a költőnek a műveivel. Én, ha jól emlékszem, 1979-ben hallottam Tandori nevét először, akkor harmadikos gimnazista voltam, és némi szerencsémre Szigeti Csabának, aki már akkor Tandori rajongó volt, hallottam előadásait, így aztán az első kötet, amivel én találkoztam, az akkori legfrissebb kötet, a Még így sem című Tandori kötet volt, és csak jóval később, sok-sok évvel később olvastam azokat az első köteteket, amelyeket te emlegettél. És ugye ez a Még így sem című kötet a maga több száz szonettjével, meg annak a magánmitológiának az elemeivel, amelyek már abban az időben, amikor én elkezdtem olvasni, és attól fogva máig, bár változó módon, de mindvégig jellemzik Tandorit, azok ott már teljes mértékben jelen vannak, tehát egyrészt a madarak a lakásban, másrészt a játékmackók, a gomfoci bajnokság, és mindazok a kis elemek, amelyek egyrészt anekdotikus népi hőssé tették Tandorit, tehát hogy olyanok is tudnak róla és beszélnek róla, akik sosem olvastak Tandori verset. Másrészt pedig egy ilyen nagy talányt állított föl ezzel, én úgy gondolom, ugyanis egyrészt ezek természetesen versek, szövegek, de ugyanakkor ezeken keresztül egy életmód jelenik meg előttünk, és ez az életmód olyan kismértékben hasonlít a mi, az olvasó életmódjára, hogy éppen ezért a vele való szembesülés az egy állandó kérdést jelent, és ez szerintem így van máig, hiába változtatott ő közben az életmódján, hogy miért? Miért él így? Mit jelent ez az életmód?
1: Én azt gondolom, hogy Tandori nem egy arisztokratikus alkat, de persze király, ahhoz nem fér kétség, szóval méltóság a legmagasabb fokon van benne, de azt gondolom, hogy amikor felvette az első verebet, fogalma nincs, hogy hogy történt, akkor úgy tett, mint mindnyájan. Csak, mint mindenben, egy picit tovább, jobban és intenzívebben tette azt, amit ilyenkor egy ember tesz. Mint minden, Tandorinál itt is végletesítve van, tehát nem hagyta abba sem két nap után, sem két év után, hogy na most már elég. Tandori a verebeket a 70-es években és a 80-as években kezdte maga köré gyűjteni, és kezdett róla írni. Vagyis egy olyan irodalom történeti és irodalom politikai és politikai korszakban, amikor ez furcsa, gyanús és kicsit exaltáltatnak számított az ember, vagy így, vagy úgy elkötelezett volt, és akkor jön valaki, aki a madarai iránt elkötelezett, és arról nem által háromnál több verset írni. Legyintések és ajakbügyesztések és egyebek kísérték ezt, ahogy én emlékszem erre, hogy hát szóval ez egy kicsit már sok, ezt nem lehet. És én meg azt gondoltam, hogy egyrészt hát dehogy nem lehet, másrészt most épp ezért a tettér, tehát ami ennek a tettnek verebekről írni a jelentősége, ez az egyik, amiért én tulajdonképpen a Nobel-díjat neki adom. A következetességért, nézd, Petőfi a szabadságról írt, és a szerelemről, az természetesen egy sokkal hatalmasabb téma, és ő is megérdemelte volna a Nobel-díjat. Most egy olyan korban élünk, amikor valaki ezt húzza elő a varázs kalapjából, de hát az eredményt kell nézni, hogy egy költészetet produkált ebből, amely hát azért univerzális, ehhez mondjuk nem fér kétség.
2: Londoni mindenszentek. Londoni mindenszentek, Spéróval mit üzentek? Kell-e a régi kabátja, e tollal vár oda átra, vagy ha csupán halogatja, kalitkám egyre kiadja, jók-e az égi lakók így, támad-e támogató frígy? Nézem a gépen a szárnyat, ahogy len, föl, s le se járnak. Nézem, ahogy feketülvén, kékbe fehérül az örvény. Hallom, a gép robajával vinne, nem átra, magával. Integetek, fogy a vodkám, látom is így, ugye ott lám? Innen azért egyelőre nem illek az égi mezőbe, romlani kell, kiavulni. de kell-e a télre a holmi? Minden szentek, Spérót kérdem, amúgy az a vég volt.

0: 70-es évek elején, amikor megjelent Andori Dezsőnek az Egy találtágy megtisztítása című kötete, akkor Radnóti Sándor írt róla egy kritikát, kiemelt a kötet kapcsán egy olyan jellemvonást, amely azt hiszem, hogy végigkíséri Andori életművét egészen a mostanáig írt művekig, amit Radnóti úgy fogalmazott meg, hogy a líra alsó határainak a kitolása, a mindennapi beszéd, a hétköznapi embernek a beszéde felé. És ez azt hiszem, hogy különböző változataiban, az életmű különböző periódusaiban visszatért. Először talán egy ilyen reduktív módon jelent meg, aztán később egy szószátjárságban, a sok beszédben, ahogyan a mindennapi életben sokat beszélünk, és nem szépen formált retorikailag tökéletes mondatokat mondunk, ugyanúgy egy ugyanilyen sokat beszélő jelent meg az ő szövegeiben, vagy még a 90-es évekbeli szövegekben, mondjuk a Kopár Köldűs című kötetének a roncsolt nyelvezete, az írógép hibákkal teli nyelvezete. Ezek mind-mind fölfűzhetők azt hiszem erre a törekvésre, amit úgy lehet megfogalmazni, hogy próbáljuk kiiktatni vagy minimalizálni a hagyományosan költőinek, költészetinek értett dolgokat, vonásokat a költészetből.
1: Azt hiszem, hogy alapjaiban ez egy nagyon fontos megfigyelés, hogy Tandori különösen a találtárgy kötetben a hagyományos költői eszközök kiiktatása helyett egy újféle költészeteszményt igyekezett megvalósítani. Ez a fajta redukció együtt járt többek között a képverseknek a megjelenésével, egyáltalán az egész kötet kompozíció nagyon komoly átgondolásával. És az életmű egészében az a rendkívül nagyszabású paradoxon, hogy mindez a egyfelől valóban a kopársággal és a redukcióval jellemezhető költői nyelv meggyőződésem szerint többé-kevésbé felfogható hagyományos költői formák újrateremtéseként is. Tehát gondolok itt például arra, hogy ahogyan Tandori a 80-as években a szonettet újrateremtette, látványosan szétrombolva a szonett struktúráját, utána pedig megtöltve tartalommal, és gyakorlatilag a szonett létrehozásának munkafázisait rögzítve magában a szonettben. Ez szintén nagyon fontos dolog. Vagy például az, ahogyan a 90-es évek nagyszabású költői vállalkozásában, a Kopár Köldűsben végül is egy olyan versszerű verset illeszt be a kötet kompozíciójába, a Londoni Mindenszentek című verset, ami egy 18. századi költői formának, a Leoninusnak, a rímes időmértékes verselésnek a tökéletes újrateremtése. Ugyanez a vers lesz a Vagy majdnem az című 95-ös kötetének a nyitó darabja is, és ráadásul, hogy ezek a 90-es években a Kopár Köldűs után írt látszólagos, nem pejoratív értelemmel használva a szót, hanem kicsit archaizálva bökversek, ezek mennyire újítanak föl például egy Arany Jánosi hagyományt, a Kései Arany János lírájának, a Őszikék ciklus szösszeneteinek az újraírásával, ezt tudatosan jelezve is ezt a kapcsolatot. Ez arra mutat, hogy legalább annyira szinte egy klasszicizáló formatisztaságot őriz meg ebben a látszólagos redukcióban, és valószínűleg Tandori életművének ez az egyik nagyon komoly hatóereje is, hogy összetud kötni egészen távoli hagyományterületeket, egészen távoli magyar tradíciókat, magyar irodalmi tradíciókat és világirodalmi tradíciókat, és mindezt azzal tudja megtenni, hogy a formákat újrateremti, a lerombolásuk után újra fölépíti.
2: Hard bap van. Folyik az emberi létfenntartás, mely kiváltságuralmat gyakorol a föld, állat, növény és ásvány világa fölött. Engem egyre kevésbé érdekel, mit művel magában. Egy képeskönyvben koalákról, a 2 milliárd leölt példányról olvasok. Milyen jellemző, kis képmásuk játszik a gyerekekkel. A játékmackók igazak, bár művek. De az emberi mű nem jóvátétel. Én szívesen kiszállnék az egészből, csak most már ők tartanak vissza. Egykor őseim az őseiket gyilkolták. Én bizonytalanra teremtem őket.
0: Már talán nem az életműnek az egészére, de nagyon nagy területeire szintén jellemző az a vonás, ami azt hiszem az olvasóknak Tandoriról legelőször jut eszébe, és ez a Tandori vonzalmai a környezetének a tárgyaihoz és élőlényeihez, az a magánmitológia, ami megjelenik a szövegekben. Akár úgy, mint madarak, akár úgy, mint játékmackók, akár úgy, mint gombfoci, mint lovak, mint lóverseny, és így tovább. Nagyon sok értelmező, aki írt Tandoriról, vagy föl is tette nyíltan ezt a kérdést, vagy csak ott motoszkál a szövegben ez a kérdés. Mindenkit izgat az a probléma, hogy hogyan vetődik föl ennek a magánmitológiának kapcsán a személyesének a kérdésre. Vajon az a kis világ, amit így megteremt maga körül ez a versben beszélő ember, arra szolgál-e, hogy eltakarja tulajdonképpen az életének a legfontosabb kérdéseit, azokat a hagyományosan lírainak, vagy hagyományosan költészet körébe tartozó kérdéseknek a körét, amelyekről nem kíván beszélni, vagy pedig valami másról van szó. Neked mi a véleményed erről, hogy valójában itt miről van szó?
1: Nem hiszem, hogy tudnék rá végérvényes választ adni. Itt az egyik nehézség abból fakad, hogy amit az ember tudhat Tandori civil énjéről, az nem látszik ellentétben lenni azzal, ami valóban megjelenik a művekben. És az azonosság kérdése ugye ezért is merülhet föl. Természetesen ugye illik ezt a firtató kérdést egy tisztességes elemzőnek elfolytania magában, hiszen igazából csak azt tudjuk megközelíteni valamelyest, ami a művekben tárgyiasul. De az biztos, hogy a Tandori féle költő szerep, tehát az, ami tematizálva is megjelenik a versekben, és az, ami ebből látható, az egyrészt látványos változáson ment keresztül, ezt is jó részt a művekből tudjuk, tehát a lakásban őrzött madarak halála után ugye megnyílt az utazásnak a távlata, és akkor a lóverseny és a lovak vették át a szerepét ennek a madarak halálával kicsit megüresedett otthonnak. Másrészt pedig ezzel párhuzamosan ugye tudjuk azt is, és ez megint nehézé teszi a civil énnek és a költészetben megteremtődő énnek a kettéválasztását, Tandori föladta korábbi elzárkózását, tehát amire például a 70-es években vagy a 80-as évek elején példa nem nagyon lehetett volna, egyre többször vállal nyilvános szerepléseket, mint ahogy például az Elte bölcsészkarán vállalkozott egy 4 előadásból álló előadásra a dalról, ami aztán meg is jelent egy kis kötetkében, vagy versmondóként, saját verseinek előadójaként föllépett, legutóbb még a Friderikus Show-ban is lehetett látni. Tehát olyan közszerepléseket vállal, amiket korábban nem. Másrészt viszont, és ez nagyon lényeges, az életmű belső összefüggés rendje felől is, hogy a madarak, vagy a lovak, vagy akár a játékmackók is mind olyan nagy távlatú kultúrtörténeti toposzokra és szimbólumokra játszanak rá, amelyet az életmű messze menően kiaknáz. Gondolok itt arra Tandorinál megjelenő mondatra, amit ő a Hamletből vesz át, de a Hamletnek is ugye ott van egy bibliai előképe, hogy ugye egyetlen verépfi sem hullhat le az Isten akarata nélkül, nem idéztem pontosan. Tehát a madarakról való gondoskodás, vagy éppen a játékmackók számontartása, az nagyon erősen őrzi a gondoskodásnak, a szeretetnek, vagy éppen egy ilyen bizonyos fokig isteni pozíciónak a megtartását, tehát olyan kis lények, amelyek rá vannak bízva, mint ahogy a gombfoci is önmagában a játéknak, a véletlennek a nagy metaforája, és azzal, hogy a lóverseny belépett ezek közé, Tandori nagyon tudatosan egybeépíti ezeket. Egyrészt ugye ott van a játék mozzanata, a véletlen, a fogadásnak a lehetősége, ami ugye hát egy klasszikus modern költészeti hagyományt mozgósít, minimum Mallarmé-nak a kockadobását. Másrészt pedig a lovaknak a célba száguldása az nagyon erősen ott őrzi az utazás képzettel együtt a halál bekövetkeztének a átélését és a megformálását, vagyis azt az alapélményt, ami gyakorlatilag már az első kötetében ott van, és hát ne feledjük el, hogy az első kötet nyitó verse, az omázs, az ugye úgy kezdődik, hogy kiszedi összeváltott lovait. Na most ezek a korrespondenciák az életművön belül soha nem maradnak a levegőben lógva, mert Tandori ezekre mindig rájátszik, mindig kihasználja őket, és ilyen formán, mint egy azt is föl tudja rajzolni, hogy saját életművében gyakorlatilag benne rejlik önön folytatásának is, az összes variációja. Csak ezt kell valamiféleképpen kibontani.
2: Madár Zsoki. Én 55 éves koromra egy félbölcs öreg zsoki lettem, ki kentaurrá nem bomolva, saját akadálylova egyben. S mert félbölcsőben rengedezve, félszer-fészerben mit akarnék, egy-egy versenyre benevezve, foglalkoztatom Rozinantét. Felkantározom rockszínekkel, ráförmedek, what's up, mi van te? No de hát neki ennyi sem kell, rég ismer engem, Rozinante. Skóciai R városában, Burns költő urunk honitáján, szedi lábát, szedem a lábam, szépen végig megyünk a pályán. Fönn a fák cikcak koronái, hult bikmakjaik lenn a fűben, minden oly valósan király, minden olyan valószerűtlen. Körülnézünk, hol a mezőny, hé, hol vagytok szélmalomhuszárok, Rozinanté mindet legyőzni, se mező nincs, se bokor, árok. Hajrá az akadálytalamba! Itt már a pálya sincs kimérve. Fuss, Rozinante, rajta, rajta! Futunk egy örök körbe érve. Várnak ránk a lenyergelőben. Főmedvé megpaskolja hátunk, Spirou is a tarkunkra röppen. Ezért érdemes volt kiállnunk. Aztán, ki tudja, mi van aztán. Eztán, amasztán, nincs, ki tudja. Skót Clyde-isten folyója partján, harsan a békák kutykurutja. Jósol valami nagy eredményt, melyből nekünk már soha részünk. Heverészünk fűgyökereknél, nyihorászunk csak, hazaértünk.
0: Említetted, hogy véleményed szerint azért jelent folyamatosan újra és újra kihívást Tandorinak az életműve az olvasói vagy írótársai számára, mert a hagyományban nagyon nagy területeket, egymástól messze fekvő területeket tud átfogni és mozgósítani a műveiben. Nekem az az érzésem, hogy ugyanilyen fontos ennek a kihívásnak az állandóan jelenlévő volt a szempontjából az, hogy a működése az mindig olyan, amely valamilyen értelmezést kíván. Tehát bármilyen műfajhoz, vagy bármilyen tevékenységhez fogjon, azzal kapcsolatban mindig az merül föl az olvasójában, hogy miért is csinálja ezt? Miért írt most hirtelen néhány napon keresztül, vagy néhány hónapon keresztül több száz szonettet? Vagy miért ír krimiket vajon ez a különben költő? Vagy egyáltalán az életmódjára vonatkozó kérdések, hogy miért utazgat különböző városokba lóversenyekre? Bármit is csinál, bármilyen művet is produkál, akár a legenda körébe tartozik, a róla képződő legendák körébe tartozik ez a cselekvés, akár a szövegekben jelenik meg ez a cselekvés, mindig egy miért társul az olvasóban melléjük, és értelmezésre vár az, amivel szembesülünk. Állandó kihívás azok számára, akik követik a működését.
1: Az is biztos, hogy a Tandori pálya az mindig a váratlanságokat mutatta föl. Ez a váratlanság néha abban rejlett, hogy valóban szinte monomániásan ugyanazt a témát írta. Ez dokumentálni is lehet, hogy ez valóban akár ingerültséget is kiválthatott. Tehát különböző írótársaknak ismerjük a reakcióját, hogy mit akar még Tandori mindig a verebekkel, hogy ez már unalmas. És ugyanakkor pedig ezek a váltások is egészen megmagyarázhatatlanok, vagy csak a személyiség mély szerkezetében rejlik a magyarázat, tehát Az én számomra például rendkívül meglepő volt az, hogy az a Tandori, aki nagyon sokáig gyakorlatilag teljes elzártságban alkotott egy budai lakásban, mennyire gond nélkül találta meg a helyét a nyilvános szereplésben. Tehát, hogy hol rejlett benne ez a fajta egészen ilyen bohócszerű viselkedésre való képesség, vagy ha ez benne rejlett, akkor hogyan bírta ki ezt a fajta rejtőzést? Mert mondjuk, hogy egy másik írója, az mondjuk Kornis Mihály esetében nem meglepő, hogy ő kiáll a színpadra és előad egy másik írónak valamely művét. Tandoritól ez a fajta föllépés, ez teljesen váratlan volt, különösen az, hogy ilyen jó színvonalon teheti. És az is nyilván nagyon fontos, és amit kérdeztél, az szerintem valóban a Tandori életmű egyik kulcsa is, hogy a Tandori költészetnek valóban van egy nagyon erős olyan sugallata, amely valamiféle koncept vagy koncept artnak a megtestesítője, amely valóban igényli a, ha úgy tetszik, akkor az értelmezést, az elméleti alátámasztást vagy az indokolást. És Tandori maga is elvégzi ezt, tehát nagyon érdekes, hogy az utóbbi időben ugye ő arra tesz kísérletet, hogy a saját két első verses kötetét kommentálja. Tehát, hogy ön kommentárokkal lássa el, hogy most mit jelent az ő számára ez a költészet, és másrészt pedig valóban a Tandori költészetnek és a Tandori prózának is természetesen, tehát az életmű egyéb ágainak is, ott van ez az állandó kihívás jellege, gyakorlatilag a 60-as évek vége óta, tehát Tandori jelentkezése óta minden jelentősebb költői nemzedéknek, vagy azon belül költői irányzatnak tisztáznia kellett saját viszonyát Tandorihoz, mert bármit kezdett, valamiféleképpen beleütközött az alkotásaiba. És ez érzésem szerint ma sincsen másképpen, tehát az inspiráló erő az megmaradt, és ez a fajta kihívás, az újraértelmezésnek a kihívása ott van, és az életmű elbírja az újraértelmezést.
3: Talizmán. Én a halálos ágyamon nem mondanám ezem, azom, medvéimet szólítanám, mert hiányoznának nagyon. Én is hiányoznék nekik? Vagy ezt csak most képzeltetik? S ha nem vágyunk egymás után, mindönk megkönnyebbedhetik? Ha egyike, ha másika, kár erre választ várni ma. Ami igazán egyszerű, csak le kell bonyolódnia. Oda se biccentjük fülünk, hogy épp mit álmodnak velünk. Ott aztán tényleg fűre fű, elalszunk, vagy felébredünk. Istenem, Istenem, semmi sincs, meg minden van. Istenem, semmi sincs, meg. És ez azt kell hozzátenni, hogy a második semmi sincs, az TS-sel van. Tehát Istennek azt mondom, hogy semmi sincsen, meg olyan jó népiesen, meg mint a Mici Mackó, hogy tegyen engem semmivé.
0: Van egy másik érdekes paradoxon, Tandoriban, mint jelenségben, számomra legalábbis. Ez pedig az, hogy egy olyan életet valósít meg, attól függetlenül, hogy most a 90-es évekről beszélünk, tehát a lakásból való eltávozás, tehát már ebbe az utazásos, lóversenyes korszakban járunk, vagy még a korábbiban, ettől függetlenül olyan életet valósít meg, amely egyrészt minden ízében irodalmi, mert rengeteg pillanatáról készül az ő állítása szerint dokumentum. Ugyanakkor ezeknek a jelentős részüknek hagyományosan egyáltalán nem lehetséges irodalmias életformáknak nevezni a legkisebb mértékben sem. Ezek olyasféle életformák, amelyeket nem szoktak írók választani.
1: Azt hiszem, hogy különösen ebben az utóbbi időszakában ez rendkívül hangsúlyos, hiszen a külföldi lóversenypályák látogatása során az a kép, amit magáról rögzít, az sokkal inkább egy klosárnak az életformája, mint egy nagy írónak az életformája, és ebben például nagyon erősen ott van az emberi esendőségnek a fölmutatása. Nem állítom természetesen, hogy ezért történik az egész, de az én számomra ennek ez is a jelentése, hogy ez a csavargó külső, amit magáról ezekben a művekben igyekszik kialakítani, ez ilyen formán nagyon szervesen összefügg a halálgondolat felerősödésével, amit egyébként ezekben az utóbbi években keletkezett prózai műveiben ő meg is fogalmaz, ez persze korábban is megírta, már csak akkor más volt a jelentése, tehát azt az ifjúkori halálsejtelmet, amikor a bordájának egy dudora miatt azt hitte, hogy rákja van 16-17 évesen, és jó darabig érezte, hogy bármelyik nap meghalhat. És amikor kiderült, hogy nem beteg, akkor úgy érezte, hogy minden nap ajándék, és ennek a jegyében igyekezett élni. Ami nagyon érdekes, mert maga ez a gondolat is, ha úgy vesszük, akkor egy keresztényi gondolatnak az újraértelmezése, annak ellenére, hogy a tandori költészettől kiindulásában, és gyakorlatilag hát az utóbbi időkig is idegen valamiféle krisztianizált képzetnek a fönntartása, de áthallások nagyon erősen vannak. És végül is érdemes azon eltűnődni, hogy Tandori minden további nélkül megteremthetett volna magáról egy olyan képet is, amely egy könyvtárszobában élő, nagy tudású poéta doktusznak a képe, tehát mit tudom én, olyasmi, ahogyan az ember Thomas Mann arcképeit ismeri a naplókból meg a levelekből, hiszen egyrészt ugye hatalmas műveltséganyaga van, és hatalmas olvasottság áll mögötte, a műfordítói életműve is bizonyítja mindezt. Ennek ellenére ő tudatosan a beérkezés állapotának ábrázolása helyett a lecsúszásnak az állapotát rögzíti. És itt hadd mondjak el, hogy olyan mégiscsak jellemző anekdotát, ami természetesen az életműre nem nagyon vett árnyékot, nem is én tapasztaltam, hanem az egyik kollégám mesélte, a bölcsészkari előadások során Tandori, amikor megérkezett a terembe, akkor a köteteket egy ilyen foszlott kabátnak a béléséből vette elő, és ilyen nejlon zacskót vett elő, tehát teljesen mondom, ilyen klosár külső volt, és utólag hallottam, hogy ezt ő még fönt a harmadik emeleten elpróbálta, mielőtt belépett volna a terembe. Tehát nem egy spontán gesztusról volt szó, hanem egy nagyon gondosan előkészített belépőről, hogy ezzel is valamiféleképpen a közönségre hatást gyakoroljon. Ezt nem tudom, mennyire lehet általánosítani, mennyire lehet vele bármit is kezdeni, de talán elárul valamit abból, hogy itt azért számolni kell egy tudatosan megteremtett énnel.
2: A relatívum bélyege. 1. Hol nyugszik Spéru? Miért jár az eszembe szik annyit? Az őszéggel lejjebb a Spéru, mélyebbről néz rám. Nem pontosan idézem külhont, nem jut eszembe. A hajnalcsillag. Stb. Ezek nem sokára olvashatók lesznek itt-ott, Holmi, Magyar Napló 2000. Ezek a versek. De Spéru hol nyugszik? Minap egy dél-afrikai versenyről intett nekem egy Starplay nevű lóképében. De nem lóképpel. Aztán ilyet gondoltam. Budapest nekem mi is? Egy város, ahol el fognak temetni. Egy tabán oldala, ahol halottaim nyugosznak. Meg másutt anyám, apám. Dublinban is nézett rám a Spéru. Megyek vissza. Miért van ez aztán, hogy kezd jönni egy város? Pedig ott nem nyugszik ő. Épp ez az. A relatívum 2. A szívek attól szoktak megszakadni, hogy valamit nem tudtak abba hagyni. Ez egy versem kezdete. Pálya test a költ

Nincs szoktam a költészetben. Mindig az van, az abszolútum bélyege a relatívumé is. A hideg tolfogása, a felforrósodása. A három. Valakivel már beszélni vágyom, valaki kell bár, nem bármi áron. A kamra est ilyesmire rímel. Valóban beszélni vágytam kigyelmetekkel, mint szép Ernő a Néked szól versben, melynek részét egyszer, ha már kívánalmat reál hallottam, elő fogok olvasni ott. Meg az alaproyalista verset szintén az Ernő úrtól, ahol mintha régi tallért találna az erdőn, s keresné rajta a királynét. Egyszer 34 lóból kellett volna egyet eltalálnom. Nem tudtam. Egy Penny Drops, pénzejtés nevű nyert, a favorit egyébként. Hazamentem szobámba, egy penny hevert a szőnyegem. Utójóslat. A vers és az est is így volt. SOS el amor, a dal címe, melyre íródott, szólt is ez.

0: Afrikából haza. Elment a Samu Afrikába. Hát eljöttem ide, még nem Samu után. Milyen nagy ideje volt az a délután. Ültünk, kezemen ő, hunyt szemhéja alatt futott sok lüktető, alvadó pillanat. Mindegy, ki mit tudott, mindegy, ki mit akart. Egy verépszív fogott, bezárt és kitakart. Csőrszárny szétforduló, elnémuló szava. Ez még egy forduló, Afrikából haza.
1: A világiron. Változatok egy lehetséges irodalmi Nobel-díjra. Tandori Dezső. Rácz Péterrel és Szilágyi Mártonnal beszélgetett Takács József. Közreműködött Tandori Dezső és Vallai Péter. Technikai munkatársak Kónya Csaba, Szabó Sándor. Szerkesztő Palotás Ágnes. Rendezte Simonyi János.
2: A felvétel 1996-ban készült, és legutóbb 1996. december 3-án hangzott el a Magyar Rádióban.

0: A föld visszaveszi, ami az övé.
1: Élt egy özvegyasszony egyetlen fiával. Nőtt, növekedett a fiú, és látta, hogy mindenkinek van apja, csak ő nem nevezhet senkit apjának. Miért van az, hogy mindenkinek van apja, csak nekem nincs? Kérdezte anyját. A te apád meghalt. Mit tesz az, hogy meghalt? Hogy többé nem tér vissza hozzánk? Ő többé nem tér vissza, de mi mind elmegyünk oda, ahol ő van, mondta az anyja. Senki sem kerülheti el a halált. Akkor azt mondta a fiú, én senkitől sem kértem az életet, de ha már élek, meghalni nem akarok. Elmegyek, olyan helyet keresek, ahol nem halnak meg. Sokáig kérte őt az anyja, ne induljon el. De a fiú nem hallgatott rá, s ment keresni azt a helyet, ahol nem halnak meg. Bejárta az egész földet, ahová csak elért, megkérdezte. Van itt halál? Van, felelték neki. Elszomorodott a fiú. Nincs olyan hely, ahol meg ne halnának. Egyszer csak valamiféle mezőn jár, s látja, ott áll egy szarvas, ágas-bogas nagy agancsával. Nagyon megtetszett a fiúnak a szarvas agancsa. Meg is kérdezte a szarvast. Ismersz-e olyan helyet, ahol nem halnak meg? Olyan hely nincsen, mondta a szarvas. De amíg az én agancsom nem nő meg az égig, nem halok meg. Amikor megnő, halálom is eljő. Ha akarsz, maradj velem, és amíg én élek, te sem halsz meg. Nem, felelt a fiú. Ha örökké nem élhetek, ott is meghalhatok, ahonnan jöttem. Ment tovább a fiú. Bejárt mezőket, völgyeket. Elért egy hegyhez. Látja, egy holló ül a sziklán, tollaszkodik, és tolla hatalmas mély szakadékba hullott. A fiú megkérdezte a hollót. Ismersz-e olyan helyet, ahol nem halnak meg? Nem, felelt a holló. De látod, én élni fogok, amíg ez a szakadék meg nem telik a tollaimmal. Ha megtelik, akkor meghalok. Maradj velem, és élni fogsz, amíg én élek. Belenézett a fiú a szakadékba. Nem, felelte, ha örökké nem élhetek, meghalni ott is tudok, ahonnan jöttem. Ment a fiú tovább. Bejárt minden földet, odaért a tengerhez. Tényfelgett a parton. Nem tudta, hová menjen. Elmúlt egy nap, elmúlt kettő, semmit sem látott. Harmadik nap látja ám, valami csillogott a távolban. Oda ment közel, hát egy kristálykastélyt látott. Körbejárta a fiú a kastélyt, sehol nem találta az ajtót. Sokáig kereste, végre észrevette egy kis csíkot. Kitalálta, ez lesz az ajtó. Nekiállt teljes erejével, ki is nyitotta. Bement a fiú és látja, ott fekszik egy lány. Olyan szép, hogy a nap is megirigyelhette volna, ha meglátja. Egy szempillantás alatt megszerették egymást. Megkérdezte a fiú. Gyönyörűségem, el akarom kerülni a halált. Ismersz-e olyan helyet, ahol nem halnak meg? Olyan hely nincs, mondta a leány. Miért keresel hiába? Maradj velem. Felelt a fiú. Nem téged kerestelek, olyan helyet keresek, ahol nem halok meg. Másképp ott maradtam volna, ahonnan jöttem. Azt mondja a leány, a föld visszaveszi, ami az övé. Te magad nem akarsz majd halhatatlan lenni. Mondd csak, hány éves vagyok én? Ránézett a fiú, ifjú keble. Arcának friss rózsái olyan gyönyörűek voltak, hogy egészen megfeledkezett a halálról. Legfeljebb 15 éves, felelte. Nem, mondta a lány. Én a világ teremtésének napján születtem. Engem szépségnek hívnak, és sohasem leszek öreg, és sohasem halok meg. Itt maradhatnál velem örökre, de magad nem akarsz majd. A föld visszaveszi, ami az övé. Esküdözött a fiú, hogy sohasem megy el tőle. Elkezdtek együtt éldegélni. Az évek mentek, mint egy szempillantás. Sok minden megváltozott a földön. Sokan meghaltak, porrá váltak, sokan születtek, a földnek egészen megváltozott a képe. A fiú nem vette észre, hogy röpül az idő. A lány mindcsak olyan gyönyörű volt, ő is olyan fiatal. Elszállt 1000 év. Egyszer csak vágyakozni kezdett haza a fiú. Vágyódott az övéihez, azt mondta. Szeretnék elmenni, meglátogatni anyámat és rokonaimat. A leány azt felelte. Nekik már a csontjuk sincs a földben. Felelt a fiú, hogy-hogy. Alig 3-4 napja, hogy itt vagyok. Mi történhetett volna velük? Azt mondja a lány. Megmondtam neked, a föld visszaveszi az övét. Jó, menj, és akármi történik veled, azért magadat okold. Adott neki 3 almát, és azt mondta, hogy akkor egye meg, amikor szomorú lesz. Elbúcsúzott tőle a fiú, és elment. Ment, mendegélt, meglátta a sziklát, amelyiken a holló ült. Oda néz a fiú, az egész szakadék tele volt már tollaival, s maga a holló is ott fekszik, az egésznek a tetején. Könnyes lett a fiú szeme, ment volna már vissza, de nem engedte őt a föld többet. Húzta előre. Megy tovább. Látja, ott áll a mezőben a szarvas, a szarva már az égig megnőtt, ő maga azonban meghalt. Tudta már a fiú, hogy sok idő elment azóta, hogy eljött otthonról. Ment tovább. Szülőföldjére érkezett, de nem találta sem szüleit, sem ismerőseit. Kérdezgeti az embereket az anyjáról, de senki még csak nem is hallott róla. Járt egyedül, és senki nem ismerte őt. Végre egy öreggel találkozott. Elmesélte neki, kit keres. Azt mondta az öreg, ez az asszony, én hallottam még a dédapámtól, meg a szépapámtól, élt valaha. De hogy lehetne annak a fia most életben? Elszállt mindenfelé a hír erről a fiúról. Mit nem beszéltek róla? Úgy néztek rá, mint egy csodára. Ő pedig egyedül csavargott, nagyon szomorúan. Oda ment arra a helyre, ahol valaha házuk állt, és csak romokat talált. Azokat is benőtte már a moha. Eszébe idézte a fiú az anyját, a gyerekkorát, a pajtásait, és nagyon szomorú volt. Elhatározta, megeszi az almákat, amiket a kristálykastély úrnője adott neki. Elővette az egyik almát, és megette. Egyszer csak hosszú ősszakála nőtt. Megette a második almát, megrodgyantak a térdei, meghajlott a dereka, és erőtlenül a földre hullott. Fekszik, nem mozoghat már se kezével, se lábával. Magához hívott egy játszadozó gyereket. Gyere ide, fiúcska, vedd ki a zsebemből az almát, add ide. Kivette a fiú az almát, odaadta neki, ő megkóstolta, és abban a szempillantásban meg is halt. Eltemettette őt a falu.
0: A vadász. Hol volt, hol nem volt, élt a világon egy vadász. Elment egyszer az erdőbe vadászni. Egész nap járta az erdőt, de semmiféle vaddal se találkozott, s így üres kézzel tért vissza. Már pihenni készülődött, amikor egy fiatal szarvasgidát látott legelészni. Megcélozta a vadász, lőtt, meglőtte a szarvasgidát. Hozzá készült, hogy elvigye magával, de amint átlépett a szarvas fején, hirtelen csak átváltozott gyönyörű leánnyá. Megrémült a vadász, de már mit tehetett volna? Megmaradt lánynak. Levetette fegyvereit, felakasztotta a fára, és elindult, maga se tudta, hogy hová. Sokat járt-e, vagy keveset, harmadnap elért egy várost. Bolyongott az ismeretlen városban, nem tudta, hová legyen, kivel ossza meg bánatát. Abban a városban élt egy öreg asszony. Este megfejte teheneit, és a tejet vitte haza. Meglátta a lányt, elcsodálkozott. Ki vagy te, és honnan jössz? Kik a szüleid, és miért engedtek el téged éjszaka egyedül csavarogni? A leány elmesélte, hogy ő árva, senki rokona nincsen. Védj magadhoz, tégy jót velem, kérte az öreg asszonyt. Legyél az anyám, és én a lányod leszek. Még erős is és ügyes is vagyok. Mindent megteszek, amit mondasz. Megörült az öreg asszony, magához vette. Olyan dolgos, okos volt, nem is beszélve szépségéről, hogy híre messze földön elterjedt. Kérők jártak hozzá, nyugalma se volt tőlük. Egyszer a királyfi járt arra, és ahogy meglátta, meg is szerette. Szomorúan ment haza a királyfi, és akármit próbáltak, sehogy se tudták felvidítani. Bánkódott a király, kérdezgette. Fiam, mi van veled? Miféle bánat emészt? Elmondott a királyfi mindent az apjának, hogy nem tud élni anélkül a szépséges leány nélkül. A király azonnal elküldött érte, megkeresték az öreg asszonyt, elvitték a leányt a királyi udvarba, és hozzáadták a királyfihoz. Egy év múlva született egy fiúk. Egyszer elhatározta a szép királyné. Elmegyek, megnézem, meg vannak-e még a fegyvereim azon a fán, vagy elvitte valaki. Elment titokban a király udvarból. Ment, mendegélt, és el is jutott arra a helyre. Látja, a szarvasgida is ott fekszik, meg a fegyverek is ott függnek a fán, érintetlenül. Azt mondta magában a királyné, ha akkor átléptem a szarvasfin, és lánnyá váltam, átlépem most is, hát ha újra ember leszek. Át is lépett a szarvason, és abban a pillanatban gyönyörű kancává változott. Nyerített, vágtatott a ló. A király udvarig meg se állt. Emberi esze volt, de beszélni nem tudott. Megfogták a kancát, az istálóba vezették, etették. A királyfi pedig hiába kereste feleségét, sehol se találta. Vagy az ég nyelt el, vagy a föld. Múlt az idő, és a kanca csikót ellett, de olyant, hogy párja nem volt, szeme szikrázott. Senki olyat még nem látott. Egyszer csak valamelyik királyi lovásznak kedve támadt lovagolni. Felugrott erre a kancára, és rácsapott. Megijedt a kanca, nem szokott hozzá a veréshez. Ledobta a lovast, és elszáguldott. Se ég, se föld nem látta. Szaladt addig a fáig. Átlépett a szarvason, és nagy, dühös kutyává változott. Visszaszaladt a kutya a király udvarba. Ott megkeresték a kancát. Keresték, keresték, sehol se találták. Megszerette a király unokája a kutyát, nem vált el tőle. Múlt az idő, a kutyának kölyke lett. A király unokája felült egyszer a csikóra, vitte magával a kutyát, és vadászni indult. Az erdőben nyulat lőtt, és utána küldte a kutyát. Futottak, futottak, és elérték a lelőtt szarvast. Átugrott a nyúl a szarvason, átugrott a kutya is, és visszaváltozott vadásszá. Megörült a vadász, levette a fáról fegyvereit, és elindult megkeresni a fiát. A király unokája meg várt egy darabig, aztán elindult a nyomon, nem akarta elveszteni kedvenc kutyáját. Keresi, s meglát az erdőben egy kastélyt. Megkérdezte a királyfi, ki ez a kastély? Ki él benne, és miért építették ide a sűrű erdőbe? Ebben a kastélyban egy leány él, olyan szép, hogy párja nincs a nap alatt, mondták neki. Három olyan mesét kell elmondani neki, amilyent még senki sem mondott, senki se hallott, de mind igaz legyen. A leánynak van két aranyüstje, benne aranyvízzel és aranyvajjal. Ha valaki három ilyen mesét elmond, az aranyüstben felforr az aranyvíz és az aranyvaj, és a leány is férhez megy ahhoz. De aki nem tud úgy mesélni, mint követeli, annak fejét véteti. Elindult a fiú a kastélyhoz. Tudta, hogy semmit se tud mesélni olyant, amit senki se mondott, senki se hallott, és igaz legyen, de elhatározta, hogy legalább megnézi azt a lányt, akinek nincs párja a nap alatt. Legyen, ami lesz, csak megpillanthassam őt, gondolta. Megy a kastély felé, gondolkodik, egyszer csak összetalálkozik a vadásszal. Meglátta a ló a vadászt, megállt, sehogy se akart tovább menni. Egyre csak a vadász körülugrándozott. Állt a fiú és nézte. Elcsodálkozott, meg dühös is lett, ütötte a lovat, de az meg sem mozdult. Akkor megparancsolta, öljék meg a vadászt. De a vadász beszélni kezdett. Gyerünk, Elvezetlek téged a szépséges leányhoz, és mondok olyan mesét, hogy tőlük nem csak az üstben for fel a víz, hanem a köveken is, és a nap alatt párját nem lelő lányt megszerzem neked. Megörült a fiú, magához vette a vadászt, elindultak. Elküldtek egy embert a szépséges leányhoz, hogy jelentse. Ebből és ebből a királyságból megérkezett az ilyen és ilyen király unokája. Három szót akar neked mondani, hogy aranykatlanodban felforjon az aranyvíz és vaj. A vadász azt mondta a fiának, hiszen ő szülte ezt a fiút, amikor még asszony volt. Amikor odaérünk, állj félre, én meg mondom, uram elfáradt, és nekem parancsolta meg, hogy nevében szóljak. Beleegyezett a fiú. Oda mentek, megparancsolta a leány, vezessék hozzá a vendégeket. Bevezették őket a kastélyba, ahol a nap alatt párját nem találó leány várta őket apjával és összes rokonával. A vadász üdvözölte mindnyájukat, és azt mondta. Íme itt ez a fiú, az én uram. Nagyon elfáradt, és megparancsolta, hogy mondjam el nektek, amit kell. Ha megengeditek, beszélek. Beszélj, beszélj, hangzott fel mindenfelől. Megfogta a vadász a fiú kezét, és azt mondta. Mit gondoltok? Lehetek én ennek az embernek az anyja? Fellobbantak a lángok az aranyüst alatt. A vadász megint azt mondta. Vagy mondjátok, vajon ezt a lovat nem én ellettem-e? Felfort a víz az aranyüstben. A vadász folytatta. Elhiszitik-e, hogy a kutyakölyök is az enyém? Az aranyüstben felfort a vaj is. Feleségül adták a fiúnak a nap alatt párját nem lelő szép leányt, nagy lakodalmat csaptak. A vadász meg eltűnt. Sokáig keresték, de bizony sehol se találták.
1: A király meg a borbélylegény. Egy királynak a fején szarvak nőttek, de senki azt nem tudta, mert meg nem jelent a király senki előtt korona nélkül. A borbélyait pedig, ahogy megnyírták, azonnal lefejeztette, hogy el ne vihessék szégyenének hírét. A sor egy szegény borbély legényre került. Tudta a legény, hogy a királytól élve el nem jött még senki. Elbúcsúzott szüleitől, és felkészült a halálra. Kezdi nyírni a király haját, meglátja a szarvakat. Elcsodálkozott nagyon, de úgy tett, mintha semmit sem látna. Nem szólt egy szót sem. Elégedett volt vele a király, hogy így hallgat a legény, elhatározta, nem öleti meg. Azt mondja neki, de ha bárhol elmered mondani, amit láttál, azonnal fejedet vétetem. Avval elengedte. Hazament a borbély legény, körülfogták, kérdezkedték mind, hogy menekült meg. Nem szólt a legény egy szót se. Félt, hallgatott, de hogy múlt az idő, egyre jobban furdalta a király titka, hogy elmondja valakinek. Hallgatott, hallgatott, de úgy marta égette már, hogy egészen belebetegedett. Nem tűrtőztethette tovább magát, ha még hallgat, akkor is meghal. Elment egy mocsaros helyre, megfogott egy nátszálat, körülnézett még, nem jár arra valaki, és felkiáltott. A királynak szarva nőtt. Abban a pillanatban megkönnyebbült, egészséges lett a legény. Egyszer aztán egy utas ment arrafelé, éppen azt a nátszálat vágta le, amit a legény megfogott. Sípot készített belőle, játszani kezdett rajta. Ahogy belefújt, felhangzott a sípból. A királynak szarva nőtt. Összecsődült a nép. Mind megtudták a király szégyenét, nevették is erősen. A nátsíp megfújta a maga nótáját. A királynak szarva nőtt. Megtudta a király, hogy mindenfelé az ő titkát nevetik. Felbőszült rettenetesen magához parancsolta a borbély legényt. Te beszélted el, hogy szarvam van? Nem, felelte a legény. Én senkinek el nem mondtam. Akkor hát honnan tudják? Hívasd ide azt az embert a nátsípjával. Fúj magad a sípba, és megtudod, igazat beszélek-e vagy nem. Kiadta a király a parancsot, elébe hozták a nátsípot. Fogja, kipróbálja, megszólalt a síp. A királynak szarva nőtt. Mérges lett a király, de a borbély legény csak nem okolhatta, miért megtudta a nép, hogy szarva nőtt. Így aztán ez az okos legény megmenekült.
0: A hegedős. Volt egyszer egy király. Egyetlen lánya volt neki, de az a lány szépségben a nappal versengett, a holdhoz volt hasonlatos. A király minden kérőnek csak azt mondta: ezen és ezen a helyen, ilyen és ilyen kertben terem az élet aranyalmája. Aki annak a fának gyümölcséből hoz, annak adom feleségül a lányomat. A kérők mind elmentek keresni az almát, sok vitéz ment már el, de visszatérni egyet sem láttak. A király udvarában élt egy hegedős is. Ez a hegedős híres volt dalairól, szép játékáról. Ő is megszerette a nap alatt párját nemlelő király kisasszonyt, de megkérni, hogy merte volna. Egy szép napon mégiscsak bátorságot vett magának, és elment a királyhoz, megkérte a király kisasszonyt. Neki is azt felelte a király, hogy ha elhozza az élet aranyalmáját, megkapja a leányt. Fogta a hegedős a csongorit, és útnak indult. Sokat mente, vagy keveset, 9 hegyen túlment, elért egy rengeteg nagy kerthez, amelyiket olyan magas kerítés kerített, hogy a madár se repülhetett át. A hegedős kerülgette sokáig ezt a kertet, de kaput sehol se talált. Járta körbe a kertet, közben játszott és gyönyörűen énekelt hozzá. Dalát az egész világ hallotta, a fák lombjai elhallgattak és gyönyörködtek benne. Az égből összegyülekeztek a madarak, oda repültek a kerthez, leültek a közeli fákra, és ott hallgatták a hegedős énekét. Mind örültek, még a kőfalak is. Ahogy ott énekelt, hirtelen megnyílik a meredek kőfal, és a hegedős virágokkal borított utat lát maga előtt. Az út egyenesen a kertbe vezetett. Elindult azon az úton, gyönyörű dalát énekelve. Az életalma ebben a kertben volt, és a 9 fejű sárkány őrizte. Aki csak közeledni mert ehhez a kerthez, azt ez a 9 fejű sárkány fölfalta. Meghallotta a rettenetes sárkány az idegen hangot, felhördült, rettenetes száját kitátotta, és bömbölni kezdett. Ki ez a vakmerő? Ki merészel belépni a kertembe? Kinek van mersze lábbal érinteni ezt a földet? Itt félelmükben férgek se járnak, madarak se mernek repülni. A hegedős játszott tovább és énekelt. Énekelte dalát, és szeméből forró könnyek hullottak. Énekelt, és maga is sírt. A sárkány szörnyű ordítással rohant a hegedősre, félelmes száját tátogatta, hogy elnyelje, de hirtelen megtorpant. Megállította az ének. Sokáig hallgatta elnémulva. Meg kellett hallgatnia az egészet. A gyönyörű dal lenyűgözte a sárkányt. Elpárolgott a haragja, s egyszer csak könnyek kezdtek folyni a szeméből. Remegve és könnyezve bámulta a rettenetes sárkány a hegedőst, az meg belekezdett egy még sokkal szebb dalba. De hirtelen, ahogy rácsapott a hegedős, a csongori húrjai elszakadtak. Félbe szakadt az ének is. Ott állt a hegedős a tátott szájú fenevad előtt, és folytak a könnyei. De hallgatott a vérbe borult szemű sárkány is, könnyekkel a szemében, és sajnálta a hegedőst. Egyszer csak hirtelen felocsúdott a sárkány, felkapta mind a 9 fejét, letépte az élet aranyalmáját, és oda nyújtotta a hegedősnek. A hegedős nem akart hinni a szemének. Akkor azt mondta a sárkány: vedd el, ne ijedj meg, ilyen éneket még életemben nem hallottam, ilyen hangon még senki sem beszélt velem. Te megéreztetted velem a dal édességét. Menj, vidd el ezt az almát, és megígérem neked, hogy soha embervért nem ontok. Milyen gyönyörű az ember beszéde. Nagy örömmel vette a hegedős az almát, és visszafordult a maga országába.
2: Elhangzott népek meséi. A föld visszaveszi, ami az övé. Grúz népmesék. Közreműködött Sinkó István és Ádám Olga. Fordította Istvánovics Márton, szerkesztette Horváth László, rendezte Balázs János. A hangfelvétel 1978-ban készült, és legutóbb egy évvel később, január 18-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. 16 év pártpropagandává züllesztés és másfél hónap átmenet után augusztus 24-én megint hallhatóak a Kossuth Rádió műsorai. Megőrizzük, amit érdemes, elbúcsúzunk attól, ami megfáradt. Régi és új műsorok, ismerős és máshonnan ismerős hangok várják Önt. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. Augusztus 24-től hallgassa a megújult Kossuth Rádiót.
3: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
4: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
2: Műsorajánlót hallottak.
5: A pontos idő 20 óra. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. A tervezetnél korábban már ma újraindulhat a termelés a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjában, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, az újraindítást a Paksi építkezés előrehaladása és a Duna vízszintjének emelkedése teszi lehetővé. A hónap eleje óta csak a 2-es blokk 2 turbinája működik teljes kapacitással, mert a folyó vízszintje nem biztosított elegendő hűtővizet. Előzőleg a honvédelmi miniszter arról számolt be, hogy a vártnál gyorsabban halad a Dunai fenék küszöb építése Pakson, és a vízszint emelkedik. Ruszin Szendi Romulus elmondta, a bárkákból minden vizet kiszivattyúztak, azok süllyesztése befejeződött. A Duna jobb partján a vízhozam és a már megépített fenék küszöb biztosítja a vízszintet az atomerőmű biztonságos működéséhez. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik el. A felsőoktatást az autonóm döntéshozatal helyreállítása vezetheti ki a jelenlegi válságból, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár a kolozsvári Magyar Napokon. Hegy György a felsőoktatás átalakulásáról szóló kerekasztal beszélgetésen hangsúlyozta, fontos, hogy a politika ne befolyásolja az egyetemet. Úgy fogalmazott, az autonómia azt jelenti, hogy az intézmény szabadon dönthet az intellektuális feladatait, a kutatást, a működési szabályzatot érintő kérdésekben. Maga választja meg vezetőit és készíti el a gazdálkodási tervét. Átadták a Népművészeti Egyesületek Szövetség által alapított díjakat a 40. mesterségek ünnepén a Budai Várban. Az elismerést olyan alkotóknak és közösségeknek ítélték oda, akik kiemelkedő munkát végeznek a magyar népművészet és népi kézművesség területén. Az eseményen Nagy Ervin kulturális államtitkár a népi kézművességet a magyar kultúra aranytartalékának nevezte. Ismét orosz területeket támadtak az ukrán erők. Egy nap alatt több mint 140 dróntámadás érte a belgorodi régiót. Dróncsapást jelentettek Moszkvából, Szamarából, Bianszkból és Krasznodárból is, ahol meghalt 2 gyermek. A szamarai régióban egy olajfinomítót és egy webáruház telephelyét érte találat. Az oroszok éjjel Kijevet támadták, az ukrán főváros több robbanás rázta meg nem sokkal éjfél után, egy ember meghalt, többen megsebesültek. Dróntámadás érte Zaporizsját is, a hatóságok egy halálos áldozatról tudnak. Tegnap legkevesebb 15 ember halt meg, amikor nappal ért légicsapás egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. A 130 sebesült közül 29-nek súlyos az állapota. Volodimir Zelenszkij elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket, és Oroszország felelősségre vonását szorgalmazta. Híreink végén a várható időjárásról. Reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. Ma legfeljebb délnyugaton számíthatunk egy-egy záporra, holnap nem várható csapadék. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap napközben 24-30 fok várható. A Balaton és a Tisza tó 25, a Velencei tó 21 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 21 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A pontos idő 20 óra 4 perc.
2: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Irodalom és politika. Pomogács Bélával és Poszler Györggyel beszélget Nagy Attila Kristóf.

0: mi az első asszociációjuk? Irodalom és politika.
1: Nekem az első asszociációm az, hogy mennyi bonyodalom következett ebből az ésből. Irodalom és politika közé tett ésből, nem csak egyszerűen az elmúlt évtizedekben, hanem azt mondhatnám, hogy mióta a politika fogalmáról valójában beszélni lehet. A politikának mindig van egy olyan, én ezt most idézőjelbe teszem, hogy természetesnek mondható igénye, hogy az irodalmat valamilyen módon a hatáskörébe vonja. Most a kérdés az, hogy milyen politikáról van szó, milyen irodalomról van szó, és hogy az irodalom mennyire tud ellenállni ennek a hatalmi törekvésnek.
0: Vagy akar-e?
1: Vagy akar-e? Most én azt hiszem azért, hogy az irodalom természeténél fogva általában annak a hatalmi törekvésnek, amit én mondtam, hogy a politika be akarja vonni a hatáskörébe, ennek általában ellen akar állni. Amikor nem, akkor már az irodalom mi voltával lehet valami probléma.
0: És ez a szembenállás talán ott kezdődik, ahol az irodalom irodalommá válik, a politika politikává, mert egy prehistorikus korban ez a kettősség azt hiszem nem létezik. Tehát mondjuk a sámán, mint ősköltő megosztottságot ezt nem ismeri.
1: Hát azt hiszem nem csak a sámán nem ismeri, hanem későbbre is jöhetünk. Én úgy gondolom, hogy az antikvitás például nem igen ismeri.
0: Talán ezt a császárkortól.
1: Hát ebben igazad lehet, hogy mondjuk az augusztuszkori római irodalomban már jelentkezik egy ideológikus törekvés, és a hatalom részéről egy ideológikus elvárás jelentkezhet, de mondjuk a görög antikvitásra gondolva ezek a dolgok nem válnak szét. Mert egy olyan intézmény, mint az aténi színház, az a mi szemünkben elsősorban művészeti intézmény, de valószínűleg a kor világképében egy sokkal összetettebb valami.
0: Politikai és vallási.
1: Vallási, kultikus, igen, politikai, és hát művészi természetesen, de ezek nem ések, hanem ez együtt van, egymásban vannak feltehetően ezek a dolgok.
2: Én visszatérek az első kérdésedre, hogy mi jut az eszembe erről a két szóról, és nekem egy I. és Gyula idézet jut az eszembe.
0: I. és
2: azt mondta, hogy irodalom ez olyan, mint a hattyú, és politika ez olyan, mint a görény. Tehát a hattyú és a görény párosítása jut az eszembe, ami egy elég szomorú dolog, de azt hiszem, hogy nem nélkülöz minden alapot, ugyanis ma Magyarországon irodalom létezik, van irodalom, van egy irodalmi közszellem, jelennek meg művek, talán halványabban, mint 10 évvel ezelőtt, de kétségtelenül, hogy van egy irodalmi folyamat. A politikáról viszont elég rossz a véleményem. Az a politika, amit ma Magyarországon ezzel a szóval illetnek, ez nem igazán felel meg a politizálás görög vagy nyugat-európai normáinak, tehát annak a fajta politikai kultúrának és kultusznak, amelyről Poszler tanár úr beszélt az előbb, hát azt hiszem, hogy nem igen felelne meg.
0: És ezzel a véleményével mindig így volt, vagy ez az utóbbi évek fejleménye? Mert úgy gondolom, hogy valamikor talán politikai aspirációi is voltak, gondolok arra, hogy az MDF alapító tagja.
2: Engem mindig érdekelt a politika, de igazából soha nem szerettem a politikát, és nagyon kisgyerekként is hozzászoktam ahhoz, hogy a politikát Magyarországon tulajdonképpen utálni kell. Az 50-es években voltam ugye diák, és nem tett olyasmit, amit igazán szeretni lehetett volna, és aztán ezen a véleményemen később sem volt igazán okom változtatni. Ennek ellenére természetesen, amikor úgy éreztem, hogy a közéletben valamilyen szerepet kell vállalni, ennek megpróbáltam eleget tenni, de aztán amikor kiderült, hogy a politikának a szokásai, a játékszabályai, a szereposztása, az erkölcsei, azok nem sokat változtak a kommunizmus óta, ezt mondtam mondta valaki, hogy a kommunizmusban az volt a legszörnyűbb, hogy ránk hagyta az örökségét, a politikai kultúráját. Tehát amikor kiderült, hogy ez a politikai kultúra nem sokat változott, akkor én legalábbis a politikának hátat fordítottam, ennek azt hiszem, hogy örülhetek. A közéletben azonban állampolgárként és kritikai véleményeknek a megfogalmazójaként továbbra is jelen vagyok.
0: Csalódott, mikor egy európai szellemiséget képviselt, és úgy érezte, hogy a politika, vagy az a politika, amely mellett annak idején letette a garast, nem áll ön mellé?
2: Sok mindenbe csalódtam, egyébként nem vagyok ebben egyedül, ez körülbelül 10 millió embernek az élménye volt Magyarországon, ez a fajta csalódás, ugyanis valóban azt hittük 1988-89 körül, hogy itt egy más korszak fog kezdődni, hogy a politikában eluralkodik egyfelől a józanság, tehát olyan emberek fognak politikával foglalkozni, akik kiszámítják a lépéseiket, akik józan törekvéseket fogalmaznak meg, és ezeket hát némi technikusi biztonsággal valóra is tudják váltani. És abban is hittünk, hogy a politikában uralkodni fog hát valami, ami a tisztességhez hasonlít. Egyik reményünk se vált valóra, tehát ezért gondolom azt, hogy a politika továbbra is inkább a görényhez hasonlít, mint a hattyúhoz.
1: Hadd jegyezzem itt meg, hogy az, amiről Pomogács tanár úr beszélt, hogy milyen a politika, amivel én kénytelen vagyok egyetérteni, az a mi problémánkat, amiről beszélgetünk, bonyolultabbá teszi. Ugyanis abból, hogy a politika ilyen, abból következik az, hogy azokban az országokban, ahol a történelmi fejlődés hátramaradottabb, ahol nevezzük néven a polgárosodás akadályait a társadalom nehezebben vette, vagy nem vette, vagy félig vette, ott önkéntelenül adódik egy olyan igény, részben a társadalom oldaláról, részben az irodalom oldaláról, hogy az irodalom lépjen föl, mint korrigáló instancia, mint egy olyan szellemi közeg a társadalmi cselekvésnek, a szimbolikus társadalmi cselekvésnek egy olyan formája, amely a rossz politika által csinált rosszat megpróbálja szellemi eszközökkel jóvá tenni. Na most ez, én azt hiszem, akkor is igaz, ezt hadd tegyem hozzá némi iróniával vagy öniróniával, ez akkor is igaz, hogyha ehhez hasonlókat ilyen pártelméleti munkaközösségi állásfoglalásokban is olvashattunk az elmúlt évtizedekben, de én azt hiszem, hogy azért irodalommal foglalkozók, irodalommal eszmetörténettel foglalkozók, ezektől a szövegektől függetlenül is nagyjából tudták.
0: Igen, mert más célzattal történt a dolog. Ott gondolom a párt brosúrákban azért szerepelt ez a kitétel, hogy eltávolítsák az írókat a politizálástól.
1: Több lépcsőben én azt hiszem, mert ha jól emlékszem, és az a gyanom, hogy jól, akkor az első lépcsőben arról volt szó, hogy az író politizáljon úgy, ahogy a hatalom akarja. Aztán az író politizáljon, de úgy politizáljon, ahogy a hatalom akarja. Akkor, mikor ez nem ment, vagy hézagosan ment, akkor jött a második lépcső, amelynek az volt, azt hiszem, az alapja, hogy ha az író nem politizál úgy, ahogy a hatalom akarja, akkor inkább ne politizáljon. Tehát a dolgot azt hiszem érdemes idehaza is, ha maga legalább másfél évszázados, ha nem több, bonyolultságában nézni, mert kétségtelenül megvolt az irodalomnak ez az igénye is önmagával szemben, és itt vannak olyan tények, én csak két csomópontot emelnék ki, az egyik tényleg a felvilágosodás körül van, és a körül, amikor a magyar szellemi élet intenzíven megpróbál felzárkozni, és akkor vannak ilyen törekvések, hogy nyelvújítás, ilyen törekvések, hogy a színpad, mint nemzeti intézmény. Ez ne zavarjon bennünket, hogy ez a német kultúrában is felmerül, hogy a színpad, mint morális intézmény, mert sok szempontból hasonló jelenségek vannak ott is, tehát felmerül ez, hogy nyelvújítás, hogy a színpad, mint morális nemzeti intézmény, és felmerülnek ilyen problémák, hogy a szellem a nemzet csinosodásával, hogy Kármánhoz kapcsolódjak, valahogy korrigálni lehet azt, amit a hatalom a politika eszközeivel nem tudott megcsinálni. Tehát, hogy rossz politika helyett jó szellem, ezen belül elsősorban jó irodalom, ez ebben a korban nagyon erőteljesen fölmerül. És fölmerül még egyszer, amikor nem a magyar polgárosodás nekirugaszkodásáról van szó, hanem akkor, amikor a polgári kultúra kezd valamilyen, hát nem kiteljesedett formában, de mégis beérni a századforduló körül, akkor van az, hogy irodalmi forradalom. Tehát, hogy a polgárság a hatalmat a kultúrában megpróbálja átvenni, ez egyeseknél, némelyeknél irodalmi forradalom, némelyeknél irodalmi és társadalmi forradalom. Tehát itt van egy bonyolult, és azt hiszem, hogy koronként mindig az adott kor viszonyai között vizsgálandó viszonylatrendszer.
2: Most én szeretnék egy kicsit közelebb jönni a jelenhez, és azt hiszem, hogy a magyar irodalomnak valóban volt mindig egy politikai szerepvállalása és szereptudata. És hogyha az elmúlt évtizedeket, tehát mondjuk az 1947-48 után bekövetkező évtizedeket vizsgáljuk, akkor azt lehet mondani, vagy bátran el lehetne mondani azt, hogy a hivatalos politikával, tehát a hatalomnak a politikájával szemben általában mindig az irodalom fogalmazta meg azokat a kérdéseket, amelyekre egy hát hiteles politikának válaszolnia kellett volna, sőt az irodalom válaszolt rá. Mik voltak ezek a kérdések? Az irodalom képviselte a nemzeti függetlenségnek az ügyét, azt hiszem ez vitathatatlan, hogy a kommunista hatalom helyett az irodalomban jelent meg a nemzeti függetlenségnek az ügye. Az irodalom képviselte azt a gondolatot, hogy az emberi társadalomban, a kultúrában mégiscsak valami több szólamúságnak van helye, tehát a pluralizmusnak a csirái is az irodalmi életben jelentek meg. Itt most különös tekintettel a magyarországi helyzetre, a magyar helyzetre. Az irodalom képviselte azt a felismerést, hogy a magyar nemzet nem azonos Magyarország lakosságával, hanem ennél szélesebb körben jelenik meg, és felelősséget kell tanúsítanunk a szomszédországokban kisebbségi sorsban élő magyarsággal szemben is. Az irodalom tehát nagyon sok olyan eszmét, gondolatot és követelményt képviselt, aminek voltak éppen a politikában lett volna helye, de a politika ezeket elhanyagolta, vagy kifejezetten ellenükre cselekedett és gondolkodott, és ezért az irodalom vállalta ezeket magára. Most úgy érzem, hogy az irodalom egy kicsit hát identitás nélkül maradt, a korábbi identitása megszűnt, most a politikától várja az irodalom joggal, hiszen egy demokratikus országnak a politikájáról van szó, hogy mindazt, amit korábban az irodalomnak kellett volna képviselnie, képviselje most már a politika. Most ehelyett viszont az egyszerű magyar ember, aki a televízió képernyőjére néz, az a parlamentben bohóc tréfákat lát. Tehát ezért érzek én egy bizonyos csalódást ugye a politikával szemben.
1: Ha szabad ehhez tennék egy megjegyzést, még mindig azon töprengve, hogy a hatalom és az irodalom, mondjuk a költészet viszonya meg, hogy mit akart a hatalom, hogy politizáljon az irodalom, vagy ne politizáljon. Brechtnek van egy rendkívül ironikus költői gondolatmenete, amelyet pontosan idézni nem tudok, de körülbelül úgy szól, hogy állandóan indítékot érez arra, hogy szóljon a virágzó almafákról. De mindig a mázoló beszédei azok, amik oda kényszerítik az íróasztalához. Na most érdemes egy pillantást vetni arra, hogy az irodalom tényleg lehet nagyon hosszú történelmi időszakokon keresztül abban a helyzetben, hogy szeretne beszélni a virágzó almafákról, ami nem föltétlenül lárpurlárt jelent, erről azt hiszem
0: Tandori a legjobb ellen például.
1: Beszélni, hanem nem teheti, mert a mázoló beszédei belerecsegnek a fülébe. A mázoló a legszélesebb értelemben, és minden variációjában.
2: Mindenkori mázoló.
1: A mindenkori.
0: Tehát az irodalom egy autonóm szféra, de fel van jogosítva arra, hogy mind az ellen szóljon, ami az autonómiáját sért, és ezáltal már az autonómia határai sem pontosan körülírhatóak.
1: Igen, na most hadd bonyolítsam egy kicsit a kérdést, mert én úgy gondolom, hogy az irodalom autonómiájába, amelyet tökéletesen egyetértek, ez egy újkori probléma egyébként, hogy a művészetek és az irodalom autonómiája, ezt teljesen egyetértek vele, de úgy gondolom, hogy beletartozhat egy saját politizálás. Most megmondom, hogy mit értek rajta.
0: Babits háború ellenes versei esetleg?
1: Hát arra is gondolhatok. Én most konkrétan arra gondolok, hogy Ignótus Pálnak van egy olyan megjegyzése, pontosan Babits ellen fakadt ki, és inkonkrétó nem is Babits, hanem Schöpflin ellen, de Schöpflinen keresztül természetesen Babits ellen, amely úgy szól, hogy a hajdani nyugat, tehát a 18-19 előtti nyugat elutasította a politika igényeit, és megcsinálta az irodalom politikáját. Ezzel szemben a 19 utáni nyugat behódolt a politika igényeinek, és követi a politika irodalmát. Na most ezen érdemes elgondolkodni, hogy a politika irodalma, vagy az irodalom politikája. Mert ez két különböző dolog lehet ám.
0: Visszatérve ahhoz, hogy az irodalom olyan közéleti funkciókat vállalt magára, amely funkciókat a politikának kellett volna egy normális demokráciában ellátnia, nem torzult-e ezáltal maga az irodalom is? Nem vette esetleg magára túl sokat a politikai vetületből?
2: Természetes, hogy sokat vett magára, de hát ez általában a magyar és a közép-európai irodalmaknak a történelmi terhe, hogy nagyon sok minden olyasmit hordoznia kell ennek az irodalomnak, ami igazából nem az irodalom természetéből fakad, hiszen itt ezen a tájon, ebben a térségben az irodalomnak politizálnia kellett. Az irodalomnak kellett az oktatás, a nevelés, az ismeretterjesztés bizonyos feladatait ellátni. Az irodalomnak kellett valamiféle közösségteremtő erőként, ritusként szerepet vállalnia. Németh László annak idején azt mondta, hogy az irodalom Magyarországon és Közép-Európában a szellemi élet mindenese. Tehát valóban egy ilyen mindenes szerepkört töltött be az irodalom, ettől elég nehéz szabadulni, hát gondolom ma is vannak a magyar irodalomnak olyan reflexei, amelyek ennek a mindenes szerepnek a folytatását kívánnák meg. Itt talán az a fajta irodalom, amely valóban elvonul a műhelybe, tehát egy pruszti csendbe vonul vissza, az igazából elképzelhetetlen. Tehát még azoknál az íróknál is, akik a mai úgynevezett posztmodern korszakban az irodalomra esküsznek, az alanyra és az állítmányra, azok is nagyon sokszor politizálnak.
0: De sokkal áttételesebb módon, mint mondjuk Konrád vagy Őrsi, tehát gondolom itt Eszterházy Péterre gondol itt a alanyos állítmányjogán.
2: Vannak persze fokozatok, és azt hiszem, hogy ki lehet alakítani egy nagyon termékeny egyensúlyt az irodalom és a nem irodalom, mert ez, ahogy mondom, nem csak a politikáról van itt szó. Tehát az irodalmi szféra és a nem irodalmi szféra között lehetséges egy termékeny egyensúly. Talán azok az írók buktak meg itt az elmúlt években, akik túlságosan elkötelezték magukat a politikának, tehát pártvezérek lettek belőlük, vagy hordószónokok, azok valóban felmondták a maguk írói létét.
0: Úgy tűnik, hogy a magyar szellemi élet és az irodalmi életnek a legnagyobb tehertétele a népi urbánus vita. hogyha történetileg visszatekintünk erre, vajon hol siklott holtvágányra vagy tévútra ez a gondolkozás, mely politikai kategóriákat csempészett az irodalomban? Hogyan tudnánk mondjuk ezt a népi urbánus szembeállást megmagyarázni egy angol irodalmárnak, aki soha nem hallott meg ilyesmiről?
2: Nehéz lenne megmagyarázni, de én azt hiszem, hogy ez nagyon korán megjelent. Az első fogható nyomai talán a 20-as években, az első világháború után. Összefügg mindez azzal, hogy a magyar polgárosodásnak volt egy sajátos közép-kelet-európai, egy kelet-európai természete, tehát az, hogy nem olyan szervesen ment végbe, mint mondjuk a holland, vagy a francia polgárosodás, vagy az angol. Elég hagyományos volt az, hogy a magyar polgárság az két szálból, két vidékről szerveződött meg,

0: társadalmi mozgás, tehát volt egy nagy mobilizációs jelenség, ami összefüggött még azzal is, hogy az elcsatolt magyar területekről nagyon sok fiatal magyar entellektüel vagy félentellektüel menekült át Magyarországra, és hirtelen felduzzasztották az értelmiségi rétegeket. Akkor kezdett kialakulni egy verseny, egy rivalizálás a kétfajta polgári réteg között, ami akkor aztán már nem annyira a német eredetű, inkább a zsidó eredetű rétegek irányában azokkal szemben kezdett el hatni, és aztán ez nagyon erősen befolyásolta azt, amit a 30-as években már népi urbánus vitának nevezünk.
1: Nem kereshetők esetleg ezek a gyökerek mélyebben? Gondolok itt a Arany János mellett egy romantikus népnemzeti eszmény nevében kardoskodó úgynevezett népnemzeti iskolára az irodalomban, és ezzel szemben az úgynevezett kozmopolita vagy kozmopolitának csúfolt városi költészet kettősége. Tehát feltétlenül a Trianonhoz kell ezt a fordulatot kötnünk, vagy esetleg...
0: Nem, ezt én is úgy gondolom, hogy ez a két irányból érkező magyar polgárosodás és polgári társadalom, ez persze már a múlt századnak a 60-as, 70-es éveiben kitapintható volt, tehát az a vita, amely ennek a kulturális övezetében megjelent, ugye a népnemzeti eszmény és a kozmopolita költészet között, az már akkor nagyjából lefette a későbbi jelenségek közötti vitát, de azt hiszem, hogy ez pusztán kulturális övezetből, politikai övezetbe inkább az első világháború után került át, és abban azt hiszem, hogy a trianoni helyzetnek, tehát ez egy nagyon széles helyzetet jelöl, persze nem pusztán a békeszerződést és az elcsatolásokat. Ennek a helyzetnek nagyon, nagyon nagy szerepe volt.
2: Van Söfrin Aladárnak egy érdekes elemzése, amely azt mondja, hogy volt egy lényegében falusi Magyarország, és egy ilyen magyar irodalom. És a falusi Magyarország átalakult városi Magyarországgá, és kezdett kialakulni egy városi magyar irodalom. És voltak, akik úgy gondolták, hogy a magyar irodalom az a falusi, ennek következtében ez nem magyar irodalom.
1: A bűnös város koncepció.
2: Hanem valami más. Az nemzeti, és ez nemzetietlen. Na most erre Söpflin azt mondja, hogy nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy megváltozott a magyar kultúra nemzeti jellege. Akkor ilyen volt, zömben nem városi, most pedig emilyen. Kezd városivá válni. Tehát nem az a különbség, hogy nemzeti, illetőleg nemzetietlen, hanem az a lényeg, hogy megváltozott a nemzeti jelleg, ezért megváltozott a kultúrának és az irodalomnak a jellege. Nos, én azt hiszem, hogy ez a probléma van, amit említettél, hogy a népnemzeti, illetőleg úgymond kozmopolita, de hogy ez valami konkrét előzménye a két háború között történt dolgoknak, ez visszavetítése annak, ami a 20-as évek végétől kezdve a 30-as években robban. Hát végső soron akkor odáig lehet visszamenni, hogy Kölcsey és Berzsenyi például. Vissza lehet vetíteni odáig.
1: Igen, csak én azért gondoltam erre a századfordulós időpontra, mert itt fertőződik meg az irodalom a politikával, hiszen irodalmi Kossuth pártról, irodalmi Deák-pártról beszélnek. Ez nem figyelhető meg a korábbi korokban, hogy ennyire direkt módon hasonl a politika az irodalomra. És talán a két irányzat vagy irányzat csíra alkotói is közelebb állnak egymáshoz, és átjárhatóak ezek a táborok. Gondoljunk itt akár Vörös Marti vagy Petőfi kapcsolatára. Talán Vörös Marti ennek a nemesi költészetnek még az utolsó nagy fellángolása, és Petőfi, akivel a népi költészet kezdődik, a népi romantika, és mégis egy kisebb összezördülésüktől eltekintve azért ők nagyon jó barátok.
2: Na most hadd vessek föl egy kérdést, én nem tudom, hogy Béla ezzel egyet fog érteni, vagy sem. Azt, hogy azért ez a népi urbánus vita, ennek nagyon sok irodalmi vonzata van, de azért alapvetően ez egy ideológiai és publicisztikai, politikai vita. Természetesen körülötte ott van az irodalom minden oldalról, és meg lehet hosszabbítani.

0: fordítani az ügyet sok szempontból a szép irodalom felé, de alapvetően itt ideológiák, de hadd tegyem hozzá, hogy én úgy gondolom, hogy van ez a nagy Trianon probléma, és van a nagy 18-19 probléma. Tehát az, hogy két forradalom, utána egy elbukó forradalom, utána egy győztes ellenforradalom. Ezt zárójelben mondom, hogy nehogy a hallgató félreértse, az, hogy ellenforradalom nem egy utólagos minősítés, hanem így nevezi magát.
1: Önmegnevezés.
0: Így nevezi magát a 19-ben hatalomra kerülő rezsim, hogy ellenforradalom. Na most ezt valamilyen módon el kell rendezni. Ugyanakkor azért az írótársadalom érzi, hogy a magyar progressziót valamilyen módon folytatni kellene. És itt van egy olyan szétválás, hogy a későbbi népiek azok úgy gondolják, hogy a magyar társadalom gyötrelmes, igenis gyötrelmes problémáit. Egyrészt a parasság felől kell megközelíteni, másrészt lehetőleg úgy kell megközelíteni, hogy a 18-19-ben lejáratódott baloldal árnyéka ne vetüljön erre a progresszív törekvésre. Most én persze nagy leegyszerűsítésekkel tudom csak mondani. A későbbi urbánus tábor pedig úgy gondolja, hogy vállalja 18 őszét, vállalja a nyugat első korszakának és a 20. század című folyóiratnak az örökségét, nem vállalja 19-et, tehát a régi polgári, a liberalizmus és polgári radikalizmusba átmenő hajdani tábornak a terminológiáját is vállalja, és annak az elveit hosszabbítja meg. Na most így kezdődik ez a nagy részt árnyékboxolás és fantom és mai szóval élve ellenségképkeresés, amelyet mindig borzasztóan le kell meszteleníteni, mert nekem meggyőződésem, hogy az egész vita nem is a progresszió és nem progresszió főfrontján, most ez nagyon hülyén sikerült, ez a főfrontja, de nem jutott jobb eszembe, nem ott folyik a vita, hanem mellék kérdéseken, az alapkérdésekre rárakódó kérdéseken folyik a vita.
1: Én is azt hiszem, szöbben igazat adok azt a tanár úrnak, hogy nem irodalmi kérdések, és nem az irodalom medrében folyt ez a vita, a népi és urbánus vita. Ugyanis a 19. században az a folyamat, amiről beszéltünk, tehát a népnemzeti iskola és a mondjuk kozmopolita költészetnek a vitája, az irodalmi vita volt, de nem volt politikai vita, ott nagyon békésen együtt tudtak gondolkodni időnként ezeknek az áramlatoknak a képviselői. A 30-as években viszont az irodalmi vitának nem volt igazán tétje, tudnék, a két táborban olyan emberek szerepeltek, akik az írásaik alapján szerepelhettek volna az ellentétes táborban is. Tehát ugye Szabó Lőrincet a népi mozgalomnak az ideológiai képében szokás elhelyezni, ugye ő maga is közel volt a népírókhoz, a politikai, igen. Na most irodalmilag volt köze nyugodos a népi táborhoz, semmi köze nem.
2: Ez a Szabó Dezsőn is megfigyelhető ez a kettőség, hogy a lehető legradikálisabb expresszionista stílusban írja a teljesen ultrajobboldali, hipernépies szólamait.
1: És hát, hogy mondjak egy másik példát, ugye József Attila, mint ez közismert, a szép szó táborához tartozott, Vas István, mint ez ugyancsak közismert, a válasz táborához tartozott. Na most ez megfejthető irodalom történeti vagy poétikai magyarázatokkal, nem. De még azt is mondhatnám, hogy még ideológiailag se voltak igazán nagy ellentétek, hiszen a polgári radikálisok ugyanúgy akarták a földbirtok reformot, mint a népi írók. És a népi írók ugyanúgy le akarták nyesegetni a banktőkének a túlságos hatalmát, ahogy a polgári radikálisok. Tehát ezeknek a táboroknak valamennyien reformot akartak ugyanis. Tulajdonképpen, hogyha a szavak érdemi jelentését nézők igazából egymás mellett lett volna a helyük. Ez egy külön szerencsétlenség volt, ahogy ugye Poszter tanár úr is mondta, hogy mellékes kérdésekben történtek meg a viták, mellékes kérdésekben alakultak ki a hadállások, sokszor törzsi szemléletek alapján. A dologban az a furcsa, vagy meglepő, de talán nem is meglepő, hogy ugyanilyen szembenállások fejlődtek ki azután a 80-as évek végén, vagy 89 után, hogy az új magyar szellemi és politikai életben, ahol olyan emberek, akik nagyon békésen meg tudtak lenni egymással a 70-es években, a 80-as években, váratlanul szembe kerültek egymással, az egyikből szabaddemokrata lett, a másikból magyardemokrata lett, hogy miért lett az egyik szabad és a másik magyar, ezt az Isten se tudja, mert ez egy véletlennek a műve volt, hogy az egyik kávéházba járt, és a másik kávéházba.
2: Lehet, hogy itt a haza és haladás jelszavának két terminusát kijátszották egymás ellen valamilyen szinten?
1: Én azt hiszem, hogy ez a két terminus nem igen játszható ki egymás ellen, ezeknek együtt van értelmük, és minden olyan magyar korszak, amelynek valóban voltak eredményei irodalomban is, közéletben, a szellemi életnek az egészében, azok nagyon szépen tudták együtt képviselni ezeket az eszméket. Hát például a nyugat is, hát a nyugat soha nem játszotta ki ezeket egymással szemben, mindig együtt tudta őket képviselni, és ez talán az eredményeinek az egyik titka is lehet.
0: Visszatérve itt a népi urbánus dologra, hát József Attila szép szókörének a centrumában van, de néhány évvel korábban ő az egyik fogalmazója a Ki a faluba című röpiratnak. Tehát ott van a Barta Miklós társaságnak a körében is. Na most ugye említetted a Szabó Dezső dolgot, aki valóban egy ilyen expresszionista stílromantika jegyében fogalmazza meg egy paraszkultusznak a végletes igéit. Na most itt két dolgot szeretnék mindössze mondani. Az egyik az, hogy ez egy európai hullám, a paraszt
2: mitosz.
0: Megvan a német irodalomban, megvan a francia irodalomban, valamivel később is, gondolok Rámüre, Gyónóra például, megvan az oroszoknál, Árcibásef például. Na most
1: minden közép-európai, románoknál, szlovákoknál, lengyeleknél.
2: Nem az urbanizációs robbanásnak egy természetes visszaütője.
0: És azért azt szeretném leszögezni, hogy a későbbi népi táborban nincs parasztromantika. Tehát Szabó Dezső sok szempontból lehet előde a népi tábornak, de ebben nem. Hát hol van Veres Péternél parasztromantika? Hát
1: az ellenkezője
0: hát az
1: van.
0: De hát íjésnél sincsen. Úgyhogy ez nem a népi tábor jellemzője. Na most, ami a dolognak a utóéletét illeti, én úgy gondolom, hogy ez egy sok szempontból groteszk jelenség, hogy ennek a reminiszcenciái visszajöttek ennek a dolognak, de mást jelentenek, mint amit akkor jelentettek. Egy szegmentuma maradt meg, megmaradtak bizonyos indulatok. Én hadd mondjam meg, hogy még azt is megmerném fogalmazni, engedjétek el nekem, hogy nevet mondjak, hogy a hajdani vita még meglévő és alkotó egy-egy résztvevőjénél olykor az jut eszembe, amit Talleyrand mondott a visszatérő bourbonokra, hogy semmit sem tanultak és semmit sem felejtettek. Úgy veszik elő az indulataikat, mint a 38-ban lennénk a viták egyik kulcspontjánál, a zsidó törvények időszakában, holott hát több mint fél évszázad eltelt azóta.
1: Neked Talleyrand jutott az eszedbe, nekem egy kevésbé népszerű szerző, ugyanis Engels, kicsit félve is hivatkozom rá, de ugye ő mondta azt, hogy a történelemben kétszer történnek meg ugyanazok a dolgok, először mint tragédia, másodszor mint komédia.
2: Hihetetlen energiák pazarlódnak el erre. Milyen árat fog ezért fizetni a magyar irodalom, látható ez előre?
1: Én nagyon sokáig féltem attól, hogy ami a politikában történik, és a közéletben hát ugye a szemünk előtt lezajlik, ez nagyon meg fogja viselni a magyar irodalmat, és talán tönkre is teszi. Most újabban kezdek egy kicsit megnyugodni, ugyanis azt tapasztalom most, hogy eléggé alámerülni kényszerülök az Írószövetségnek, az írótársadalomnak az ügyeiben. Azt tapasztalom, hogy az irodalom mintha már szabadulni akarna ettől. Tehát nem megy bele abba a csapdába, amiben a politika szüntelenül csalogatja. Nem akarja, hogy a politika lehengerelje teljesen, kizsigerelje és legyűrje, beledöngölje az agyakba, hogy ezt a újabban közkeletű metaforát használjam. Tehát mintha lenne az irodalomnak egy olyan szerveződő önérzete, egy olyan autonómia vágya, amely visszakívánná utasítani ezeket a politikai kihívásokat, és ez engem bizonyos mértékig megnyugtat.
2: És az nem aggasztó, hogyha így az elmúlt 6 év történetére visszatekintünk, hogy egy 7 év műhelyek sorvadtak el, barátságok romlottak, meg munkakapcsolatok zilálódtak szét, és jobb sorsra érdemes írók váltak hordószónokokká.
1: De hát ez persze óriási veszteségeket kell elkönyvelnünk, mert valóban, ha arra gondolok, hogy a 80-as évek elején, a 80-as évek közepén egy írószövetségi közgyűlésen, például 81-ben vagy 86-ban, ugye milyen egységes tábor sorakozott fel Csurkától Konrádig, vagy Mészöly Miklóstól Csóri Sándorig. A akkor írószövetségi életben egy függetlenségi gondolat, egy demokratikus gondolat mellett, akkor a következmények valóban elszomorítók. Lehet, hogy ezt az árat kellett megfizetnünk mindazért, ami történt. De azért én hiszek abba, hogy nem mindenki ment rá erre a változásra, hogy azért személyes integritások megerősödtek, és ezeknek mentén emberi kapcsolatok, írói kapcsolatok, szakmai barátságok is meg tudtak erősödni.
0: Hadd mondjak valami optimistát. Én is ehhez a dologhoz. Én persze nem élek oly mértékben benne az irodalmi életben, és ezeket a műhelyek körüli problémákat, meg táborok körüli problémákat kívülről látom inkább. Lehet, hogy csak ezért mondom. De én azért abban bízni tudnék, hogy az irodalom mégis a többszólamúság felé halad. És hogy ez a többszólamúság, ez nem föltétlenül a szekértábort és az egymással szembenállást jelenti, hanem azt jelenti, hogy megfelelő művészi színvonalon jelen van, hitelesen jelen lehet különböző, nem csak stiláris, hanem eszmei jelentésbeli irányzat is, és hogy a magyar irodalom polifóniája ebből ki fog alakulni. Na most a másik dolog, én nem hiszem, hogy a politika föltétlenül száműzhető, vagy föltétlenül számüzendő az irodalomból. Ötötször teszem hozzá megfelelő esztétikai szinten, hanem úgy gondolom, hogy az számüzendő, hogy a politika rá akarja kényszeríteni magát az irodalomra. Hogy az író, mint a világban élő és a társadalom problémáival szembenéző ember kifejez olyan világnézeti, a világot megítélő tartalmakat, amelyeknek politikai konzekvenciái is lehetnek. Én ezt a dolog természetes velejárójának tekintem.
2: A polifónia biztató előjeleként tekinthetjük azt, hogy a fiatalabb nemzedék nem kíván ezekben a szekértábor harcokban részt venni?
1: Igen, ezt feltétlenül el lehet mondani. Én is érzékelem, hogy a mondjuk 35-ön aluliak számára ezeknek a szekértábor harcoknak nincs jelentése. Tehát egyszerűen a nyelvük más. Tehát ezt a konfrontációkba kifejlődött politikától nagyon erősen szaturált nyelvet ők nem is beszélik, nem is kívánják megtanulni. Én ezt különben szerencsének tartom. Tehát azt hiszem, hogy a fiatalok egészen másképp fognak gondolkodni, mint arról, amiről mi eddig beszéltünk. közöttünk, és noha közöttük is vannak, és kell, hogy legyenek gondolati, érzésbeli, eszmei, politikai különbségek, sőt esetleg viták is, de egészen más nézőpontból tekintik át ezeket a gubancokat. Nem válnak a dráma áldozataivá, inkább szemlélői lesznek, és valahogy mindig ugye az a tanulság, hogy mindig a rezonőrök, a szemlélők szokták aztán megoldani a drámai konfliktusokat, legalábbis a történetnek egy pillanatában. Tehát én reménykedem abban, hogy a fiatal irodalomnak a képviselői, azok nem csak a saját sorsukban vannak túl mindazon, ami a mi nemzedékeinket még gyötri, hanem tudnak valamilyen jótékony hatást gyakorolni arra, hogy az egész magyar társadalom túlkerüljön mindezen.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek.

Elhangzott irodalom és politika. Pomogács Bélával és Poszlár Györggyel beszélgetett Nagy Attila Kristóf. Szerkesztette Borlai Kinga, rendezte Katona Imre József. A hangfelvétel 1996-ban készült, és legutóbb 1998. szeptember 29-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Fülszöveg. A Kossuth Rádió könyvkínálója.
1: A sötétség a színes fantázia felől riasztó igazán. Borbély Szilárd Nincs telenek, azaz már elment a Messiás című könyve múlt gyermekszemmel belátható tükrét tartja elénk. A kötetről Rusznyák Gábor, a Miskolci Nemzeti Színház rendezője beszél, a riporter Antal István.
2: Borbély Szilárd magában mindig megkülönböztette Debrecent és Szatmárt. Nagyon fontosnak tartotta, hogy a civisek azok valami polgári puritán népek, Szatmár pedig maga a kedély.
3: Tudjuk, hogy ezt egy felnőtt író megírja, egy picit gyereknyelven, ugye eldönthetjük, hogy ezt egy 6-tól 9 éves gyerek mondja végig ezt a szöveget, de egy 6-tól 9 éves gyereket nem kárhoztatnánk, hogy végig mondja ezeket a szövegeket, hiszen elég borzadályos dolgok történnek ezzel a gyerekkel. Utána egyszer csak ez belőle egy 18 éves fiatal ember a regény végére, de közben az összes szó vagy összes gondolat mögött ott van egy író, tehát maga a Borbély Szilárd. Tehát, hogy az a fajta gyerekség, ami egy felnőttben még megvan, az hogyan tudja megfogalmazni, hogy nem kezd el gőgicsélni, vagy nem kezd el mórikálni, hanem az a fajta lelkesültség, vagy az a fajta rácsodálkozás a világra, az hogyan tudja megfogalmazni ezeken a mondatokon keresztül.
2: És a tragédiák, hiszen itt minden mondatban ott rejlik valami borzasztó és feldolgozhatatlan. Tarsándor prózája jutott eszembe, ami azért furcsa, mert egyébként semmi köze a költő Borbély Szilárdhoz, ha csak az nem, hogy a valóságból a sötét tónusok jönnek elő markásabban.
3: Igen, csak közben ugye az alapanyagnak is az a sajátja, hogy ez egy gyerek, tehát még nem a borzadály részéről éli meg ezeket a dolgokat, csak a szavakon keresztül mi magunk éljük meg ezeket. Neki az a jelen valóság, az ugyanúgy a izgalmak, a helyszíne, ez a falu, ő nem tudja, hogy még másmilyen is lehet a világ, vagy máshogy is föl lehet nőni. De tehát nem a borzalmat éli meg, hanem tulajdonképpen csak tudósít minket. Tehát van benne valami furcsa tárgyilagosság. Tehát ez ugyanaz, mint holokauszt gyerek túlélőknek. Attól borzalmas az egész, hogy érezzük, hogy ő még abban a pillanatban nem feltétlenül éli meg ennek a mélységét. Még akkor is, hogyha tudja, hogy az rossz, vagy tudja, hogy az nem jó, hogy ez történik vele, de mégsem a borzalmat adja át.
2: Borbély Szilárd színpadi szerző is volt, ráadásul mindig visszaemelte a darabjait a 18. 17. századba, ha kellett, Kazinci csokonai konfliktusok, illetve költői egymás mellett élések. A prózában ott van-e ez a drámaírói mentalitás, vagy most drámai helyzetet kell teremteni, erőszakot kell vennie a szövegen?
3: Ő alapvetően költő. Tehát költői képekben gondolkodik, és a nyelvvel van dolga. Nyilván a Kazinci is többek között ezért érdekelte, hogy a nyelvvel tudott foglalkozni, vagy egy másik beszélt nyelvvel. Ez egy nagyon dramatikus anyag, tehát nagyon könnyen adja magát. Párbeszéde is kifejezetten élőek. Tehát általában prózaszerzőknél nem igazán hisszük el, hogy emberek így beszélnek ebben, ez egyáltalán nem így van. Ezek kifejezetten adják magukat, hogy jelenetek legyenek belőle a narráció mellett. Mozartról tudjuk, hogy kifejezetten dramatikus zeneszerző, tehát valahogy eleve színháziasan írta a zenéjét, pedig lehet, hogy nem is arra gondolt. Borbély Szilárdnál is úgy érezhetően, hogy ezek ilyen erős, dramatikus szövegek.
2: Társadalmi valóság vagy fikció?
3: Persze, ez egy olyan dolgot kapirgál ez az anyag, amiről ugye nem szeretünk beszélni. Nem szeretjük látni, hogy a csirkét, azt nem szeretjük tudni, hogy azt levágják, tehát eleve szeretjük azt gondolni, hogy valahogy az abban a védő gázos csomagolásban születik meg. Nem szeretünk arra gondolni, hogy a 21. században még vannak magyar tanyák, ahol rabszolgasorsban tartanak embereket, dolgoztatnak, nem szeretjük tudni, hogy egy pap, akitől azt várnánk el, hogy az igét és valahogy a tisztaságot sugározza, az gyermekeket molesztát. És tényleg ennek van egy nagyon erős oldala, ami az élet primitív nyersességéről szól. Tehát kulturálódtunk, és nagyon sok minden ránk rakódott az évszázadok, évezredek során, de ez közben ugyanúgy bennünk van. Tehát az élni akarás ösztöne, és közben az egymás megfojtása ebben az élni akarásban, ez bizony itt van. A mi valóságunkban, vagy a mi történelmünkben, vagy a mi társadalmi létünkben ez ugyanúgy jelen van. Minden pillanatunkban ez az egymás megfojtani akarása azért, hogy én élni tudjak. És ez nagyon erősen benne van ebbe az anyagba. Ebből átjön valami, azt szerintem már csodálatos.
1: Elhangzott Fülszöveg. Borbély Szilárd Nincs telenek című regényéből Rusznyák Gábor rendező beszélt, műsorvezető Kocsis Éva, a riporter Antal István volt. A hangfelvétel 2014-ben készült, és legutóbb 2014. szeptember 2-án hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Hétről hétre különleges vendégek,
2: óriási csaták,
3: és persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
1: Ki tud többet Magyarországról?
4: Szerintem az én csapatom.
1: Majd meglátjuk.
3: Készen állnak az új évadra?
5: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19:45-től a Dunán.
6: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6:45-től a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
7: Pontosan 21 órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Megkezdődött a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjában működő 6-os számú turbina visszakapcsolása. A tervek szerint az erőmű szerdára eléri a teljes kapacitását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter az erőműből jelentkezve élőadásban mondta el, hogy a turbina teljes visszakapcsolása 49 órát vesz igénybe. A létesítmény 8 turbinájából jelenleg 2 üzemel, és mintegy 500 megawatt áramot termel. A harmadik turbina a Paksi fenékküszöb építésének és a Duna vízszint emelkedésének köszönhetően indulhat újra, tette hozzá a kormányfő. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását szorgalmazta 14. Leópápa San Marinóban és Riminiben a nemzetközi katolikus találkozón. Több tízezer fiatal előtt mondott beszédében a katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy az emberi méltóság fontosabb, mint a politikai, társadalmi és ideológiai megosztottságok. 14. Leó a harmadik egyházfő, aki ellátogatott San Marinóba. Szent II. János pápa 1982-ben, 16. Benedek pedig 2011-ben járt a mini államban. Ismét orosz területeket támadtak az ukrán erők. Egy nap alatt több mint 140 drón támadás érte a belgorodi régiót. Dróncsapást jelentettek Moszkvából, Szamarából, Brianszkból és Krasznodárból is, ahol meghalt 2 gyermek. A szamarai régióban egy olajfinomítót és egy webáruház telephelyét érte találat. Az oroszok éjjel Kijevet támadták. Az ukrán főváros több robbanás rázta meg nem sokkal éjfél után. Egy ember meghalt, többen megsebesültek. Dróntámadás érte Zaporizsiát is. A hatóságok egy halálos áldozatról tudnak. Tegnap legkevesebb 15 ember halt meg, amikor nappal ért légicsapás egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. Volodymyr Zelenszkij elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket, és Oroszország felelősségre vonását szorgalmazta. Tűzoltókat és helikoptereket küld Szerbiába az Európai Unió vajdasági Telipiláti homokpusztán hetek óta pusztító tűzoltására. Az európai segítség 4 Black Hawk tűzoltó helikoptert jelent különböző tagországokból, valamint tűzoltókat és járműveket Németországból és Romániából. Bár Szerbia nem tagja az EU-nak, kérhet segítséget a polgári védelmi mechanizmus keretében. Adott esetben Belgrád is támogathatja az uniós államokat a tűzoltásban, legutóbb Spanyolországnak segített. Felborult egy illegális bevándorlókat szállító gumicsónak Tunézia partjainál. Egy embert sikerült élve kimenteni, többen eltűntek. A szerencsétlenséget valószínűleg a rossz időjárási körülmények okozták. Bár Tunézia 2023-ban több 100 millió euró értékű megállapodást írt alá az Európai Unióval az illegális migráció visszaszorításáról, az észak-afrikai ország továbbra is a migránsok fontos kiinduló pontja. Híreink végén az időjárásról. Folytatódik a derült napos idő holnap is. Reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. Ma legfeljebb délnyugaton számíthatunk egy-egy záporra, holnap nem várható csapadék. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap napközben 24-30 fok várható. Hírekkel legközelebb 22 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megyünk és hallgatunk. 23 év van köztünk. A 23-at nem lehet osztani. A 23 csak magával osztható. Meg egyel. Ilyen magány van köztünk. Nem lehet részekre bontani. Egyben kell cipelni.
4: Nincs telenek. Már elment a mesiás. Hangjáték két részben Porbé Szilárd azonos című regénye nyomán.
8: Gyere a lábadon.
4: Első rész.
9: 3, 4, 5.
2: Visszük az ebédet.
9: 6.
2: A földhányáson megyünk, mi úgy hívjuk Gorond.
9: 8.
2: Az Ogmand Goronda. Erre járunk, amikor az erdőre megyünk fáért. Anyám fején kendő. A Kölcsei vásárban kapta apámtól a múlt évben. Anyámnak gesztenye barna haja van. Vöröses gesztenye. Nem minden gesztenye vöröses. A faluban egyetlen gesztenyefa van. A többit kivágták a háború után. A mindig vizes földben csak a nyárfák bírják. Na meg a fűzfák, mi úgy mondjuk ficfák. Tavasszal könnyű sípot, ficfa sípot csinálni. Azt fújjuk, hogy bosszantsuk anyánkat, a kutyákat, meg a szomszédokat.
10: Amely Rákóczi Artás vezetésével lett, munkásosztályunk, népünk, elismert vezető.
2: Előre! Mondják az elvtársak agyisten helyett. És folyvást a halladásról beszélnek.
11: Elvtársad neked a radairos sem.
12: Mondja nagyapám, aki legjobban a lovait sajnálja.
11: Könnyű nekik, mert egy vasszeget se vittek be a közösbe. Csak kivisznek belőle. Mert ezek szeretik a potyát. De prédálni tudnak.
2: Úgy morog a bajsza alatt, hogy ne
11: hallják. Mindent felprédálnak.
2: De hogy azért hallják.
11: Garapítani, azt nem.
2: Legalábbis tudják.
11: Ezeknek már az apjuk is senki volt.
2: A díszfákat kivágták, a majorsági épületeket elbontották. A majorsági gesztenyefasor helyére épült a pártház. Az uradalomról mindenki hallgat. Mély csend van.
13: 1, 2, 7, 1, 3, 4, 1, 7, 1, 2.
2: Anyámnak napközben konyhban van a haja. Ha leereszti, akkor éjszaka lesz. Én szoktam fésülni. Szeretem fésülni. A szarú fésű széles rései között siklanak a csillogó szálak. Fényesek, mint az éjszaka. Csillagos az ég, és jó szaga van.
14: Fűszaga. Kenyérszaga. Tejszaga. Mindig fázom. Fogom az anyám kezét. Az ő keze meleg, az enyém jéghideg. Ha valamit cipel, akkor zsebre dugom a kezem. Mindig cipel valamit. Ilyenkor a zsebemben melegítem az ujjaimat, fáznak a körmeim. Nem értem, hogyan fázhat a köröm. Ezen gondolkodom, miközben igyekszem lépést tartani anyámmal.
15: Nektek semmi se jó. Ha a seggeteket tűvel szurkálnak, annak se örülnétek.
2: Mondja anyám, és nevet hozzá, mintha vicceset mondott volna, pedig nem az. Néhány kutya a kerítés túloldalán késer bennünket. Vicsadognak.
15: Beisztikél őket?
16: Nem isztikélem.
2: Válaszolom, és behúzom a nyakam. A szemem sarkából anyám kezét figyelem.
15: Ne hazudjál!
2: A bal oldalán állok.
16: Csak a pókhálókat ütögetem.
2: Bal kézből nem szokott ütni. Fellélegzek.
15: De rossz pára.
2: Ilyenkor nem haragszik, amikor azt mondja, hogy rossz pára.
13: 1, 2, 7, 1, 3, 4, 1.
2: A nővérem az egyes. Én vagyok a kettes. Ez az én számom, a kettő. A nővérem a nagy, ő a lány. Én vagyok a fiú. Az öcsém a hármas, ő a kicsi. Így szólítanak bennünket.
15: Rőszöljétek a kicsit!
2: Vagyis ringassuk és altassuk el.
16: 1.
2: Számolom a ringatásokat.
16: 2. 3. 4. 5.
2: ezek az első számok, amelyeket megtanultam. 10-ig már rég tudok számolni. A tojásokon gyakoroltam. A 7-es számot szeretem, meg a 3-at. Megyünk a fagyott járdán a deres gaz közt. Már nincs hó, de még minden fagyott. 23 év van köztünk. A 23-at nem lehet osztani. A 23 csak önmagával osztható. Meg egyel.
16: Fázik a lábam.
15: A te bajod.
16: De fázik a lábam, és nyám. Nagyon fázik. Vegyem fel, ha Istent ismer.
15: Gyere a lábadon. Nem bírlak már el.
2: Érzem, hogy másút jár az esze. Ez bosszant. Mérges vagyok. Haragszom rá, mert nem akar velem foglalkozni. Azt akarom, hogy csak velem foglalkozzon. Belerúgok a betonba. Lehozsolom a cipő morráról a barna festéket. Nem veszi észre. Vagy nincs kedve megverni. Máskor azt szokta mondani, hogy...
15: Dögölnél meg te is, a brant egyen meg! Majd kapsz otthon!
2: Mi úgy mondjuk otthol. Aztán otthol sírva ver a felmosolomba. Szívja az orrát közben. A kézfejével törli a taknyot. Nem fáj annyira, amennyire ordítok. A nővérem is így szokta. Tőle tanultam. Anyám dühében mindig azzal ver bennünket, ami a keze ügyében van. Puszta kézzel is szokott. De csak ahogy az anyák tudnak ütni. Erőtlenül és céltalanul. Minden rendszer nélkül. Apánk módszeresen ver, ahogy a férfiak szoktak. A zsákolástól nagyon erős a keze, a szívlapáttól megkeményedett. Kézzel ritkán üt, nadrág szíjjal ver, vagy ostorral. Apánktól félünk. Anyánk verése csak hisztéria. Nem fáj igazán. A többi fiú is azt mondja, hogy az asszonyok nem tudnak verni. Azt csak ki kell bírni. Húzni az időt, hogy elszálljon a mérgük. Mindig elszáll, és mindig megbocsátanak. Az apák verése más. Annak kiszabott mennyisége van. Előbb nem hagyják abba. Megvárják, hogy nagyon fájjon. Akkor jön meg hozzá a kedvük. Addig vernek, amíg már nem csak a félelemtől sírunk, hanem a fájdalomtól. Hogy megemlegessük. Tudják, hogy mikor jön el ez a pillanat. Addig csinálják. Tudom, hogy ilyenkor magára gondol, meg erre a falura, amelyben lakunk. Nem haragszom rá, nem fáj. Megszoktam már. A nővérem már iskolás. Mindig sír, amikor hazajön, mert megverték. Körmöst kapott. Sorokba állították. Vagy anyám veri meg, mert egyest hozott. A nővérem nem szeret tanulni. Azt mondják róla, hogy nehéz a feje. Egykedvűen néz maga elé, és csak azt várja, hogy vége legyen.
16: Úgyhogy az egyes nem tudja.
2: Mindegy, csak véget érjen ez az egész. A himnusz tanulja. Én már tudom a második verszakot is. Csak nem értem. A házfala vályog. Földes háznak mondjuk, mert a küszöbön belül is föld van. Döngölt föld. Tavasztal anyám mindig felmázolja. Lószart kevés agyagos földdel és polyvával kever sűrűre. Kemény kéreggé válik, amikor megszárad, ha elég sok benne a lószar. A mázolt földre szurkos vásznat teszünk. Ott járkálunk a legtöbbet, a szoba közepén, a konyha asztal körül. Azon történik minden. Az egész kurva életünk, ahogy anyám szokta mondani. Ott eszünk, és ott mos anyám. Ott dagaszt, és ott kopasztja a csirkét. Ott írjuk a házi feladatunkat. Néha ott olvas fel nekünk anyám. A nővérem alszik apámmal, én meg az anyámmal. Nemrég egy bölcső került még a mi ágyunk mellé, hogy anyámnak kézre legyen éjszaka, ha sír benne az öcsém. Anyám álmosan morog, ha sír a kicsi. Olyankor félkézzel kinyúl és álmában ringatja. Már megint rosszat álmodott, gondolom magamban.
14: Én gyakran álmodok rosszat, ilyenkor beszoktam pisilni. Reggel anyám dühöng.
9: Na, puja, hogy nem büdös.
14: Mondja apám.
15: Azt én tudom.
14: Mondja anyám.
9: De nincs annyi szalmánk, hogy folyton cserélgessük.
14: A surgyészalmát csak ritkán cseréljük.
9: Majd csak elhagyja. Puja, koromban én is bepisiltem.
15: De én fekszem rajta, nem te.
9: Akkor küldd át hozzám.
14: Ezért néha az apám ágyában alszom. A nővérem meg anyámmal. Ilyenkor sokáig ébren vagyok. Apám horkol. És büdös. Mindig cigaretta szaga van. A gépzsírt érzem a bőrén, meg a benzinszagot. A benzin szeretem, a gépzsírt utálom. Sokszor sör és pálinka szagot áraszt.
17: 1, 2, 7, 1, 3, 31, 7, 1, 2, 2, 1.
14: Anyám legjobban a falubelieket utálja. A parasztokat, ahogy mondani szoktam.

0: senkit se szeretnek, semmit se tisztelnek. Csak a földet. Évekig képesek koplalni. Kuporgatnak, sugorgatnak. Faszarik, szarrágók, irigyek. Megfojtanák egymást egy kanál vízben. Nem emberek ezek. Parasztok.
1: Undor van az arcán, mintha poloskára harapott volna. Jó, hogy mi nem vagyunk parasztok.
2: 3, 4
1: Megyünk és hallgatunk.
2: 6
1: 31 év van köztünk.
2: 8
1: A 31-et nem lehet osztani, mert csak magával osztható. Meg egyel. Ilyen magány van köztünk. Nem lehet részekre bontani. Egyben kell cipelni. Apám mindig rossz kedvű. Ha nagyon rossz kedvű, elmegy a kocsmába. A kocsma pultja plével van borítva. A pohármosó mellett állnak sorban az üvegek. A dugóból görbe fémcső kandikál ki. Fél részegen azt kiabálják.
3: Isten!
1: Pedig ezt nem szabad mondani. A bentfentesek szerint nincs Isten. A pártagoknak nem is szabad benne hinni.
3: Hogy az Isten faszában nincsen?
1: Kérdezi nagyapám.
4: Ne káromkodjon.
1: Mondja Máli, a nagynéném, hát az apám nővére.
4: Nem lehet minden. Ez nem kívánságműsor.
1: A férfiak félnek egymástól. Ezért mennek esténként a kocsmába. Mert ha együtt vannak, akkor szemmel tudják tartani egymást. A férfiak fejüket hirtelen hátra csapják, amikor a rövidet bedobják. Arcuk eltorzul, káromkodnak. Iváskor jambójuk a koszos cementbetonra hull. Ősztől tavaszig a fűrésztelepről hoznak fűrészport, azzal van felszórva. Amíg friss, addig a kocsmának erdő illata van. Aztán mocsárszaga, hányadékszaga, vizeletszaga. Rettegnek. Csak a pálinka oldja a félelmet. A férfiak mindig csapatokban vonulnak valahonnan, valahová. Nappal dolgoznak, este isznak. Az arcuk keserű.
5: Hozd már a csizámat, édesfiam.
1: Nem mozdulok. Félek, hogy megver. Hogy rám zuhan.
6: Húzd már le neki, mert menten eldől.
1: Amikor apám mégis előre akar hajolni, megbillen. Ötlendezik, majd hányni kezd. Kibudjon a száján a lé. Visszanyeli. Kitámoljuk az ajtó elé. Az ajtó nyitva marad. Látom a csillagokat és apám hátát, ahogy előre hajlik. Az est hajnal csillagot látom az ágyból, amikor lehajolok lendezni. A hűvös esti szél behozza a hányás szagot. A rámpa felől fúj és behozza a korcsma keserű dohányfüstjét is. Amikor apám visszatántorog a szobába, ledül az ágyára. Lehúzom a csizmáját. Végig kenődik a kezemen a hányás. A csizmáján volt. A lavorhoz megyek. Lemosom. A nővérem úgy tesz, mintha aludna. Lefekszem. Befogom a fülem, hogy el tudjak aludni. Hárman hallgatjuk apám horkolását.

0: Megyek és számolok.
1: 64.
0: Magamban számolok, 65, amikor megyek. 66. Lépteimet számolom.
2: Nézz a lábad elé!
0: Néha elesek, vagy belecsúszok az árokba, mert nem figyelek. Összekoszolom a ruhám. Máson jár az eszem. Elképzelem, hogy leszáll egy angyal, és besétál a faluba. Számolom a sürgőnypóznákat.
1: 29.
0: A fákat.
1: 30,
0: a kutyákat.
1: 31.
0: Megszámolom az ablakokat, amíg megyünk az utcán.
1: 7,
0: az óriás dália szirmait, a kakukkszót, a kerítésoszlopokat, 30, mindent megszámolok, amit csak 7, lehet. Kitalálom, 8, hogy most mit fogok megszámolni.
1: 9.
0: Számolok, és közben megbotlok. Sírok, mert fáj a térdem. Ég a seb. A salak a legrosszabb. Meg a beton. Az aszfalt beleragad a sebbe.
2: Ne itthasd az egereket!
0: Anyám zsebkendőt vesz elő, megtörli az orrom.
2: Mit tesz itt?
0: A markába köp, és a nyállal félre simítja a frufrumot.
2: Olyan tehetetlen vagy, mint az apád!
0: A könyv folyik az arcomon. Anyám falral forog apámra. Haragszik rá. Kerülik egymás tekintetét. Apám másnapos, halálos betegnek érzi magát.
3: Ó, van, én többet nem iszok.
0: Gyenge a gyomra. Már leitta a hordós káposztáról a levet, az se segített. Szenved, mint a kutya. Megfogadja, hogy soha többé. Ilyenkor mindig megfogadja. A nővéremnek mindig taknyos az orra. Szipog, a kéz fejével törli. Mindenen elbőgi magát. 5 év van közöttünk. Az 5-öt nem lehet osztani, az csak magával osztható. Ilyen szomorúság van köztünk. Egyedül kell viselnie. Büdös a szája. Valami betegsége van. Pedig mindenki tudja, hogy csúnya, csak ő nem
4: szép
0: látja be.
4: Szép vagy, hogy a
0: sovány, mint az agárkutya. Undorodom tőle, mert kényeskedő béka. Ha bátyám volna, akkor nem kellene lányruhákba járnom. Hiába mondom anyámnak, hogy lányos ruha, ezt nem veszem fel, abban kell járnom. Anyám megver, ha nem hordom. A fiúk meg kicsúfolnak érte, majomnak hívnak. Olyan jó annak, akinek bátyja van. Gyűlölöm a nővéremet. Néha meg anyáskodik velem, az még jobban dühít. Leginkább akkor haragszom rá, amikor másokkal játszik. A nagylányokkal, akik kacarásznak, sugdolóznak, csúfolódnak, rajtam röhögnek. A nővérem mindig elmegy velük otthonról, csak hogy engem lerázzon. Egyedül kell játszanom.
3: Az alvás a gonosz csapdája. A gyereket 6 óra alvás után fel kell ébreszteni.
0: Néha anyám hagyja, hogy még egy órát aludjunk. Ha már mindennel meg vagyunk, feltesszük a sapkát, a kalapot, és kelet felé fordulva elmondjuk a reggeli imát. Amikor végeztünk, apánk mindig ugyanazokat a szavakat ismétli.
3: Sose feledjétek. Az ima mindennek az alapja. Az ima tartja fenn a világot. Nélküle se a dolgok, se az emberek nem maradhatnának fenn. Minden Isten kezében van. Az Isten félelmet kivéve. Ezt véssétek az eszetekbe.
0: A tehén és a ló az férfi munka. A többi a nőké, meg a gyerekeké. Főként az apró marha a szárnyasok gondozása. Az asszonyok dolga a ház és a környéke. Az asztalon lévő ételre anyám mondja az áldást.
2: Semmi sem a miénk. Mindenért köszönettel tartozunk.
0: Este meg azt mondja.
2: Hála Istennek. Ennek a napnak is vége.
0: Ölbetett kézzel, fáradtan ül az asztalnál. A kicsi már alszik. A szoba sötét. A platban pislákol a tűz. A szellőzőn keresztül megvilágítja a szobát. A láng mozog a falon. Ebben a sötétben ül anyám. Aztán a bal kezét lassan felemeli. Azzal bontja ki a kendőjén a csomót. Hosszan babrál vele, de nem emeli fel a másikat. Az elerőtlenedett keze saját súlyával húzza le a hajáról a kendőt. Amikor sikerül, fáradtan hullik le a karja. Aztán így lógott a gazdátlan kéz a hokedli mellett sokáig. Azt képzelem, hogy így történt.
5: 1, 2, 5, 7, 1, 3, 31, 5, 701, 2.
3: Megölsz! Hát apád is egy gyilkos!
6: Miért?
3: Hát gyilkos
6: de
3: volt!
6: De apád mi volt?
0: Szorosan hozzátapadok a falhoz.
3: Hagyjál már békén!
0: Most szeretném, ha bele tudnék bújni. Ha volna ott egyszerűen egy ajtó, mint a mesében, és találnék rajta egy kilincset, az meg kitárulna, és átlépnék egy másik világba. Ma egész nap vártuk a messiást, de nem jött. Amikor reggel kérdeztük anyánkat, hogy mit csináljunk, azt mondta...
7: Ma azt játsszuk, hogy várjuk a messiást.
8: Mit?
7: Mit? Hát a messiást.
8: Merjünnen várjuk?
7: Arrunnan, a rámpa felől.
0: Leskelődünk a nővéremmel az ablakokon.
7: Ne lehet, hogy a kert alól jön.
0: Csak a cigánysor irányából nem várjuk. Abba az irányban nem is látunk ki a házból. Csak a falu felé látunk.
7: Aztán mindegy, hogy merről gyűn.
0: Anyám az asztalnál ül.
7: Azt játsszuk, hogy zsidók vagyunk. Gyorsan tedd fel az apád ünneplő kalapját.
8: Hogy nézel ki te?
0: A nap vörös karimája lebeg az ég peremén. Anyámmal azt játsszuk, hogy a messiásra várunk, mint a zsidók.
7: Ott állt Eszter király.
0: Anyám Jeruzsálemről mesél.
7: Ahás
0: meg Eszter királynőről. És arról, hogy jövőre már nem itt fogunk ünnepelni.
7: Nagyszerű asszonyok jó légkört árasztanak maguk körül. Így volt ez Eszterrel is.
0: Elképzelem, hogy tényleg jön a messiás.
7: Ahásvírus, ha csak
0: amikor beér, először jobbra kanyarodik, mert mi hozzánk jön. Azt képzelem, hogy hoz nekem ajándékot. Egy kicsi hegedűt szeretnék, hogy megtanuljak játszani rajta. Csodálatra

0: Nem zárják ki, megtűrik. Ha nem jönne, hiányolnák. De ha elmaradna, azt is megszoknák. Aladár mindenkitől fél. Amikor játszott, akkor már nem félt. Én is azt szeretném, ha nem félnék. Nem is hegedülni akarok megtanulni, hanem nem félni.
1: 41, 3, 2, 1.
0: Mesiás megáll, és mosolyog. Nem mond semmit, csak áll. Hunyorít a napfényben. Fürdeti az arcát a kora tavaszi napsütésben. Élvezi a meleget. Áll és mosolyog. A rámpáról jön.
2: Mit bámulsz, Mesiás?
3: Te, bitte!
0: Tota. Nem tud tisztán beszélni.
2: Akkor meg ne állj!
3: Te tétem a kitti út!
0: Rám néz. Sötét arcbőre ráfeszül a csontokra. A szikár járomcsont kiugrik a bőrből. Ráncok futnak szét rajta. Mindegyik a szemhez vezet.
2: Hát ne nézzed!
0: A bőrét a szél szárította ki, vagy a koplalás. Cserzett és repedezett, mint tavasszal a föld. A csapzott ritkás szakát teszi igazán másmilyenné Mesiást a többiekhez képest. Egyedül neki van szakálla a faluban. Ezért csúfolják Mesiásnak.
3: Anát otthon van?
0: Mindig ugyanazt kérdezi.
2: Jól van.
0: Mindenkitől valamelyik rokona egészsége után érdeklődik.
3: Itt a datapátot?
0: Belátunk fogatlan szájába.
2: Ne kérdezz végig mindenkit, jól vannak.
0: Sötét van ott benn.
3: Attól jó.
0: Sűrű sötét.
3: Te buttok.
0: Arcát a nap felé fordítva behunyt szemmel indul vissza, le a cigánytelepre.
3: Itt te látod.
0: Nem kell a lába elé néznie. Már minden lépést ismer.
1: 31, 2, 3, 25.
0: Anyám néha könyvből olvas fel.
4: Gondolkodjunk.
0: Úgy mesél.
4: Az
0: töredezett, kék borítójú kopott könyvből.
4: Gondolkodjatok az eszméről. Húsvét. Tudjátok.
0: Ma karamelt kapunk, hogy emlékezzünk az ünnepre. Anyám azt akarja, hogy ünnepi család legyen a hangulat. Hogy ne felejtsük el ezt az estét.
4: Az eszme.
0: Az arca csupa igyekezett.
4: Szabadság.
0: Magas homlokán ráncok futnak keresztbe.
4: Igazság és a szeretet.
0: Kék szemében tiszta patak vize csordogál.
5: Mindig vigyáznotok kell, mit mondtok, hol szóltok és ki előtt. A pártemberek gyerekei előtt hallgassatok. Ne is játszatok velük. Az a biztos. Hallgatnotok kell mindig. Nem beszélhettek senkivel. Nem játszhattok senkivel. Nem szabad elmondani, kik vagytok. Nem bandázhattok a többiekkel, a paraszt gyerekekkel. Mert mindig ti lesztek a bűnbakok, a fekete bárányok. Mindig titeket fognak okolni mindenért.
0: Aztán megint hallgat. A kicsi egyenletesen szuszog. Cuppog néha.
5: El fogunk innen menni. Már nem sok idő is elmegyünk.
0: A tekintete a bizonytalan messzeségben jár.
5: Isten megszabadít bennünket.
0: Bizonytalan a hangja is.
5: Áldott legyen a neve.
0: Nincs benne meggyőződés. Mintha maga se hinni, amit mond. Aztán megint beszélni kezd, de már sokkal halkabban. Suttog. Elmeséli a húsvét történetét. A kárhozatot nem értettem. Máli azt mondja, az a pokol. Pedig Máli nem hisz a pokolban, tudom. Szerinte csak a papok találták ki. Apám az Istenről szokta ezt mondani. Máli szerint van Isten, ő már látta. Amikor elvitték a zsidókat, akkor látta. Az emberek lezsütötték a szemüket. A szájukat összeszorították, hallgattak. Volt olyan is, aki káromkodott. Néhány elvetemült köpködött utánuk. Máli akkor az eget nézte, így mesélte. Akkor látta Istent a felhők között. Fehér bodor felhő volt a haja, habfehér a szakálla. A tengerkék égen látta, ahogy a bárány felhők közé rejtőzött el. És szomorúan nézett. De Máli nem mond mindig igazat.
5: De erről nem szabad beszélned az iskolában. Senkinek sem.
0: Anyám hangjában félelem volt, amikor az iskoláról beszélt. Tudtam, hogy erről nem szabad beszélni.
4: 1, 2.
0: A kicsit sokszor rám hagyják. Ha nem a nővéremnek, akkor nekem kell pesztrálni. Mi úgy mondjuk rőszölni. Hintáztatom a bölcsőjében. Szeretném abba hagyni, de félek. Ha abba hagyom, ki fogok kapni. Közben meg folyton sír. Mindig sír, bömböl. Vörös a feje és ordít. Nincs foga. Csupa ránc az arcon.

0: Lila a feje az erőlködéstől.
1: 4.
0: Egészen olyan, mint a puccos egereké.
1: 5.
0: Azoktól undorodom. A puccos egereket, verébb fiókákat írtani kell. Aztán a dögöket bedobjuk a tyúkoknak, vagy a ganédombra. A kölyköket el kell pusztítani. A macska kölyköket vízbe folytjuk. Minél kisebbek, annál könnyebb lenyomni őket a vederbe. Vagy kinn az udvaron a vájú poshat vizébe. Kicsi víz is elég, nem kell sok. Csak az orruk legyen benne sokáig, amíg még mozognak.
1: El kéne vinni valahová. Nem értem, miért hozták ide.
2: Szeressed. Ő a testvéred. A gólya hozta neked.
1: De miért pont ide? Itt már vagyunk elegen. Vitte volna odébb, ahol még nincs gyerek. Ott biztos örülnének neki.
2: Mert ezt nekünk küldték az angyalok.
0: Nem értem, mi köze ehhez az angyaloknak, ha a gólya hozta. Anyámnak azért megígértem, hogy szeretni fogom az öcsémet. De csak az ő kedvéért. Könyörgött, hogy ne bántsam. Csak ne sírna folyton. A falu egyszerre emlékszik és felejt. Közben szétválogatja a fontosat a kevésbé fontostól. A rosszat a jótól. Aztán újra összevegyíti őket, mert közben elfelejtik, hogy mi fontos és mi nem. Akik itt születtek, nem akarnak máshová menni. Nem merül fel bennük, hogy lehetne máshol élni. Máshol alapítani családot, máshol építeni házat. Távol a folyótól, ahol nem kell minden tavasszal félni az áradástól. A parasztok így gondolkodnak. De mi nem vagyunk parasztok.
3: Mi el fogunk innen menni.
0: A föld itt mindig vizes. Ez az a bizonytalan talapzat, a mozgó föld, amelyen élünk. Az ember nem is sejti, hogy lassú sodrással mozgó, megalvadt folyók felett lépked. Ha ez a mélység megnyílna, eltűnnének a házak, a fatornyú haranglábak, az apró templomok, amelyek lassan ezer éve itt állnak.
4: Nem rossz föld ez. A kommunisták teszik tönkre.
0: Amikor a kommunistákról beszél, akkor mindig köp egyet.
4: Ezek meg azt hiszik, az élet fenékig telj fel. Az csak nyalni kell.
0: Nem tudom, kikre gondol ilyenkor. A kommunistákra, vagy apámékra. Otthon anyám is ezt szokta mondani apámnak.
2: Nyalni kell. Értsd már meg, hogy nyalni kell.
5: Megcsinálom a munkám, ha adnak.
2: Aki tud nyalni, azt békén hagyják.
5: Dolgozok éjjel-nappal.
2: Dolgozol, dolgozol. Persze. Mensz, mint a fejetlen láb. De nem ezt kell. Nyalni kell. Értsd már meg.
5: Akkor nekünk felkopik az állunk. Mert azt nem tudok.
2: Gondoljál arra, hogy családod van. Akkor könnyebb.
6: 1, 2, 3, 5, 7. 1, 2, 3, 5.
0: Anyám ringatja a kicsit.
3: 9 harangoznak?
0: Kérdezi anyám Málitól, aki a rámpáról jön.
7: Juhánka néninek.
3: Melyik Juhánka néninek?
0: Anyám még mindig nem igazodik el a faluban.
7: Melyiknek?
0: Aki bekerült, hát az sose érezheti magát biztonságban.
7: Tudod, a Tóni néni testvérének. A Magdán mellett laktak. Fekete ruhás, száraz vén
0: az... Temetéseken az emberek teljes erőből énekelnek. Ahogy a mezőn a munkában versenyeznek. Erőből, megfeszülve énekelnek, egymást akarják túlharsogni. A temetések utolsó éneke kétségbeesett ordítás inkább. A szűkölő félelem hallatszik ki a végső búcsúból. Bontatva, lassú ritmusban énekelnek, amíg a kötelet eresztik.

0: és süllyed a diófapáccal sötét barnára festett koporsó. Oldalán a kályha ezüst színű felírás, a halott nevével és évei számával. A falu pedig figyel, és elraktározza ezeket a képeket. A falu minden emléket megőriz. Minden temetésről napokig, hetekig beszélnek. Minden részletet végig gondolnak, minden szót latra vetnek. Mindenki hozzáteszi azt az apró részletet, amelyet csak ő vett észre. Addig mondják újra, amíg kicsiszolják és rögzítik az emlékezés végső formáját. Unalmas estéken közös munkák alkalmával visszatérnek hozzá. Lemák Johanna élt 73 évet. A 73 csak magával osztható. És egyel.
1: Egy.

0: Anyám este szalonnát süt a puliszkához. Én cukrot szeretnék, de azt nem szabad, mert az drága.
1: Cukrot nem lehetne, és nem.
2: Maradjál már csendben!
3: Ez van, osznok.
0: Anyám sietve eszik. Mohón kanalazza a zsírban úszó puliszkát. Ha már nem éhes, megnyugszik. És ha megetette a kicsit. Addig ülök csendben. A nővérem mérgesen néz rám.

Ülök az árokparton és emlékeket találok ki. Nem tudok beszélni. Mostanában nincs hangom. Nem fáztam meg, csak nem tudok beszélni. Nem tudom, mi történt. Nem érzek semmit. Nézem a vizet és emlékeket találok ki.

0: Ha tele a budi, a gazdák felmennek a rámpára. Évente egyszer, kétszer. Leginkább tavasszal, amikor feljött a talajvíz. A mesiást keresik. Már elment a mesiás? Kérdezik. Leginkább a kocsmárost faggatják, mert hogy neki hivatalból mindenkit figyelni kell. Az emberek tudják, hogy a kocsmáros besúgó, és ezt rendjén valónak tartják. De senki sem meri a szemébe mondani. Kikém merni egy budit? Mondják neki, hogy tudja a kocsmáros, mert így egyszerűbb lesz jelentenie.
1: Írja csak bele a jelentésébe, ha nem sül ki a szeme, hogy lassan belefúlunk a szarba!

0: Megyünk Málival fel a faluba. Én hallgatok, Máli meg folyton beszél. 37 év van köztünk. A 37 csak magával osztható. Máli mindenkinek oda kiabál. Minden portára beszól. Sokan cigánynak gondolják. Ahol nem ismerik, elhúzódnak tőle. Málinak két foga van. Egy felül. Ezt lehet látni, amikor nevet. A másik alul. Ezen rág. Olyan, mint a gyerek. Lehet vele kötözködni. Ő is szokott. Nem kell tisztelni, mint a felnőtteket. Úgy veszekszik velünk, mintha ő is gyerek volna. Bosszantjuk. Incselkedünk vele. Szeret minket. Ha megsértődik, akkor árulkodik ránk.
1: Hát ne állj le veszekedni apujával.
2: De egyszer ők kezdték.
1: Máli, az Isten oda ne tegye.
0: Csak egy fejjel nagyobb nálunk, kicsi maradt. Az arca csupa ránc. Nem szeret cipőben járni. Amint javul az idő, lerúgja a lábáról. A nevét nehézkezű írással tudja csak leírni. Kínlódva szótagolt, de mindenre emlékszik, ami a faluban történt, vagy amit meséltek neki. Mindenkinek ismeri a családfáját. És hogy melyik nap mi történt, mit főzött, milyen ruha volt rajta, és kivel beszélt. És főként, hogy miről beszéltek. Én fogom a kezét, ő fogja az enyémet. Számolom a lépéseinket. Szégyellek vele menni, mert kinevetik. A másik kezében az ételhordó, viszünk nagyapámnak enni. A haranglában értünk túl, amikor az utcán játszó fiúk közül az egyik utánunk fut. Átugrik az árkon a járdára. Futtában pofonban. Aztán gyorsan elszalad. Fogom a fülem. Ég az arcom. A fülem tűzforró a szégyentől. Büdös zsidó! Kiáltja vissza a fiú.
2: A bűn hűjön rád! A rák egye ki a szíved!
0: Nyelm a könnyem. Szégyellem a tehetetlenségemet.
2: Kinek van ilyen gyereke? Kinek?
0: A keserűség, mint a bürök szaga. Émeítő. Nem akarom, hogy anyám megtudja. Nem akarom, hogy anyám sírjon. Csorog vissza a torkomon a keserülé. Nem szoktuk kimondani otthon, hogy zsidó. Apám sose ejti ki, anyám se. Félnek ettől a szótól. A zsidó szót nem lehet kimondani. A nővérem néha súgni szokta. Amikor apám anyámmal beszél, mindig csak utal rá.
3: Tudod, ő is az volt.
4: Miért? Már nem az.
3: Ha úgy ért vagy, már nem tartja.
0: Ezt úgy mondja, mintha nem volna semmi jelentősége. Mintha azt mondaná, most süt a nap. De az sosem mondja, hogy mit nem tart.
4: Ja.
0: Ilyenkor butának tetteti magát, de anyám nem buta.
4: Vagy úgy.
0: Csak szereti apámat bosszantani. Úgy szereti, hogy bosszantja. Apám mindig kijön a sodrából.
4: Itt mozog, itt mozog.
0: Anyám meg mutatja az ujjahegyét. Mutatja az ujját. Egészen a szeméhez közel, ahol már apám nem látja az ujjat, mert túl közel van. Akkor csinálja ezt, amikor jó kedve van. Mostanában nincs jó kedve. Mindig megyünk valahová anyámmal. Nem tudott hol maradni. Nyugtalan. Fogja a kezem és húz maga után. Szeretném, ha felvenne, mert nem bírok gyalogolni. Kullogok utána, lemaradok. Aztán megfogja a kezem és ráncigál magával. Hogy ne unatkozzam, megszámolom a lépéseimet. A rámpán mindig állnak néhányan. Beszélgetnek. Anyám csak odabiccent a fejével. Szégyelli, hogy a cigánysoron lakunk. A korcsma előtt álló férfiak sziszegnek anyám után. Anyám fiatal.
5: Ne foglalkozz velük. Parasztok. Mi nem vagyunk parasztok. Azért csinálják, mert unatkoznak. Egész életükben unatkoznak. Pedig okos ember sose unatkozik. A nagyapád jutason volt kiképző. Az ilyenek úgy féltek tőle, mint a tűztől. A karpaszumántosokat képezte ki. Tisztelték, mert volt benne tartás. Mi sose voltunk parasztok.
0: Hallgat. Gondolkodva lépked. A csend nem jó, az félelmet szül. Körbe szaglásza az embert, mint a kutya.
5: A parasztok utálják az urakat. De egymást is gyűlölik. Ezek itt mind parasztok. Nem tudnak pazarolni. De hogy álmodni se tudnak. Ha észreveszik, hogy valamelyik puja álmodik, azt addig nem hagyják aludni, amíg le nem szokik róla. A nagyok el szokták titkolni. De úgy is kiderül. Azt is addig gyötrik, amíg kifaszol. A nagyok titkolják. De a gyerekek még óvatlanul el is beszélik. A parasztok azonnal tudják, mi a dolguk. A puját le kell erről szoktatni, ezt mondják. Aztán egyszer, mikor már nagyon fáradt és hiába rázzák, nem tudják felkelteni, hoznak egy fekete macskát. Feketének kell lenni, az fontos. A kölyök macska a legjobb. Aztán a macskát szorosan belevarják egy kicsi zsákba, hogy ne tudjon ficánkolni, és az alvó gyerek füle mellett agyonverik.
6: De ez nem igaz, ugye?
5: De bizony, hogy igaz. És nem sietnek. Lassan csinálják. Mert a parasztok mindent komótosan csinálnak. Egykedvűen. A fekete macskát is így verik agyon. Lassan, unott arccal. Kedvetlenül, ahogy dolgozni szoktak, muszájságból. Mert nem szeretik az örömöt. A jól végzett munka örömét. Azt nem ismerik. Azt akarják, hogy a fára gyerek ne ébredjen fel, de hallja a macska szenvedését. Hogy átmenjen bele az állat halál félelme. Kiverik az álmokat belőle, azt mondják. Körbeállják, és azzal a rövid cseresznyebottal, amelyel a napraforgó bugájából verik ki a szemeket, azzal ütik agyon a macskát.
6: Tényleg?
5: Bizony. A bot végét egy szíjból készült hurok fűzi a csuklójukra. Az alvó arca ilyenkor megrándul, és ha elég komótosan verik agyon a macskát, egészen eltorzul. Innen tudják, hogy használni fog a tortúra. Ott állnak és figyelik a kicsi zsákot. A párnán ütik. Halkan puffog. Vékonyka vércsíkok indulnak el belőle. A macska lába megrándul még néha. Akkor utoljára még mindenki akar ütni rajta egyet. Tolakszanak, rögdösődnek, ahogy máskor is szokták. Lesik a szerencsétlen állat végső rándulását. Mert egyedül a halálnak örülnek. Amikor a macska kiszenved, az alvó arca kisimul. Na, most megy ki belőle az álom, suttogják egymásnak. Az anyák ekkor végre megnyugszanak. Most már csak nem lesz baj a gyerekkel. Nem kell majd szégyenkezni miatta a falu előtt.
0: Anyám szeme sötét. Nem tudom, kit gyűlöl.
6: Velünk is csinálták ezt?
5: Mi nem vagyunk parasztok. Nektek szabad álmodni.
0: Egyedül szeretek lenni, de sose hagynak békén. Mi úgy mondjuk békibe.
7: Hová mensz te meg?
0: Állít meg egy öreg.
6: A folyón túlra. Segítek összegyűjteni a levágott szénát.
0: Nem tudom, hogy szabad-e ezzel az emberrel beszélnem. Anyám nem mondta meg.
7: Milyen folyón túl?
6: A Kidronon túl.
7: Kidronon? Honnan veszette ezt?
6: Mi otthon Kidronnak hívjuk.
7: Itt élsz te? Ebben a faluban?
6: Igen, ide születtem.
0: Mondom, pedig a kórházban születtem. Akkor még új volt. Én voltam a 17.
7: Az létezhetetlen.
0: A 17-et nem lehet osztani.
7: Még sose láttalak.
6: A kórházban születtem, de apám itt született. Itt élünk. Soha nem laktunk máshogy.
7: Láttál te már engem?
6: Igen, de a felnőttek egyformák. Főként az öregek.
0: De ezt csak gondolom. Feketében vannak, és ráncosak, és nincs foguk.
7: Hogy érted azt, hogy egyformák?
6: Kiabálnak, hangosan veszekednek.
7: Kinek is vagy a fia?
0: Mondom az apám nevét, de az nem mond neki semmit.
7: Ki a nagyapád?
6: A Bobonka.
0: Így mondom, mert így ismerik.
7: Tudom már. Akkor tudom már, ki az apád, amiket a zsidó csinált. A baglyos Bobonkák. Apádat a zsidó csinálta egy csupor hártyátlan passzúért.
6: Mi az a hártyátlan passzúj?
7: Majd megtudod, ha nagy leszel.
6: Most nem tudhatom meg?
7: Még korai lenne.
6: Miért lenne korai?
7: Nem kérdezel te túl sokat?
6: Én?
7: Nem te neked?
0: Má lendül a kezed, nyakon vágja.
7: Zsidó fattyú fattya!
0: De szaladni kezdek a folyó felé, amelyet mi Kidronnak hívunk.
8: 11, 13,

0: Én nem vagyok Sidó. Ezt vert ki a fejedből.
1: Halkan, szinte súgja. Most nem kiabál, mint máskor szokta, ha veszekednek. Apám nem zsidó. Anyám is szokta mondani.
2: Apátok nem zsidó. Csak mások tartják annak.
1: A nővérem mondta, hogy ő sem zsidó.
3: Hagyjál már!
1: Én se vagyok az. Csak Mózsi zsidó, de róla mindenki tudja. A zsidót nem lehet látni. A zsidó csak egy szó. Mindenütt ott van, mert mindig emlegetik, de láthatatlan. A zsidó a krumplilevél fonákján a sárga pete. Csak meg kell fordítani, és ott van. Köröm között szokták összelabítani, mint a tetvet. A zsidó a gyermekláncfű sárga virága. Mi kalakáncnak hívjuk, vagy csorbánkának. A zsidó a sárga csillag, amerről beszélnek. De én sose láttam. Anyám az asztalnál ül, és egy zsák passzújt fejt. Közben beszél. Emlékeket talál ki nekem. Azt akarja, hogy úgy emlékezzek, ahogy ő. Hogy arra emlékezzek, amit ő tart fontosnak. Régi történeteket mesél. Nálunk az a mese, hogy elmúlt dolgokat újra elmondunk. Emlékszünk a rosszra, ami már elmúlt. Anyám elbeszélései közt van, ami megtörtént, és van, ami nem. Az öcsém nyöszörög. Tele van a szoba a tejszagával, a kakaszagával, a szegénység szagával. Csak az anyaszagából van kevés. Nincs elég az anyából. Senkinek se jut elegendő. Nem lehet három felé osztani, mert a három nem osztható semmivel, csak magával. Meg egyel. Justi mamát rendszeresen meglátogatjuk.
4: Jól viselkedjetek. Ha valamivel kínálnak, azt kell mondani, köszönjük szépen, nem kérünk, megértettétek?
5: Meg.
1: Justi mama az anyai nagyapám anyja. 97 éves. A 97-et nem lehet osztani. Az csak magával osztható. A faluban ő a legidősebb. Ferenc Jóska még fiatal ember volt, amikor született. A legkisebb fiánál lakik egy külön házrészben. Egy ágy fér be. Mellette éjjeli szekrény. Egy karosláda. Benne ruhák. Nem szabad felállni.
6: A térdeket összezárni, a derekat kihúzni.
1: Ezt a jutasi kiképzőtiszt hangján mondja a nagyapám. Most minket képez ki.
4: A lányoknak különösen fontos összezárni a térdüket. Csak akkor beszélsz, ha kérdeznek. És csendben kell lenni.
1: Justi mama dereka alatt párnák vannak. Szinte ül. A fején fekete főkötő. Ritkán kell fel.
7: 97 éves vagyok. Eleget dolgoztam. Most már pihenhetek.
1: Büdös az ágya, mert bepisil. Érzem az áporodott szagot. Az öregeknek öreg szaguk van. Néha megpuszil bennünket. Büdös a szája. Száraz, cserepes az ajka. Ha jó kedvében van, hátra nyúl, és a feje alól pasztillacukros zacskót húz elő. Ez szopogatja, mert szárad a szája. Van fehér, sárga és rózsaszín. A rózsaszín a legfinomabb. A nővérem a sárgát szereti.
5: Köszönjük szépen, de nem kérünk.
1: Közben anyánkra nézünk. Elégedett, nem ad engedélyt.
7: Na, vegyétek már! Már sem tudok adni.
1: Anyánk nem tiltja meg. Sután átvesszük. Azonnal be kell kapni, mert ha eltesszük, az utcán anyám azt mondja, hogy dobjuk el. Justi mama koszos. Nem megy ki a budira. A Billire se szeret ráülni. Inkább maga alá engedi. Justi mamánál mindig büdös van.
8: A tíkéket nem tehetem.
1: Mesiás nem szereti a csirkéket, mert bántják egymást.
8: Az emberek típik, marják egymást. Nem értem, miért csinálják.
1: Azt mondja, hogy az emberek csípik, marják egymást. Ő nem érti, miért csinálják. A csirkék, ha észreveszik, hogy valamelyik különbözik, azt kikezdik. Üldözik egyik helyről a másikra. A tollait kitépkedik. Védtelen lesz a bőr, és sebb támad rajta. Akkor azonnal csípkedni kezdik. A pici sebet még meg lehet gyógyítani fahamuval, de ha már nagy, akkor el kell különíteni a többitől, amíg meg nem gyógyul. A legveszélyesebb a farnál lévő sérülés. Ha lágy részen keletkezik seb, reggelre kihúzták a beleket, a szívet, a májat, mindent. Láttam. Sehol se volt nyoma belsőségnek. Mindent felfaltak, csak az üreg maradt. Még vércseppek se voltak. Az égvilágon semmi. Utána sokáig nem ettem tyúkhúst.
3: 2, meg 5, az 7.
1: Megyek végig az utcán.
3: 2, az 10.
1: Minden ablakból lesz valaki.
3: 15, meg 14, az 15.
1: Tudom, hogy ott vannak. Figyelnek. Minden ablaknak szeme van. Mindegyikből kikukucskál valaki. A torkomban visszafolytott kiáltás. Közben hallgatom a kutyákat. Mindegyiknek ismerem a hangját. Én az ismeretlentől félek jobban. Az emberektől. Az egyik fiú megint pofon vágott. Majd elrohant a többiekkel, és eltűntek a foghítelken. Anyám kiabált utánuk. Veszekedett is velük. A fiú hátrafordul. Szemtelenkedik. Nem szól, csak pofákat vág. Tehetetlenül állunk. Magához ölel, én meg belefúrom a fejem a szoknyájába. Vérszaga van.
4: Nem szabad sírni. Ezek parasztok, mi nem vagyunk azok. Ne hagyd, hogy hatalmuk legyen feletted, hogy föléd kerekedjenek. Mi szabadok vagyunk. Elmész innen. Nem leszel soha barátjuk. Semmi között hozzájuk. Ne játsz velük. Ne barátkozz velük. Ne kérj és ne adj semmit nekik. Tanulj az apád sorsából. A parasztok ott halnak meg, ahová születtek. Nem tudnak semmit igazságról és a szeretetről. Olyanok, mint a növények. Nem tudnak magukkal mit kezdeni. Ha túlélik a telet, tavasszal kihajtanak. Ősszel begubóznak. Télen alszanak. Szeretik a büdöset, mert ott meleg van. Inkább megfulladnak a füsttől, de nem nyitnak ajtót senkinek. Nem dobják ki a szalonnát, ha megavasodott. Akkor sem, ha megköpte a légy. Akkor sem, ha már kikeltek benne a kukacok. Előveszik a bicskájukat, és katonákat vágnak belőle. Ez is hús, mondják. Bolondok lennének kidobni.
9: De miért mondják, hogy büdös zsidó?
4: Mert nekik mindenki zsidó, aki nem ott hal meg, ahol született. Aki el fog menni közülük, azon megérzik, hogy más. Aki nem olyan, mint ők, azon érzik az idegen szagot. Csak a maguk fajtáját viselik el. Aki elmegy, az áruló. Aki másmilyen, az is. És aki más akar lenni, az is. Mindenki zsidónak tartanak, aki használja az eszét. Aki okosabb náluk, a zsidó. Ha észreveszik egy gyereken, hogy okos, akkor pálinkás kenyeret adnak neki. Cukrozott borral itatják, hogy elbutuljon. Hogy ne hagyja el a szüleit öregkorukra. Hogy megmaradjon a faluban. Hogy egész életében csak a kocsmáig merészkedjen el, mert mindenki gyűlölnek, aki nem olyan, mint ők. Aki gondolkodik, aki spekulál, aki mást akar, aki egyáltalán valamit akar. Akinek csillag van a homlokán.
9: Nekem csillag van a homlokomon?
4: Az van, kincsem. Szőke hercegem. Te nem látod, de én igen. A parasztok nem látják. Csak érzik.
1: Elgondolkodtat ez a csillag. Lopva a homlokomhoz nyúlok. Végig simítok rajta. Nem érzek semmit. Semmiféle csillagot.

0: Kincstelenek. Már elment a Mesiás. Hangjáték két részben Borbé Szilárd azonos című regénye nyomán. Az első részt hallották. Szereplők. Narrátor Rusznák András. Kisfiú Bezerédi Bendegúz. Nővére Tanai Lilla. Anya Széles Zita. Apa Sarádi Zsolt. Máli Tóth Anita. Nagyapa Tordi Géza. Juszti mama Margitai Ági. Mesiás Bezerédi Zoltán. Öreg Újlaki Dénes. TSZ elnök Kátai István. Zene Kovács Márton. Közreműködött Kovács Márton, Ros Tamás, Szatmári Judit, Wagner Puskás Péter és Zságer Varga Ákos. A zenei felvételt Vessző Sándor készítette. Hangmérnök Liszkai Károly, dramaturg Csejcsner Ottília. Rádióra alkalmazta és rendezte Rusznyák Gábor. Készült a Magyar Rádió 20-as stúdiójában 2014-ben.
1: A hangfelvétel legutóbb 2017. február 18-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorajánló.
2: Mindenki gyanús, aki él, és az is, aki halott.
3: Ma este gyilkolunk. Vasárnap 20 óra 25 perckor az M1-en.
4: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak.
5: Huszonkét óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál Jávor Miklós. Megkezdődött a Paksi atomerőmű 3-as blokkjában működő 6-os számú turbina visszakapcsolása. A tervek szerint az erőmű szerdára eléri a teljes kapacitását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter az erőműből jelentkezve élőadásban mondta el, hogy a turbina teljes visszakapcsolása 49 órát vesz igénybe. A létesítmény 8 turbinájából jelenleg 2 üzemel, és mintegy 500 megawatt áramot termel. A harmadik turbina a Paksi fenék küszöb építésének és a Duna vízszint emelkedésének köszönhetően indulhat újra, tette hozzá a kormányfő. Hamarosan jelentősen nőhet a Duna vízszintje. A Hungaromet közösségi oldalán arról ír, hogy bár itthon kevés eső esett, az Alpokban a Duna vízgyűjtő területén helyenként 50-60 mm-nél több csapadék gyűlt össze az elmúlt 3 napban, ez pedig felgyorsíthatja a folyó vízszintjének emelkedését. Aláírták a támogatási szerződéseket a villamos energiahálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csaknem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre, kapacitásbővítésre és okosmérők telepítésére, emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy a Magyar Fejlesztési Bank a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel kötött szerződést, a kormány pedig már átutalta az említett összeget. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását szorgalmazta 14. Leó pápa San Marinóban és Riminiben a nemzetközi katolikus találkozón. Több tízezer fiatal előtt mondott beszédében a katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy az emberi méltóság fontosabb, mint a politikai, társadalmi és ideológiai megosztottságok. 14. Leó a harmadik egyházfő, aki ellátogatott San Marinóba. Szent II. János Pál pápa 1982-ben, 16. Benedek pedig 2011-ben járt a mini államban. 50%-os büntetővámot vezetett be az Egyesült Államok egyes Kanadából importált árukra. Az amerikai kormányzat azzal indokolta az intézkedést, hogy északi szomszédja elutasította a két ország közti kereskedelmi megállapodás véglegesítését és új igényeket fogalmazott meg. A vámok mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai árut érintenek. Ottawa viszont vámmal válaszol az amerikai lépésre. Idehaza átadták a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által alapított díjakat a 40. mesterségek ünnepén a Budai Várban. Az elismerést olyan alkotók és közösségeknek ítélték oda, akik kiemelkedő munkát végeznek a magyar népművészet és népi kézművesség területén. Az eseményen Nagy Ervin kulturális államtitkár a népi kézművességet a magyar kultúra aranytartalékának nevezte, hangsúlyozva fontosnak tartják, hogy a népi mesterségek tudása generációról generációra tovább adódhasson. Végül az időjárásról. Folytatódik a derült napos idő, reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. Legfeljebb délnyugaton számíthatunk egy-egy záporra, holnap nem várható csapadék. A szél helyenként megerősödik, éjszaka 13-20, napközben 24-30 fok várható. Kedves hallgatóink, hírösszefoglalóval legközelebb éjfélkor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: 2002. október 30-án a Budapesti Őszi Fesztivál egyik programjaként az Írók könyvesboltjának Andrássy úti kirakatában írók olvastak fel szemelvényeket pályatársaik műveiből. A héten ennek az eseménynek az anyagából Szilágyi Ákos, Nádasdy Ádám, Balla Zsófia, Parti Nagy Lajos és Eszterházi Péter felolvasásából adunk közreválogatást. Elsőként tehát Szilágyi Ákos.
7: És akkor kezdődjék a felolvasás, azt is én kezdem. Kertész Imre a Kudarc című regényéből fogok ott elkezdeni egy részletet olvasni.
8: Az öreg az iratszekrény előtt ült és olvasott. 1973. augusztus. Ami megtörtént, megtörtént. Most már nem segíthetek rajta. Múltamon épp oly kevéssé változtathatok, akár csak a belőle kérlelhetetlenül következő jövőmön, amelyet még nem ismerek. Te nagyságos, jó Isten, mondta fennhangon az öreg. Jelenem szűk mesdjéim pedig ugyanolyan iránytalanul mozgok, mint az elmúlt vagy a bekövetkező időben. Hogyan jutottam idáig, nem tudom. Gyerekkoromat egyszerűen elfecséreltem. Hogy az alsó gimnáziumban miért voltam olyan rossz tanuló, annak bizonyára megvannak a mélylélektani magyarázatai. Még az a mentséged sincs, hogy buta vagy, mert eszed az volna, ahogy apám sűrűn hangoztatta. Később, 14 és fél éves koromban, mértéktelenül bárgyú körülmények összetalálkozása révén körülbelül fél óra hosszat néztem szembe egy élesre töltött golyószóró rám meredő csövével. E körülmények leírása normális nyelven úgy szólván képtelenség. Legyen elég annyi, hogy egy csendőrkaszárnya szűk udvarán álltam, egy félelemverejtéket és ki tudja miféle gondolatfoszlányokat kiválasztó tömegben, melynek egyedeihez mindössze az az általánosság fűzött, hogy mindannyian zsidók voltunk. Kristálytiszta, virágillatú nyáréjszaka volt, felettünk teli hold ragyogott, a levegőt egyenletes, tompa zümmögés töltötte be, a Royal Air Force nyilván itáliai támaszpontjaikról felszálló és ismeretlen célpontok felé húzó kötelékei, s az a veszély fenyegetett, hogyha bombát találnak pottyantani a kaszárnyára vagy környékére, a csendőrök úgymond halomra lőnek minket. Hogy miféle lehetetlen összefüggések és hülye indokok alapján ezt akkor és utólag is tökéletesen mellőzhetőnek találtam. A golyószóró egy finn felvevőgép gólyalábaihoz hasonló állványzaton nyugodott, valami emelvény félén tárgyilagosan összehunyorított szemű, turáni bajuszos csendőr állt mögötte. A cső végéhez nevetséges tölcsér formájú alkatrész illeszkedett, akár nagyanyám mágdarálóján. Várakoztunk. A zümmögés dörejé fokozódott, majd ismét zümmögését csitult, hogy a beálló csend egy-egy süket szakasza után újabb dörejé fokozódó zümmögésnek nyisson teret. Pottyan vagy nem pottyan? Ez volt a kérdés. A csendőrökön lassanként a szerencse játékosok bomlott jókedve lett úrrá. Hogyan is foglalhatnám szavakba azt a váratlan derűt, amely az első csodálkozásom múltán bennem is eláradt. Csupán a tét csekélységét kellett felismernem ahhoz, hogy bizonyos módon én is élvezni tudjam a játékot. Megértettem a számomra adott világegyetem egyszerű titkát, bárhol, bármikor, agyon lőhető vagyok. Lehet, hogy ez a Az Isten bassza meg, szakította itt egyszerre félbe az olvasást az öreg, miközben helyéről félig felemelkedve az iratszekrény felé nyúlt. E különös fejlemény oka egy nem várt, jól lehet váratlannak mégsem minősíthető, mert úgy szólván naponta törvényszerűen bekövetkező eseményben rejlett, mely esemény, mint láthattuk, a sűrű ismétlődése nem foszthatta meg az öregre gyakorolt eredeti elementáris hatásától. Sőt, mondhatnánk éppen ellenkezőleg. Nyilvánvalóan nem késlekedhetünk a kielégítő magyarázattal. Nem tagadjuk azonban, hogy ez a kötelezettségünk némiképpen zavarba ejtő. Mert az öregből kitört szavakra, a gyomrát összeszorító enyhe görcsre, amint egy valamiféle felvonón a mellkasán és a torkán keresztül fölfelé szánkázó és szédítő zökkenéssel a tarkójának ütődő könnyű kis émelyre, alig ha szolgál elégséges magyarázatul, ha megmaradva a puszta tényeknél, mindössze ennyit mondunk. A feje fölött kinyitottak egy rádiót. Nem nélkülözi a célzatosságot, sőt, bevallottan elbeszélői helyzetünk megkönnyítése jár a fejünkben, ha most odahagyjuk az öreg papírosait, s helyette felütjük azt a nem túlságosan testes, zöld félvászon borítású kötetkét, amelyet az öreg az utóbbi időkben gyakortai sok haszonnal forgatott, kivált kép hálás elégtétellel adózván az alábbi soroknak, a kötetke 259. oldalán, mely oldalnál a zöld félvászon borítású kötetke egyébként már úgy szólván önmagától is felnyílott, ha a szoba északkeleti sarkát elfoglaló heverő fölötti fali könyvespolcról az öreg leemelte. Ám bár a tévedhetetlen rábukkanást biztosítandó, minden esetre a sárga műsejem könyvjelző szalag is ugyanezen lapnál volt beillesztve. Amely lapon tehát az alábbi sorokat, melyeknek az öreg kiváltkép hálás elégtétellel adózott, most mintegy a válla fölé hajolva magunk is elolvashatunk. Van egyfajta lény, amely tökéletesen ártalmatlan, ha szemed elé kerül, szinte észre sem veszed, s már is megfeledkeztél róla. De ha valahogy láthatatlanul a füledbe fészkelődik, akkor fejlődésnek indul, majd hogy nem ki kell, s már láttam olyan esetet is, hogy egészen az agyba felhatolt, s ott szétterpeszkedve tenyészett tovább, akár a kutya orrán behatoló pneumokokkuszok. A szomszéd ez a lény. Hát igen, Oglüc, így hívta az öreg. A csend nélküli lény. Nem nő, nem férfi, nem állat, még kevésbé ember. Oglüc, így hívta az öreg. Akár a mértéktelen rádió és televízió hallgatástól, akár valamiféle hormonális rendellenesség következtében, mely hormonális rendellenesség magyarázata talán a mértéktelen rádió és televízió hallgatásban rejlett, habár a kiadós táplálkozás sem szabad figyelmen kívül hagynunk, a lény nem csupán az öreg agyában, de a feje fölötti 28 négyzetméteren is teljesen elburjánzott. Egy női küklops alatt lakott az öreg, amely zajokkal táplálkozott. Jól lehet, e küklopsnak két szeme, két apró rinocéros szeme volt. Neszeinek sűrű hullámverésében naphosszat tehetetlenül hányódott az öreg. Hallotta az ajtó szörnyű döndülését, valahányszor tanyájára megérkezett. Gyors zuhanások, gördülések záporozását. Talán vélte az öreg, a hazahordott zsákmány dobja le ilyenkor, nehéz puffanások szaggatott és döccenő ritmusát, medvéket idomít, szokta mondani az öreg, majd hamarosan elbődült valamelyik szolgálattevő fenevadja, vagy a rádió, vagy a televízió. Oglüc, így hívta az öreg. Nem volt mit tenni, bele kellett törődni. Valamikor réges-rég az idők kezdetén kényre-kedvre a kezére adta magát az öreg, bevallotta, hogy zavarják a zajok, sőt megkérte ezek mérséklésére. Azóta lankadatlanul lesben állt a feje fölött. Kiismerte szokásait, várta, hogy írógépén leüsse az első betűt. Tévedhetetlenül megérezte, mikor szokott az iratszekrény előtt állni és gondolkodni. Nem volt mit tenni, bele kellett törődni. A hosszú évek kialakították az öregbe az úgy szólván automatikus védekezési reflexeket, mint ahogyan például esőben kinyitotta az esernyőjét. A nem túlságosan testes, zöld félvászon borítású kötetke fentebb már idézett sorai, melyeknek az öreg kivált kép hálás elégtétellel adózott, úgy szintén a védekezési reflexek közé sorolható. E merőben spirituális vigasz és erőmerítés azonban nem sokat érne az olvadékony viaszból előállított füldugók jelentékeny gyűjteménye nélkül, amely az iratszekrény alsó rekeszének bal hátsó délnyugati sarkát csaknem teljes terjedelmében elfoglalta, mivel beszerzésére nem mindig nyílik mód, lévén külföldi termék. Minél fogva, a beszerezhetőség időszakaiban az öreg akkora készletet halmozott fel belőle, hogy füldugói, miként egy József K. urat a szégyene, feltehetően túlélik még. S amely készletből egy pár viaszgömb hengerformájú üvegkapszulában állandóan használatra készen várakozott az iratszekrény egyel feljebbi rekeszének előterében. Hogy szükség esetén, és a szükség csak nem mindig, óraműszerű pontossággal bekövetkezett, a tenyér némi puhító előmunkálata után azonnal az öreg fülébe kerülhessen. A puhító előmunkálat közben félhangon még egy hosszabb, rövidebb szöveget is el szokott mondani az öreg, inkább csak úgy gépiesen áldozva, mint egy az eszavakat kiváltó egykori eleven indulatnak, mint ahogy a sűrű ismétlés során az áhítat szertartásaiból is kihuny a lényeg, átadva helyét a kötelességszerű szórakozottságnak, mely hosszabb, rövidebb ideig a szöveg hosszúsága, illetve rövidsége mindig az évszaktól függött, télen hosszabb szöveget mondott, mint nyáron, ami abban a fizikai tényben leli egyszerű magyarázatát, hogy melegben hamarabb puhul meg a viasz, mint hidegben. Így ezen a gyönyörű, langyos, kisé párás, de verőfényes nyárutói, őszelői reggelen, lassan és mint egy magyarázóan tagolva, mindössze ennyit mondott az öreg. Hogy azt a jó kurva búbánatos náci nénikédet? Míg az ujjai közt már is megpuhított gyurmát, gondosan megformázva a fülébe gyömködte, mint egy hatályon kívül helyezve ezzel oglücöt, a hazugság szurdokát, mondhatni az egész világot, miáltal a módosult helyzet ismét módosult egy csöppet, amennyiben az öreg most már két viaszgömbbel a fülében olvasott tovább. Megértettem a számomra adott világegyetem egyszerű titkát, bárhol, bármikor agyonlőhető vagyok. Lehet, hogy ez a különben nem túlságosan eredeti felismerés megzavart kissé, lehet, hogy mélyebb nyomot hagyott bennem az indokoltnál, hiszen hányan és hányan élték meg ugyanezt a tömegigazságot ugyanakkor, ugyanott, vagy máskor, máshol a szélesebb nagyvilágon. Talán túl érzékeny gyermek voltam, és szubtilitásomat később sem tudtam levetkőzni. Föltehető, hogy valami zárlati hiba keletkezett bennem, valamilyen zavar a tapasztalataimmal fennálló normális anyagcsere viszonyomban, noha lényegében ugyanolyan normálisan ocsmány tapasztalatokra tettem csak szert, mint akárhány normális lélek. Sok évvel később és sok évvel ezelőtt megtudtam, hogy regényt kell írnom. Valami közönyös hivatal folyosón várakoztam éppen, teljesen közönyösen és valamilyen közönyös neszt hallottam lépteket. Egyetlen pillanat alatt zajlott le az egész. Visszaemlékezve erre a pillanatra, amelyre egyéb iránt képtelen vagyok visszaemlékezni, azt kell hinnem, hogy ha megtudtam volna őrizni magamban a világosságát, a valahogyan mintegy lepárolt tartalmát, akkor a kezemben tarthatnám, ami valójában mindig is a legjobban érdekelt, a létezésem nyitját. Ám a pillanatok elmúlnak és nem ismétlődnek. Így tehát úgy képzeltem, hogy legalább a sugallatához hűnek kell maradnom. Elkezdtem regényt írni. Írtam és összetéptem. Újraírtam, megint összetéptem. Így szálltak az évek, írtam, míg úgy nem éreztem, hogy végre rábukkantam a számomra lehetséges regényre. Regényt írtam, miközben hülyébbnél hülyébb vígjátékokat állítottam elő a zenés műfajban, hogy kenyérkeresethez jussak, becsap a feleségemet, aki premierjeimen, a nézőtéri félhomályban várta, hogy ecélra varratott középszürke öltönyömben megjelenjek a függöny előtt, a tenyerek okozta zsivajban, és azt hitte, hogy megfeneklett életünk lassacskán végre mégiscsak eloldódik zátonyáról. De én, miután szorgalmasan megjelentem az OTP illetékes fiókjában, hogy felvegyem az idétlenkedéseimért járó nem is csekély tantiémot, egy tolvaj lelkiismeretével rögtön hazasúrantam újra regényt írni, és elhatalmasodó szenvedélyem a közvetlenül mögöttem álló esztendőkben már abban is megakadályozott, hogy mulatságra vágyó közönségemet újabb vígjátékokkal, magamat pedig ismételt tantiémokkal ajándékozzam meg. Nocsak állt fel helyéről, és kezdett fülében az olvadékony viaszgömbökkel, melyek akár egy pár ducét járását oly bársonyossá halkították, fel-alá járkálni az öreg a nyugatra nyíló ablak és a keleten bezárt bejárati ajtó között, kissé oldalazva az előszoba északi falát borító tetszetős műkarton anyagból készült függöny és a nyitott fürdőszoba ajtó képezte szűkületben. Mely ajtó, tudnélik, örökké nyitva állt szellőzés céljából, lévén a fürdőszoba még a levegőtlen előszobánál is levegőtlenebb. Úgy indul, mint valami gyónás akarna lenni, mormogta. Rossznak nem rossz, bár később még elromolhat. Az a baja, hogy őszinte. Ez nem valami szerencsés. Meg aztán a téma sem az. Hát igen. Ha már könyvet kell írni, akármilyen könyve, csak könyv legyen, az öreg régóta tudta már, hogy teljesen mindegy, milyen könyvet ír, jó-e vagy rosszat, a lényegen ez semmit nem változtat, mégis legalább valamilyen szerencsés témájú könyv legyen. Eddigi témái bizony nem voltak túl szerencsések. Ennek okát, ha nagyétkán elgondolkodott rajta, abban látta az öreg, hogy valószínűleg nincs fantáziája, ami eléggé hátrányos dolog, megfontolva, hogy ehhez képest pont könyvírás volt a foglalkozása. Illetőleg, hogy pontosabbak legyünk, úgy alakult, hogy ez lett a foglalkozása, minthogy egyéb foglalkozása nem volt. Így azután mi egyebet is tehetett volna, témáit többnyire a saját tapasztalataiból merítette. Ami viszont a legszerencsésebb témáit is mindig elrontotta. Ezúttal azonban résen akart lenni. Nagy marhaság volt, gondolta, elővennem a papírosaimat. Legjobb volna visszacsomagolni. Csak hogy gondolkodott tovább, most már érdekelnek. Ettől féltem, tette hozzá, gondolatban. S méltán, mert most az egyszer már tartósan módosult, s a fel-alá járkálása csak átmenetileg módosított, korábbi helyzet visszaállásáról számolhatunk be. Az öreg az illatszekrény előtt ült és olvasott. Egy tolvaj lelkismeretével közönségemet ajándékozzam meg, de ezzel nem jutok előbbre. Ez végeredményben egy történet. Bővíthető, kurtítható, és nem magyaráz meg semmit, mint általában a történetek. Történetemből nem tudom meg, mi történt velem. Márpedig erre volna szükség. Még azt sem tudom, hogy vajon éppen most hullik le szememről a hályog, vagy ellenkezőleg épp most borul-e rá. Minden esetre mostanában lépten nyomon meglepődöm. Itt van például a lakás, amelyben élek. Egy viszonylag nem túl ronda, aránylag emberi méretű budai bérház második emeletének 28 négyzetméterét foglalja el. Egy szoba, előszoba, amelyből fürdőszoba, meg úgynevezett teakonyha nyílik. Holmik is vannak benne, bútordarabok, ez az. Eltekintve a feleségem által időnként szükségesnek tartott változtatásoktól, minden épp olyan benne, mint tegnap előtt, mint egy vagy, mint 19 éve. Amikor 19 éve horkant fel az öreg. 19 éve, amikor nem egészen zavartalan körülmények közepette beköltöztünk. Mégis újabban valamilyen alattomos fenyegetés árad az egészből, valami, ami zavarba ejt. Eleinte sehogy sem tudtam, mire vélni ezt. Hiszen mondom, semmi újat, semmi szokatlant nem látok a lakásban. Soká törtem a fejem, amíg rájöttem végül, nem az változott meg, amit látok, a változás abban rejlik csak, hogy látom. Igen, eddig még sosem láttam ezt a lakást, amelyben 19. éve lakom. 19. éve, ingatta fejét az öreg. Még sincs ebben semmi rejtély, ha jobban meggondolom. Annak a pasasnak a számára, akivel egykor, még pár hónapja is azonos voltam, ez a lakás egy minden esetre tartós, ám mégiscsak esetleges hely volt, ahol a regényét írta. Ennek az ürgének dolga volt, határozott célja. Ki tudja, talán rendeltetése. Egy szóval, akármilyen lassan is végezte egyébként a dolgát, mindig sietett. A tárgyakat ő mintegy csak a vonatablakból szemlélte futólag, amint a tekintete előtt elsuhantak. Legfőjebb a hasznavehetőségükről szerzett egy-egy múlékony benyomást. Kézbe vette és lerakta őket, végigment rajtuk, húzkodta, taszigálta, terrorizálta őket, basáskodott felettük. Most aztán, hogy nem érzik többé a parancsolókész hatalmát, bosszút állnak, megmutatkoznak, elém tolakodnak, feltárják változatlanságukat. Hogyan is vedhetnék számot ezzel a pánikkal, amely a láttukra elfog? Ez a szék, ez az az asztal, Ennek az álló lámpának a lendületes görbülete, s a róla mintegy megadóan lecsüngő az égő környékén megpörkölődő ernyő, most mind-mind körém tolonganak, és álnok szelítséggel közrefognak, mint megbocsátó gyászos nővérek valami vereség után. Arról akarnak meggyőzni, hogy nem történt semmi. Holott nekem úgy rémlett, hogy megéltem köztük valamit, mondjuk így, egy kalandot, az írásét, és úgy hittem, hogy végig haladtam egy úton, melynek során megváltozott az életem. De semmi sem változott meg. És most már nyilvánvaló, hogy kalandommal éppen a változás esélyeit játszottam el. Ez a 28 négyzetméter nem az a kalicka többé, ahonnan naponként kiröppentett a képzeletem, és ahová éjszakára megtértem aludni. Nem, most már valóságos életem, valóságos szintere. Az a ketrec, ahová bebörtönöztem magam.
6: Kertész Imre a Kudarc című művének részletét Szilágyi Ákos olvasta fel. A műsor szerkesztője Turay Tamás.
1: A hangfelvétel 2002-ben készült, és legutóbb 2005. október 3-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg.

0: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A Szocialista Brigádok Akadémiája. Az olvasás gyönyörűsége. Írta Hegedűs Géza. 14. rész. Homérosz világa.
2: Kedves hallgatóink! Eddig 13 beszélgetésünkben szó esett az olvasás, az irodalom fő elméleti kérdéseiről, a műfajokról és a műnemekről, könyvek és olvasók viszonyáról. Beszélgető barátaink úgy vélik, elérkezett annak is az ideje, hogy most már egyes irodalmi művekről csevegjenek Balló professzor otthonában, ezeken a 4 hetenkénti találkozókon. Világirodalmi és hazai remek művekről lesz szó, csupa olyan könyvről, amelyet ismerni érdemes, amely hozzátartozik vagy a kultúra egészének nagy kincsestárához, vagy a mi nemzeti kincsestárunkhoz. Egyelőre a következő 12 beszélgetéskor elbeszélő művekről, verses és prózai epikáról fognak beszélgetni, de úgy tervezik, hogy azután majd sorra kerülnek az irodalom nagy lírikusai. Tehát, mint eddig is, itt ülnek a könyvekkel zsúfolt szobában, fekete kávé és némi kis konyak mellett a már összeszokott beszélgetőtársak. Balló Bonifác professzor, Tamási a könyvkedvelő üzemmérnök és Fruzsina, az érdeklődő, egyre többet olvasó munkáslány. Úgy látszik, Fruzsina akar megszólalni, már nagyon mutogatja, hogy adjam át neki a szót. Tehát kezd el te, Fruzsina.
3: Igen, igen, már előbb is mondani szerettem volna, de mindig másról volt szó. Mi eddig folyton elméletről beszéltünk. Ez nagyon jó volt, mert közben megtanultam, hogy sok mindent nem árt tudni, ha az ember minden

0: Hélét összeolvas.
1: De hát éppen az az igazság, hogy amíg mi elméletről beszélgettünk, közben mindenfélét összeolvastunk. És jó lett volna azokról a könyvekről is kérdezősködni, amit éppen olvastam, vagy még inkább azokról, amelyeket elolvasásra ajánlottak. Csak magam sem tudtam belemerészkedjem-e fogni.
2: De hát, drága Fruzsinám, nem olyan gyáva leányka maga, aki bármibe bele nem merne fogni.
1: Dehogy is nem. Vannak könyvek, amelyeknek már a címétől is megrettenek. A múltkor a kezembe került a könyvtárban a Mahabharata. A könyvtáros ajánlotta, de én nem mertem kivenni.
2: Nyugodtan kivette volna, hiszen ez a régi indiai hőskültemény véghetetlen mesék sorozata. Semmivel sem nehezebb olvasmány, mint az 1001 éjszaka, vagy a gyerekkorunkból ismert Grimm mesék.
1: Tényleg?
2: Bizony, tényleg. És a történetesen nem a mostanában megjelent verses fordításban kerül a kezébe, hanem Baktai Ervin régebbi prózában fogalmazott kivonatával találkozik, akkor nem is olvashatja másnak, mint bájos és felettébb fantasztikus mesekönyvnek. Én a verses fordítást olvastam, de amint ugye a 10. sortól kezdve belejöttem a dallamos versolvasásba, már én sem éreztem másnak, mint mesekönyvnek. No, persze, ha választani kell, én mégis inkább Homéroszt olvasok. Az is mese, de magam sem tudom, hogy miért, jobban érdekes, úgyis mondhatnám, hogy közelebb van hozzám.
3: Ez természetes. Homérosz akármilyen régi, mégis európai. A mi képzeletvilágunk, a mi fogalmaink, a mi irodalmi eszményvilágunk Homérosszal kezdődik. A távol-keleti mesék pedig nem egyszer túlságosan bizarrak a számunkra. A Mahabharata, vagy a másik hindu eposz, a Ramayana, vagy a perzsák nagy hőskölteménye, Firdusi Shahnameja, mindig megmarad a mi képzeletünkben képtelen mesék áradatának. Homérosz eposzait, az Illiászt és az Odüsszeiát pedig akármilyen meseszerűnek, mégis valahogy emberi valóságnak érezzük. Odüsszeusz nem csak lehetetlen kalandok hőse, de a maga örök talpra esett leleményességével valóságos ember, személyes ismerős.
1: Hiszen tulajdonképpen erről akartam beszélni. A könyvtárban már többször is a kezembe vettem. Mindig haboztam, aztán visszaadtam. Annak idején már szó esett köztünk is arról, hogy ezek az eposzok az irodalom főműveihez tartoznak, és mégis féltem tőlük. Mit gondol Valló professzor? Nem unnám én Homérosz?
2: Nem hiszem, nem. Hogy unná, ha egyszer beleszokott vers formájába, ha megszokná a hexameter olvasását.
3: De azért van valami igaz a Fruzsinának. Én emlékszem, amikor először belefogtam az Illiászba, lehettem úgy 15 vagy 16 éves, hát sehogyan sem ment az olvasás. El is untam, és megmondom őszintén, hogy abba is hagytam. És sokkal később a rádióban hallottam részleteket belőle, és akkor egyszerre nagyon érdekes lett. De akkor már igaz, hogy 20 éves is elmúltam. Megint elővettem, és egyszer csak nagyon izgalmas lett számomra.
1: De hogyan kell olvasni a hexametereket, hogy izgi is legyen?
3: Hm? Na hát ez a szó, azt hiszem, hogy izgi nem nagyon illik Homéroszhoz.
2: Dehogy is nem. Hát nem eléggé izgis ügy, hogy egy pásztor megszöktet egy királynét, ebből háború kerekedett, amelyben pankráció pankrációt követ, a férfiak egymástól ragadják el a nőket, közben alaposan megsértődnek egymásra, ebbe beleavatkoznak olyan istenek, akik felettébb emlékeztetnek a hiú emberekre, női szépségversenytől elképesztő sport teljesítményig minden van ebben az Illiászban. Az Odüsszeiában pedig olyan úti kalandokról, hogyha nem volna olyan örökértékű klasszikus, akár kriminek is tekinthetnék.
3: Kriminek, hát azért nem túlzás.
2: Nem. Az Odüsszeia mindennek az őse. A legmagasztosabb klasszikusoknak is, és a legszórakoztatóbb kalandregényeknek is. Azt hiszem, nem is tehetünk okosabbat, mint hogy erről a két homéroszi eposzról beszélgetünk. Annak sem árt, aki már olvasta, de annak sem, aki még nem olvasta. Az Illiászról és az Odüsszeiáról minden olvasó embernek tudnia kell. Nem csak ezekkel kezdődik a tulajdonképpeni irodalom, de mindmáig az egyik legfőbb olvasmány.
1: Ezzel kezdődik? Hát előtte nem volt irodalom.
2: No, az attól függ, mit is nevezünk irodalomnak. Hiszen amikor Homérosz énekelte kíváncsi hallgatóinak ezeket a hőskalandokat, még nem írták le a költött szövegeket, csak sokkal később foglalták írásba a homéroszi eposzokat. Tehát, ha az irodalom jellemző sajátossága, hogy írják, akkor ez a korai költészet nem irodalom, csak később válik azzá. Másrészt már Homérosz előtt is
3: Régóta éltek azok a mondák, amelyeknek művészi összefoglalása az Iliász és az Odüsszéja. Sőt, nyilván már a hexameteres forma is régóta megvolt.
0: Bocsánat, akkor miért mondta, hogy ezekkel kezdődik az irodalom?
3: Mert ami előtte volt, azt nem ismerjük.
0: Ja, úgy.
3: Na, legyünk pontosabbak. Ami Homérosz előtt volt Európában, azt nem ismerjük. A közeli és távol kelet ősköltészetében vannak olyan költői szövegek, amelyek aligha nem régebbiek a homéroszi hexametereknél is. A mezopotámiai Gilgámes eposz valószínűleg régebbi. Talán a Mahabharata és a Ramayana egyik-másik részlete is régebbi, sőt, aligha nem az Ótestamentum legrégibb szövegrészei is előbbről valók. Persze, ezeket is sokkal később írták le, mint amikor keletkeztek. Mégis ilyen tökéletesen kerek, nagyméretű, mai ízlésünk szerint is példaszerűen komponált mű, mint ez a két homéroszi eposz, nincs az emberiség birtokában. Ez a két mű azóta is él, hatást gyakorol, gyönyörűséget ébreszt. Ez már igazi szép irodalom, a szó legmaibb értelmében is. A nagy költők névsorának élén Homérosz tiszteletre méltó neve áll.
1: De nekem a múltkor a könyvtáros azt mondta, hogy Homérosz nem is élt. Ugyanolyan mese alak, mint akikről szó van a homéroszi költeményekben.
0: Igen, ezt már én is olvastam valahol. Még olyasmit is, hogy tulajdonképpen két Homérosz volt, az egyik írta az Illiászt, a másik sokkal később az Odüsszeiát.
3: No, ezt a kérdést ne akarjuk eldönteni. A tudomány se tudja eldönteni, pedig évszázadok óta vitatkoznak felőle.
1: Hát azon vitatkoznak, hogy élte Homérosz, vagy nem él, de hiszen akár Homérosznak hívták, akár nem, hát valaki csak megcsinálta ezeket a műveket.
3: Teljesen igaza van, Fruzsina, és ennél okosabbat a tudomány se tud mondani. Valószínűleg tényleg élhetett egy Homérosz nevű dalnok. Talán több dalnokot is hívtak Homérosznak. Az is lehetséges, hogy mástól származik az Iliász és mástól az Odüsszeia. Sőt, még az is lehetséges, hogy későbbi dalnokok sok mindent hozzátettek a korábbi megfogalmazáshoz, vagy kihagytak belőle, amíg kikerekedett ez a tökéletes kerek egész, amely oly jellemző erre a két remek műre. Az is bizonyos, hogy azok az emlékek és hiedelmek, amelyekből felépült Homérosz világa, sokkal régebbi hagyomány, nemzedékről nemzedékre öröklődött, csiszolódott. A hősök külön-külön alakultak ki a görög nép képzeletében, míg végül egy vagy több tudatos nagyköltő az anyagot egyé ötvözte.
0: Ez az egész homéroszi világ a trójai háború körül csoportosul. Az Iliász Trója ostroma idején játszódik, az Odüsszeia pedig a trójai háborúból hazatartó hős kalandjainak története.
3: Igen, igen.
0: Na, de hát ez a trójai háború tényleges történelmi esemény, vagy pedig hát ezt is a népképzelet találta ki?
1: A háborúhoz nem kell népképzelet. Háborúk voltak, és mindig éltek olyan emberek, akik háborúban jártak, és mesélgettek a kalandjaikról.
3: Jeles, ez az igazság, Fruzsina. Mindig voltak olyan emberek, akik háborút szenvedtek végig, és mindig voltak, akik háború után nagy nehezen élve maradva hazavergődtek, hogy aztán mind halálig mesélgessenek, gyakran alaposan kiszínezve kalandjaikról. Ilyen nagy közös emlékek megfogalmazása a két Homérosz eposz. Közben azonban a trójai háború történelmi valóság volt. Ebben ma már bizonyos a tudomány. A trójai ásatások is bizonyítják azt, amit Homérosz ránk hagyott. A görögök szövetsége valamikor az időszámításunk előtti második és első évezred határán, tehát úgy körülbelül 3000 évvel ezelőtt elpusztította a Kis-Ázsiában élő frígek nagyhatalmú és kitűnően megerősített városát, Tróját. A háború bizonyan nagyon sokáig tartott, ezért is emlékeztet rá úgy később, hogy 10 évig ostromolták Tróját.
0: De azt én már nem hiszem, hogy a háború oka egy asszonyszöktetés volt. Hiszen Homérosz szerint a görögök azért támadtak Trójára, mert a trójai király fia, Párisz, megszöktette a spártai Menelaosz király feleségét, a mindenkinél szebb Helénát.
1: Tényleg? Akkor mégis elolvasom.
3: Aki a szerelmes történeteket szereti, annak ugyanolyan kellemes olvasmány Homérosz, mint aki a kalandokat szereti, vagy aki a fantasztikus históriákat szereti. Minden van ebben a két műben, ami jellemző az emberre. De abban alig, hanem Tamási barátunknak van igaza, hogy nem nő ügy miatt tört ki az a háború. A görögök terjeszkedését akadályozta a nagyhatalmú Frígváros. Azért szövetkeztek az elpusztítására. Később azonban úgy emlékeztek vissza, hogy tulajdonképpen egy bonyolult családi viszály volt az oka.
1: És különben is szeretik a férfiak azt mondani, hogy mindennek a nők az okai.
3: A nők meg a kiszámíthatatlan istenek. Hiszen ezek az istenek lépten nyomon beleavatkoznak itt az emberek küzdelmébe. De még mennyire? Ezek a görög istenek felettébb emlékeztetnek az emberekre. Irigyek, kicsinyesek, féltékenyek,
0: és még értekezleteket is tartanak.
1: Értekezleteket? Az istene?
3: Bizony értekezleteket. Lakhelyükön, a hófette Olimposzon összehívják az istenek tanácsát, hogy eldöntsék, mi legyen az emberekkel.
0: Ez a mesevilág nagyon is a valóságra val.
3: Természetesen. Minden jó mese a valóságra val. Valóságos emberi viszonyokat és érzelmeket fejez ki a maga hiedelmei és ábrándjai között. Homérosz még nyilván hitte ezeket az isteneket. Valóságnak tudta hősei képtelenül felnagyított kalandjait. De ezeknek az isteneknek és hősöknek a világa arra a korai görög valóságra val, amelynek körülményei közt a költői Lángelme megfogalmazta a halhatatlan történeteket. Csak az énekelhet az istenek tanácsba hívásáról, aki maga is részt vett már tanácskozásokon, vagy ahogy maga mondja Tamási elvtárs, értekezletek. Trója ostromának emberfeletti tömeggyilkosairól csak az szólhat, aki maga is járt háborúban. És Odüsszeusz kalandjai csak az mesélheti el, aki a háború után igyekezett már hazakerülni, és közben felettébb sok kellemetlenség érte. Ezért érezzük mi is annyira élőnek ezt a nagyon régi hősvilágot. Gondoljunk csak Odüsszeuszra, aki a háború után 10 évig bolyong, közben hol kirabolják, hol szerelmes kalandjai tábannak, hol hajótörést szenved. Végre hazavergődik, és akkor azt veszi észre, hogy idegenek költöztek az otthonába, akik az ő vagyonára pályáznak. Na hát képzeljünk el most egy olyan embert, aki a második világháború után teménytelen életveszélyes kalandból kikerülve végre mégis hazaérkezik, és akkor azt kell tudomásul venni, hogy a lakásába társbérlők költöztek, akik az ő megmaradt javait pusztítják, és még hűséges feleségét is el akarják szeretni. Hát ez a kortársunk nem érzi igazi valóságnak Odüsszeusz indulatos haragját. A szerelmes ember megért minden szerelmest. A haragos ember minden haragost. A sokat szenvedett ember minden szenvedő. Ezért múlhatatlanul friss Homérosz költészete, mert ebben mindez benne van. Az a társadalmi forma, amelyben keletkezett és amelyet tükröz a homéroszi költészet, évezredek óta elmúlt. De megmaradtak az alapvető emberi helyzetek és érzelmek. Ez az oka, hogy a remek művek, amelyek éppen ezeket az alapvető emberi mozzanatokat maradandó képekkel tudják kifejezni, évezredek múltán is élnek, gyönyörködtetnek.
1: Most már egyre kíváncsi vagyok Homéroszra. Melyikkel kezdjem?
0: Természetesen az Iliásszal, mert az Odüsszeia ugye annak a folytatása.
3: Na azért az Odüsszeia az Iliász nélkül is kerek egész. Na, és én mégis azt ajánlom, hogy inkább az Odüsszeát vegye elő.
0: Miért?
3: Ha a kérdést egy kamasz fiú tette volna fel, akkor az Iliászt ajánlanám. Az Iliász miközben halhatatlan klasszikus, egyben a bunyós regények elődje. Olyan igazi háborús történet. Az Odüsszeia szelídebb, derűsebb, emberibb. Úgy is mondhatnám, hogy regényebb. Egy talpra esett ember, vagy ahogy Homérosz mondja, leleményes férfi, de úgy is mondhatnók, hogy egy stram férfi útja az otthon és az otthoni boldogság felé. Ezzel az Odüsszeusszal nagyon jól össze lehet barátkozni.
1: Olyan ember, akivel jó lehet beülni egy eszpresszóba?
0: Jaj, Fuzsi, nem mondjam már ilyeneket. Az eposz hősök nem illenek az eszpresszókba.
3: De én azt hiszem, Fruzsinának igaza van.
0: Hogy?
3: Magam is szeretek eljátszani a gondolattal, hogy egyik-másik kedves regényhősnővel leüljek fekete kávé mellett csevegni. Milyen jó volna például Anna Kareninával beülni egy eszpresszóba. Mit szólnának, ha meghívnók magunk közé
0: Odysseust.
1: Jaj, de jó! Hívjuk ide!
0: Hogyan akarja ide hívni Odysseust?
3: No, a rádióban minden lehetséges. Itt szabadjára engedhetjük a képzeletünket. 3000 év messziségéből ide hívhatjuk Homérosz hősét, a leleményes Odysseust.
1: De hogy fogjuk megérteni? Odysseus nyilván csak görögül tudott.
0: Sőt, ó, görögül!
3: Homérosz hősei a mi számunkra Devecseri Gábor nyelvén beszélnek. Devecseri, ez a nagy műfordító, aki néhány évvel ezelőtt férfikora delén sajnos meghalt, az antik irodalom legnagyobb magyar tolmácsa volt. Többek közt ránk hagyta az egész homéroszi költői világ tökéletes fordítását. Mi nekünk Homérosz hősei Devecseri magyar nyelvén beszélnek. Jöjjön hát Odysseus. No, már itt is van. Ajtó sem kellett neki. Itt áll előttünk.
1: Milyen jóképű férfi. Nem fiatal, de azt hiszem ér annyit, mint a sokkal fiatalabbak. Még a szakála is olyan, mint néhány ismerősünknek.
0: Elég tanástalanul néz körül. Láthatólag nem tudja, hogy hova is érkezett.
3: Már mondja is.
4: Jaj, nekem újra milyen népek földjére jutottam. Dőfösöké, vadaké, törvénnyel mit se törődők, vagy vendégszeretők, s elméjük féli az Isten.
1: Ezek a szavak pontosan ide illenek.
4: Most lányok hangját hallottam, női sikoltást, nimfákét, kik a csúcson laknak a bérc meredélyén, és a folyók forrásainál s füves legelőkön.
1: No, azért az túlzás, hogy engem nimfának néz.
3: Most már úgy látszik, észre is vette magát. Magához szól Fruzsina.
1: Tényleg?
4: Úrnőm! Esdeklek, ki vagy? Isten, földi halandó, hogyha te istennő vagy, a tágterű égbe lakók közt Zeus atya gyermeke, Artemis az, kihez én a leginkább tartalak íme hasonlónak termetres alakra. És ha halandó vagy, ki a földön tartja lakását, boldog apád háromszor, anyád is boldog az úrnő, és testvéreid is háromszor, bennük a lélek örvendezve lepes bizonyára örökre miattad, táncba vegyülni halátnak ilyen szép tiszta virágot. Ám de legáldottabb a szívében mindegyikük közt az, ki ajándékkal megnyer, s házába vezet majd.
1: Jaj, milyen kedves ember ez az Odysseus. Kérlek, kedves hős, mondj valamit magadról.
4: Hogyha olyat ismertek, akit legtöbb baj emésztett, mindközt én avval lehetek kínokban egyenlő. Sőt, még több gonoszat tudnék elmondani nektek, mit csak az istenek óhaja folytán kell vala tűrnöm.
0: Szükséges, hogy ez az Odysseus mindig hexameterben beszéljen velünk. Hát ha az ember belejött, akkor nagyon kellemes hexametereket olvasni, az is jó, ha előadó művész Homéroszból olvas fel, de beszélgetéshez kisé nehézkes ez az ünnepélyes verselés. A vers a költészet, és nem a beszélgetés köznapi formája. A közérben is furcsán néznének arra az ünnepélyes vásárlóra, aki hexameterben kéne tízdek a párizsit.
3: Az igaz, de hiszen akkor az eladónak jambusban kellene megkérdeznie, hogy lehet-e 2 dekával több?
1: Nekem nagyon tetszik ez a hexameter. Mókásan hangzik.
0: Nem hinném, hogy magán kívül még valaha valaki mókásnak mondta volna a hexameter.
3: Pedig nagyon helyén való volt, itt és most. Hiszen valóban mulatságos, hogy mi mai prózában kérdezünk, Odysseus pedig hiteles homéroszi szövegekkel hexameterben válaszol. De ha Tamási elvtárs el akar beszélgetni a felidézett hőssel, talán meg is kérhetjük, hogy most már foglaljon helyet közöttünk. Kóstolja meg, ami az asztalunkon kínálkozik. Elfogadsz-e, isteni Odysseus, tőlünk egy kis enni-innivalót? Csak édességet, fekete kávét vagy konyakot tudunk pillanatnyilag kínálni.
4: Mert nincs semmi kutyább a gyomornál. Gyűlöletes, hisz, hogy vele gondoljunk, mindenkor rávesz erővel. Bárhogyan is búsulunk, s a szívünknek gyásza van, úgy is, mint ahogyan most én szívemben gyászolok, az meg folytonosan küld enni meg inni, feletteti mindazt, mit szenvedtem.
3: Hát akkor ülj le közénk. Kóstold meg ezt az apró süteményt.
0: És ha kérhetem, beszéljen prózában.
3: Ne magázzuk Odysseust. Az ókoriak nem ismerték a tegezés a magázás közti különbség árnyalatot.
1: Akár csak a mai fiatalok, akik azonnal tegezik egymást. De úgy látom, kedves Odysseus, ízlik neked a mi süteményünk.
4: Ismeretlen íze van, de kellemes ínyemnek és szívemnek. És aki sok földet bejárt, az tudja, hogy másút más íze van az eledelnek. Ez a fekete lé azonban sehogyan segíti.
2: Kóstold meg ezt a kis pohárka italt. Mi konyaknak hívjuk, borból készült.
4: Csuda kis kortyokban ihattok ti, ha ilyen apró a poharatok. Kívánja a lelkem az italt.
5: Hű, milyen erősen isszátok. Hát ti nem keveritek vízzel a bort? Hiszen ez kiégeti az ember lelkét.
2: Persze, hogy erre nem gondoltam. A görögök még a bort is vízzel vegyítve itták. Nem szóda vízzel, mert azt nem ismerték, hanem sima vízzel.
0: Furcsa ízlés. Mi büntetjük a kocsmárost, ha vizezi a bort.
1: Ahány ház, annyi szokás.
2: És ahány kor, annyi szokás. De úgy látszik, Odysseus hamar hozzászokott a tiszta italhoz, mert a második pohárka konyakot már felszólítás nélkül is megitta.
1: Most már arra kérnélek, kedves Odysseus, hogy mesélj nekünk valamit magadról. Mi sokat tudunk felőled, de érdekesebb, ha személyesen tőled halljuk.
4: Azt hiszem, nem kell félnem tőletek, ezért hát őszinte leszek. Pedig nem szokásom az őszinteség. Megszoktam, hogy az embert örökké veszély fenyegeti, és ha igazat mond, bajt idéz magára.
0: Mintha csak a munkatársaimat hallanám az üzemben.
2: Pedig Odysseusnak valóban ez a természete. De éppen azért olyan élő ma is. No, folytasd, isteni hős.
4: Világéletemben óvatos voltam, és mégis folyton folyvást olyan kalandok közé kerültem, amelyeket sohasem kívántam. Én már a trójai háborúba sem akartam elmenni. Nem vagyok én olyan harcias, verekedős ember, mint Achilles vagy Diomedész. Ezek örömüket lelték a viadalokban. Én szerettem volna békésen otthon élni az én kis Ithakámban. Fiatal házas voltam, csecsemőkorú kisfiam volt, amikor erőszakkal rávettek, hogy elmenjek hősnek. Derekasan végigharcoltam azt a véghetetlenül hosszú háborút, de inkább az eszemmel, mint sem oktalan vakmerőséggel tűntem ki. Ravasznak mondottak, holott csak vigyáztam magamra. Az eszemnek azonban jó hasznát vették. Végül én találtam ki annak is a módját, hogyan lehet bevenni a bevehetetlen várost. Én találtam ki azt a falovat, amelyben titokban bejuthattunk a falak közé, és bentről kinyithattuk a város kapuját.
2: Vigyázzunk, barátaim! Ezt a faló történetet mi nem Homeroszból ismerjük, hanem a latinul író római Vergilius eposzából, az Éneiszből, amely csaknem 1000 évvel későbbi, mint Homérosz.
4: De az a római költő is tőlünk, görögöktől ismerte az én történetemet. Mindenki tudja, hogy én találtam ki a falovat. Én is rejtőztem odament néhány társammal. Nagyon vártam már a győzelmet, mert nagyon elegem volt az egész háborúból. Siettem is haza. És csak akkor kezdődött számomra a megpróbáltatások sora.
2: No, ez már az Odüsszeia. Mi is történt Odysseusszal a haza igyekvés során?
4: 10 évig tartott az út. Zsákmányom elveszett, minden társam elpusztult. Megéltem minden úti kalandot, kiraboltak, hajótörést szenvedtem, emberevők csak nem megettek, varázslónő állattá akart változtatni. Igaz, később belém szeretett. Azután egy isteni asszony, Kalipszó, a nimfa, úgy megkedvelt, hogy 7 évig nem engedett ki az ágyából.
1: Ejha.
4: Végre az olimposzi istenek segítségével onnét is megszabadultam, és tutajon igyekeztem hazafelé. De a tuta is elsüllyedt, én pedig mesztelenül vergődtem ki egy szigetre, ahol a király azonnal feleségül akarta adni hozzám a lányát, aki egyébként igen vonzó fiatal lány volt.
1: Téged minden nő azonnal megszeretett.
4: Igen. Én is hamar megszerettem a nőket, de igazán mindig a feleségemhez vágyottam vissza, aki hűségesen várt rám otthon, Ithakában.
1: Holnap kikérem a könyvtárból az Odüsszeiát.
0: Előre közölhetem, hogy Odysseus végül is hazatalált a feleségéhez.
4: Az sem volt olyan egyszerű. Én gazdag király voltam odahaza, sokan áhítoztak a vagyonomra, és ezért sokan szerették volna feleségül venni a feleségemet, akiről már azt hitték, hogy özvegy. Penelope azonban reménykedve várt, hogy hát, ha mégis hazaérkezem. Ezért egyik kérőnek sem mondott igent. A sok kérő azonban beköltözött az én házomba, és herdálta a vagyonomat. Én pedig rongyos koldusként érkeztem haza, ahol kezdetben senki sem ismert rám, csak öreg kutyám. Azután egy hűséges régi szolgámnak mondtam meg, ki vagyok, és lelepleztem magamat fiam előtt, akit csecsemőként hagytam ott, és 20 éves ifjúként láttam újra. Nagyon óvatosnak kellett lennem, hiszen a kérők azonnal megölnek, ha kiderül, hogy élek.
5: de isteni segítséggel minden sikerült, és végül lenyilasztam házam fosztogatóit. Akkor álltam csak a hűséges feleségem elé, hogy én vagyok, itthon vagyok.
1: És mondd csak, Odüsszeusz, nem öregedett meg közben a feleséged? Hiszen 20 év telt el közben. 10 a háborúban, 10 a hazautazásban.
5: Számoljunk csak, úrnő. Amikor elmentem, én úgy 20 éves lehettem. Penelope 18 sem volt. 20 év múltán én úgy 40 éves voltam, ő pedig 38 körül. És van-e testben, elmében érettebb, erőteljesebb? Van-e kívánatosabb, mint a 40 éves férfi és a 40. felé haladó asszony?
1: Hát, az hiszem, még ma kiveszem a könyvtárból az Odüsszeiát. Este már ezt olvasom.
0: Azt hiszem, ma este én is beleolvasok egy kicsit.
2: Talán arra is megkérhetnők az isteni Odüsszeuszt, hogy a kezdetét idézze nekünk Homérosz eredeti görög nyelvén. Nem baj, ha nem értjük, mégis ízlelhetjük az ógörög nyelv lágy zenéjét. Elég, ha az első két sorát mondod.
5: Andrama jennepe músza politropon hosszmalapolla, Planchtie Petroes hieron ptolietrone persen.
1: Tényleg nagyon zenei hangzású. Mi ez magyarul?
2: Mondd hát magyarul, isteni hős, a kezdetet.
5: Férfiúról szólj nékem, múzs, aki sokfele bolygott, s hosszan hányódott feldulván szent falu Tróját, sok népvárosait s eszejárását kitanulta, s tengeren is sok erős gyötrelmet tűrt a szívében, menteni vágyva saját lelkét, társak hazatértét.
2: Köszönjük, Odüsszeusz.
1: Eltűnt. És a pohárkája is teli maradt. A sütemény is ott maradt.
2: Persze. Hiszen valójában nem volt itt. Csupán képzeletünk varázslata idézte elénk. Mondta, amit én is mondhattam volna, hiszen ismerem a homéroszi eposzokat. Tamási elvtárs is mondhatta volna, mivel ő is olvasta. Amit tudunk, azt képzelettel magunk elé varázsolhatjuk.
1: Akkor tehát az én kedvemért varázsolt?
2: Igen. Igen, és mindazok kedvéért, akik még nem ismerik Homérosz világát. Higgy el, Fruzsina, szebb lesz az élete annak, aki ismeri ezt a gyönyörű mesevilágot. Az emberiség nagy kincsestárának ezt a különlegesen csodálatos értékét. Aki ismeri Homéroszt, azt mindig mindenhova elkísérik a feledhetetlen hősök, a vonzóan szép asszonyok. Homérosz kellemesebbé teszi az életet.
0: Csak hozzá kell szokni a hexameter olvasásához.
2: Igen, igen, de könnyebb rászokni a hexameterre, mint mondjuk a cigarettára. Márpedig, aki rászokott a cigarettára, az már nem is akarja abba hagyni. A hexameter olvasás is gyönyörűség. Rá lehet szokni, és attól kezdve több öröm van az életünkben. Jó mulatást kívánok Homéroszhoz.
1: Köszönjük, és legközelebb miről fogunk beszélgetni?
2: Dantéról. De addig forgassák Homéroszt. Jó mulatást hozzá, és a viszontlátásra.
6: Az olvasás gyönyörűsége. Kedves hallgatóink, Hegedűs Géza műsorának 14. részét hallották. Közreműködött Barlai Vali, Básti Lajos, Béres Ilona, Bicskei Tibor és Sinkovics Imre. Szerkesztő Szabó József. Rendezte Déri Éva.
7: A felvétel 1976-ban készült, és legutóbb 1976. október 20-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
8: Pajzs Miklós, Odüsszeiász. Felolvassa a szerző. Szitáron közreműködik Tóth Szabolcs. Első rész.

Szandra Moyen nepe múszak is sokfele bolygocs hosszan hányt, miután kibelezte a trójai népet. Sokfele járt, hát sok fia tölt és tolta a nőket, s mit neki bármi, mi gyötri az embert, emberiséget. Tűrt mindent és túrt, ha halál, ha az élve kívánta, csöbb bibi volt, hogy az úton a társai mind oda vesztek. Ő élt túl mindent, ami jött, egyedül neki lett jó. Sőt, túl jó hisz, például 7 évig csak kurt, semmit sem tehetett, ami tett, ami matt, ami döntés. 7 évig minden nap 2-szer dugta alig szót, este lefekvéskor, meg reggel a műzlike mellett, közte azonban járt le a partra, de nem bícselni, de ülni a víznél, s cseppenként gyarapítni a tengert. Vágyta a cselt, a cselekvést, harcot Odüsszész lelke, s ülve a víznél őt életvágy marta, megette. Régen volt, hogy a partra, hogy ógügyögész szigetére kihányta a tenger Odüsszészt, egyszerű emberi roncsot, s jól jött akkor a női törődésről betömődés. Eltelt 1 év, még 1, még 5, s eltele ő is, s faszanatóriumát a pokolba kívánta, de végleg. Hát így volt, hogy a partra lejárt, és ott zokogott mindig a makét gyötörés közt, fennen sírva, üvöltve, s nem tűnt úgy, hogy valaha a perspektíva kinyílna. Ez köze egy volt, vinni előre a hisztit a végig, annyira jól, hogy alig szó önmaga küldje magától el onnan. Unta a mennyet Odüsszész, unta a gicset a szíve, vagy szerelem lobogó tüzében égni. Többet akart ő, példaokáért valami, akármi, bármi. Így élt hát, ha ez élet, e semmit akarni, se menni, se ünnepegelni, se néha dühöngni, se várni, se fázni. Jól indult pedig, épp jókor jött semmire minden, rögtön kóma után, hogy gyermekem, enged pár nádráncait elsimogatnom az arcot képe körül. Ennél, drágám, innál inkább kacsát behozzam, nincs a szemeddel. Jaj, huncut, megint arra vágyol, egyszer nem vesz az Isten lánya magára ruhát fel, s rögtön kész van a baj. Hol szereted legjobban tudni, hogy szereted, ha csinálom? Gondold el, mit akarsz, csak hund le szemed, majd én szépen kitalálom. Erre a szám, ha viszem, ha a bőrödet így simikázom, mennyire jó neked az? Jól van, látom, tedd le a popsit, csinálom én, te csak élvezd. Jaj, ne akarj mindent, kicsikém, ne azonnal mindent. Most pihenünk kicsikét, azután ígyuk egymás pillantását. Ismerj meg legelőször, az igenis fontos jól ismerni a társunkat, majd akivel tudja az ég, de talán egy teljes egész életet eltöltünk együtt. Jaj, gyönyörűm, ez azóta áll így. Hadd simogassam a buksi fejét meg, megpuszilom, jó? Drága madárka, na megyek és főzök egy jó kakaót. Úgy történt, hogy Odüsszészt szinte megölte a tenger, csak hogy egy örvény valahol a partra kiküldte a testét. Pacalhalom, ami volt, de jól harcolt, s még élt. Így talált rá bekebelező kívánság, női tökély, alig szó, s helyezte testét puha vízágyra, s kezére kötelét kioldhatatlan. Utálta kacsába csinálni, gyűlölte a kanült Odüsszész, de leszámítva e tényt, neki más dolga nem volt, aktusra várni, vagy aktusban állni egy olyan testtel, ami nem ítűz, semmi egyéb, ami nem feltétlen rossz. Semmi se volt, csak a folyton többet s többet akarás, de szólni nem volt minek és miről. És folyt ugyanaz vég nélkül, ugyanaz a kör minden nap, leszámítva a síró transzot, az egyre mélyült nap-nap után. A fejlődésből ennyi jutott. Végül volt az a szintje a fájdalomnak, amitől elállt az élet szerte a szigeten. Egy nap alig szó őszhajszálát lehet a fésőjében, s ettől szörnyen megijedt. Kérte Odüsszészt, távozzon, de azonnal s úgy, ahogyan tud. Van 2 fejsze, s van elég száraz pálma a szigeten, a tutaj, ami adja magát. Vitorlának ott a szőttes, amit addig szőtt. 4 nap volt, hogy a tutaj elkészült. Addig ó, még rendszeresen zokogott. Végül mégis fájt elhagyni a pici királyság szent szigetét. De ahogyan a lélekvesztő kész volt, senkitől el nem búcsúzott, de tolta a vízbe, s ugrott rá azonnal, mondván, jöjjön akár a halál is, csak jöjjön már végre egy élmény, bármi.

20 napon át nem aludt el Odysszész. Tartotta az irányt a hajótörés után, meg az egyik faszálat, ami megmaradott a tutajból. Élt 17 éjet. Addig azonban vitte Odysszészt messze, kilátta is már Korfuna partot, szeme éppen kikötőt keresett, s egyszer csak zsumm az orkán, vitte magával a hullám, tört a tutaj szét kis darabokra, egy-két röntje maradt épp, s épp egy ilyen lett végül a végső mencsvár. Semmilyen isten nem segített ott, ember volt egy szép haluka a végsőnek tűnő vihar első fél órájában, ekkor a vízből vendég jött a fedélzetre. Épp egy hete nem ivott mást, csak bort, s több mint két hete, hogy nem aludt el Odysszész, fogta a kormány, s már-már Korfura ért, de jött a vihar, ső valahova máshova, más dimenzióba került. Amikor feljött egy nő a tutajra, ünő Leukoteé, egy újabb isteni báj, aki levette fájtlát, s adta tanácsát. Vegye le Odysszész mind a ruháját szintén, s kösse magára a fájtlat, majd azután bizalommal vesse magát be a vízbe, úsznia sem kell, segíti a kendő, majd ezt ő megígéri. Ógögyögén ez az óra az első együttlété volt mindig. Állt tehát Odysszész, vetkőzött le pucérra, felkötötte a sálat, s megállt ott az idő. Ünő Leukoteé sose látott férfiút addig, itt pedig egyből a mennyei csődör, az extrém harcos, a test, a külső, s rajta a szűzi fátyol. A szőke, csigás sörény, meg a fekete szakál az ucsó 7 évben nem látott ollót. Ilyen lehet talán az Isten. Riadozott is ünő kisi ennyire nagyszerű láttán, lelkében fel is állt, s elhagyta Piróva tutajt, csak elébb még meghagyta Odysszésznek azt, hogy dobja neki, mikor a partra kiért, vissza a vízbe a kölcsönfájtlat, hadd legyen emlék. Viszont szívesség, prózaiabban szólva fizetség az, amit kér. Nem vár választ, bízik Odysszészben. Úszott alatta végig, kínálta testét, ragadta volna magával messze, érintgette is, ám Odysszészt nem észlelte. Szétesett tutajának az egyik rönkjén csüggött görcsösödő akarattal, mégis a célig. Végül 3 nap s éjjel haigálta a hullám, Korfuraért egy folyó deltájába jutott. Végső gondolatával visszafelé hajította a fájtlat, s fogta, cipelte a testét facsoport közt a gödörbe, lombot húzott magára gyorsan, s már is mélyen aludt.

Labdakattogás, dübögés, sikítás. Hangyák. Kénytelen volt lassan Odüsszész visszatérni, s rögtön az élet egy újabb álom. 33 labdázó, mesztelen nagylány. Mindben ünő Leukotei vibrált, csak egy közülük volt más. Nézni kellett végig az aszimmetrikus emberi arcát. Ám Odüsszész látta a csapdát. Életem újra egy új mámorját, s elválunk, ha meguntam. Tolta magától a keserű kanalat, de más remény nem látszott, mint ez a lányon át nyíló horizont. S ekkor zsum, odaszállt a labda, rajta szól, s feláll a zavarból, s visszacsűri a gömböt. Egyik kézzel a bűnöst fogja, a másikkal meg lombot elé, s egyenest megy a lányhoz, talpig lomb humusz meg férgek bogarak, ám szemével hipnózisban tartja szegényt. A többiek menekülnek. Honnan kezdjem, nem hiszed úgyse, de az történt, vagyis ideig én úgy érkeztem, hogy volt egy tutajon valahol a végtelenben, s azon egy látomásban járt egy lány, aki adott egy fájtlat a ruhám helyett, hogy azt vegyem fel, ám majd dobjam vissza, ha megmenekültem, ezért nincsen ruha rajtam. Mit tehettem volna? Ki döntheti el, vízió volt-e vagy Isten? Magam se döntöttem, s nem is vetettem be magam a vízbe. Vártam, ameddig széthullik alattam tutajom. Na, de mennyire jó is volt akkor, hogy ruha nem volt már rajtam, mert hogy húzott volna le rögtön a tenger. Szóval még ha a képzeletem játszadozott csak, hát úgyis jól jött akkor a furcsa tanács. És most pedig itt ez a helyzet. Most pont ugyanúgy nem lehetek biztos, hogy az, amit látok, valóban van. Némfa vagy istennő, vagy földi királynak mennyei lánya. Hogy szólíthatlak? Hova érkeztem? Korfura, halkan a rossz szerelem síralom birodalmába. Aki hozzád szól most, az az ő nagykorú lánya, a Nausikei. Korfu tehát, már nem rossz, te vagy 20 év óta az első esélyem. Szerez hajót, ha van befolyásod, s bocsika szintén a reket hangért, de halok meg azonnal szomjan. Lányok, vizet létszi! Netán, ha akadna valami ruha, ruhát is? Elmennék lefürödni, ha engedsz vissza a vízbe, akárhogy utáljam, de azt azután megkérdhetem-e. Segítsz akár csak egy ösvénykét találnom a való világba. Ezzel elment. Lefürdötte a koszt, a rászáradt hínárt, moszatott magáról, haját, szakállát gondosan kimosta, megszáradt az hamar a napon, a kölcsönt plétbe felöltözött, és megállt ott az idő. Ekkora érzéssel még nem jelent meg ember. Nem nézhette akárki, Nausikei egyedül volt képes. Lobbant lángba a lelke azonnal. Közben Odüsszész mondta a mantrát. Hazamegy ma, hazamegy ma, hazamegy ma, hazamegy. Nagyot szorított figyelés csapján. Mindent kérhet már, csak adnia nem lesz lehető, max egy nézés külön neki. Mennie kell, reméli még hazavárják. Igazán szeret, sőt, él még az, akihez így igyekszel. Nem gondoltál arra, hogy engedd át a te múltad a múltbelieknek, s elkezd élni egy új életben, előről kezdve egy új párral, aki ifjú még, s így nem öregszik gyorsabban, mint te, hisz úgy értelmes a férfi, ha választhat, hogy a 16 éves épp, hogy nőt nem dobja szemétre a 40 éves kedvéért, aki 20 éve járja a maga útját, ha él, ha van. Rögzült világba illeszkednie rögzült világnak. Ki választana magára ráspolyt, ha ott a sejjen polír? Ifjút fogjon az érett férfi magának, ha teheti, s a tapasztalatai birtokában vezesse bölcsen az éltük, s amellett becsülje holtig az első tanító emlékét. Mint a beretva, szólt Odüsszész, csak hogy a vágyam az otthon után az konkrét helyre irányul, annyi a baj. Nem lehetek boldog akárhol, akármiért, s nem kívánom a lelkedet elvágyódó innel vásni. Mindegy is, nem is értem, persze segítek, mondta a lány a Nausikei, de értette bizony. Köszönöm. Áruld el, ki a szigeten az első ember, s hogy érem el. Anyám az első. 5-kor mindig sétál egy kört egyedül a házunk körül, szellőzteti a fejét, akkor a legjobb neki beszélni. Oda vezethetnélek, de mi lesz, ha rám néz? Azt hiszi, örökre összetartozunk.
Úgy látna minket, ha mennénk, mint esküvős menetet, hol egy lánynak van párja, csak én nekem, így hát nyilván én vagyok a mennyasszonyép, de mert nem lehettek, menjünk külön. Most mi, a lányok, elindulunk gyalog haza, te pedig távol köves. A háznál, ahová bemegyünk, ott várjál ötig, majd lépj oda bátran a házból kijövő nőhöz, aki olyan, de szebb, mint én. Ne beszélj hosszan, térj a tárgyra, nem utasd, ha tetszik, azt szereti. Ki vagy, honnan jössz, hová igyekszel, mit kérsz? Apám segítségét, mi mást is. Anyám a kapu hozzá. Ha apám fogad, és jó a meséd, úgy bármit kérhetsz tőle. Akármit. Akárkit. Ámen. S ment a menet, élen a 33, s messze mögöttük Odüsszész. Odaértek a házhoz.

Ugyanaz a nő lépett ki a kapun, egy nő Nausikeé, Árété. Odüsszészben primitív vágy lobbant, de lámpást fújt azonnal. Halkan oroszhoz jöttem, hosszú utam volt. El tudod érni, hogy meghallgasson? Beszélhetek vele most? Ott várok. S odébb ment. Árété meg visszatért a házba. Jött ki halkan orosz, meg pár ember azonnal. Odüsszész csak ült a padon, nem mozdult. Kit keresel? Halkan oroszt. Mind közelebb léptek. Bejössz, elmondod, ennyi. Ettek először, mint hogy idő volt, ám azután odafordultak Odüsszészhez, mit tud mondani. A nagy truvájról hallottatok. Várjatok már! Szólt lámoda ász, halkan orosz fiú gyereke. Mennyit nyomsz fekve? Most sem ennyit, kivett belőlem keveset a túlélő túra. Meg se próbálod, szar lekvár! Mi szó szökkent ki fogait kerítésén? Szólt Odüsszész, s azt kérte, hogy az összes súlyt rakják föl a gépre, sőt, még álljon rájuk lámoda ász. Azok felrakták, ez fel is állt, ő ki is nyomta, s visszaült a helyére. A nagy truvájról hallottatok? Az egyik főhős voltam. Több tiszteletet hát, Odüsszész vagyok. Harcos voltam, koldusáved lettem. Jól indult pedig, amikor a nagy truvájról udvan haza kiszálltunk Hiszmaroszban. Bennünk volt az ölhetnék még, stombolt nagyon a hormon, úgyhogy a kikon pasikat már, akit értünk, megöltük. A nőket, bort és egyebet szétosztottuk egymás közt, majd mondtam az embereimnek, hágjanak hamar, induljunk el azonnal, az a sok sötét gyalog azután mégis zabán is inni kezdett, úgyhogy iszkiri lett a kalandunk vége, oda gyűlt ugyanis a környék. 78 emberem maradt ott. Ebből a mészárszékből vitt a vihar, épp már amikor majd hazaértünk, Dzserbára, ahol béke volt. Szinte nem élnek a helyiek ott. Két emberem is majdnem oda lett. Bekaptak valami szart felderítés közben, s hirtelen nagyon lenyugodtak. Begyűjtöttük őket. Később tudtam meg, hogy épp a két ikerárva fiunkat, apakoszt, s lecsurogosz kézt hoztuk vissza magunkkal. Összekötözve, betört szájjal tomboltak nyűszítve feszt az ülés alatt. Majd lassan lenyugodtak. Felelős voltam értük, ifjak voltak még, két nyíló virág, de sajna levonzón két nap múltán megette egyiküket egy óriás. Reggelre a másik megőszült. Akkor azt tette meg a kannibál. Már úgysem voltak teljesek, s amúgy se várta sehol se őket senki. Szóval Dzserba után Favényanya szigetére vitt a vihar, ahol egy teljes napon át vadászgattunk, grilleztünk, másnap meg 20 emberemmel áteveztem levonzóra, megnézendő kilakik ott, illetve azt, hogy mi az, amit el lehet onnan hozni. Nem volt nálunk semmi, épp csak bort vittünk magunkkal. Rögtön az első hegyre fölmentünk szétnézni. Óriási barlangot találtunk. Birka, akkor és sajtár volt egyben. Láttuk, jól van, csak hogy jött is már a nyáj. Azután pedig egy félszemű ház. A nyílásba tett egy sziklát. Megfejt ügyesen, s felénk fordult. Mit kerestek itt a helyet, hogy dolgoznátok? Honnan vagytok? Favény anyára sodort a vihar. Gondoltuk, ha így esett, hülyék volnánk nem átevezni ide, nem megnézni, hogy itt mi van. Többen vagytok? Nem, mert egy hullámsziklának csapta hajónk, s a többiek mind oda vesztek. Válaszul elkapott kettőt közülünk, apakoszt, s még egy jó emberem. Egy-egy roppantás és végük volt. Teljes kézzel szedtek is, melegen falta a májukat meg a szívüket. Dobta a többit közénk, együnk mi is. Ezután tájékoztatott, hogy a bejáratban a szikla az olyan nehéz, hogy meg se próbáljuk mozgatni, s így folytatta. Ha alvás közben megölnétek, nem tudnátok a barlangból kimenni, s itt rohadnátok meg a döglött birkák közt élve. Egyedüli esély, ha megpróbáltok a birkákkal távozni, mikor hajtom ki a nyájat. Ám aki megpróbálja, rögtön agyonvágom, hiós szakát. Majd eldölt, és már mélyen aludt. Jobb hián lefeküdtünk mi is, de nem igen aludtunk. És hogy a sápadtú jó hajnal kért ki a ködből, megfejt rendben, reggelizett is, lecsurogoszt kézt, s még egy másik embert, aztán hajtotta az állatokat kilegelni. Szikla vissza. Rögtön tanácsot ültünk, s döntést hoztunk. Megvakítjuk a szörnyet, lesz, ami lesz. Rögtön neki fogtunk egy gerendát hegyesre faragni. Ha este elalszik, többi a szemét ki nem nyitja. Alkonyodott, amikor megjött a nyájjal.
megfejt rendben, vett két embert, kettőt roppantott és megvacsorázott. Ekkor elé álltam a borral. Helytelenül cselekedtél. Csak hogy haragot tartani szintúgy hiba volna, úgyhogy kössünk inkább békét. Itt a kezemben a túlélők bora. Emiatt hagytuk meg mi a kikompapnak az életét. Hadd könnyörögjek, ő is így tett nemrég, kérlelt ő is. A boráért most te kíméld meg a mi életünket. Adjad ide! Akkor hagylak titeket élni, ha már csömörön van az ember hústól. S ivott a monstrum. Jó bor, hálából te lehetsz az utolsó. Béküljünk ki, újra azt mondom, igyunk a békére, mondtam. Minden esetre igyunk. Mi a neved? Senki se. Jó név, mondta, s dupla annyival kínáltam. Ez kiütötte. Ott feküdt ájultan, arccal a hányásában, az embercafatok közt. Akkor raktuk a farudat a tűzbe, s kezdtük a hegye evítését, s abba se hagytuk, amíg nem izzott. S akkor zsumm a szemébe, a személyen keresztül. Sistergett a parás, hogy a csarnok vízbe beért, azután kialudt. Megkavartuk a gőzlő vérmoslékot, s elhúzottunk onnan. Lassan érteni kezdte a dög a fájdalmát, és amikor felfogta, hogy épp most érkezett el az örök sötétség, szörnyű ordításba fogott, és abba se hagyta. Jöttek a hangra a rokonai sorra, s kérdezgették kintről. Mi a baj? Bánt valami? Ki bánt, Polifémusz? Senki se bánt, üvöltötte, mire a rokonai. Akkor jó, megoldod egyedül majd, s hazamentek. És hogy a vérveres újú hajnal kért ki a ködből, a gigász a sziklát kivette szépen, beült az útba, s úgy zsilipelte a juhokat sorban. Mi úgy tettünk, ahogyan kitaláltuk. Két-két egymáshoz kötözött kos alá oda csimpaszkodtak az embereim, ők így távoztak, én meg a legtermetesebb kos alatt, legutoljára. Rendbe kijutván csendbe tereltük a nyájat a hajó felé, majd rá a hajóra, s végre elvesztünk. Ekkor nem bírtam ki tovább, és így kiabáltam vissza a hegyre. Ide figyelj, te óriás hülye! Te kerested a baj saját magadnak. A nyáj pedig itt van, azt ne keresd, visszük magunkkal lenni. Erre a szörny, négy kézláb nehogy leessen, egy szirtnek a szélére ment, ott két lábára felállt, majd hangom irányába dobott egy sziklát. Na hát, halált, hát úgyse tudott volna talán jobban célozni. Épp a hajunk elé zuhant le a szikla, s hajított vissza a hullám minket a partra. Újra serényen, csöndben neveztünk, és amikor már jó távolra elértünk, bennem a becsvágy újra kiáltani vágyott. Majd megöltek a többiek emiatt engem, mert hogy újra veszélyt szabadítok rájuk. Én azonban tudtam jól, ha nem él a hírem, nem is vagyok, hisz sohase volt, aki nem lesz. Így hát újra üvöltöttem, hogy a véres arcú hallja. Nem senki se voltam, de Odüsszész. A viszont hallás. Ekkor a Küklopsz így kiáltott. Most figyelj, te rémálom, kapd el, itt van a búcsú ajándék. Ezzel egy újabb durva követ hajított lefelénk a hangom irányába, stán még nagyobbat, mint az előbb, és bizony halált se tudott volna talán jobban célozni, mivel ez a kő szintén majdnem elérte hajónkat, ám ez most mögénk esett be a vízbe, s taszított rajtunk nagyot előre. Szállt a hajó, bár nem is eveztünk, s végül hamar átértünk Favény anyára. Ott azután örültünk egymásnak, ott maradottak spartra kilépők, mind keseregve szívünkben, mert örömest éltünk, de derékfiakat veszítettünk.

0: incestuszra vetett minket sorsunk ezután, hajolozt Hippodatész szigetére, aki úgy tartotta, hogy úgy boldog az élet, ha együtt marad a család. Másik nézete volt, hogy azzal állj össze csupán, akit igazán jól ismersz. 6 lányos fia volt, a többi így hátadta magát. Tucatnyi gyerek az pont 6 pár. Szeressük egymás, gyerekek, szólt, s szórta az áldást a frigyekre sorba. Ezen a helyen voltunk mi vendég teljes hónapon át, azután az utunkra eresztett. Volt egy téveszméje neki, hogy minden szeleknek ő az ura. Fölfújt 3 tömlőt bántó szelekkel, és amelyik meg jó mi nekünk, azt szabadon hagyta, s azt javasolta, hogy induljunk, de azonnal. Mi mást is tehettünk volna. 9 napon át fogtam a kormányt, s a 10. este a távolban megláttam az őrtüzeinket az otthoni parton. Hazaértünk, hát végre, gondoltam, s lehúnytam a szemem egy semmike percre, hogy hálást adjak az ének, s hosszúra nyúlt az a perc. Boldog álom hult rám, s ez alatt te hunulakhoz kitalált, hogy addig, amíg kikötünk is, teljen a suhanó léptő idő haszonnal. 3 nyitották ki a 3 zsákot nyomban, azzal a szándékkal, hogy amíg kikötünk, addig szétosszák ügyesen a javakat, mind ami bennük van. Annyit nem mondtak, hogy jé, hát üresek a zsákok, mert hogy zsum, kitört a vihar, ami szépen visszarepített incestuszra. Égő arccal mentem a családfőhöz, s kértem őt, hogy segítsen újra, s nyújtottam felé a 3 zsákot. Nagyon csúnyán nézett rám hajolosz Tippodatész, majd így szólt. Nem tettem eleget, érted? Mi hozott újra ide? A társaságom primitívsége. Ők nyitották a tömlőket ki kíváncsiságból, amikor 10 nap után elaludtam. A segítséget kérem újra.
1: Nincsen semmi. Nincs segítség. Takarodj azonnal innen, ne zavar tovább a család nyugalmát.
0: Kénytelen voltam hát visszatérni hajomhoz, s újra útnak eredtünk. 6 napig haladtunk némán, ki tudja merre, senki se tudta hová. Aztán Élepoliszban adatott végre kikötnünk. 12 hajó egy hegyek ölelte szűkszoroson haladt át, s csendesebből bejutott, én ellenben az öblön kívül horgonyoztam inkább le. 3 embert küldtem szétnézni ezen az ismeretlen földön, megtudni legalább, hogy a füst honnan jön. Útközben nős felderítőink láttak egy hatalmas kislányt vizet

0: Pajzs Miklós, Odüsszeiász. Felolvasta a szerző. Az első rész hangzott el. Szitáron közreműködött Tóth Szabolcs. Hangmérnök Kulcsár Péter. Szerkesztő Turay Tamás. A felvétel 2009-ben készült.
1: A következő részt a zene után hallgathatják meg.
0: Pajzs Miklós, Odüsszeiász. Felolvassa a szerző. Szitáron közreműködik Tóth Szabolcs. Második rész.
2: Túlélő bárkánk ezután Ajaiai szigetére repült. Itt két napon át pihengettünk lenn a parton, fárasztottuk a fájdalmunkat étlen, majd aztán fölmásztam a legmagasabbnak tűnő sziklára, s fehér füstöt láttam onnan egy oázisból gomolyogni. Nézzük-e meg, vagy sok lesz már a kaland? Töprengtem így lefele jövet, s egy emberszelíd szarvas került utamba. Agyonvertem kővel azonnal, s vonszoltam szaporán le a többiekhez, együnk végre a kettős kényszerű bőjt nap után. Egy napig ettük a szarvast, s ittuk a maradék bort, majd hogy a rózsás újú hajnal kért ki a ködből, így szóltam oda a többiekhez. Nem tudjuk, hogy merre vagyunk. Föntről füstöt láttam szállni egy közeli ligetből. Oda kell mennünk, nincs választás. Meg kell tudnunk, mi van ott. Most két részre oszlunk. 22 marad velem, 22 lesz te veled, de hunő lakosz. Válasz tehát, teli vagy üres? Üres, nyomás felderíteni. Vonakodva ugyan mégis elindultak a füst bizalom gerjesztő gomolya felé. Hamar odaértek, pazar egy villát láttak, körötte szelíd farkasok meg oroszlánok kószáltak. Megálltak ott, s tanácsot ültek. Bekiabáltak végül az ajtón, valaki volt benn, valaki dalolt. Jött is a válasz. Gyertek, gyertek, mindahányan! Be is mentek, egyedül a nagy pofájú ehunú lakosz maradt kint. Oda be a többiek enni kaptak, s kaptak italt is, s mérget benne, s vetköztek ki magukból azonnal. Hipnotizálta talán még pluszban a házigazdika őket, a szép hajú kirké, s mind olyan lett mindjárt akár a disznók. Futva jött ehunú lakosz vissza, s nagy nehezen nyögte csak el, mit látott. Ezt megnézem én is, mondtam, mire ő zokogva könyörgött, hogy azonnal induljunk. Nem, mondtam, mert egyrészt nem hagyom itt a brigád töredéke felét, másrészt hajt a kalandor vérem, s sajnos ilyenkor én se tudom magamat fékezni, nemhogy akárki más. Te maradjál csak nyugodtan itt, egyél így elfelejtsél. Ezzel útnak eredtem. Útközben kitaláltam a gubancokát, ami annyira nem volt agyemésztő, úgyhogy fölkészülten léptem a házba. Legelőször is egy gyönyörű nő finom ételt tett le elém, ám abban semmi gyanús elemet nem leltem. Majd ezután hozott egy fröccsöt. Szóval ez az. Gondoltam halkan, és a galád, amikor másfele fordult italom, csöndben az ölembe borítottam, és amikor a nő fordult vissza, akkor vettem a számtól a poharat eléppen, mintha kiittam volna a fenékig pont. Várt kérké kicsinyég, azután kezdett rám furcsán nézni, majd egy veszővel sújtott a fejemre, s így kiáltott. Mars be a disznóba a többi közé! Megyen a fene! Válaszoltam, majd neki mentem a halkéssel, s úgy tettem, mintha leszúrni akarnám. Tudom, hogy járták meg a többiek itt, és meg is öllek, ha tovább csinálod. Erre a nő szerelemre lobbant, sőt, vonszolt volna magával az ágyba azonnal. Ám kijelentettem, ha nem tesz egy esküt az ármány beszüntetésére, nem megyek én sehová. Tett olyan esküt erre a szájával, hogy azután igenis hinnem kellett. Fogta a kezem ezután, és vitt be a kádhoz, vizet eresztett, s részletesen lemosta a testem, majd meg, változtatva a tervén, inkább újra csak ennem adott. Gyanítom, hogy olyat, amitől nem fárad soha el a férfi.

De én nem ettem falást se, abból pedig igazán kívántam, ami rám az evés után várt, hanem az a híres taktikus én nem megállt parancsolt. Mondtam Kirkének, hogy először a társaimat szabadítsa a szarból, hisz milyen ember volna a férfi, ki jó ízűen vacsorál, majd teszi boldoggá magát s a nőjét, míg eközben a társai épp a partnere által élik az éber kómát valamilyen ótvarjukban. Tessék, léci a bajnak, azonnal ellene hatni, s akkor bármi jöhet már. És úgy lett, ahogyan finoman követeltem. Szűnt a tömeghipnózis, s örültünk az emberi létnek, ha szarosan is. Ezután Kirké küldte mind lefürödni a partra, s mondta, ha lenne még valaki, aki lent volt eddig, jöjjön gyorsan mind ide hozzá, a büdzsé bárhány embert elbír. S úgy lett, ahogyan javasolta. Mentem a partra én is a többiekért, a lent maradottak meg, mint borjak az anyjukhoz, bőgve futottak hozzám. Mindet megsimogattam, s mondtam, jöjjenek ők is fel, már mindent elsimítottam. Egyedüliként elhúnul a kosz kezdett táskálódni. Nyomorult barmok, meddig követitek ezt az embert még? Hát nem ő miatt a halt, meg mi nap is 6 emberünk, meg előtte 700, s kis ilyen mi magunk is. Agyamba tolult a vér, a kezem fegyvert keresett már. Én velem milyen hangon nem beszélhet senki, ha unok a testvér, akkor sem. Végül hagytam a francba őt. A tiszta ruhát s a gyönyört is féltettem a vértől. Hagytam a dühöm elhalni, s indultunk azonnal mindannyian gyorsan a kéglibe vissza. Egy évig tartott, amíg ettük, s ittuk a páratlantot, s egy évig kaptam, s adtam, mi az egyes párosban lehető.

Hallgass ide ránk, kérlek, szólt a srácok szóvivője Eunulakosz. Neked itt semmi híja a boldogságnak. Te neked jóformán az otthonod itt ez a hely, lényegében maga ez az éden. Baszul eszel, iszol itt minden nap. Úgy látszik, feladtad már, s feledted, hova indultunk, s azt is, hogy ez itt megálló, csak nem több hazavezető útunkon. Maradjál, vagy induljunk közösen, de mi nagyon mennénk mind, hisz mi nekünk nem terem ittől előöl, s unjuk nagyon is a férfi barátságot már. Egy szóval, mi megyünk, s ha akarsz, mi velünk jössz. Holnap reggelizünk és indulunk is. Gondolkoztam a dolgon, s arra jutottam, jobb lesz nekem otthon, ahol esemény is van, mint itt, itt, ahol élvezeten kívül nincs semmi. Mentem Kirkéhez haladéktalanul. Sajnálom, de az embereim nagyon indulnának, s én nekem az a dolgom, hogy terelgessem a csapatot. Holnap reggel útra kelünk. De ne hazamennék, mondta Kirké. Van ugyanis ide nem messze egy kiadhatatlan hely. Ott megtudhatod a jövőt. Ijesztő lesz, nem mondom, de mivel bajod úgyse lehet, borzonghatsz kedvedre, s olyat tapasztalhatsz, amit élő ember még sohasem előtted. Téged vonz az ismeretlen, s úgy gondolom, egy ilyen élmény az idődbe még belefér. Itt van a közelbe Ponza. Van, aki Hádésznak mondja, s a hullák lelkét ott könnyű megidézni. Tej kell, méz kell, aszubor, víz, s a tetejébe tönköly búzadara, és végül két birkának a fekete, vízszeri vére. Ezeket töltsd egy kardalásod gödörbe be a mondottam sorrendben. Nincs szellem, ami ellenállna e furcsa levesnek. Meglátod majd, hányan jönnek, ám az acél, az távol tartja, bárhogy vonza is őket a mix. Szóval a pengét tartsd a gödör fölé, és várd meg, amíg tejre sziász odaér hozzád. Ekkor vedd el a kardot, hagyd, hogy igyon, majd tudakodd meg a sorsod. A többi szellemmel ezután ne törődj, hagyd, hogy ürítsék ki az itatót. Így fejezte be Kirké. Hülye lennék, ha félni mennék valahova innen, s még hülyébb, ha nem mennék, mert félek, bár olyan élmény vár, ami másnak soha nem jut ki. Gondoltam nagy eszemmel, s közben már az a drága testem tette a dolgát, s megint úgy láttam, nincs édesbb, mint a búcsú kufirc. Fertály órát összesen hallottunk, s már, s a rózsás újjó hajnal kért ki a ködből, én meg az ágyból. Tapra görög, híja haza! Keltegettem a többieket, hangosan kiabálva, ám magamban végig azon tanakodtam, hogyan adhatnám be nekik a röpke kitérőt. Ekkor azonban drámai esemény történt. Elpénor, aki leghülyébb voltán közöttünk, lezuhant fejjel előre a lapos tetőről. Ugyanis ez ott aludt el, ott verte le késő éjjel a részegség, majd, hogy pitma alattkor a hangom meghallotta, botorkált rögtön a hangfele ösztönből, bár látása ki se tisztult még. Lépegetett a hívó hang irányába, ám elfogyott a tető, és talpa helyett egy szinten lejjebb a fejével érte a teraszon a márványt. Elakadt akkor a szaporapakolás készülődés, s összegyűltünk nyomban mind a tetem körül. Jobb alkalmam a bejelentésre dramaturgiailag nem lehetett. Srácok, kérlek, figyeljetek rám. Kerülünk kicsikét, itt van Ponca közel. Áthajózunk előbb oda, mielőtt az irányt hazavesszük. Ott megmondják nekem a jövőt. Erre így szólt Eunulakosz. 1. Miért nem úgy mondod, hogy Hádész, vagy másképp a halálbirodalma, hová mi megyünk? Miért csumákolsz? 2. Miért kell előre ismerned a jövőt? Hát nem jön az el csak úgy magától. Miért jó ugyanazt kétszer látni, előre, s akkor épp, amikor történik? 3. Lesz olyan is, hogy mi nekünk mondja a jövendőnket valaki? Ugye, hogy nem. De jól van, menjünk, tied a hajó, mi pedig rajta csak evező emberi testek. Unoka tesó, ne csináld ezt. Ne feszegessed ennyire bőszen a pofon doboz tetejét. Így mondtam, de magamban nem pofozásra, azonban vérre vágytam. Hagytam mégis most is a gyilkos mozdulatot hevenyészni, mi visszanézve nagy hiba volt. Pakoltunk a hajóba be, s furcsa mód Kirké nem adott útravalót csak úgy magától, én meg nem akartam koldulni. Tudtam azonban, olvastam valahol, jó szerencse, s semmi sem más, úgyhogy gyorsan elindultunk, még mielőtt gyászba borult fiaim rájöttek volna, hogy nincsen ennivalónk. Bár azt hitték távódó báránypárunkra, hogy az lesz majd, amit enni fogunk, de mentünk legalább, s múlt a feszültség.
jó szelünk volt. Alkonyatra elértük Ponzát. Sötétség borította. Olybá tűnt, sose süt ki a szigeten a nap. Kifuttattuk a partra hajónkat. Mentem a jegenyék s szomorú füzek ligete felé, ahogyan Kirké meghagyta. Senki nem kívánt oda jönni velem, egyedül elhúnul a kosz. Ahogy mi a fák alá odaértünk, ástam a gödröt gyorsan a karddal, öntöttem bele tejet, aztán mézet, s aszubort bőven, s vizet is, majd szórtam rá a darát, s végül lehúnul a kosz két birkánkat lefogta, én pedig elmetszettem a nyakukon a visszért, s folyattam be a fekete vért a gödörbe. Fölnéztem, s Elpénort láttam. Igazán megijedtem, és gondolatban megkérdeztem, hogy a halálba került ez ennyire gyorsan ide. Nyöszörögve, fázós hangon mondta. Test nélkül ide jutni gyorsan nem kunszt, elhiheted. De hadd mondjak valamit. Megnyugtatna, ha visszamennétek Kirké szigetére, s tisztességgel elégetnétek a testem úgy, ahogy illő. Meg lesz testvér, mondtam, s megkönnyebbültem, mert ment már a küzelemből. Gyűltek aztán tömegivel inni a borzalmas moslékot a sóvár lelkek, köztük anyámé, s ittak volna valóban mind a gödörből, ám kardom sokakat leölő acélja ementhetetleneket taszította. Elhúnyul a kosz mögöttem elfordult, s kocogó fogakkal távolodott. Hagytam, vigyel az én félelmemet is, és már alig remegtem. Vártam türelemmel, s végre megjött Eiresziász. Odébb tettem a kardom, hogy igyon a léből, s így szóltam. Mondd meg kérlek, mi vár rám a jövőben, ne hallgassál semmit. Nem bírnád ki, ha így tennék, bár az igazi brutál a halálod után megy végbe, miről, ha kérsz, se beszélek. Beszélek inkább arról, a tengeri úton mit ne csinálj legfőképp. Innen Kirkéhez mégy vissza, ki ugyanúgy tud mindent, mint én, s így újra mondja majd, amit én, sőt többet. Mondhatnám, hogy csőbe húzott, hogy legutolszor bár, de újra az övé legyél. De mondok valamit. A magodat bele ne ereszt, mert abból fogan a halálod. Most hát térjünk vissza az útra. Holnap után majd Szicíliára, Messina környékére értek. Tehenek lesznek a part közelében. Legyetek bármilyen éhesek is, ha esztek a marhákból, hát mind oda vesztek az úton. Hogyha neked sikerülne kibírni éhen, úgy egyedül, kiállhatatlan kínok árán, ám hazaérsz. Otthon azonban még csak durvul a helyzet, mivel a te asszonyodat hozományvadászok fellege dongja körül. De ez csak akkor történik, ha az embereid beleesnek a marhaevés bűnébe. Rajtad is áll a dolog. S mi vár még azután, hogy hazaértem? A legrosszabb lehetőséggel számoljunk. Telve van úgynevezett kérőkkel a házad. Mind leölöd. Ezután nem lesz választás, és tedd, amit most mondok. Végy evezőt válladra, s indulj gyalog el vele bármerre, s menj sokáig előre, addig, amíg olyan vidékre nem érsz, ahol nem tudják, micsoda a tenger, s nem tudják, mire vélni lapátod. Egészen addig menj, amíg egy másik vándor nem jön szembe veled, aki kérdezi majd, hogy a magszóró lapát, ahova a csodába tartasz. Ott a lapátot szúrt be a földbe, öld a bikát, s a kandisznót le magadban, s fordulj vissza, s indulj haza, hisz a sorsod Pénelopé lesz onnantól távoli halálodig. Ezután lenyugodsz, békességes öregkor vár rád, éden lesz körüled, majd egyszer a tengerről jön rád a halál, s hallani azt, ami azután jön, kibírhatatlan volna neked, meg minek is tudni, mi nem a te dolgod. Ezzel hátat fordított és elment. Végre anyámnak is engedtem, hogy igyon kedvére a sűrűléből, s beszélt is ezután vacogó gyerekének. Elmondta, miképp sorvadt el, miután a nagy truvájra vitt a kalandvágy, s hiába lettem a vetélkedő két gengben a legjobb, dicsősége már anyám volt. Elfogyott a szegény az engem sóvárgásban. Úgy megöleltem volna, s ő is engem, ám test nélküli lelket hogyan lehetne, s szokogva értettük meg, nem érezzük már soha többé egymást, testünk melegét. Elengedtem anyámat, s jöttek a lelkek sorban, ittak, s mind elmondta a maga kínját. Hallgattam darab ideig, majd fölálltam, s mind odahagytam, s mentem a hajóra gyorsan.

0: Jó széllel haladtunk, pitymallat előtt jóval visszaértünk Kirkészép szigetére, s a parti fővenyre mi mind kifeküdtünk, majd, hogy a rózsás újjó hajnal kért ki a ködből, küldtem egy emberemet Kirkéhez Elpénor teteméért. Oda jött persze a fondor lelkű nő is, s hívott minket az asztalához, ám mi egy nap alatt is visszavadultunk, s úgy gondoltuk, az csak a biztos, hogyha a tengernél maradunk, nehogy újabb egy év menjen a semmiben ála. Átlátta hamar, s jól fogadta a döntést, s túls lakomával a tengerparton kényeztette a csapatot. Elégettük Elpénort is rendben, s boldog várakozással telt el a nap. Napközben Kirke segítői jól telerakták bárkánkat mindennel, ami egy hosszú tengeri útra kellhet, s este a parton hunytak a többiek ismét. Én is ott feküdtem már, amikor karomnál fogva súlytalan kézemet magához, s vezetett föl a házba, s vitt a szobába, s rakott az ágyba. Elnyújtott szerelemben örültünk aztán egymásnak, miközben Kirke jövőmről s az utamról beszélt, s beszélt. Hajnalig egyfolytában mondta a szót. Szólt a szirénekről, akik azt susogják, valamit az emberi lélek hallani vágyik, saját legendáját dudorásszák, s vágyai képeivel kábítják, s csalják lépre. A küzdés helyett végtelen álmot ígérnek, s fölfalják a hülyét a csalók. Beszélt aztán Szkülláról, Skarübdiszről, s a Szkülla mellett elhaladó vízi ösvényt javasolta, hisz a Karübdisznél mind oda vesznénk, míg a Szkülla hat embere messzi csak majd meg. Ezután marhákról szólt, s ugyanazt mondta, amit Teresziász is. Sőt, ő azt javasolt, hogy ki se kössünk majd Messina mellett. Beszélt, beszélt, és én nem ügyeltem, s magvamat óvatlan vákum mölé belöveltem, s mindjárt elaljattam. Úgy feküdtem a karjai közt, mint pókvadászdarás karmában a pók, és nem tudom, igazán beszélte hozzám még, vagy halucináltam esetleg, egy biztos csak, iszonyú volt. Képtelen voltam mozdulni, képtelen legalább nyöszörögni, s közben suttogottak egyetlen Kirke bele a fülembe, mégpedig azt, hogy fiam fogant az ölében. Telegonosz lesz majd a neve, aki engem keresés közben a nyájam akarván megöl engem majd, s elveszi Pénelopét, akkor tájt már a feleségem, s nőm majd szül neki fiúgyereket, Italoszt. De mondom, lehet csak álom volt, és hogy a sápat túl jó hajnal kért ki a ködből, hajóra szálltunk, s indultunk, hogy végre a rossz sorsunk beteljék. Alig indultunk el még, s már a szirének szigetei közeledtek, Parthenope, Leukoszia, s mellettük Ligeia. Gyorsan kezdtem az embereim füleit dugaszolni be Kirke illatozó és felpuhított viaszával, ám azelőtt meghagytam, kössenek engem az árbochoz becsülettel, s nehogy leoldjanak onnan, bárhogyan is kiabálok. Hogyha pedig tán fenyegetném is őket, húzzanak akkor még a kötélen. Ehunulakoszt bíztam meg a feladat teljesítésével. A többi mind csak az evezőt húzta, én pedig álltam a zárbóchoz kötözötten, s hallgattam, hogy a levegő hogyan telik meg lassan az éteri hangokkal, amik annyira széles spektrumot ölelnek át, hogy a sok-sok hangból az ember pont azt hallja ki, amire igazán vágyik. Észrevétlen a környék, édes illatú kezdett lenni, s éreztem, hogy a tudatom szeliden módosulásba kezd. Személyes énem a hangtengerben elolvadt, szállt fel a lelkem az égig, s maradni vágytam, inni a gyönyörű zsibogást itt bármeddig. Lassan suttogással telt a fülem meg, s nem lehetett a hangforrását megtalálni. Hogy ne maradhatnál mi velünk, te tökéletes lény, hisz mi is azok vagyunk. A bőröd bronz, az izmod acél, és nincs is erősebb tőled, s gyorsabb ezen a világon. Ravasságod, s kitartásod szintén teljesen egyedi minőség. Hova indultál? Oda, hol a legjobb lenni. Ne menj tovább, hát nincs értelme. Tied ez a hely mióta. Szavaid egy-egy kortya megértés életadó kutya vizéből, aminélkül állati sorban élnénk, csodás testet öltött Isten idea. S ha valaki, mi tudjuk, miről beszélünk, s okunk arra, hogy hízelkedjünk, ugyan mi volna? Isten vagy te nekünk, Odüsszész. Pihenj le nálunk, tisztelj meg minket, a te híveidet, legalább azzal, hogy elfogadott kezeinknek gyöngét hódolatát, s hogy éhes, puha szájunkkal csókoljunk rád olyan gyönyört, amiben részed még nem volt. Egyszeriben se ugyan sem értettem, hogy miért vagyok odakötve valami erős cölöphöz, s milyen hajón és miért vagyok én. Nyüsszítettem, majd kiabáltam felváltva, nem akarok onnan tovább menni. Nézett rám a sok idegen arcú ember, s az egyik végül hozzám lépett, s a kötelet durván belerántotta a húsomba, hogy a vérem csordult. Zokogtam erre üvöltve, ám a hajóról nem szabadulhattam. Végül a bárkánk lassan távolodóba kezdett, fejem kitisztult szintén, ám hogy ekkora szomorúság és lelki üresség is van a földön, amit ezután éreztem, azt sehogyan sem sejthettem addig. Ám nem volt mód belesüppedni a szörnyű állapotba, hiszen már tornyosult is a hírhedgyilkos tengeri kapu két sziklaszárnya előttünk, Skylla és a Charybdis, úgyhogy gyorsan a kormányoshoz léptem, s meghagytam neki szükszavúan, jobbra a Charybdist, hogy messze kerülje, s a másik szikla mellett nagyon közel vezesse a bárkánkat. Majd végigjárt a tekintetem mindenkin, néztem bele a rémült szemekbe mélyen, s azt találgattam, hogy ki lesz majd az a hat, majd akinek az életével mindjárt megfizetjük a rémnek a súlyos vámot az áthajózásért. Jó magam pár fegyveremmel a hajó orba kiálltam. Gondoltam, hogy esetleg újabb hőst tette a gyarapítom a gyűjteményt, hisz kockázat nem volt a jóslatok értelmében. Álltam hát a hajó orrában, mint fejedelmi ordisz, és ekkor rettentő nagy szörcsögésbe kezdett jobb kézről a Charybdis. Szürcsölte a szikla a tengert rémisztőn magába be. Némás, megdermedve néztük mind, rettegni sem mertünk. Azután, amikor már vége volt, a hajónkban hattal kevesebb emberemet találtuk. Senki se tudta, hová tűntek, s mi történt, s ettől a sok még talán felfokozottabb volt. Tudtad, tudtad, gyilkos, Kirké vagy a Jós, biztos mondta, mégis erre vezettél. Így üvöltötte Hunulakosz, de nem mondtam rá semmit. Mit mondhattam volna? Álltam némán, s maradék embereim bizony igazán furcsán néztek rám. Gondoltam, hogy úgy sincs már sok hátra nekik, hát nem nehezítem hullajelöltek győzködésével meg a dolgom. De ott is volt már sajnos az újabb feladat. Elkerülni mégis a tehenes csapdát, mert hogy már is ott volt. Láttam, valóban ott legelnek a marhák, őrző nélkül szabadon a part közelében. Újra élet bennem a reménykedés, hogy a maradék emberemet megmentem a pusztulástól, úgyhogy megszólaltam újra. Szememre hányta előbb Hunulakosz azt, hogy a jóslatokat nem osztom meg veletek. Halljátok hát, mit mondtak a jelenre. Láthatjátok a parton a sok barmot legelni. Azok a ti halálotok, ha nem vigyázunk. Hogyha netán kikötünk most, úgy hozhatja a sors könnyen, hogy egyszerű ennivalót láttok csak a csordában, de a jóslat szerint az utolsó vacsorát ennétek, így hát azt látom most értelmesnek, ha ki se kötünk itt, bárha biztos jól esne a pihenő. Lassan, svész jóslóan fordult-e Hunulakosz felém, s gyűlölkedve mondta. Drága, hibátlan vasember kapitányunk! Híres erődet a fedélzeten történő felelősség teljes járkálás, lám, nem merítette ki igazán, ám ha mi ránk nézel, hát láthatod azt, hogy a hosszú evezés, s pluszban az újabb gyász leszed át a erőnket. Mennél még te tovább, de mi pihenni vágyunk, s fogunk is, s méghozzá éppen itt, aminél pihenésre való partot legfeljebb Kirkénél láttunk. Másrészt. Gyerekcsoportnak nézed a társaságot, olyanoknak, akik nem értik, ha netán kérsz tőlünk valamit? Jól van, srácok, többen vagytok, hamar lenyomtok, hogyha akartok. Megértettem, itt alszunk. Arra azonban hadd kérjek meg mindenkit, hogy ne is észlelje a teheneket, sőt, bárhogyan is lesz majd ezután, ne nyúljon hozzájuk közülünk senki, ha ők kérnék, hát akkor se. Semmi mást, csak a Kirké útravalóját fogyasszátok. Persze, főnök, úgy lesz, főnök, igenis, főnök, gúnyolódott-e Hunulakosz, de látszott rajta, hogy átérezte a szavaim fontosságát. Kikötöttünk a parton végül, mintha a szél csak erre várt volna. Rögtön a rossz irányba fordult, s egy hónapon át zúgott viharos erővel ugyanarra felé. Szépen lassan mindenből kifogytunk. Vadásztunk és gyűjtögettünk, pacsirta, szöcske, gyík, vipera, csigakoszton éltünk, s végül föllázadt a gyomor. Félrevonultam egyszer, kicsit egyedül lenni, s az átkozott álmosság újra legyőzött. Ehunul a kosz kifigyelte a gyengeségem, s összehívta a csapatot azonnal, s mondta nekik. Alszik a gyilkos, végre tudunk beszélni. A következőre jutottam. Odüsszész szerint, ha jól lakunk az állatokból, elnyel minket a tenger. Legyen igaza, de meddig tart az ilyen haldoklás? 2 percig vagy 3-ig istán. Ellenben, ha itt halunk meg, étlen hetekig gyötrődünk majd, mielőtt teljesen elsorvadnánk, s teljesen elvetemülnénk. S tegyük fel, hogy holnap megfordul a szél. Mit viszünk magunkkal az útra? Vizet. Egyebet mást semmit. Szöcske sincs már sehol a közelben, semmi sincs, amit elvihetnénk útravalónak. Nem hazatérni, csak éhen veszni szállnánk vízre. S közben a hízott barmok a bőrük alatt a sok szénhússal így sétálnak a réten. Micsoda a szükség, hogyha nem ez? Az pedig úgy mondják, hogy törvényt bont. Öngyilkosság nem megenni a tehenek némelyikét, s az öngyilkosság bűn, ellenben a tiszteletlenség egy fölsőbb rendeléssel szemben jóvá tehető vétek csak. Választani kell, gyors halál vagy lassú, bizonytalan vagy biztos. Józanul vizsgálva nincsen egyéb megoldás, a marhákhoz kell nyúlni, ha élni kívánunk. Ezzel a legközelebb legelő jámbormarhának hirtelen egy vágással átvágta a torkát. Tessék, elvégeztem, most már mindegy. Senki se volt, aki ellent mondjon. Hoztak fát, meggyújtották, s megsütötték tűzön a barmot. Elégedett volt, miután jól laktak zsarnoki gyomruk végre. Sült hús isteni illata ébresztett. Boldog álomnak hittem, amit érzek. Felébredtem lassan, bár igazán nem szívesen egy ilyen álomból, és amikor még akkor is erősen éreztem a jó illatokat, tudtam, annyi. Betelt a végzet a többieken. Nem sírtam, nem is örjöngtem, minek is tettem volna. Magamra haragudtam csak, mindig a legrosszabb kor tör az álom rám. Néztem a többieket, ahogy a halált zabálják, én pedig indultam pocokra vadászni. 6 nap alatt 6 barmot gyilkoltak le, s ettek meg egészen, s a 7. napon egyszer csak éreztük, hogy fordul a szél. Szótlanul a hajóba szálltunk, útravalót se hoztak a marhák, halálba tartván minek is az. Nem kellett sokáig várni a bajra. Ahogyan a parttól messzire távolodtunk, fekete toronyfelhők gyülekeztek előttünk, majd odaért a vihar. Legelőször agyonvágta a kormányost a kidőlő árbóc, majd egy villám kapta hajónkat telibe, s szórta az összes embert bele a hullámokba, egyedül maradt a mekkora roncs közepén. Most a szél megfordult, s vitt egyenesen a karübdisznek. Éppen szívta a vizet magában, mikor odaért a hajóroncs, csak hogy épp a vihar, ami oda vitt, lett a segítőm, hisz mielőtt beszívott volna a szikla, magas hullám emelt a hátára, s onnan kaptam el ügyesen egy sziklából nőtt fügefa törzsét. Azon tapadtam akár a tapló, se fel, se le, és azt figyeltem, köpje vissza végre a szikla hajón maradékát. Fél délutánt csüktem a törzsön, legalábbis nekem annyinak tűnt, majd végül csak elindult vissza a víz a karübdiszből. Ekkora habokba hulla a testem, a roncs mellé épp, fölkapaszkodtam, majd hasra feküdtem a fákon, s ebben a pózban neveztem a kezeimmel. Az küllához megint nagyon közel kerültem, ám aludt vagy más csinált, de nem vett észre szerencsére. 9 napon át hányódtam, úgy tűnt, hogy már sose lesz vége, s akkor kivetett engem a tenger ógügyögére. Erről azonban már szóltam.
1: Pajzs Miklós, Odüsszeiász. Felolvasta a szerző. A második rész hangzott el. Szitáron közreműködött Tóth Szabolcs. Hangmérnök Kulcsár Péter. Szerkesztő Turai Tamás. A felvétel 2009-ben készült.
2: A következő részt holnap hallgathatják meg.

0: éjfél múlt 2 perccel hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Megkezdődött a Paksi atomerőmű 3-as blokkjában működő 6-os számú turbina visszakapcsolása. A tervek szerint az erőmű szerdára eléri a teljes kapacitását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter az erőműből jelentkezve élőadásban mondta el, hogy a turbina teljes visszakapcsolása 49 órát vesz igénybe. A létesítmény 8 turbinájából jelenleg 2 üzemel, és mintegy 500 megawatt áramot termel. A harmadik turbina a Paksi fenékküszöb építésének és a Duna vízszint emelkedésének köszönhetően indulhat újra, tette hozzá a kormányfő. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását szorgalmazta 14. Leó pápa San Marinóban és Riminiben a nemzetközi katolikus találkozón. Több 10 000 fiatal előtt mondott beszédében a katolikus egyházfő hangsúlyozta, az emberi méltóság fontosabb, mint a politikai, társadalmi és ideológiai megosztottságok. 14. Leó a 3. egyházfő, aki ellátogatott San Marinóba. Ismét orosz területeket támadtak az ukrán erők. Egy nap alatt több mint 140 dróntámadás érte a belgorodi régiót. Dróncsapást jelentettek Moszkvából, Szamarából, Brjanszkból és Krasznodárból is, ahol meghalt 2 gyermek. A szamarai régióban egy olajfinomítót és egy webáruház telephelyét érte találat. Az oroszok tegnap Kijevet támadták. Egy ember meghalt, többen megsebesültek. Dróntámadás érte Zaporizsját is. A hatóságok egy halálos áldozatról tudnak. Pénteken legkevesebb 15 ember halt meg, amikor nappal ért légicsapás egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. 50%-os büntetővámot vezetett be az Egyesült Államok egyes Kanadából importált árukra. Az amerikai kormányzat azzal indokolta az intézkedést, hogy északi szomszédja elutasította a két ország közti kereskedelmi megállapodás véglegesítését, és új igényeket fogalmazott meg. A vámok mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai árut érintenek. Ottawa viszont vámmal válaszol az amerikai lépésre. Tűzoltókat és helikoptereket küld Szerbiába az Európai Unió a vajdasági Deliblati homokpusztán hetek óta pusztító tűzoltására. Az európai segítség 4 Black Hawk tűzoltó helikoptert jelent különböző tagországokból, valamint tűzoltóautókat és járműveket Németországból és Romániából. Bár Szerbia nem tagja az EU-nak, kérhet segítséget a polgári védelmi mechanizmus keretében. 2-1-re nyert az MTK hazai pályán a Nyíregyháza ellen a labdarúgó NB1 ötödik fordulójában. A játéknap első mérkőzésén 1-0-ra győzött a listavezető Puskás Akadémia a Vasas otthonában. Az élvonalba visszajutó angyalföldiek a 44. perctől emberhátrányban játszottak. Folytatódik a derült napos idő, legfeljebb délnyugaton számíthatunk egy-egy záporra, napközben nem várható csapadék, a szél helyenként megerősödik, hajnalban 13-20, napközben 24-30 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb reggel 6 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. További jó rádiózást, jó éjszakát kívánunk!
1: Amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth Rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsorstruktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Megkezdődött a bál. Istvánék rendbeszedték a ruházatukat, jegyet váltottak, és beléptek a nagy tágas ivóba. Az erdő kerülő lánya egyszer csak betoppant. A kerülőház udvarán látott asszony az anyja kísérte, illetve volt még vele egy harmadik személy is, aki előttük ment, és mint egy utat tört nekik. Egy magas, jóképű, de enyhén kopaszodó, pantallós, nyakkendős, jegyzőforma városi legény. Leültette a lány anyját, aztán bizalmasan kézen fogta a lányt, beljebb vezette a táncolók közé, és elkezdtek táncolni. A lány nem sokáig táncolt a jegyzőformával, hamar elkérték tőle. Aztán attól is gyorsan elkérték, aki elkérte. István elszánta magát. Eléje lépett, szertartásosan meghajtotta magát és bemutatkozott. A lány nem csak megismerte őt, de felderült az arca is, mikor ránézett. István megfogta a derekát a két kezével, és jobbra-balra lépegetve, képzeletbeli tengelyük körül apró negyedfordulatokat téve, elkezdték a topogós csárdást. A lány jól táncolt. Minden mozdulatával követte őt, és szinte súlytalanul hagyta magát vezetni. István érezte a vállán a kezét, a tulajdon keze alatt a csípője melegét, ahogy ringott, ahogy ütemesen mozgott. Közben egyszer akaratlanul a lány arcára esett a pillantása, és azt vette észre, hogy az ő arcát nézi. Nem kacéran, kihívóan, csak kíváncsian, érdeklődéssel. István elkapta a tekintetét, a lány állta a nézését. Összemosolyogtak. A lassú csárdás átment szaporába. Sebesen járták, forogtak is. Megint lassúdott a csárdás. Abba hagyták a forgást, szembe kerültek egymással, és megint egymást nézték, mi alatt jobbra-balra kettőzgettek. Köröttük pedig visszaállt a korábbi szorosság.
1: Kend jó táncos!
2: Könnyű jól táncolni, ha van kivel.
1: Hát, vagyunk itt egy páran lányok.
2: De én csak Kenddel táncolok.
1: Észrevettem.
2: Akarom mondani, táncolnék, ha hagynának, de folyvást lekérik.
1: Arról én nem tehetek.
2: Nem is azért mondom.
1: Nem mondhatok nemet.
2: De a vőlegénye mondhat.
1: A vőlegényem?
2: Ik.
1: Nincs nekem vőlegényem.
2: Nincs?
1: Nincs.
2: Hát, akkor ki az az illető, aki ide is elkísérte?
1: Az? Hát ez a testvérbátyám.
2: Igazán?
1: Igazán. Segédkerülő Boroskőn, Kárpátalján, és most hazajött a búcsúra. Nagyon szeretjük egymást. Hát, meg ő is jó táncos. Ki kell használni az alkalmat? Ritkán látjuk egymást.
2: Akkor csak használják ki.
1: Most csak én használom. De egy másik alkalmat.
2: Milyen másik alkalmat?
1: Hát ez mi? Azt, hogy Kenddel táncolhatok.
2: Ne mondja.
1: De mondom.
2: Hát, az is alkalom már.
1: Az. Most képzelje!
2: Hűha! Mi a neve?
1: Anna.
0: István elérkezettnek látta az időt, hogy bemutatkozzon az anyjának. Oda kísérte hozzá Annát, megmondta, hogy ő kicsoda és hová való. Az asszony elég barátságosan fogadta. Kiderült, hogy ismeri az apját és másokat is, Szajlát.

Egy hét sem telt bele, István egy délután megint lóra ült. Már majdnem esteledett, mikor a kerülőház előtt megállította a lovat. Ezúttal szerencséje volt. Anna kint tartózkodott az udvaron, éppen az istálló felől jött, zsétárral a kezében. Mikor meglátta Istvánt, intett a kezével, hogy várjon. Bevitte a tejet a házba. Pár perc múlva ismét megjelent. Gyorsan váltottak pár szót. Anna nem invitálta be, de a szeme azért melegen mosolygott, és biztatta Istvánt, hogy jöjjön csak máskor is. Elmúlt a karácsony, jött az új év, a szilveszteri bál, Szajlán is, Sirokban is. István a Sirokiba ment, és csak ott azon látta viszont Annát ismét. Sokat táncolt vele, jól érezte magát, és most már volt bátorsága, hogy találkát kérjen tőle. Anna igent mondott, és az új esztendő első vasárnapján randevúztak először. A kerülőháztól távolabb, Kerbice felett az erdőben egy óriás tölgynél, amelyet nem lehetett elvéteni. Aztán ez sem volt elég. Akkor fundálta ki István, hogy megkönnyíti a kettejük dolgát. Fenn Darnó tetőn, a kerülőházzal szinte egy vonalban, februárban újabb vágás kezdődött, és elszegődött oda munkásnak. István terve az volt, hogy ott dolgozván eléri, hogy mindig ő menjen vízért. Ő fentről jön majd vízért, Anna meg lentről, és a forrásnál, mintha csak véletlen lenne, mindig találkoznak. István terve bevált. 5-10 percnél egyikük sem maradhatott tovább, ennyibe kellett belesűríteniük mindent. Álltak, áldogáltak a forrásnál, nézték egymást, és nem tudtak betelni egymással. Anna apja felfigyelt rá, feleségével közölte a felfedezést. Attól fogva nyílt családi titokká vált, miért járnak egyszerre a forráshoz. Madár József és felesége jól fogadta, hogy a két fiatal ennyire megkedvelte egymást. Árvai János nem így állt hozzá fia udvarlásához. Látván a kapcsolat komolyságát, mindjárt házasságra gyanakodott. Még nem is látta szíve választottját, már is megpróbálta lebeszélni róla a fiát. Mert egyszerű kerülőlány lévén, az szerinte nem felelt meg egy leendő mennyel szemben támasztandó vagyoni követelményeknek. István nem hallgatott az apjára, sőt, végig sem hallgatta, mikor kérdőre vonta. Erre az úgy megharagudott, hogy nem szólt többé hozzá. Attól kezdve csak Terézen keresztül érintkezett vele. Kilátásba helyezett szankciókat is, amelyek között ott szerepelt a kitagadás is. De István továbbra is rendszeresen találkozott Annával, mi több, bejáratos lett a családhoz. Gyalog ment, és azután sokáig így tette meg a hosszú utat, mert az apja bosszúból megvonta tőle a lovat. A kerülőné azonnal leültette, és borral, kaláccsal kínálta. Magukra hagyták őket, hogy, mint mondták, nyugodtan beszélgethessenek. Csókolózni nem csókolóztak, ellenben ölelkeztek, mert teljességgel elfogadott volt, hogy szorosan a lócán egymáshoz simuljanak, vagy akár átöleljék egymás derekát. A bevezető konyhai társalgás után gyakran sétálni mentek. Fel a forráshoz, be az erdőbe, le a völgybe, a tópartra. Egymás mellett, kéz a kézben, országvilág szeme láttára, semmit sem titkolva, takargatva. Vállalva egymást.

István már másfél esztendeje udvarolt Annának, mikor úgy gondolta, eljött az ideje, hogy megkérje a kezét. Elmondta az anyjának, mire készül. Az először kissé megszeppent, de némi habozás után mellé állt. Az apja viszont ellenezte, szinte ellene intézett támadásnak tekintette a lépést. Napokig dúlt-fúlt magában, de végül hallgatólagosan beleegyezett. A kerülőjék hamarosan üzentek, és eljöttek Szajlára háztűznézőbe. Nem sokára megtartották az eljegyzést. A rákövetkező esztendőben István nem sokára 21 éves lett, és azonnal behívták katonának. Jó messzire, Miskolcra rukkolt be a honvéd huszárokhoz. Csak a minimumot, 1 évet kellett szolgálnia. A jegyesek jól viselték, vagy legalábbis kibírták azt az 1 évet. Nem hidegültek el közben egymástól, nem csalták meg egymást. István alig, hogy leszerelt, árvaiék nekifogtak a ház átalakításának, mert ahogy addig volt, úgy nem maradhatott. A fiatalokkal együtt nem fértek volna el benne. Istvánéknak úgy készítettek helyet, hogy a ház hátsó traktusában önálló lakrészt létesítettek. Az összes többi előkészület is megtörtént. Elérkezett a lagzi hete. Az árvai porta udvarán felállították a nagy lakodalmas sátrat. Reggel a vőlegény násznépe feldíszített kocsikon és zeneszó kíséretében Darnó aljára vonult, és a násznagy tréfás alkudozás kíséretében kikérte a másik násznagytól a menyasszonyt. Anna anyja sírt, de valódi könnyeket hullatott. Utána a vőlegény násznépe egyesült a menyasszony násznépével, és visszatért Szajlára. Miután kinyílt a kapu, a vőfély átadta Annát Teréznek, aki megcsókolta és bevezette a házba. Következett az ebéd. A vendégek összehordta baromfiak és kalácsok elfogyasztása, majd csendes, általános iszogatás, társalgás, ejtőzés, vacsoráig, a főétkezésig. Éjfélkor az asszonyok a házban átöltöztették Annát, majd kibontották a haját, konyhba tűzték, és főkötőt illesztettek a fejére. Ez alatt a sátorban felkészültek a menyasszony táncra, jobban mondva a menyecske táncra, hiszen a menyasszony most már az volt, menyecske. Mikor már mindenki megvette a menyasszonyt, előlépett István is. Nagyobb összeget vetett a szitába, és eljárta vele az utolsó táncot. Utána a frissen sült férj és menyecske eltűnt. Bementek a házba, és lefeküdtek leendő hálószobájukban. Még nem adták oda magukat egymásnak. Még vártak vele, mert túl fáradtak voltak, meg azt akarták, hogy csend és nyugalom legyen köröttük, hogy közben csak egymásra figyelhessenek. Égtek a vágytól, hogy megismerjék egymás testét, testük legmélyebb titkát, hogy megtegyék végre, amire 2 esztendeje várnak, de egyelőre lemondtak róla, mert az fontosabb volt nekik annál sem, mint hogy ilyen zajos körülmények közt essenek túl rajta, hogy beszennyezzék, hogy lerángassák a szezgőzös dínom-dánom sarába. Átölelték egymást, miután levetkőztek, és bebújtak az egyik dumna alá. Így aludtak el, és így is ébredtek fel reggel.

0: A János nap és az István nap egymás mellett található a naptárban. Az egyik karácsony másnapjára esik, a másik az utána következő napra, már hétköznapra. Ezért árvaiék egyszerre karácsony másnapján ülték meg mind a kettőt. A szokásos vendégeken, a jegyzőn és papon kívül Terész testvérbátyját, Közsüs Pált, Árvai Lőrincet is meghívták. Barcai sógor kivált az állandó vendégek közül, mert közben nagyon megöregedett, és már alig mozdult ki otthonról. Már 11 is elmúlt, amikor a házigazda ismét megtöltötte a poharakat.
1: Aztán itt van ez a cigány divat.
2: Miféle cigány divat?
1: Hát, hogy szedik a népek a sátorfájukat, aztán elmennek.
2: Miféle népek?
1: Mindenfélék. Magyarok, tótók, koláok, horvátok, ruszinok.
3: Ja, a kivándorlásra gondol, Kent.
1: Arra, Esperes úr.
2: Hát, igen. Elmennek az emberek.
1: El, de még mennyire? Aztán hová mennek? Amerikába.
3: Hadd menjenek.
1: Hadd menjenek? Nem úgy van az, paja. Nekünk az nem mindegy.
3: Nem. De nem jó szántukból mennek, és nem is szórakozni. Dolgozni mennek, pénzt keresni. Dolgozni itthon is lehet.
1: De még mennyire? Aki dolgozni akar, az dolgozhat. Rogyásig. Van munka bőven.
2: Jól mondja.
1: Mink is dolgozunk, te is dolgozol, ő is dolgozik.
3: De nem napszámban.
1: Nem. De tehetek én róla. Tehetünk mi arról, hogy valaki csak napszámos, hogy annak született, vagy arra szorul?
3: Nincs a munka megfizetve.
1: Nincs? Én megfizetem. Mindenkinek megadom, ami jár, amit más is megad.
2: Ja.
1: Tehetek én arról, hogy annyi amennyi. Nem én szabom meg a napszámot, meg kérdem én. Engem ki fizet meg? Mikor van a mi munkánk megfizetve?
3: Amerikában többet fizetnek.
1: Ki tudja, igaz-e?
4: Azt mondják.
5: Mennyit fizetnek? Mi ott a napszám? Mennyi a keresett, paja bátyám?
3: Hát én azt olvastam az újságban, hogy 4. Ötszöröse az itthoninak.
5: Nem mondja.
1: Hogy? Tisztára lehetetlenség. 4-5-szöröse a magyarországinak. Olyan már nincs. Ki tudná azt megfizetni? Nincsen olyan gazda.
3: Pedig így van. Több, mint itthon. De kétlem, hogy ennyivel.
5: Azért már érdemes vándorbotot fogni. Igaz-e, Lőrinc bátyám?
1: Nem igaz az. De ha igaz is, akkor sem mehet el mindenki.
2: Nem hát. Én sem helyeslem ezt a nagy elmenést. Ragályos, mint valami betegség. Kárát látja a nemzetgazdaság.
3: Főként a felföldről mennek el, azt írja az újság. Sárosból meg Gömörből, bár Zemplénből is, de főként a tótok.
6: No, megy a magyar is számosan. Hevesből is, meg máshonnan is. Jó páran elmentek már Sirokból, Recskről, Bodonyból, Balláról is.
2: Sajnos, mennek innen is, Esperes úr. Ragadhatatlanul mennek.
1: A jegyző úr meg még segítkezet is nyújt a besózott seggűeknek.
2: Én?
1: Igen. Nem a jegyző úr intézte a Szolyák Pesta fiának az útját is az idén?
2: Mi?
1: Meg a Gyetvai Pálit, meg annak a feleségét is, mikor maga után vitette. A tavalyiakról nem is beszélve.
2: Nem intéztem én semmit, csak kiállítottam a papírjaikat. Megadtam a szükséges igazolásokat. Kötelességem hivatalból csak azt teljesítettem.
1: De miért adott nekik passzust is? Miért nem utasította el a kérelmüket?
2: Ennyi már, Árvai uram. Nagyon jól tudja, hogy én nem adok senkinek útlevelet. Nem adhatok. Az nem az én hatásköröm. Annak feljebb van a hatósága. Én csak továbbítom a kérelmet. Útlevelet a tekintetes szolgabíró úr ad Péterkén. De ő sem nagyon tehet mást, ha nincsen kizáró ok. Senkitől nem lehet csak úgy megtagadni. Törvény van rá.
1: Hát, ez is jó kis törvény. Passzus boldognak, boldogtalannak. Ez megint egy olyan újítás. Ugyan kitalálta ki?
2: Mi?
1: Bakhalat ilyen nem volt. Nem lehetett csak úgy össze-vissza mászkálni. Mégis megvoltunk. Hova jutunk így?
2: Kérem, mindenkinek joga van külországba menni.
1: Azt.
2: Németországba, Törökországba, még Oroszországba is, ha beengedik. Bárhova, ahova.

parasztnak születni kell, azt tartották a régiek. Beleszoknia, belenőnie, hozzáformálódnia, hozzákeményednie. Ez olyan mesterség volt, amelyet nem lehetett másképp megtanulni. Anna kivétel volt, kivétel lett, és erősítette a szabályt. Bámulatos volt, milyen használható, milyen tökéletes parasztasszony vált belőle, anélkül, hogy belül megtagadta volna önmagát. Ugyanaz a nemes lelkű, meleg szívű, jókedélyű teremtés maradt, aki volt. Egy gazdasági év leforgása alatt elsajátított mindent, amit nem tudott, amire szüksége volt. Teréznek csak egyszer kellett megmutatnia, mit hogyan kell, és ő már is jól csinálta. János félelmei tehát alaptalanoknak bizonyultak. Elégedett volt a mennyével, kellemesen csalódott benne. Ugyanezt nem lehetett elmondani Annáról az ő vonatkozásában. Nem csak Istvánnak okozott gondot immár, hanem neki is, mindkettőjüknek. Keményen dolgoztatta, hajtotta, valósággal kiszipolyozta őket. Ezt még csak elfogadták volna, azt viszont nehezen viselték, hogy elnyomja, maga alá gyűri őket, uralkodik is rajtuk. Kivált István szenvedett attól, hogy felnőtt, házas ember létére is semmibe veszi.

0: Október eleje volt, éjszaka. Kint ült a család a nyitott csőrben, lámpavilág mellett, és kukoricát fosztott.
1: Megint írt a Paja.
0: Terész Paján a testvérét, Közsüs Pált értette, aki fél esztendeje felkerekedett, és kiment az Egyesült Államokba, itthon hagyva a feleségét és három gyerekét, egy legény és két kamasz fiát.
2: Aztán mit írt Paja bátyám?
3: Azt írta, hogy nem egészen úgy van minden, ahogy gondolta, de jól keres.
4: Jól keres, jól keres. Azt mindenki mondhatja. De ki tudja, igaz-e?
3: Miért írná, ha nem úgy van?
4: Csak.
3: Hogy csak?
4: Hát, hogy szépítsen.
3: De miért szépítene? Miért vezetni félre a családját? Hát, annak csak az igazat írja tán.
2: Én se olyannak ismerem Paja bátyámat, aki hazudik. Isten félő ember. Nem tenne hamis tanúbizonságot.
5: Hát, nem hencegős, az biztos.
4: Aztán hol? Mivel keres olyan jól? Mi a munkája?
3: Először egy gazdánál kapott munkát valami tanyán. Most már nem ott van, hanem egy gyárban, egy városban.
4: Gyárban?
3: Ott, Toledóban. Az egy város arra valahol, ahol a Paja van. Összeismerkedtek egy másik magyarral, aki ott dolgozik, abban a gyárban, aztán az bevitte.
4: Aztán milyen gyár volna az?
3: Vasgyár. Azt is megírta, azt mondja a Kati.
4: Vasgyár?
3: Az.
4: Hisz a sógor nem is kovács, hát annyit ért a vashoz, mint tyúk az ABC-hez.
3: Mégis felvették, aztán ott dolgozik.
4: Hát hogy lehet az?
3: Úgy, hogy megmutatták neki, hogy mit hogy csináljon. Betanították, azt írta.
4: Akkor abban a vasgyárban bárki dolgozhat? Egy paraszt is, aki addig csak a földet túrta?
3: Az is, ha beletanul, meg ha bírja erővel, egészséggel, mert nehéz ám ott a munka.
4: Na hiszen, azt már elhiszem, az nem gyerekjáték, azt emelgetni.
3: Na, csak hogy elhiszken valamit.
4: De nem találnak olyat, akinek az a szakmája?
3: De találnak, de az ilyen is kell nekik, mert nincsenek elegen.
4: Ne, no, én akkor sem hiszem, hogy annyira megfizetik a vas emelgetését, hogy ide rakja, meg oda rakja, mert más nem igen bíznak az ilyenre, meg a többi csamit Amerikáról beszélnek mostanával, hogy ott ilyen jó, meg olyan jó, hogy oda kell menni pénzt keresni, mert ott kolbászból van fonva még a kerítés is.
3: Pedig ezt is elhihetnéken.
4: Miért?
3: Mert a bátyám pénzt is küldött. A Kati már kapott is értesítést a péterkei postától, hogy mehet érte.
4: Úgy?
6: Azt mondja anyám, hogy már pénzt is küldött? Ilyen hamar? Hisz nemrég ment ki.
3: Küldött, fiam.
6: A mindenit. Azért csak nem lehet az olyan rossz hely. Az az Amerika.
4: Amerika.
6: Nem lehet ott rossz dolgozni, ahol egy fél év alatt annyit félre bírt

0: lenni az ember.
1: Hát szerintem se. Csak nem volna ott, ahol van. Nem volna olyan messze. Lenne közelebb, ide át valahol Németország vagy Anglia helyén. Nem?
2: Csak el kellene menni annak, akinek el kell.
1: Hát.
2: Akkor is, ha közelebb volna Amerika.
3: Aztán mennyi volna az a pénz, amit a paja küldött?
4: Azt nem mondta meg a Kati.
3: Na.
4: Csak annyit árult el, hogy küldött annyit, hogy meg tudják venni belőle azt a földet, amit elsőnek kinéztek.
2: Akkor most örül a Kati ángyom.
4: Örül, de nem nyugodott meg. Csak sok a gondja.
3: Örül.
4: Csak oda van az ura. Meg félti is, hogy mi lesz vele ott nélküle, kint az idegenben.
1: Hát igen.
4: Pedig a paja megírta, hogy rendes kvártéja van, hogy főznek, meg mosnak is. Na, rá.
5: Jó. Hát az angol nyelvvel hogy áll? Meg tudja már magát értetni rajta?
2: Tudogatja már egy kicsit. Ragadt rá valami. Már nem tudnák angolul eladni, azt
1: na,
2: írta.
1: Hát, jó.
2: De nem nagyon van ott az angolra szüksége.
0: Mi?
2: Csupa magyar köz dolgozik a gyárban. A Foreman is magyar, csak a Big Boss nem az, az amerikai. Yes. Azt meg ugye ritkán látják. Yeah.
4: A paja azt is írta, hogy üdvözöl bennünket, és jó egészséget kíván mindenkinek.
3: Ja. Én is üdvözlöm.
2: Köszönöm.

0: Imre, az új családtag egészségesen jött a világra. Rendben zajlott a szülés, mindjárt elvette az emlőt is. István és Anna rajongásig szerették, szinte nem tudtak vele betelni. Annyira lefoglalta őket az öröm, az anyaság, apaság, és annak meg annyi édes gondja, hogy bár a gyermekágyasság leteltével mindketten ugyanúgy kivették részüket a munkából, mint azelőtt, szinte megfeledkeztek minden bajukról, bánatukról, vagy legalábbis a legnagyobbat, a legsúlyosabbat, helyzetük tarthatatlanságát félretették. Ez a csoda a gyerek ugyan nem három napig tartott, de egy idő után mégiscsak újból szembesülniük kellett a körülményekkel, amelyek között éltek. Megint, de most már kényszerítőbb erővel felmerült a nagy kérdés. Mi lesz velük? Mit évők legyenek? Nem lehetett többé kitérni előle, félretolni, lerázni. Nem halogathatták tovább a választ. Azt sütötték ki, hogy földet árendálnak, és maguk művelik. Körül is néztek mindjárt a faluban, kinek van bérbeadandó földje, kiét nem kötötte még le senki. Találtak is egy nagy gazdát, de a bérlésből nem lett semmi. Nyilvánvalóvá vált előttük, hogy jobban járnak, ha földet vesznek. Igen ám, de miből? Nem volt pénzük, annyi semmiképpen nem, amennyi kellett volna, és ami volt, azt is másra tették félre. Kérjenek kölcsön, de kitől? A szülőktől nem lehetett, se István, se Anna szüleitől.
1: Mi lenne... Mi lenne, ha banktól kérnénk kölcsön?
2: Hát... Tényleg?
1: Na...
2: Hisz azért volna a bank.
1: Apa is bankhitellel vette annak idején a gőzcséplőt?
2: Igen. Hát akkor próbáljuk meg mink is.
1: No.
0: A bankban először tartózkodó, kimért udvariassággal bántak vele. Ám amikor megtudták kicsoda, hová való, kinek a fia, előzékenyebbé, közvetlenebbé váltak. Csak éppen kölcsönt nem kapott. Ahhoz biztosíték kellett volna, amire ők Annával nem gondoltak. Jelzálog kell, mert nekik nincsen saját vagyonuk. Viszont ha az apja kezességet vállal érte, ha ráterhelteti a földjeire, akkor minden további nélkül, akkor annyi pénzt vehet fel, amennyit akar. István közölte velük, hogy az apja abba nem menne bele, meg ő se akarná. Mire azzal a tanáccsal bocsájtották el, hogy akkor meg kérjen egyenesen az apjától kölcsön. Nem volt más tenni, mint kikérni a jussát apjától, és megvállalkozni. István sokáig várta a megfelelő pillanatot, amikor előhozakodhat kérésével. Egy reggelen aztán előrukkolt vele.
1: Csak nem esett az éjszaka?
3: Nem.
1: Pedig nagyon kéne.
3: Most már várjon, ha eddig kibírta. Hadd végezzünk már ma a szántásval. A tavasziaknak is jobb, ha megfordítódik ilyenkor alattuk a föld.
1: Elvégezzük, máma?
3: El.
1: Mikor indulunk?
3: Nem mindjárt. De mehetnéked van.
1: Tegnap még úgy volt, hogy mindjárt füstök után.
3: Úgy. De máma másként van. Köd van, lucsok. Előbb kukoricaszárat szecskázunk, majd utána, addigra tán a köd is felszáll.
1: Ha előbb kezdünk, előbb végzünk.
3: Az már igaz.
1: Csak ránk ne esteledjen.
3: Meg leszünk vele, ha délben indulunk akkor is. Nem olyan sok az. Egy magyar hold az egész.
1: Magyar hold? Azt hittem kateszteri.
3: Nem. Magyar. Kis hold.
1: Ken tudja? Ken a gazda?
3: Ha.
1: A Kent földje az is, meg a többi is.
3: Ettéd is.
1: Enyém-e?
3: Az.
1: Enyém ugyan nem. A Kent nevén van minden. Én csak dolgozok benne. Én a Kent cselédje vagyok.
3: A fiam vagy, nem a cselédem.
1: Az mindegy.
3: Nem az.
1: De Kent parancsol.
3: Valakinek parancsolni kell.
1: Akinek parancsolnak, az beosztott.
3: De
1: az... Az cseléd.
3: De csak élvezed a hasznát te is mindennek. Azt teszed, abból élsz, amit a földterem. Megkapod a részedet.
1: A barom elé is löknek.
3: Barom elé? Hát ez meg milyen beszéd?
1: Olyan beszéd, apám, hogy szeretnék már a magam ura lenni.
3: Nocsak!
1: A magam dolgában magam dönteni.
3: Nem olyan jó az az önállóság.
1: Nem vagyok már gyerek. Megházasodtam. Aztán még mindig Kent mondja meg mit, hogyan.
3: Az én portámon laksz, nekem dolgozol.
1: Erről van szó. A Kendi minden, a ház is, a föld is. Nekem nincs semmim.
3: Hát tegyél róla, hogy legyen. Szerezz.
1: De hogy?
3: Úgy, hogy vegyél.
1: Miből?
3: Pénzből.
1: De nincsen pénzem.
3: Majd lesz. Rakd össze, tedd félre.
1: Amit én így megsporolok, abból nem lehet földet venni.
3: Nem-e?
1: Kentnek se úgy lett először földje.
3: Ha valahol el kell kezdeni.
1: Kend örökölt.
3: Majd örökölsz te is, ha én már nem leszek.
1: Hol van az még? Kent még sokáig él.
3: Eljön egyszer az is. Várd ki.
1: Akkor már késő lesz.
3: Nem az.
1: De! Nekem most kell.
3: Mi?
1: A föld.
3: A föld?
1: Az. Adja ki a jussomat.
3: Hogy mit adjak ki?
1: A jussomat.
3: A jussodat? Micsodádat? Jussot akarsz?
1: Azt.
3: Majd adok én neked jussot. Mit képzelsz te? Mi? Mi vagy te? Ki vagy te? Majd a kedvedért lerombolok mindent, amit fölépítettem.
1: Csak azt kérem, ami jár.
3: Azt majd én mondom meg, hogy kinek mi jár, meg mikor. Annak adok, akinek akarok, aztán annyit, amennyit akarok. Ha nagyon ugrálsz, majd egyáltalán nem kapsz semmit. Akkor se, amikor szétoztok mindent, azt megnézheted magad.
1: Nem ugrálok, én csak jutni akarok 5-ről a 6-ra. Nem értem, mi ebben olyan különös. Kend is jussolt az apjától. Még élt nagyapa, amikor mindent Kendre íratott.
3: Az más volt. Én nem kértem. Ő akarta. Nekem csak egy fiú testvérem volt, a Márton, akit kivásároltam. Egybe maradt minden. Nem lett szétszincálva.
0: Tavasz vég, nyár elő volt. Délelőtt. Csodálatos az idő. Csak István kedélyét nyomasztotta a nagy gond. Ősz óta, amikor kudarcot vallott a juskéréssel, nem tudott örülni. Kivéve, ha elnézte, vagy kezébe kapta már járni tanuló kisfiát. Külső Rácfalura ért. Megállt az erdő szélén, ahol a lejtő, a szurdokút kezdődött.

Amerika. Igen. Amerika. El kell menni. Ezt kell tenni. Nincs más választásom. Pénzt kell keresni, hogy földet vehessek. Hogy építkezhessek. És el is megyek. Elmegyek. Amerikába. Megkeresni azt a pénzt, ami kell. Képes vagyok arra, amire más. Nem félek a munkától, és tudok is dolgozni. Bármilyen munkát elvégzek. Bármilyen nehezet. Csak magam lennék. Anna nem jönne velem. Meg a gyerek sem. Ő itthon maradna a gyerekvel. Jó lenne, ha jönne, de nem lehet. Hárman már sokan volnának. Már ketten is. Hát még hárman. Akkor többet költenénk. Akkor nem tudnánk annyit félretenni. Akkor sok pénz menne pocsékba. Tán még fel is élnék, amit keresnék. De honnan teremtsem elő a pénzt az útra? Mi lenne? Mi lenne, ha előbb itthon dolgoznék valahol? Ha elmennék Nádasdra? Odám, a lemezgyárba. Abba a gyárba. Ott vállalnék munkát. Olajozást, zsírozást, rakodást, bármit. Legalább egy kis tapasztalatot gyűjtenék Amerikára. Hisz az is vasgyár, ahol a paja bátya dolgozik. Aztán, hát ha beszerkezt majd oda.

0: El kell mennem Amerikába. Ezt kell tennem. Nincs más választás. Te addig itthon maradnál a gyerekvel.
1: Nem. Ha csak...
0: Ha csak mi?
1: Ha csak...
0: Mi az a ha csak? Bökje már ki.
1: Ha csak nem visz minket is. Ha csak nem együtt megyünk.
0: Együtt?
1: Együtt. Kend, én meg az Imruska, mink hárman.
0: Akkor nagyon megdrágulnám a kimenetel. Akkor három főre kéne hajójegyet venni.
1: Akkor háromra kéne. De kisgyereknek van tán kedvezmény.
0: Lehet, de akkor is sokba kerülne. Már így is sokba kerül, de úgy sokkal többe.
1: Igen. De mit tehetünk? Majd csak összekaparjuk valahogy azt a pénzt.
0: Áj, de vonatjegyet is kell venni.
1: Vonatjegyet?
0: A hajó a kikötőből indul. Odáig vonattal kell menni. Meg Amerikában is kell vonatjegy. Onnan, ahova érkezünk. Oda, ahol Paja bátyánk van.
1: Azt mondja Kend.
0: Azt. Meg másért sem mehetünk mindnyájan.
1: Mi volna az?
0: Az, hogy akkor ki nem bírnánk félretenni.
1: Nem?
0: Nem.
1: Miért?
0: Mert akkor hárman lennénk. Aztán több lenne minden. Több lenne a költség. Több menne a kosztra, kvártéra, ruházkodásra.
1: Az igaz. De ott lennék én is. Aztán gondjukat viselném. Jól beosztanám a pénzt, amit Kent keres.
0: De a kvártéj csak háromszor annyiba kerülne.
1: Akkor is bírnánk félretenni. Ha igaz, hogy ott annyival jobban megfizetik azt, aki dolgozik. Csak a legszükségesebbekre költenénk. Nem tudja még Kend, mire vagyok én képes.
0: Nem-e?
1: Nem. Ha meg minden kötél szakad, én is dolgozok.
0: Ó.
1: A tanyán vagy a gyárban. Vagy takarítást vállalok házaknál. A gyereket meg napközben beadjuk a kis dedóvóba.
0: Az csak nem kell tán.
1: Kellhet. Ki tudja?
0: Úgy gondolja.
1: Úgy. De ne sokat akadékoskodjék, mert meggondolom magam. A végén aztán nem megy Kent sehova. Se velünk, se nélkülünk. Aztán nem lesz Amerika.

0: gondolkodtam Amerikán.
1: És?
0: Jó. Akkor menjünk együtt.
1: Helyes. Nagyon helyes. De biztos, hogy Kent nem akar rá aludni egyet?
0: Nem.
1: No, de aludni mindenképpen kell. Mert mindjárt virrad. Holnap is adatunk, aztán erőt kell gyűjteni. Pláne Kennek. Mert lehet, hogy holnap már hordunk is. Fel kell adni a kocsira a kévéket, onnan meg a kazarra.
0: Arra ott van a Ferenc.
1: Fiatal ő még ahhoz.
0: De erős.
1: Akkor meg Kent kazlaz.
0: Ha hagy apa.
1: Csak is.
2: Most már lehetett írni Közsüs Pálnak, hogy nézzen kint szét, kerítsen neki munkát. István írt is neki azzal, hogy ne nekik címezze a választ, hanem a feleségének, akit szintén titoktartásra kértek. Nem akarták, hogy az öregek idő előtt megtudják, mire készülnek. Úgy tervezték, hogy csak akkor mondják meg nekik, ha már együtt lesz a pénz a hajójegyekre, ha már mindent előkészítettek és egyenesben lesznek. Nádasd nincs messze Szajlától. Légvonalban körülbelül 20, közúton legfeljebb 30-35 kilométer. A Rimamurány salgótarjáni vasmű nádasdi lemezgyárát nem volt nehéz megtalálnia Istvánnak a Hódospatak völgyében. Volt felvétel, és fel is vették, segédmunkásnak. És nagyjából olyan fizetéssel, amilyenre számított. Gyorsan beleszokott. Az első hónapban csak egyszer ment haza Szajlára, a negyedik héten, szeptember végén. Így később tudta meg, később okozott neki bosszúságot, hogy Anna megint áldott állapotban van. A következő év őszére tervezték az indulást, de ez azt jelentette, hogy el kell halasztani. Felborult a terve, késnek. Azon kívül így 4 főre kell majd hajójegyet venni. Abban maradtak, hogy akkor 1 évvel később indulnak. Megvárják, amíg a születendő gyerek 1 éves lesz. István pedig nem egészen 1 évvel dolgozik tovább Nádasdon. Mind a mellett válaszolt Paja bátyjuk. Azt írta a feleségének, hogy beszélt a Big Boss-szal. Lesz Istvánnak munkája a vasgyárban, csak jöjjenek nyugodtan.

0: Így telt el 4 hónap, az év. Jól dolgozott, nem lazsált, mindent úgy csinált, ahogy kellett, ahogy mondták neki. A gyárban ezt észrevették, és megtették kinti rakodónak. Megelégedéssel töltötte el, mert nagyobb javadalmazással járt, már is emelték a fizetését, és többet keresett. István átdolgozta a telet, és tavasszal megint feljebb lépett. Betették a lágyító üzembe. Továbbra is rakodott, de most már csak egyfélét, vaslemezt, amelyet hengerlés előtt hatalmas kemencékben izzítottak, hogy könnyebb legyen lapítani, vékonyítani. Összehozta, megkereste a töbletet is, amely a 4. hajójegyre kellett. De Nádasdal nem hagyott fel, még nem maradt otthon. Úgy döntöttek, hogy nem árt, ha kicsit több pénzük lesz, mint tervezték. Jó lesz az, kell majd az út közben, meg kint is, mikor megérkeznek, a kezdéshez, lakásra, kosztra, mindenre. Tovább dolgozott hát egészen a következő esztendő májusáig, amikor is Bözsike 1 éves lett. Akkor felmondott, leszerelt, és még aznap hazajött. István már 1 hete otthon volt, már 1 hete a régi életét élte, amikor elérkezettnek látta az időt, és megtette a nagy horderejű bejelentést. Az apjának tágra nyílt a szeme, és megmerevedett az arca. Meg akart szólalni, tiltakozni, vétót bejelenteni, de nem jött ki hang a torkán. Aztán felpattant, sarkon fordult, és szó nélkül kirohant a konyháról. Az asztal végén ült, széken, és az felborult, és hátravágódván háttámlája nagyot csattant a csupasz földpadlón. A bejárati ajtót feltépte, és úgy bevágta maga után, hogy meghasadt az üvege. István még azon a héten elkezdte a papírokat intézni. Először Egerbe mentek együtt fényképezkedni, aztán István egyedül a jegyzőhöz. Ő pedig kiállította az útlevélkérő lapot és a különféle igazolásokat. A bíró aláírása is kellett. Bertóti szolgabíró a megfelelő illetékek lefizetése után kiállítatta az útleveleket. Most, hogy megvolt a 2 útlevél, a gyerekeknek nem kellett, meg lehetett venni a hajójegyeket. A hajótársaságok már hordták át az óceánon az embereket. Istvánék learadtak, elcsépeltek, elmúlt a nyár, teljes gőzzel készültek az útra. Elkezdtek szortírozni, pakolni, csomagolni. Egyik nap, 2 nappal az indulás előtt, este felé István kint matatott a műhelyben hátul, amikor benyitott oda az apja.
1: Öröle. Igen. Ez saját, nem holmi pancs. Hát, hogy álltok már?
2: Pakolgatunk.
1: Sok minden kell.
2: Sok. Pláne a gyerekek miatt.
1: Az ember soha se tudhatja, mire lesz szüksége.
2: Nem.
1: Adódhatnak váratlan helyzetek.
2: Mindenre azért nem lehet felkészülni.
1: Nem.
2: Mindent nem vihetünk magunkkal.
1: Akkor aztán néz, ha kell valami. Vagy megveszi, ha tudja.
2: Így is nehéz lesz a cókmók. Pedig válogatunk. Hol erről mondunk le, hol arról.
1: Így van az, ha az embernek viszket a talpa. Aztán össze kell állítani a betyárbútort.
2: Így.
1: De kell-e, hogy szedje a göncét? Aztán nyakába vegye a világot.
2: Kell. Muszáj.
1: Hogy itt hagyja a szüleit, testvéreit, rokonait, cimboráit, a lakását. Hogy kapcsolódja legyen azoknak, hogy kihasználtassa, lenézettesse magát.
2: Nagyon sötéten látja a dolgokat, apám.
1: Miért? Nem ezt csinálod? Nem így lesz majd?
2: Nem. De ha így is lesz, kibírom. Más is kibírja.
1: Nem mindenki. Hallom, vannak ám, akik mindjárt jönnek visszafelé, farolnak haza, meg se melegszenek.
2: Meg különben se örökre megyünk el. Aztán ott is az leszek, aki itthon. Árvai István, magyar ember. A becsületembe meg senkit nem hagyok belegázolni.
1: Csak azt hiszed. Egyáltalán nem biztos, hogy hazajössz. Meg az se, hogy eléred a célod. De én nem hozatlak haza benneteket, az biztos.
2: Az biztos.
1: Nekem arra nincs pénzem, meg ha lenne is, akkor se költeném ilyesmire.
2: Kockázat nélkül nincs semmi, apám. Kent is kockáztatott, mikor még üzletelt. Veszített is. Jusson csak eszébe a gőzcséplő.
1: Az más volt. Én nem mentem sehova.
2: Mert nem kellett.
1: Mert úgy intéztem, hogy ne kelljen. Mert úgy kell intézni. Ide hallgass, fiam. Ez a törvény a mi törvényünk. Az ember maradjon ott, ahol született, nevelkedett, ahol felnőtt, ahova a jó Isten tette. Ha rajtam múlt volna, soha ki nem mozdultam volna szajláról, még a szomszéd faluba sem mentem volna át soha.
2: Persze.
1: Minek? Felesleges. Mi keresni valón van ott nekem? Semmi. Itt minden megvan, csak meg kell érte dolgozni.
2: Szerintem nincs meg minden szajlán.
1: Most még megállhatsz. Visszacsinálhatod az egészet. Kis veszteségvel még a hajójegyeket is visszaválthatod, meg a dollárt is.
2: Eszem ágában sincs.

Elérkezett a hétfő, az indulás napja. Mire átértek Recskre, már rendesen feljött, sütött a nap, és csillogtak a harmadcseppek az útszéli fűszálakon. Az állomásfőnök felemelte az indító tárcsát, fütyült a mozdony, és elindultak. Pesten megvették a New York-Toledo viszonylatra a jegyeket, és átszálltak. Odelbergnél átgördültek az osztrák-magyar-német határon, aztán Berlinben megint átszálltak, Hamburgban pedig hajóra, és mentek. Mentek Amerikába. Mentek ők négyen. És mentek mások is. Mentek sokan. Velük külön, előttük, utánuk. Hamburgból, Brémából, Cherbourgból, Triestből és más európai kikötőkből, így később Fiuméből is, de főként Fiuméből. Egyesével, kettesével, csoportosan, csapatosan. Előre összebeszélve, vagy útközben, vonatokon, állomásokon megismerkedve, összeverődve. Másodosztályon, első osztályon, harmadosztályon, de elsősorban harmadosztályon. Kabinokban elhelyezve, vagy a fedélzet közben meghúzódva, szabályszerű jeggyel, vagy jegy nélkül, potyautasként, matróznak, fűtőnek, pincérnek elszegődve. Kifogástalan vagy hiányos okmányokkal, útlevéllel, valódival, hamissal, útlevél nélkül. Ünneplőbe öltözve, népviseletben, városi ruhában, mindenféle gúnyában. Podgyásszal, podgyász nélkül, sok vagy kevés holmival. Pénzzel a zsebükben, üres kézzel, vagy csak pár fillérrel. Szorongva, reménykedve, dideregve, izzadva, futva a jólét után, menekülve a szegénység elől. Magyarország minden részéből, városokból, falvakból, tanyákról. Ment a fiatal, az öreg, a férfi, a nő, a házas, a hajadon, a felnőtt, a gyerek, az úr, a szolga, a módos, a nincstelen, a polgár, a gentry, a pór, az alkalmazott, az alkalmazó, a kereskedő, az iparos, a munkás, a tőkés, a tőkétlen, az intéző, a hivatalnok, a kupec, a házaló, a kubikus, a paraszt. De legfőképpen a paraszt. A középbirtokos, a törpebirtokos, a zsellér, a cseléd, a napszámos. A magyar, a román, a szlovák, a szász, a horvát, a ruszin, a rutén. Fogta magát és olyat csinált, amit ezer évig egyszer se. Ellökte magától az ekeszarvát, odahagyta faluját, tanyáját, jószágát, házát, nyomorúságát, küszködését, a legtöbb a családját is. Lerázott magáról mindent, és hátat fordított addigi életének, ősi mesterségének, és futott, szaladt, mint aki megégett, menekült, mint akit kergetnek. És felszisszent, felhördült az ország. De az útra kelni szándékozókat hidegen hagyta, mit jelentenek a főispánok, mint vélekednek a politikusok, mit írnak az újságok, és mit mondanak a szónokok. Az úton lévőket pedig, köztük Istvánt és Annát már nem érték el a szavaik. De ha elérték volna, azok akkor sem fordultak volna vissza, mert ha visszafordultak volna, el sem mentek volna. És nőtt, duzzadt, dagadt, feltartóztathatatlanul hömpölygött tovább az áradat.

0: elhangzott Oravec Imre Ondrok Gödre. Második rész. A szereplők. Narrátor Ráckevei Anna. Árvai János Terhes Sándor. Közsüs Teréz Rezes Judit. Árvai István Zrínyi Gál Vince. Madár Anna Soltész Pözse. Közreműködött Borbicki Ferenc, Galkó Balázs, Kálmán János, Markovics Zoltán Kristóf, Schneider Zoltán, Söptei Andrea. A felvételt Kornides Tamás készítette. Zenei szerkesztő Kakó Gyula. Rádióra alkalmazta és rendezte Markovics Ferenc.
1: A befejező részt hallhatták. A hangfelvétel 2009-ben készült, és legutóbb 2011. augusztus 14-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Tüs. Çubuk tüs mit.
1: Egy fordító portréja. Ókori görög versek Horváth István Károly fordításában.

mindenség ura, legfőbb úr a haláltalanok közt, sok nevű Zeus, ki a természet törvényein őrködsz, üdvözlégy! A halandók tisztelete köszönteni téged. Hisz csak is ők származtak tőled, a szó adományát ők kapták csak, a földön csúszó más faj egyik sem. Rólad zengek hát, hirdetve hatalmad örökké. Rád hallgat, mely a földet körbe keringi, a kozmosz úgy, ahogyan kívánod, örömmel tűrve parancsod. Olyan erős fegyver van győzhetetlen kezeidben, két ágú, tüzetontó és örök életű villám, melynek ütésétől az egész természet elájult, s ezzel az ős értelmet, mely áthatja mindent, egyformán a nagyot s a parányt érvényre segíted, s így vagy a mindenség legfensőbb atya király. Semmi se történhetne a földön nélküled, Isten. Semmi az égnek mennyei sarkán, tengerek árján, semmi, csak az, mit a bűnösök esztelenül cselekszenek. Ám de te még az erőseket is kordába szorítod, s a rendé lesz, ami rendetlen, s szépé, mi nem az volt. Egy összhangba hozol mindent, jót kötsz a gonoszhoz, hogy mindennek örökké egy értelme maradjon, melytől elmenekül a gonosz, ki csak él a világon, sok nyomorult, ki a jó kincsét áhítja örökké, Isten szent törvényét meg sose látva, se halva, mely, ha betartja, s eszével is él, jóvá teszi őt is. Ész nélkül sodródnak, más-más vágyak után mind, van, ki a rangért hullat kárba vesző verítéket, van, ki az olcsó üzletek olcsó haszna után fut, más meg a test édes gyönyörét, s a nyugalmat akarja, ám célhoz sosem érnek, s másik irányba sodorva épp a fonákját kapják annak, amért igyekeztek. Te, minden adó, éjfellegű, fényt lobogó Zeus, vedd el az emberiségről rontó ostobaságát, oszlasd el lelkükről, ó atya, add meg a törvény ismeretét, melyel méltányos a rendben irányítsz mindent, hadd tiszteltessünk meg tiszteleteddel, s szüntelenül csak a tetteidet dicsérjük. Ez illik földi halandóhoz, mert legfőbb minden világon, égen s földön az ős törvényt hirdetni örökké.

Minden egy az isteneknek. Kátyúból rántják ki, és talpra állítják az embert, míg fetreng a sárba lenn. Majd, ha bízik jó sorában, két vállára fektetik, száz csapás zúdítanak rá, mindig csőstüljő a baj. S utca hosszat kódoroghat, elveszítve épp

0: te szív, te űzhetetlen gondok által meggyötört, légy erős hát, és a rosszal szembevetve melledet áld a harcot, tartva hűn a baj között is elveid rendületlen, s más személynek győztesen se légy kevély, ám legyőzve könnyeket titkon se hullas csüggedőn, hanem örömnek és kesernek jóban, rosszban egyaránt vess határt. S fogadd el hát az ember élet ritmusát.
1: Hümet hüma még hanoiszi kédeszinkü kúmene, anádekheu, menonda lexeu, proszbálón en antion, sternon, endo készin echtron, plésion katasztatheis, aszfalevsz, kaj méte nikon amfadina galleo, méte nikéteis en oikó katpesszóno düreo, allak hartoiszinte kajre, kajkakoiszin aszkala, mélién, gignoskedoios rytmus antropus ekhei.

Glaukos, nézd, a hullámaraj mind zúg a mély tenger színén. Gürész szikla csúcsain sötét vihar felhő lebeg, zápor készül, és szívünkön urrá lett a félelem. Most, hogy gyors naszádjaink a mély vizekre siklanak rajta hát, húzzuk feszesre vásznaink kötélzetét, majd fölszedve horganyunkat, s befogva jó szelünk induljunk, s hogy majd örökké áldjanak barátaid, tartsd a vészt távol fejünktől, és ne vidd e kis hajót zátonyok közé, hisz ott a víz erős örvény kavar. Légy okos, s előrelátó, ó barátom, úgy szívünk őrzi mindig, még csak élünk, múlhatatlan hírnevet.

Ó, drága hazám, Illió! Legyőzhetetlen várnak senki se tart már. Hellén felleg rejt el sűrű sötétbe, s dúlnak, dúlnak a dárdák. Bástyáit falkoszorúja letarolva, s a füst a korom szennyes feketén beborított. Én szegény, földet soha nem taposom. Éjfél fele jött el a vég, hogy édes álom hult a vidám lakomázók pilláira, elhalkult a dal, ünnepi táncuk megtorpant, s az uram már lándzsáját szögre akasztva puha násznyoszójánkra ledőlt, s nem látta, mint a hajós nép Trójába, Ilosz földjére zúdult. Én épp szallagokkal övezve bodorítottam hajfürtjeimet, belenézve aranytükröm körben ragyogó fényébe, hogy majd így dőljek az ágytakaróra. S vad zaj zúgott végig a városon ekkor. Tróján végig zendült a kevés kiáltás. Hellén, ifjak, a várat, mikor égetitek fel, hogy már hazatérjünk végre? Mint spártai lány, egy ingben elhagytam hitvesi ágyam ölét, s leborultam a fenséges Szent Artemis oltáránál, s innét, miután láttam, hogy hull el a férjem, elhurcoltak a sós tenger fele engem. Majd elmaradoztak a partok, amint elindult gyors lábán a hajóhad. Elindult, kiszakítva hazámból. És most őrül a bánat, a bánat. Sújtsa az ég Helenét, a Dioszkúrosz fivérek hukát, meg az Itai pásztort, Gyász Pariszt. Csak is őket átkozom én. Ő tépett el az otthoni földről, s hitvesi ágyam öléről. Hitves, de nem is hitves, hanem inkább a bosszú szörnyű szelleme. Sós hátán el ne viselje a tenger, s ne lássa soha többet az otthoni földet.

mondjátok, mit akartok tenni e szörnyű időben, ó utasok? Hisz a bú mit se segít a bajon? Víglakomát nem akar most senki. Remegve lapultok, nem lehet így pedig írt lelni szívünkre sehogy. Járj nosza gyors bárkánk, evező sora közt a pohárral körbe, kövér korsuk drága levét nekiméld. Szűrd le a seprűről a rubintos fényű vörös bort. Senki se élheti túl józanul ezt a vihart.

Tél, ó tengeri szél, mely a mély vizeken suhanó gyors bárkát a habok taraján röpíted. Mondd, engem hova kergetsz, nyomorultat? Házi cselédnek tán egy úrhoz, ki ezüstért megvásárol? A dorpartokra jutok, vagy Ftiába talán, hol a leggyönyörűbb patokoknak atya Apidánosz permetezi, mondják a mezőket. Vagy a sós habokat hasító evező a szigetre sodor, hogy nyomorult rakként tengessem az életemet, ott, hol hajdan először szökkent fel az égre a karcsú pálma, sarjadt a borostyán, kedves létó szent lombja, a Zeus fiak éke. Vagy a déloszi szűzek köz zengem a himnuszt, Artemis úrnő aranyos pártájáról s aranyos tegezéről. Vagy Pallas, szépfogatú úrnőnk várába jutok, s ott sáfrány szín szövetekre, sziromszínű tarkafonállal hímzek ragyogóan, s mesteri kézzel igába fogott paripákat, s büszke titán sereget, melyet Zeus Kronidész körben lobogó csóvája örökre elaltat. Ó, kedves gyermekeim, atyám, ó, otthoni föld, mely füstbe borítva romokban fekszel ma az argosziaknak lándzsája nyomán, még én idegenben élek bús szolgalányként. Ázsia földje, bemessze vagy. Európának a fogja vagyok, s vár Hádész násznyoszójája.

Ezt senki híres nem lehet, ha már halott. Hisz, kik életben maradtunk, azt töményezzük, ki él. Még a holtnak úgy se jut ki más, csupán a rágalom.

szép veretű pajzsom, szájosz harcos dísze most már. Tört szívvel dobtam sűrű bozótba szegényt, ám de az irhám megmentettem. Mit nekem egy pajzs, essem a rozsda belé, szebb lesz a másik, az új. Mondjátok, mit akartok tenni e szörnyű időben, ó utasok, hisz a bú mit se segít a bajon. Véglakomát nem akar most senki. Remegve lapultok, nem lehet így pedig írt lelni szívünkre sehogy. Járj, nosz a gyors bárkánk evezősora közt a pohárral, körbe, kövér korsók drága levét nekíméld. Szűrd le a seprűről a rubintos fényű vörösbort. Senki se élheti túl józanul ezt a vihart.

legelőször is öblítő víz jött. Egy zenge fiúcska ezüstös kancsóból öntötte kezünkre, majd koszorút is adott, a nemes mirtusz kecses ágaiból két sorosan befonottat. Páros szolgafiúk tündöklő homlokú asztalt hoztak most, jöttek sorjába letéve előttünk, míg megtelt a terem. Fent a ragyogó lámpák szép fényét visszakacagták, megkoszorúzva remek tálakkal, ecsetes csészékkel, s nagy tálcák seregével minden jóval, amit lakomához a művészet nyújthat, s ami bűvöli vonza szívünket. Majd kosarak jöttek hószínű árpa kenyérrel. Eztán, ó gyönyörűm, nem rézlábasra került sor, egy másfajta hatalmas tál ragyogott fel, amely ángolnak körethez a legjobb, s isteneket bűvölő ángolnak saláta a hátán, majd még egy nagy tál, tüskés hal rajt kör alakban, s apró résztálcák az egyik kék cápa szelettel, s pávaszemes rájával a másik.

hozták még ezután leveles, színarany ragyogású gégét édesítő falatok, béles korpalepény, mind akkora, mint a sütőtál, s mind keserédes. Sejted? Elértünk most az ebéd kellős közepéhez. Isten rá a tanom, jött erre egy akkora tonhal, frissen sülve a konyha zugából, hol fölszelt a kés, s átjárta egészen a mártás. Akkora, hogyha ilyen nagy halnak húsa lágya ellen kellene csak hadakoznunk, örvendezne lelkünk. Ám, ami eztán jött, az volt csak a lagzi. Megizzasztott, de hogyan? Le nem írhatnám én, s más se helyettem. Minden elénkbe került. Volt ott forró, puha sült máj, insiklandó jó falatok, házi nevelt sertés húsából sonka, lapocka, sok isteni sült. Majd teljes gidafej, tejen nevelődött zsenge kis állat, megpörkölt húsa volt a teríték, ráncossá aszalódva, s felszolgáltak még főt, sódart, s csülköt is ehhez, fényes szőrviselőt, tokmányt, lábszárt, s vele fejhúst, szilfiumfűszeres pecsenyéket, sülten, abáltan bárányét, s kis kecske gidájét. És mennyire nagyszerű és jó ízű volt az a hurka. Kos meg, kecske keverts! A nagyistenek is szeretik bizonyára. Te is, gyönyörűm, habzsoltad volna örömmel. Nyulak és fiatal kakasok raja várt bennünk ezután, majd foglyok, zsenge galambok, s jó puha héjú kenyér, melléje páros edényben hozták az aludtejet és a szőke mézet, s kiki evett közülünk a lágy sajtból, én magam is vettem. S hogy a cimbora had már csömörig megtelt a sok étellel s itallal, elhordták a cselédek, amit meghagytunk, majd hozták a medencét újra a szolgafiúk kezeinkhez, és a szivárvány krém szappant, langyos vizet öntve annyit, amennyi elég, s hoztak fénylő, puha bolyhú gyapjú kendőt is, ambrózia illatú krémet, s illatozó, ne felejts koszorút.

őt rózsás ülepű kicsi Dóris az ágyon, s istenné avatott zsenge virágai közt. Karcsú, sudár egyenes lábát átvetve közé font, küzdve szünet nélkül Küpria harc mezején. Körbe ficánkolt szép öle, s elködösült szeme, mint halk szélben az őszi levél, bíborosan remegett, míg a fehér izzású kedv lelohadt a szívünkben. S Dórisom elbágyadt testtel,

0: Kis tücsök, álmot idéző, vágyak csillapítója, zengő szárnyú tücsök, rétegölén lakozó, önmaga húrján pengő lant, harsogj, megigézve. Cirpeltes csevegő lábbal a szárnyaidat, fáradt lelkem meg sose nyugvó kénye aludjék. Kis tücsök, csitítsd vágyaimat, ciripelj. Friss zöld hagymát kapsz tőlem, ha felébred a hajnal, s szádban szétcsorgó reggeli harmatokat.
1: Meden, ó! Oh.

három dombocskáról ítéltem, hogy a szép nők megkértek, s a ragyogó mesztelenük kifeselt. Gömbölydet kacagású gödörke hasadt az egyiknél, partján tiszta fehér és gyenge virágfakadás. Másikuk is szétvált, s kipirult szép hószínű húsa, égő rózsáknál bíborosabb tüze volt. Úgy nyílt szét az utolsó, mint a nyugodt habú tenger, önremegés vibrált lágyan a bőre színén. Nézett volna alul egy kicsikre az isteni bíró, isteni bájra felül rá se tekintett.

Hirdeti Küprisz Eroszt, a fiacskáját a világnak. Bárki Eroszt a keresztúton eltévedve találja, adjon hírt szökevényemről, s jutalma pazar lesz. Küprisz csókja a díj. De ha mindjárt elhozod őt is, akkor jó idegen más is koronázza a csókot. Nem mindennapi lény. Rá lesz 20 más fiú közt is. Nem 20 színű a bőre, de tűz ragyogású szemében törés láng villog. Szíve álnok, a szózata édes. Mást mond és mást gondol örökké. Méz a beszéde, hogyha harag for benne, kegyetlen. Csalfa a lelke, szája nem áll az igazra. Ravasz fickó, s csupa vadság. Szemtelen arcát szépséges fürtök koszorúzzák, két pindurka kezecskéjével messzire ellő, még Akeront s Hádész fejedelmét is lenyilazza. Teste puci, annál rejtette benne az elme. Szárnyacskáin, akár a madár, ide és tova röpdös, férfihoz és nőhöz száll, s trónt állít a szívükbe, így a parányi nagyon. Kicsi íján nem nagy a vessző, mégis e vessző felröppenhet a mennyei boltig. Vállán szép aranyos puzdrát hord, benne ezernyi jól köszörült hegyű nátszál, mely a szívünkbe sebet ver. Minden vad, minden mi övé, de talán a leginkább karcsú kis fáklyája. A nap maga lángra kap ettől. Ha nyakon csíped, sose sajnáld. Rajta, kötözd meg, hogyha zokok könyörögve, vigyázz, be ne ess a verembe, s hogyha kacag, vonszold. Ha pedig kínálja a csókját, foss, menekülj. Méreg van az ajkán, s álnok a csókja. Hogyha meg így szól, itt van minden fegyverem íme. Csalfa ajándék, meg sose érést.

Erosz van a képen. Az egyik szép koszorút von anyja hajára, a mellepatakját szívja a másik. Kettő lábainál ül, s játszadozik. Maga küprisz, mesztelen, és keskeny fátyol lenk.

Szép hangú tücsök. Ó, te ki édes harmatot ittál, s zenged az elhagyatott rétnek örök dalait, s csipkész szélű karcsú levélként megtelepülve cirpeled éjszínű bőrödön énekedett. Most harsog, kedves szép új nótát a faodban búvó nimfáknak, spánnak idézve szavát. Hadd szabaduljak Erosztól, s elheveredve a déli álom hújjon rám, fák remegő hűvösén.

vendégetébe. Leszboszi szép lányok, lejtve puhány, kecsesen szép kartánc perdüljön az istennőnek. A tánchoz Szaffó zeng aranyos lanton aranyszavú dalt, s azt hiszitek, majd még ujjongtok a tánc

nem 20 színű a bőre. Tűz ragyogású szemében törés lángvillog. Szíve álm. A szózata édes. Mást mond és mást gondol örökké. Méz a beszéde. Kegyetlen. Csalfa a lelke, szája nem áll az igazra. Szemtelen arcát szépséges fürtök koszorúzzák. Teste pucér. Annál rejtettebb benne az elme. Méreg van az ajkán, s álnok a csókja. Tűz.

földre terültem. Lépj a nyakamra, te vadszívű Isten! Esküszöm, ismerlek, súlyodat ismerem én a tüzes nyilakat, ajgál csak a fákját, fel nem gyújthatsz, hisz puszta hamu a szívem.

sokszor vágytam, ölelve a tested egy íre, Talejja, vagy gyönyör őrületünk közt lecsitítni szívem. S most, hogy mesztelen édesen itt reszkedsz a karomban, elfáradt testem bágyatag és kimerült. Ó, te szegény szív, erre jutottál, gyújj ki, ne lankadj, ezt a beteljesülést kérte naponta imád.

szép hangú tücsök, ó, te ki édes harmatot ittál, zenged az elhagyatott rétnek örök dalait, s csipkész szélű karcsú levélkén megtelepülve cirpeled éjszínű bőrödön énekedett. Most harsuk, kedves, szép új nótát, a faodvban búvó nimfáknak, spánnak idézve szavát. Hadd szabaduljak Erosztól, s elheveredve a déli álom hújon rám, fák remegő hűvösét.

tücsök, álmot idéző, vágyak csillapítója. Zengő szárnyú tücsök, rétegölén lakozó, önmaga húrján pengő lant, harsogi megigézve, ciripeltes csevegő lábbal a szárnyaidat, fáradt lelkem meg sose nyugvó kénya aludjék. Kis tücsök, ó csittítsd vágyaimat, ciripelj. Friss, zöld hagymát kapsz tőlem, ha felébred a hajnal, s szádban szétcsargó reggeli harmadon.

Míg nézlek, gyönyörűm, mindent látok. De ha mindent látok, s téged nem, semmibe vész a világ.

0: tűz a szemed, Timárion, ajkad méze, madár lép. Attól ég a szívem, ettől örökre rabod.
1: Medény.

Látok az asszony nem, csupa romlás, mondja Homérosz. Szajha vagy angyali lény veszted okozza hamar. Férfiak elhultak csodaszép Helené bujaságán, s Pénelopé meg a bölcs, sírba sodort sokakat. Asszonyi bűnnek okán jött létre a hős Iliász is, még az Odüsszeiát ihleti Pénelopét.

itt látsz engem, a mindkét nemre örökre sóvárgó tíjoszi vényt, ki ölelt ifjakat és szüzeket. Billámon bakhoz súlyos olma, s a pirkadatig nyúlt éjjé mulatságok, kedv derítő.

asszony nem csupa romlás, mondja Homérosz. Szajha vagy angyali lény, veszted okozza hamar. Férfiak elhultak csodaszép Heleni bujaságán, s Pénelopé meg a bölcs sírba sodort sokakat. Asszonyi bűnnek oká jött létre a hős Iliász, még az Odüsszeiát ihleti Pénelopé.

Kész epebaj minden nő. Két jó percet okoz csak. Egyet a nászlepedőn, egyet a köztemetőn.

0: Nyugat-keleti díván, ókori görög versek. Kleantész, Arkilokhosz, Euripidész, Filoxenosz, Meleagrosz, Rufinosz, Moszkhosz és Dioszkoridész verseit Horváth István Károly fordításában Pápai Erika és Vallai Péter mondta el. Palladas, Átok az asszonyi nem című versét Karsai Orsolya, Arkilokhosz, Megnyugvás a sorsban című versét Marticskó József fordította. A műsort Hortobágyi László és Turai Tamás készítette.
1: A rádiókompozíció 2001-ben készült, és legutóbb 2012. május 13-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz.
2: Petőfi Sándor, az apostol. Sötét a város, ráfeküdt az éj. Más tájakon kalandoz a hold, s a csillagok behunyták aranyszemeiket. Olyan fekete a világ, mint a kibérlet lelki ismeret. Egyetlen egy kicsiny fénycsillámlik ott, fönn a magasban, bágyadtan, s haldokolva, mint a beteg merengőnek szeme, mint a végső remény. Padlásszobának halvány mécse az, kivirraszt ott e mécsvilága mellett, kivirraszt ott fönn a magasban. Két testvér, a nyomor és az erény. Nagy itten a nyomor, alig, hogy elfér a kicsiny szobában. Kicsiny szobácska, mint a fecskefészek, s a fecskefészeknél nem díszesebb. Kietlen puszta mind a négy fal, azaz, hogy puszta volna, ha ki nem cifrázta volna a penész, s csikosra nem festette volna az eső, mely a padláson át befoly. Aláhúzódik az eső vastag nyoma, mint gazdagok lakában a csengetyű zsinór. A lég olyan nyomasztó a sóhajoktól s a penész szagától. A nagy urak kutyáitán, amelyek jobb tanyához szoktanak, eldöglenének e helyen. Fenyőfa ágy, fenyőfa asztal, mely a zsibvásáron sem kelne el, az ágylábánál egy vénszalmazsák, s az asztal mellett egy pár szalmaszék, s az ágy fejénél egy szuetteláda. Ez a szobának minden bútora. Kik laknak itten? A lámpa fáradt pislogása mellett küzd a homály és fény. Az alakok, mint álomképek, el vannak mosódva, s a félsötétben félig rémlenek. A mécsvilága csalja a szemet? Vagy a födél alatt lakók mind oly halványak, valóban oly kísértetszerűek? Szegény család, az ágy fejénél ül a ládán csecsemőjével az anya. Boldogtalan kis csecsemő, reketnyögéssel szíja, szívogatja anyjának száraz emlejét, s hiába szíja. Az asszony elgondolkodik, s vályók lehetnek gondolatjai, mert mint megolvadt hó a ház ereszről, sűrűn omolnak könnyei, omolnak végig arcán, a kisded orcájára le. Vagy tán nem is gondolkodik, csak megszokásból, öntudatlanul szakadnak a könnyek szeméből, mint a sziklából a patak. Idősebb gyermeke, Istennek hála, alszik, vagy csak aludni látszik, a fal mellett a nyoszolyán, mely födve durva lepedővel, amely alól kikandikál a szalma. Aludj, kicsiny fiú, aludj, s álmodj aszott kezedbe